0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Dallasban érkeznek vissza a csapatok a gyepre, a svéd és a japán válogatott, amely az első félidőben egyik sem tudott gólt szerezni. 0-0-ás döntetlenről folytatódik majd a mérkőzés, de azért sok szó esett arról, hogy japán fölény jellemezte ezt az első félidőt. A legkomolyabb helyzet, vagy talán az egyetlen igazi helyzet is a japánok előtt adódott, Nakamura lövését ütötte ki Zetterström, a svédek kapusa a bal alsóból. Nem tudom, hogy ez a negyed óra ez változtat-e majd bármit, ez a negyedórás pihenő és szünet változtat-e majd bármit a játékképén, de azért az eddigiek alapján, ahogy erről beszéltünk az első félidőben már sokszor, inkább a japánok számíthatnak esélyesnek itt a második félidőben, a svédeknek pedig, a svédekben talán benne lehet ez a hollandok elleni, a Tunézia elleni 5-1-es győzelem után, nem hiszem, hogy még akkor is, hogyha a holland válogatott erősebb, mint a tunéziai, de nem hiszem, hogy egy 5-1-es zakóra számítottak. Ez bennük maradhat ott.
3: Hát ez egy mélyütés azért. 5-5 kapni ilyen szinten, akármilyen jó csapat a holland, a sok. Itt nagyon gyökeres változásnak kell lenni szó szerint, ugye nem névvel való szójáték a svéd játékba, mert ha ez folytatódik, akkor Japán megnyeri a mérkőzést.
2: Az biztos, hogy Japán elkezdte a második félidőt, Suzuki pedig már ível is föl a labdát. Elfejeli Lindelöf a védelem tengelyéből, gyökeres a földre kerül, nincsen szabálytalanság, nem ítél a salvadori játékvezető, úgyhogy a japánok megszerzik a labdát valamilyen úton, módon, szabályosan vagy szabálytalanul, a játékvezető szerint szabályosan. Itónál van most a fellezőnél, Itó ugye Bayern München játékosa, ő dajkálgatja ott Iszákkal szemben, és végül visszafele játsza Taniguchinak. Taniguchi kiadja a jobb oldalra Sugawarához, ő kezd el ott osonni fölfelé az oldalvonal mellett, de hát nem jut sokáig. Picit besűrösödött most ott a svéd térfél, és Kamadával játszik össze Sugawara, hogy próbálják fellazítani a svéd védekezést. Visszakerül aztán a védelembe Szekó, keresztbe adja Itónak. Itó átveszi, és a felezőtől adja ki az oldalvonalhoz Nakamurának, aki aztán visszaadja megint csak Itóhoz. Nagyon türelmesen játszik a japán válogatott, Itó most haza is adja a kapusnak, Suzukinak, és talán ez a türelem, ami kulcs lehet a folytatásban, mert hogy nem kapkodnak, és ezzel nem pazarolnak talán fölöslegesen energiát, viszont amikor lehetősége adódik a japán válogatottnak, akkor nagyon gyorsan tudnak tempót váltani, és ez lehet az egyik fő fegyvere talán a csapatnak a svédek ellen.
3: Igen, és ahogy mondtad, hogy például itt a Bayern München játékosa, hát azért, ha megfigyeljük, ezért ilyen erős a japán csapat, mert jó helyen játszanak a játékosai mindenki Európában. Közben a svédek most jutottak először a 16-osig, de egyben meg is állították őket. Tehát mindenki Európában játszik, komoly csapatokba, kispadon ülnek 12 millió eurót érő játékosok. Tehát ez mutatja igazán a csapat erejét, hogy onnan is kit tudsz behozni. Japán csak a legszebb szavakat tudom mondani róluk, mert tényleg nagyon jó futballt játszanak. A svédek pedig változatról azt tudjuk ismételni, de valamit lépni kell Graham Potternek, hogy változtasson, mert egyelőre nem találják a játékritmusát.
2: Potternek varázsolnia kell a 48. percben, ugyanis továbbra is 0-0 mérkőzés állása, és a svédek hát nem is nagyon tartják meg a labdát. Jó, most 2,5 percet tart a második félidő, hogy megint csak nem kell még komoly következtetéseket levonni, de eddig ugyanúgy folytatódott, ahogy az első félidő abba maradt. Japán támadás megint, Nakamura a bal oldalon, visszakészíti Kamadának, Kamada továbbadja a 7-es számú Tanakának, egy távoli lövés fölé megy egy méterre legalább, de hát ahogy Tanak eljutott lövésig, az dicséretre méltó, mert nagyon szépen kígyózott ott át a svéd játékosok között, és azért, hogyha ezt hagyják a svédek 17-18 méterről, ezen a szinten tulajdonképpen bárki tud nagy gólt lőni.
3: Egy bedobás volt, amit a balszéről visszahoztak, gyönyörű egyérintős játék, a negyedik passz már Tanakát találta meg, ő úgy került ki két svéd játékos, mint a bóját kerülgetne, és 18-ról lecsúszott a lábáról a lövés, ezt megúszták a svédek.
2: Most pedig már a svédek támadnak, de egy szép mentést láthattunk Szekótól, aki gyökereszt szerelte és szögletre tisztázott. Jöhet az első szöglet a második félidőben. Ezt a svédek fogják elvégezni, és ahogy az első félidőben, úgy ezúttal is Ajári helyezi le a labdát a szöglet zászlóhoz. A 49. percben, ahogy az első félidőben ugyanúgy betömörülnek a svédek az ötösön belülre, a kapu elé, de kis szöglet Elanga kapja, és adja vissza Ajárinak, aki aztán kanyarítja be középre, hosszú oldalon egy visszafejelt labda, a második hullámban még át tudja venni Gudmundson, aztán Bergvall tenné középre egy szép mentés Itótól, de ez is szöglet lesz, mert hogy elhagyja a labdát az alapvonalon túl. Elhagyja a labda a pályát az alapvonalon túl, és hogyha svéd szöglet, akkor óriási népsűrűség az ötösön belül. A túloldalról, a jobb oldalról pedig Straud adja be a sarokrúgást, magasban mellé a jobb kezét, a rövid felé éveli, egy fejes mellé megy, svéd fejes volt, úgyhogy kirúgás következik. Az 50. percben Lager Bilke próbálkozhatott közelről. Hát csúsztatni akart, mert a rövid oldalról érkezett, de a feje búbját tette bele, és így kipattant a labda a fejéről. A kirúgás után Kamada fordul, és nem volt előtte senki, úgyhogy nagy lendülettel el tudott indulni a svéd térfél irányába. Visszaadja Maedának, Maeda Itónak. Itó pedig megjátsza középen Tanakát. Tanaka aztán átfordítja a jobb oldalra. Ott próbálkozik most a japán csapat Sugawara révén. Aztán már Doan indul el az oldalvonaltól befelé. Felvágják, szabad rúgást kap a japán válogatott. Doan azonnal legurítja Tanakának még hozzá. Tanaka Itóhoz játszik, aztán már a bal oldalon megkapja Nakamura. Nakamura még egyel tovább. Maeda próbál a 16-oson belülre törni az oldalvonaltól. Ez nem sikerül neki, úgyhogy inkább visszaadja Itónak, de már lesz. Jelez a túloldali asszisztens, hogy Maeda lesen tartózkodott akkor, amikor Nakamura indította. Az ismétlés alapján nem biztos, hogy jó döntés született, de a döntés megszületett, a szálvadoriak így ítélték meg. Jöhet majd a szabadrúgás, a svéd szabadrúgás nagyjából a 16-os sarkától 3-4 méter. Az 51. percben Zettes csömíveli föl Gyökeres felé, átcsúszik Gyökeres feje fölött a labda, de Iszák sem jut hozzá, elrúgják a japánok a 16-os előteréből, de a labdával most már a jobb szélen indulhat Bernhardson nagyot harcol Nakamurával. Nakamura volt az erősebb kettejük közül, aztán rá is sarkalja Bernhardson lábára, kimegy a labda az oldalvonalon túl, dobhat a japán válogatott, és Nakamura végzi el a bedobást, visszakapná a labdát, de megint csak kimegy, most pedig Elangáról még hozzá, úgyhogy jöhet egy újabb japán dobás, és Nakamura most már hagyja, hadd végezzel Itó ezt a másik bedobást. A túloldalon, jó néhány kilométerrel arrébb, Kansas City-ben is folytatódott a mérkőzés, miközben Iszáktól szerzi meg a labdát Taniguchi, és mehet egy japán kontra. Hollandia továbbra is 2-0-ra vezet Tunézia ellen a csoport másik találkozóján. A bal oldalon Nakamura indulhat. Nakamura már a 16-os vonalában, a 16-os sarkánál visszagurítja a második hullámban, nem is rosszul, egy lövés levágódik. Nakamura próbálja még bent tartani az alapvonalon, ez sikerül neki. 16-oson belül van Nakamura, de nem jut el beadásig, inkább lekészíti Kamadának. Kamada most jön a beadás át a hosszú oldalra, nem is rossz, egy lekészítés, ezt talán már egy picit sok volt. De marad a japánoknál a labda a jobb oldalon, Doan a 16-os sarkától indul befelé, ellövi, vagy beadja, és egy óriási védézettel Strömtől, de már ez is lesz volt. Doan egy nagyszerű beadást, egy lövéssel próbálkozott, amely megpattant egy svéd lábom. A jobb összekötő helyén tolta befelé Doan, és a túloldalon megtalálta a labda Kamadát, aki viszont egy méterre legalább a svéd védők mögött tartózkodott, de Zettelströmnek egyébként azt hiszem, hogy így is jót tehet az önbizalmának egy ilyen védés, amely ugyan nem lett volna, vagy nem számít a statisztikákba, mert hogy lesen tartózkodott a japán középpályás, de akkor is nagy bravúr. Tunézia pedig közben szépít a túloldalon Hollandia ellen. Laci, mit gondolsz belezavarhatnak a tunéziaiak itt az első hely kérdésébe?
3: Hát nagyon nagy meglepetés lenne, ha így történne. Elképzelhető, nem látjuk a másik mérkőzést, csak az eredményből gondolom, hogy egy picit belealudhatott Hollandia ebbe a biztos vezetésbe. Erről a meccsről tudunk beszélni. Itt Japán változatlanul nagy fölénybe játszik, Svédország eddig a védekezésben állja a sarat, de az előrejátékra nem marad ereje. A japánok nagyon jól tudják a felállt védelemmel is mit kell csinálni, remek helyekre futnak be, a mélységi futásokat nagyon jól megcsinálják, mindenki úgy mozog, hogy tudják azt, hogy a labdakihozatalnál kinek hol van a helye, nem ilyen adhok alapon csinálják a támadásaikat.
2: A tunéziai gólját Hazen Masturi szerezte, akinek ez az első mérkőzése a világbajnokságon, és most nem tudom, hogy ez hiba, amit látok, de azt jelzi a eredmény jelző alkalmazás, hogy Tunézia egyenlített. Ezt hamarosan kiderül, hogy tényleg így van-e, de aztán már is javítják, hogy nem. Véletlenül kétszer könyvelték el ezt a gólt, amelyet egyébként a videóbíró vizsgált, tehát még az is lehet, hogy marad a 0-2. Dallasban pedig marad a 0-0, Japán-Svédország 0-0, közben kapom az információt, hogy megadták a hollandok, illetve a tunéziaiak gólját, Masturi góljával, tehát szépi Tunézia, és...
3: De csak egyszer adták meg.
2: Csak egyet ér, igen. Nem két pontos volt. 55. perc, Svédország próbálkozik, de nem jut sokáig a svéd csapat. Tunézia tehát a második gólját szerzi ezzel a világbajnokságon. Ugye a svédek ellen volt egyszer eredményes, Japán ellen nem sikerült gólt szerezniük. Nakamura kapja a bal oldalon, támadásba lendülne Japán, de nem siet sehol. Nakamura megvárja, amíg felérnek a társak, és most játsza csak be Tanakának. Tanakát teszi a jobb oldalra, Sugawara. Egy szép passz oda föl, Doan, egy remek indítás és egy óriási helyzet vezet Japán. Az 56. percben, hát megint szinte a nulláról egy olyan ritmusváltás a japánoktól, hogy ezt a svéd védők állva nézték végig. Megkapta a labdát Maeda, de micsoda labdát kapott Doántól Maeda, és nagyjából 6-7 méterről óriási zicserből a jobb alsóba passzol Zetterström mellett. Szenzációs gól a japán válogatottól, szenzációs csapatjáték, úgy mondom inkább, mert nem maga a gól volt fantasztikus, az igazából majdhogy nem rutin volt Maedának, de ahogy a jobb oldalról összejátszott ott Doan és Ueda, aztán Doan betette oda a védelem mögé remekül bemozduló Maedának a labdát, ez szemegyönyörködtető összjáték.
3: Fantasztikus szép gól volt. A jobbek, ahogy fölpasszolt a labdát, Doan egyből egy érintéssel tovább pörgette. A társa átvette a labdát ilyen futszálos mozdulattal, és a talp alatt lehúzta tovább a társának, aki a bemozgó harmadik embernek, és gyönyörű gólt szerzett a japán játékos. Erre mondtam az előbb, hogy mindenki tudja, hogy milyen ütemben hova kell futnia. Nagyon szép találat, és teljesen megérdemeltem vezet Japán.
2: Tényleg az az ember érzése, nem, mintha egy óramű, vagy valamilyen olyan szerkezetet tökéletesítettek volna, amit nem lehet elrontani, mert egyszerűen annyira olajozottan működik ez az egész.
3: Japánról tudjuk, hogy a szurkolók viselkedése is világszerte példaértékű, gyakran kitakarítják maguk után a szektort, sőt még a csapat is szokott ilyen gesztust tenni az öltözőkben, hagynak egy origami darvat és egy köszönő üzenetet a vendéglátóknak. Na most ugyanez visszaköszön a pályán is, hogy ilyen fegyelmezetten játszanak.
2: Vezet tehát Japán, de közben egy svéd támadás kibontakozóban ezzel hal a 16-oson, tisztáznak a japánok. Egyébként erről a takarításról nemrég olvastam egy érdekeset, a szurkolók takarításáról, hogy otthon Japánban a háziasszonyok ezt picit nehezményezik, mert hogy itt ilyen szorgalmasan serénkednek a férfiak, mert hogy egy nemzetközi összevetésben Japán nagyon hátul áll abból a szempontból, hogy a férfiak mennyit tesznek bele a házi munkába. A stadionokat lehet, hogy szívesebben takarítják, főleg egy győzelem után mondjuk.
3: Hát, ennek nagyobb a hírverése.
2: Az biztos, több emberhez jut el. Az 58. percben járunk, és ez, hogy vezet Japán, ez azt jelenti, hogy Svédország most nem biztos továbbjutó harmadikként, mert hogy jelenállás szerint ugye 3 pontja van Svédországnak, Japánnak és Hollandiának pedig 7-7, Japán és Hollandia között pedig nem is a gólkülönbség dönt, mert az is ugyanannyi, is egyenlő, hanem a több rugott gól, Hollandia egyel több gólt rugott, és egyel többet kapott egyelőre. Sőt, most már kettővel többet rugott, és kettővel többet kapott, ha jól számolom, mint a japán csapat. Minden esetre az 59. percben, ez a lényeg, Japán vezet Svédország ellen, és még egyszer elmondom a kedves hallgatóknak, hogy szemedgyönyörködtető összjátékot követően szerezte meg Maeda a győztes gólt. Győztes gólt? Hát hol vagyunk még attól, de még az is lehet, hogy győztes gól lesz. Tehát a vezető gólt Japánnak, de most támadnak a svédek, Elanga a 16-os sarkánál. Ballal íveli át a túloldalra, az átvétel nem volt jó, ott Strouttól tisztáznak a japánok, és Gudmundsonnak kell futnia, hogy bent tartsa még a labdát az oldalvonalnál. Bejátsza Lindelöfnek középre, Lindelöf továbbadja a Lagerbilkének, Lagerbilke vissza Lindelöfnek, visszaüldözik megint a japánok a svédeket a kapusig egészen Zetterströmig, ő pedig kénytelen előrevágni, mert hogy Ueda megtámadta őt, és nem tudta a földön kihozni a labdát. Gyökeres közben óriási dükitörésben veszekszik a salvadori játékvezetővel, ő úgy érezte, hogy szabálytalankodott vele szemben Itó, elesett, gyepre került Gyökeres, de nem fújt a salvadori a sípjába, aztán mégis visszafújták egy szabálytalanságot, úgyhogy a 60. percben svéd szabadrúgás jön 30 méterre a japán kaputól, Ayari fogja elvégezni, és érkeznek Lindelöfék oda a 16-os vonalára. Nem elképzelhetetlen, hogy itt egy veszélyes szituáció, egy veszélyes svéd lehetőség van kialakulóban. Ayari végzi majd el a szabadrúgást, tehát kis jobb oldalról ívelive az első japán kifejeli. Volt jó Ayari szabadrúgás, azonban visszakerül hozzá, úgyhogy beadhatja megint. Ez most a túloldalon nem talált meg egy svédet sem, csak japánt, mégpedig Sugawarát, ő fejeli el. Bergvallhoz kerül, Bergvall pedig visszateszi Gudmundsonnak, aki aztán Ayarit játsza meg a kezdőkörben. És Ayari hazaadja a kezdőkörből, és miért? Azért, mert hogy Maeda ott volt a nyakán, és egyszerűen nem tudott ő máshova passzolni a svédek középpályása, aki most megint megkapja a labdát, közben rendeződnek a svédek, visszatér megint csak Lagerbilke és Lindelöf is a helyére. Ők ketten azok a középhátvédek, akik mennek fel fejelni egy-egy rögzített szituációnál. A svéd szurkolók aggódva figyelik egyébként itt a mérkőzés menetét, és talán azt is, hogy nem nagyon van elképzelés a svéd játékban továbbra sem, ellentétben a japánokkéval, amely tényleg minden dicséretet megérdemel. Gudmundson a jobb oldalon, illetve Bernhardson játsza meg Elangát, Gudmundson a túloldalon várja a labdát most Lindelöftől, belindul a üres területbe, Lindelöf egyelőre nem passzol, inkább egyedül indul meg, és most elviszi Ueda mellett, aztán jól találja meg ott középen Gyökerest, aki visszalépett a támadósorból, és kiteszi a jobb oldalra Elangának. Elanga a 16-os sarkánál már egy lövés, gól! De micsoda gól! Elanga góljával egyenlít Svédország. Suzuki azt hiszem, hogy beadásra számított, és későn vetődött el ezért a labdáért, de nagyon szépen kilőtte Elanga pont oda a kapufa mellé a labdát. A jobb oldalról indult el befelé, és a 16-os sarkától elcsavarta. De nem csak elcsavarta, hanem ebbe erőt is tette Elanga. Pontos és erős lövés.
3: Japán visszaállt a gól után, Svédország egy kicsit följebb jött, de azt gondolom, hogy Elanga szépen hozta befelé a labdát tükörszélsőként, de pontosan a 16-os sarkától lőtte el. Ez úgy érzem, hogy azért Suzuki lelkén szárad. Akármilyen szép lövés volt, a 16-os sarkáról történt ez a lövés. Itt a kapus, ha számít erre és jobban képbe van, akkor ez nem lehetett volna gól.
2: Talán későn látta meg, mert nagy volt ott előtte a népsűrűség, és én továbbra is azt gondolom, nem tudom egyetértesz, hogy lehet, hogy beadásra számított. Persze nem számítani kell, hanem azt kell megoldani, ami jön.
3: Igen, nem gondolta, hogy ellövi Elanga, és valóban az egyik védő feje mögött hajolt ki, nem látta közvetlenül a lövést, és mikor már indult, esélye sem volt a védésre. A semmiből egyenlít Svédország, csak azt nem értem, hogy miért kellett ez egy bekapott gól, hogy kijebb jöjjenek.
2: A 62. percben tehát Svédország egyenlít, Japán-Svédország 1-1, közben pedig a hollandok ismét 2-vel vezetnek, mert hogy Jan-Paul van Hekke is betalált a tunéziai kapujába, így Tunézia-Hollandia 1-3 a csoport másik mérkőzésén. Úgyhogy gyorsan változott itt a tabella, az élő tabella megint, mert hogy Tunéziának, illetve Svédországnak újra 4 pontja van, míg a japánoknak 5, és jelenleg ezzel a svédek továbbjutását érné, hogyha így maradna. Persze, megint csak elmondom, van még idő, 27 perc a rendes játékidőből, úgyhogy itt bármi történhet még ezen a mérkőzésen. Nem volt egyébként annyira benne a levegőben ez a svéd egyenlítés, nem tudom, mit gondolsz, Laci.
3: A mérkőzés eddigi szakaszában abszolút nem volt benne. A japán vezető gól után ez a játéknak a forgatókönyv általában, hogy aki megszerzi a vezetés, egy picit visszábbáll, aki gólt kap, kicsit előrébb jön, ez történt, de meddő volt a svéd előrejövetel, de ez egy szép egyéni megmozdulás volt, és egy kis kapusiba is kellett hozzá, így egyenlített Svédország.
2: 64. perc, svéd szabadrúgás saját térfélről, Bernhardsson teszi középre Lindelöfnek, hátulról jöhet a svéd csapat, amely nyilván most így a egyenítő gólt követően megpróbálná meglovagolni ezt a hullámot, ezt a lendületet. Ajari kapja a bal oldalon, Tanaka próbálja elvenni tőle, ez nem sikerül, Ajari elindul befelé, Isakot viszont nem találja meg. Egyébként Isak még Gyökeresnél is kevesebbet van játékban, tehát Gyökeres egyszer-egyszer labdát szerez, most viszont Isak szerez labdát, és egy nagy védés Suzuki-tól. Hát csak mondani kell, és Isak meghallja, 16-osról adott le egy lövés, Suzuki ütötte ki a bal alsóból, 2 perccel nagyjából az egyenlítő gólt követően Isak jelentkezik egy helyzettel, vagy egy lövéssel, Suzuki ütötte szögletre. Ez is szép védés volt egyébként Suzukitól, hasonló picit, mint Zetterström védés az első fél időben.
3: Egy ilyen szintű játékosnak, mint Isak, ez egy óriási helyzet volt, 17 méteres lövés, nagy védés.
2: Kis szöglet megint a svédektől, és Elanga megint ott van a 16-os sarkánál, aztán legurítja Straudnak, ez nem volt egy jó passz. Viszont bedobással jönnek a svédek, mert hogy az oldalon túl került a labda Majda szerelésekor. Bergvall fogja elvégezni a bedobást melegítő svéd játékosok mellől, vagy közeléből. Bergvall a 16-oson belülre készül hajítani a labdát, és ezt meg is teszi. Tovább pattanott, Isak próbálja átvenni, sikerül is, visszakészíti. Ott jön egy csel, lesz a lövés ez a kérdés, de nem, mert kicselezi magát Ajari a 16-oson kívülre. Majd a bal oldalon már megkapja Gyökeres a labdát, Gyökeres mellett elesik egy japán játékos, szabálytalankodott a svéd támadó. A mérkőzés 66. percében, amikor is Majda, valamint Elanga góljainak köszönhetően Japán-Svédország 1-1, és cseréhez készülődnek a japánok. 18-assal elhagyja a pályát Ueda, érkezik a helyére 19-essel Ogawa. A másik lecserélt játékos pedig Doan. Tehát a gólpasszal jelentkező Doan, aki helyét pedig 14-essel Junya Ito veszi át. Tehát egy újabb Ito a pályán. A középhátvéd mellett most egy támadóbb szellemű Ito is ott van fönt. És akkor a másik csere, mondom még egyszer, Ueda helyére érkezett Ogawa. Hát Ueda sem volt talán olyan sokat játékban, ahogy tulajdonképpen Isak sem, de az a passza ott Doan gólpassza előtt, az szerintem már megérte azt, hogy a kezdőcsapatban nevezze őt Moriyasu, a szövetségi kapitánya. 67. percben járunk, Japán-Svédország 1-1, svéd szabadrúgás következik a 16-os sarkától, de a svéd 16-os sarkától, úgyhogy a Zetterström a kapus fogja majd elvégezni. Kicsit megtörölgeti a labdát, aztán lehelyezi, hogy felívelje, felküldje a japán térfélre. Ezt most meg is teszi, átad a Gyökeres irányába, de Tanaka fejeli el Gyökeres előr, vissza Lindelöf felé, Gudmundsson próbálja tovább kanalazni, ez így a japánoké lesz, Ito vágja vissza, de Elanga már lesen tartózkodott, úgyhogy japán szabadrúgás következik. Gyanítom, hogy majd csak az ivószünet után, mert hogy a 68. percben a salvadori játékvezető Ivan Barton hidratációs szünetet rendel el, kötelező jelleggel érkeznek a csapatok is a kispadhoz. A hallgatók pedig Bukovics László szavait hallják a következő percekben.
3: Szünet után is úgy folytatódott a mérkőzés, hogy az első fél idő befejeződött japán fölénnyel, óriási labdabirtoklási fölény, csak a svéd térfélen zajlott a játék, és míg az első fél időben ez gólban nem mutatkozott meg, a második fél idő elején Japán egy gyönyörű támadás után 4 olyan passz volt, hogy jobb hátvéd fölpasszolta a labdát, tovább pörgette a játékos, utána behúzta ilyen futszálos mozdulattal, tehát tiki-taka játék volt, ilyen Barcelona stílus, egy érintős foci, nagyon szép góllal megszerezte a vezetést Japán, Maeda révén. Utána érthetetlen módon egész eddig Japán óriási fölényben volt a mérkőzésen, de a futball lélektana, ezt már említettem, hogy ilyenkor a vezető csapat egy picit úgy megnyugszik, aki hátrányban van, egyenlíteni szeretne, és ez tudat alatt is áttevődött a játék a japán térfélre, de ez nem csúcsosodott ki nagy svéd helyzetekbe, hanem ilyen labdabirtoklási fölény lett inkább a svédeknek, és egy egyéni villanás, és nem is egy nagy helyzetről beszélünk, hanem a jobb szélen a 16-os az oldalvonal környékéről elángált tükörszélsőként hozta befelé a labdát, és a 16-os sarkáról, tehát pontosan a 16-os sarkáról Suzuki kapus beadásra számított, és takarásba is volt az egyik védő, Elanga pedig, tehát jobbról befelé hozva ballal a hosszú sarokba szép lövést eresztett meg. Nagyon jó helyre ment a labda, nem volt bombaerős, de nagyon jól helyezett, és mivel a kapus későn észlelte a védőjétől, nem látta a lövést, amikor már vetődött, esélyesen volt a védésre, de ha egészében kell összefoglalnom a gólt, akkor ebben benne volt Suzuki ebbe a találatba. Egyenlített Svédország, azóta kiegyenlített lett a mérkőzés, sőt a svédek egy picit többet birtokolják a labdát, de ha a mérkőzés eddigi 67 percét nézzük, akkor ebből 60-at Japán irányított, 7 perc volt körülbelül átlagban a Svédországé, de a végén az fog dönteni, hogy ki használja ki jobban a helyzeteit. Ha Svédország tudja ezt folytatni, akkor meg is nyerheti a mérkőzést, Japán meg nem tudom, hogy visszatalálja arra a játékra, amit az első fél időben nyújtott meg a második fél idő elején. Azt tudjuk, hogy a másik mérkőzésen ugye Hollandia vezető, a csoport első egyelőre. Itt a csoport harmadik hely, a 3 pont az gólarány függő, hogy tovább lehet-e jutni, 4 ponttal 100%-osan harmadikként is.
2: Szigorúan szakmai szemmel, Laci, melyik gól tetszett jobban?
3: A japán. Megmondom miért, mert több passz előzte meg, gyönyörű mozgások. Szép volt Elanga lövése is, mert a 16-os sarkáról ment a hosszú sarokba, tehát mondhatnánk, hogy nagy gól,
2: persze,
3: de igazán kapus gól. Az első gól az nagyon szép játék volt, tehát mindennek megvolt a helye, mint egy táblánál rajzolták volna meg, megvoltak a mozgások, az ütempasszok, az üres területbe befutás, nagyon szép találat volt.
2: Suzuki szabadrúgásával folytatódik a mérkőzés. Saját 16-osának sarkától ívelheti fel a japánok kapusa a 71. percben a labdát át a svéd 16-os előterébe, ahol Lagerbilke ugrik a legmagasabbra és fejeli el, mégpedig pontosan Ayarinak, Ayari megcsúsztatja Elanga felé, ezt viszont a japánok megszerzik. Nakamura bent tartja, még az oldalvonalnál a bal oldalon indul a japán akció, Lagerbilke azonban el tudja piszkálni Maeda elől, dobhat így a japán válogatott a bal oldalról, miközben Maeda szép lassan feltápászkodik a gyepről, addig Nakamura szép lassan felemeli a labdát a gyepről, és bedobja Itónak, mégpedig Itó Hirokinak, a Bayern München védőinek, ugye most már a pályán van Itó Junya is a támadósorban, ott a jobb oldalon épp ő kapja a labdát az oldalvonalnál, fel is vágják őt a svédek, úgyhogy kiharcol egy szabadrúgást, Itó Junya messze van ez még a kaputól, minden esetre középre lehet ívelni. És hát nem felejtsük el, hogy a hollandok ellen fejjel, egy fejes góllal egyenlítettek a japánok a mérkőzés végén, úgyhogy azért itt is veszélyes lehet a légi párharc a svédek szempontjából, de nem ívelik fel a japánok, inkább a földön járatják meg, és akkor ezt én most megint a türelem számlájára írom. És ez csúnyán hangzott, mert hogy ez abszolút pozitívumként gondolom én, hogy tényleg annyira türelmesen nyugodtan játszik a japán csapat, hogy ezt szerintem sok más válogatott megirigyelheti. A svédeknek adja a labdát a játékvezető, Maeda hiába gondolja tévesnek ezt az ítéletet, Lagerbilke végezhet el bedobást, mert hogy Barton sportás szerint a labda Maeda lábáról ment ki, Maeda ezt nem így érzékelte. Lagerbilke feldobja egészen Gyökeresig, aki a felpályánál próbálja megtartani, megint 3-4-en voltak Gyökeres körül, és nem is tudta jól megjátszani a labdát az Arsenal támadója. Közben újabb cseréhez készülődik a svéd válogatott. Graham Potter fog megint csak belenyúlni a mérkőzésbe. Daniel Svenssont küldi majd pályára hamarosan a svédek szövetségi kapitánya. Kérdés majd, hogy ki helyére. A labda a svédeknél, Elanga tartja meg a felezőnél, kint az oldalvonalnál a jobb szélen, bejátsz a középe Bergvallnak, visszakerül megint a labda a svéd térfér mélyére a védelembe, ahonnan Lindelöf híveli előre, ez pontatlan volt, vagy rövid volt, Sugawara fejeli vissza a középpályára, ott egy szabálytalanságot középen a japán térfélen, Kamada került a földre, mégpedig Bernhardsonnal ütközött a japánok középpályása Kamada, ennek ott a nála nagyjából másfél fejjel magasabb svéden, és meg is kapta a szabadrúgást, ezért a japán csapat Tanaka kapja a labdát a japán térfélen, visszalép oda Taniguchi és Ito Hiroki közé, Tanaka megint megkapja a felezőnél, aztán bejátsza Kamadának, akinek komoly baja nincsen, úgyhogy folytatja a mérkőzést, egy íveli Sugawarához, ez magas volt, Sugawara fejjel megpróbálta ugyan bent tartani, de nem sikerült, jön egy svéd bedobás, és jön hamarosan a pályára Nagatomo a japánoknál, aki azért jó néhány világbajnokságon szerepelt már, ahogy Cristiano Ronaldónak, Lionel Messinek, Manuel Neuernek és Guillermo Ochoának, neki is van a mezének az ujján egy megkülönböztető jelzés, a legacy szóval, tehát Nagatomo, ez azoknak jár, akik legalább 5 világbajnokságon pályára léptek. Cserélnek a svédek is, ugye Svenssonról már említést tettem, hogy pályára lép. Straud és Bernhardsson hagyja el a pályát, és akkor Svensson mellett ott lesz 13-assal Szema is a svéd csapatban. Nagatomo pedig természetesen Nakamura helyét veszi át ott a japán csapat bal oldalán. Ott ő is nagyon komoly karriert tudhat magáénak. Játszott Európában is jó néhány helyen például, de a japán válogatottnak is komoly legendája, és először lép pályára ezen a világbajnokságon, mert ott sem Tunézia, sem Hollandia ellen nem kapott lehetőséget, eddig Nagatomo és mellett egy másik csere is, 16-ossal is érkezik a pályára Watanabe, úgyhogy két friss játékossal most a japán válogatott, és azonnal támadásban Ito Junya próbálkozik a 16-os sarkánál, előre vágják a svédek a labdát, 76. perc, negyed óra lehet még hátra, picit most leült a mérkőzés tempója.
3: Igen, mert mindkét csapat tudja, hogy a döntetlennel egymást is viszik tovább, nyilván a svédek lennének akkor a csoport harmadikok, de 4 ponttal 100%-os továbbjutók. Ez nem jelenti azt, hogy nem akarják megnyerni a mérkőzést, de a döntetlen tulajdonképpen egyik csapatnak sem rossz.
2: Watanabe egyébként Seko helyét vette át a japán csapatban. A 20-as számú védőt hozta le Moriyasu, a szövetségi kapitány. Tehát 76. perc, a mérkőzés állása 1-1. Ez, ahogy itt Vukovics László is említette, továbbjutást ér mindkét csapatnak, a svédeknek a harmadik helyen, a japánoknak pedig a második helyen, ami azt jelenteni, hogy Japán-Brazília mérkőzést rendezhetnek a legjobb 32 között, Svédország, a Németország, Franciaország, Norvégia, Svájc 4-esből kapna ellenfelet, attól függően, hogy melyik csoportból érkeznek a legjobb harmadikok, még Hollandia Marokkóval találkozhat a 16 közé jutásért. Svéd szabadrúgás következik, Gyökerest vágták föl a japánok 16-ostól nagyjából 6-8 méterre, de kicsit szélről, egyébként Taniguchi volt a szabálytalan, aki sárgalapot is kapott, és néhány perc ezelőtt a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, amikor Dant is lecserélték. A szabadrúgást Ayari végzi el, tehát innen valószínűleg beadás lesz, nem pedig kapura lövés, és jobbról. Mondom azt, hogy 26 méter nagyjából a kaputól Ayari beíveli, elfejeli éppen Taniguchi a labdát, ez Bergwall légi út, Bergwall megpróbál lefordulni Tanakáról, megtolja még egyszer a labdát, Nagatomóval most szemben, Bergwall három ember között nagyon szépen tartja meg, és tovább vagy a Svenssonnak, egy lövés, ez mellé megy 2 méterrel, talán megpattant egy japán játékoson, úgyhogy igen, svéd szöglet következik a mérkőzés 78. percében, és Suzuki a kapus azonnal elkezdi állítani, irányítani a játékosokat, hogy ki merre menjen. Közben pedig a csereként beálló svéd játékos Szema egy cetlit tesz a sportszárába. Ez azért érdekes, mert hogyha ő jött be most csereként, akkor ezt Graham Potter akár szóban is elmondhatta volna neki, amit a cetlire írt.
3: De valószínű, hogy visz üzeneteket a többieknek is, hogy változik meg a csapat felállása.
2: Ez lehetséges, és A többiek meg nem akarták elrakni a saját sportszárukba, mert kényelmetlen. Ajári szöglete következik, megint az ötösön belül minden svéd játékos. Suzuki megint el tudja öklözni, aztán pont a csereként beálló Sema lőhet, levágódik a japánokról. Lent van egy japán ott a földön, mégpedig Sugawara, közben a bal oldalon jönnek a svédek. Svensson a 16-oson belül visszagurítaná középre, ott csak japán játékos volt, mégpedig Tanaka, aki elrúgta üres területre a labdát, ezt szép lassan be fogja gyűjteni Gudmundsson, úgyhogy megint csak a svédek jöhetnek. 79. perc, és itt az ivószünet óta megint vagy nem megint, hanem mintha a svédek tértek volna vissza frissebben, jobban a második félidő közepén tartott hidratációs szünet után.
3: Igen, nincs döntő fölényük, de egy picit többet tartózkodnak a japán térfélen, és veszélyesebbek egy kicsit most a japánoknál. De a japánoknál, ha meg fogják szerezni a labdát, megvan a játékuk, és most is például egy szép labdakihozattal, tehát itt még bőven lehet győztes gól ezen a mérkőzésen. Hiába jó mind a kettőnek a döntetlen, azért a győzelemről egyik sem mondott le.
2: Nagatomo szerezte egyébként a labdát, aki Tokióban játszik most már évek óta, de említettem, hogy korábban éveken keresztül Európában játszott, az Inter csapatában töltött 8 szezont is, játszott a Galatasarayban, a Marseille-ben, tényleg nagyon komoly karrier áll mögötte, 39 esztendős egyébként, egy szeptemberben tölti a 40-et Nagatomo. 80. perc, jönnek előre a svédek, Elanga mellett, vagy Elanga próbál elmenni Ito mellett, Ito Hiroki mellett, ez nem sikerül Elangának, el is esik, és ő kis gurul a pályán kívülre. Ito a labdát találta, és azt szúgta rá Elanga lábára, úgyhogy japán kirúgásnak kell itt következnie, de svéd szögletet ítél, sőt szabadrúgást ítél a játékvezető, ami nekem egy picit gyanús, vagy picit kérdőjeles, de hát nem Iván Bárton eddig a meccsembere, ezt is Hukovics Lászlóval a fél időben megbeszéltük, de hát
3: megnézzük majd egy-két salvadori bajnokit, hogy ott mi számít sárgalapnak vagy szabálytanságnak, mert szerintem azért vegyes a kép.
2: Ajari íveli be a szabadrúgást, van fejes, de ez messze elkerüli a japán kaput. Lager Bilke próbálkozott megint, ő egy szöglet után is fejelt, de sem volt igazán pontos. A 81. percben Japán-Svédország 1-1, és talán annak is köszönhető egyébként az, hogy a japánok most annyira nem jók itt az utóbbi percben, hogy én legalábbis annak a számlájára is írom, hogy ott Doánt és Uedát is lecserélték. Főleg Doán volt az, aki a támadásokban most szinte minden támadás keresztül ment rajta, és úgy szerepet játszott. Pihentett szerinted, Moriyasu?
3: Én szerintem pihentett, igen, de még egy gondolat a játékvezetőkről, hogy mennyire megnehezíti a játékosok dolgát az, hogy különböző földrészekről, különböző futballkultúrákból jönnek játékvezetők, és a játékosoknak alkalmazkodni kéne, szerintem fordítva lenne az ideális, hogyha a játékvezetők ugyanazt a színvonalat hoznák, nem is színvonalat, csak felfogást, mert egész másképp vezetik a meccset, például ez a salvadori játékvezető, most nem megyek bele nemzetekbe, de a játékosoknak nagyon nehéz, és meg kell próbálni alkalmazkodni, mert nem tudnak más tenni, mert a pályán a játékvezető dönt, csak eltérő felfogások vannak elég nagy arányban a világbajnokságon, amit eddig láttunk.
2: Ahogy egyébként a csapatokban is, a válogatottakban is eltérő felfogások, eltérő játékstílusok uralkodnak.
3: Na jó, de a szabályok ugyanazok, ott nem lehetne mellé fújni.
2: Egy indítás, egy japán indítás, mégpedig Ito felé, elcsúsztatja Ito Junya elől. Gudmundsson, jöhet egy japán sarokrúgása a 82. perc végén, már a 83. perc elején fogja valószínűleg elvégezni a szögletet a japán válogatott, amelynek szurkolói óriási lelkesedéssel buzdítják övéiket, annak ellenére, hogy itt az elmúlt percek azért nem a japánokról szólnak. Ito Junya adja be a szögletet, elfejelik a svédek, egyébként a kapus elől, Zettercsom elől itt a kommunikációval nem volt minden rendben, viszont jöhet egy svéd ellentámadás, Elanga, elassítják őt a japánok, és labdát is szereznek a japánok, jön egy beadás, egy helyzet fölé megy, nem találta el jól Ogawa a labdát középen, vetődött középre, hogy elérje, de irányítani már nem tudta, és messze fölé pattant bal lábáról a labda. Harciasan szereztek labdát a japánok, nem kizárt egyébként, hogyha itt gól születik, akkor a videóbíró visszanézi, megnézi az esetet, sőt biztos megnézi, az nem kizárt, hogy elvette volna, de hát ezt azt most már sosem derül ki, mert hogy a 83. percben Ogawa fölé lőtte, úgyhogy marad az 1-1. a japán-svéd mérkőzés állása. A másik mérkőzésen pedig Kansas City-ben Tunézia, Hollandia továbbra is 1-3, úgyhogy jelenleg a csoport állása az élen Hollandia 7 ponttal, aztán Japán 5 ponttal a második, Svédország 4., illetve 4 ponttal a harmadik, Tunézia pedig pont nélkül áll a csoport 4. helyén. Svéd bedobás, kifejlik a japánok, aztán tovább is tudják csúsztatni, és ezzel most megint indulhat egy ellentámadás, hogyha eléri, de nem éri el Itó Junya, igurul a labda az oldalvonalon túlra, svéd bedobás következik, Bergvall hajítja be. Azt egyébként nem szabad elfelejteni, hogyha itt most a svédek gólt szereznek, akkor fellépnek a második helyre, ha megszerzik a vezetést. Igaz, ugye a második hely mit jelent? Brazíliát. A harmadik hely pedig akár még Svájcot is jelentheti, és ezért a kettő közül azt hiszem, hogy többen választanák Svájcot, mint a brazilokat, de hát számolgatni talán nem érdemes, főleg annak, aki világbajnok akar lenni, mert a világbajnoknak minden szembe jövő ellenfelet le kell győznie. Legyen az minden tiszteletem mellett a curaçaói válogatott, vagy az argentina, francia, német. Hát minden ellenfelet le kell győzni, ez a lényeg, erről beszéltek a japán játékosok is. Már pedig ezt elmondjuk még egyszer, ők világbajnokok szeretnének lenni. Ezt tűzték ki célul maguk előtt. Japán szabadrúgás felezőtől lepasszolják ott a középpályán, és Itó Junya kapja most a 16-os sarkánál, megpróbálja lerázni magáról ellenfelét, Szemát, visszateszi aztán egy sorra a hátrébb Sugawarának, jön a beadás jobbról, kivágja a

0: Igen, itt már azért a fáradtság is belejátszik, egy rossz lépés, egy rossz helyezkedés, nagyobbat kellett nyúlnia, nagyot mentett egyébként, de belejátszik, mondom, a fáradtság is. Közben a salvadori játékvezető nagyon rendezkedik itt a mérkőzésen. A csapatok mennek a győztes gólért, de első a biztonság, tehát a döntetlen mind a kettőnek továbbjutást ér.
1: A japánok egyébként már kihasználták mind az 5 csere lehetőséget, míg Graham Potternek most kell kihasználni a negyediket, jelzi az orvosi stáb, hogy itt Lindelöfnél csere szükséges, és akkor azt hiszem, hogy ő is már kihasználja az 5-et is, mert hogy játék megszakítást, azt többször nem hajthat végre Graham Potter, és jön 2 csere, 15-össel érkezik Starfelt a csapatba, a svédekhez, 10-essel pedig Nygren, Benjamin Nygren, úgyhogy ők ketten jönnek itt a hajrára a 87. percben a svéd válogatottba. Kérdés, hogy Lindelöf mellett ki lesz majd a másik lecserélt játékos. A 87. percben Japán-Svédország 1-1, a másik mérkőzésen Tunézia-Hollandia pedig 1-3. 9-es számmal Isak helyett 22-es, hát 22-es játékos nem készült beállni, úgyhogy szerintem ott át kell még állítani valamit a táblán. 3-as helyett 15-ös, ezt sejthettük, vagy sejtettük, hogy Lindelöf az egyik lecserélt játékos. És akkor ő helyére érkezik Starfelt. A kérdés, hogy Nygren kinek a helyét vette át, mert kinek a helyét veszi át, mert egyelőre nem emeli a magasba a másik táblát a negyedik játékvezető, de most kiderül, hogy Gudmundsson a másik lecserélt játékos, és akkor az ő helyére érkezik Nygren a svéd válogatottba. 10-es számmal, és még egyszer elmondom, hogy Starfelt a másik becserélt. 88. perc, megy a kommunikáció ott a negyedik játékvezető és a svéd stábtag között, hogy a számokkal kapcsolatban valami kis probléma volt, minden esetre most már minden rendben, és folytatódik a mérkőzés, így a földre kerül a Sema, csereként beállt svéd játékos, és a fejét fájlalja, érkezett hátulról Sugawara, és a könyökével picit a tarkóját megérintette, de annál azért durvábban, mint ahogy én ezt most megfogalmaztam, jogos a szabad rúgás, és elhiszem azt is, hogy ez fáj Szemának itt a 89. percben. Ez is veszélyes helyzet, ez a svéd szabad rúgás is veszélyes lehetőség, de itt is valószínűleg beadás fog következni, mert hogy ez is nagyjából olyan 26-28 méterre lehet a japán kaputól, azért onnan erős és nagyon, nagyon erős és nagyon pontos lövés kéne ahhoz, hogy gólt szerezzen közvetlenül a szabadrúgásból, akár Nygren, akár Ayari fogja elvégezni, mert hogy ők ketten állnak ott a labda mögött, de fent van természetesen Lagerbilke. Hát ő Lindelöf már nem lehet fönn, Starfelt viszont igen, Nygren íveli be középre, elfejeli onnan bentről Taniguchi, de marad a svédeknél, elánga a jobb oldalon, visszaadja Bergvánnak, Bergván egy ívelés középre, érkezik Suzuki a kapujából, eltalálja, de ott van még a 16-oson belül, onnan most kiívelik a japánok, és kihez kerül? Isakhoz kerül. Isak kiadja elángának a jobb oldalra, ott van a 16-os sarkánál, most beadja inkább, Taniguchi elfejeli a labdát, Bergvál felé jön, Bergvált picit zavarta ott a visszaérő Ito, de a labda megint elángához kerül, elángá két ember mellett elesik, nem kap szabad rúgást, hiába reklamál a svédek játékosa, a labdát pedig begyűjtik a japánok, Nagatomo kapja, Nagatomo előre teszi üres területbe, hát ez most picit vakon csinálta Nagatomo, nem nagyon nézett fel, mert hogy nagyon messze volt a labdától Ogawa is, és a túloldalon Ito is, úgyhogy a svédek megszerezték a labdát. Már a 90. percben járunk, 20 másodperc van a rendes játékidőből, aztán jön még a hosszabbítás, amely gyanítom ilyen 5-6 perc lehet, de ezt hamarosan megtudjuk. Most épp Isak az oldalvonalnál kapja meg a labdát, Nagatomo szorításában visszajátsza azt Lagerbilkének, Lagerbilke pedig tovább be középre Starfeltnek. Starfelt megkapja a labdát ott Nygren. 7 perc a hosszabbítása a mérkőzés végén, úgyhogy az 5-6-tal picit alálőttem. A svédeknél a labda, Nygren a jobb oldalon indulhat előre már a japán térfélen. Ez a 7 perc pedig el is kezdődött már. Akkor, amikor Bergvall a középpályáról kiadja a bal oldalra Svenssonnak. Svensson játékba hozza Szemát is. Két japán

0: Hanszémával szemben, de itt az, amióta erről beszéltünk először, hogy a svédek kezdik átvenni az irányítást, azóta ebben nincsen változás igazából. Azaz egy különbség a mérkőzés első féldejéhez képest, meg a dominancia, a japán dominanciához képest, hogy ezért a japánok több helyzetet alakítottak ki. Ők sem sokat, teszem hozzá, de többet, amikor ilyen fölényben játszottak. Most egy ívelés a svédektől, de ezt is előre vágják a japánok.
1: Igen, amit említettél, hogy a japánok azért megérezték Maeda és Ito cseréjét, mert sokat gyengültek ebben. Természetesen nem mondtak le a győzelemről, de annyira első helyre helyezték most a biztonságot, hogy átadják inkább a területet, és ezért látszódik az, hogy a svédek nagy fölényben vannak. A japánok tudatosan visszaállnak most a saját térfelükre.
0: A 92. percben Japán őrzi a csoport második helyét, és a brazilokat ellenfélnek ezzel. Egy picit meglepően érdekesen hangozhat, de hát nyilván nem. A másik, vagy a csoport harmadik pedig zsákba macskát kap ellenfélnek, vagy akár Franciaország is lehet, akár Németország, akár Norvégia vagy Svájc. Ez majd néhány nap múlva derül ki. Most a labda még mindig a svédeknél. Starfelt játssza föl a középpályára Ayarihoz. A 92. percben járunk, Japán-Svédország 1-1. A csoport másik mérkőzésén pedig Hollandia 3-1-re vezet Tunézia ellen, ott már a 95. percben jár a mérkőzés. 6 perces hosszabbítás van Kansas City-ben. Taniguchi rúgja föl a magasba a labdát saját 16-osának előterében. Aztán ott megharcol a labdáért Maeda, viszont visszakerül a svédekhez. Nygren ki a jobb oldalra, Elanga, és egy nagy védés Suzuki-tól, aztán kivágja a labdát a 16-oson belülről Sugawara. A 93. percben Elanga lábában ott volt a győztes gól, de Suzuki egy vetődéssel hárított, úgyhogy marad az 1-1, és most a bal oldalon próbál Sema áttörni a japán védelmen, egy kicsit hosszan tolta meg a labdát, úgyhogy japán kirúgás következik. Elanga tehát a gólja után majdnem szerzett még egyet, mert ez is befért volna bizony a hosszú kapufa mellé. Nem japán kirúgás, hanem svéd szöglet közben, mert hogy akkor ezek szerint beleért egy japán védő, de Suzuki nagy bravúrral, egy szép vetődése megakadályozta Elangát a gólszerzésben. Jöhet át a svéd szöglet a bal oldalról, 94. perc, a rövidre van is, fejes kapufa, felső kapufa, ott van még a 16-oson belül, jön Suzuki, és most megfogja a labdát. Hát egy újabb nagy svéd helyzet a 94. percben, egy perccel Elanga lövése után, szögletet követően Isak felső kapufát fejel. Hát a végén még lehet, hogy a japánok fognak örülni a döntetlennek.
1: A svédek magassági fölényben vannak, a pontrugás így dupla veszélyt jelent. Igen, ez egy kapufa volt a szöglet után, meg is nyerhette volna Svédország a mérkőzést, de egyelőre nem tette meg, még van hátra egy pár perc. Most már a japánok abszolút megelégednek a döntetlennel, a svédek pedig mennek előre a győzelemért.
0: Kansas City-ben lefújták a Tunézia-Hollandia találkozót, a hollandok 3-1-re nyertek, és ezzel minden bizonnyal megnyerték az világbajnokság F csoportját, és Marokkóval fognak majd találkozni a legjobb 32 között, míg a japán-svéd mérkőzés 3 perccel a jelzett hosszabbítás letelt előtt, továbbra is 1-1, jelen állás szerint mindkét csapat továbbjutó, Japán a második, Svédország pedig a harmadik helyen. Miközben a japánok indulnának előre, egy visszapassz Tanakának, aztán végül Taniguchi íveli fel a bal oldalra Nagatomo felé, Nagatomoig nem jut el, jön aztán Kamada is a mélységből, de ő is rossz helyre teszi, gyökeres indítása pedig borzasztóan hosszú Elangának. Ito Hiroki jóval előnyösebb helyzetben volt a svédnél, és hazaadta végül Suzukinak a labdát. Suzuki kipasszolja Watanabénak, Watanabe nevét nem kellett egyelőre sokszor kimondani, ugye ő csereként jött Szekó helyére, oda a védelem a három védős rendszer jobb oldalára, visszakerül Taniguchihoz, aztán most megint Watanabénél a labda. Watanabe megint Taniguchinak adja, szépen nyugodtan járatják ott a japánok egymás között a védelemben, 2 perc van még hátra, és akkor most talán azt látjuk, azt érezzük, hogy mindkét csapat be akar menni az öltözőbe, és pihenni szeretne, mert itt a döntetlennel mindketten tovább jutnak. Azért Isak még megpróbál ott zavart okozni, ez nem sikerül nekik, Kamada nagyon higgadtan teszi vissza a védelembe, közben Watanabe átlép a svéd térfélre a jobb oldalon, a labdát viszont visszaküldi, visszapasszolja Taniguchinak a japán oldalra megivatana be a labdával, egészen az oldalvonalnál feljátsza a támadósorba Ito Junyának, előle elpöcködik a svédek, de visszakerül aztán hozzá, Bergvall mellől teszik a jobb oldalra, Sugawara, aztán megint Ito a labdával, Ito bejátszaná középre be, és játsza középre Ogawának, a labda pedig már a bal oldalon Nagatomónál, a 16-os sarkánál Nagatomo, jó a váltás, visszakerül aztán végül a védelembe Ito Hirokihoz, aki megjátsza Taniguchit, majd megint Watanabe a labdával, nagyon nyugodtan és higgadtan. Na most azt mutatja a japán, amit mutatott az első félidőben, türelmesen adogatnak a svéd oldalon, kérdés, hogy mi lesz a vége, lesz a slusszpoén, mert az utolsó percibe léptünk a jelzett 7 percnek, amikor Nagatomo kap labdát a bal oldalon, Nygren mellől tenné középre, laposan Bergvall vágja ki a 16-oson belülről, de marad a japánoknál a labda, Ito, aztán Kamada be pöckölje a 16-oson belülre, onnan elfejelik a svédek, Nagatomo pedig elpiszkálja Elanga mellől, fél perccel a jelzett hosszabbítás letelte előtt, svéd bedobás következik, és hát a svédek nem sietnek, a döntetlen a svédeknek is jó, mert hogy ez is továbbjutást és egy zsákba macska ellenfelet jelent nekik, 20 másodperc még, amíg Lagerbirke elvégzi a bedobást, hátradobja egészen Zetterströmig, a kapus hátralép 2-3-at, és onnan éveli aztán előre át a japán térfélre, Gyökeres felé megint, Gyökeres nem tudja átvenni, megint a földre kerül, most már nem is nagyon reklamál, a labda ott van Kamadánál, aki próbálkozik egy indítással, levágódik a passza, és ebben a pillanatban itt a vége a mérkőzésnek. Nem született döntés, de ennek mindkét csapat örül, Japán-Svédország 1-1, mindkét válogatott ott van a legjobb 32 között. Az első félidő japán fölényt hozott, volt viszont nem, sőt igazán nagy helyzetet sem, egészen a utolsó percekig kellett várni, addig, amíg az első komoly helyzet megszületett. Nakamura lövését azonban Zetterström bravúrral védte a bal alsóból. A fordulás után maradt a japán mezőny fölén, és az 57. percben ez góllá is érett. Egy fantasztikus támadás végén Doan és Ueda játszott össze, aztán Doan remek ütemben indította Maedát, aki a 16-oson belül 7-8 méteren átvette a labdát, és estében bepöckölte a jobb alsóba. Megérdemelten szerzett vezetést japán, de csak 5 percig volt náluk az előny, mert hogy Elanga a 16-os jobb sarkától ballal élesen lőtte a kapu irányába, Suzuki későn látta meg a labdát, ezért későn vetődött, és a kapufa mellett a hálóba vágódott Elanga lövése. A svéd egyenlítést követően 2 perccel pedig Isaac 16-osról adott lövését kellett Suzukinak védenie. Szép lassan át is vették az irányítást a svéd válogatott játékosai, a japánok cserékkel talán már pihentettek is olyan kulcsjátékosokat, mint például Doan vagy Ueda. A svédek mezőny fölénye viszont nem szült újabb gólt, hogy az első félidőben a japán fölény sem szült gólt. Még a 93. percben volt egy Elanga lövés, amelyet Suzuki védett, majd az azt követő szöglet után Isaac felső kapufát fejelt, újabb gól viszont nem született. A másik mérkőzésen Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, ezzel a hollandok a csoport elsők. A japánok megtartották a második helyet ezzel a döntetlennel, 4 ponttal viszont Svédország a legjobb 8-3. Helyezett egyike lesz, és szintén készülhet a következő körre. Japán, Svédország 1-1. Ukovics László, néhány szóban kérlek, értékeld ezt a mérkőzést is.
1: A mérkőzés előtt tudtuk, hogy 4 pontos japán, 3 pontos Svédország, a döntetlennel mind a két csapat 100%-osan tovább jut. Ennek szellemében azt gondoltam, hogy egy teljesen kiegyensúlyozott mérkőzés lesz, meg a csapatok játékerejét tekintve is, de nem, első fél időben nem ezt kaptuk, hanem óriási japán fölényt, de ez labdabirtoklási fölényben mutatkozott meg abban, hogy egyáltalán nem hagyták kibontakozni a svédeket. A svédek az egész első fél idő folyamán egyetlen épkézláb támadást sem tudtak végigvinni, pedig tudjuk, hogy Gyökeres és Isaac személyében két Európa klasszis csatáruk van, egyszer sem tudták őket megjátszani. A japánok nagyon jó futballt mutattak be, sok passzos játékkal, Tanaka révén egy igazi helyzetük volt, de egy kicsit maga alul ellőve a labdát, nem tudott be erőt adni, és ott nagyot védett a svéd kapus. A második fél időben azt gondoltam, hogy valamit váltani kell a svédeknek, hogy Graham Potter kitalál valamit, hogy ne legyen ekkora nyomasztó a japán fölény. Ez az első 10 percben nem történt meg, mert a japán ugyanazt folytatta, amit az első fél időben abba hagyott, és ez az 56. percben góllá is érett. Doyan indítását Maeda előtte egy gyönyörű háromszögelés volt, lepörgetés, lekészítés ilyen futszálosan, tehát egy nagyon szép gól volt, négy gyönyörű passz előzte meg, és Maeda szépen passzolt a kapus mellett a kapuba, Zetterström tehetetlen volt. Itt érdekes módon a gól után Japán visszaállt, ezt nem tudom, hogy miért, Svédország nem óriási elánnal, de átvette a kezdeményezést, a passzokból helyzet egyelőre nem jött ki, viszont 6 perc után, a 62. percben Elanga jobb szélről tükörszélsőként hozta befele a labdát, és a 16-os sarkáról pontosan ballal elnyeste a hosszú sarokba. Nem volt túl erős a lövés, de pontosan helyezett, és Suzuki kapus nem volt jó a kilátás, mert az egyik védője takarta a kilátást, és mikor már észlelte a labdát, addigra már későn vetődött, és a 16-os sarkáról előtt labda a jobb alsó sarokba vágódott. Evel egyenlített Svédország, mondhatni, hogy váratlanul a mérkőzésen addig látottakból, a 62. percből 55 percet biztos, hogy jobb volt Japán, de itt ekkor visszaálltak, Elanga egy szép lövést engedett meg, ez szerintem ebben benne volt Suzuki, aki egyébként eddig minden mérkőzésen jól védett, és ez a gól meghozta a svédek kedvét, sokkal többet támadtak. Egy labdaszerzés után Isaknak volt egy óriási helyzete, 17 méterről egy őszintű csatár, tehát egy ilyen Liverpoolban játszó játékosnak ez egy óriási lehetőség. Itt ennél a lövésnél a bal alsóba lőtt el a bal összekötő helyéről, Suzuki óriási vetődéssel nagyot védett. A japánok többet cseréltek, levitték a legjobb játékosaikat, ugye lement Tanaka, Ueda, és ezeket már nem tudták pótolni minőségbe, a svédek fölénybe kerültek. Ez nem volt nyomasztó ez a fölény, de többet tartózkodtak a japán tér felén. Csordogált a mérkőzés, Japán már újabb helyzetet nem tudott kidolgozni, a svédek még a hosszabbításba Isak révén fejeltek egy kapufát, ebben meg is nyerhették volna a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a látottak alapján Japán közelebb állt a győzelemhez, de végül is a pontosztozkodás így, hogy a második fél időben a svédek jobban játszottak egy kicsit, igazságos, mind a két csapat tovább jutott, Japán a második helyen, Svédország harmadik helyen, tehát a végeredmény Japán-Svédország 1-1.
0: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, hogy velünk volt ma éjszaka, önöknek pedig a figyelmet, de a labdarúgó közvetítéseink hajnalban még nem értek véget, mert hogy 4 órától a Paraguay, Ausztrália és a Törökország Egyesült Államok mérkőzést is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban körkapcsolásszerűen, úgyhogy ha gondolják, akkor maradjanak velünk. Nagyjából egy óra múlva, tehát újra jön a labdarúgó világbajnokság, folytatódik a labdarúgó VB. Vukovics László és Regős László Pál búcsúzik, további jó éjszakát, viszonthallásra.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
3: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvan a lépjei döntős a magyar férfi kartválogatott.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: leszel.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
3: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntés, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
2: És ami, klubváltás együtt? Tehát Honvéd
3: hát
2: BHS-ében
3: nem,
2: MTK?
3: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
2: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
3: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesite voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
2: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
3: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
2: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
3: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
2: a döntőbe jutáshoz.
3: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
2: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
4: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
2: Most a foci VB?
4: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
2: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
4: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzés munkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
2: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
3: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
2: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
3: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
2: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
3: Igen,
2: a szokásos
3: 14-én.
2: Gyulai Memorial és július
3: és
2: végén.
3: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
2: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
3: Lehetséges, hogy elég is.
2: Bence bólogat, azért azt elárulom a hallgatóknak.
3: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
2: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
3: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
2: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na, ez a te napod?
3: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
2: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
3: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
2: még a megengedett.
3: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
2: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
3: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n télen nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
2: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
3: vegyes. Nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
2: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Nem, itt rosszul lét.
3: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebbe a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
2: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
4: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fánterem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
2: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
3: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
2: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
3: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
4: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
2: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
3: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
2: De, a szákolás az mit jelent?
3: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
4: Parthoz közel?
3: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
2: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
3: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
2: De nem esett bele a tóba.
3: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
2: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petret, ha ezt megoldotta.
4: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
2: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok igen. közül is ő fogta a legnagyobbat, igen, tehát igen. van érzéke hozzá.
4: Van, abszolút.
2: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje, ez most már sokat
4: nem, ez már nem. Most már ő válasz magának, csalít, hogy mit rakjon föl, stb.
2: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
3: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
2: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
3: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
2: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
3: Hát...
2: Mert ehhez is kell egyfajta megérzés.
3: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
4: hát
3: így rakosgattam.
4: Egy 3 hétig, igen.
3: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
2: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
3: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
2: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
3: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
2: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
3: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
2: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
3: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
2: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
3: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
2: Az a legjobb 12 közé jutás?
3: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
2: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
3: Marad 8.
2: Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kelemes kora reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál Katona László. Jön a D csoport két mérkőzése, és ezzel lezárul a labdarúgó világbajnokság déljelű négyese. Az már biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok megnyeri ezt a csoportot, és a törökök pedig a negyedik helyen nem jutnak tovább majd ebből a csoportból. Az Egyesült Államok hát ezt az összecsapást maradjuk annyiban, hogy olyan szempontból használja fel a jövőt illetően, hogy annak is játék lehetőséget kap, aki korábban például egy kicsit kevesebbet volt a pályán. A kapuban Turner, a védelemen Scully, Trusty, Robinson és McKenzie, a középpályán Berhalter, McKenny, Weah, Reina, Aronson, elő pedig Pepi. Mindössze Pepi és McKenny maradt az ausztrálok elleni győztes csapathoz képest. A törököknél pedig csak 7 változtatás van, hát az ő esetükben már mindegy igazából, mert ugye nem juthatnak tovább. Csakir a kapuban, Çelik, Elmali, Bardakci, Kabak, Yildiz, Özcan, Kökcsű, Güler, Aydin és Yilmaz alkotja Vincenzo Montella kezdő 11-ét. Kimaradt Kadioglu, Demirel, Müldür, Yüksek, Çalhanoğlu, Aktürkoğlu és Akgün is. Szóval a nagyobb nevek most a kispadon, de Pochettino is jócskán belenyúlt a csapatába. A csoport másik mérkőzése az Ausztrália-Paraguay összecsapás. Ezt a találkozót Szabó Bence figyeli.
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Hamarosan elkezdődik majd a csoport másik találkozója, tehát Paraguay-Ausztrália mérkőzés. Itt 5 helyen változott az ausztrálok kezdő 11 az előző mérkőzésükhez képest. Beach továbbra is a kapuban, ő eddig mind a 3, most már mondhatom, hogy 3 mérkőzésen védte az ausztrálok kapuját. A védelem Csirkáti, Szutár, Harrington, ez egy 3 védős rendszer, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A középpálya Behich, O'Neill, Ervi, Boss, elől 3 játékos, Metcalf, illetve Volpato, valamint Iránkunda, ugye aki gólt szerzett Ausztrália első mérkőzésén. A paraguayi kezdőcsapatban muszáj volt a változtatás, ugyanis Almiron kapott egy piros lapot az előző találkozón, azonban a kapuban nem történt változás, továbbra is Hill a paraguayi a kapuvédője. Egyébként 3 helyen történt változtatás, Maidana az egyik játékos, talán aki bekerült Almiron helyére, a védelem ezen kívül Alderete, Gomez, Velázquez, illetve Cáceres, elől Encisco, Gázara, Kubas, Gomez, illetve a Pita helyére bekerülő csatár Alvaros, tehát ők rohamozhatják majd a ausztrál válogatottnak a kapuját, és hát a tét az, hogy kivégez a második helyen, ugyanis sem Paraguay, sem Ausztrália nem tud negyedikként, illetve elsőként végezni saját csoportjában, amely a D-jelű csoport, úgyhogy egy nagyon kedvező sorsolásnak tűnik az, aki esetleg a második helyet meg tudná csípni, ugyanis az Irán, Belgium, Egyiptom 3-asból kerülhetne ki az ellenfele annak, aki a D-csoport második helyezettje lesz majd. Na de menjünk vissza a másik találkozóra, USA-Törökország.
2: Már eltelt 1 perc vagy 2 perc is a mérkőzésből, és támadnak bizony az amerikaiak, bizony egy szögletköt követően volt lehetősége az egyik amerikai játékosnak kapura lőni. Nehéz azért a helyzete a törököknek, hiszen nincs semmiféle motivációjuk. Jön a második szöglet a találkozón a törökök oldaláról, Berhalter az, aki beíveleti a labdát majd középre, a török oldalon pedig Çakir az övéit tudja jobbra-balra terelgetni. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy azért annyira a helyén kezelnék eddig a védelem a aktuális szituációt. Jön is a szöglet be az ötös túloldalára, olyannyira jött a vezetőgól, az amerikaiak hát gyorsan megmutatják, hogy jó reggelt kívánunk, bár az ő esetükben este van, Trusty góljában megszerzi a vezetést az Egyesült Államok. Ott folytatja az amerikai csapat valójában, ahol abbahagyta ezt a világbajnokságot, hiszen az előző 2 meccsét megnyerte Ausztrália ellen 2-0, Paraguay ellen 4-1. Ennél jobban nem is lehet kezdeni. A mérkőzésen szakértő itt a stúdióban, Bene Ferenc. Szia, Feri! Hát... Bekezdtek az amerikaiak.
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, jó reggelt mindenkinek, szervusz Laci. Azon gondolkodtam, hogy ugye említetted, hogy a török válogatottnak nincs motivációja, vagy megkérdőjelezhető a motivációja. Én úgy gondolom, hogy egy világbajnokságon, amikor a hazájukat képviselik, akkor legyen motiváció, még akkor is, ha tét nélküli a találkozó, viszonylagosan tét nélküli, hiszen a csoport helyezés eldőlt a törökök szempontjából, és az amerikaiak szempontjából is. Viszont ami szembetűnő az az, hogy mennyire idegesen és mennyire önbizalom nélkül vannak a török játékosok. Egyrésztről már ez a szöglet előtti szituáció is, nem tudtak felszabadítani. Gyakorlatilag egy olyan játékos nem akadt, aki csak olyan egészségeset belerúgjon a labdába, egy klasszikus felszabadítást. Most pedig a szögletnél az összes török labdarúgó a 16-oson belül volt, de még azt is mondhatnám, hogy a gólvonal és a 11-es pont környékén, ennek ellenére átszállt a hosszú oldalra a labda, amit az amerikai játékos még át tudott venni, és utána betovábbította a rövid alsó sarokba. Egész egyszerűen elképesztő, amit a török játékosok művelnek, tehát olyan szintű mentális kihagyás van a török válogatottban, és olyan önbizalomhiány és olyan pánik, ami nagyon-nagyon ritka nemzetközi szinten.
2: Harmadik perc, Törökország, Egyesült Államok 0-1, Trusty első gólja az amerikai válogatott színeiben, tizedik fellépésén az első gólja a Celtic hátvédjének. A szó azonban Szabó Bencé.
3: San Franciscóban játszik egymással a két csapat, Paraguay, illetve Ausztrália. Ugye ez egy NFL stadion, több mint 68 ezer ember fér be ebbe az arénába, és azért ugye, amikor párhuzamosan játsszák a mérkőzéseket, már hallhattuk korábban is a labdarúgó világbajnokságon, hogy közlik a nézőkkel, hogy a másik találkozó hogy áll. Nos, ezt hallhattam én is, hogy óriási öröm fogadta az amerikai válogatottnak a vezetőgólját, ugyanis azért amellett, hogy Ausztrál, illetve paraguayi szurkolók vannak itt San Franciscóban, természetesen vannak olyanok is, akik éppen valószínűleg itt élnek, és erre a mérkőzésre látogattak ki. Úgyhogy egyelőre ezen a találkozón ennyinek lehetett örülni. Na meg az ausztrálok oldaláról egy helyzet volt az elmúlt 5 percben, most már mondhatom, egy perccel korábban Irvi lőtt a kapura 8 méterről, és ezt tudta védeni Hill kapus. Ezután volt egy szöglet, ami nem jelentett veszélyt, úgyhogy egy előre 5 perc játék után nincsen gól, de az ausztrálok már egyszer veszélyeztettek.
2: Jön előre az amerikai Egyesült Államok ismét, a 16-oson belül Aronson az, aki megkaparintaná a labdát. A törökök azonban tudnak úgy védekezni, hogy ki is hozzák a saját 16-osukon kívülre, és talán előre tudja rúgni Bardakcsi a labdát, de Aronson oda tud kapni, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd a törökök. 6 perc telt el a mérkőzésből, Törökország Egyesült Államok 0-1. Alapjába véve a társházigazdák jó formában, a mexikóiak minden meccsüket megnyerték, és még gólt sem kaptak. Kanada is ott van a 32 között, és az Egyesült Államok is. Egyébként az amcsik majd Bosznia ellen játszanak, a legjobb 32 között már megvan igazából az ellenfelük. Jöpnek a jobb oldalon a törökök előre, Güler ott középen, illetve Yilmaz most az egyszerű csatár. Vele szemben nem szabálytalankodik, úgy látszik, senki Reina hozza a labdát, aztán végül a bal oldalra Trustyhoz kerül. Ő is a padról érkezett, mert az előző két mérkőzésen valójában nem volt ott a kezdőben, csak Pepi és McKennie maradt az ausztrálok elleni győztes csapathoz képest, tehát Pochettino mester belenyúlt elég rendesen a keretbe, de hát mikor, ha nem most adhatná meg a lehetőséget az amerikai játékosoknak. Turnernél van hátul, 7. perc, Törökország, Egyesült Államok 0-1, Szabó Bence.
3: Szintén a 7. perc a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen. Irán Kunda volt az, aki kilépett a labdával és vezetette volna veszélyesen a paraguayiak kapujára, azonban le tudták őt szerelni a védők. Alderete volt az, aki útját állta a fiatal csatárnak, aki egyébként a Watfordnak a játékosa, tehát Angliában futballozik, és ezen a világbajnokságon rögtön már az első mérkőzésen is beköszönt. Egyébként több mint 7 millió euróra tartják a 20 éves támadónak az értékét. Most az ausztrálok lábán a labda, a pályának a bal oldalán jár a támadásuk, és éppen Boss az, aki a labdába beleér. Harvey szintén, ugye ő próbálkozott már egy lövéssel, és Behics is hozzáér az ausztrál játékosok közül, majd ezt követően átkerül a másik oldalra, onnan akár egy beívelés is jöhetne. Csirkelti az, aki terelgeti a labdát, a Pármának a futballistája, olasz felmenőkkel rendelkezik, ezért is játszhat Olaszországban, na meg azért ismert, olyan teljesítmény nyújt, hogy megfeleljen az olasz labdarúgáshoz megfelel. Volpato közben pedig ugye, aki a másik olasz gyökerekkel rendelkező játékos, Ausztráliában született olasz szülők gyermeke, és ebben az évben debütált a válogatottban. Egy szögletet harcol ki, úgyhogy ezt még talán várjuk meg, és utána adom vissza a szót Katona Lászlónak. Volpato tartja a kezét föl az égnek, és most száll be a labda középre. A hosszú oldalra érkezik, Harvey fejelhetett volna, azonban a feje mellett elszállt a labda, nem tudott beleérni. O'Neill összegyűjtötte volna, azonban kimegy az oldalvonalon. Paraguayi bedobás következik majd a találkozónak. A 8. percében járunk, amikor továbbra sincsen gól a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen. Katona László.
2: Los Angelesben van, 1-0 vezet az Egyesült Államok Törökország ellen, Yilmaz a jobb oldalt meglódul, középen bent egy török játékos, Arda Güler ott volt mellette, Yilmaz mellett, de nem adta a labdát, hanem az oldalvonalon kívülre került. Los Angelesben van a mérkőzés, most amellett természetesen, hogy Giovanni Reina édesapja, Claudio Reina is ott van, meg Timothy Vea édesapja, George Vea, libériai aranylabdás labdarúgó, egyértelmű, hogy akkor a legnagyobb sztárok is jelen vannak a mérkőzésen, ha az Egyesült Államok a Los Angeles-i Sophie Stadiumban játszik. Paraguayt is verték 4-1-re itt, most a törökök ellen játszanak, és majd a legjobb 32 között a Dél-Afrika-Kanada mérkőzést rendezik itt, meg még egy másik 32 közötti találkozót és egy negyed döntőt. Hátul van Csakirnál a labda, a törökök tartják a labdát, de letámad elég magasan az amerikai válogatott, McKenny is ott volt már a labdás ember környékén, egy szabálytalanság aztán a török térfél közepén, de inkább bal oldalról gyorsan Bárdákcsel is végzi a szabadrugást, jobb oldalra kiteszi a labdát, tehát nem nagyon tudnak előrébb menni a törökök, hiszen nagyon jól zárják a passávokat egyelőre, úgy néz ki az amerikaiak, mégpedig most megpróbálna Aydin is előrébb jutni, Yilmazt ki tudják ugratni, a 16-oson belül Gülernél van a labda, és akkor egyenlít Arda Güler góljával, 1-1 az állás. A 10. percben Arda Güler is betalál, aki lehetett volna, vagy lehet igazából ennek a török válogatottnak a húzó embere. Egy-két passzal ott voltak a 16-oson belül a törökök, most az amerikaiak picit belealudtak ebbe a támadásba. 1-1 a 11. percben, már a félpályától hozták egyébként a félholdasok a labdát, volt egy kis meg nem értés, Yilmaz adja a gólpaszt, és a 6 méterről ballal a kapu jobb oldalába vágja, szemben a kapuval, Turnerrel szemben Güler a labdát be a hálóba. 1-1, gyors egyenlítés, Bene Ferenc.
4: Igen, Arda Güler azért, és úgy, ahogy az egész török válogatott adós volt a gólokkal ezen a világbajnokságon. Egyébként 0-1-nél érezni lehetett, hogy a török válogatottban továbbra is megvan az a fajta önbizalomhiány és pánik, ami az a mérkőzés elején, de megfelelő motivációval is léptek pályára, hiszen idegesek, frusztráltak az eredménytelenség miatt. Most pedig azért Arda Gülert meg kell dicsérni, hiszen jobboldali szélső támadóként nagyon szép szélességi váltást végeztek Yilmazzal, és ezzel megkavarták gyakorlatilag az amerikai védelmet. Utána meg már akkora gólhelyzetbe került Yilmaz passza után, amit ugye hát nem hagyott ki. De ennek ellenére, hogy eddig a török válogatott nagyon-nagyon sok helyzetet kihagyott, és kevésszer talált viszonylag kaput. Ezeknek a tét nélküli csatáknak van egy olyan sajátossága, hogy ilyenkor azért előfordulhat, hogy kiszakad a gólzsák. Hát nagyon reméljük, mert ugye most 10 perc elteltével egy-egy az állás. Az amerikai válogatott hatalmas mentális fölényben van, óriási csapategységgel rendelkezik, és pontosan ezért megvan a maga motivációja. A török válogatott megérződik, hogy szeretné egy picit kozmetikázni ezt a sikertelenséget, ami eddig a VB-n jutott nekik.
2: A törökök 32-szer próbálkoztak Paraguay ellen, 30-szor Ausztrália ellen. Most jelenleg a 12. percben jár a Törökország, Amerikai Egyesült Államok 1-1. Szabó Bence.
3: 12. percben járunk a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen, és továbbra sincsen gól, úgyhogy a fiúk itt nem kényeztetnek el minket, úgy, mint Laciékat, hogy két találatnál is jár már az Ausztrália-Törökország mérkőzés. Hát itt inkább ütközések és milyen párharcok megfigyelhetőek. Az előbbiekben Sutar volt az, aki odavágott egyet könyökkel Avalosnak, a paraguayi válogatottnak a támadójának, és alapvetően azért ausztrál labda birtoklásról tudok beszámolni szűk negyed órát követően. Az ausztrálok 80%-ban birtokolják a labdát, és volt már jó pár veszélyes támadásuk is, kétszer lőttek a kapu irányába, azonban csak egyszer találták el mindössze, akkor védett a paraguayi kapus Hill, úgyhogy így néz ki egyenlőre a mérkőzés, most paraguayi lábakon a labda hátul, Alderete az, aki vezetgeti a labdát, ő az egyik, talán mondhatjuk, hogy legkomolyabb játékosa a paraguayi labdarúgásnak, ugyanis a Premier League-ben futballozik a Sunderland együttesében, ráadásul ugye a Sunderland az nemzetközi kupa induló is lesz majd a következő idénytől, úgyhogy majd az európai szintéren többféle nemzetiségű csapat ellen is meg tudja majd mutatni magát a paraguayi középhátvéd. Most is ő kapja a labdát, hátul passzolgatnak a paraguayiak, kicsit javítják a saját statisztikájukat már, ami a labdabirtoklást illeti, de hát nem hajtanak, pedig nekik kellene, hogy hajtsanak jobban, ugyanis Ausztrália van kedvezőbb helyzetben gólkülönbségének köszönhetően, mínusz kettes paraguay gólkülönbsége, még Ausztráliáé nullás, úgyhogy eddig ennyi erről a mérkőzésről, menjünk vissza az USA Törökország meccsre.
2: 15. perc, 1-1 a Törökország Amerikai Egyesült Államok mérkőzés állása, Trusty góljával még az amerikaiak szereztek vezetést, a törökök pedig Arda Güler révén egyenlítettek, az nem meglepetés, hogy Trustynak az első gólja a VB-k történetében, de Gülernek is értelemszerűen, hiszen hát az előző két mérkőzésen nem nagyon sikerült a törököknek a kapuba találniuk. Aronson hozza át a labdát a félpályán, a jobb oldalán a csapattárs, középen bent pedig Pepi, illetve Vea, de nem kapja egyikük sem, hanem inkább visszavonulót fújnak. Most jön a beadás Vea felé, itt ugye azonban Cselik, illetve az ott mellette lévő Aydin csúsztatni a labdát az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhetnek majd az amerikaiak. Egyelőre hát szépen a fölény szót azt megosztják egymás között a csapatok labdabirtoklást tekintetében, hol a törököknél, hol az amerikaiaknál van a labda. Aydin emeli előre, csak egy Yilmazhoz épp, hogy elpattog a labda a félpályáig, lebírkoz a McKenzie a török támadót, de mehet tovább, úgy látszik, Mustafa Gorbál, algériai játékvezető a mérkőzés során. McKennie teszi tovább, aztán már a bal oldalt jön Trusty révén a további támadás vezetése az amerikaiaknak. Többet lőttek egyelőre kapura, és próbálkoztak is az Egyesült Államok játékosai. Berhalter megfordul maga körül, de aztán Reinának teszi. Megállnak a törökök igazából a saját kapujuk előtt olyan 35-40 méterre, aztán most labdát szereznek olyannyira, hogy a bal oldalt jöhet előre. Kökcsű, ő indítja Yilmazt, azonban ott van McKenzie, ő az, aki visszabólintja a mezőnybe a labdát. 16. perc, Törökország, Egyesült Államok 1-1, Szabó Bence.
3: 16. percben járunk itt a mérkőzésen, és továbbra sincsen gól. Ausztrál labdabirtoklás a pályának a jobb oldalán, és támadás vezetés, azonban egy gyönyörű szerelés volt ott a pályának a bal oldalán, már ami a paraguayi szempontokat illeti, hátrazárt Galazara, és le tudta szedni az ausztrál játékosok a lábára a labdát. Ott azon az oldalon egyébként Behics volt az, aki vezetgette, és próbálta volna betenni középre. Ugye az ausztrálok nem játszanak egy magas centerrel, ugye Irán Kunda nem egy magas támadó, de azért többen is előre szoktak húzódni adott esetben ezekre a beadásokra. Most Harrington kapja meg a labdát egészen hátul, kapusától, Beach-től, aki szintén a labdához ér ezúttal is, és laposan próbálják az ausztrál játékosok kihozni a labdát hátulról. Ugye az ausztrál válogatott szövetségkapitánya Tony Popovic, egy korábbi védő, játszott természetesen az ausztrál válogatottban is, és ahonnan szerintem többen emlékezhetnek rá, a Premier League-ben is megfordult ő, a Crystal Palace együttesében játszott, és korábban volt a Crystal Palace másodedzője is, 2024 óta irányítja az ausztrál válogatottat. És nagyon érdekes, hogy eddig ez a két csapat kétszer találkozott egymással, 2006-ban, itt a 2010-ben, 2006-ban pont Popovic volt az, aki gólt szerzett Paraguay ellen, az egy 1-1-es mérkőzés volt, a 88. percben a mostani szövetségkapitány talált be tehát fejjel, akkor ezután Paraguay még egyenlített egy öngólnak köszönhetően. És még egy érdekesség a mérkőzés kapcsán, Graham Arnold, aki a mostani iraki válogatott kapitánya a világbajnokságon, ő volt akkor Ausztrália mestere, Egyébként volt ezt bőven idő elmondani, mert egy szabálytalanság történt a pályán, egy ápolás, most tápászkodik fel a földről Kubasz, a paraguayi válogatott játékosa, Toni Popovics pedig beszél Irán Kundával. 18. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen, Katona László.
2: Szinkronban vagyunk az időt illetően, 1-1 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása. A jobb oldalon jön előre az amerikai csapat, valójában középen McKennie kapja a labdát, de már a török térfélen járatják az amerikaiak. Sötét mezben, nadrágban, sportszárban, fehérben pedig a törökök, de most éppen az amerikaiaknál a labda. McKennie hátul, Trusty oldalra, és egy szabálytalanság, lemarad az egyik törökök csű egészen pontosan, pájlalja a sípcsontját, bokáját, tehát a mérkőzés első sárgalapját kiosztja a Gorbál játékvezető, ez megtörténik. Berhalter, ha minden igaz, ő kapta, lehet, hogy talpalt egy picit, úgyhogy ez nem volt annyira kellemes Kökcsűnek, de hát hogyha annyira erőteljes volt ez a belépő, akkor természetesen majd a VAR révén visszanézik, megnézik. 19. perc, Törökország Egyesült Államok 1-1, San Francisco.
3: Ahol támadnak az ausztrálok, most megy a labda középre laposan, és bizony ki kellett vágni ott Velázqueznek a labdát, mert nem volt rossz az a beadás, vagy inkább bepasszolt labda, erősen belőtt labda középre. Most a paraguayiak indulnának el, viszont az ausztrálok egyből visszaszerzik a pályának a jobb oldalán, ismételten onnan jöhetne be középre a labda, megpattan, és azt gondolom, hogy így van, ez szöglet lesz a hálónak a tetején landolt ez a próbálkozás, amely... Ilyet még megelőzően le tudtak blokkolni a paraguayi játékosok. Majdana volt az, aki bele tudta tenni a lábát ott Behicsnek a beadásába, és hát Volpato, akkor most már mondhatom, hogy szokás szerint érkezik a szöglethez, és majd csavarhatja be a labdát az olasz-ausztrál kettős állampolgár majd ballábbal. Úgy nézem, hogy Arvi pedig a másik szöglet zászlót is próbálta volna a játékba hozni egy másik labdával, ami már azóta a pályára került. Szútár is elől, természetesen magas játékos, akár fejelhet is, de Arvi felé szállhat a labda, most jön be középre, azonban egy paraguayi védőt talált meg a labda, egészen hátra kerül a felezővonalig, jöhetne a visszaívelés Behics részéről. Felnézett az ausztrál játékos, aki most teszi a 16-oson belülre a labdát, hát bizony belülre, de kipattogott, úgyhogy nem jön ausztrál támadás a továbbiakban, hanem Uruguay helyett Paraguay készülhet majd a kirúgásra. Én pedig visszaadom a szót Katona Lászlónak.
2: 21. perc, Törökország Egyesült Államok 1-1. És most előre menne Arda Güler, nem tudja áthámozni magát Berhalteren, szabadrúgás. A Berhalter most kapott sárgalapot, úgyhogy rá mindenféleképpen majd egy kicsit kettőzött figyelemmel fognak a törökök is figyelni, hogyha lehet, akkor rajta vigyék át a labdát, akár egy szabálytalanság formájában majd megállítsák valamelyik török játékos. Güler jöhet jobb oldalról, de azért messze a kaputól szabadrúgással, inkább közelebb van az oldalvonalhoz, és a 16-os vonalához rá, vagy hát felállnak valójában a török játékosok, meg az amerikaiak is, mert védekeznek értelemszerűen. Egy-két török lesen van, elvégzik a szabadrúgást, a törökök nincs beívelés, hanem egy indítás, ami rossz, mégpedig a felfutó Kökcsűnek a jobb oldalt, úgyhogy jöhet majd kirúgással az amerikai csapat. Ashton Kutcher, Brad Pitt, Edward Norton, csak hogy három színészt említsek itt a Los Angeles-i Sophie Stadiumban, úgyhogy sztárok tömkelege a nézőtéren, a pályán pedig egyelőre jó mérkőzés, 22 percnyi játék után Törökország Egyesült Államok 1-1, Szabó Bence.
3: Itt is a 22. percben járunk, Paraguay-Ausztrália 0-0, most hátul jár a labda, és egy paraguayi labdaszerzés is lehet olyan értelemben, hogy az ausztrálok térfelén csaphattak volna le rá. Azért kicsit most már megélénkült a paraguayi támadójáték is az elmúlt percekben, ez az, amit el lehet mondani. Várható természetesen az, hogy előbb-utóbb majd azért felbátorodnak, hiszen nekik az a második hely kifejezetten jó lenne, amit csak azzal tudnak elérni a dél-amerikaiak, hogy gólt rúgnak és Ausztráliát legyőzik, mert az egy ponttal az ausztrálok elleni összevetésben nem sokra mennek. Most hátul jár a labda, úgyhogy azt gondolom, hogy mehetünk is vissza Katona Lászlóhoz.
2: 1-1 a Törökország USA mérkőzés állása, a 23. percben járnak a csapatok, úgyhogy hamarosan jön a hidratációs szünet itt Los Angelesben. Yilmaz kapja a félpályán a labdát, de már lehet, hogy le sem volt. úgyhogy hiába rúgták meg őt, és jöhetne szabadrúgással például a török válogatott, Gorvál játékvezető kézbe veszi az irányítást meg a labdát is, úgyhogy majd jöhet labdaejtéssel talán az amerikai csapat. Na meg azt is mutatja most az algériai, hogy tessen mindenki oda az oldalvonalhoz menni, hidratációs szünet jön. Eltelt az első fél idő fele, milyen az összecsapás? Kérdezem Bene Ferencet.
4: Igen, egyelőre nagyjából a vártaknak megfelelő, hiszen igazából komoly tétje nincs a találkozónak. Ellentétes előjellel, ellentétes mentális állapotban érkeznek a csapatok, és ez kirívóan látszik a mérkőzésen való viselkedésükön is. A törökök nagyon sokat dobálják magukat, nagyon sokat reklamálnak, és olykor-olykor veszekednek is egymással. Az amerikai válogatott a gólnál hatalmas csapategységről tett tanúbizonyságot, vagy úgymond az volt a tünet, hogy a gólszerzőt a kispadról is megrohamozták, és hatalmas gólörömben részesítették, ami azért abból a szempontból meglepő, hogy a csoport elsőség már megvan az amerikai egyesület számára, vagy csapat számára, viszont azért ez mindig egy hatalmas nagy elismerés, és egy nagyon-nagyon jó jel. Mindig a gólörömökön lehet leszűrni, hogy milyen állapotban a csapat, és mekkora a csapategység. Ugyanakkor a török válogatott is érezni, hogy a találkozó viszonylagos tét nélkülisége ellenére azért nagyon motivált, és igyekszik mindenféleképpen dicsőséget szerezni, vagy legalábbis az elmúlt mérkőzések kudarcát egy kicsit enyhíteni a mérkőzésen. Montellára kitérve érdekesség, hogy ötvédős játékrendszert alakított ki ezen a mérkőzésen, tehát gyakorlatilag egy ötvédes, ötfős védelmi lánccal próbálja az amerikai akciókat megállítani. Négy középpels előtte és mindössze Yilmaz van elől. Nyilvánvalóan azért Ráda Gülerék széléről megtámogatják az egy személyi játékost, de azért ez a három belső védős játékrendszer is azt mutatja, hogy az első két mérkőzésen a védekezéssel sem volt elégedett, illetve szeretné egy picit stabilizálni a csapatát, azt a fajta bizonytalanságot, amit az első két mérkőzés kudarca által szenved a török válogatott, azt talán egy picit ezzel a stabilabb játékkal hát úgymond kompenzálni, de ez is egyfajta bizonytalanságot sugall számomra, tehát hogy azt, amit a selejtezőkön játszottak, meg amit évek óta játszanak, és amit az első két mérkőzésen is, azt megbolygatta, és hát belenyúlt a játékrendszerbe. Az az embernek az érzés, hogy ez a török válogatott valami miatt nincs kész, vagy valami komoly probléma lehet a háttérben, mert nem úgy működik a csapatjátékuk, ahogy az elmúlt években azt láthattuk.
2: Ugye az ő útjuk Románián és Koszovón keresztül jutott a csapat ide a világbajnokságra, bár csak egyszer a magyar válogatottnak is lenne hasonló útja. 25. perc, Törökország-Amerikai Egyesült Államok 1-1, Szabó Bence.
3: Jelenleg azt látom, ahogy Gustavo Alforra mutatja mágnes táblán a csapatának, a paraguayi válogatottnak, hogy mit kellene tenni majd az ausztrálok ellen, mert hogy a dominancia eddig egyenlőre érződik, mert hogy 26 percnyi játék után azért az ausztrálok jelentős mértékben birtokolják a labdát 65%-ban, és helyzetei is voltak az ausztrál együttesnek. Egyébként érdekesség, hogy Paraguaytól Ausztrália 19-szer nagyobb ország, természetesen azért népességében nincs ekkora eltérés, 27,5 millióan élnek Ausztráliában, míg egyébként Paraguay egy 7,5 milliós ország. Bedobással folytatódik a játék, és Cáceresnek a kezében a labda, a saját térfelükről végezhetnek el a paraguayiak egy bedobást, Mossalbe középre sikerül megcsúsztatni, azonban ausztrál lábon a folytatásban, és egészen hátra kerül Beach kapusig a labda, úgyhogy menjünk vissza az USA-Törökország meccsre.
2: Egy-egy az állás, mégpedig a 27. percben járnak a csapatok. Azzal, hogy Güler betalált, valójában most már csak Panama az egyetlen olyan nemzet itt a 48 csapatos világbajnokságon, amely nem rúgott gólt, úgyhogy még egy lehetősége van a panamaiaknak, hogy legalább ezt a lehetőséget megléphessék. Pontosan szereztek még a panamaiak, de hát a törökök is hasonló esetben, vagy hasonlóképpen futballoznak, de most jelenleg egy pont lenne a jussa, a török válogatottnak, ha így maradna minden, a 28. percben 1-1 az állás. Hátul most éppen Scully az, aki ügyetlenkedik, majdnem elveszíti a labdát, Turner vágja fel, aztán egészen a félpályáig, Pepi felé. Ő egyelőre még nem sok labdát kapott, nem is találták meg a csapattársak. Aronsonnál van, aztán Berhalter egyel tovább, Most a középpálya közepén el vannak az amerikaiak, de a saját térfelükre visszaszorulnak. Eltelik hamarosan 30 perc a mérkőzésből, és az amerikaiak most a bal oldalon jönnének fel Timothy Weah révén, nem tud azonban úgy átvenni egy labdát, hogy azzal ő előnybe kerülhessen. Már Aydin indítaná Yilmazt, hozzá sem jut el a labda, elakadnak egyáltalán itt az indítások a középpálya közepén. Kicsit brutális belépő egyik török játékostól, de mehet tovább az algériai játékvezetőtől. Vipperezik a labda a középpályán, előrébb nem nagyon jutnak a csapatok. 28. perc, Törökország, Egyesült Államok 1-1, San Francisco.
3: 28. percben járunk a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen is, és továbbra sincsen gól, ellenben most egy ápolás zajlik, Metcalf kapott egyet az arcára, és hát vérzik, ezért a játékvezető meg is állította a játékot, az orvosi stáb ellátja, és hát eléggé, most látom a kezén, mert hogy megfogta a homlokát, tehát nagyon durván vérzik, úgyhogy ő valószínűleg majd egy fejkötéssel fogja folytatni a mérkőzést, vagy éppen egy cserére lesz szüksége majd Toni Popovicsnak, egyelőre körbe tekerik a fejét, az, amit el tudok mondani. De amíg nem zajlik a játék, addig Katona László.
2: 30. perc, 1-1-es döntetlennél jöhet egy amerikai szabadrúgás. Berhalter a labda mögött, vagyis hát szöglet lesz, nem, szabadrúgás lesz valójában. Szöglet lesz. Na végül, akkor csak kiderül. Nagyon úgy nézett ki, hogy lerakja oda az oldalvonal, alapvonal környékére a labdát Berhalter, de nem éppen a körívre, de második szándékból már végül is ez lesz, ez történik. Jön a szabadrúgás, és a szögletbe középre, és aztán ott az ötösön belül a nagy lehetőség, Weah gól! De lehet, hogy les volt, egyelőre úgy néz ki, hogy örülnek az amerikaiak, hiszen a gólszerző McKenzie ott az ötösön belül, de már a patjező mutatja, hogy les volt. Hát valaki valamilyen formán lehet egy kicsit előrébb volt, mint bármelyik török játékos. A szöglet jól jött be középre, a fejes megvolt ott mégpedig Robinsontól. Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy amikor fejelt Robinson ki volt lesen, akkor valójában McKenzie, pont a másik középhátvéd, igen, úgyhogy emiatt nem lesz gól, 30. perc, Törökország, Egyesült Államok 1-1, talán egyértelmű volt, hogy lesállás előzte meg ezt a szituációt. Bene Ferenc?
4: Igen, les volt, de azért most már a második olyan szöglet szituáció, amiből az amerikai válogatott gólt szerez, és az, hogy ez lesről történt, azért az nem a török válogatottnak a védekezési dicsérete. Én úgy gondolom, hogy itt szerencséje volt az európai válogatottnak. Ez nagyon-nagyon elbizonytalanítja az embert, és elgondolkodtatja, amikor egy védekező szögletnél ennyire sebezhető egy csapat, pedig nincsen komoly magasságbeli fölénye az amerikai válogatottnak. Itt egész egyszerűen a koncentráció lankad a törököknél, vagy valami egyéb ok van, de az, hogy minden játékos a saját 16-osán belül van, és nincs olyan megfelelő agresszivitás, megfelelő koncentráció, vagy tetrekészség, hogy legalább kifejejék, vagy kimentsék a labdát, azért az nagyon ritka.
2: A 16-oson belül a törökök, laposan jön be a labda, és megvan a vezetés! Fordítanak a törökök Kökcsü góljával a 31. percben. Jött a bal oldalon elől Yilmaz, illetve Yildiz, jön a beadás középre, és 5 méterről aztán Kökcsü a kapu bal sarkába vágja a labdát. Szépen kijátszották a törökök, talán ezt akarták ők az egész világbajnokság elején előtt is, de nem sikerült csak itt a végén, mert hát számukra már véget ér a VB. Az amerikaiak pedig hiába volt az előny, hiába volt a lesgól, hát most jelen állás szerint hátrányban vannak a 32. percben. A törökök gyönyörűen kijátszották, Güler után jött a passz be középre, és aztán Kökcsü megoldotta könnyedén a gólról, Bene Ferenc.
4: Nagyon szép összjáték volt, és egy középpályás labdaszerzés után szép háromszögelések, aztán a bal oldalon egy két védő közé beütött labdából az alapvonalhoz keveredett a török szélső támadó, és egy visszagurítás után, tehát nagyon okosan, nem beadás volt a szituációban, nem kapura előtte nyilván az alapvonal közelsége miatt, hanem élesen visszapasszolt a középen az érkező csapattársnak, onnantól kezdve pedig már nem volt nehéz dolga. Egyrésztről a török válogatott azért megcsillantja a valós tudását, tehát tényleg nagyon szép gólokat szereztek, elsősorban kombinációkból és egyéni virtuóz megoldásokból adódóan. Másrésztről azért ne felejtsük el, és ezért mondtam a közvetítés elején is, hogy adott esetben benne van egy több gólos mérkőzés is, hiszen mindkét csapat azért a alapcsapatában jócskán belecserélt, ilyenkor vannak furcsa dolgok azért.
2: Megint jönnek a törökök a 16-oson belül, egészen elképesztő, hogy Yılmaz vagy Yıldız-hez kerülne a labda, ki tudják vágni azonban most éppen a hazaiak, de meddig? Çelik aztán balra kiteszi, megy oda Ökcsü felé, a gólszerző felé, hát neki ez mindössze az 5. gólja volt a válogatottban a Besiktas játékosának, Yıldız aztán letalpalja az egyik amerikait, szabadrúgás, a mérkőzésből eltelt 33 perc, Törökország, Egyesült Államok 2-1, Szabó Bence.
3: Paraguay, Ausztrália, 33. percben járunk, és továbbra sincsen gól, ellenben ugye volt egy ápolás, azt említettem, hogy Conor McLaughlin-t ápolni kellett, körbe tekerték a fejét, és folytatja a játékot, hát kőkemény az ausztráloknak a középpályása, egyébként gólt szerzett már a világbajnokságon éppen Törökország ellen, és 2022 óta játszik a Szent Pauli együttesében. Behics kapott közben egy rugást, amíg erről beszéltem, úgyhogy a paraguay játékosok nem kímélik az ellenfelet. Behics egyébként egy török-ausztrál kettős állampolgár, és majd Ausztráliát követően a szabadrugást el fogja végezni az oldalvonal mellől. Cáceres volt az, akit figyelmeztetni kellett, és Turpin játékvezető egyébként eddig szerintem jól vezeti a találkozót 33 percnyi játék után. Ugye egy francia bíróról van szó, Európában azért eléggé ismert a játékvezetői tevékenysége. Volpato most teszi le a labdát, most szállhat középre, ezt követően nagyon rossz helyre. Nem volt egyébként rossz az elgondolás, amelyet O'Neill talált ki, hogy megnyújtja a labdát, azonban az alapvonalról kellett volna azt már valakinek visszafejelnie, pont ott nem állt senki, de ötletnek nem volt rossz. Minden esetre Ausztrália talán közelebb áll a gólhoz, de Paraguayt sem kell félteni, egyelőre ez egy igazságos döntetlen, 35 percnyi játék után, Katona László.
2: 34. perc, vezetnek a törökök 2-1-re az Egyesült Államok ellen, 62 lövés kellett az első gólhoz egyáltalán a törököknek, hogy meglegyen itt a világbajnokság során. Most lehet, hogy a 63. 64-ből meglett az a kettő, ami lehet egy kicsit késő jött, mert most már ugye nem juthatnak tovább ebből a négyesből. Ha így marad minden, akkor értelemszerűen az Egyesült Államok nyeri a csoportját 6 ponttal jelenleg, és a törökök pedig a negyedik helyen maradnak. Ez már biztos, de lesz 3 pont a nevük mellett. McKennie beadása a jobb oldalról, átszáll Vea felé, és ő már a bal oldalt megmenti az oldalvonal mentén, de kivár ő is, majdnem oda tudott csapni az egyik török játékos, de már a játékvezető azt mutatja, hogy le sem volt az egyik amerikai, úgyhogy jöhetnek majd a törökök szabadrúgással. Hátra van még az első fél időből, 10 perc, mármint a rendes játékidőből. Güler egyenlített, de hát amikor még Trusty a 3. percben megszerezte a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy minden szép és jó. Amerikai oldalról Gülertől jött az egyenlítés. A történelmi török gól itt a világbajnokságon az első találat, és Kökcsü révén már a törökök megszerezték a vezetést. 2-1 a 36. percben a mérkőzés állása, Szabó Bence.
3: Itt is a 36. perc, és veszélyeztetett Ausztrália egy 20 méteres próbálkozással, mégpedig Voss volt az ausztrálok hátvédje, aki megpróbálta bevenni a paraguayi kaput, azonban Hill kapus nagyszerűen hárított, bár olyan nagyon nehéz dolga nem volt, középre érkezett a labda. Egy pillanatra azt hittem, hogy ebből lesz egy kapushiba, mert nagyon úgy tűnt, hogy átcsúszhat akár még a hasa alatt is, azonban végül is azért csak megmaradt a kezében a labda a paraguayiak kapusának, úgyhogy talán a második kaput eltaláló próbálkozás, amit fel lehetett helyezni ausztrál oldalról, a paraguayiak még nem találták el az ellenfél kapuját, és most se fogják, mert hogy a 37. percben az ausztrálok birtokolják a labdát, sőt, akár ebből még el is mehet egy támadással az ausztrál együttes, a pályának a jobb oldalán jöhet majd a beadás középre, onnan Behics az, aki beteheti a labdát, Arvi megérkezik középen már a labda, és leszerelik a támadó játékosokat a paraguayi védők. Előretett labda, majd ezt követően Encisco elindulna, hát ő eddig nem sokat mutatott, ellenben most két játékos kicselez, és a harmadik már sok volt, Csirkáti leszette a lábára a labdát, de bedobással jön majd a paraguayi együttes. 37. perc, Paraguay-Ausztrália 0-0, Katona László.
2: Kabak adja haza a labdát, Csakir pedig már fel a félpályáig a jobb oldalt választaná, de rossz az átadás, nem jó Aydinnak, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd az amerikaiak. Ráadásul még a török térféről jöhetnek majd a bedobással, de hátrafelé Robinsonnak végül ezt választja Trusty. Egyelőre ott a középpálya közepén megszállva tartják a területet a törökök, de azért széleket lehet, hogy használhatnák az Egyesült Államok labdarúgói. Robinson, majd aztán McKenzie, neki volt egy lesgója, ugye Robinson volt az, aki fejelte, ráadásul előtte a szituáció során McKenzie már lesen volt, amikor éppen betalált a kapuba, úgyhogy érvénytelenítették az ő gólját. Jönne előre most éppen Reina, hát lépésben, de átlépi a félpályát, majd oldalra teszi Trustinak a labdát egyel tovább, mégpedig Veának, ő egyelőre az első fél időben semmit nem mutatott magából, de Reina se sokat. Úgyhogy itt majd, amikor a bosnyákok ellen játszhatnak a folytatásban az amerikaiak, azért is van egy-két új ember a hazaiaknál a pályán, hogy talán bizonyíthassanak annak érdekében, hogy Pochettino szövetségkapitány bevesse őket majd a következő mérkőzésre. Berhalter a félpályán lemarad a földön, jöhet szabadrugással majd az amerikai csapat, amelyet már el is végeznek a 39. percben. Törökország, Egyesült Államok 2-1, San Francisco.
3: És ha már San Franciscót mondod, Laci, majd ebben a stadionban játszik az amerikai válogatott a következő körben, majd az egyenes kieséses szakaszban. Valószínűleg Bosznia lesz majd az ellenfele az Egyesült Államok együttesének, de ugye még számolgatni kell emiatt, mert ugye a csoport harmadikot fog majd kapni az Egyesült Államok. Hát most egyelőre Ausztrália és Paraguay játszik itt, de Paraguay játszott már korábban is, ezen a világbajnokságon is. A törököket le is győzték itt 1-0-ra. Most az ausztrálok próbálkoznak. Egy elengedett labda után megpróbálta volna azt Volpato megfutni, azonban egészen hátra kerül Hill kapusig, aki elindítja a paraguayiak támadását. Hátulról Vereskez az, aki hozzáér a labdához, Irán Kunda pedig meglódul, hogy megpróbálja elszedni a labdát a védőktől. Gomez az, akinek ki kell passzolnia a labdát, és meg is van az ausztrál labdaszerzés. Most a paraguayi térfélen a támadás, bedobással jöhetnek majd Toni Popovicsék, vagyis az ő csapata, hogy úgy mondjam, bár az ausztrálok mestere, ahogy láttam, azért nem volt teljesen elégedett az eddig látottakkal. Néhány utasítást kiosztott az elmúlt percekben a játékosainak. 40. perc, és továbbra sincsen még gól a paraguay-ausztrália mérkőzésen. Törökország USA.
2: Los Angelesben 3 is, szabadrugással jönnek a törökök, Yilmaz tudja tovább bólintani a labdát, az ötösön belül aztán végül nem sikerül beemelni oda szemben a kapuval valamelyik csapattársnak, Bardakcsinak, és aztán ő az, aki fel van háborodva, mert mellé leveszi a labdát, és be is adná középre, csak a kérdés az, hogy kiről ment ki, hogyan ment ki, McKenzie-ről valószínűleg, de lehet, hogy Bardakcsi amiatt ideges, hogy kéz volt, de legalább szögletet elért, és a 41. percben a találkozó során először Güler végezhetett török szögletet. Középenben természetesen Bardakcsi, de nem adja be egyből a labdát, hanem majd megteszi, talán Aydin, nem, ő sem fogja. Kökcsűnél van a labda, és még róla is megy ki oldalt, úgyhogy bedobással jönnek az amerikaiak. Hát ebben messze több volt, de úgy látszik, hogy kicsit túl gondolták a törökök ezt a részét. Trusty jön a bedobásra, hogy elvégezhesse a saját 16-osának környékéről, ezt megteszi, McKenzie, majd aztán hátra Turner kapushoz. 41. perc, Törökország, Egyesült Államok 2-1, Szabó Bence.
3: Szintén 41. perc, és Paraguay-Ausztrália 0-0, Harrington passzolgatott hátul, majd ezt követően Behic kapott egy indítást, és nem tudta elérni az ausztráloknak a védő játékosa, mondhatjuk azt, hogy szélső védője. Ugye ő Italiano helyére került be, az ausztrálokat két sérülés is hátráltatja, mint ahogy talán azt már említettem. Lecky a másik játékos, aki nem tud a mai mérkőzésen pályára lépni, legalábbis az előzetes hírek alapvetően erről szóltak. Ugye Lecky otthon játszik a Melbourne City együttesében, míg Italiano pedig Ausztriában a Grazer csapatában. A másik oldalról Almiron, aki nagyon nagy veszteség, talán mondhatom azt, hogy a leghíresebb paraguayi futbalista az előző mérkőzésen követett el egy nagy butaságot, amikor ugye letakart szájjal beszélgetett az egyik török játékossal, és emiatt a játékvezető kiállította. Hát ugye ma már ilyen szabályok is vannak a futballban, nem lehet akármit mondani letakart szájjal. Most a paraguayiak hozhatják a labdát, és az ausztrálok térfelén járnak már, de nem nagyon pörgetik ezt a támadást, úgyhogy amondó vagyok, hogy menjünk vissza Los Angelesbe.
2: Berhalternél van a labda, a saját tér felén egyelőre az amerikai csapat, McKennie hozza át valójában, majd aztán már Aronsont adja, mármint ő az, aki megkapja a labdát, és egyel tovább Pepi a 16-os vonalánál már belül, a büntető területen belül, nem tudja azonban áthámazni magát az ellenfelén, úgyhogy jönnek a törökök, hát kontráról nehéz beszélni, de azért Yildiz meghúzza. Előtte ott van Yilmaz, Yildiz most a 16-oson belül, a bal lábán a labda, és belelövi az előtte állóba, Robinsonba. Szöglette jöhetnek majd a törökök a második most már a mérkőzésen. 2-1-re vezet Törökország az Egyesült Államok ellen. Mindkét csapat azért a támadó futball híve eddig ezen az összecsapáson, úgyhogy nem lehet panasz a találkozóra, a Los Angeles-i közönség elégedett is lehet. Szögletet Güler kell, hogy elvégezze, ha a sarokról van szó, általában mindig ő szokta a pontrúgásokat berugdosni, legyen szó a szögletről vagy szabadrúgásról. Középen bent a magasabb játékosok, nem is Güler volt az, aki a szögletet elvégezte, hanem Kökcsű a minden igaz, Yildiz mindig ott van a labda a 16-oson belül, aztán végül az algériai játékvezető szabálytalanságot lát, jöhet majd kifelé szabadrúgással az amerikai csapat. 41. perc, 2-1-re vezetnek a törökök az amerikaiak ellen. Szabó Bence.
3: Paraguay pedig egyenlőre nem bír Ausztráliával, 0-0 továbbra is a mérkőzés, és most az ausztrálok tér felén a játék. Egy ismétleten egy odarúgás Cáceres, hát mutatja Tony Popovic, hogy most már lehet, hogy Cáceresnek kellene adni egy lapot, úgy figyelmeztető jelleggel, mert hogy ő már odarúgott egyszer a az ausztrálok játékosának, hát Cáceres egy eléggé kemény védő, de hát ebből a keménységből azért részesül a többi játékos is. Egyébként a Dinamo Moszkvának a játékosa Cáceres, tehát mondhatjuk, hogy Európában játszik. Most az ausztrálok hátul passzolgatnak, ezt követően Sutar vághatná előre a labdát, azonban még kivár egy kicsit, Harrington kapja meg, és akkor elindulhatna egy ausztrál támadás is. De nem annyira pörgetik a fiúk. Az ausztráloknak jó a döntetlen, ez nem is kérdés. Ezt a meccset Paraguaynak kellene megnyerni, ha akarnák, de egy félidőnyi játék után azt hiszem, hogy erre olyan óriási nagy kísérletet nem tudtak tenni. Bár próbálkoztak, voltak szép elfutásaik, azonban úgy tűnik, hogy 45 perc lassan letelik, és kapura lövés nélkül, kaput eltaláló lövés nélkül zárja ezt a fél időt, majd Paraguay, USA, Törökország.
2: Kennynek volt egy 30 méteres lökete, ezt azért Csakir oldalra ki tudta tenyerelni, majd aztán Yilmaz, Güler, illetve Berhalter hármasa az, amely leginkább szópárbajba keveredik. Gülertől nem áll messze egyébként a kakaskodás, erről talán Szoboszlai Dominik is tudna mit mesélni. Próbálkoznak az amerikaiak becsülettel, hiszen mégiscsak hátrányban vannak, letelik a rendes játékidő, 2-1-re vezet Törökország az Egyesült Államok ellen, és majd jön a hosszabbítás, meg egy szabadrúgás is, amelyet Berhalter végezhet el, mégpedig messze a kaputól, olyan 35-40 méterre kissé balról, és a 16-os vonalánál megállnak a játékosok. Gyorsan el is végzik aztán az amerikaiak, Berhalter jön a ívelésbe középre, és kicsúsztatja kissé meglepetésre a labdát Bardakcsi, de már volt egy szabálytalanság McKennie révén. 6 perc a ráadás, úgyhogy jócskán van még lehetőség arra, hogy az urak megmutassák tudásuk legjavát. 2-1-re vezet Törökország az Egyesült Államok ellen, Szabó Bence.
3: Paraguay-Ausztrália mérkőzés, itt is 6 perc a hosszabbítás, úgyhogy mondhatjuk, hogy a két mérkőzés minden tekintetben szinkronban van egymással. Most Irán Kunda az, aki meglódolhatna egy labdával, de nem ő kapja, hanem még a pályának a szélén, ott van a betekert labda középre, és ez egy bizony egy lövés volt, mégpedig, hogyha jól láttam, Olpato volt az, aki rátűzte a labdát a kapura, és Hill tudott védeni, Orlando Hillnek ez most már a harmadik védése volt itt a mérkőzés során a paraguayiak kapusának, Behics pedig, ahogy látom, kiharcol egy szögletet, és bizony Volpato volt az, aki rátűzte a labdát a pályának a széléről, a jobb oldaláról vezette be a 16-oson belülre, majd rátekerte a labdát a kapura bal lábbal, és tudott védeni a paraguayiak kapusa, Behics pedig végül az lett a döntés, hogy nem szöglettel jön, hanem egy bedobással, amelyet úgy sikerült elvégezni, hogy amiután visszakapta társától a labdát, akkor megpróbálta volna egyből betenni középre, viszont annyira lecsúszott a lábáról, hogy ebből egy paraguayi kirúgás fog majd következni. Úgyhogy Volpatónak is megvolt az első lehetősége a gólszerzés.

0: nagy helyzet volt. Rusty volt az, aki a gólya mellé akart még egyet, így aztán, amikor fejelhetett 6 méterről szemben a kapuval, kicsit azért ki kellett fordítani a fejét, de fölé vágódott, és Csakir már csak azt nézte, hogy maga felett elmegy a labda. Hátra van még 4 perc, vagyis nem is 2 perc valójában a hosszabbításból. Törökország, USA 2-1, Szabó Bence.
1: 49. percbe léptünk be a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen. Most fejjel gyakorlatilag mondhatom, hogy passzolgattak egymásra a csapatok, bár nem ez a cél. Most sikerül végre Irvingnek rávennie magát arra, hogy kijátsza onnan a sűrűből a labdát, és Csirkát itt játsza meg. Ő pedig bele rúgja a labdát az érkező paraguayi játékosba, Enciso-ba. Egyébként ugye ő a legértékesebb játékosa a Paraguaynak, 22 millió euró az értéke, és Franciaországban a Strasbourg együttesében futballozik. Hát sokat lehetne várni tőle már csak ezek alapján, az információk alapján is, azonban egy meginduláson kívülni az első fél időben nem emlékszem értékelhető megmozdulására. Nagyon keveset van játékban, lehet, hogy ez az ausztrálok részéről teljesen tudatos, hogy próbálják inkább, ha egyébként Paraguay tud támadni, akkor próbálják azt nem az ő oldalára fordítani azt a támadást, hanem a másik oldalon, a jobb oldalon levédekezni azt. Most a bal oldalon az ausztrálok támadása, jöhet majd a labdával, hogyha jól láttam, volt Pátó, egészen hátul a felezővonalon helyezkedik, és próbálna osztogatni, de nem jutnak előre az ausztrálok, és azt hiszem, hogy lassan letelik a 6 perc. Mi a helyzet a másik helyszínen?
0: Itt még azért 1 perc biztos, hogy hátra van, cselik hátra, mégpedig Csakir kapusnak, 2-1-re vezet Törökország az Egyesült Államok ellen. Jelen állás szerint igazából mindegy, hogy nyer, kikap, vagy döntetlen. Az amerikai csapat az első helyen végez a csoportban, Pepi pedig nem tud kilépni, Csakir vágja ki előle a labdát egészen az ellenfél térfelének közepéig. A törökök vezetnek, ettől függetlenül maradnak és lesznek majd a negyedikek ebben a csoportban. Mekeni a jobb oldalt, beemeli a 16-oson belőre, Pepihez nem jut el a labda, Bea pedig késve megpróbálja letámadni az ellenfelet. Hát nem sok minden mutatott tényleg a két támadó szellemű játékos előre az amerikaiaknál. 2-1 a törököknek az 51. percben, de még az első fél időben az állás. Szabó Bence.
1: Itt is az 51. percben járunk, Paraguay-Ausztrália 0-0, most Harrington az, aki a labdát birtokolhatja, és azt hiszem, hogy lassan a játékvezető Clement Turpin le fogja majd fújni az első félidőt, és hát ahogy az ausztrálok nem tesznek valamit, akkor 0-0-ás döntetlennel vonulhatnak majd a csapatok pihenőre, de ahogy látom, azért annyira nem sürgetik Sutar, illetve Harrington az, aki passzolgat egymással hátul. Most talán elindulhatnak a paraguayiak egy kicsit megzavarni a védőket, azonban kivárnak, gondolkodnak, jó nekik talán ez a döntetlen, habár a gyakorlatban annyira nem is. Ávárosz az, aki most azt gondolja, hogy leg lehetne támadni bizony az ausztrálokat egy hosszú indítás ezt követően, és jó lehet az még bizony ott a pályának a bal oldalán. Jöhetnének az ausztrálok, Volpátó kapja meg a labdát, most a jobb oldalon próbálna egy beadást kezdeményezni, átívali a másik oldalra, és Behics nem érte el. Cáceres pedig arra rúgja, amerre látja, megpróbálta kirúgni a stadionból a labdát, de ez a vállalkozása nem sikerült. Ahogy az sem, hogy Paraguay gólt szerezzen az első félidőben, mert a játékvezető lefújta az első játékrészt, úgyhogy a szünetben Paraguay-Ausztrália 0-0.
0: Los Angelesben is már vége az első félidőnek, Törökország Egyesült Államok 2-1. Trusty révén az amerikaiak szereztek vezetést, még a harmadik percben, a tizedikben Güler aztán egyenlített, és a 31-ben Kökcsű szerezte meg a vezetést a félholdasok számára. Milyen volt az első játékrész? Aki válaszol, Bene Ferenc.
2: Meglepően jó ritmusú és színvonalas volt a találkozó első fél ideje. Számomra egy picit meglepő, hogy a törökök kevésbé támadólag léptek fel a mérkőzés elején, és eléggé pánikszerűen futballoztak, és a védekezésük sem működött, annak ellenére, hogy 5 védővel játszanak. De aztán érvényesültek az egyéniségek, és a török válogatottnak a defenzív felállás ellenére azért a Yildiz, Yilmaz, Güler 3-as azért az egy nagyon-nagyon komoly potenciállal rendelkező támadósor. Érdekes módon a középpályás védekezésük sem működött, ezt az amerikai válogatott viszont nem tudta igazából kihasználni, mert a sok csere által most azért annyira nem működik jól az amerikai csapat, mint amit azt láttunk az első két fordulóban. Viszont

0: A mérkőzés további részében és a második félidőben, amennyiben az amerikaiak az előlévő játékosaik révén hatékonyabbá válnak, akkor azért kijöhet ebből minimum egy döntetlen számukra. A török válogatottnak az lehet az esélye, hogy a kontratámadások révén az egyéni kvalitásokban, ami most megvan, az első két fordulóval ellentétben most megvan a törökökben, akár új gólt is szerezhetnek.
1: A fél időben tehát Amerikai Egyesült Államok Törökország 1-2, a csoport másik mérkőzésén Ausztrália-Paraguay 0-0. Kevesebb negyed óra van már csak hátra a szünetből, jövünk majd a második fél idővel egy kis zene után.
2: Hajrá magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Egyesült Államok, Törökország 1-2, 45 percnyi játék után pedig még az amerikaiak szereztek vezetést Trusty révén. Güler aztán egyenlített a 10. percben, Kökcsi pedig már megfordította a félholdasok számára a találkozót. Güler minden idők legfiatalabb török gólszerzője, ami azt jelenti, hogy Emre Belözoglu korábbi rekordját adta át a múltnak, bár itt igazából csak hónapokról beszélünk jelen esetben, mert 21 éves volt mind a két játékos, amikor gólt szerzett világbajnokságon. A törökök a statisztika szerint kevesebbet birtokolják a labdát, és meg kevesebbet is lőnek, pedig az elmúlt két mérkőzésen jócskán megrohamozták Ausztrália, valamint Paraguay kapuját, miközben az amerikaiak a szögleteikkel tudnak veszélyeztetni. Már jönnek a csapatok a pályára, úgyhogy hamarosan elkezdődik a második játékrész. Mint hogyha csere nem lenne egyik, illetve másik oldalt sem, indokolt-e? Teszem fel a kérdést a szakértő Bene Ferenc.
3: Igen, ilyenkor azért több tényezőt kell figyelembe venni. Egyrésztről a mai mérkőzésnek viszonylagosan tét nélkülisége miatt azért ilyenkor a kapitányok nem feltétlenül az adott mérkős eredménye alapján cserélnek. Itt az amerikaiak részéről indokolt lenne a csere abból a szempontból, hogy az alapcsapatot egy picit azért vissza kellene hozni Pochettino mesternek, hiszen azért a következő mérkőzés már óriási téttel bír, hiszen a 32 között 16 közé jutás lesz a tét. Ugyanakkor a törökök részéről pedig ez az új elképzelés viszonylagosan működik, tehát a törökök számára semmi más nem lehet a kérdés, mint hogy egy picivel jobb szájízzel távozni a világbajnokságról. Tehát én elsősorban amerikai oldalról leszek kíváncsi, hogy mikor lesznek cserék, és hogy egyből esetleg valószínűsíthetően legalább kettős cserére fogja elszánni magát a kapitány. De ha most nincsen csere, akkor a következő 10 percet meg fogja várni a kapitány, amennyiben nem működik a csapata, valószínűleg cserélni fog. De hangsúlyozom, hogy az amerikai válogatottnál az a kérdés, hogy melyik érv a hangsúlyosabb. Az, hogy pihentesse a játékosokat, és egy sokkal pihentebb, sokkal frissebb, adott esetben sokkal labdaéhesebb játékosok lesznek a 32 közötti mérkőzésen, vagy egy picit azért az összeszokottság miatt visszahozza az alapcsapatát. Nyilván 9-et nem tud cserélni, mint amilyen változtatások voltak, de azért én úgy vélem, hogy a előrejátékban mindenféleképpen hozzá kell nyúlni a mérkőzéshez.
2: 5 napja lesz az amerikaiaknak a Bosznia elleni mérkőzésig, ami azt jelenti, hogy majd július 1-én játszanak San Franciscóban Bosznia és Hercegovina ellen a társházigazda amerikaiak. Nem cserélt egyik, illetve másik oldal sem, és így folytatódik a második félidő. Ebben a pillanatban már jön előre a labda Csakir révén, egészen pontosan Yildizhez, a bal oldalt próbálja meg megtalálni a törökök kapusa, de hát nem nagyon jutott el hozzá. 2-1 a 46. percben, a második félidő elején vezetnek a törökök. A csoport másik mérkőzésén Paraguay Ausztráliával mérkőzik kommentátor Szabó Bence.
4: Folytatódott tehát a játék, 45. perc után most már a 46-ban az Ausztrália-Paraguay mérkőzés, és egy csere volt itt a szünetben. Egyébként azt figyeltem meg, ahogy az ausztrál játékosok sokkal korábban kijöttek már, a paraguayiak pedig jóval utánok érkeztek, és Mauricio az, aki beállt a pályára, ugye ő brazil felmenőkkel rendelkezik, Brazíliában is született, de végül is paraguayi válogatott lett, Majdanának a helyére állt be, ugye ő szerezte, Mauricio szerezte Paraguay első gólját a világbajnokságon, még az Egyesült Államok kapujába talált be a brazil-paraguayi kettős állampolgárságú játékos. Harvey közben kap egy sárga lapot, mert hogy szabálytalankodott, Enciszóval szemben eléggé durván felrúgta az ausztrálok játékosa a paraguayit. Egyébként a fél időben beszélgettünk Bene Ferencre arról, vajon hogy mi lehet a paraguayiak stratégiája erre a mérkőzésre, és Feri azt mondta, hogy elképzelhető, hogy lehet, hogy szeretnének biztosra menni a paraguayiak azzal, hogy egy pontot begyűjtenek. Na most nekem ez a csere, meg az, hogy eléggé hosszan időztek a szünetben a öltözőjükben, nekem ez inkább azt mutatja, hogy Paraguay most már a második félidőben szeretne gólt szerezni. Azt gondolom, hogy minden hallgató jobban járna ezzel, hogyha egy kicsit támadóbbá válna a paraguayi válogatott, az ausztrálokra különösebb panasz nem volt, maximum arra lehetett panasz, hogy nem voltak elég pontosak. 47. perc bedobásra jön majd Cáceres és a paraguayi válogatott, de addig is USA, Törökország.
2: Jöhetnek az amerikaiak a 48. percben, már az első játékrészben is a sarokból előszeretettel veszélyeztettek az amerikaiak. Ötször próbálkozhattak, ez lesz a hatodik a mérkőzés során, és akkor Berhalter az, aki általában ezeket a szögleteket elvégzi, megint ő megy, jobban majd igazából a kapu felé kanyaríthatja a labdát, de nincs első szándékból, csak másodikból egy kis szöglet után jön a beadás, nem jut el Trusty felé, ellenben Giovanni Reina az, aki ellőheti, hát mondjuk az, hogy el is lőtte, és Csakir oldalra kiboxolja jobbra a labdát, jött felé a labda, akár meg is foghatta volna, de nem így tett a török kapus. Bedobással jöhetnek az amerikaiak, Aronson kezében a labda. Csakirnak ezen a világbajnokságon annyira sok és kellemes pillanata nem volt, hiszen mégiscsak minden mérkőzésen kapott gólt. Kettőt az ausztráloktól, egyet a paraguayiaktól. Megint jött a 16-oson belül a labda az amerikaiaknál. Átlag és gól! Egyenlítenek az amerikaiak! Berhalter a gólszerző! Neki van sárga lapja, és félig meddig azt hittem, hogy majd a második félidő elején ki sem fog jönni a pályára, de kellett, úgy látszik azért mindenféleképpen. Berhalter góljával 2-2 egyenlítenek az amerikaiak, a Vancouver Whitecaps játékosa tehát egalizálja az eredményt a 49. percben a gólról, na meg arról, hogy az amerikaiak megint jól kezdik a félidőt. Bene Ferenc.
3: Igen, azt se felejtsük el, hogy ha nem is szöglet, de azért egy nagy bedobás után született ez a gól, és azon gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, hogy a török válogatott ennyire gyengén és ennyire önveszélyesen védekezi le ezeket a szituációkat. Tehát egészen elképesztő, hogy volt közeli veszélyes fejes, volt lesgól, volt egy szöglet utáni gól, és most pedig egy nagy bedobás utáni gól. És most a legnagyobb hiba ott történt, hogy gyakorlatilag egészen mélyen az ötösig behúzódott a teljes török válogatott, és a kipattanón igazából a 16-os környéki szituációkra nem maradt ember, egész egyszerűen elfogytak, hiszen mind a 10 játékosuk az 5-ös és a 11-es környékét, a legveszélyesebb gólszerző helyeket fedezte, tanulva abból, hogy a hosszú oldalon kaptak gólt például az első percekben. Viszont ezáltal az átlövésre, tehát hiába van egy nagy bedobás, mert ugye egy bedobást nagyon nehéz messzire kimenteni, hiszen többségében ilyenkor fejes kimentések történnek, viszont egy bedobás által nincs erő a labdába. Tehát egy kifejett labda az nagyjából olyan 16-18 méterre szokott lepattani legjobb esetben is. Na erre az amerikaiak nagyon tudatosan három játékost is biztosítottak a lecsorgó, kipattanó, kifejett labdákra, és ebből született egy átlövésből a gól. Ahhoz már természetesen kell egy kis szerencse, vagy balszerencse, megítélés, hovatartozás kérdése, hogy a lábak között besurranjon ez a rövid oldalra. Igazából Csakir kapus nem tehet a gólról, hiszen a lábak között egy ilyen elsurranó, éles, erős lövés a kapufa mellé azért nagyon nehezen védhető. Hát minden gólnak azért megvan az okokozati összefüggése, itt talán ez lehetett, hogy a pontrugásokra, illetve a nagy bedobásokra egyelőre nagyon-nagyon gyengén védekezik a török válogatott.
2: Berhalter 17. válogatott mérkőzésén a második gólját lövi, 51. perc, Törökország, Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
4: 51. percben járunk, Paraguay-Ausztrália mérkőzésen továbbra sincsen gól az 51. percben. Az elmúlt percekben az ausztrálok részéről Irán Kunda jutott be a 16-oson belülre, buktatták, azonban turpénjáték vezető mutatta, hogy nincsen 11-es, majd ezt követően pedig megélénkült a paraguayi támadójáték is, mert hogy a csereként pályára lépő Mauricio volt az, aki meglőtte Paraguaynak az első kaput is eltaláló lövését, és védett a kapus, ezt követően tehát Patrick Beachnek is volt már egy olyan védése, vagy egy védése, amelyet be kellett mutatni eddig a mérkőzésen, az ausztrál kapus nevét ritkán kellett mondani az első játékrészben, de számomra azt jelzi, hogy azért a paraguayi játékosok és a paraguayi válogatott összegészében szeretné egy kicsit a játékot megpörgetni, és adott esetben gólt szerezni. Hát Mauricio révén meg volt, tehát az első próbálkozásuk. Egyébként ő amellett, hogy Brazil, még Brazíliában is futballozik a São Paulo együttesében. Most pedig jöhetnek szintén a paraguayiak, Mauricio a labdával a felezővonalnál tovább tette, de lelassul a támadás, úgyhogy menjünk vissza Katona Lászlóhoz.
2: 53. perc, Törökország Egyesült Államok 2-2. Gülernél van a labda, a saját térfeléről indítja az előlévő Yildizt, nem jut el hozzá a labda. Zárójelben az első félidőben Yilmaz 6-szor ért a labdához, azaz 6 érintése volt mindössze. Ez nem olyan sok, hát ebből nehéz gólt vagy gólokat szerezni. Beakapja éppen a bal oldalt, egy indítást követően jönnek az amerikaiak előre, de már lesen volt. Úgy látszik, hogy nem az első alkalom az ő esetében, hogy lesről indul, úgyhogy majd jöhetnek a törökök szabadrúgással. Egyelőre Berhalter egyenlítő gólja azt eredményezi, hogy az 53. percben Törökország Egyesült Államok 2-2 San Francisco.
4: 53. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra sincsen gól, ami pedig a mosolyt illeti, ami talán hallható rajtam. Az annak szól, hogy az ausztrál nézők között van valaki, aki egy kenguru jelmezben ül, és alig lát ki belőle. Egészen szórakozató volt ez a látvány, de közben már az ausztrálok támadnak Tony Popovic együttese. Egy lerántás Wolpától földre került, de a játékvezető ezt nem látta szabálytalannak. Úgyhogy egyből fordulhat Paraguay, és akkor jöhetne is egy lövés akár. Enciso elviszi 3 ember között a labdát, de az nem ért célt paraguayi szempontból, mert hátra került egészen a kapusig. Az ausztrálok védekezése úgy próbáltak volna felszabadítani, hogy Beach kapust hozták játékba, és kicsit kellemetlen helyzetbe is került Patrick Beach, mert hogy ki kellett rúgnia a labdát az alapvonalon, úgyhogy szöglettel következik majd a paraguayi válogatott. Jó volt a letámadás Enciso részéről, de meg a cseleket is lehet dicsérni. Ugye az első fél időben mondtam vele kapcsolatban, hogy ezért annyira sokat nem mutatott. Ezt talán már mondhatom, hogy több volt, mint amit az első játék részben lerakott az asztalra. 54. percben járunk, és jöhet majd a szöglet középre Gomez a labda mögött, most tekeri be a labdát, Irán Kunda lábáról lejön, de ott van még Mauricio, beleért a labdába, meg az ellenfel a lábába, és Wolpátót rúgta meg. Jöhet majd, ha jól láttam, akkor ezek után Ausztrália, mert bizony Mauricio úgy szerelte Wolpátot, hogy hozzáért a labdához, bedobással jönnek az ausztrálok. 55. perc, továbbra sincsen gól, Katona László.
2: 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása. Most éppen Berhalter az, aki balra passzolja a labdát, aztán Trusty kapja meg, Reina, Vea még mindig a saját térfelén, az amerikai csapat a bal oldalt, aztán végül hátrébb kerül olyannyira, hogy még Turner kapus is megkapja, és lábbal ő az, aki ha nem is indít, de magánál tartja egyelőre, nem is támadják le a törökök őt, de most Turner előre íveli, csak éppen nincs ott csapattárs, könnyedén Kabak leveszi az égi küldeményt, ő pedig Csakir kapust hozza játékba. Eltelt 10 perc a második fél időből, és most már megnyugodni látszanak a kedélyek, azaz a törökök is, egy kicsit minthogyha vissza tudtak volna jönni a mérkőzésbe, bár most egy labda átvétel nem sikeredett, az oldalvonalon kívülre került a labda, és jönnek az amerikaiak előre, valójában les volt, úgyhogy majd szabadrúgással folytatódott a mérkőzés. 56. perc, Törökország Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
4: Szintén az 56. percben járunk, és Paraguay-Ausztrália 0-0 ellenben. A paraguayi támadások azért most már meg sokszorozódtak, és most egy beadás, amely elszáll a kapu fölött. Cáceres volt az, aki próbálkozott, erre most már azért csettinthet a szövetségkapitány, legalábbis az első félidőnek a képében, vagy látva az első félidőt látva, ezzel most már a második játék résszel elégedettebb lehet Gustavo Afora. Ugye ő volt korábban egyébként már más országnak a szövetségi kapitánya is, mégpedig az ekvádori válogatott én, meg a kosztarikaié, de az ekvádorit azért is emelem ki, mert amikor 2022-ben Katar rendezte a világbajnokságot, akkor Ekvádor, illetve Katar játszott a nyitó mérkőzést, akkor az egy siker volt Ekvádor számára, hogy le tudta győzni a házigazdát, azonban a csoportkörből nem sikerült továbbjutnia. Ellenben, ha most megnézzük Paraguaynak a legjobb teljesítményét, ő ők, nekik ez a 9. világbajnokságuk, 2010-ben a negyed döntőig jutottak, úgyhogy ha azt veszük, hogy 4 ponttal tovább lehet jutni, már pedig minden bizonnyal tovább lehet jutni majd itt a csoportkör után, akkor ezt akár meg is célozhatják, de hát ugye ahhoz nyerni kell még pár harcokat. Még az ausztrálok esetében egyébként a 8. döntő volt a legjobb eredmény, és ez Ausztráliának a 7. világbajnoksága. Volt idő ezt elmondani, mert csúnya szabálytalanság közben Csirkáti nagyon-nagyon durván odavágott egyet Enciso-nak. Azt gondoltam, hogy azért ez a labda simán ki fog menni, azért is fogalmaztam így az előbbiekbe, de közben egy olyat lökött Csirkáti az érkező Enciso-nak, aki próbálta a labdát megszerezni, hogy kidöntötte még a reklámtáblát is, és beverte a fejét, de úgy tűnik, hogy a paraguayi játékos jól van, bár fogja a fejét és fájlalja, hát azért ez nagyon durva lökés volt, de a játékvezető végül nem ítélt semmit. A pályán kívülre esett a paraguayi játékos. 58. percben járunk, és cserélni készülődik Ausztrália. Volpától lejön a pályáról, és a folytatásban majd a 10-es számú játékosa érkezik az ausztráloknak. Hurstich a pályán, egészen pontosan, bocsánat. Egy holland légiós, a Heracles futbolistája érkezett a pályára tehát. 58. perc, 0-0 a Paraguay-Ausztrália mérkőzés. Törökország és az Egyesült Államok mérkőzésére kapcsolunk.
2: 59. perc, 2-2 a török-USA mérkőzés állása, és megvolt az első csere. Timothy Weah sokszor lesen volt, nem voltak jó megoldásai, leszette őt Pochettino, szövetségkapitány, és Pulisic érkezett most már, mégpedig az a Pulisic, aki kihagyta az ausztrálok elleni mérkőzést vádli sérülés miatt, paraguayiak elleni játszott, de most már nagy taps és ováció közepette, a Los Angeles-i közönség örömmel fogadta azt, hogy ő is pályára léphet. Hát mit hozhat ez a változtatás, Bene Ferenc?
3: Egyébként Weah-val kapcsolatban az az érdekesség, hogy a sebességénél fogva az a legnagyobb erénye, és tényleg egy nagyon veszélyes játékosról beszélünk, akinek semmi nem indokolná, hogy a leshatáról induljon, nyugodtan indulhatna 2 méter mélységből is. Ráadásul szélsőként az egész lesvonalat belátja, ennek ellenére 3-4 volt lesen, ez szerintem óriási hiba, és ebből is látszik, hogy nem volt jó mérkőzése, nem volt úgy rajta a mérkőzésen, ahogy kell. Pulisic viszont az első fordulóban Paraguay ellen csodálatos játékot nyújtott, és az amerikai válogatott egyik legjobbja volt. Pehére, vádli sérülés miatt le kellett cserélni, ott kapott egy komoly rugást. Egyértelmű Pochettino szándéka, amiről már beszéltünk, hogy egyre több olyan játékos fog visszacsempészni a csapatba, akik alapemberek, hogy ezzel is játékban legyenek. Pulisicnak meg különösen kell, hiszen az előző mérkőzést kihagyta.
2: Leggyengébb idényén van túl Christian Pulisic, az AC Milan játékos, aki 8 gól és 4 gól passz, csak hát neki az előző két idényben azért jobb mutatói voltak. De most szöglettel jönnek az amerikaiak, Berhalteri veli be a labdát az ötösön túl, az ütös túloldalára, és megint Trusty az, aki fejelhetett, de az a bólintás nem volt éppen irányított, elhagyja a játékteret a labda az alapvonalon kívül. 2-2 az amerikai Egyesült Államok Törökország mérkőzés, az összecsapásból eltelt 61 perc. Szabó Bence.
4: Itt a 60. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen. Irán Kundának voltak most megindulásai, és volt egy lövése is, ami azonban nem talált el a kaput, és azt gondolom, most az elmúlt perceket látva, közben egy lövési kísérlet, amelyet leblokkolnak, az előbbiekben csereként pályára lépő ausztrál játékos Hurstich volt az, aki a kapura tűzte volna a labdát, azonban leblokkolták, így nem volt nehéz dolga Hill kapusnak. Szóval azt gondolom, hogy ez az ausztrál válogatott alapvetően úgy készült a mérkőzésre, és az ausztrál kapitány Tony Popovics úgy készítette fel a csapatot a mérkőzésre, ahogy most zajlik a találkozó, mert Paraguay próbál labdát birtokolni, próbál helyzeteket kiharcolni, mert Irán Kundára ránézve azért nem a magasságáról híres, és sokkal inkább jól néz ki az ő esetében az, hogyha tud kontrák után megindulni. Most is ez történik, de a labdát nem tudja megszerezni. Odalépett egyébként durván az ellenfelének, és reklamálnak a paraguayi játékosok, hogy ez akár egy sárga lapot is megérhetne. Hát az előbbiekben ugye Enciso volt az, akit kiraktak a pályáról, most mondhatjuk azt, hogy az ausztrálok ezt visszaadták, és Adderettét lökte ki nagyon durván Irán Kunda úgy, hogy még amúgy látom, talán még a lába is megsérült, a bal lába egy kicsit megrándult, úgyhogy lehet, hogy majd cserére lesz szükség. Minden esetre gól még nem született a második játék részben sem. 62. percben járunk, Paraguay-Ausztrália 0-0, és Katona László.
2: Los Angelesben 4 gól is született, lehetett volna egy 5. is. 2-2 az állás, Pulisic mehetett el a baloldalt, Aydin feje fölött elment a labda, aztán már a 16-oson belül volt a csere játékos Pulisic, amikor lőtt ballal kissé kisodródva, védeni tudott Csakir kapus, a kipattanót pedig aztán Aronson mellé lőtte, pedig szemben volt a kapuval 11 méterre, de hát nem tudta megoldani ezt a feladatot a Leeds játékosa. Reina középre hátra, ami azt jelenti, hogy most Robinsonnál van a labda, majd aztán McKenzie-nél. Egyelőre a törökök még nem változtattak, pedig több mint egy óra eltelt a mérkőzésből. Jönnek előre az amerikaiak ettől függetlenül. Pulisicon két ember is, Güler is visszament Aydinnak segíteni, nehogy elmenjen, meglóduljon az amerikai játékos. Korábban ugye volt a Chelsea, illetve a Dortmund játékosa is, jelenleg az AC Milan labdarúgója. Scali jobboldali beadása, és Pulisic beleér! Kapufa! De még ott a kipattanó Aronson beközépre, nincs gól azonban. És Aronson hagyja, hogy kimenjen az alapvonalon kívülre. Szöglet lesz. McKennie-nek is volt lehetősége 8 méterről, hogy mondjuk bevegye az ellenfél kapuját. Ő is eltörte a labdát, úgy, mint legutóbb Aronson. De jöhet majd szöglettel az amerikai csapat. Csakir meg bele sérül, úgy látszik, a kezét fájlalja. 64. perc, Törökország, Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
4: 63. percben járunk, Paraguay-Ausztrália 0-0, és most láttam egy visszajátszáson, hogy egészen pontosan mi történt Adderettével. A bal lábának, a bal lába, na hát akkor kezdjük újra, szóval a bal bokája talán kicsit kifordult, és emiatt volt az, hogy ápolni is kellett. Szerintem ő nem tudja majd folytatni a játékot. Bár, ahogy látom, egyelőre a paraguayiak teljes létszámmal vannak jelen a pályán. Aztán majd meglátjuk, hogy a játékvezető fogja mutatni, hogy csere érkezik-e. Most a jobb oldalról jöhet egy ausztrál beadás, amelyben nem teszik bele a fejüket a védők. Valamiben ott a másik oldalon Behic az, aki próbálja a labdát megszerezni. Cáceres-szel szemben vív párharcot, azért Cáceres sokkal erősebb, mint ő, és ki is harcolja a kirúgást, amely természetesen jó a paraguayi játékosnak, és Behic pedig teljesen elégedetlen azzal a szituációval, amelybe került, és amelyet ki tudott ebből hozni. Minden esetre, ami a lényeg, hogy jöhet majd egy paraguayi kirúgás, amelyet Hill kapus fog majd elvégezni, mutatja mindenkinek, hogy menjen fel, ő most rúgja fel a labdát, de gól egyébként még továbbra sem született a mérkőzésen, úgyhogy menjünk vissza Los Angelesbe.
2: Csakir úgy látszik, hogy rendben van, úgyhogy ő tudja majd folytatni, bár azért fájlalja a karját, de az orvosi stáb megerősíti azt, hogy Csakir majd folytatja a mérkőzést, meg majd szöglettel is jönnek a csapatok a 65. percben, most már a hidratációs szünet hamarosan jön Los Angelesben is, de ezt a szögletet még Berhalter belőheti itt a 66. percben, a mérkőzés kétharmada már eltelt, 2-2 a Törökország-USA mérkőzés állása jön megint, és egy fejes is van, mellé száll azonban, két eleső amerikai közül az egyik, McKennie volt az valójában, aki bólintani tudott, jó 8 méterről, kissé jobbról megnézte ott a jobb sarkot, hogy talán oda befér-e a labda, tehát a kapufa mellett ment el valójában. 66. perc, Törökország-USA 2-2, Szabó Bence.
4: Szintén a 66. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen ellenben. Egy újabb cserét szeretne majd eszközölni a paraguay kapitánya, az argentin Alfaro. Láttam itt az oldalvonal mentén Akhét, aki majd beállhat. Ő egy támadó egyébként, tehát az argentin mester azt szeretné, hogy valószínűleg a paraguayi játékosok még inkább támadóan tudjanak fellépni itt a mérkőzés folyamán. Hát teljesen mondhatom, hogy meg megfordult a játék képe. Az első játék részben az ausztrálok domináltak, itt a második játék részben pedig inkább a paraguayiak azok, akik a labdát is birtokolják, lassan kiegyenlítődik majd, tehát hogyha ez a tendencia marad, akkor a labda birtoklás. Most is paraguayi lábakon a labda, a felező vonalat elhagyták már, és jönnének előre. Most egy középre tett átadás, amelyet Alderete volt az, aki betett középre, az ausztrálok ki tudták tisztázni. Ezek szerint jól van a paraguayiak hármas számú védője, nem kell lecserélni egyenlőre, de majd meglátjuk, hogy a csereként pályára lépő, esetlegesen pályára lépő támadók, itt az előbbiekben említettem majd, kinek a helyére jön, szerintem akkor most meglátjuk, bizony most látjuk meg. Végül nem a védőjét hozza le a kapitány, hanem Ávalos az, aki elhagyja a pályát, és az ő helyén majd a folytatásban szerepel a paraguayiaknak a 18-as számú játékosa, Arce, úgyhogy ő folytatja majd itt a találkozón. 67. percben járunk, Paraguay-Ausztrália továbbra is 0-0, Katona László.
2: Ivószünet, hidratációs szünet, 2-2 az Egyesült Államok Törökország mérkőzés állása, hátra van még a mérkőzés harmadik harmada. De milyen az összecsapás, Bene Ferenc?
3: Látványos az összecsapás. Kétségtelen, hogy mindkét csapaton az látszik, hogy nem taktikáznak, nem gondolkodnak azon, hogy milyen következménye van adott esetben ennek a mérkős eredményének, hanem tényleg egy felszabadult játékot láthatunk. Ami egy picit talán meglepő, bár a két csapat összeállítását és játékrendszere figyelembevételével talán nem is annyira, hogy a széleken tudnak mögé kerülni mindkét csapat részéről a másiknak. A törököknél különösen Arda Güler veszélyes, de egyébként Yılmaz is annak ellenére keveset van játékban, azért nagy mennyiségben megnyeri a párharcait, és ez azért nagyon-nagyon fontos kérdés a török válogatott támadójátéka szempontjából, hiszen az eddigi fordulókban nagyon gyenge centerjátékot nyújtott a török csapat. Ugyanakkor sokkal hatékonyabbak, hiszen a kapura lövéseik fele azért már kaput talál, és szereztek két gólt, úgyhogy a török válogatott előrejátékban mindenféleképpen feljavult. Ugyanakkor az amerikaiakon is látszik, hogy megfelelő motivációs bázissal rendelkeznek, hiszen a szünetben 2-1-es török vezetés után most a második fél időt gyakorlatilag végig dominálják, és Pulisic becserélése eddig teli találatnak bizonyult, hiszen a bal oldalon többször megverték a török válogatottat, és ami még érdekes, hogy komoly energiabefektetést is beleraknak a játékosok, tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy labdaszerzés utáni gyors átmenetnél egy szélsőt elindítanak, általában ez a szélső mondjuk megfutja az ellenfél védekezését, akkor azért jócskán le vannak maradva a többiek, és ilyenkor általában egy vagy két érkező szokott lenni a 16-oson belül, de most több esetben is mindkét oldalon, tehát mind a törökök, mind az amerikai csapat részéről 3-4, akár 5 érkező is várta a beadást a 16-oson belül, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a támadók, hanem a középpelsők is felérnek a beadásokra, ez mindkét csapatnak az egyik erőssége jelenleg.
2: 70. perc, 2-2 a Törökország-Amerikai Egyesült Államok mérkőzés állása. Trusty révén még az amerikaiak szereztek vezetést a harmadik percben, aztán a tizedikben Güler egyenlített, a 31-ben Yılmaz már a törököket hozta rendező pozícióban, így mentek a csapatok a szünetre, és a második félidőben a 49. percben Berhalter egyenlített. Folytatódik a mérkőzés, ami azt jelenti, hogy Berhalter az, aki elvégzi a szabadrúgást. 2-2 az állás. Szabó Bence.
4: Itt most van a hidratációs szünet, a 70. percben járunk, és viszont amit el tudok mondani, hogy a megérzésem jó volt, mert hogy cserélnie kell majd a paraguayiak kapitányának, Gustavo Alfaronak, mert Alderete nem bírja, le is feküdt egyből, amikor a játékvezető mutatta azt, hogy majd szünet, és mindenki ihat, ő egyből lefeküdt a pályára, és ápolni kellett. Most viszont beszélget a kapitány, úgyhogy lehet, hogy még most nem jön a csere, ellenben, hogyha jól láttam, akkor Canelle az, aki majd érkezhet a helyére. Ez még most nem történik meg, most érkeznek a csapatok vissza a pályára, és hamarosan folytatódik a mérkőzés, de addig is menjünk Katona Lászlóhoz.
2: Szabálytalanság, török oldalról Bardakcsi volt ez, aki felrúgta az ellenfelét. Jelenállás szerint mind a négy csapatát döntetlennel abszolválja a harmadik kört, ha csak nem, Aronson a 16-oson belül valamit tenni akar ez ellen, elveszíti a labdát, elcsúszik. Ausztrália illetve Paraguay harcol a második helyért, de az biztos, hogy az Egyesült Államoké az első hely. Jelenleg 7 szerzett ponttal, a törökök pedig a negyedik helyen, mégpedig 1 ponttal, de legalább már rúgtak 2 gólt. A mérkőzés előtt még ez sem volt a nevük, mert Yildiz a bal oldalt, középen Güler, illetve Yilmaz, Yildiz ellövi! Mellé! A bal kapufa mellé csavarta a labdát a Juventus játékosa, de nem kellett védenie Turner kapusnak. Eltelik a találkozóból 72 perc, Törökország Egyesült Államok 2-2 San Francisco.
4: 72. percben járunk, és Paraguay-Ausztrália továbbra is 0-0-ás döntetlen. A csere nem történt meg, úgy tűnik, hogy azért még bírja Alderete-t, de szerintem ez idő kérdése, hogy ez majd végbe menjen. Most az ausztrálok birtokolhatják a labdát a paraguayiak térfelén, azonban ebben a pillanatban, ahogy én ezt kimondom, egy labdavesztés, és Enciso indít, már pedig akkor ott a pályának a bal oldalán lehet keresni valója a paraguayiaknak, hiába jönnek azonban előre, vissza kell, hogy forduljanak, pedig Calzarának nem volt rossz az a terület, amelyen elindulhatott volna, viszont megijedt az érkező védőtől, mert hogy ott Harrington próbált előtte tisztázni, úgyhogy ezért visszafordult, most kapja meg ismételten Gázara a labdát, és vár, mert hogy nem érkeznek a társak. Most már a paraguayi játékosok feltolódtak az ellenfél térfelére, most hátul passzolgatás ismételten, úgyhogy az a lendület, ami az előbbiekben jellemezte Paraguayt még az ivószünet előtt, az most nem jelentkezik, úgyhogy menjünk vissza szerintem Los Angelesbe.
2: 73. perc, Törökország Egyesült Államok 2-2, hátul most Shakir kapusnál a labda, és megdőlt a gólrekord, ami azt jelenti, hogy minden idők leggólerősebb világbajnoksága a mostani. 60 mérkőzés jelenleg, amit lejátszottak a csapatok, és 176 gólnál járnak az együttesek, de amikor a 173-at lőtte valójában, Rusty azzal dőlt meg a rekord, hiszen 2022-ben 64 mérkőzésen 172 gól kellett. Most értelemszerűen ezt a 176-ot is még majd tovább fogják javítani a csapatok. Egy 48 együttes felvonultató VB-nél ez nem meglepő, ez a statisztikai adat. Az sem, hogy például 2-2 a találkozó állása. Kicsivel több mint negyed óra van hátra a Törökország Egyesült Államok mérkőzésből. Szabó Bence.
4: 74. percben járunk, Paraguay-Ausztrália továbbra is gól nélkül döntetlen, most a paraguayiak kicsit feljebb helyezkednek, mint amikor az előbbiekben nálam volt a szó, viszont egy nagyon rossz megoldás érkezett a pályának a bal oldaláról, egy beadás középre, amely elhagyta az alapvonalat, Gázara volt az, aki a labdát így adta be, és hát a paraguayi nézőkre rátekintve azért nem annyira csalódottak, mint mondjuk például tegnap ugyanebben az időtájban lehettek a koreai nézők és játékosok, azért nagyon nagy csalódásként élték meg azt, hogy Afrika, dél-afrikai válogatott ellen nem tudtak kiharcolni legalább egy döntetlent. Hát itt a döntetlennek, ahogy látom, mind az ausztrálok, mind a paraguayiak örülnek, de azért Irán Kunda elindul, és akkor ő akár még lőhetne is a 16-osnak az előterében. Egy blokkolt próbálkozás, felszabadítás, amely után úgy látom, hogy az paraguayi játékos lennmarad. A Füvön Gomez a játékvezetővel beszélget, Irán Kunda pedig próbálta volna az előbbiekben elrugni a labdát. Most a visszajátszáson látom, hogy azzal a lendülettel, ahogy próbálta volna rugni a labdát, oda is rugott egyet Valakieznek, és őt kell ápolni. Úgyhogy amíg az ápolás tart, addig USA Törökország.
2: 2-2 a találkozó állása, és most az amerikaiaknál a labda, Aronsonnál egészen pontosan, hátrafelé vagy előre, ezen gondolkozhat a Leeds játékos, inkább hátra tette McKenzie-nek. Apró érdekesség, hogy Pulisic az egyetlen olyan labdarúgó, aki csereként pályára lépett eddig a mérkőzésen. Törököknél nem volt még változtatás, olyan, mintha Vincenzo Montella, nem tudom, a játékosait inkább hagyja, hogy nem szenvedjenek, meg 2-2 az állás. Miért nem cserél Montella? De lehet, hogy majd most jön ennek az ideje.
3: Igazából a török válogatott szerintem Montella elképzelései szerint működik. Itt szögletből és nagy bedobásból kapták a gólokat. Viszont előbb-utóbb azért az amerikai fölény abban fog megnyilvánulni, hogy egyre többen el fognak fáradni a török válogatottból. Ráadásul az amerikai kapitány Pochettino pedig sorra dobja be a cserejátékosait. Egyre frissebbek az amerikaiak. Török válogatott dacára annak, hogy jobb arcát mutatja az elmúlt fordulókhoz képest. Azért lassan most már biztosságban, hogy el kell kezdeni cserélni, minimálisan frissíteni a játékosokat posztra. Játékrendszerbeli változtatást én nem várok.
2: Ha most jön egy pár amerikai, Dest, Zendehas, illetve ha minden igaz, akkor még Freeman érkezett, akik pedig elhagyták a pályát, Reina, Aronson és Scully, tehát hármas cserét hajtott végre az amerikai kapitány Pochettino, és még egy szöglettel is jöhetnek ráadásul. Érdekes, hogy nem várták meg azt, hogy már ez támadó szöglet, de hogy a változtatás majd éppen a sarokrúgás után legyen. Pulisic 20 méterre a kaput, a ballal ellövi mellé! A jobb oldali kapufa mellett ment el a labda, akár a vezetést is megszerezhette volna az Egyesült Államok, de nem. 77. perc, Törökország, Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
4: 76. percet is elhagytuk, most már 77-ben járunk, és egy szabálytalanságot figyeltem itt az előbbiekben, mert hogy Boss próbálta volna a labdát elvinni Gomez mellett, azonban ő visszarántotta őt elég durván, és annyira durván, hogy a játékvezető ezt egy sárga lappal díjazta, úgyhogy Diego Gomeznek is megvan most már a sárga lapja. A másik oldalról Harvey volt az, aki kapott már egy lapot, még a ennek a második játékrésznek az elején volt egy durva odarúgása, ismételten most, hogyha már őt mondtam, akkor ő kapja a labdát, és jöhetnek az ausztrálok, most már a paraguayiak térfelén, Irán Kunda nagyon rosszul tette vissza azt a kényszerítőt, és gyakorlatilag egy felszabadító rúgás, amely átszáll az ausztrálok térfelére, Csirkáti nem nagyon nézte, hogy hova rúgja a labdát, fölrúgta, úgyhogy Harrington össze tudta szedni azt majd. Hát nem tudom, itt is azért, hogyha cserék jönnének, talán jót tenne a mérkőzésnek, de lehet, hogy nem ebben gondolkodik egyik kapitány sem, Toni Popovic, illetve Gustavo Alfaro, hanem jó ennek a két csapatnak a döntetlen, és Paraguayt nem zavarja, hogy Ausztrália végez a második helyen. 78. percben járunk, továbbra is gól nélküli döntetlen, Katona László.
2: 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása. Kabak az, aki hátul veszíti a labdát, nem megtartja, azért mert Aydin jön és segít neki, és Csakir kapusnak hátra teszi. Ez a két csapat mondjuk a 21. században meg a modern futball érájában a 2002-es világbajnokságon szerepelt úgy, hogy mind a ketten ott voltak a VB-n, hogy 8. helyen zárt az amerikai csapat, a németektől kapott ki, 1-0 Balak lőtte a gólt, és akkor közel volt ahhoz, hogy legalább az elődöntő környékén ott legyen az amerikai csapat. Hát a törökök ott voltak, mert bronzérmet is szereztek. Yildiz lőhet, és aztán Turner tudja fogni. Balról kiszorított helyzetből, de azért megpróbálta a kapura lövést. Könnyedén fogta az amerikai kapus. Szóval a törökök 24 évet követően VB-n jártak, akkor bronzérmet szereztek már, mint a dél-koreai japán közös rendezésű VB-n. Hát itt Amerikában, illetve Mexikóban, meg Kanadában kiesnek, és a csoport negyedik helyén zárnak. Ettől függetlenül azért még támadnak Yildiz és Güler összjátéka után, aztán végül Kökcsü kapja 40 méterre vagy 35 méterre a kaputól. A jobb oldalra kerül ki, és Yilmaz is oda megy. Most már lehet, hogy többet ért a labdához, mint az első fél időben, akkor csak 6-szor sikerült neki. Most kétszer legalább maga elétette, meg elpasszolta, az kettőnek minősül talán. Bardakcsi a felpasszal, ami azt jelenti, hogy megkapja a labdát, ott az előlévők egyike, de nagyon visszahúzódnak az amerikaiak a védekezést illetően, úgyhogy a beadás nem is átlövéssel talán lehetne esélye a törököknek. Nem lesz, mert Arda Güler átadása nem jó, ellenben, mintha szabálytalankodtak volna Bardakcsival szemben, nem mehet tovább, de ezt kapja meg a bedobást, és már a fél pályán túl az amerikaiak nem tudja áthámozni magát. 2-2 az állás a 80. percben, Szabó Bence.
4: Itt pedig továbbra is 0-0 az állás a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen. Éppen most néztem meg, lassan készülhetünk erre is, hogy hanyadik 0-0-ás döntetlen lehet a világbajnokságon. És arra jutottam, hogy az ötödik, ugye a legutóbb maig... Szóval a legutóbb Anglia, illetve Gána játszott egymással 0-0-ás döntetlent. Ez lehet a következő itt a világbajnokságon. Hát nyilván így a gólok alapján is a másik találkozó eléggé jobb színvonalúnak is tűnik, meg azért jó nevű futballisták is alkotják, mind a török, mind az amerikai válogatottat, de azért nyilván itt se kell panaszkodni, vannak topligás futballisták, viszont a képességeiket kevésbé mutatják meg ez alatt a 80 perc alatt, de hát még adjunk lehetőséget nekik, mert legalább szerintem egy negyed óra van még hátra a mérkőzésből, most a paraguayiak birtokolják a labdát az ausztrálok térfelén, kicsiben a játék, azonban nem tudnak sokkal előrébb jutni, Irán Kunda védekezik a támadó paraguayiakkal szemben. Most egy középletett labda, és akár ebből lehetne egy kapáslövés, de nem lesz kapáslövés, mert egészen hátra kerül a paraguayi védő játékosok, így Velázquez, aki kapott egyet az előbbiekben a lábára, most már jól van, és úgy tűnik, hogy Alderetét sem kellett lecserélnie a szövetségi kapitánynak, maradhat még Paraguaynál továbbra is a labda, most talán jöhetne egy jó beadás középre. Most egy csel után megpróbálja a labdát Enciso betenni, azonban lepattan a védőkről. Enciso kapja vissza, most a lövés! A kapu mellett elmegy a labda, a kapufától legalább egy méterre, de hát egy próbálkozásnak nem volt ez rossz. Egy szép csel után Enciso megkínálta a kaput, csak hát pont, hogy nem találta el. Ettől függetlenül legalább egy szép megmozdulás volt Paraguay oldalról. 82. perc, Paraguay-Ausztrália 0-0, Katona László.
2: 8 perccel a rendes játékidő vége előtt 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása. McKenny az, aki 20 méterre a kaputól cselezget, aztán elválasztják őt a labdától. Güler az, aki egy csel után a bal oldalra teszi, és már átlépi a félpályát a török válogatott. Yildiznél van, előtte Kökcsű, nem kapja jól a labdát. McKenzie az, aki közbelép, mert aztán Güler 20 méterre a kaputól ballal nem lövi el, jobbal sem. 18 méterre Kökcsű, 16-oson belül megkapja, aztán Yilmaz, de ő megvárja, hogy kimenjen onnan. Tehát nem adja be, jön a csapattárs, mégpedig Aydini, jön a beadás középre, az ötösön belülre, fent a levegőben a labda, Güler hozzá tudott érni, de aztán kivágja Robinson onnan a büntető területen belülről. Hol a törökök, hol az amerikaiak támadnak, bármely együttes megnyerheti még a mérkőzést, pedig még egy 3-4 alkalom is lehet arra, hogy valami nagy lehetőség legyen a találkozó során. McKenzie az, aki mellen leveszi a labdát a saját 16-osánál, Kökcsű pedig felökleli Pujulsziket, szabadrugásra jöhetnek majd az amerikaiak. 84. perc, Törökország Egyesült Államok 2-2, San Francisco.
4: Irán Kunda, valamint az a paraguayiak közül Alderete is a földön. Hát szerintem akkor, ha már ennyire meghirdettem, hogy csere lesz, mármint az ő cseréje lesz, akkor most már tényleg megtörténik, azért nem játssza végig ezt a mérkőzést. És az előbbiekben, akit mondtam, ugye Canele az, aki majd érkezik az ő pozíciójába, 13-as számmal ő fog majd védőként játszani. Ugye ő a Lanosba játszik, Argentínába, az argentin első osztályba, és azért jó szolgálatot tett Alderete, a kapitány pedig meg is dicséri, és érkezik az előbbiekben említett védő. Az ausztrálok kettőt cserélnek, hogyha jól látom, majd érkezik a pályára a 24-es, illetve a 26-os számú futballista. Elhagyja a pályát Irvi, ez egészen biztos, ő az, aki lejön, és a folytatásban Okon Engstel a pályán, illetve majd a 26-os számmal érkezik még az ausztrál oldalról. És egyelőre nem láttam első körbe, de aki biztosan lejött, az Irán Kunda, tehát egy támadóval helyettesíti majd a folytatásban kapitány Irán Kundát, és Jenki az, aki érkezett a pályára ausztrál oldalról, tehát meg volt mind a három csere, úgyhogy ezzel a lendülettel szerintem menjünk vissza a Susa Törökország meccsre.
2: Jenkik itt is vannak, 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása, és cseréltek a törökök, Cselik és Yildiz jött le a pályáról, Huzun Csánil és Szöjöncsű érkezett, úgyhogy mindkét játékosnak megadatik a lehetőség, hogy egy kis időre, de ennek a találkozónak is a részese legyen.

0: A mérkőzés, a csapatkapitány elhagyja a pályát. 86. perc, Törökország Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
1: Szintén a 86. perc, Paraguay-Ausztrália 0-0, és a cserék ugye már beérkeztek a pályára. Egyelőre a Paraguay oldalról volt csak játékban az érkező cserejátékos Canale, ő az, aki belső védő pozícióra érkezett, és most is nála van a labda éppen, ahogy mondom. Most visszapasszol, majd ezt követően pedig Enciso lépett hátra, egészen hátra, felező vonal környékéről veszi fel a labdát, és cipeli. Egy szép cselt azért már megcsinált itt a mérkőzés során, vagy hát nem is egyet, inkább többet, de gólt nem tudott elérni ő sem, ahogy a csapata sem, de hát ebben az ausztrálok sem büszkélkednek, erre az ausztrálok sem lehetnek büszkék, hogy ezen a mérkőzésen milyen teljesítményük volt az ellenfél kapuja előtt. 87. percben jöhet majd a labdával az ausztrálok kapusa, Patrick Beach, ő az, aki majd fölrúghatja a labdát. A Melbourne Citynek a játékos. Egyébként érdekes, hogy még a VB előtt lehetett arra gondolni, hogy Matthew Ryan lesz a kezdő kapus, a Levantének a hálóre, ő 104-szeres válogatott. Ennek ellenére a fiatal ausztrál kapus kapott lehetőséget. Patrick Beach 22 éves, és mindössze neki ez a 6. válogatottsága. Tehát Tony Popovic benne bízik, nagyon úgy tűnik, mert eddig a VB-n ő kapott lehetőséget, mind a 3 mérkőzésen ő állt eddig az ausztrálok kapujában. 87. percben járunk, továbbra sincsen gól, egyik vezetőedzőn sem látom azt, hogy ideges lenne. Lehet, hogy mindenkinek jó az az egy pont. Katona László.
0: Annyira nem idegesek valószínűleg a Los Angeles-i szövetségi kapitányok sem, hiszen Montella 2-t már azért legalább tudott cserélni, az amerikai Pochettino pedig már fejben arra gondol, hogy majd a bosnyákok ellen hogyan, miként kellene lehet tovább menni a legjobb 32 között. Kökcsű elhagyta a pályát, egy újabb csere a törököknél, ugye aztán még lesz 2 lehetőség, ahol úgy adódik Montellának, Ayhan érkezett a helyére. Hátra van még 2 perc a rendes játékidőből. Lesz-e változás? Pene Ferenc.
2: Véleményem szerint a török kapitány azért ki fogja használni az összes csere lehetőségét, legalábbis ilyenkor azért szokás.
0: Főleg, hogy most Yilmaz a 16-oson belül botladozik balla, nem tudja ellőni! Elrúgott felette, mellette. Eredményre gondoltam, hogy lesz a
2: nyilvánvaló
0: változás.
2: Nyilvánvaló, természetesen. Én különösebben nem látom, hogy legyen változás ezen a mérkőzésen, bár az az érdekesebb a találkozóban, hogy az egyéni kvalitások sokkal jobban kijönnek, tehát vannak virtuóz cselek, vannak megoldások, vannak tényleg látványos futball teljesítmények, tehát azért jók ezek a fajta mérkőzések, amit az ember azt gondolná, hogy tét nélküli a találkozó, de pont ez hozza ki a játékosokból azokat a rejtett tartalékokat, ami azért megvan ebbe a török válogatottban is. Tehát Arda Güler is egészen máshogy futballozik, Yildiz, Yilmaz tényleg sokszor csomót köt az amerikaiak lábára, és az amerikai válogatottban is nagyon-nagyon sok jó teljesítmény van. Különösen a most imént egy körülbelül 20 perc ezelőtt beállt Pulisic. Egyébként az amerikai válogatott középpályás labdabirtoklásban mindenféleképpen a törökök felett áll, és motivációban is, hiszen teljesen úgy néz ki, hogy nem elégszik meg ezzel a döntetlennel, hanem dacárolnak, hogy már csoport elsőség megvan, még támadnak.
0: Freeman a beadással valahogy majdnem eljutott ott a középen helyezkedő Pepinek, azonban belesérül az egyik amerikai trusty, az első gól szerzője a beadásba, lehet meg is rúgták, és még egyet azért Montella cserélni fog. Fél perc van hátra a rendes játékidőből, Törökország Egyesült Államok 2-2, San Francisco.
1: 90. percben járunk, továbbra sincsen gól a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen ellenben, most majdnem hogy született egy találat, mert hogy Boss átvitte 2 védő között a labdát, és eltekerte bal lábbal a kapufa mellett, a jobb kapufa mellett ment el nagyjából 1 méterrel. Nem volt ez egy rossz próbálkozás, de hát az azért sokat mond, hogy a Feyenoord játékosának, a Feyenoord védőjének kell gyakorlatilag a jobb szélső pozíciójában feltűnni, és onnan befele törni, majd ellőni a kapura a labdát. Hát őt dicséri, az ausztrál támadó játékot ez kevésbé. Minden esetre egy ilyen lövést fel lehet az ő oldaláról is majd jegyezni, és ahogy látom, egy újabb csere érkezik majd a pályára, de mindeközben a játékvezető mutatja, hogy jöhet majd a kirúgás, és azt is megtudtuk, hogy 5 perc lesz a hosszabbítás. Mennyi a hosszabbítás Los Angelesben?
0: Jó kérdés, biztos, hogy több lesz, mint 5, mert Trustit még mindig ápolják, meg a törökök is cserélni fognak. fogja a combját, vagy a térdét, igazából mindenét Trusty, de

0: nem ő a kezdő bal hátvéd az amerikaiaknál, úgyhogy majd a folytatásban már nem élik ilyet mondani, hogy nem fogják őt majd játszatni, vagy nem fogja őt játszatni Pochettino, de hát ugyan áldozatul esik a mai mérkőzésnek. 7 perc a ráadás, ebből egy eltelt, de valójában lehet, hogy még csak most fog elkezdődni a 7 perces ráadás. 92. perc, Törökország, Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
1: Nem könnyíti meg a dolgomat a szövetségkapitány, a paraguayi kapitány Gustavo Alforra, mert mind az 5 csere lehetőségét kihasználja, úgyhogy újabb könyvelés következik majd. Ahogy látom, lejön a pályáról a 8-as számú Gomez. Diego Gomez, ugye ő neki volt már egy sárga lapja itt a mérkőzés folyamán, illetve ahogy látom 23-as számmal Gázará is elhagyja a játékteret, úgyhogy ők egészen biztosan nem fejezik be ezt a mérkőzést. Bobadilla az, aki Gomez helyére jön, ő a cseréje a kapitánynak, illetve Alfonso a másik, a 6-os számú játékos. A 6-os, 16-os, ők a cserék, én pedig a szót Katona Lászlónak adom.
0: 2-2, továbbra is a 92. percben a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása, majd bedobással jöhetnek az amerikaiak a bal oldalról. Rusty pedig talán meggyógyult, de az biztos, hogy Aydin és Yilmaz elhagyta a pályát, Müldür valamint Kahvecsi érkezett a törököknél. Jön egy passz be a 16-oson belőle, Pepi azonban kiviszi inkább, Freemannél van, a jobb oldalt pedig már ott a felfutó csapattár Zendejas középen, tehát megint ketten vannak az amerikaiak. Zendejas ellövi ballal, de bele az előtte álló emberbe, Üzüncsán pedig nem tudja átvenni a labdát, de a jobb oldalra ki tudja forgatni, van felfutó ember Müldür révén. Középen pedig Kakvecsi az egyetlen, de inkább bal oldalra íveli át a labdát Müldür Arda Gülerhez, aki végigjátsza ezt a mérkőzést, és egy gólja van már ezen a találkozón, de hát úgy látszik, hogy nem tudta ő se eddig megváltani a törököket, mármint a világot és a török válogatottat leginkább. Még jócskán van a hosszabbításban, legalább 5 perc, Törökország, Egyesült Államok 2-2, Szabó Bence.
1: Az utolsó percekben egy próbálkozás, a 93. percben rátette a labdát a kapura Jenki, és az ausztrálok szerezhettek volna gólt, azonban ez a próbálkozás nem volt túl erős, így nem volt nehéz dolga a paraguayiak kapusának, Hillnek, akinek az egész mérkőzés során szerintem kicsit több dolga volt, mint az ausztrál kollégájának, ettől függetlenül azért nem tornáztatták meg annyira az ausztrál támadók a kapu, és most hátul a labda egészen, közben letámadnának Tony Popovic tanítványai az ausztrálok, de immel-ámmal, hogy úgy mondjam, tehát úgy tűnt elsőre, hogy rásprintelnek az emberre, most az előre ívelt labda, és akkor talán van erre lehetőség, hogy elmondjam, hogy végül is úgy tűnik, hogy Bene Ferencnek ebben igaza lesz, hogy itt ráül, mint a két csapat erre a döntetlenre, úgyhogy a paraguayi játékosok megelégednek azzal, hogy csoport harmadikként tovább jutnak 4 ponttal, mert hogy azért tudtuk már az elmúlt mérkőzések eredményeit, és amikor láthatták azt, hogy például a skótoknak 3 pontja van, most így fejből ők jutottak eszembe, gondolhatták azt, hogy gyakorlatilag, hogyha egy barátságos döntetlent itt kiharcolnak az ausztrálok ellen, az akár számukra továbbítást is érne, úgyhogy valószínűleg ez a papírforma eredmény jön majd itt a találkozón, mert hogy mondhatom gyakorlatilag, hogy így az egész mérkőzéssel kapcsolatban azért szerintem ez egy erősen döntetlenre hajazó mérkőzés lenne akkor is, amikor a játékosok megszakadnak, de hát most úgy tűnik, hogy nem szakadtak meg. 95. percben járunk, utolsó perc a hosszabbításban, lassan vége a találkozónak, de mi a helyzet a Törökország Egyesült Államok mérkőzésen?
0: 2 perc van hátra a hosszabbításból, 2-2 az állás, Pepi pedig le sem volt, de lehet a kezéhez is ért a labda, a lényeg, hogy szabadrúgásra jöhetnek majd a törökök. Meg volt az indítás Pulisic-től, de Pepi nem tudott semmit kihasználni a helyzeteiből, mondjuk nem is sok volt az összecsapás során, jöhet a szabadrugással előre Csakir kapus, átvágja a túloldalra, Kakvecsinek azonban nem jó, a jobb oldalon azonban Müldür érkezik, középen bent ketten, Güler is felteszi a kezét, de ő azért 20 méterre van a kaputól, jön a beadásig, nincs ott senki, csak a baloldalt üzünk Csán, de hozzá nem jut el valójában, csak most ebben a pillanatban a baloldali 16-os sarkánál van, két ember is ott van, de ezt üti, vágja, Freeman is ott van, vissza tudja játszani a hátsó vonalba valójában a labdát Üzüncsán. De hát hátul el vannak a törökök, van még hátra egy perc a hosszabbításból, most beinduló emberük is lett volna, de nem kapta valójában a labdát, a csereként beállt Kakvecsi Müldür oldalra teszi, középen bent még mindig ott van Kakvecsi, jön a beadás. Lesz fejes, nem mert Turner kapus leszedi a labdát, még hátra van 40 másodperc a hosszabbításból, de lehet még egyet azért rá fognak tenni. 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása. Szabó Bence.
1: Barátságos döntetlen, Paraguay-Ausztrália 0-0. Az első játék részben az ausztráloknak voltak inkább lehetőségei a gólszerzésre. Irvi Boss, illetve Volpato is veszélyeztette a paraguayi kapus kapuját. Hill azonban a mérkőzés legjobbja lett egyértelműen, hiszen a legtöbb védést ő mutatta be. Beavicsnek annyira sok dolga nem volt, a mérkőzés után pedig őt választották meg a találkozó legjobbjának. A második játék részben fölbátorodtak a paraguayi játékos sok Mauricio révén, illetve Enciso révén, nekik is voltak próbálkozásaik, azonban a csoportot nézve mind a két csapat úgy döntött, hogy jó nekik az egy pont, a biztos négy pontos továbbjutás, ezért egy barátságos döntetlent játszottak egymással. Paraguay-Ausztrália 0-0, Katona László.
0: Letelt most már a hosszabbítás, 2-2 a Törökország Egyesült Államok mérkőzés állása, de a törökök jönnek előre, Müldür a jobb oldalt, akár megszerezhetik a győzelmet is. Güler kapja aztán közel most már az alapvonalhoz, de az oldalvonalnál van Pulisic az, aki őt kicsit kézzel fogja. Most éppen Güler megpróbálná egy csele valahogy átverni az amerikaiak csapatkapitányát, nem tudja, bedobás lesz a jutalma. Nincs, aki kérje, nincs, aki bedobja. Mutatja ott a játékvezető Gorbál, hogy minél előbb el kell végezni, már visszaszámolt. Güler egy csel után elvinni az alapvonalon táncoltatva a labdát, nem egyel tovább, aztán a 16-oson belőle jön az ívelés, Üzüncsánnál van, nem tudja belőni, de a csapattárs igen, megszerzi a vezetést és a győzelmet is a török labdarúgó válogatott. 2-3 méterről mindössze Ayhan, a cserejátékos, eldönti a mérkőzést, és lehet, hogy ez járt a törököknek ezen a világbajnokságon, hogy eldöntsék a találkozót, meg 3 pontot szerezzenek. Hát nem bírták ki az amerikaiak. 3-2 a 99. percben, még egy középkezdésre jók lesznek valószínűleg a törökök, mint az amerikaiak. Arda Güler volt az, aki egy-két cselt bemutatott, majd aztán jobbról a bal oldalra átjátszák a törökök. Üzüncsántól nem jó a lövés, átmegy valójában Turner kapus lába között, de aztán Ayhan érkezik a kipattanóra, amit a védők aztán a gólvonal előtt ki tudnak vágni, és Ayhan bevágja közelről, 3 méterről, szó szerint érkezik a török támadó. Freeman volt az, aki a gólvonalnál még bele tudott térni, de épp Ayhan elé. 3-2 a 99. percben, és a török válogatott megnyeri az összecsapást, mert ez a vége. Így aztán Törökország nem hogy csak gólt vagy gólokat lő, hanem még pontokat is tud szerezni, és így a D csoportban 3 ponttal zárja a negyedik helyen ezt a világbajnokságot. Az amerikai Egyesült Államok pedig kikap, mégpedig 3-2-re, de 6 pontjával megnyeri a D jelű 4-est, és majd Bosznia ellen játszhat a legjobb 32 között. Jó kis összecsapás volt. 5 gól a végítéletet, vagy hát a mérkőzésről Bene Ferenc mondja el a véleményét.
2: Nagyon jó mérkőzés volt, tényleg élvezetes találkozó volt mindvégig. Egyrésztről a játék tempóját, iramát tekintve is tényleg jóval az átlag feletti, tehát ezt a világbajnokság átlagát is jóval meghaladó találkozót láthattunk. Ugyanakkor azért valamelyes borítékolható volt, hogy igazából a csoport helyezések szempontjából nem volt tétje a találkozónak, ezért várható volt, hogy sokkal felszabadultabb és sokkal bevállalósabb játékot fog nyújtani mindkét csapat. Ami érdekes, hogy a török válogatott egyértelműen az önbecsülésért küzdött, és ez rendkívül látványosan látszódott is a találkozó során. Azért a török futballtársadalom eléggé szélsőséges, tehát nagyon nem mindegy, hogy a válogatott hogyan utazik haza erről a világbajnokságról. Ennek érdekében Montella is változtatott, nagymértékben változtatott a kezdőcsapaton is, változtatott a játékrendszeren is, egy sokkal stabilabb három belső védős felállási formát változtatott, ami védekezésben 5-4-1-et alkotott, támadásban 3-4-3-at, és különösen ennek a 3-4-3-nak a lényege a három támadó Güler, Yılmaz és Yıldız volt, akik mindhárman nagyon jó teljesítményt nyújtottak, mindhárom játékos részéről kidomborodott az a egyéniség, az a kvalitatív tudás, ami bennük van, és hát különösen Arda Güler brillírozott ezen a mérkőzésen. De azért említessék meg, hogy az amerikai válogatott is nagyon komoly motivációs bázissal rendelkezett, nagyon komoly energiát fektetett ebbe a mérkőzésbe bele. Egy picit balszerencsés a vereségük, úgy gondolom, bár azért az beszédes, hogy az amerikai válogatott mindkét gólját pontrugás után, vagy hát mondhatni rögzített játékhelyzet után szerezte, egyet szögletből, egyet nagybedobás után. A törökök viszont akciógólokat szereztek, és különösen itt a 96. percben úgy szerezték meg a győztes gólt. Egyrészt Arda Güler gyakorlatilag csomót kötött az ellenfél lábára, és még egy kötényt is adott neki. A beadás után pedig a 16-oson belül 6 érkezője volt a török válogatottnak, azért a 96. percben 6 érkezővel zúdulni be a kapu elé. Azokat a csapatokat, amelyek ilyen energiabefektetést beleraknak a meccsbe, általában a futballistene jutalmazza. Így történt most is. Talán egy picit szerencsés a török győzelem, nem feltétlenül megérdemelt, de talán abból a szempontból nyugodt lehet mindenkinek a lelkiismerete, hogy az amerikai válogatott mindent megtett, a törökök pedig én úgy gondolom, hogy egy picit kozmetikáztak az első két forduló eredménytelenségen, és egy picivel jobb szájézzel térhetnek haza, és azért valamit felvillantottak abból a futballtudásból, ami azért jellemzi őket.
0: A törökök ettől függetlenül búcsúznak, tehát a világbajnokságtól. Az amerikaiak meg nem búcsulnak, csak fogadkoznak, hiszen maradnak Kaliforniában, Los Angelesből Santa Clarába vagy San Franciscóba mennek át, és ott folytatják majd a világbajnokságot. 3-2-re nyert Törökország az Egyesült Államok ellen, Trusty révén még az USA szerzett vezetést, aztán Güler és Yılmaz tudott fordítani, Berhalter egyenlített a második félidő elején a 49. percben, majd Ayhan a 98-ban eldöntötte a mérkőzést. Azt már korábban említettem, hogy az amerikaiak majd a bosnyákok ellen játszanak július 1-én, és mivel a csoportban a második helyen végzett Ausztrália július 3-án majd a G csoport másodikjával fognak mérkőzni, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy az Egyiptom, Irán, Belgium, Új-Zéland 4-esből melyik lesz majd valójában a második helyezett. Bene Ferenc, Katona László köszöni a figyelmüket, valamint Szabó Bence. További kellemes rádiózást, viszont hallásra!
3: Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! 6 óra 14 perc van, és június 26-a még mindig 2026-ban. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Nagyszerű társaságban kezdhetjük ezt a mai reggelt. Itt van velünk Bene Ferenc.
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: És Gyurta Gergely, szia Gege!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: De régen voltunk így együtt, de jó, hogy itt
2: igen,
1: vagytok, fiúk.
2: Igen, és Csisztu Zsuzsi a vezérpulton.
1: Jó reggelt, hát kívánok. Na, hát én is mindenkinek nagyon szép reggelt kívánok. Jó, szép meleg nyári napunk lesz, ahogy kell, befűzöttek odafenn, úgyhogy mindenki nyugodtan készüljön mindenféle hűsítő italokkal, hűvös szobával és egyebekkel. Nekünk egyébként most itt azt kell mondanom, áldott jó helyzetünk van, hiszen a légkondicionált stúdióban dolgozhatunk, bár, ami drága Ferénk, ma hány órakor keltél?
2: 2:30, de hát ez nem úgy, nem
1: téma. Hányan akkor nem feküdtél, inkább azt mondom.
2: Egyébként már azon a határon voltam, hogy általában ilyen 4 fő körül szoktam lefeküdni, szóval most, hogy lefeküdjek, ne, mert ez tényleg ma annak a határa.
1: De
2: hát világban egyszer van világbajnokság 4 évente. Mondjuk, ha kérhetném, akkor Európában több legyen. Tehát
1: igen, vagy igazítsak jobban az európai, mondjuk így életritmushoz a mérkőzéseket. Ez egy kicsit fáj, nem?
3: Hát ez nagyon. De én már az este 10 órási mérkőzésre tudtam megvárni. Tehát hiszen bealudtam 3-4-10-kor, és azért ez szörnyű.
1: Egy hajnalhoz szokott úszó embernek nyilvánvalóan ez az éjszakázás, ez nem az igazi. És hát olyannyira éjszakázás, ugye, hogy itt most már tényleg a harmadik csoportkör legeslegvége felé fordulván gyakorlatilag, ugye azt hiszem 6 mérkőzés zajlott itt nagyjából 12 óra alatt pikpuk. És ezekből a legfrissebbeket is érdemes elmondani, hiszen ugye végignézted Feri, ha már 2:30-kor keltél. Megszerezték a törökök a becsület győzelmet, mielőtt hazautaznak az Egyesült Államokból, ugye?
2: Így van, és annyira jól fogalmaztál, hogy ez szó szerint becsületgyőzelem, hiszen érezni lehetett a török játékosokon, hogy gyakorlatilag az önbecsülésükért játszanak. Az is érdekes volt, hogy mondta el a kapitány, mind a játékrendszerben változtatott, mind nagyon sok helyen változtatott a kezdőcsapatban. Kicsit az volt az ember érzése, mert a mérkőzésen a vége felé is cserélt, hogy mintha egy picit megharagudott volna azokra a játékosokra, akikben bízott az első két fordulóban, és több helyen, azt hiszem 7 helyen változtatott a kezdőcsapatban, átállt egy 3 belsővédős játékrendszerbe, és sokkal stabilabbá tette a csapatot. Igaz, hogy azért fönnhagyta Yildizt, Yilmazt és Arda Gülert, Yilmaz került center pozícióba, de ez a két szélén komoly kvalitással bíró játékosokkal rendelkezik ez a török válogatott.
1: Nem lehet, hogy mostanra találta meg a csapatát?
3: Vagy a forma most jött ki, mert én is ezen gondolkoztam.
2: Hát, talán a forma az nyilván
1: az valószínűleg nem,
2: mert
1: kellett volna.
2: Szóval, hogy mondjam, azért az is kellett az egészhez, gondoljunk bele, hogy az amerikai válogatott az eredménytől függetlenül már csoport első.
1: Igen.
2: Tehát szerencsésen alakult török szempontból ez az egész, mert az amerikaiaknak szintén csak a hazai közönség és az önbecsülés lehetett a tét. Egy kicsit azért más mentális állapotban voltak, hiszen a vereség ellenére is csoport elsők, és készülhetnek már a 16 közi jutásért vívandó mérkőzésre, de Bosznia ellen ráadásul, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért a török közvélemény nagyon-nagyon szélsőséges, és azt a török szurkolónak a lelki világát azért ismerjük, és egészen más, hogy most egy győzelemmel térnek haza, bár azért hozzáteszem, egy picit szerencsés ez a győzelem, hiszen a 96. percben született meg, de azért az kétségtelen, hogy ezáltal, hogy nem volt igazából komoly tétje ennek a mérkőzésnek, egy nagyon-nagyon felszabadult játékot láthattunk. Tehát mindkét csapat részéről nem az volt, hogy jaj, ne kockáztassunk, és ez az agyon szervezett védekező futball, hanem voltak cselek, voltak kényszerítők, Arda Güler a győztes gól előtt kötényt adott az ellenfelének, voltak háromszöglelések, kényszerítők, tehát egy alapjában egy csodálatosan szép futball. Hát majdnem azt mondta, hogy futballeste volt, de hát Amerikában futballeste, egy futballhajnal. Szóval érdemes, aki esetleg nem látta a találkozót, az összefoglalót mindenképp érdemes megnézni, mert tényleg nagyon komoly futballmomentumok voltak, és
1: ez alapján szinte fáj, hogy a törökök hazamennek, majd, hogy nem, azt mondod, ugye? Bár azért nyilván a nyitányban sokkal többet vártunk tőle.
2: Egyébként nagyon érdekes, amit említesz, mert ha ez a török válogatott bejutott volna 32 közé, akkor várható tőlük ennél azért sokkal jobb teljesítmény is. Tehát lehet érezni, hogy az első két fordulóban Nekem az volt az érzésem, hogy valami nem stimmel a csapategység szempontjából. Tehát ott a játékosok nem vállalkoztak annyit, amennyit tudnak. Érezni lehetett, hogy a valós tudásuk az fényévekre van attól, amit jelenleg teljesítettek az első két fordulóval. Most az ízelítőt kaptunk a valós tudásukból.
3: Egyébként én őket gondoltam meglepetés csapatnak Japán mellett, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, hogy nem láthatjuk a törököket.
2: Japánnal egyetértek. A török az mindig is nekem úgy kicsit billeget, de Japánnal egyetértek. Hát egy kicsit attól tartok, hogy ha jól számolom, akkor Brazíliával fognak játszani a 32 között. Ezt egy kicsit sajnálom, de hát ha előre
3: jobbálnak.
1: Na, aztán, hogy ezzel párhuzamosan zajlott a Paraguay-Ausztrália mérkőzés. Itt úgy tűnt, hogy olyan nagy izgalom egyik csapatnak sem kell, nem? Ezzel a 0-0-val.
2: Na, ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, hiszen gondoljunk abba bele, hogy azért valószínűsíthetően mind a kettő tovább jut, de mégis a paraguaiak fejébe két út volt. Az egyik, hogy kockáztatunk egy döntetlen esetén, hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor 4 ponttal harmadik lesz ugyan fixen Paraguay, de azért 4 ponttal biztosan benn van az első 8-ba azért a normális számítások alapján. Viszont ha kockáztat, és megszélozza a második helyet, legyőzi Ausztráliát, akkor második helyzetként jóval kedvezőbb ellenfelet kap. Viszont úgy látom a mérkőzés alapján, hogy azt az utat választották, hogy legyen meg a biztos 1 pont, ezáltal elengedjük a második helyet, de viszont 100%, hogy továbbjutás megvan, valószínűleg ez volt a célkitűzés a válogatottnak. Hát most kapnak egy csoport elsőt, ami nem olyan egyszerű. Ha kockáztattak volna, akkor viszont benne van az, egy vereség esetén negatív gólkülönbséggel vagyunk, sokkal rosszabb gólkülönbséggel, és csak 3 ponttal, viszont nem biztos, hogy meg lett volna az első 8 legjobb harmadik pozíció.
1: Most akkor érdemes még ugye a két éjszakai mérkőzést is megemlítenünk, ugye Japán-Svédország egy egyes döntetlent hozott, illetve ugye Hollandia 3-1-re győzte le Tunéziát. Mind a két mérkőzésre érdemes azért egy pár szót ejtenünk. Hollandia erős szerintem. Én azt gondolom, hogy Hollandia menni fog. Ugye minap volt alkalmam beszélgetni egy kitűnő holland sportúságíró kollégával, aki már 13. világbajnokságáról tudósít, és ez csak labdarúgás.
2: Az nem kevés.
1: és ő azt mondta, hogy persze, nyilván mi más mondott volna, de egyébként egy rendkívül felkészült nemzetközi futball analitikus és tényleg egy nagyszerű szakember. Szerintem most, bár nyilvánvalóan ezt többször átbeszéltük, hogy ennek a Hollandiának azok az egészen kimagasló egyéniségei, amelyekhez régebben hozzá voltunk szokva a nagy holland generációnál, talán nincsenek, de azt gondolom, hogy ez a csapat elmegy a döntőig, úgyhogy hű. Na, hát meglátjuk.
3: Egyébként én is néztem egy jóslatot, aki azt mondta, hogy a Hollandia nyeri ezt a világbajnokságot, úgyhogy lehet, hogy itt a két szálló
2: szakonódik. De most opuszum volt, vagy ilyesmi.
3: Nem, szakértő, tehát hogy ő megjósolta a 22-es és a 18-as. Úgyhogy
2: egyébként, hogy mondjam, bátor tipp, de azért a holland válogatott tényleg ütőképes. Tehát az első két mérkőzésüket azt nyomon követtem ugye Japán és Svédország ellen, és már Japán ellen is lehetett látni, hogy bizony van komoly potenciál ebben a támadójátékban, a svédeket pedig tényleg lehengerlően a klasszikus holland iskola legszebb hagyományait felelevenítve nyerték meg azt a mérkőzést. Ami különösen szembetűnő, hogy megtalálták a centerüket, tehát Brabi személyében egy rendkívül gólerős támadót találtak, szinte a semmiből idézőjelbe, mert azért kevesebbet játszott az elmúlt időszakban, vagy kevesebbet tudtunk róla, viszont talán egy dolog miatt én nem várom a hollandokat mondjuk a döntőbe jutásért, én egy picit már, hát úgymond korosodónak, egy picit lassúnak találom a védelmét. Most ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Ronaldo, Messi, vagy Oyarzabal, vagy akár Mbappé szintű támadók jönnek velük szembe, ha ott megállják a helyüket, akkor esetleg eljuthatnak arra a szintre, de egyelőre én nem érzem elég stabilnak a holland védekezést. A támadójátékuk az nagyon jól működik.
3: Bocsánat, még egy pici muszáj megemlítenem Tunézia-Hollandia kapcsán, hogy a tunéz válogatott második fél időben kettő játékosuk elkésett a második félidőn. Hogy ez mennyire jellemző a fociban, hogy két játékosuk később érkezett a kezdőrugáshoz, és a bíró szólt nekik, hogy
1: hol vannak a többiek?
2: Hol vagytok? Láttak és így számoltak, és akkor 9
3: és egyszerűen lefutott a 10. játékos, és utána elkezdték a kezdőrugást, és sípolt a játékosok, hoho, van még egy játékos, befutott a csapatkapitányuk.
2: Óriási. Velem történt egyszer az, hogy nagyon-nagyon lelkesen hát a szokásomtól eltérően egy kicsit hosszabb taktikai megbeszélést tartottam, és utána jutott eszembe.
1: Igen.
2: De tényleg szünetben, tehát elég meg kell adni a játékosoknak, hogy egymás közbeszélgessenek, bementem, mindig 2-3 perc szokott lenni, max 5, most lett az 8-10, és utána és tényleg önmagam hatása alá kerültem. Fú, most nagyon jó, lelkes, taps, így úgy pacsi, egész csapat, habzó szája ment ki, tényleg második fél idő. Aztán azon gondolkodtam, hogy hú, azért el kéne menni a mosdóba, mert mégis nehogy azért a másik fél idő bezavarjonok. Mégis elmegyek a mosdóba, szépen lassan már fejembe ugye a másik fél idő, hogy hogy fog telni. Kimegyek, zárva az ajtó. Rám zárták konkrétan az ajtót, mert már mindenki kiment, és azon gondolkodtam, hogy hát most semmi, ha játékos aztán vagyok, egy cserejátékos bezárnak, aztán amikor szólni kell, hogy csere van, akkor hatalmi pezés, hogy nincs ott. Egy kezdőt az így megszámolják általában, ugye, hogy most is történt, de hát azért az edzőnék, hogy csak nem kezdik el a meccset. Látom, nem estem pánikba.
1: Ugye és vitték akkor magukkal a taktikai utasításaidat, ez elég volt, több nem kell, kösz.
3: És még hidratációs szünet sincs.
1: Igen, feltűnt volna, hogy miért nem volt, szóval senki hozzá. Istennek
2: legalább a masszőr kollégának feltűnt a hiányom, úgyhogy általában a masszőrné van a kulcs, és úgyhogy mégis kiengedtek
1: a mérkőzésre. Hiányod átjár, mint húzat a házon, Ferenc.
2: De nem lehetetlen, hogy egyébként ez történt a két játékossal is, hogy bezárták az öt
1: még azért mondjuk el a korán fekvőknek, akik esetleg ugye nem tudták, hogy még mi minden történt te a késő este, ugye az, hogy Elefántcsontpart 2-0-ra legyőzte Curaçaót, szerintem ez senkit nem lep meg, ugye ezzel nyilván Elefántcsontpart is a továbbjutók táborába került, igen. Na de az, hogy Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, hát hallja is, hát egyébként Nagelsmann mester meg is kapta a kellő kritikákat, nagyon élesen válaszolt rá, nem szereti ezek szerint, hogyha a sajtó kritizálja. Ott mi történt? Elfáradtak egy picit a németek, vagy kiengedtek? Hát tudják, hogy nyilván csoportársak meg hát brutálisan kezdtek be, azt is emlékezünk vissza, hogy ez milyen volt a nyitány.
2: Igen, nehéz párhuzamot tenni az amerikai vereség és a német között, hiszen az amerikaiak azt az utat választották, hogy kifejezetten belecserélnek a csapatukba, és olyan játékosoknak adnak lehetőséget, akik talán sokkal motiváltabbak, mert eddig nem játszottak a VB-n. A németek pedig többé-kevésbé az alapcsapatukat vitték fel a pályára, és ez szerintem ez rossz döntésnek bizonyult, mert hát nem úgy működött ez a német csapat, ahogy kell. Ecuador pedig emberfeletti teljesített, és ezzel megérdemli a továbbjutást.
1: Na hát, szóval így, akkor gyorsan legalábbis egy kis lapozás itt, hogy mi történt a labdarúgó világbajnokságon az elmúlt 12 órában úgy nagyjából. Ehhez képest itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában nagyon sok izgalmas téma lesz. Beszélgetünk majd arról is, és Gege, téged is meg foglak kérdezni, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a részvételért már pénzt fog fizetni, de kár, hogy nem a Kirsty Clement Érában voltam olimpikon, ugye?
2: Ez majd
1: átbeszéljük egy icike picikét, és úgy gondoltuk, hogy egy kis felrázásnak a sok-sok foci között behozunk majd valami kis rögbit 7 órától, úgyhogy itt lesz velünk majd a Haramiek rögbi csapatából két kitűnő játékos, illetve sportvezető. Kicsit beleszagolunk majd ebbe a világba, mert szerintem nagyon izgalmas, és hát természetesen péntek lévén Bánki Dodival is elemezzük a mai napot, és persze Kemény Dénest is hívjuk majd, úgyhogy tartsatok velünk egészen 10 óráig.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Áramtakarékosságra kérte a lakosságot az energetikai miniszter. Karbantartás miatt módosul a budai villamos közlekedés. Folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést, a földrengés sújtott a venezuelaiak megsegítésére. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben, a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. És a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pusvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Holnaptól nem járnak a villamosok a fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. Karbantartás miatt bő 2 hétig a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos pedig rövidített útvonalon Hűvösvölgy és a Szélkámán tér között jár. A szerelvények helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkámán tér között.
0: Közlekedés.
2: A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben. Aztán Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Hollandia Tunézia legyőzésével lett csoportgyőztes a labdarúgó VB-n. Marozsán Fábián elődöntőbe jutott Majorkán. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Története során másodszor jutott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába Ecuador, miután hátrányból fordítva meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot az eljelű 4-es harmadik fordulójában. A győztes gólt Gonzalo Plata szerezte, most őt hallják.
4: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
3: Ecuador-Németország tehát 2-1, a németek sorozatban 11 győztes találkozó után kaptak ki ismét. Joshua Kimmich, a németek védője, a vereség után így nyilatkozott.
5: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
3: A csoport első németek mögött az eljelű 4-es második helyén pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte Curaçaót. Így története során először jutott tovább a VB csoportkörből, míg az újonc Curaçao kiesett. A curaçaói válogatott kapusa Eloy Rum így is büszkén nyilatkozott.
6: Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a curaçaói labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Curaçao jövője.
3: Az F csoportban Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, míg a Japán-Svédország találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Hollandia elsőként, Japán másodiként jutott tovább, és a harmadik svédek is a 32 közé kerültek, Tunézia pedig búcsúzott a VB-től. A D csoportban a biztosan kieső Törökország 3-2-re nyert a továbbjutó Egyesült Államok ellen az utolsó fordulóban, míg a Paraguay-Ausztrália mérkőzésen nem született gól. Ezzel az ausztrálok végeztek az Egyesült Államok mögött a csoport második helyén, míg Paraguay lett a harmadik és szintén továbbjutott. Ma este és holnap hajnalban újabb 3-4-esben is véget ér a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Az I csoportban 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal mérkőzik. A H elő 4-esben hajnali 2 órától a Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábiával, Uruguay pedig Spanyolországgal csap össze, míg a G csoportban 5 órától Egyiptom Irán, valamint Új-Zéland Belgium találkozót rendeznek. Hang Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától, erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár és nem hosszabbított. Hang Ádám 2 idényt töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Arról egyelőre nincs hír, hogy Hanga hol folytatja pályafutását. A portugálok elleni 2-1-es vereség után a magyar férfi strandkézilabda válogatott tegnap este 2-0-ra legyőzte Iránt a középdöntő második fordulójában, és ezzel bebiztosította negyeddöntőbe jutását a zágrábi világbajnokságon. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistánál a 11 helyjel előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztus Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. A Ferencvárosi női kézilabda csapata 2026-27-es idénytől FTC Toyota Kovács néven folytatja szereplését. A részletek kapcsán Szilágyi Dóra készített összeállítást.
2: Innentől kezdve FTC Toyota Kovács néven szerepel a Ferencváros női kézilabda csapata. A klub ugyanis bejelentette új névadó szponzorát, hiszen 15 év után megszűnik a Ferencvárosi Tornaklub és a Real Cargo Hungária közötti együttműködés. A Monoron alapított márkakereskedővel kötött megállapodásról az FTC elnöke Kubatov Gábor és a Kovács Autóház Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa Kovács Péter számolt be az Elek Gyula arénában tartott sajtótájékoztatón. Kubatov Gábor így nyilatkozott az együttműködésről.
3: Köszönöm szépen, hogy ennél az asztalnál ülhetünk. Köszönöm, hogy ezt a szerződést aláírhatjuk. Évek óta tervünk van, és ebből nem léptünk vissza, ezt kerestünk mi partnereket. Mi Bajnokok Ligáját akarunk nyerni. Úgy akarunk Bajnokok Ligáját nyerni, hogy évek óta szinte lehetetlen próbáljuk meg költségvetésben és mindenben. De az akarata, hogy egy cég felvirágoztatásában úgy nálunk is kulcs szerepet játszik. Miért akarunk mi Bajnokok Ligáját nyerni? Ez is egy nagy kérdés. Azért szeretnénk Bajnokok Ligáját nyerni, mert nem pusztán a győzelem, hanem a példaképek nevelése is fontos a sportban. És itt komoly példaképek vannak. Amikor én most már 15 éve szolgálhatom ezt a klubot, és azt látom, hogy amikor egy-egy szakág, egy-egy sportág jól szerepel, akkor abból mindig az van, hogy jönnek a gyerekek. Tanulja voltam, és bocsánat, hogy nem a kézilabdából hozom a példát, de én tanulja voltam az Európa-bajnokság után ideérkező, táborba érkező gyerekek, amikor szétosztották egymás között, hogy te vagy Böde Dani, te vagy Dibusz Nénes. Ezért aztán a jelentősége még nagyobb, mint az embert gondolnám, mert ez a munka, amit itt elvégzünk, ez nagyon sok emberkének, majd később felnőtt embernek az életét befolyásolja. Ezért aztán köszönöm szépen, hogy ebben a dologban részt vehetünk, én csak azt tudom ígérni a klub nevében, hogy jól fogunk viselkedni, mindent meg fogunk tenni

0: üzenete, hogy például a Fradi női kézilabda csapatának jövője nem bizonytalan, hogy áll most ez a jelenlegi helyzet?
1: Soha nem nyilatkoztuk, hogy gond van a női szakágon belül. Ez elterjedt valamiért. Mi nem kommentáltuk ezt egyszer, semmi alapja nem volt. Minden rendben van a női szakágnál.
2: A Ferencváros női kézilabda csapatának 2026-27-es kerete már kész. 8 magyar és 8 külföldi játékos alkotja majd. 4 kézilabdázó érkezését jelentette be a klub. A Bajnokok Ligájában bronzérmes Bukarestől a Ferencvároshoz igazol a szlovén válogatott irányító Elizabeth Omoregi. Az Odenzétől a spanyol válogatott beálló Liza Csapcset és az Esbjergtől a dán Michael Müller. Kapus poszton Januri Kinga és Laura Glozer megy, a dán válogatott Anna Christensen jön. Orlen Kánor sem a Fradiban folytatja, és Dragana Cvijic visszavonul. Kubatov Gábor azt mondta, BL-t akarnak nyerni. Erről Török Olivér megkérdezte Pál Lászlót is.
3: Mi azon vagyunk, hogy elnök úrnak a tervét megvalósítsuk, hogy ez mikor, bármikor megtörténhet egyébként, mint azért látjuk, hogy a mostani sorozatban is a meccs ellen -2-nél volt egy üres kapuslövésünk, az bemegy, ki tudja mi van. A realitás az, hogy most nem teljesítettünk úgy, hogy ott lett volna a helyünk, ez rendben volt, de én nagyon bízom a következő szezonban. Én elnök úrnak, hogy ő megfogalmazta, én azt kérem csak majd a lányoktól is, hogy mindenki tudja, hogy mi a célunk, azt érjék el.
4: Játékosok mikor kezdik majd a felkészülést?
3: Hát egyénileg már végzik, 20-án kezdjük a csapattal közösen itt az Elek Gyura arénában, és akkor a terveknek megfelelően majd haladunk előre.
2: 1992-ben alapították a Ferencváros új névadó szponzorát, amely egyébként nem ismeretlen a kézilabdában. A Kovács Autóház Kft. Tulajdonosát és ügyvezetőjét, Kovács Pétert hallják.
0: Ilyen formán nem találkoztunk még a csapat nevével, de aztán mindjárt elmondja, hogy egyébként mit szoktak használni, mert ebből a szempontból viszont már ismerős lehet a szponzor, hiszen eddig is a csapat mellett állt.
5: Igen, ideig is a csapatot támogattuk, mint mobilitási partner. Itt, amit alkalmazunk, az a Toyota Kovács név. Ez alatt jelenünk meg a sportterületén, minden olyan felületen, ahol a médiának valamilyen szerepe, vagy mi tudatni akarunk valamit, ezzel a névvel dolgozunk, és a mostani szerződésünk is ugyanez a névadó szponzort fogja takarni, vagy takarja.
0: Hogy jött ez a megkeresés, hogy most már névadó szponzorként támogassák tovább a csapatot?
5: Amikor elkezdtünk beszélgetni a hosszabbításról, a mobilitási támogatásunk mindig 1+1 évre szól, az azt jelenti, hogy egy bajnoki idényt lezárunk, és akkor elkezdjük beszélgetni, tárgyalgatni, hogy a következő bajnokságra megyünk tovább, folytatjuk, nem folytatjuk. És most, amikor a bajnokságnak vége volt, akkor szembesültem azzal a kézilabda szakosztály oldaláról, hogy pénzügyi problémák vannak, nagyon sok szponzor nem folytatja, nem ad támogatást, és nincs névadó szponzor sem. Itt merült fel bennem az, hogy milyen úton, módon tudnám megsegíteni a csapatot. Azt tudni kell, hogy én jelen pillanatban is másik kézilabda csapatot is támogatok. A kézilabda a szívünk csücske 13 éve. 13 éve mi a kézilabdát folyamatosan támogatjuk. És akkor felmerült benne, hogy akkor ezt egy komolyabb, mélységileg és jobban átgondolt támogatást próbáljuk tető alá hozni. Így jutottunk odáig el, hogy névadó szponzori beszélgetést el tudtuk kezdeni.
0: Tehát akkor ön ajánlotta föl, hogy névadó szponzorként támogassák tovább a csapatot?
5: Igen, mivel tudomásomra jutott, hogy az előző névadó az nincs szerződése, és keresnek névadó szponzort. Jelen pillanatban így kezdődött a beszélgetés.
0: Az, hogy most a klubnak az anyagi helyzetéről lehet olvasni, hogy talán nem feltétlen olyan szinten működik tovább, mint ahogy korábban, de például azt is kiemelték, hogy a női kézilabda csapat prioritást élvez. Ez befolyásolta a döntést, el kellett ezen gondolkodni, tehát ennek ellenére miért döntöttek úgy, hogy mégis így folytatják tovább?
5: Azért döntöttünk így, nem szerettem volna, a női kézilabda csapat nem tudja ezt a menetelést, azt a fejlődést, amit jelen pillanatban olyan spirálban van, hogy évek óta folyamatos fejlődés emelkedési pályán működik. Nem szerettem volna, hogy most olyan pénzügyi háttér ne jöjjön össze a csapat számára,

0: azt mondaná, hogy vissza kell venni, nem tudják azt a minőséget, nem tudják azokat a rendezvényeket vagy eseménysorozatokat megtenni, ami ahhoz kellene, hogy egy BL Final Four-ig eljusson a Ferencváros. Mindenképpen abban az irányba gondolkodtam, hogy ha lehet és elfogadják a támogatást, akkor induljunk el, és bízunk benne, hogy a 26-27-es bajnoki szezonban el tudunk jutni, hogy olyan szintig, hogy Magyarországon a Ferencváros ott lesz a Final Four döntő.
1: Mondta, hogy nagyon szereti a kézilabdát, és már több éve dolgozik együtt csapatokkal, szurkoló is?
0: Igen, folyamatosan, ahogy tehetem, szinte minden mérkőzésen ott vagyok, és támogatom a csapatot.
2: A Ferencváros kézilabda szakosztályában a legtöbb kérdés a férfi csapat körül forog. Májusban lehetett arról olvasni, hogy válságértekezletet tartottak az FTC-nél. Az Index akkor arról írt, hogy információik szerint jelentős bércsökkenés jön majd a 2026-27-es szezon előtt, annak érdekében, hogy a csapatnak egyáltalán reális esélye legyen kigazdálkodni a költségvetéséből egy komplett idényt. A Fradi akkor a következő közleménnyel reagált a hírekre. Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabda csapata az élvonalban versenyezzen. Az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti. Az FTC férfi kézilabda csapatánál az NB1-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is. Azóta pedig azt már tudjuk, hogy a Fradi nem vállalja az Európa Liga indulást. A Ferencváros kézilabda szakosztályának sportigazgatója Pál László az új névadó szponzort bejelentő sajtótájékoztatón a férfi csapat helyzetéről is beszélt.
3: Talán az egyik legnagyobb kérdés az a vezetőedzőnek a személye, ebben a kérdésben hogy állnak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Kilvinger Bálint, akit januárban bejelentettek, őt a Sziget-Szent Miklós fogja most alkalmazni.
4: Így igaz, a férfi csapatnál is nagyon jól állunk, sokkal jobban, mint ami elterjedt. Mi soha nem nyilatkoztunk még a férfi csapatunk helyzetéről. Rendben van, több szerződés még aláírással vár, de megállapodtunk. Én azt gondolom, egy jó középcsapatunk lesz, amint minden félnek az aláírása rákerül a szerződésre, mi be fogjuk jelenteni a hivatalos felületünkön. Egyébként nagyon közel állunk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot.
3: A keretről mit lehet elmondani? Ugye azt már tudjuk, hiszen bejelentette a Győr mondjuk Füzi Dániel érkezését, vagy akár a Sziget-Szent Miklós Debreceni Dávidot, de Tatabányára Karai Miklós igazol. Ezt tudjuk, és hogy néz ki egyébként eddig a keret?
4: Tényleg a hivatalos felületünkön szeretném majd bejelenteni. 17 játékosom a megállapodáson van, aki mind a két fél aláírta, van, amiket még csak a klub, mert külföldön nyaral a játékos vagy a szakember. Egy kapust, megmondom őszintén, még szeretnénk a keretbe, de két kivétellel mindenkivel sikerült megállapodnunk. Ez 23 szerződést érintett, abból most már a végén járunk, és mindenkivel nagyon korrekt körülmények között tudtuk ezt megtenni.
2: Az tehát, hogy ki lesz a Fradi férfi kézilabda csapatának vezetőedzője, és milyen kerettel állnak ki a következő évadra, még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a női csapat FTC Toyota Kovács néven szerepel majd, és az új megállapodás 1+1 évre szól.
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra összeállítását hallhatták a Ferencváros női kézilabda csapatának változásai kapcsán.
6: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 7 óra, 2 perc van június 26-án, nyakig benne vagyunk már a nyárba, és itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében egész reggel itt lesz velünk Bene Ferenc.
5: És Tisztú Zsuzsi, jó reggelt mindenkinek!
4: És Gyurta Gege! Szia, Gege!
6: Jó reggelt
4: kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt, és itt van! Jaj, de jó, de jó! Látod, rögtön ide jöttél mellé, még a hangot
5: kicsit
4: is el.
5: Kicsit az
4: arra
5: jöttem, az első nem kapsz hangot, jó? Tehát jó viselket szagok
4: kapsz. Ugye? Na most már ez így van, rendjén. Igen, annál is inkább, mert most nem csak kiegészültünk, de hát én nagyon rég éreztem magam ennyire megbecsülten. Gyakorlatilag, hát egy egész csodálatos férfi csapat vesz engem körül. Ugye Máté barátunkat is itt, aki a hangunkat hozza, mert két kitűnő úriember érkezett itt a mai reggelbe. Mi vagyunk azok itt a reggeli műsorban, akik szembe megyünk az árral. Tehát 23. labdarúgó világbajnokság ide, oda, lassan csoportmérkőzések végére érünk. Mi most tartunk egy kis foci elvonást magunktól, és rögbivel fogunk foglalkozni ebben a mostani órában. Vendégünk Pécéli Ákos és Vetró Márton, a Haramiek rögbi csapatából. Jó reggelt kívánok, sziasztok!
7: Jó reggelt kívánok! Köszönjük a kedves hallgatókat!
4: Igen, azt gondoltuk, hogy muszáj egy lélegzetvételnyi szünetet itt a meccs dömping kellős közepén, és ugye labda, de azért egészen másról van szó, úgyhogy azt kell mondanom Ákos és Márton, hogy gyakorlatilag, ahogy a műveltangom, ugye from scratch, tehát a nulláról fogjuk szerintem felgöngyölíteni azt, hogy milyen is Magyarországon a rögbi élet, hogy van-e egyáltalán, mert szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, és én ezt merem állítani és vállalni is, hogy nagyjából annyit tudunk erről a műfajról, hogy meglehetősen erős férfiak rohannak egymás felé általában, kezükben egy tojáslabda, vagy éppen ezt valamilyen irányba hátrafelé dobják, nincs rajtuk védőfelszerelés, ha rögbiről beszélünk, tehát nem amerikai futballról, és nagyon sárosak egy idő után. Nekem
7: volt már ilyen is.
4: Jó, lehet, hogy ez az utóbbi elhagyható, de azért ez sem ritka jelenség. Na, szóval, hogy kezdjük talán ott, hogy akkor ezek szerint létezik Magyarországon rögbi élet, még akkor is, hogyha nincs annyira a figyelem mondjuk így frontvonalában.
7: Így van, abszolút létezik rögbi, sőt ugye nemzetközi viszonylatban az 1800-as évek vége óta létezik rögbi, és ezáltal a tojáslabda szerelem. Rögtön szeretnék egy pár információval szolgálni,
4: na,
7: hogy
4: legyen,
7: a
4: igen.
7: Rögbi igen. Az tulajdonképpen mondhatni egy fő sportág, és ebből alakult ki az amerikai foci, sőt egy harmadik válfa is ebből alakult ki, az úgynevezett ausztrál foci.
4: Uh-huh.
7: Viszont térjünk vissza a rögbire.
4: Jó, tehát akkor a rögbi az ős anya, ha szabad így fogalmazni.
7: Így
4: ugye?
7: Van,
4: tehát
7: így
4: onnan
7: van,
4: az indul az anya. Egész, mondjuk aki ezt a tojáslabdát kitalált a fiúk itt, azért mondjuk Gege, oké, de hogy nézek a felére, neked a tojáslabdát, tehát mint teljesen természetellenes,
8: nem? Nem csak a labda alakja a gyerekek, de hát...
5: én az egész életem abból áll, hogy megértessem a játékosok, hogy előre passzoljátok azt a rohadt labdát. Igen. Előre. Látok meg, ezt nem lehet.
4: Igen, csak hogy jött az igen. Igen, igen, igen. Szóval nagyon érdekes, mert azt azért tényleg el kell mondani, hogy egy nagy történetű, egy óriási, nagy múltú sportról beszélünk, és hogy mondod, akkor ez volt az anyasportág, amiből ezek a kontinentális lágazódások ezek szerint elindultak. Szóval.
7: Így van. Térjünk vissza Magyarországra.
4: Igen.
7: Nos, hát ugye Magyarországon rögbi már a 20. század közepe óta létezik. A csapatok szépen lassan létszámban elkezdtek növekedni, és egyre több nemzetközi játékteret is kapott a sportágunk itt Magyarországon is. Jelenleg ugye két osztályban történik a magyar bajnokság, van egy úgynevezett NB1, és van egy úgynevezett Extraliga. Ugye ez két különböző osztályt takar.
4: Gyanítom, az Extraliga a magasabb osztály, ugye?
7: Így van, ahol minden csapat vágyik.
4: Ahol minden csapat vágyik, igen. Hány csapat vesz részt ebben? Tehát milyen létszámú az Extraliga? Sok?
8: Hm? Az Extraliga az most 6 csapattal indult a legutóbbi szezonban. Az NB1 pedig 8-szal indult, igen.
4: Okay.
8: Úgy voltunk.
4: Tudnék, hogy a sportágat, ahol ennyi csapatot nem tudunk felmutatni, és olimpiai sportág. Na, mindegy, oké, hagyjuk is név nélkül. Na, tényleg így van. Szóval, hogy akkor tulajdonképpen létezik ez a magyarországi rögbi élet, de azért menjünk egy picit oda-vissza, urak, hogyha szabad, hogy összességében nyilvánvalóan volt valami oka annak, hogy egyrészt ilyen formájúvá vált ez a labda, hogy másrészt valóban a szabályokban azért a nyilván az európai szintéren nagyon népszerű, és hát most a világszínpadon is nagyon népszerű labdarúgáshoz képest itt egészen más típusú szabályok nyertek teret. Ugye azt is tudjuk, hogy többféle létszámmal is játsszák ezt a sportot. Ugye van a hagyományos, a 15-ös, van az olimpiai verzió, a 7-es, ugye? És azt hiszem, itt be is fejeztem nagyjából a tudást, meg a témában való jártasságomat. De hogy összességében mi lesz az első pont, amikor szerintetek egy ilyen kultúrkörben, ahol például a labdarúgásnak ekkora népszerűsége, valaki azt mondja, hogy nem, őt sokkal jobban érdekli a tojáslabda, és annak is ez a válfaja, mert majd azért persze menjünk el egy picikét a különbségeknek így a részletezésében, amit említettetek akár az amerikai futball vagy az ausztrál verzió között.
7: Hát volt labdarúgóként szeretnék első körben erre válaszolni.
4: Tehát akkor először te is úgy kezdtél, mint azt, majdnem azt mondom, mint minden normális hív, bocsánat.
7: Jó, hát okay. Valóban így régebben nekem is kerek volt a labda. Azonban a testnevelési egyetemen találkoztam először a rögbivel, egy választható sportágon belül. Akkor nagyjából én is azt gondoltam, hogy hát kicsit olyan, mint az amerikai foci, vagy kicsit nem. Viszont hát nagyon gyorsan megmutatta a rögbi azt a hihetetlen társadalmi hátterét és szociál vonatkozását, ami abszolút szerelembe ejtett engem, és megmutatta nekem egy teljesen új sportág, teljesen új oldalát, hiszen hiába látjátok azt, hogy a pályán nagyon nagy küzdelem van, és ez valóban így van, viszont az ellenfélnek a tisztelete, a játékvezetőknek a tisztelete, az azt gondolom, hogy ezt a sportágat abszolút a sportágak egyik királyává teszi, és a fair play szellemiségnek az igazi hírvivőjévé.
4: Wow, ezt ugye mondhatnám védőbeszédnek se volt semmi. Tehát, hogy ez így, ezzel simán el lehetne menni, és azt mondta, hogy igen, ezért is. És az azért érdekes, amit mondasz, mert ezek szerint, ha a testnevelési egyetemen találkoztál vele, akkor azért felnőtt fejjel estél ezzel szerelembe, és már volt mögötted labdarúgó tapasztalat, tehát biztos, hogy kellettek olyan faktorok, ami ahogy mondod, beszippantott téged. Mi volt ennek a fizikális különbsége mondjuk a labdarúgáshoz képest, azon túl, hogy nyilván az ember elkezdi használni a kezét, ugye, tehát nem csak a lábával érhet a labdához.
7: Hát én úgy szoktam ezt a sportágot nevezni, egy kontaktlabdasportág, tulajdonképpen a kontaktsport és a labdasportoknak a legszűkebb keresztmetszete, és én így a labdarúgás mellett mindig valamilyen fajta küzdősportot végeztem, és mindig azzal...
4: És ebben egyesült, ugye?
7: Ez a tökéletes dolog. Kombinációja van, úgyhogy ezúton is köszönöm a nulla kredites választható tantárgyat a TF-en, hogy felfedeztem.
4: Akkor ez nagyon bátor dolog volt, egy nulla kredites választható tantárgyal. Le a kalappal, komolyan mondom. Márton, neked mi a történeted? Te hogy estél szerelembe?
8: Nekem a családon belül volt egy rögbis unokatestvérem, és igazából ő mondogatta, hogy menjek el, mert én akkor Nem nagyon sportoltam éppen.
4: Ezt akartam mondani, hogy milyen más sportágat űztél, de ezek szerint éppen semmit.
8: Akkor éppen semmit, előtte így össze-vissza mindent kipróbálgattam. Többek között teniszeztem például, és akkor éppen semmit. Mondta, hogy itt vannak pont a szomszédban a rögbi edzések, menjek le, próbáljam ki. És akkor ez így egy bő 8 éve odaragasztott engem is.
4: Ez olyan, hogy az ember lemegy, és azt mondja, hogy tű, hát nem tudtam, mi jegyzott, azért ez volt az.
8: Igen.
4: Ez komoly?
8: Ez nálam ilyen volt.
4: Ne viccelj. Na mondd már meg, de miért? Mi történik ott? Mert az oké, hogy az ember, már bocsánat, hogy ezt így itt ennyi férfi társaságában, de hogy érzi, hogy így folyik a tesztoszteron, tehát hogy így nagyon-nagyon feszülnek egymásnak tényleg így a férfi erő minden szempontból, és nyilvánvalóan van egy játék cél, de ezen túlmenően a játék valóban megjelenik ebben a műfajban, mert amikor az ember külső szemlélőként nézi, akkor azért nagyon sok ez az, amit ugye Ákos az imént említett, benne ez a kontakt elem, ami inkább egyfajta erő fitoktatásnak tűnhet.
8: Igen, szerintem a mérkőzéseken meg a sportban megjelenik mind maga a játék is, meg a küzdelem is nagyjából fele-fele részben. És szerintem pont ez volt, ami gyerekként így megfogott benne, hogy én is egy eléggé rossz csont gyerek voltam.
4: Na nem már, komolyan. És akkor végre itt lehetett vezetni.
8: És itt lehetett csinálni minden olyat, amit amúgy nem.
4: Értem, jó. Egy picit menjünk abba bele, Ákos, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki ez a játék. Ugye én azt hiszem, hogy ha valaki látja a rögbit, akkor még egyszer mondom, a legfőbb nekem feltűnő különbség, ugye, hogy itt szinte csupasz test, vagy legalábbis nincs, hogy az a fajta beöltözöttség, amit az ember az amerikai futballnál lát, hogy gyakorlatilag ilyen elképesztő, nem tudom, felszerelésbe, őrületes sisakokba, hihetetlen váltömésekkel érkeznek a pályára a játékosok, hanem itt valóban gyakorlatilag rendes sport felszerelésben érkező férfiak dobálják a tojáslabdát, és hát nyilvánvalóan a cél az ugye, hogy az ellenfél területén valamilyen szinten ezt letegyétek, és hát ugye azt is tudjuk, hogy hátrafelé lehet csak passzolni, előre csak szaladni lehet vele, ugye, illetve rugni, ha jól tudom, ugye a legalapvető dolgokat, aztán itt véget is ért, szóval, hogy beszéljünk egy picit erről.
7: Hát így van, valóban nagyon fontos, hogy letegyük a labdát, viszont mi szeretünk átjutni is a pályán, tehát alapvetően a rögbiben van egy úgynevezett háromnegyed, és van egy úgynevezett tolongás rész. Mondhatnám, hogy két csapatrész van, de inkább azt mondanám, hogy 15 pozíció van, és 15 pozícióra teljesen más skillek kell, hogy jellemzőek legyenek.
4: Tehát akkor egy csapat 15 főben áll. Most olyan nagy klasszikus verziójáról beszélünk a rögbinek, ugye nem a hetesről.
7: Így van, és alapvetően valóban kell egy úgynevezett célt szerezni, utána kell egy úgynevezett juzalomrugást rugni, és ezen belül is rengeteg-rengeteg verzió létezhet. Akár a rugótechnikán belül is nem csak úgy belerugunk ebbe a labdába, hanem itt is a gyertyarugástól kezdve a céldroppon keresztül, vagy éppen egy kezdő rugásból indított droprugáson át nagyon sokfajta technika van. A dobásunkra is egyébként többfajta dobótechnika jellemző, tehát vannak az úgynevezett rövid passzaink, amik ilyen 3-4 méteret, 4 méteres területet járnak be, és vannak az úgynevezett hosszabb passzok, amikor ilyen spirálisan pörög a labda, akkor viszont akár ilyen 8-10 métereket is tudunk ezzel dobni. Vannak továbbá zárt és nyílt tolongásaink, úgyhogy alapvetően egy több mint
4: a tolongást egy picit tisztázzuk, mert én csak a hetes buszautójára
5: a metron szoktunk tolongani, igen.
4: Tehát ez mit jelent egész pontosan? Tehát azt látjuk, hogy egy ilyen nagy csoportosulásban, nem tudom, mintha minden játékos hirtelen egy ilyen mágnest középen, egy ilyen kis vasreszelékként így körbevenne, nagyjából úgy szoktatok kinézni.
8: Igen, a labdát ugye, amikor előre ejtik, előre passzolják, azt lényegében úgy bünteti a szabály, hogy egy tolongást ítélnek a vétlen csapatnak. Ilyenkor az előbb említett tolongás játékosok, a 8 fő mind a két csapatból egymásnak feszülnek, középre begurítják a labdát, és...
4: És aki kapja, Mária?
8: Amelyik erősebb, az nyilván itt lehet, hogy aki begurítja, az picit oldalasan gurítja, és akkor ugye ővék marad a labda, de mindig megvan a lehetőség arra a védekező csapatnak, hogy például eltolja a másik csapat tolongását, és akkor megszerzik a labdát.
4: Igen, hogyha ez siker, ezt akarom mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tojáslabda életében nem olyan nagyon nagy, tehát hogyha, mint tudom, 8-8 masszív férfi egymásnak feszül, akkor azért ebből nagyjából összesen kettő fér igazából a labdához, nem? Vagy maximum négy, aki így. A többiek mit csinál? Akkor a többiek mit csinálnak?
8: Hát a többiek erősen tolnak leginkább.
4: Okay, igen, igen.
8: Itt is van technika a tolongáson belül, hogy kik hogyan üttetják hátra a lábukkal a labdát. És az utolsó játékos, akik a tolongásba csatlakozik, ő még fel is veheti ugyanezt a labdát. És
4: tehát
8: akkor akár ő is
4: akik a tolongásban részt vesznek, azok a lábukkal érhetnek hozzá a labdához? Tehát
8: tulajdonképpen... Igen, azt a lábukkal szokták terelgetni.
4: Értem. És a leghátul lévők pedig azok, akik fölvehetik kézzel, ha eljut hozzájuk.
8: Igen, vagy az a játékos, aki begurította, ő veheti ki és passzolhat, vagy pedig indulhat meg vele, vagy pedig a nyolcas tolongásban ő még felveheti onnan, és akkor ő is elindulhat.
9: Igen, az érdekelne, Ákos, főleg téged kérdeznélek, hogy a labdarúgás után milyen nehézséget okozott, hogy egy új technikai elemeket megtanulni, vagy a labdarúgó pályafutásod az kifejezetten segített, hogy könnyebben tanultad meg ezeket az új mozdulatsorokat, meg gondolom másképpen kell megrúgni egy rögbi labdát, mint egy futballlabdát, illetve hogy taktikailag, hogy lehet fejleszteni ezt, hogy vannak esetleg külföldi edzők, vagy van ugyanúgy edzői iskola Magyarországon, ez hogy működik ez az átállás?
7: Én úgy gondolom, hogy csak segített a labdarúgás. A rugásokat egyébként mind a mai napig többször én szoktam végezni. Nyilván egy rögbilabdának a rugása, aerodinamikája minden szempontból más, mint egy focilabdáé, viszont a mozgás ritmikai része egyébként sok szempontból hasonló, illetve ezek a kis mikroszkillek így, ahogyha a lábbal kialakulnak ugye a foci által, akkor szerintem abszolút segítheti. Egyébként jellemző szerintem a rögbis közösségre is, és a mi csapatunkra is, hogy mindenben segítjük egymást. Tehát, hogyha egy játékos szeretne például külön a rugásban fejlődni, akkor megadjuk azt a platformot neki, hogy ezt megtehesse, és úgy gondolom, hogy mindenben segítjük egymást. Nagyon fontos, hogy itt nincsen olyan, hogy csak a 3/4 játékosok rúghatnak, vagy éppen csak a tolongás játékosok rúghatnak, hanem én például utánpótlás edzőként már most figyelek a jelenlegi 8 éveseimnél, hogy mindig egy picikét kerüljön bele a rugás rész is egyébként a labdánál.
4: És hány éves korban lehet elkezdeni rögbizni? Mert ha a 8 éveseiddel ezek szerint már ezt tanítod, akkor valószínűleg nem most kezdtétek, hanem egy picit korábban.
7: Én azt gondolom, hogy minél korábban el lehet ezt a sportágat kezdeni. Hát ugye nemzetközi szinten már mondjuk U6-os bajnokság is van.
4: Wow.
7: Itt Magyarországon jelenleg az U8 a legfiatalabb korosztály, és a jövőben nyilván azon fogunk dolgozni, hogy ezt a korosztályt ezt minél lejjebb vigyük, és minél hamarabb megismertessük a gyerekekkel, akár egy ovi rögbi program kapcsán a rögbit, ami tényleg azt gondolom, hogy minden szempontból fejlesztik.
4: Van nyitottság? Egy ilyen, hogy mondjam, labdarúgás beágyazottságú országban szerinted van utatok? Van tényleg nem tudok jobb szót erre, nyitottság?
7: Az elmúlt 12 évünk azt mutatja, hogy van. A rögbit ezt meg kell ismerni, és meg kell szeretni. Ezt viszonylag egyébként gyorsan meg tudjuk tenni.
4: És én úgy hallom a szavaitokból, hogy aki egyszer megismert, az meg is szereti. Tehát ez szinte egy biztos útvonal, ugye? Hogyha már egyszer valaki közelebb került a sportákhoz.
7: Így van, ez egy, azt gondolom, egy életforma, és nagyon fontos az, hogy a játékosok függetlenül a tudásuktól, vagy éppen a korosztályuktól megbecsült tagjai legyenek a rögbis társadalomnak. Mi egyébként rögbi turizmussal is foglalkozunk, több külföldi csapatot látunk éves szinten vendégül, és szuper dolog látni a 70-80 éveseket, akiket visz magukkal a csapat, és gyakorlatilag 100%-osan teljes értékű tagjai. Sőt, néha be is állnak a bácsik, és mindig úgy állunk ez a dologhoz, hogy vigyázzunk rájuk, viszont aztán rájövünk, hogy ezek a bácsik még mindig nagyon kemények.
4: Az igen.
10: Említettétek a 8 és a plusz 70 korosztályt, hogy akkor a felkészülés itt hogyan zajlik, hogy akkor nyilván az erő, az agilitás, a gyorsaság, az állóképesség, ezek mind olyan faktorok, gondolom, ami a sportban elkerülhetetlenek, hogy így korosztályban mik a fő célcsoportok és fő fontosságok a felkészülésben?
7: Hát alapvetően ugye, amikor a rögbivel találkozik a gyermek először, akkor egyrészt a labdás ügyesség fejlesztés, ami egy nagyon fontos célkitűzésünk. Másrészt a mi testnevelő tanárként is nagyon fontos célkitűzés, hogy a gyerekek tudjanak esni. Hiszen a szülők szokták kérdezni, hogy fog néha fájni? Az a válasz, hogy igen. És néha lesz az, hogy megsérül, igen. viszont ezt a sérülést ezt nagyon fontos, hogy preventív szempontból vizsgáljuk, és minél inkább minimalizáljuk a pályán, illetve az edzéseken is.
4: Igen, ez az esnyőtanulás, ez egy fontos dolog, erre én is emlékszem, hogy az ember alapokat, pláne amikor 3 méter magasból esik le fel a máskor, látod, akkor meg kell tanulni, hogy behúzom a végtagokat, domborítok, stb. Tehát, hogy mik azok a alapvető minimumok, amik segítenek a nagyobb sérüléseket elkerülni. Marci, egy picit segíts nekünk azt megérteni, aztán az óra második felében nagyon sok dologról fogunk beszélgetni, mert tele vagytok jobbnál jobb kezdeményezésekkel, ami szerintem nagyon fontos, és azt a lelkületet, azt a belső világot, vagy talán életszemléletet, életformát erősíti, amiről az imént itt beszéltetek, hogy nézzünk akkor itt ki játék szempontból, mekkora a pálya, mennyi egy játékidő körülbelül, mikor kezd el az ember nyelven lógni, tehát hogy nagyjából milyen fizikalitást igényel ez ahhoz, hogy valaki azt mondta, hogy a csapatával mondjuk győztesként jött le egy mérkőzés után.
8: Hát akkor alapoktól mondjuk rögbit azt itthon focipálya mérettel szoktuk játszani, uh-huh. meg egyébként ez elfogadott
4: tehát ez teljes százszor, mértékben.
8: Százszor, igen, igen, uh-huh. igen. 2x40 perc a klasszikus uniós 15-ös rögbi, amit ugye bajnokságban is játszunk.
9: Ez futó óra? Te vagy tiszta idő?
8: Folyamatosan megy, igen. Uh-huh. Igen, igen, igen. Az a különbség még, hogy amikor lejár a 40 perc, akkor az óra addig pörög, ameddig a labda életben van. Tehát, hogyha ott még 10 percig mondjuk megy egy támadás, akkor az 10 perc plusz.
4: És ez előfordulhat, hogy 10 percig?
8: Ez gyakran előfordul.
4: Kellett, hogy egy támadás?
8: Hát most a 10 perc az lehet egy ritkább, de mindig rányomunk.
10: Csak nincs olyan, mikor van játék megszakítás? Tehát mi az a pont akkor, amíg a labda már nincs játékban?
8: Például, hogy az előrejtések, amikor kimegy a labda a pályáról, pontszerzés, szabálytalanság.
9: Uh-huh. És esetleg, ha valaki már nem akarja, hogy a hosszabbítás még tartson, akkor szándékosan is kidobhatja, hogy kirúghatja a labdát?
8: Lehet ilyeneket sem. Igen, például, hogyha egy csapat vezet, éppen lemegy az utolsó félidő, akkor ő dönthet úgy, hogy kirúgja azt a labdát, és akkor vége. Aha.
4: Hogy néz ki a felszerelés, amiben pályára mentek? Mert szerintem ez egy látványos különbség.
8: Hát a felszerelésünk az egy stoplis, egy sportszer, egy rövidnadrág és egy mez.
9: Sipsontvédő sincs?
8: Nincsen semmi. Kötelezően semmi nincs.
4: És a fején sincs semmi.
8: Semmi.
10: És a fogvédő?
8: A fogvédő se kötelező.
10: Nem kötelező.
8: Én ajánlom, szeretem.
4: Na, szóval akkor kemény legények vagytok. Tehát ez azért az kell, hogy az ember igen, tudja, hogy milyen lesz a test elleni harc. Ugye? Mert azért itt erről utaltál, Ákos, hogy azért itt ez egy nagyon érdekes kombinációja ezek szerint egy labdajátéknak, egy játékos műfajnak és a test elleni harcnak.
7: Így van, tehát alapvetően egy birkozó technikához, hasonló technikával dolgozunk, viszont egyrészt, hogyha minél hamarabb ezt megtanítjuk, akkor ez nagyon szépen kiforja magát ez a technika. Másrészt én azt gondolom, hogy azok a gyerekek és fiatal felnőttek azért jönnek ide, hogy találkozzanak ilyen típusú kontakthelyzetekkel.
9: És honnan merítitek a játékosokat? Tehát van kifejezett rögbi utánpótlás, vagy mondjuk birkózókat, akik mondjuk úgy pályaelhagyók, vagy labdarúgókat összeszedtek, ahogy te is vagy, és ebből van valami kombó, vagy hogyan lehet ezt elképzelni?
7: Hát alapvetően a klubunk ugye utánpótlás klubként indult, pontosan azért indult utánpótlás klubként, mert kaptam egy ilyen információt, hogy na hát utánpótlás klubból felnőtt klubot felépíteni az szinte lehetetlen, és pontosan erre vártam, hiszen akkor úgy gondoltam, hogy talán én leszek az, aki ezt bebizonyítja. Tehát mind a mai napig nagyon fontos szegmens a klubunknak az utánpótlás és a folyamatos utánpótlás nevelés.
4: Ákos, az érdekes karakter, tehát a nulla kreditás szakok kihívásait szereti, illetve ami lehetetlen.
7: Jó ötletnek tűnt.
4: Veletileg mi?
7: Úgyhogy alapvetően nagyon sok sportágból jöttek játékosok. Ugye volt, akik már úgymond felnőtt, illetve érett sportolóként találkoztak a rögbivel, és ezúton is várjuk az ex-birkózókat hozzánk.
4: Na tessék!
7: Szerintem tudunk akár együtt dolgozni velük.
4: Na tessék!
9: Jó, egy szóval jó tolongásra.
4: Szóval, igen, szóval ezek szerint bőségesen van átjárás, ugye majd még mindenképpen a műsor második részében egy kicsit még beszéljünk, ugye a játékidőt már hallhattuk, a futóórát, a pályaméretét is, hogy akkor pontosan hogy is néz ki ugye összességében a pontok megszerzése, milyen úton módon lehet a másik eszén túljárni, hogy végül is ez taktika, vagy inkább fizikum kérdése, ezek szerintem mind olyan dolgok, amik szerintem nekem legalábbis feltétlenül izgalmasak, és aztán leginkább persze hát nyargalunk majd arra a területre, hogy összességében hogy is néz ki a hazai rögbi élet, mennyire vagyunk messze mondjuk az olimpiai szerepléstől, van-e átjárás, nyilván van a 15-ös és a 7-es között, illetve hogy hogyan tervezhetünk például az, hogy egyszer majd Magyarországnak lesz-e mondjuk olimpiai rögbi csapata, mert ezt is jó lenne tudni, látni, hogy ehhez vajon milyen tudás kell, és aztán jönnek azok az események, meg azok az elköteleződések, amelyekben ti is benne vagytok, úgyhogy egy nagyon érdekes témát csaptunk itt föl most ezen a mai péntek reggelen, természetesen szívesen várjuk a mi rádió hallgatóink észrevételét. Van-e közöttetek bárki, aki látott már közelről rögbit, kedves rádióhallgatók, 0630 55 55 605, aki látott, szereti, vagy azt gondolja, hogy kipróbálná rögbit, azoknak is várjuk természetesen az észrevételeit, hiszen vendégünk Péceli Ákos és Vetró Márton a Haramiák rögbi csapatból, velük folytatjuk rövidesen.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hat újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Két trópusi vihar tart Japán felé, folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Története során másodszor jutott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába Ecuador, miután hátrányból fordítva meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot az eljelű négyes harmadik fordulójában. A csoport második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportban Hollandia 3-1-re nyert Tunézia ellen, míg a Japán-Svédország találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes bejutott a legjobb 32 közé. Hollandia lett a csoportgyőztes, megelőzve Japánt, amely a brazilokkal találkozik majd, és csoportharmadikként a svédek is továbbmentek, míg Tunézia kiesett. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. A csoport másik mérkőzésén Törökország pedig a négyes élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. Anga Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától. Erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár, és nem hosszabbított. Anga Ádám két idényt töltött a Badalonába, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Arról egyelőre nincs hír, hogy Anga hol folytatja pályafutását. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistán nála 11 helyjel előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Marozsára ma az elődöntőben a második helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovic Fokina vár.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben a kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. 40 napos támadó hadműveletet hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg már az elmúlt hónapokban is sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik tájfun óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsúszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták.
0: Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicskénél két kamion összeütközött, a külső sávot lezárták. Szintén az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél az M0-es csomópont előtt, a terelés végénél az erős forgalom miatt több kilométeres a dugó. Aztán kigyulladt egy autó az M5-ösön Budapest felé Lajosmizsénél, a 61-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 40 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Fantasztikus, nagyszerű férfiakkal vagyok körbevéve, itt van velünk Bene Feri.
2: És egy csodálatos hölgy, Csisztu Zsuzsi.
1: És Gyurta Gege, jó reggelt
2: jó
1: neked
2: reggelt,
1: is, szia-szia. Ugye nagyon benne vagyunk a nyílt vízi szezonban, majd erről is fog még a mai reggel folyamán beszélni, de most egy egészen más területre kalandoztunk el már az elmúlt fél órában, hiszen Pécéli Ákos és Vetró Márton a Haramiák rögbi csapatából van itt nálunk.
2: Jó reggelt, sziasztok
1: újra. Na hát, aki velünk tartott, és úgy látom elképesztő mennyiségű üzenet jön, nem, de küldjetek nyugodtan, ki látott már rögbit közelről? Tehát ki az, aki azt mondja, hogy ő ismeri, tetszik neki, jobban tetszik, mint az amerikai futball, vagy akár, mint az ausztrál verziója. Ki az, aki kipróbálná, mert szerintem biztos lehet. Mert nagyon azt hallom, hogy ti azt mondjátok, hogy aki egyszer összetalálkozott a rögbivel közelről, az onnantól szerelembe esik. Legalábbis veletek ez történt nagyjából, ugye Ákos?
3: Így van.
1: Na, jó, akkor ugye arról beszélgettünk, hogy nagyjából egy futballpályát képzeljünk el a 15-ös rögbinél, ugye beszélgettünk már a mérkőzések hosszáról, pontszerzésre még egy kicsit térjünk ki, hogy néz ez ki, mert ugye beszélgettünk a tolongásról, beszélgettünk sok minden egyébről, de nagyjából mégis mi a cél, és hát természetesen hogyan győzheti le az egyik csapat a másikat.
3: Igen, hát pontszerzésre alapvetően három lehetőség van a klasszikus értelemben, amiért mindig küzdünk, az a célszerzése, ez 5 pontot jelent. Ugye itt a kapu mögött, kapu vonalában lévő célterületre kell lehelyezni a labdát. Nem ledobni, nem átvinni rajta, hanem földet kell érni a labda. Ez azért fontos, mert például, hogyha közeli helyzetek vannak, és a védekező csapat például be tud nyúlni a labda alá, amit te próbálsz letenni, akkor a játékvezető azt észreveszi, és az nem pont. De viszont, hogyha sikerül berakni ezt a labdát, letenni a földre, akkor a célnak a vonalában te a jutalomrugást elvégezve a kapunak a két oszlopa közé, hogyha berúgod a labdát, akkor az plusz 2 pont. És akkor így jön ki a céllel a 7 pont, illetve lehet még büntetőrugásból pontot szerezni, az ki is lehet rugni, meg is lehet indítani, hogyha kirúgjuk a labdát a pályáról, akkor bedobással következünk mi, mármint hogy a rugó csapat. Megindítás, ott azonnal játékba kerül a labda, és kezdődnek az események, illetve rá lehet rúgni ugyanúgy a kapura, hogyha az bemegy, akkor az 3 pont.
1: Na és akkor gyakorlatilag, ha ezeket a pontokat az ember összeszedegette, akkor minél több van belőle, annál jobb,
3: ugye? Így van, az a jó, hogyha nekünk van
1: több. Jó, jó. Szerintem előbb azt mondta, amikor a 15-ös rögbiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen 15 különböző szerep adódik, de hogy képzitek az egyes szerepekre az adott játékosokat, mert gondolom, hogy azért nem árt, ha mindenki mindenhez ért egy kicsit, ugye? De azért vannak olyanok, akiknek a rugás, a specialitása, itt is van olyan, akinek az elkapás, van akinek a dobás, most egy picit az amerikai fociból próbálok következtetgetni, vagy pedig éppen a tolongást, mert ugye vannak nyilván tolongó játékosok is, tehát hogy néz igazából ki akár az egyéni képzés ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen?
3: Hát, mint kicsit szigorú edző, labdát rúgni, labdát elkapni mindenkinek kötelező.
1: Tudni kell.
3: Nyilván vannak olyan játékosok, akiket preferálunk például egy kezdőrúgásnál. Velük külön szoktunk általában foglalkozni, mint edzői, mint játékosi szempontból. Nagyon fontos, azt gondolom, a mentoráció szó a mi esetünkben, hiszen az edzőtáborainkat is például úgy szervezzük, hogy az egészen kis korosztállyal egybeértve az egész csapat megy edzőtáborozni, és megmondom őszintén, hogy klubvezetőként a lehető legszebb pillanat, amikor egy reggelinél azt látom, hogy a 117 kilós játékosunk egy 8 éves kicsivel éppen reggelizik, és arról beszélgetnek, hogy ő hogyan kezdte annó a rögbit. Én azt gondolom, ilyenkor térek arra a gondolatra vissza, hogy jó, hogy megtaláltam ezt a tantárgyat a diában.
2: A nulla kreditest.
3: Úgyhogy alapvetően mindenféleképpen fontos az, hogy mindenki tisztában legyen mindennel, de az is nagyon fontos, hogy akit viszont mi kijelölünk, vagy aki arra az irányba, vagy abba az irányba tendál, hogy ő mondjuk szeretne rugásokat végezni, ők folyamatosan külön foglalkozást is kaphat.
1: Na most az, hogy kit milyen irányba tereltek, ez például alkati kérdése. Tehát, hogy az ember nyilván azt mondja, hogy nyilván kell ehhez egy, például a tolongás az egyfajta fizikum, akkor neki alapvetően ezt az irányt érdemes fejleszteni, de vannak olyanok, akik az edzések alapján láthatóan gyorsabbak, nekik nyilván ehhez vagy éppen labdaügyesebbek, tehát milyen úton, módon alakítjátok ezt a preferenciát, hogy kinek mi a legjobb?
4: Hát úgy gondolom, hogy egészen kiskorban már kiderülhet az, hogy egy játékos mondjuk a háromnegyedben vagy éppen a tolongásban játszik. Nagyon fontos szempont az is, hogy milyen sportágból jött, ha jött. Uh-huh. Ha nem jött, akkor minél hamarabb fedezzük fel azt, hogy mik azok a...
1: Tehát ha birkózó, akkor legyen tolongó lehetőség szerint, ugye?
4: Hát ha birkózó, akkor bármilyen pozícióba várjuk gyakorlatilag. Tehát alapvetően nekünk fontos az, hogy minél hamarabb felfedezzük azt, hogy melyik csapatrészhez tartozik, és azon belül felfedezzük azt, hogy melyik az esetleg akár egy center legyen, vagy akár egy szélső legyen mondjuk akár egy fullback. Ezt viszont valóban a dinamika alapján tudjuk el megkülönböztetni, a labda ügyességi skálán belül tudjuk megkülönböztetni, vagy a jó értelembe vett agresszivitáson belül tudjuk megkülönböztetni. Tehát, hogy például egy fullback, aki gyakorlatilag kíséri folyamatosan egy árnyékként úgymond a labdának az útját egy másodvonalba, ő például, hogyha esetleg egy átlépő játékos van, a lehető legtöbb esetben tudja megfogni. Tehát egy fullbacknek például egy igazi profi fogónak kell, hogy legyen.
2: És bocsánat, csak egy kicsit nyugtassuk meg a szülőket, hogy itt azért nagyon jó. Tehát azért itt van egy nagyon komoly szabályrendszer, tehát bizonyos kereteken belül megy ez a sport, tehát nem az van, hogy itt akkor kiélheted az erőszakos hajlamaidat, és csíprúg harapsz, tehát bármit lehet, hanem kifejezetten nagyon le van szabályozva, hogy hogyan lehet testkontakttal, vagy akár a karhasználatával szerelni, vagy levinni a ellenfelet.
4: Mondhatjuk azt is egyébként, hogy egy ilyen több mint 100 oldalas szabálykönyvvel a hónunk alatt szoktunk játszani. Valóban, tehát abszolút le van szabályozva a sportág. Az agressziónak és játékszabályon túli cselekvés mintáknak minden szintjét elítéljük. Éppen ezért én nagyon fontosnak tartom utánpótlás edzőként, hogy az oktatási intézményekkel és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyok, és ez a hármas egység, ez tulajdonképpen együtt dolgozik a játékosnak a teljes játékkarrierje során. Tehát nagyon figyelünk arra, hogy a rögbi az ugyan egy általam említett kontaktlabdasport, viszont a küzdősportokra jellemző szellemiségi feltételekkel rendelkezik.
2: Tehát nem rúghatod meg az ellenfeledet, nem ütheted meg, tehát itt még talán szabályos szerelésnek is van ez az átkarulós formája, azt mesél, de hogy a fej nem érhet, vagy hogy van az pontosan szabály, hogy a fej nem érhet
4: ugye,
2: a talaj?
4: Az előző gondolatokra reagálnék, tehát nem rugunk,
2: igen.
4: Nem ütünk, nem csípünk és nem karmolunk, semmiféleképpen sem, és a fogás is nagyon le van szabályozva, tehát váll alatt foghatunk. Egyébként ez a birkózó technikára nagyon hajazó fogás technika, és az is nagyon fontos, hogy amikor mondjuk egy játékos kap egy adott mélyfogást, akkor például válvonal fölé nem kerülhet például az ő lába, ez veszélyes fogásnak minősül egyébként, és ezeket a sérüléseket megelőzni, ezt pedig meg kell, és erre pedig tökéletesen a szabályok azok alkalmasak.
1: Aki néz minket, adott esetleg a Facebookon, az láthatja, hogy, és ezen csodálkoztam is, hogy független attól, hogy ugye

0: van ez? Tehát önmagában a sportági szabályozás olyan szigorú, hogy itt úgy például ezzel nem is kell kalkulálni?
1: Nagyon szigorú is, és lehetőség van mindig arra, hogy protektoros fejvédőket, illetve testvédőket felvegyenek a játékosok, és ezzel is nyilván a véletlen vagy bármilyen sérüléseket csökkenteni, de egyébként a szabályrendszer ezekre nagyon-nagyon szigorúan kitér, hogy bármi fejre mért ütés, fogás, fejre esett játékos, az teljesen kizárt. Tehát olyat nem lehet csinálni, az azonnali lappal jár. És említettük már, hogy a sárga lap az nálunk azonnali kiállítás 10 percre, a piros lap pedig egész játékra, illetve utána a bizottság eldönti, hogy hány meccsre való eltiltás.
0: Tehát a szigor az ezek szerint nagyon-nagyon jelen van, és nem is nagyon kockáztatnak akkor ezek szerint a csapatnak, nem érdemes.
1: És erre a játékvezetők is nagyon odafigyelnek. És nyilván a játékosoknak is muszáj odafigyelni, mert hogyha nehogy Isten becsúszik, akár véletlenül is egy például válló fölötti szerelés, magas fogás, akkor az azonnal 15 helyett mindjárt csak 14-en kell játszani.
2: És ez nagy előny egyébként? Egy ember előny?
1: Nagyon nagy előny.
3: Említettétek az agresszivitási szintet. Marci, nekem nem tűnsz agresszívnak, hogy te melyik poszton játszol, és mennyire agresszív játékosnak tűnsz.
1: Tanultam pár éve egy nagyon jó kifejezést erre, a kontrollált agresszió. Szóval én egyébként irányító 10-es, center és szélső posztokon szoktam játszani. Ezek, hát nyilvánvalóan itt is szükség van az agresszióra, a kontrollált agresszióra, viszont itt nagyon sok döntést kell hozni folyamatosan 10-esként, irányítóként.
3: Te látsz a pályán. Te vagy a szem.
1: Igyekszem. Igyekszem.
0: Hát te döntöd el, hogy akkor tulajdonképpen milyen taktika szerint mely a csapat, ugye?
1: Igen.
0: Aha, hát ez egy nagyon izgalmas észjáték ilyen tekintetben, tehát
1: igen,
0: ott neked.
1: Itt a Ákos, amit ugye az előbb említett is a pozíciókkal kapcsolatban, hogy én még azt hozzátenném, hogy nagyon sokat számít szerintem egy játékos pozícióban való megválasztásánál, hogy például milyen a személyisége. Mert hogyha ő mondjuk már eleinte jobban lát egy kicsit a pályán, akkor lehet, hogy el kell kezdeni terelgetni egy ilyen irányító vagy nyitó pozíció felé, hogy hozhassa jó döntéseket, ne pedig folyamatosan csak ütközzön. Hogyha viszont hiába van neki egy nagyon gyors vagy bármi ilyesmi fizikuma, vagy képességei, hogyha nem lát annyira a pályán, nem tud, akkor lehet, hogy egy másik pozíció felé kell terelgetni. De nyilvánvalóan mindent lehet alakítani ahhoz képest, hogy mit szeretne csinálni.
0: Az a kontrollált agresszió szerintem az egy jó kifejezés, meg nagyon jól is mutatja azt, hogy itt persze nagyon kell a fizikai erő, itt nagyon kell a jó kondíció, de hogy végül is ez a visszafogottan vagy okosan használt erő legalább ennyire fontos. Ha sérül az ember ebben a sportban, mégis milyen leginkább? Mert azért vannak szerintem eléggé sportág specifikus sérülések, labdarúgóknál például a térd, meg nyilván a lábizület nálatok hasonlóan?
4: Így van, hát egy térd, egy boka, egy vállizület, az sajnos nagyon sérülékenyé tud válni. Éppen azért nagyon fontos, hogy az edzéseinknek egy kiemelt eleme a folyamatos erőléti edzés, illetve kiegészítésképpen is erősen edzőileg javasolt az, hogy a játékosok menjenek el külön. Én így saját példámat említeném, hogy én kiegészítő sportnak például falmászásra szoktam járni, és egyrészt én ezt egy ilyen dinamikus jogaként fogom fel, másrészt meg valóban nagyon-nagyon jól tudja úgymond erősíteni az embert, az emberi fizikumot.
0: Hát az mondjuk elég kemény, hogy te ezt a masszív izomzatot a falmászással, mert ugye az szerintem két nagyon különböző izomzat, tehát a falmászok azok ilyen hosszú, vékony szálkás, és te itt vagy, aki ezek szerint meg tud emelni egy falmászásnál is ezt a komoly izomzatodat?
4: Hát egy bizonyos szinten igen. Én addig tudok és szeretnék ebbe a falmászásba is például eljutni, ameddig jól érzem úgymond magam. Nem leszek valóban soha 70 kilós, és lehet, hogy azokat a pálya erősségeket nem fogom megcsinálni, viszont a flow érzet nagyon fontos számomra.
0: Hát meg amit ezek szerint ugye erőben onnan hozol, az ember a saját testsúlyával azért nagyon sok csodát tud művelni, tornászként emlékszem erre, hogy ennek az ember azért a birtokába tud kerülni, tehát akkor nyilván annak van egyfajta átforgatható haszna nyilván a rögbibe. Beszéljünk egy picit arról, mert a beszélgetésünk legényen érzékeltem én, és szerintem mindannyian, akik hallgatnak minket, azt a filozófiát, amit itt emlegettél, és ezt a fajta sport

0: társaságon belüli tiszteletet, akár a játék vezető iránt, akár a másik játékos iránt, és nyilván ennek a közösségépítő erejét, hogy sokféle úton, módon inspiráltok, és sokakat. Ugye például állami gondozásban élő gyerekek inspirálása is fontos számotokra a rögbi segítségével. Mert hogy?
1: Így van, hát a véletlen folytán lettem egyébként testnevelő tanár, amikor a testnevelési egyetemre mentem, és átléptem a TF-nek a falait, akkor az első dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy nem leszek én testi tanár, hanem majd egy másik irányba fogok így a sporton belül elmenni, viszont hát a jó szerencse, és valóban a jó szerencse azt hozta, hogy testnevelő tanár lettem, és ha már testnevelő tanár lettem, akkor szerettem volna arra az adott időintervallumra kihívást keresni magamnak, és ez a kihívás, ez valóban meg is érkezett, hiszen a körzetes iskolában egy állami gondozottak számára fenntartott lakásotthon működött, és ezek a gyerekek egy iszonyat pozitív értelemben lévő kihívást okoztak nekem, hiszen nagyon fontos volt az, hogy hogyan tudom én tanárként az ő figyelmüket fenntartani, hogyan tudom őket motiválni, és hogyan tudok segíteni. És ennek a három gondolatnak az ötvözete úgymond arra ösztökélt engem, hogyha már elkezdtem rögbivel foglalkozni, akkor miért is ne tudnám ezeket a gyerekeket bevonni ebbe a sportágba, amire egyébként nagyon nagy nyitottságot mutattak már az elején, és meg is határoztam, hogy nem lesz könnyű ez az út, és ezt ők is elmondták, hogy Ákos, ez így velünk nem lesz könnyű, viszont hát szeretem a kihívásokat, és az egyik őket, amire talán így a edzői karrierem során a legbüszkébb vagyok, Európa bajnokságig tudtam juttatni.
0: Az igen.
1: Úgyhogy mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ő már egyébként nem egy aktív játékosunk, viszont gyerekei vannak, fenntart egy önálló kis ingatlant, és úgy gondolom, hogyha valamiben a sport tudott segíteni, és valamit tudott mutatni, hogy a sport miért is az életnek úgymond a tökéletes modellezése, akkor ez pont ez a példa.
0: Fantasztikus. Hát ehhez a nagyon komoly munkához is, ami azt gondolom messze túlmutat a rögbin, messze túlmutat a sporton, illetve az oktatáson, nevelésen, ehhez is gratulálunk, és hát remélem, hogy ezt is folytatod. Miközben azért érdemes arról is beszélni, ugye, hogy nagyon sokféle fajta eseményetek van, ugye 17 óta szervezik a Balaton Beach rögbi tornát. Hogy néz ki nálatok egy ilyen nyár? Mert ugye, ha jól tudom, ennek a sportágnak is van beach versziója.
1: Hát nagyon várjuk a nyarat, nyilván.
0: itt vagyunk, megérkezett.
1: Nyár megérkezett, és a rögbinek nincsen vége ezzel, tehát van egy, úgy gondolom, hogy tökéletes off-season sportága a rögbinek, ez pedig a strandrögbi. Ezt általában a csapatunk egy külföldi túrával szokta egybekötni, voltunk már Görögországban, többször jártunk Hollandiába, a North Sea Beach rögbin, ami Európának egyébként a legnagyobb strandrögbis eseménye. Icike-picike reklámként mondanám, hogy 2019-ben a Vanyarcvashegyi Balaton Beach Rugby is egyébként bekerült ebbe a European Beach Rugby Association-nek a állomása közé, és ebbra tornáként tudtunk akkor funkcionálni, ami nagyon nagy büszkeség számunkra.
0: Szuper.
1: Na de térjünk vissza a nyára. Hát homok, 2x5 perc, 1 perces pihenő, ami pontosan semmire sem elég, viszont egybekötött hatalmas buli igazából.
0: Na szóval akkor ezek szerint a beach rugby is egy olyan verzió, amit érdemes kipróbálni, vagy legalábbis aki már a rugbyvel egyáltalán valaha ismerkedett, akkor hát ott tesztelheti az állóképességét, ha jól értem.
2: Igen, és ráadásul ez szerintem egy sokkal könnyebben emészthető az embereknek, mivel sokkal egyszerűbbek a szabályok is, és rövidebb is, tehát itt például nincsen tolongás, nincsen rugás.
3: Lángososnál van a tolongás.
2: Ott van meccs után.
0: Az egyértelmű. Akkor ha egy mondatban, vagy talán egy rövid gondolatsorral, Ákos, összegeznéd mindazokat, akik most azon gondolkodnak, hogy mondjuk a fiúgyermeküket miért a rögbi felé vigyék, vagy miért ezt válasszák, vagy miért ne és most felé ne hallgass ide, miért a 120. kisgyerek legyen, aki megpróbál majd híres labdarúgó lenni, hanem híres
3: rögbi. Köszönöm.
0: Tehát akkor milyen érvek mentén csábítanád le őket a klubba?
1: Hát nekem mindig Csíkszentmihályi Mihály Fló az Áramlat című könyvnek egyes része jutnak.
0: Nagyon szeretem azt a
1: szintén. És úgy gondolom, hogy aki a TF közelében volt, biztos, hogy legalább ezt a könyvet, de ezt megismerhette. Én úgy gondolom, hogy ha keres valaki egy olyan sportot, amiben megtalálhatja önmagát attól függetlenül, hogy hány éves, milyen testi adottságokkal bír, milyen sportági múlttal rendelkezik, az jöjjön erők bízni, mert azt a szintű közösségi élményt, amit ez a sportág tud közvetíteni, szó szerint élethosszig, azt úgy gondolom, hogy egyszer ki kell próbálnia mindenkinek.
0: És ha már kipróbálta, ott marad?
2: Valószínűleg igen.
0: Ez szinte biztos, a ti példátok legalábbis ezt kitűnően mutatja. Nagyon köszönjük, egy izgalmas világba kukkanthattunk bele itt az elmúlt órában általatok, és szerintem jó is volt itt a labdarúgó világbajnokság kellős közepén egy picit más irányból és egy más formájú labdával is megismerkednünk, úgyhogy nagyon köszönjük Péceli Ákosnak és Vetró Mártonnak, a Haramiák rögbi csapat képviseletében, hogy itt volt és mesélt nekünk arról, hogy miért is lehet, miért is érdemes, és hogyan lehet Magyarországon a rögbihez hozzákezdeni. Úgyhogy további sok sikert kívánom.
2: Köszönjük szépen.
0: Akár a testnevelő és az edzői munkában, és persze a pályán. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Gyurta Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Turi Gábor gondolataival.
3: Visszatért a zseni. Neymar, a brazilok klasszis futballistája 981 nap után tért vissza a válogatottba Skócia ellen. A világbajnokság csoportmérkőzésén Matheus Cunha helyére állt be a 76. percben. Ironikus gondolat, de ez ugrott be. A legjobban talán Gianni Infantino, a világfutball zöld asztal melletti első embere örülhet a leginkább. Mert Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, azaz a legnagyobb sztárok egyre inkább játékba lendülnek, és megérkezett Neymar is. Furcsa az élet. 2011-ben éppen a skótok ellen volt afféria a brazil zseninek, mert banán dobtak felé. Utólag vita kerekedett az ügyből, majd elsikkadt a lényeg, hogy Neymar két góljával nyert Brazília 2-0-ra. Tegnap nem szerzett gólt a skótok ellen csapat, a 3-0-ás győzelme azt jelenti, csoport elsők a brazilok. A mérkőzés hőse a két gólos Vinicius Junior volt, aki átvette Neymar vezérszerepét a dél-amerikaiaknál. A 34 évesen visszatérőt Miami-ben óriási ováció fogadta, óvatosan mozgott volt egy kapura lövése. A szövetségi kapitány Carlo Ancelotti dicsérte, nagy kérdés, erősebb ellenfél ellen mire megy Neymar. Nem mellékesen, ugyan a pályán mutatott teljesítmény még nem a Joga Bonito, a brazilok egyre jobban játszanak. Amúgy Neymar a 14. VB mérkőzésen játszott ugyanannyi, mint Pelé és Rivaldo. Hősünk könnyek között hagyta el a pályát, Instagram oldalára ezt írta, emlékezz ki vagy. Nos, emlékezzünk. Amikor a Santosban kezdett futballozni, klubbéli elődjéhez, Peléhez hasonlították. A 10-es számú mezben 128 válogatott mérkőzésén 79 gólt szerzett, ezzel megelőzte a fekete gyöngycemet. Jó, Pelé csak egy van, de hősünk nem emelkedett Ronaldo és Ronaldinho magasságába, pedig a labdához való viszonyát csak Lionel Messivel és Cristiano Ronaldoéval lehet összevetni. Ám Neymar sosem volt képes a kohéziós erőre, amelyet Messi az argentin vagy Cristiano Ronaldo a portugál válogatottnak ad. A brazil csatár 31 évesen Uruguay ellen 2023-ban súlyos térdsérülés szenvedett, azóta lábadozott, rá sérült, majd jött a comeback a skótok ellen. Az igazi visszatérés az lenne, ha Neymar megtalálná régi önmagát. Erre persze valami kevés az esély, de szereplésében a szép búcsú lehetősége benne van. Ne feledjük, ha Ancelotti beállítja, VB szereplésben ő a brazil rekorder. Visszatért a zseni, nagy kérdés, mire megy és mire mennek vele.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hat újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Marozsán Fábián már elődöntős Majorkán. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ecuador meglepetése 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A győztes gólt Gonzalo Plata szerezte, most őt hallják.
2: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
1: Ecuador Németország, tehát 2-1 a németek sorozatban. 11 győztes mérkőzés után kapta ki ismét. Joshua Kimmich, a németek csapatkapitánya, vereség után így nyilatkozott.
3: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
1: A németek mögött a csoport második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az afrikai csapat mindkét gólját Nicolas Pepe szerezte, a Villarreal támadója így nyilatkozott a továbbjutás után.
4: Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni.
1: Elefántcsontpart, tehát 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót, az újonc karibi csapat kapusa Iroly Rum így is büszkén értékelt.
4: Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a curaçaói labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Curaçao jövője.
1: Az F csoportban Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, míg a Japán-Svédország találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes bejutott a legjobb 32 közé. Hollandia lett a csoportgyőztes, megelőzve Japánt, és csoport harmadiként a svédek is továbbmentek, míg Tunézia kiesett. Hollandia Marokkóval, Japán pedig a brazilokkal találkozik majd a legjobb 32 között. A Japán-Svédország mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
5: A mérkőzés előtt tudtuk, hogy 4 pontos Japán, 3 pontos Svédország, döntetlennel mind a két csapat 100%-osan tovább jut. Ennek szellemébe azt gondoltam, hogy egy teljesen kiegyensúlyozott mérkőzés lesz, meg a csapatok játékerejét tekintve is. Első fél időben nem ezt kaptuk, hanem óriási japán fölényt, de ez labdabirtoklási fölényben mutatkozott meg abban, hogy egyáltalán nem hagyták kibontakozni a svédeket. A svédek az egész első fél idő folyamán egyetlen épkézláb támadást sem tudtak végigvinni, pedig tudjuk, hogy Gyökeres és Iszák személyében két Európa klasszis csatáruk van. A japánok nagyon jó futballt mutattak be, sok passzos játékkal. A második fél időben azt gondoltam, hogy valamit váltani kell a svédeknek, hogy Graham Potter kitalál valamit, hogy ne legyen ekkora nyomasztó a japán fölény. Ez az első 10 percben nem történt meg, mert a japán ugyanazt folytatta, amit az első fél időben abba hagyott, és ez az 56. percben góllá is érett. Egy nagyon szép gól volt, 4 gyönyörű passz előzte meg. és Maeda szépen passzolt a kapus mellett a kapuba. Zetterström tehetetlen volt. Itt érdekes módon a gól után Japán visszaállt, ezt nem tudom, hogy miért. Svédország nem óriási elánnal, de átvette a kezdeményezést. A passzokból helyzet egyelőre nem jött ki, viszont 6 perc után, a 62. percben Elanga jobb szélről tükörszélsőként hozta befele a labdát, és a 16-os sarkáról pontosan ballal elnyeste a hosszú sarokba. Nem volt túl erős a lövés, de pontosan helyezett, és Suzuki kapus az egyik védője takarta a kilátást, és mikor már észlelte a labdát, addigra már későn vetődött, és a 16-os sarkáról előtt labda a jobb alsó sarokba vágódott. Evel egyenlített Svédország. Mondhatni, hogy váratlanul a mérkőzésen addig látottakból, a 62. percből 55 percet biztos, hogy jobb volt Japán, de itt ekkor visszaálltak, Elanga egy szép lövést engedett meg, ez szerintem ebben benne volt Suzuki, aki egyébként eddig minden mérkőzésen jól védett, és ez a gól meghozta a svédek kedvét, sokkal többet támadtak, a svédek még a hosszabbításba Iszák révén fejeltek egy kapufát, ebben meg is nyerhették volna a mérkőzést, de azt gondolom, hogy a látottak alapján Japán közelebb állt a győzelemhez, de végül is a pontosztoszkodás így, hogy a második fél időben a svédek jobban játszottak egy kicsit, igazságos, mind a két csapat tovább jutott, Japán a második helyen, Svédország harmadik helyen.
1: És Japán itt állt a brazilokkal találkozik majd a legjobb 32 között. A japánok szövetség kapitánya, Mariusi Hajime pedig hisz a győzelemben.
6: A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
1: A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguayjal, ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. A csoport másik mérkőzésén Törökország pedig a négyes élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. Az amerikaiak a bosnyákokkal csapnak majd össze a folytatásban, most Vincenzo Montellát a törökök szövetségi kapitányát hallják.
7: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
8: Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
1: Ma este és holnap hajnalban újabb 3-4-esben is véget ér a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Az I csoportban 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal mérkőzik. A H jelű 4-esben hajnali 2 órától a Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábiával, Uruguay pedig Spanyolországgal csap össze, míg a G csoportban 5 órától Egyiptom, Irán, valamint Új-Zéland, Belgium találkozót rendeznek majd.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Továbbra is a Bajnokok Ligája győzelmet célozza meg a Ferencváros női kézilabda csapata, amely új névadó szponzorral vág neki a következő idénynek. Az FTC férfi kézilabda csapatának keretéből viszont az elmúlt hetekben több alapember is távozott, és jelenleg még a vezetőedző személye sem ismert. További részletek a szakosztály sportigazgatójától, Pál Lászlótól, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
9: A Toyota Kovács 2 éve a mobilitási partner a női szakosztálynak, és olyan jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a Kovács úrékkal, hogy úgy alattak a tárgyalások, hogy sikerült a névadó szponzorságot is tető alá hoznunk velük.
10: Lehetett hallani a hírekben, hogy azért most az anyagi helyzet az nem feltétlenül úgy alakul, ahogy korábban is. Egyébként Kubatov Gábor a minap adott interjújában kiemelte, hogy például a Fradi női kézilabda csapatának jövője nem bizonytalan, hogy jár most ez a jelenlegi helyzet?
9: Soha nem nyilatkoztuk, hogy gond van a női szakágon belül. Ez elterjedt valamiért. Mi nem kommentáltuk ezt egyszer sem, semmi alapja nem volt. Minden rendben van a női szakágnál.
10: A férfi csapatról viszont tudni, hogy utánpótlásra alapoznak. Ott talán az egyik legnagyobb kérdés az a vezetőedzőnek a személye. Ebben a kérdésben hogy állnak, hiszen ugye azt tudjuk, hogy Kilvinger Bálint, akit januárban bejelentettek, őt a Sziget-Szent Miklós fogja most alkalmazni.
9: Így igaz, a férfi csapatnál is nagyon jól állunk, sokkal jobban, mint ami elterjedt. Mi soha nem nyilatkoztunk még a férfi csapatunk helyzetéről. Rendben van, több szerződés még aláírással vár, de megállapodtunk. Én azt gondolom, egy jó középcsapatunk lesz, amint minden félnek az aláírása rákerül a szerződésre, mi be fogjuk jelenteni a hivatalos felületünkön. Egyébként nagyon közel állunk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot.
1: Hang Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától, erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár és nem hosszabbított. Hang Ádám két idényt töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistán nála 11 helyen előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hat újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Története során másodszor jutott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába Ecuador, miután hátrányból fordítva meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot az eljelő négyes harmadik fordulójában. A csoport második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportban Hollandia 3-1-re nyert Tunézia ellen, míg a Japán-Svédország találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes bejutott a legjobb 32 közé. Hollandia lett a csoportgyőztes megelőzve Japánt, amely a brazilokkal találkozik majd, és csoport harmadikként a svédek is továbbmentek, míg Tunézia kiesett. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. A csoport másik mérkőzésén Törökország pedig a négyes élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. Hanga Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától. Erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár, és nem hosszabbított. Hanga Ádám 2 idén töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Arról egyelőre nincs hír, hogy Hanga hol folytatja pályafutását. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistánál a 11 helyjel előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Marozsára ma az elődöntőben a második helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokina vár.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz. Jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmány tegnap kapta meg Hegedű Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz, ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz.
0: Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé a terelt szakaszon a 34-es kilométernél Bicskénél két kamion összeütközött, a külső sávot lezárták. Aztán szintén az M1-esen Budapest felé az M0-es autóúti csomópont előtt a terelés végénél egy korábbi műszaki hibás jármű okozott fennakadást. A torlódás már feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csoda szép jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Hajrá,
2: jó
1: magyarok!
2: Kívánunk. 8:30. Így van, 8:38 van, és ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. És hát bizony, annyira belemerültünk itt a labdarúgó világbajnokság elemzésébe, hogy hol is tartanak a mérkőzések, hogy gyakorlatilag most ki fogjuk egészíteni a csapatunkat egy megfelelő focihoz értő szakemberrel, aki, ahogy péntekenként szokott lenni, itt van velünk a vonalban. Bánki Dodi, szia Dodi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Na, hát kérlek szépen, sok minden történik, akár a magyar, akár a nemzetközi futballházatáján. Kezdjünk egy kicsit tágabb spektrumról, a nemzetközi szintéről. Ugye kezd most már azért kialakulni szépen lassan, így a csoportkörök alapján a 32 mezőnye, és azt gondolom, hogy meglepetések, ahogy minden világbajnokságon vannak itt is, ott is, de összességében engem személy szerint, aztán majd te vagy megerősíted, vagy cáfolod ezt a dolgot, alapvetően a csoportkörök színvonala mindenképpen pozitív meglepetésként ért, mert én azt gondoltam, pláne ugye olyan sokat beszéltünk a szezon hosszáról, a játékosoknak a kilugozottságáról és oly sok mindenről, hogy ezt a színvonalat itt biztos, hogy nem fogom látni, de persze az is lehet, hogy éppen az ellenkező előjele valósultak meg a dolgok, hogy ez a nagyon sok csapat gyakorlatilag azt hozta, hogy bizony az igazán nagyok meg tudják mutatni, meg tudják villantani magukat, és akkor még nem is beszéltünk, hogy a nagy egyéniségek külön harcáról, ami már itt a csoportkörben ugye gólok számában is megmutatkozik. Szóval, hogy te hogy látod ezt a csoportkörös színvonalat eddig?
3: Sokkal többet kaptam, mint amit vártam. Sokkal hígabb történetre számítottam, főleg az elején. Ahhoz képest nagyon jó meccseket is lehetett látni, de a java azért még csak most jön majd, mert szerintem a frissítésen legalább úgy figyeltek, mint a terhelésre a kapitányok, menedzserek. Most jön majd az igazi erőfelmérő, de nagyon kellemes meglepetés volt a kis csapatoknak a jó játéka. Gondolok itt a zöldfoki szigetekre, amely egy exotikum, akár Curaçao is szépen helyt állt. Tehát ebből a szempontból többet kaptunk, viszont minőségében most egy ilyen BB, egy ilyen szezon után, amin túl vannak a játékosok, és főleg a profik, az európai profik, most a pihentetésre, regenerálódásra legalább akkora figyelem hárul, és most jön majd az igazi. A egyenes kieséssel szakasz, itt már nagyon éles meccsek lesznek, szerintem itt kezdődik, de jó volt, felvezetésnek nagyon jó volt, néhány csapat nagyon komoly meglepetést okozott nekem. Én nagyon szeretem például a dél-amerikaiak, Uruguayt, kis ország, viszont az eredmény csalódást keltő, a játék is.
2: Igen.
3: Ugyanez igaz, Ekvádorra, amely kis ország szintén, de hát milyen bravúrt hajtott végre a németek ellen. Ott viszont érződött, hogy Nagelsmann pihentett játékosokat, nem az, olyanoknak adott lehetőséget, akiknek lehet, hogy a későbbiekben nem fog, például gondolok itt Pascal Grossra vagy Stillerre.
2: De ez például milyen taktikai megfontolásból történik, hogy úgyis csoportársak vagyunk, akkor legalább egyszer játszanak?
3: Persze, pontosan, és mindenkinek megadom a lehetőséget. Igen, mert éles helyzet, de szerintem Goretzkát cserélte volna be, de majd a későbbiekben ez lesz. De ettől függetlenül jó volt látni, hogy egy kis ország hogy milyen szinten tud a nemzeti büszkeségnek teret adni. Hát fantasztikus volt több tízezer ekvádort itt látni ott a lelátókon. Maga a VB, ebben a jenkik nagyon nagyok ebben a szervezésben, meg ebben a boldogság tünetekben. Fantasztikus, nagyon nagy siker a üzletileg is a VB, hát szakmailag azért vannak kifogások, mert azért mi a Premier League, Bundesliga, Serie A, La Ligán el vagyunk kényeztetve rendesen, de ott a jenkik most kapnak szépen az európai futballból, a dél-amerikaiak is lassan, az argentinok meg a brazilok.
2: Hát igen, megérkeztünk a nagyokhoz, és hát majd itt a fiúknak lesznek ennél mélyebb taktikai kérdéseik is. Engem viszont tényleg az érdekel, hogy azt mivel magyarázod, hogy amikor egy, mi magunk is, te is, mi is, itt az elmúlt hetekben, hónapokban beszélgettünk arról ugye, hogy például Kylian Mbappé és a Real Madrid kapcsolata milyen volt, hogy már petíció indult ellene, hogy gyakorlatilag abból a klubfutballból nagyon keveset mutatott ez a képességű játékos, amit az ember egy ilyen szintű klubnál várna. Majd itt a francia válogatottban sziporkázik, vagy legalábbis egy egészen más hőfokon játszik. Ugyanezt mondhatnánk el Vinicius Juniorról, amikor ugye a brazil válogatottban tényleg nyilvánul meg, és persze megint keressük itt akár a mester és a tanítvány, ugye Ancelotti és Vinicius kapcsolata közötti titkot, nem tudom. Szóval, hogy mi lehet szerinted az oka annak, hogy ezen a világbajnokságon, hát ugye arról azt egy külön kassz szerintem nyilván Lionel Messi a maga 5 találatával, ami lefedi az argentin válogatott összes 5 gólját, és csak azért nem 6, mert egy büntetőt ugye kihagyott. De azért látható, hogy beszállt ebbe Cristiano Ronaldo, ugye Harry Kane is egészen fantasztikus, és igazából még tulajdonképpen a spanyolok annyira egyéni teljesítményben meg sem villantak. Szóval azt mivel magyarázod, hogy gyakorlatilag egy halálosan fárasztó szezon után ezt képesek a nagyok mutatni?
3: Fantasztikus szakmai siker ez, hogy így talpon tudják tartani a játékosokat, mert teljesen ki vannak zsigerelve. És hát ugye említetted a Real Madridot, tehát ott azért ott nagyon komoly szakembernek kell lenni, aki szemben mert szállni Florentino Perezzel, aki miniszteri szinten van a spanyol futballban, meg sőt az államaparátusban is szerintem akkora szava van. És ha szerintem egy edzőt megkérdeznek, hogy oda vigye Mbappé-t Viniciusra, nem biztos, hogy mindegyik azt mondta volna, hogy igen, de megtörtént. Most megint megy ez a galaktikus őrület a részéről, ugye Odisszét szeretné megszerezni több mint 200 millióért, de ez már üzlet, ez nem annyira fontos. Fontosabb ennél, hogy Pep Guardiola, emlékeztek rá, hogy én mindig mondtam, hogy nálam Pedri az aranylabdás.
2: Igen.
3: A játéka is. Az elmúlt napokban volt egy olyan nyilatkozat a Guardiolának, hogy most nem akarom magamat fényezni, de egy az egyben minden szavával egyetértek, hogy Pedri határozza meg a spanyol válogatott játékát. Tehát lehet itt Lamine Yamalról, Iñaki Williamsről, bárkiről, Nico Williamsről beszélni, Oyarzabáról, vagy Rodriról, aki aranylabdás volt, akkor is Pedri az, aki meghatározza a spanyol futball játékát, ritmusát. Egyszerűen egy élmény nézni, egyszerűen nem tud rosszul passzolni, nem látványos, tehát nem celeb, tehát ebből a szempontból kilóg, mert itt mindenki már Magyarországon is, nemzetközi szinten mindenki celebekben gondolkodik, meg egy az egyezésben, meg a látványos góllövőkben, nézze meg mindenki Pedri játékát, egyszerűen egy élmény, egy fantasztikus futballista. Én nagyon remélem, hogy egyszer tényleg arra egy labdát fog kapni.
4: Nagyon, nagyon egyetértek veled, Dodi, de mégis most térjünk rá arra, hogy a kulcsjátékosok, tehát ugye a klasszikus gólszerzők, Messi, Mbappé, akár Haaland, nagyon-nagyon jó csoportkört futnak, de vajon a kieséses szakaszban is kitart-e ez a óriási góltermelés, vagy egy egészen más típusú mérkőések lesznek, és pont, hogy mivel annyira ő rájuk fognak figyelni, hogy pont a mellettük, körülöttük lévő játékosok fognak jobban érvényesülni?
3: Na hát akkor visszatértünk oda, hogy a hátország, tehát egy Pedri típusú játékos, akár Haalandnak, akár Mbappénak, akár Viniciusnak, Messinek is, hát azért ott vannak mögötte Enzo Fernández, McAllister, Rodrigo de Paul,
1: Julian Álvarez.
3: Hát ő mellette.
1: Így van.
3: Ő mellette, de a mögötte a középpályások azok rendkívül fontos szerepet töltenek be, és itt most már nagyon éles lesz, tehát itt minden mozdulatnak jelentősége lesz. Hadd utaljak vissza a Németország elefántcsompart meccsre, hogy mi, hogy a mai futballra tökéletesen jellemző eset történt. Egy-egyre áll a meccs, a 80-adik, 86-87. Percben 100%-os helyzetbe kerül elefántcsontban. Adingra rosszul veszi át a labdát gólhelyzetben. Hatalmas helyzet, rosszul veszi át, és rá pár percre Undáv egy szenzációs M-meccs a passz után meg belövi a győztes.
4: És tökéletesen veszi át.
3: És na ez a lényeg, Ferike. Pontosan ezt akartam mondani, hogy a labdakezelés, tehát az apróság, a nüanszok, és ott megnyerhette volna a meccset elefántcsontot, Adingra, aki a Brightonban meg a Sunderlandet, az remélikben játszik, rosszul veszi át. Tehát egy egyszerű labdakezelési hiba, oda lett az elefántoknak a győzelme. viszont Undáv meg szenzációsan vette át Emmecs a passzát. Tehát a futballban nüanszok döntenek, és ez várható majd az elkövetkezendő egyenes kieséses szakaszban is, hogy egy-egy kiadott helyzet megbosszolhatja magát, és egy-egy bravúros mozdulat meg eldöntheti a meccset. Én nagyon-nagyon éles meccsekre számítok.
1: És ha már szóba hoztad a klasszisokat, nekem mindenképp Argentinát meg szeretném említeni, aki ugye eddig 5 gólt rugott, és mindösszesen ellenük 2 darab, mind a két mérkőzésen kétszer-kétszer két lövést talált el a kaput, tehát összesen 4 darab kapura lövés érte az argentin kaput. Hogy ez mennyire, ennyire jók hátul is az argentin játékosok, és az egész csapat ennyire kimagaslik most jelenleg a mezőnyben?
3: Scaloni. Tehát itt azért az edzőnek óriási szerepe van. A hasonló játékos is volt, mindig is az egységben a csapat szellemben bízott, ezért lett világbajnok is Argentina, és hát van egy messziük persze, de hát eddig is volt, aztán korábban is volt, és még szerettek, de ez az egység, ez rendkívül erős, és most is megmutatkozik. Ebben mindenféleképp a brazilok előtt járnak az argentinok, meg egyáltalán az iskolájuk az közelebb van Európához, mint a braziloké, és ez a védekezés, amit Scaloni kialakított, ez rendkívül hatékony, de ahogy az átmenetekkel mennek, meg ahogy megtalálják Messit a labdákkal, az is imponáló. Nagyon-nagyon tetszik az argentinok játéka, és számolni kell velük. Jó lehet, 78 óta én nem rajongok értük, amikor Töröcsik András nagyon rúgta Passarella, meg Nyilasi Tibit is kiállították, de ettől még ez nagyon jó futballt játszanak, tehát szakmailag remek játékosokból állnak.
1: És eddig 60 darab mérkőzést láthattunk, és mindösszesen 4 darab mérkőzés zárult 0-0-ra, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy nagyon szerencsés világbajnokságot láthatunk, roppant gólgazdag mérkőzések, és ami nekem nagyon feltűnt, hogy a játékvezetők hagyják a test elleni kontaktust, és nem nagyon szokták befújni az ítéleteket, hogy ez minek köszönhető?

0: játékvezető, a Völgy nagyon jól vezette a meccset, ami nagyon sokat jelent a női futballnak, meg a női játékvezetésnek. Én nagyon bízom benne, hogy nem a játékvezetői hibák fognak dönteni kiesésekről, továbbjutásokról, meg a világbajnoki címről, meg a helyezésekről.
1: Na hát mindenféle érdekes dolgokat lehet hallani a világból innen-onnan. Beszéltem olyan holland szakemberrel, aki azt mondta, hogy Hollandia elmegy a döntőig. Aztán természetesen olyat is hallottam, aki figyelj, Mexikó-Portugália döntőt vár, szóval hogy nem tudom mennyire, hogy mondjam, szélsőségesek ezek az ötletek, de egy kicsit beszéljünk azokról a csapatokról is, amelyek azért én azt gondolom 8 közé mindenképpen kerülhetnek, és hát nem is teljesítettek eddig rosszul.
0: Hát a Mexikó-Portugália szerintem az ilyen délelőtti borozás azért azt nehezen hiszem el, de bármi lehet. Tehát itt az egyenes kiesési szakaszban bármi előfordulhat, és most kell frissíteni igazán. Tehát a világbajnokság elején, főleg a komolyabb válogatottaknál, egy kicsi wellnessre is kellett figyelni, pihentetni a játékosokat a terhelés, a regeneráció elegyére, plusz a családtagok, hogy kimenjenek, segítsenek, mert nagyon sokat számít ám a játékosoknak a mentális felkészültsége és frissessége. Ez főleg a hátralévő meccseken, majd a kiesése szakaszban rendkívül sokat számított, mint amit csak ismételni tudom, nüanszok dönthetnek. Tehát apróságok, egy-egy jó labdaátvétel, egy-egy helyezkedési hiba. Úgyhogy várjunk még itt az esélylatolgatással, mert akár az angolok, akár a németek, akár a brazilok, voltak jó meccsei, meg rossz meccsei is. Ebből nem szabad kiindulni, ha az eddig látottakból. Persze adnak támpontokat, de a java az majd most kell férfinak lenni majd.
2: És egyébként bármelyik meglepetés csapat, akár Marokkó, akár Japán?
0: Japán nagyon érdekes csapat, nagyon egységesek, bár most döntetlent játszottak a svédekkel, de nagyon nagy erényük, hogy 4 éve együtt vannak, együtt játszanak. Ez egy hatalmas előny, és ez az egység ez elég messzire viheti őket, de olyan nagyon messzire én nem érzem esélyesnek őket. Marokkó is jó futballt játszik, de ugyanez elmondható az elefántcsontpartra is, de érdekes, hogy más az a Magreb-arab világ és az ottani észak-afrikai futball, és más a fekete-afrikai, tehát én az elefántcsontpartot inkább a brazil iskolához hasonlítanám, a marokkói, tunéziai, algériait pedig inkább az európaihoz. Meglepetést okozhatnak, üde színfolt lehet, akár Marokkó, akár elefántcsontpart, de végső, tehát ilyen nagyon nagy bravúra, mint mondjuk, jó, mondjuk Korea hatalmas ízet kapott támogatást a hazai VB-n, de én azt nem érzem, hogy mondjuk akár a 4-be kerülnének bármelyik.
3: Hát olyannyira kell összekapniuk magukat, hogy Hollandia Marokkó lesz, és Brazília Japán. Tehát itt azért már rögtön nagyon bizony. Komoly meglepetésnek kell lennie, hogyha tovább akarod juttatni őket.
0: Hát hogyne. A hollandok biztatóan játszanak, de ők ugyanabba a cipőbe járnak, mint az angolok. Tehát nagyon el tudnak ájulni maguktól. De van mire is. Uh-huh. És egy olyan futballnemzet, amely nagyon sokat adott nekünk, meg a futball szerető embereknek, Linus Michels, aztán Kovács István, ezzel a totális futballal rendkívül forradalmi újításokat hoztak be, és 3 világbajnoki döntőt veszítettek el. Tehát most nem csodálkozok, hogy minden holland abban bízik, hogy most sikerülni fog, nem lesz egyszerű. Már most a Marokkó elleni meccs sem lesz egyszerű, de ott azért esélyesebbnek tartom őket. És nagyon jó játékosokból áll, és Van Dijknek lenne a legfontosabb, mert szerintem az utolsó világbajnoksága, ahogy a Liverpoolban, meg most is látok nála olyan hibákat, amik korábban nem voltak jellemző rá, tehát én szerintem már megy kifelé. Tehát a 4 év múlva én már nem hiszem, hogy Van Dijk lesz a holland válogatott közös védője, pedig Van de Ven, Van Hecke, Timbers, nagyon-nagyon jó védőik vannak, tehát az nagyon fontos, hogy hátul stabil.

0: és ez elég messzire viheti a hollandokat.
1: Na jó, hát minden esetre meglátjuk, egy biztos, amit te is mondtál, mindenképpen pozitív meglepetés itt a világbajnokság, ugye rekordok dőlnek, hogy ezt az amerikaiak szerették volna, már ugye megdőlt a korrekord, és hát nem csak azért mondhatjuk, hogy mert ez egy hosszú VB, hiszen a összehasonlításban a 2022-es világbajnokságon 172 gól esett, és ugye hát azt is tudjuk, hogy itt 104 mérkőzés lesz, de ott 64 mérkőzésen esett ugyanannyi, most 60 mérkőzés alatt 177-nél járunk, ez 2,95-ös gól átlag, tehát hogy valóban azt lehet mondani, a bekezdés nem történt rosszul, mert több mint 3,5 millió néző nézte meg, ez is rekord egyébként a világban, és a helyben, tehát nem a
0: tegyük hozzá a statisztikához, hogy ennyi ívószünet sem volt soha a világbajnokságon.
1: Az is igaz.
0: Se a pályán, se azon kívül, se a városokban.
1: Ez így van, ez így van. Na, szóval sok szempontból nyilván ennek a világbajnokságnak majd lesz egy külön rekordfüzet, ahol fel lehet jegyezni ezeket az extrákat, minden esetre ebben jól halad. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a mérkőzések színvonalára igazából nem lehetett eddig panasz, és hát ahogy te is fogalmaztál, majd most jön a java, nyilván amikor a 32-es mezőny kialakul. Dodi, nagyon köszönjük, veled folytatjuk majd jövő héten is az elemzés, és hát a jövő héten már szerintem egy kicsit majd a hazai klubfutballra is kitérünk, mert ott is kezd majd élesre váltani minden, úgyhogy addig is köszönöm. Jó vb-zést.
0: És sok folyadékot ugye a mindenki.
1: Ez de egyébként meg, igaz.
0: Meg vizet is.
1: Na. Értettük az üzenetedet, Dodikám. Köszönjük szépen, rövidesen folytatjuk majd. Köszönjük, szia, jön Kemény Dénes.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és már reggel 6 óra óta itt vagyunk együtt Bene Ferivel és Gyurta Gegével. Sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: No, hát ugye nyakig a labdarúgó világbajnokságban tartottunk egy órás szünetet, amikor rögbivel foglalkoztunk, és kiderült, hogy egészen masszív kis rögbi élet van itt Magyarországon, de azért természetesen mégiscsak a kerek formájú labda játsza most a főszerepet, legyen ez akár a füvön, vagy legyen ez akár a vízben, és hát ha péntek, akkor természetesen a vízi verziója is szóba jön, mert itt van velünk a vonalban a mesteredző, Kemény Dénes. Jó reggelt, Dénes! Szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, mester!
1: No, hát ugye itt azért a vízilabda szezon egyrészt a bajnoki része, illetve ugye a nemzetközi kupasorozatok már mögöttünk vannak, de ugyanakkor az is tény, hogy persze értelemszerűen indul a válogatott felkészülés is. Ugye beszélgettünk már a múlt héten a Bajnokok Ligája négyes döntőjének magyar szereplőiről, beszéltünk arról, hogy ebben az eszendőben ugyan nem volt aranyérem, de volt egy rendkívül értékes női döntő, egy majdnem arany, ami szerintem egyre inkább olyan színűvé fehér aranyjá válik, ugye Ferencváros részéről, illetve arról is beszéltünk, hogy ez alkalommal a férfi csapatnak nem sikerült a döntőbe kerülnie, így ők egy bronzéremmel zártak. Ugye a női vízilabda csapat egyébként az európai rangsorban az ötödikként zárt, gondolom, hogy ez úgy mindenféle összevetést is nagyjából így összeszed, mert hogy a BL győztes nyilván az Olympiakhoz vezeti, és három spanyol csapat következik ezután, és azt gondolom, hogy mind a Sabadell, mind a Santandreu, mind pedig a Mataró nyilván nagyon erős csapat, ezután jön a Ferencváros. Nálatok milyen jelentősége van, Dénes, annak, hogy mondjuk egy ilyen európai erős sorrend, hogy néz ki, nem tudom, hogy bármilyen úton, módon, akár a játékos igazolásban, bármi egyébben van ennek jelentősége, vagy azért vannak ezek az európai kupasorozatok, hogy azok döntsék el, hogy nagyjából a csapatok között mi az erős sorrend?
3: Azt gondolom, hogy először is korábban ilyen nem volt, tehát nem rangsorolták a klubcsapatokat, sőt, ha emlékeim szerint még a válogatottakat sem, tulajdonképpen minősíteni évről évre a nemzetközi események végeredménye minősített egy csapatot. Uh-huh. Nyilván azt a kupát tudja megnyerni egy klub, amelyikbe el tud indulni, az pedig ugye a korábbi bajnokság eredményéből fakad, hogy ő melyik nemzetközi kupába tud benevezni, és hogyha benevezett, és azt sikerül neki, vagy nyerje, vagy döntőbe jusson, vagy elődöntőbe jusson, akkor az egy olyan eredmény, amit aztán értékelnek az egyesület oldaláról, hogy ahhoz képest, hogy milyen befektetés volt, milyen szakmai tervek, milyen elképzelések, elvárások, ahhoz képest ez most tetszik a klubnak, vagy nem, nyilván ezt most mondom, hogyha nagyon nem tetszik, akkor változtathatnak, és ugye a változtatás az 10-ből 9-szer a kispadon kezdődik. Uh-huh. Úgyhogy hát ez szerintem ez egy kicsit folklór, de nyilván az, aki mondjuk vezeti, annak nem, az örül neki, hogy na látjátok, ugye mi vagyunk a legjobbak. Egyébként most nem is nem kell magyarázni, megnyerték a BL-t.
1: Persze.
3: A többi lehet vitatkozni. Szerintem túl nagy jelentőséget azért nem kellene tulajdonítani, mert játékosok meg a klub döntse el, hogy az elért eredmény az reális. Esetleg túl teljesítettük, az nagy öröm. Vagy valamennyit fejlődnünk ellen ahhoz képest, amilyen a tervekben volt. És nem, szerintem nem ez a lista fogja ezt megszabni. Amit kérdeztél, az már érdekesebb, hogy mondjuk átigazolásoknál incsiklandozója, hogy az ember egy olyan csapatban megy, amelyik, nem tudom én, top 3-as ezen a listán, vagy igen, ilyesmi.
1: Mint hogy a férfiaknál egyébként a FTC vezeti ezt a listát, legalábbis ebben a pontszámításban, érdekes mondom. Annak ellenére idén nem ők nyerték a BL-t.
3: Így van, azért azt gondolom, az FTC-be igazolni mindenkinek incsiklandozó, uh-huh. Akkor is, hogyha egyébként a negyedik helyen lett van ezen a listán. Tehát azt mondom, hogy egy kicsit szurkolóknak szól, vagy azoknak a félművelt és tisztelet a kivételnek sportvezetőknek, akiknek nincsen annyi szakmai kreditje, hogy ilyeneket kell mondjon, hogy de hát mi a harmadikak vagy negyedikek voltunk ezen a listán, tehát akkor elvárom, hogy ez vagy az a játékos, akit egy másik klubból el akarok hozni, az ide nagy örömmel jön, mert egy olyan csapatban jön, amelyik negyedik volt Európában. Szerintem egy játékos az pontosan tudja egy klub szakmai értékét, és azt szerint dönt, meg továbbá a bankszáma szerint.
1: Nagyszerű. Nagyon érdekes, most itt pont a férfi csapatok rangsorát néztem, amelyet, ahogy az imént mondtam, ennek a sajátos pontrendszer számításnak alapján a FTC Telekom Waterpolo csapata vezet, és hogyha csak nemzetek alapján nézem, és persze mondhatnám a csapatneveket is, Barcelona, Etap, Proreco, stb., de azért érdekes, hogy gyakorlatilag magyar, spanyol, olasz, szerb, görög, francia, olasz, horvát, olasz, spanyol, most csak így az első tizet mondtam, hogy igazából tulajdonképpen elég nagy a változatosság itt nemzetek szempontjából is, ugye az olaszokat hallottuk, talán a legtöbbet ismétlődni ebben a felsorolásban. Úgyhogy ez nagyjából gondolom lefedi az európai nemzeti, mondjuk így színvonalat is, ahhoz képest persze meglepő, hogy a magyar csapatok közül csak egy van az első tízben.
3: Hát miután jó részt azért üzleti vagy mecenatúra alapon működik Európában a vízilabda, ahol van érdeklődés a média felől, a lelátóról, ott erősebb. Hollandiában például ez kisebb, de jó holland, ezt direkt mondom például, mert nem mondtál holland csapatot, jó holland szisztéma szerint a játékos nevelés az magas szintű, tehát a tehetséggondozás, ennél fogva azért erős például a holland férfi válogatott is, és nehéz meccseket játszanak velük a sztár nemzetek, mert szétszórják Európába oda a játékosokat, ahol meg tudják fizetni, vagy legalábbis a csapat fele ott van, de maga az, ami gyerekkorban dől el, az náluk is rendben van.
1: Wow.
3: Felnőtt szinten nincsen olyan üzleti igény, hogy ott olyan szintű csapatok legyenek, mint például a Recco vagy az FTC.
1: Igen.
3: Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, akiket felsoroltál, igen, de egy-két csapatot még melléjük lehet azért venni, vagy egy-két nemzetet, akik szintén erősek, de nagyjából ezeket látjuk egyébként kiegészülve USA-val,
1: igen,
3: Ausztráliával, Japánnal a világversenyeken, az európai versenyeken pedig csak ezeket a nemzeteket mondtál.
1: Igen, érdekes, akik ugye hollandoknál valószínűleg inkább ez az inkubálás jellemző, hogy mondott, tehát felnevelni, majd úgymond kiárulni különféle európai klubcsapatokban. Ha már egyébként szóba hoztad ugye az értékét adott esetben az igazolásnál a csapatoknak, akkor hozunk szóba egy magyar játékos, Csizanáki Gergőt, aki úgy tűnik, legalábbis sajtóértesülések szerint, hogy távozik az Olympiakos csapatától, és elképzelhető, hogy ismét a Prorecohoz szerződik. Ugye tudjuk, hogy ott a Recconál voltak anyagi problémák is korábban. Nem tudom, hogy a játékos szempontjából ez a vándorélet, ez rendjén való-e, vagy ez egy teljesen bevett dolog egy olyan nyilván sztárjátékosnál, amelyik mindig a képességeihez leginkább alkalmazkodó, vagy inkább azt legjobban hasznosítani tudó csapathoz igyekszik.
3: Én igazából azt gondolom, hogy ez nem szerencsés, de ilyen lett a világ. Aha. Tehát ezek a fiatalok már ebbe a helyzetben nőttek bele, nem csak őt lehet mondani, nem csak az alánkit lehet mondani, hanem más válogatott pólósokat is, akik már megfordultak különböző klubokban Magyarországon kívül, és továbbra is válogatottak. Hát ez nyilván nem egyszerű a feleségnek, a kisgyerekeknek, ilyen iskolába jár, vagy óvodába, olyanba, ilyen nyelven beszélnek vele, olyannal. Nem tudom, annak idején, amikor mi nálunk el lehetett menni külföldre játszani, vagy dolgozni, általában az ember ezt egyszer csinálta meg, és egy csapathoz ment, vagy maximum azon az országon belül változtatott. Az is nyilván a pillanatnyi helyzet az diktálta, vagy a játékos értéke miatt, vagy esetleg a klubban bekövetkezett változások miatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel együtt kell élni, és úgy látom, hogy ezek a fiúk ehhez tudnak alkalmazkodni. Már ez elég rég, már lassan egy éve rebesgették, hogy a Zalánki vissza fog menni Görögországból Olaszországba. Ott egyébként az az érdekes dolog történt, amit előbb említettem is, hogy itt ezeknél az országoknál egy-egy a piaci érték mellett azért a mecenatúra is belépett, és ott a Volpi volt a mecénás, és aztán helyette jött egy, a nevét nem tudom, de egy brazíliai volt póló, szintén dollármilliárdos, és ő vette át a csapat támogatását, és továbbra is Európa legjobb 3-4 csapata között van a Rekko, vagy újra mondhatnám így.
1: Igen, igen, valóban. Így van, hát a Rekko az mindig is nyilvánvalóan az él csapatok közé tartozott, és hát ez látható, hogy azért financiális kérdés, mint mindenhol ilyenhol, hogy ott is tud-e maradni. Na, hát meglátjuk, nagyon valószínű valóban, hogy Gergő ott fog újra kikötni, és gondolom igyekszik majd a legjobbját nyújtani. Vízilabda után egy picit VB-zzünk, mert azért ugyan mindig elmondod, hogy nem szakértőként, de nyilvánvalóan a játékszerelmeseként, nézőként is nyomon követed a most már lassan a csoport meccsek végéhez közelgő labdarúgó világbajnokságot, és ugye azért egy hét, amikor utoljára beszéltünk, ahhoz képest nagyon sok minden történt. És engedd meg, hogy én kezdjek ebbe bele, aztán majd a fiúk becsatlakoznak. Leginkább engem az érdekel, hogy mit szólsz ahhoz, Dénes, hogy gyakorlatilag itt a csoportkörökben a legnagyobb egyéni nekem úgy tűnik, mintha egymással egy külön csatát vívnának. Ugye kezdte Messi ezzel az 5 találattal, tehát Argentinának van 5 gólja, mind az 5-öt Messi szerezte, és csak azért nem 6-ot, mert ugye egy büntetőt hibázott, ezt egyébként saját magának fel is rótta, ugye, a mérkőzés utáni nyilatkozatban. De hogy ebbe azért ugye beszállt Vinicius Junior, sőt, én nagyon örülök, hogy Cristiano Ronaldo is, én azt gondolom, hogy a Nimbusához méltó módon most már 2 gólt is szerzett ezen a labdarúgó világbajnokságon, hogyha láthatjuk, ugye Harry Kane értelemszerűen elképesztő adottságait, Mbappé gyakorlatilag egy egészen más arcát mutatja, mint a Real Madridban. Szerinted kitart-e ez a fajta talán kis külön küzdelem itt az igazi nagy egyéniség között a világbajnokság végéig? Ugye most azért már masszívabb csapatok jönnek a nagy csapatokkal is szembe, tehát nem lesz ez úgymond olyan könnyű. Illetve az az energia megmaradhat-e, amit most látunk? Szerintem egyébként meglepő módon, mert én fáradtabb világsztárokat vártam. Te hogy látod ezt?
3: Egyrészt azt gondolom, hogy az amerikai környezet, ez a fajta lebonyolítás, ez egy olyan impulzus volt a játékosoknak, annyira szokatlan, egy klasszikus egy nemzet területén megrendezett világbajnoksággal és kisebb létszámmal zajló világbajnoksággal szemben, hogy szerintem ez mindenképpen feldobta őket. Nem nagyon látunk üres helyet, ilyen 60 ezer fölötti stadionokba, akárhova repkednek a játékosok, ráadásul nagyon-nagyon látványos, hogy milyen mennyiségben követik Európából, vagy akár Dél-Amerikából a legjobb csapatokat a saját szurkolótáboruk. Hát itt most már külön verseny van, hogy ki milyen koreográfiában nyomja a Times Square-en. Times Square-en már lassan dobogót kell állítani az eredményére.
1: Abszolút. Mondjuk a norvégok viszik a prímet, tehát szerintem a Norvégia, mivel
3: az igen, de a skót se volt gyenge.
1: Jó, az igaz.
3: Amikor
1: jó.
3: Nem tudom, olyan 10 percen keresztül vonulnak a dudások. Tehát szoknyába. És azt várom, mikor van már a videónak vége, de még mindig jönnek, és mindig mindenki. Azt nem tudom, ezt a repülőre hogy lehet fölrakni ezt a rendegetek. Szóval lehet, hogy konténerbe kiküldték előre.
2: És hát rá kell fizetni.
4: Úgy az összesről is elfogyott akkor.
3: Így Bostonban a környező településekről kellett kamionba éjszaka sörutánpótlásról gondoskodni a kocsmáknak. Hát nyilvánvaló a skótok. Még az írek lehettek volna jók, ami ugye sajnos közre játszottunk abban, hogy nem sok hiányzott nekik, hogy kijussanak. Hasonló sörfogyasztásban. Most visszatérve a kérdésre, alapvetően azt gondolom, hogy azért ez korábbi VB-ken így nem volt, hogy a várható legnagyobb góllövő sztárok már a csoportmeccseken ilyen szinten villognak, 4-5 gólnál tart, nem tudom, 5-6 játékos. Ebben mindenképpen benne van a 48-as létszám, és hogy törvényszerűen van ezeknek a csapatoknak olyan gyengébb ellenfél az utukba, ahol a klasszis kijön ezekből a játékosokból, és könnyen rúgnak olyan mennyiségben gólokat, hogy ezt látjuk, ez ezért nem volt korábban. Majd most fog elválni az a bizonyos dolog a májától, amikor már kiki meccsek lesznek, és itt már lesznek tényleg egygólos mérkőzések, és az utolsó 10 percig nem lehet tudni, hogy mi lesz a végeredmény, hogy itt ki lesz ezek közül, a csillagok közül, aki kritikus pillanatban újból fontos gólokat lő. Nem lennék meglepve egyébként, hogyha mindegyiknek sikerülne, tekintettel arra, hogy attól ekkor a sztárok, hogy egyébként is a múltban is nagy meccseken rendszeresen eredményesek voltak. Úgyhogy igen, érdekes. Az, hogy itt ilyen ugye zsákszámra lövik a gólokat, egyébként nem csak ők, összességében rengeteg gól van a világbajnokságon.
1: Így van, így van.
3: Ez is lehet, hogy abból is fakad, hogy valamennyivel hígabb lett a mezőny, de azt lehet mondani, hogy a rettenetesen hígett, mert egy-két csapatot kivéve minden ilyen alacsonyabbra kvalifikált csapatnak volt már meglepetés meccse, váratlan döntetlene, királyi látogatás az öltözőben, épp hogy visszatudták venni az alsógatyát a srácok, amikor bement a királynő, meg leginkább a lánya.
1: Igen.
3: Tehát én azt gondolom, hogy szkeptikus voltam, és összességében nagy húzás volt, nagyon tetszik. Ráadásul azért csak megnőtt az esélyünk arra, hogy a következő világbajnokságra 48-as mezőnyben ott legyünk.
2: Az elmúlt 24 órában volt két válogatott is, amelyik az első két forduló után eldőlt, hogy csoport elsőként végez. Ilyen volt az Amerikai Egyesült Államok és Németország, és azt szeretném megkérdezni, mester, hogy ilyenkor mi a legbölcsebb megoldás, és hogy mennyire komplex a kérdésem, azt kifejtem. Ugye az amerikai válogatott az szinte teljesen kicserélt a kezdőjét, ezért játékperceket tudott adni olyan játékosoknak, akik eddig nem játszottak, és egy nacsonyon motivált amerikai csapatot láttunk, dacára annak, hogy vereséget szenvedtek. A német válogatott viszont kevés változtatással az addig játszókat játszotta, és nagyon motiválatlannak is tűnt a csapat, és egyértelműen érződött, hogy már nem bír téttel számukra a mérkőzés. Hogy itt melyik a jó megoldás egyrésztről, másrésztről, hogyha még jobban megcsavarjuk a sztorit, akkor azt tőle tanultam, hogy az a megfelelő versenyfeszültség, azt fenn kell, hogy tartsa egy csapat, és lehet, hogy adott esetben az edző, hát csúnya ezt kimondani, de tudatosan egy picivel gyengébb csapatot tett fel, hogy igenis kapjon egy pofont a csapat, hogy a következő fordulóba ne higgyék el, hogy itt most 100%-osan jutottunk tovább, és kell ez a bizonyos kudarc élmény, hogy még nagyobb legyen az a bizonyos versenyfeszültség legközelebb. Hogy ezt túl gondolom-e?
3: Nem, így van, ahogy mondod, egyébként meg nem jött be. Mert az amerikai lecserélték a csapatot, amit lecserélték a csapatot, viszont kikaptak, tehát ettől az, aki igen, csak kívülről nézte, és tudja, hogy a következő meccsen ő játszik, ettől nem lett extra motiváltabb, hogy nélkülem is lehet nyerni, mert majd nem azt gondolják. Egyébként nem is volt olyan nagyon igazságos, mert azért legjobb készültem az összefoglalókban, és láttam, hogy a mérkőzés vége felé ugyanannyira a kezébe volt a győztes gól az amerikai csapatnak, mint a vesztes gól. A németeknél az, hogy nem nagyon változtatott, ebben meg azért nem tudok belülről információt adni, mert a vizsgálatban nem tudsz változtatni, hogy gyakorlatilag az a keret, akivel te játszol egy világversenyen a mérkőzésen, az a komplett keret, az minden meccsre úgymond be van nevezve, mert annyi van, egy olimpián 13 játékosod van, és egy meccsen 13 játszott, tehát nem is tud senkit a relátorra küldeni. A németek ezt csinálták. A németeknél azt gondolom, hogy szerencséjük volt, hogy majdnem azt mondtam, hogy megszívtak, de ilyet nem illik, tehát szerencséjük volt, hogy kikaptak, mert azt gondolom, hogy ennél jobbkor nem jöhetett egy figyelmeztetés. Most tulajdonképpen jelentőség nélküli vereséget követően lehet velük kiabálni, ez már szerintem igen, többször szóba került a múltban is. Tehát ott mindenképpen jól járt a szövetségkapitány ezzel az eredménnyel, azon túl egyébként nem magyarázkodnia kell, hogy hogy kapottak.
1: Igen, hát egyébként meg is kezdte Julian Nagelsmann a kiabálás csak először az újságírókkal. Mondta, hogy ilyet ne kérdezzetek már, egyébként is nagyon mérges vagyok.
3: Azt gondolom, hogy az is valami, ha őt fölpörgette az egész. Tehát az is egy segítség a jó szerepléshez, hogyha ő neki fölment a púzusa, akkor ő
1: szerintem
3: is újra gondolja.
1: Tehát gondoskodtak róla a sajtótájékoztatón, úgyhogy szerintem ezzel meg vagyunk. Nagyon rövid az időnk, úgyhogy csak egyetlen kérdés még itt a világbajnokságon. Most már nagyjából így a csoportkör vége felé egy csapatot nevez meg, ami neked a legjobban tetszik eddig.
3: Hát egyértelműen az argentin, de ez meg sajnos az én látásmódom szerint ez rossz jel, mert akik az elején jól játszanak, azok a legvégén valamelyik meccset behiválzzák, és abban a pillanatban ott elég egyet attól kezdve, hogy jövő héttől már kiki meccsek vannak. de az argentin pragmatikus, ahogy szokott lenni, kőkemény, ahogy szokott lenni, és eredményes is, ahogy szintén szokott lenni.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy meddig bírják ezt, való igaz, ugye rövidesen elérkezünk a 32-es mezőnyig, és onnan indul már majd az igazi egyenes kieséses szakasz, úgyhogy jövő hét pénteken is lesz majd mit megbeszélnünk, biztos lesz pár rácsodálkozás arra, hogy hogyan is alakul már ugye a világbajnokság további menete. Köszönjük szépen, Kemény Dénes volt velünk, mindig élmény veled beszélni, és természetesen jövő héten is örömmel várunk vissza.
3: Én köszönöm nektek.
1: Köszönjük. Szép napot. Rövidesen jövünk vissza majd a záró résszel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 6 újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Negyedik napja tart a cápa veszély a Bondi Beach-en. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ecuador meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában. És ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyes második helyén megelőzve Ecuadort pedig Elephant John Part végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén szintén magyar idő szerint ma hajnalban Japán-Svédország 1-1, ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadikként pedig a svédek is tovább mentek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. A társházigazda amerikai együttes majd a bosnyákok ellen folytatja a VB-t. Hanga Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától, erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár, és nem hosszabbított. Hanga Ádám két idényt töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Arról egyelőre nincs ír, hogy Hanga hol folytatja pályafutását.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy Intercity kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi Kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak. Volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő. Másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. Emellett szabálysértési feljelentést tettek közterületi alkoholfogyasztás, illetve veszélyes eszköz birtoklása miatt. Több esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki köztisztasági szabálysértésért, valamint a KRESZ megszegéséért. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjai. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült, és amputálni kellett a karját.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson az M1-es felé Törökbálintnál, torlódásra készüljenek. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tatától Biatorbágyig időszakosan torlódik a forgalom. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aztán az M5-ösön Röszke felé az M0-es autó csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. A 29-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, jelenleg 4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió is benne. A Sportreggel június 26-án vagyunk lassacskán. Az első nyári hónap végére érünk. Döbbenetes, hogy ilyen gyorsan szaladnak a napok, pláne ha a labdarúgó világbajnokság is zajlik. Eközben itt van velünk egész reggel Bene Ferenc. Szia Feri!
2: És Csisztu Zsuzsi, sziasztok!
1: Jó reggelt, és természetesen Gyurta Gergely, Gege is.
3: Repül jó reggelt! Repül veletek az idő, sziasztok, jó reggelt!
1: Gyere sűrűbben, mert ez itt nálunk ilyen jól megy.
2: Így van.
1: Na, szóval az a helyzet, hogy tényleg így van, hogy tényleg repül, és a nyár is nagyon döbbenetes, hogy mindjárt júliusban épünk, ami annyit jelent, hogy már a nyár közepén járunk rövidesen. És hát közben természetesen azon kívül, hogy azért majdnem mindenki ugye az amerikai kontinensre figyel, a Mexikó, Egyesült Államok, Kanada szervezésében zajló labdarúgó világbajnokság, azért Európában is történnek a dolgok. Nyílt vízi szezon van, Gege, beszéljünk egy picikét erről, ugye, mert hogy azért a nyár, azért a vizes sportok időszaka is, és hát megint nem kis dilemát okoz az, ugye, hogy a franciák, ahol az Európa-bajnokság lesz, hát mondhatni, hogy ugyanabban a folyóba lépnek, szó szerint szajnának hívják, de az hagyján, hogy ők igen, de megint belekényszerítik a nyíltvízi úszókat ebbe a, hát már akkor sem volt tiszta, szerintem azóta még kevésbé lett tiszta folyóba. Miért?
3: Elképesztő, hogy tényleg megcsinálják ugyanazt, amivel két évvel már pórul jártak, hiszen rengeteg versenyző került kórházba utána a kolibacillus fertőzés miatt, és hát most is továbbra is kötik ezeket ebetakaróhoz, és azt mondják, hogy igenis a Szajnába kerül megrendezésre az Európa-bajnokság.
1: Igaz, mintha nincs, tehát Franciaországban nincs más nyílt víz, vagy Párizs környékén.
3: Felkészültek, tehát ugyanúgy, ahogy a Párizsi olimpián, most is azt mondták, hogy van B opciójuk, de az a
1: menjünk akkor, én tudod, a kérdés, B.
3: Hát minden versenyző szempontjából ez jó lenne, főleg annak a tudatában, hogy az előző hétvégén került megrendezésre a World Aquatics által megrendezésre kerülő világkupa záróállomás Setúbalban, és ott is kolibacillus fertőzéssel kerültek rengetegen kórházba. Fábián Betty is 7 órán keresztül infúzión volt, és úgy tudott egy kicsit pár nappal később lábra állni. Úgyhogy továbbra is Szajna, igaz, hogy nem pontosan ugyanott, ahol a olimpia, hanem 300 méterrel lejjebb a folyón, de ugyanúgy a Szajnába kell ugraniuk.
1: A magyar nyíltvízi úszás világhírű, és a kérdés az az, hogy jól érzékelhető egy pici őrségváltásnak vagyunk szemtanúi.
3: Mondhatjuk, igen. Uh-huh, hiszen uh-huh. Azért a regnáló olimpiai bajnokunk Rasacki Kristóf már mondhatjuk, hogy kifele néz, de azért még megcélozza a 28-as olimpiát, és hát ott van a két fiatal versenyzőnk, akik már az előző olimpián is elképesztő sikereket értek el. Bethlen Dávid ugye olimpiai bronzérmes, és Fábián Bettina pedig olimpiai 5. helyezett volt a párizsi olimpián, és hát ők ugyanúgy oszlopos tagjai jelenleg a nyíltvízi úszásnak, és most kiegészült Mihályvári Farkas Vikivel is, aki tudjuk, hogy a 2025-ös Európa bajnokságon berobbant, és hatalmas sikereket
1: ért. Abszolút, ugye? Mert medencés úszóként bukkant igazából föl.
3: Így van, tehát nagyon jó alapokkal rendelkező versenyző, és újra megtalálta önmagát, és roppant motivált, és hát minden esélye megvan arra, hogy a 28-as olimpián akár 4 versenyzőnk is ott legyen. Soha korábban ilyen nem volt, úgyhogy én bízom benne, hogy ezt meg tudjuk végre, és meg Magyarország egy ilyen csodálatos sporteseményen meg tudja mutatni, hogy mire is képes.
1: De hát reméljük azért az amerikaiak egy, hát hogy mondjam, kevésbé fertőzött vízzel várják majd a miénket, mert hát azt hiszem ott ilyen óceánparti, ugye?
3: Igen, egy kicsit hidegebb, igen. És egy kicsit hullámosabb lesz a körülmény,
1: ott
3: de
1: más lesz a nehézség.
3: De azért ott is meg kell küzdeni.
1: Jó, de hát azért, ami magyar kitűnő nyíltvízi úszóink már megmutatták, hogy minden körülményre is fel tudnak készülni, és hát ugye Los Angeles-t említetted, ahol ez természetesen még ott van a programon, de akkor most innen egy picit kanyarodjunk át arra, hogy milyen döntések születtek ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. kongresszusán, mert például az egyik, ami szerintem elgondolkodtató, az a jövője a sportágaknak, az olimpiai program. Ugye ez nem kérdés, hogy Kirsty Coventry nagy lendülettel vetette be magát a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom ügyeinek az újragondolásába, és hát ebben bizony az egyik, én nem tudom, hogy aggasztó, vagy inkább megnyugtató irány az, hogy az olimpiai programon úgy tűnik, hogy nem lesz bérelt helye klasszikus sportágaknak. Tehát nem az lesz a megoldás, hogy hát ott van 100 millió éve így az atlétika, meg a torna, meg az úszás, meg nem tudom miért, tehát azoknak a helye az garantált, hanem versenyszám megközelítésűvé fogják átalakítani tulajdonképpen az olimpiai program mondjuk így felosztását, tehát az adott esetben nem az lesz, hogy egyes sportágaknak tényleg bebiztosított helyük van, hanem a sportágakon belül megnézik, hogy az adott versenyszámot mennyire kedvelik. Először is mennyire globális, ugye? Tehát, hogy például hány országban űzik, mekkora a versenyzői bázisa, milyen a népszerűsége, milyen az elérése, tényleg milyen a követőszáma, stb. Döbbenetes egyébként, hogy a közösségi médiának már ekkora
2: lesz. De akkor például lesz úszás, csak lehet, hogy kevesebb versenyszámban, vagy kevesebb úszás, nem?
1: Hát például vagy másfajta.
3: A sprint versenyszámok megmaradnak, hiszen óriási népszerűsége van, viszont a hosszabb versenytávok, akár az 1500 gyors, vagy akár a 10 kilométer, úgy arra sorsa jut, hogy akkor...
2: És például mondjuk nem törlik el a birkózás, de mondjuk csak kötött fogás lesz például, ez is előfordul?
1: Még az is előfordulhat. Ugye tegnap készítettem egy hosszabb interjút, lehetett is hallani a Nemzeti Sportrádióban Fűrjes Balázssal, a Magyar Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagjával, és ugye ő ott volt, és részese is tulajdonképpen ennek az egész program átalakításnak, és ő is azt mondja, hogy egy nagyon szigorú kritériumrendszert állítanak föl, amelyben minden versenyszámot pontozni fognak. Ezek azért értékek, amiket az imént mondtam nektek. Hányan űzik a sportágat? Mennyien nézik? Hogy néz ki mondjuk az első 8 mezőnye? Tehát mennyire jellemző az, hogy mit tudom én, 2-3? Hány kontinensről érkezik az első 8? Tehát, hogy valóban tényleg mennyire globális? Valóban milyen televíziós nézettséget, milyen közösségi média elérés produkál, milyenek a sztárjai, milyen módon vonzza magához a közönséget? Tehát, és akkor ezek alapján fogják... Azt mondják ők, hogy a terv az, az nagyon transzparensen ebben a kategorizálásban tényleg számok és értékek és mindősítés alapján megnézni, melyik versenyszám vajon éppen mit ér, és ez alapján akarnak választani.
3: Hát mennyire nézőbarátabb,
1: hát igen,
3: akkor mondhatjuk, hogy minél
1: milyen
3: több nézőt vonzas.
1: Mennyire fogyasztható, igen.
3: Sajnos én azt gondolom, hogy alapvetően egy változás van a nemzetközi sportban is, hiszen már nagyon nehéz bevonzani a fiatalokat a sportban, és hogyha azt a kis réteget, vagy hát nyilván olimpia révén nagy réteget nézzük, akkor muszáj a népszerűségre egy kicsit nagyobb fókuszt helyezni, mert egyszerűen tényleg az, hogy maga a sport az egy elképesztő dolog, és összetart mindent, és tényleg ez átível nagyon sok mindenen. És én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, csak kérdés az, hogy ezt a sportágok hogyan fogják megélni.
1: Hát igen, ez minden szempontból egy kérdés, és különösképpen azért is, mert ugye itt majdnem minden most már az eladhatóság, a nézettség, és mi egyéb. Miközben egyébként nagyon érdekes, mert kijöttek a legutóbbi statisztikák is, hogy például a Milano Cortinai téli olimpia minden idők legnézettebb téli olimpiájából, tehát a pekingihez képest is mind televíziós nézőszámban, mind social media, közösségi média elérésben még emelkedtek bőségesen ezek a számok, tehát úgy tűnik, hogy amúgy egyébként a csomagolás, illetve ugye a fogyasztókhoz való eljuttatása az árunak, ha ezt most az olimpiát, mint terméket nézzük. Szóval, hogy ez jól alakul, a kérdés valóban az, hogy azon belül vajon bizonyos versenyszámok kiesnek-e mondjuk ezen a rostán.
3: De Zsuzsi, ezt össze lehet hasonlítani, például egy Milánó Cortinai olimpiát mondjuk egy oroszok, tehát, hogy nem biztos, hogy egy európai helyszín lehet, hogy jobban bevonza az embereket, mint egy tengeren túli.
1: Hát itt ugye nyilván azt nézik, hogy téli olimpia. Uh-huh. Tehát az, hogy önmagában maga a termék, hogyha azt nézzük, hogy a megnyitó ünnepségtől az záró ünnepségig mondjuk mennyi volt a nézőszám, illetve hát persze nem tudom, hogy egészen pontosan már mikor kezdik el a mérés, tehát már a felvezető elemeknél is, vagy nem, de elképzelhető, hogy valóban ez ugye nyitótól záró ünnepségig tart, de egy egészen biztos, hogy ez egy nagyon fontos mérőszám lesz, és ezt nyilvánvalóan a jövőre nézve is. Miért? Azért, mert a fogyasztás, illetve ugye a média értékesítés a legnagyobb bevétele a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Olyannyira a legnagyobb, hogy egy 4 éves olimpiai ciklusban 7 milliárd dollár nagyjából az a bevétel, amit a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyébként 90%-ban vissza oszt a nemzetközi sportági szövetségeknek és a nemzeti olimpiai bizottságoknak. És kérlek szépen, ha már a visszaosztásról beszélünk, hát úgy dolog történt, képzeld el, Gege. Hát szomorúak lehetünk, hogy nem a Kirsty Coventry érában voltunk olimpikonok, de még sokkal közelebb is voltál ehhez, ugyanis létrehoztak egy 140 millió dolláros olimpiai alapot. Hogy jön ez a szám ki? Úgy jön ki, hogy nagyjából ugye 14 ezer olimpikon fordul meg mondjuk egy nyári olimpián, és hoztak egy olyan döntést, hogy az olimpiára való kijutás, tehát az olimpiai szereplés, visszamenőleg egyébként a Milano Cortina téli olimpiát is már ide számítva, minden egyes olimpiai szereplőnek innentől 10 ezer dollárt ér. Na, tessék! Elkezdesz újra úszni?
3: Hát most egy nagyot sóhajtottam, és végigfutott az agyamon, hogy na jó, akkor most gyerünk.
2: Csak becsobbansz a 22 még fokos vízben.
3: Nem, szó sincs.
2: 10 ezer dollárért.
3: Nem ér annyit, most ezt azt mondom. De hát roppant szomorúak lehetünk, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, hiszen, ahogy korábban is említettem, ez még jobban népszerűsíti maga a sportot, és maga az, hogy valaki élsportoló legyen, és egy olimpiára kiusson. És ezzel is inkább egy picit felértékelődik mindenkinek a szerepe, aki már kijut egy olimpiára, hiszen Magyarországon azért szerencsések vagyunk, hiszen nagyon eredményorientált nemzet vagyunk, tehát azért az olimpiai érmesek egy kicsit kimagasló polcra kerülnek, és aki kijut, az annak ugyanúgy meg lesz az esélye, és ugyanúgy megbecsülik, mint sportolót, hogy ott lehet az olimpián, és van egy pici jutatása is, természetesen ott lehet az olimpiai faluban, megkapja a felszerelést és az egyéb hozzáadott értékét, de így, hogy egy pici anyagi hátteret is kap, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés.
1: Hát és annál is inkább, ugye, bocsáss meg, mert ugye hát az utóbbi időben azért nagyon nagy vita folyt abban a tekintetben, hogy az olimpia pénzdíjas verseny legyen-e, vagy nem. Ugye tudjátok, hogy atlétikában ugye Sir Sebastian Coe bevezette Párizsban már a pénzdíjat, állítólag ez nagyon nem talált pozitív fogadtatásra, kicsit sokak szerint ez volt az oka annak, hogy nem sikerült neki olyan jól a Nobel-nök választás, és Kirsty Coventry akárhányszor pedig most már többször is készítettem vele interjút, most legutóbb, amikor itt volt Budapesten, újra rákérdeztem erre. Ő kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő nem híve az olimpiai pénzdíjnak. De ugyanakkor az is tény, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert nagyon sok sportolókat képviselő szervezet, egy Global Athlete nevű például, mindenféle jogi szakértőkkel, egyebekkel, ugye támadta ezt a hozzáállást, mert azt mondta, és úgy nyilatkoztak, hogy hát ma már azért egy olimpiai falu élményért, vagy egy résztvételért, az, hogy valaki gyerekkorától a felnőtt koráig rá áldozza az életét, és komoly anyagi forrásokat fektet ebbe ő is és a családja is, ez már kevés, pláne úgy, hogy egyébként nagyon sok sportágban a világesemények mögött komoly pénzdíj van. Miért pont az olimpián ne legyen, ahol ugye a világ legjobbjai találkoznak? Én azt gondolom, hogy ez most egy ilyen gordiuszi csomó

0: Nehogy italkupon formájába kap meg.
1: Rendszeren keresztül hogyan folyik le, és érkezik majd a Nemzeti Olimpiai Bizottsághoz, gondolom ezt nagyon szigorúan ellenőrizni fogják. Sőt, az is érdekes egyébként, az is fölmerült már, hallottam, ugye, hogy nyilván nagyon sokan sportoló van, most gondoljatok a téli olimpiára, ahol megjelent mondjuk a fél NHL, és megnyerte ugye az amerikai válogatott személyében ugye a téli olimpiai jégkorongtornát. Hát ahol azért valljuk meg ezeknek a játékosoknak, ez az $10, tehát olyan nagyon sokat nem.
2: Apró pénz.
1: Így van, de hát lehetőség van arra, hogy aki úgy gondolja, hogy ezt a pénzt ezt nem veszi föl, az vagy ott hagyja ebben az alapban, vagy adott esetben felajánlja jótékony célra, vagy akár ennek az alapnak a további növelését, de szintén ugyanezekre a célokra, tehát a sportolók további felkészülésének a finanszírozására vagy elismerésére lehessen.
0: És ez effektív a sportolóknak jár, akik pályára lépnek az olimpián, vagy versenyeznek, vagy az edzőknek is?
1: Sportolóknak. Jelen állás szerint.
0: És ha egy 15 fős rögbi csapat, akkor az, vagy hát
1: én úgy tudom,
0: fős,
1: minden
2: 15 fős,
1: akkor az 15 fős. Úgy számolták ki, azért is hozták létre ezt a $140 millió alapot, ugye, hogy nagyjából egy olyan 14 ezer sportoló szerepel mondjuk egy ilyen nyári játékokon, szoroz be annyival, tehát, hogy ez innen indul ez a dolog, és én egyébként, csak így magunk között, én azt gondolom, hogy ez itt nem fog megállni. Tehát én egy kicsit ezt olyannak érzem.
2: Pandora szelencéje?
1: Nem, én azt gondolom, hogy és ezt én is nagyon jónak tartom, és még egyszer mondom, bár sikerült volna, mert én emlékszem, hogy ezért a olimpiai 8. helyér járó kis elismerésből egy Nóra szekrénysort tudtam annó venni. Tehát körülbelül ennyi
0: na,
1: volt.
0: De azon volt tükör is.
1: Volt sőt, volt benne vitrém. Hozzá benne vitrém, volt hova tenni az érmeket. És egészen sokáig vittem magammal, tényleg így fiatal felnőtt koromban még bőven költözködtem vele. Na szóval, hogy azért ennél azért ez több. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszú távú útja majd ennek az lesz, hogy előbb-utóbb lehet, hogy lesz. Kicsit olyan ez, mint ahogy nagyon sokáig ugye a NOB nem akarta, hogy profi sportolók időnek az olimpiában. Aztán előbb-utóbb rájöttek arra, hogy de anélkül szintelen lenne az olimpia. Én azt gondolom most is, hogy most ez egy nagyon fontos lépés, valószínűleg ez meg fog maradni. Aztán előbb-utóbb lehet, hogy majd nem most, lehet, hogy 4 év múlva, 8 év múlva valamilyen formában, de lehet, hogy a pénzdíj is be fog kúszni, és része lesz a rendszernek. Ugye már most is az, hogy bizonyos sportágok a saját világversenyeiken adnak pénzdíjat, ez teljesen természetes. Ez azonban valóban az olimpiai szereplés elismerése. Úgyhogy hát hajrá, és hajrá olimpikonok, van most még egy bizony motiváció, rá. Még egy motiváció, hogy minél jobban oda tegyétek magatokat, és mondjuk részei legyetek a magyar olimpiai csapatnak. Hát elszaladt a reggel, drága urak, veletek, csodálatos társaságban, természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban megy tovább minden, ahogy szokott menni a maga módján, a maga rendjében, minden labdarúgó világbajnokság meccset nyomon követünk, figyelünk, elemzünk, úgyhogy gyakorlatilag a hétvége végére tudni fogjuk, hogy mi a legjobb 32 mezőnye, jönnek a nagy izgalmak, és jön természetesen az egyenes kiesés.
0: Úgyhogy kezdődik a VB.
1: Kezdődik a labdarúgó, kezdődik egy új világesemény gyakorlatilag. Jó, eddig is elszórakoztunk, nekem tetszettek így a gólok, úgyhogy reméljük lesz belőle bőségesen. Gyurta Gergelynek nagyon köszönjük a mai reggelt, Bene Ferinnek nagyon köszönjük.
0: És Zsuzsi neked, hogy
1: köszönjük
0: itt voltál
1: szépen.
0: Köszönjük
1: én
0: szépen.
1: Én is, Nagy Máténak is, hogy volt hangunk, és Big Falmi Tominak természetesen, aki mint mindig itt áll fölöttünk, mint szerkesztő, úgyhogy neki is sok-sok köszönet, és hát persze a hallgatóknak, hogy velünk voltak a mai reggelen, tartsatok velünk a továbbiakban is, mert a Nemzeti Sportrádióban nem maradtok le semmiről, ami fontos. Akár a hazai, akár a nemzetközi sportéletben. Sziasztok! Jó hétvégét!
2: Sziasztok! Szép napot!
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Radioverés először. Egy szép sorozat, első komoly állomása, és mivel ez egy világbajnoki negyeddöntőben történt, legfontosabb állomása. Erről lesz szó a következő két órában, és egy igazi médiatörténeti és sportszakmai ritkaságról van szó, úgyhogy a nagy magyar foci sikerek iránt nosztalgiát érzőknek érdemes lesz velünk tölteni a délelőttöt. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, az archívum sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Ez utóbbi mondatot egyébként utoljára mondtam el a visszajátszás elején ilyen formában, ugyanis, na de erről majd az adás végén beszélnék, maradjanak velünk. Most inkább repüljenek ennek a stábnak a segítségével 72 évet vissza az időben, 1954. június 27-ig. Akkor rendezték az 5. foci világbajnokságot, lényegesen szolidabb háttérrel, mint a jelenlegi zajló 23-at, a 48 csapatost. Az 1954-es VB-t Svájc 6 városában rendezték 16 csapattal. Közülük 12 volt európai, 2 dél-amerikai, továbbá Mexikó és Korea szerepelt még, bár utóbbi esetében a statisztál szó sem fedi igazán a valóságot. A VB-n a csoportban ugyanis Magyarország 9-0-ra verte Koreát, és 8-3-ra az NSK-t, és ezzel már a legjobb 8 között volt 2 mérkőzés után. Hát ez manapság nehéz felfogni, ahogy az sem könnyű, hogy a legjobb 8 között az egyik ágra került a 4 csoportgyőztes, és a másikra a 4 csoport második. Az utóbbi ágon a negyed döntőkben a következő eredmények születtek: Ausztria, Svájc 7-5 és NSK Jugoszlávia 2-0. A csoport elsők ágán pedig június 26-án Bázelben Uruguay, Anglia 4-2, aztán másnap Bentben délután 5 órakor kezdődött a 3. VB ezüstérmesének Magyarországnak és a 4. VB ezüstérmesének Brazíliának a negyed döntője. A Magyar Rádió közvetítette azt a mérkőzést, ez következik most, 72 év után. A speaker Szepesi György.
5: Csak már kezdődne el. Ideg tépőek ezek az utolsó másodpercek. Az óra mutatója, amely az utóbbi napokban olyan gyorsan forgott, most kínos lassúsággal vánszorog. A Berni Wangdorf stadionban már közel 60 ezer néző, és szerte a világon milliók és milliók várják izgalommal a világbajnoki döntőnek is beillő nagy találkozót. Mindenfelé érdeklődő, figyelő emberek húzódnak közelebb a rádiókészülékekhez, a legtöbben persze odahaza Magyarországon, és az őrünk több mint 12 ezer kilométerre fekvő Brazíliában. Ki játszik Puskás helyett? Ez most a legfontosabb kérdés. Hosszas tépelődés után a csapat vezetői úgy döntöttek, hogy a balszárnyat Tibor Tóth Mihály alkossa. Tibor lesz tehát Puskás helyettese, míg a balszére az őti prágai és bécsi mérkőzésen kitűnően bevált Dózsa balszélső Tóth Mihály kerül. A csapat többi része változatlan. Grosics a kapus, Kuzánszki, Lóránt és Lantos a három hátvéd, Bosik és Zakariás a két fedezet, Tóth kettő kocsis, Hidegkúti, Szimor és Tóth Mihály a csatársor összeállítása. A brazil játékosokat gondolom legalább olyan jól ismerik már odahaza, mint mi. A biztos kezű jó szemű kapust Castillo-t, a szélsebes, ragyogóan cselező szélső Juninho-t, a söprögetőt játszó Pinheiro-nél, és ugye mondanom sem kell Didit, a csapat irányítóját. Minden esetre a brazil csapat vezetői is sok gondolkodás után határoztak úgy, hogy részben megváltoztatják összeállításukat. Baltazár középcsatár helyett a sokkal gyorsabb Indiót játszatják. Új jobb összekötők, vagy Humberto. Így Bosik fogja Didit, Zakariás pedig Humbertót. Az összeállításuk tehát a következő: Castillo, De Santos, Pinheiro, En Santos, Brandozinho, Bauer, Juninho, Humberto, Indio, Didi és Mourinho. És Ellis játékvezető sírszavára már meg is kezdődött a mérkőzés. A játékvezető már is partobást ítél a magyar csapat javára, és pedig a brazil térfélől mintegy 10 méterre a félvonalon túl. Buzánszki veszi kézbe a labdát, kocsis fejére teszi, onnan tovább szállt, úgy kettő az azonban sajnos pontosan a jobb szélső háta mögé, úgyhogy kikerül a labda ismét az oldalvonalon túlra. Bauer végzi el a bedobást. Mourinho a bal szélső próbálkozik támadással, de Bosik remekül szereli. Ott vagyunk tehát a brazilok tér felén, de az oldalvonalon kívülre került közben a labda. Bedobás elvégzése után most a középcsatár menne előre, azonban Zakariás kitűnően szerel. Bosik ki a labda, Bosik kivár, laposan gurítja tovább Tóth kettőnek a labdát. Ott vagyunk a brazil térfélen, pillanatban Tóth kettő két csellel megy, aztán tovább vágja a labdát, de pontosan a bal fedezett lábára, aki meredeken szökteti ott a jobb összekötő Humbertót. Kialakult át az első brazil támadás, átjön Juninho a félvonalon, szédületesen kevez, közeledik a 16-osunkhoz, háj, Lantos beletett a lábát, a középcsatár lő, mellé! Hey, veszélyes volt ez a Juninho, de veszélyes volt, cselekkel játszott a tisztára magát, Lantos jól beletette a lábát a labda útjába, mégis a középcsatár elé pattant, Indio lövés azonban elkerülje a kaput vagy 3 méterre. Grosics Gyuszi tudhatja most tehát ki a labdát egészen messzire előre. Igen, remek a futballidő ezen a mérkőzésen, és most amikor előre száll a brazil 16-osra a labda, ott De Santos, a brazilok jobb hátvédje, a hosszú kirúgás után kétségbe esetten fejjel a labdába, az alapvonalon kívülre küldi. Szögletrúgás következik, tehát most az első félidő második percében a mieink javára. Tóth Mihály a csapat bal szélsője állítja le a labdát. Jobb lábbal íveli befelé magasan a labdát, Tóth kettő fölugrik, a kapus lehúzza, Tibor lő, aztán Kocsis lő, fej levágódik, nagy kavarodás, ott van a labda, de nem tudjuk a kapuba küldeni. Tóth kettő vágja befelé, átjön hátra felé, Bosikhoz a labda. Bosik elhúzza a védők mellett, de közben nyúl ismét egy láb, Zakariási a labda, Zakariás újra visszaküldi a 16-oson belülre, onnan kirúgják, aztán Buzánszki vágja befelé a labdát, azonban közben már Tóth kettő bizony leszaladt lesre, úgyhogy szabadrúgás jár a brazilok javára az 5-ös vonalról. Hely, de izgalmas parázs jelenet volt, ez már beláttam a hálóban a labdát, hiszen lőttek a fiúk, és pedig úgy, hogy az egész brazil védelem ott állt a kapu torkában. Sikerült menteni ők, és most a kapukirúgás elvégzése után Lantos fejjel vele a labdába, tovább teszi, azonban pontosan Juninho lábára szállt, aztán előre kerül Indiót, Bravo Miska megtámadta és szerelni is tudta, Hidegkúti a labda, Hidegkúti áttör, a másik oldalra viszi a labdát remek cselekkel, és a szabálytalanul tudják akasztani, és pedig a jobb fedezett Brandozinho szabadrúgás, tehát a mieink javára, közben Hidegkútinak Brandozinho leszakította a nadrágját, a játékvezető oda megy, és még egy darabot leszakít, Hidegkúti most fürdőnadrágban játszik, közben a labda beszáll a 16-oson belülre, és óriási volt a kétségbeesett Pinheiro, kirúgta a labdát az alapvonalon túlra. Egy kicsit a szél minket segít most az első félidőben. Nézzük most a második szögletünket az első félidő második, harmadik percében. Leállítja ismét Tóth Mihály a labdát, jobb lábbal íveli befelé, de jó száll, ez kocsis fejellől, elhúzzák a labdát, ott van Bosiknál, Bosik igyekszik belefejelni, de magasabbra ugrik föl nála, a brazil játékos elküldik a labdát a 16-osuktól. Szibornál van egy pillanatban, Bosiknak adja, Bosik hátrahúzza, mester ilyen, elmegy a védők mellett, most Tóthé, Tóth lábáról azonban oda száll befelé a kapushoz, Castillohoz, aki könnyedén magához öleli a labdát. Kidobja előre. Bauernek, de Tibor megtámadja. Bravo, Zoli, kám, nagyszerű volt, Zoli. Szerelte a 16-osnál, aztán hátrafelé teszi a labdát Buzánszkihoz. Buzánszki még hátrább Lóránthoz. A védelmünk ott áll, a félvonalon Lóránt magasan előre íveli. Kocsis felé a labdát, Kocsis fejéről kifelé száll, ott van Tóthnál. Na, Tóth Mihály vigyáz most a 16-oson belülre, adja Hidegkúti lő! Lepattal ismét a sorfalról. Hidegkúti újra lő, a kapus kiötlözi Tóth. Tibor rámohan, Hidegkúti lő, gól! Egy lúzra vezetünk az első félidő negyedik percében. Hidegkúti ragyogó lövését bevágódott a bal felső sarokba. Bravo, Nandi! Lepasztott az első lövés, aztán a második onnan a tömörülő brazil védelemről hidegkuti kivárta az alkalmas pillanatot, és miközben most leveszi a nadrágját, és nadrágot cserél, újat húz, mondom, teljesen leszakította róla, Branda az inja a nadrágot, kijön ide, intjünk feléje innen egészen a magasból, hát ha meglátja a ragyogó gól szerzője. 1-0 arányban vezet át a magyar csapat, és most, amikor az újrakezdés után a bal összekötőnél van a labda, kivágja ide a bal szélre, Mourinho-nak nagy versenyfutás, Buzánszki és Mourinho között, és Buzánszki a magyar 16-os vonalával egymagasságban szabálytalan akasztja a brazilok bal szélsőjét. Berúgás következik, tehát le is állítja Mourinho a labdát, a brazilok bal szélsője, tiszta fekete gyerek, fekete a haja, fekete a bőre, fekete a lába, valamennyi csatár, ott helyezkedik most a 16-oson belül, ott van a magyar védelem is, veszélyesen száll befelé a labda, kifejezi Zakariás egészen messzire, és hátra jön Tóth Mihály a saját alapvonalunkhoz, ott próbálja megkaparintani a labdát, sikerült is, egészen a szöglet zászlótól rúgja előre, közben azonban a parkjelző felemeli az zászlóját, és azt jelzi, hogy közben a labda egy kicsit kicsúszott már az oldalvonalon túlra. Bedobás következik, tehát a magyar ötössel, sőt, majdnem az alapvonallal egymagasságban. Zsulinho dobja befelé a labdát, Lantos nagyszerűen nyúl hozzá, de nem száll túl messzire a labda, úgyhogy Bozsiknak kell megtoldani a hosszú rúgás. Már is Tibor megy rá a labdára, ott azonban Pinheiro megszerzi, átvágja a másik oldalra, De Santosi a labda, De Santos hosszan fölrúgja a levegőbe, vigyázz, Miska vigyázz, mert elkihegy a labda, el is ment, Zakariás megtolja, fölemeli a lábát, és már is ott van a labda Tóth Mihálynál. Tóth Mihály a magyar csapat balszélsője, még a magyar térféről indít támadást, előre vágja a labdát, ott azonban megint De Santos, a brazilok jobb hátvédje, vágja hosszú ívben előre, szöktetné ott a jobb összekötő Humber, de ott azonban Landos és Lóránt egyesült elővel remekül megállítják őt, de utána mégiscsak ott van a labda. Lantos mégis bele tudja tenni a fejét Zsulinho beívek labdájába, amely hátra került egészen Zsulinhohoz, és a labda már is kikerült az alapvonalon túlra. Szöglet rúgás következik, tehát most az első félidő 6. percében 1-0-ás magyar vezetésnél. Zsulinho a jobb szélső íveli befelé laposan a labdát, Zakariás kirúgja, de beleteszi Didi a lábát, nem sikerült azonban elhúzni, a Zakariás kitűnően ment el, és már is Tóth Mihály gyönyörű csellel bekapja De Santos, viszi a labdát most a félvonalnál, lelassítja egy kicsit a futását, megáll egy pillanatra, most vágja tovább, szivoroz a labdát, szivor a középcsatár helyén mozog előre, ott van Nandi, úgy van, a Hidegkuti megkapta a labdát, Hidegkuti mellett ott áll Kocsisi, azonban áttör egyedül, Tóth kettő megkapta a labdát, vigyázz most, egy csel, bemar a 16-oson belül, laposan kiugratná Szivor, azonban a lapos labdát Zoli nem érhette el, a kapus élet, rögtön előre dobja, Didi, ez a fekete fiú, tör előre, hogy megy a labdával, viszi, Lantos megtámadja, jól van, Miska nagyszerű volt, remek szerelés, és már is jön előre ismét a miénk támadása. Zakariás jobbra küldi Hidegkutinak a labdát. Ott azonban tudja szerelni a pillanatban En Santos a balhátvéd leadását megszerzi Bozsik. Bozsik mindenütt ott van, most is gyönyörű szöktetés, kapd el Tóth Jóska. El is csipta a labdát, na most vigyázz, okosan befelé. Úgy van, így kell ez. Aztán Hidegkuti a labda, Hidegkuti megfordul, átíve a Kocsis felé, Kocsis fejjel, gól! Fél számított a Hidegkuti ki a labda útját, a térfél közepéről, majdnem az oldalvonal mentéről, ballával ívelte előre, Kocsis kiugrott hátulról, szaladt vagy 3-4 métert, és hatalmas fejesével szemben Castillo a brazilok híres kapusa tehetetlennek bizonyult. Kedves hallgatóim, még nem telt el 10 perc a játékból, és az eredményjelző tábláról azt olvasom, 2-0 Magyarország javára. Másodszor kezdenek újra a brazilok. En Santosnál a bal hátvédnél van a labda, előre vágja, Lóránt maga biztosan fejeli le, aztán Bozsik megtolja a labdát, ott van Tibornál, azonban a játékvezető megállítja most a játékot, mert Branda az innyó jobb vezetett szabálytalanságot vétett, szabadrúgása miénk javára, Bozsik végzi el, Tibor lábára teszi a labdát, vonal azonban Didihez kerül, Didi megint szabálytalankodik azonban, csak úgy tudta megszerezni a labdát, újabb szabadrúgás a miénk javára, el is igen határozottan bíráskodik, már is mutatja a szabadrúgás helyét, Bozsik elvégezte, Zakariási a labda, Zakariás okosan, laposan gurítja tovább Tibornak, Tibor vissza, Bozsiki aztán itt van egyedül Tóth kettő, nem, Tibor kapja meg a labdát, Tibor áttör a védők között, most adja Tóth kettőnek, elkanalazták előle a labdát, Buzánszki megy utána, előre fejeli, aztán Bozsiki a labda, Tibor a jobb szélen van-e pillanatban, hátrafelé kanalazza, oly de szép volt, ott volt Buzánszkinál, Buzánszki tovább adta Bozsiknak, istenien játszanak a fiúk, Kocsis fejjel újra az előreadásból. Ezután azonban a fejes a kapu közepébe tartott, úgyhogy Castillo kapust tudta megszerezni. Ragyogóval játszanak a fiúk, nagyszerű, a kapukirúgás után megint Lantos rúgott hatalmas hatalmasat a labdával, tehát hideg úgy a labda, Kocsis tovább pöccinti, azonban ketten is ott állnak mellette, és Mário Juliño a jobb szélsőtör előre, a vélvonalnál van-e pillanatban, megtámadja őt Tóth Mihály, rögtön hátra jön a védők segítségére, úgy, hogy az utasítás szólt a taktikai megbeszélésen, meg is zavarja Juliño-t, úgyhogy az csak hátrafelé tudja küldeni Didinek a labdát, tovább vágja előre Bauernak, Bauer támadja, Hidegkuti, micsoda lelkesedéssel harcolnak a fiúk, nincs elveszett labda, de Hidegkuti ezúttal egy kicsit szabálytalanul akasztotta Didit meg a labda továbbításában, úgyhogy szabadrugás jár, Bauer végzi ezt el, a bal fedezett a brazil csapatból, Didi lábára teszi a labdát, Zakariása nem lehet áttörni, előre vágta újra a labdát, onnan úgy szét vissza kellé küldték, azonban Lórán, hely, micsoda remekül áll a lábán, előre vágta a labdát, ott van Brandazinho-nál a jobb fedezet, előre tör, Zakariás belevetődik, most Di Santos jön előre, ő íveli tovább a labdát a jobb összekötő Humberto felé, nem van már az alaponalnál, most ível befelé, azonban az ívben nincsen kellő erő, mert közben már Lantos beletette a lábát a labda útjába, és onnan vágódott ki az alaponalon túlra. Szögletrúgás következik, tehát most az első félidő 11. percében, amikor 2-0 arányban vezetünk, 2-0-ra, kedves hallgatóim, Brazília válogatottja ellen a világbajnoki mérkőzések során. Szögletrúgás Juliño végzi el, a brazilok jobb szélsője magasan íveli befelé a labdát, Tóth kettő is hátra jött segíteni, fejéről kerül tovább a labda Bozsikhoz, aztán Hidegkuti villám gyorsan alakul ki az újabb támadás. Ott van Tóth Mihálynál a labda, Tóth Mihály elindul a magyar térfél közepéről, nincsen mellette senki, fölnéz egy pillanatra, most íveli előre Kocsis felé a labdát, elfejelik azonban túlságosan messze szállt Kocsistól a labda, nem érhette el, úgyhogy a brazil védőktől most Bauerhoz a balfedezethez kerül a labda, aki átjön a másik oldalra, Zakariás ragyogó, nem engedi kibontakozni egyetlen bazacs támadás sem, most sikerül szerelni az oldalvonalon túlra. A félvonal tájékáról dobják befelé a labdát a brazil játékosok, megint Zakariás fejéről kerül tovább, aztán Lantos ollózva, hátrahúzva vágja előre, de a félvonal tájékáról megint a brazil játékosok küldik tovább a csatársorukhoz. Lantos meg Lóránt állítja meg a labdát, de még mindig a brazil játékosoknál van. En Santos a bal hátét dobja befelé, Didinél van, Didi most elhúz a védők mellett, tör előre a magyar 16-os felé, Hidegkuti is hátra ment segíteni a védőknek, és mintegy 25 méterre a magyar kaputól szabálytalanul akasztotta Didit. Így tehát szabadrugás jár most a brazilok javára. Szabadrugás Didi rögtön elvégezte, és pontosan Lantos lábára tette a labdát. Lantos még meg is köszöni, és aztán int előre, menjél Miska, menjél Tóth Miska. Szépen adja tovább Tibornak a labdát. Tibor mindenütt ott van, száguld a labdával, most vágja tovább, kikerül a labda oda egészen a bal oldalra, ott azonban D. Santos a jobb hátvéd szerzi meg, megint Juliño-é. Juliño a brazil térfél közepéről indult el, és már a miénk térfelének közepén nyargal. Most egy lapos elhúzás, még cselez befelé, viszi a labdát, támad meg Zaki. Meg is támadta, sikerült, bravo. De még mindig a braziloké a labda. Ott vagyunk a 16-oson belül, Lantos rúgjál bele, bele is rúg. Azonban újabb lövés, Kocsis véd! Hely, de veszélyes lövés volt, hallatlanul veszélyes volt Humberto ballábas lövése, egészen váratlanul élek szögből, de a bal sarokba tartó labdát Kocsis bravulos elfeltődéssel csípte el. Kirúgja rögtön előre, azonban egy kicsit könnyelműen a brazil játékosokhoz szállt a labda, Mourinho vágja tovább előre, Zakariási a labda, Zakariás rögtön tovább adja, Tóth Mihály lába között elengedi, nem, de még el sikerült elcsípni, nem mégsem a partjelző fölemelte a kezét, és mutatja, hogy közben a labda már kicsúszott az oldalvonalon túlra, a félvonalon túl néhány méterre. A bedobást elvégezte a brazil játékos, Lóránt lábára szállt a labda onnan előre, pontosan Di Santos a jobb hátvéd, jobb lábbal vágja ismét vissza Lóránt, újra belerúg a labdával, pontosan Didi lábára, vigyázzunk, fiúk, vigyázzunk, Didi most jön előre. Zakariás, nagyszerű volt, Zakikám, gyajó volt, csodálatos, szépen elhúzta a labdát, Tóth Mihálynak adja, Tóth Mihály lőtő hátrafelé jön vele, aztán Bozsik fejére, Bozsik lefejeli Zakariásnak, Zakariás vissza Bozsiknak, Bozsik előre Buzánszkinak, a közönség csodálattal nézi a miénk ragyogó játékát, Buzánszki előre, Kocsis fejére, Tóth kettője a labda, már ott járunk a 16-os közelében, na most egy jó beadás, laposan kiadja a labdát, Hidegkuti elmegy vele, de egy kicsit túlságosan hosszan szökteti önmagát az oldalvonal felé, kifelé kanyarodott, és így az első félidő 12. percében kikerült a labda az oldalvonalon túlra, majd a bedobás után Castillo kapus kapta meg a labdát. Előre dobja Didihez, Didi a motorja, remek játékos, továbbadja most a labdát a pillanatban Di Santosnak, a brazil támadás most indul előre, a magyar 16-os tájékára, vigyázz Lónikán, vigyázz, hazafelé fejeli nagyszerűen, okosan a labdát, a támadó Indio elől, Kocsis veszi kézbe, hogy aztán kijöjjön egészen a 16-osig, fölnéz, jó helyre akarja rugni a labdát, most száll át a másik térfélre, hogy Hidegkuti fejéről, a kopasz fejről egy kicsit megcsúszik a labda, egy kicsit nagyobb lenne a haj ezen a fejen, talán jobb a helyre szállott volna a labda, így azonban pontosan be a 16-oson belőre. A kapus kirúgása után megint Lóránc van munkában. Elpöszköli a labdát, ott van Bozsiknál, Bozsik továbbadja. Lantosnak, Lantos előre, Hidegkútinak, Hidegkúti micsoda formában van. Tovább Tibornak, aztán újra Hidegkúti, öröm nézni. Kocsisé a labda, csodálatos a játék. Tóth Mihályé, ott vagyunk már a 16-osnál, na most egy jó beadást. Ívelődik befelé a labda, Kocsis fejéről azonban elküldik, de Hidegkútinál van még mindig. Hidegkúti utána megy, Didi azonban szerelni tudja. Didi megy előre a labdával. Most a brazil térfél közepéről Zsulinyot indítja támadásba, hatalmas versenyfutás. Lóránc lesz a győztes. Remekül keresztezett Lóránc, Lantos befelé húzódott, kivágta a labdát az oldalvonalon túlra. A bedobás elvégzése után Humbert és Juninho akar összejátszani, a labda most már azonban az ő lábukról kerül ki az oldalvonalon túlra. Így tehát, amikor negyed óra telt el a mérkőzésből, bedobás következett, és Lantos betette a labdát Grosicsnak. Kapusunk kijön egészen a 16-osig, figyeljük most, figyeljük, lélegzet visszafolytva, mi lesz ebből a kirúgásból. Előre száll a labda, Kocsis fejére, onnan tovább Tiborhoz. Tibor emellett azonban elcsúszik a labda, egy kicsit előre helyezkedett a 16-os tájékára, úgyhogy Brando Zinho jobb fedezet íveli előre megint a labdát. Humberto elől elfejeli Bozsik, aki átjött a másik oldalra, Juninhonál van azonban e pillanatban lapos előreadás. Indiói a labda, Indió igyekszik elmenni, és a 18 méterre a kaputól most e pillanatban lő fölé! Hát, nem volt olyan nagy a lövés, nem volt olyan veszélyes, egy kicsit föllélegezhetünk, kedves hallgatóim, önök is, meg én is. Jól esik egy kis lélegzetvételt vennem, amíg visszadobják onnan a közönség soraiból a labdát. Közben az esőfelhők gyülekeznek itt a pálya fölött. Eléggé jó az idő, remek labdarúgó idő, legalábbis a miénk számára. De nézzük most, mi lesz, hiszen megszerezték a brazilok a labdát. Juninhonál van, Juninho, mindig ez a Juninho. Most is íveli befelé a labdát. Na de nem volt olyan veszélyes, szépen kapu fölé ívelte. Úgyhogy most egy rendőr bácsi, egy ilyen kékes, szürke ruhás rendőr bácsi dobja vissza nagy örömmel a sárga labdát, és leállíthatja Grosics újra az ötös sarkára, hogy a piros mezes magyar játékosokhoz rúgja remélhetőleg. A brazilok sárga ingben, kék nadrágban játszanak az ingüket, kék szín szegélyezi, és most, amikor előre száll a labda, Hidegkúti szabálytalanságot vétett, úgy szerezte csak meg a labdát. A szabadrugást villámgyorsan végzik el a brazilok, elküldik a labdát a 16-osig, ott azonban Bozsik gyönyörűen szerel, Lóránc lábára teszi a labdát, de onnan rossz helyre, Bauerhoz száll, majd tovább Mourinhohoz. Mourinho átvágja a másik oldalra, Brando Zinhohoz, a jobb fedezet 25 méterre a kaputól lő, lapos lövés, Grosics azonban biztosan védi a labdát. Jól van, Gyuszikám, csak így tovább, aztán kijön a 16-osig, kivár egy picit, most vágja előre a labdát, de pontosan Santos fejére, aki tovább hátrafelé teszi Bauernek, a bal fedezetnek, az visszajátszik a bal hátvédhez, az egy csel csinál, Tóth megtámadja, és sikerülne is szerelni. A játékvezető Ellis azonban úgy ítéli meg Tóth szerelését, hogy szabálytalanság is csúszott abba, fölemelte túlságosan magasra a lábát, szabadrugás, amit elvégeztek. Ott van Bauer bal fedezetnél a labda, vagy két méteres legény, most vágja előre, Didi felé a labdát, Zakariás, ott van, ott terem, megszerzi, és már is ott van Tóth Mihálynál. Menjél, Miska, ne állj le, de leállt. Na, nem baj, jól íveli előre utána a labdát, Hidegkúti tovább vágja, azonban közben nyúl megint egy brazil láb, és pedig Pinheiro, a söprögető lába, aki már is Didinek adja, Didi leadása, háj, Lóránc lábára száll, elsőre nem jó helyre száll, de aztán megtoldotta egy igen ügyes rugással, és aztán tovább kerül a labda, már is előre, ott van Tóthnál, Tóth szépen elhúzza a labdát a rátámadó brazil jobb fedezet mellett, most pöcköli tovább Cibornak a labdát, Cibor kifordul vele hátra, a félvonalra Lantoshoz, Lantos fölnéz, jobb lábbal íveli át a másik oldalra, ott azonban Ensantos nyúl a labdához, előre fejeli, ott van Buzánszki lábán, de még mindig ott vagyunk a brazil térfélen, sőt, már előre közeledünk a 16-oshoz. Tóth kettősz elő, szabad az út, most vigyázz, lövés, a jobb lábas lövés azonban, amely váratlan volt és éles, elcsúszott a jobb kapuka mellett, vagy 3-4 méterre, így tehát kirúgás következik az első félidő 16. percében, 2-0-ás magyar vezetéstél. A kirúgást Castillo kapja meg, miután a 16-oson túlra küldt a labdát, majd visszadobja, ott van Dei Santosnál, a brazilok jobb hátvégén elő jobb lábbal íveli előre, egészen át a másik oldalra, Zakariás ugrik föl fejelni, de elszáll felette, Lóránc tolja meg a labdát, de nem sikerül, az a brazilok törnek előre, Didi, fölvágja Lóránc, Didi, fölvágja a 16-oson belül. Gyuszikám, nagy hiba volt, Gyuszikám, a lábáról rossz helyre pontosan Didi elé szállott a labda, és aztán előre tör tovább a brazilok játékosa, úgyhogy Humbertónak adta a labdát, és őt már csak Buzánc és Lóránc együttes erővel föl tudta vágni. Így tehát, kedves hallgatóim, az a helyzet, hogy e pillanatban 11-es jár a brazil csapat javára. Bizony Lóránc Gyuszi hibájából könnyedén elrúghatta volna a labdát, és nem tudom, hogyan leperdült a lábáról, leperdült. Úgyhogy a pillanatban, ha jól látom, Dei Santos, a brazilok jobb hátvédje már le is állította a 11-es pontra a labdát. Közben ápolják még a brazil játékost. Most látom, hogy Indio a középcsatár volt, föláll a pálya közepére, jön visszafelé, a 11-es ponton pedig ott áll a labda, a második 11-es a világbajnoki tornán, és De Santos szembenéz Grosics Gyulával, a játékvezetői sípszó hangzik, ott szalad a labdának, lövés, gól! Hely, de kár volt ezért a gólért, de kár volt, Lórán csóválja is a fejét, mond valamit ott a fiúknak, hogy is megnyugtatja őt, nem baj, nincs semmi baj, de persze kár volt a 11-esért, nem baj, hiszen hallatlanul nehéz küzdelem, számítottunk arra, csak tovább, fiúk, tovább, előre, ne csüggedjetek, most ne törjön le benneteket ez a gól, amely sajnos megérdemelt 11-esből esett. Na de nézzük, mi lesz most az újrakezdés után. Kocsis tör át a védőkön, viszi a labdát, most adj ki Tóth kettőnek, nem átfordítaná a másik oldalra, de pontosan a brazil játékos találja hátba. Újra visszakerül hozzá, most már hideg futié lenne a labda, azonban a brazilok megtálkosodtak, és hogy törnek előre, elvitték a labdát, Lórán támad meg, megtámadta, javított, gyönyörűen szerel. Bozsiki a labda, Bozsik megtolja, itt van, Kocsis Sanyi előtt, azonban elviszi Enszantot a labdát, előre vágja a félvonalra, hogy Buzánszki leállítja maga elé, teszi, vigyázz, ott van melletted a brazil, nem? Szépen előre ível, így a 16-os ponton kifejezi Pinheiro, tovább kerül a labda, Hidegkuti hátra húzza, Tiborik azonban nem jut el, mert most a brazil játékosok jönnek előre, Juninho felé szállna a labda, Blancos azonban maga biztosan őrzi a jobb térsőt, és hagyja, hogy a labda kimenjen az oldalvonalon túlra is, pedig a magyar térdél közepén, bedobás, de vigyázz, ott tör előre Indio, nem, Indio elől még elcsípi a labdát, Grosics a bedobás után úgy, hogy rögtön ő dobja aztán előre Buzánszkihoz. Buzánszki igen okosan játszik ezen a mérkőzésen, semmit nem kockáztat, most is gyönyörűen íveli előre Tóth kettőnek a labdát. Tóth kettő a lábán emelgeti, szépen elmegy, Bauer fölvágja, szabadrugás a miénk javára, és pedig nem messze a 16-os vonaltól az oldalvonal tájékán a szabadrugást Tóth kettő állítja le, ott kéri tőle Bozsik, hogy ő végezhesse, most jön kifelé, neki szalad majd a labdának vagy 2-3 métertől, a 11-es pont tájékára íveli, Hidegkuti lábán ellen elcsúszik a labda, a kapu torkából ment Pinheiro, már nem volt a labda, igen okosan oldotta meg Hidegkuti, a hátával akarta elküldeni a labdát, aztán oda jut előre a félvonalig Buzánszkihoz, Buzánszki lapossa a Hidegkutinak, Hidegkuti tovább teszi Bozsiknak, Bozsik elhúzza a játékosok mellett, három emberen áttör, amikor a játékvezető sípol, és szabadrugást ítél a mieink ellen, azért, mert Hidegkuti állítólag a könyökét használta az imént, amikor nem volt nála a labda, és pedig Enszantos balhátvéddel szemben. A 16-os tájékán történhetett az eset, én persze azt figyeltem, hogy Bozsik hogy viszi el a védők mellett a labdát, nem láttam pontosan, hogy Hidegkuti valóban követette el szabálytalanságot, a játékvezető azonban határozottan így mutatja, hogy a 16-osról a brazil csapat javára jár szabadrugást, és pedig most az első félidő 21. percében 2-1-es magyar vezetésén a magyar-brazil mérkőzésen. A szabadrugást úgy végzi el Pinheiro, hogy begurítja a labdát Castillo kapusnak, azt pedig kiteszi De Santosnak. A jobb hátvéd jobb lábbal íveli előre, vigyázz Jussikán, vigyázz! A fejéről jól száll tovább a labda. Bozsiké, Bozsik visszafelé küldi újra, Lóránti, Lórán küld előre! Nem viszi a labdát, de közben szerencsére szabálytalankodik vele szemben, és pedig Umberto a jobb összekötő, úgyhogy a játékvezetői sípszó most a mieink javára ítél szabadrugást a magyar térfél közepéről. Buzánszki készülődik neki a labda elrugásának. Jobb lába íveli előre a 16-oson belülre, ott elszáll a fejek fölött. Megint csak kisikerült fejelni azonban a labdát a hosszú nyurga brazil védőknek, sőt már is Humbertónál van a labda a félvonalon túl a magyar térfélen. Humberto átvágja a másik oldalra, ott Didier a labda, Didi most a jobb összekötő helyén tör előre, most vágja előre tovább, Indiót megtámadja Lóránt, igyekszik elrúgni a labdát, szabálytalanul, 25 méterre a magyar kaputól, a játékvezető oda megy és figyelmezteti Lórántot, vigyázzál Gyuszikám, vigyázzál Gyuszi! A szabadrúgásnak most készülődnek neki a brazil játékosok, kíváncsi vagyok, kirúgja majd, ott állnak hárman is, úgy látom Didi vagy Juninho lesz, aki elrúgja a labdát, Didi szalad most neki a labdának, ívelni fogja, befelé száll a labda, Grosics azonban könnyedé magához öleli a labdát, kidobja előre, Kocsis Sanyi lábára teszi a labdát, ő finoman, gyönyörűen tovább, Tóth kettő, majd újra Kocsis a labda útja, Kocsis most a magyar térféről indul el vele, átível a másik oldalra, Tibor a bal összekötő helyén van egy pillanatban, ő kapja meg a labdát, igyekszik elhúzni a védők mellett, laposan kivágja, gyönyörű szöktetéssel, amolyan puskás szöktetéssel Kocsishoz, azonban Enszantos beéri a magyar jobb összekötőt, és kipöcköli a labdát az oldalvonalon túlra a 16-ossal egy magasságban. Tibor utána rohan, ő végzi el a ledobást, most száll befelé Hidegkuti lábára a labda, onnan azonban tovább egy brazil játékosra, és végül az alapvonalon túlra. Amikor a 16-oson belülre kerül a magyar támadás, kétségbe esetten védekeznek a brazilok. Szöglet rúgást állt a miénk javára. Tibor a jobb oldalról végzi majd el ezt a szögletet, Tóth kettő ott áll benne egészen a kapuban. Most nézzük, hogy szalad neki Tibor a labdának. Jól íveli jobb lábbal, de milyen jól! A fejek fölött elszáll azonban a labda, és már is felszabadítanak a brazil védőjátékosok. Előre törne a labdával a bal szélső Mourinho. Bozsik szabálytalan akasztja a brazil térfél közepét, úgy egy szabadrúgás jár ismét a brazil csapat javára. Most állítják le a labdát, ott van Bauer, bal fedezetér, megigazítja és hagyja, hogy Pinheiro a csöpregető végezte el a szabadrúgást, előre éveri, Bosik lábát érinti a labda, onnan hátrafelé szálló rán visszakanalazza, újra a brazil térdére, Ensantot bal hátvédnél van, az ismét bevágja, egészen a magyar 16-os tájékára Lórán kifejeli, de újra Baueré a labda, nagy most a brazilok nyomása, Julinhonál van a hosszú fejes előreadás, Julinho rémek cselekkel tör előre, és ott vagyunk egy pillanatban a 16-oson, amikor Zakariás ott teremét terel, és amikor Tóthi lesz a labda, 20 méterre a magyar kaputól fölvágja Didi, úgyhogy szabadrugás a miénk javára. Na most egy kicsit fölszabadulunk, nézzük, hogy mi lesz most egy pillanatban. Nagyon veszélyesnek látszott ez a brazil támadás, célsebesen törtek a magyar kapu felé. Szerencsére mondom, Didi szabálytalanságot vétett szabadrugásnak, most lantos áll neki. Jobb lábbal íveli magasan előre a labdát Kocsis felé. Kocsis fejjel gyönyörűen tovább teszi, ott kettő üresen áll, ne lassíts le, de lelassított, leállt. Most ível át a másik oldala, Hidegkuti feje fölött elszáll a labda, és fontosan Dészantot vágja előre. Ott van azonban lantos, ő dobja tovább, Tóthi a labda, Tóth Hidegkutinak adja, Hidegkuti a lábak között akarja elkanalazni, de a brazil védelem most biztosan áll a lábán, és már is előre szállt a labda a félvonalra, Julinhot azonban lantos remekül tartja. A védelem kimagaslóan a legjobb embere eddig, lantos, Miska csak így tovább, Miska csak így tovább. E pillanatban bedobás következik, a bedobást elvégezték, már ott van a labda, bent száll a magyar 16-os tájékán, onnan küldi megint lantos előre, ezúttal egy kicsit elhamarkodottak, előre vágja a labdát most, de beleütközik Julinhóba a labda, és onnan kerül ki az oldalvonalon túlra, bedobás következik, tehát a magyar térfél közepéről. E pillanatban Eddie Finger, vécsi kollégám tesz ide egy cédulát elém, azt mondja, hogy esik az eső, lassan aláereszkednek az esőcseppek, ami remélhetőleg nekünk lesz majd jó ezen a mérkőzésen. De nézzük, mi van, hiszen e pillanatban ott van a labda a brazil játékosoknál. Vágják előre, megint ott van a középcsatár Indiónál, elcsúszik azonban Kocsis, megtámadja, de még mindig Indió lábába tatta a labdát, és aztán Zakariás, Zakariás, de ragyogó ez a Zakariás, szerel, Kocsis majd Tóth kettő lenne a labda, úgyhogy a szaladj Tóth, szaladj, de nem bírta, nem volt elég gyors a futása, a labda kicsúszott az oldalvonalon túlra, Bauer végzi el a bedobást, igen, gyorsan igyekszik, idegesek a brazil játékosok, csak nyugodtan, fiúk, nyugodtan, a miénknek szól persze a bíztatás, buzdítás, úgy van, Tóth kettő utána megy a labdának, és aztán szabálytalan akasztják őt, és pedig a magyar térfél közepén az első félidő 26. percében 2-1-es vezetés ülnél.
4: Fantasztikus kezdés az 1954-es VB negyeddöntőjében Brazília ellen, hamarosan jön a folytatás is, de most néhány perc erejéig visszatérünk a jelenbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: 6 újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. Fontos határidőre figyelmeztet a NAV. Egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
9: Ecuador meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyes második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén szintén magyar idő szerint ma hajnalban Japán-Svédország 1-1, ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadikként pedig a svédek is tovább mentek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. A társházigazda amerikai együttes majd a bosnyákok ellen folytatja a VB-t. Hanga Ádám távozik a spanyol kosárlabda bajnokságban szereplő Juventud Badalonától. Erről a klub számolt be hivatalos oldalán. A 37 éves játékos szerződése június végén lejár, és nem hosszabbított. Hanga Ádám 2 idényt töltött a Badalonában, amellyel idén bajnoki elődöntőig jutott. Arról egyelőre nincs hír, hogy Hanga hol folytatja pályafutását. Marozsán Fábián bejutott az elődöntőbe a majorkai füvespályás tenisztornán, miután a legjobb 8 között 6-4-6-3-ra legyőzte a világranglistánál a 11 helyjel előrébb rangsorolt szerb Miomir Kecmanovicsot. Marozsára ma az elődöntőben a második helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovic Fokina vár.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A villamosenergiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót.
0: Közlekedés.
9: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé. Tatától Biatorbágyig időszakosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aztán az M5-ösön Röszke felé az M0-es autóút csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres, az M0-es autóút forgalmára is visszahat. Aki teheti, kerülje el az érintett autópályát, és az 5-ös főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllő és mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Budapesten az FM 105.9-en.
4: 1954. június 27-én a svájci foci VB Magyarország-Brazília negyeddöntőjében a németek ellen megsérült Puskást nélkülöző magyar válogatott a negyedik percben Hidegkúti góljával szerzett vezetést, majd Kocsis is betalálta a hetedik percben. Gyalma Santos a 18-ban szépített, 2-1-es magyar vezetéstől a 26. perctől folytatjuk a multidézést.
5: Bozsik, rúgja előre a labdát Tiborhoz, Zolikán, menjél most el, pontosan a félvonalon áll Tibor Zoltán. Maga elé teszi a labdát, aztán továbbadja Bozsiknak, Bozsik a jobb összekötő helyén van, aztán Buzánszki átjön a másik oldalra, brazil térfére, megint Tóth kettőnek adja a labdát, Tóth kettő laposan Tiborhoz, Tibor fölnéz egy pillanatra, elhúzza a labdát, közeledik a 16-oshoz, de pontosan brazil játékos lábába teszi, szerencsére Didi lábáról visszajön hozzá, most jobbra küldi Buzánszkinak, Buzánszki a brazil térfél közepén van, íveli előre, Kocsis felé a labdát, Kocsis fejéről tovább kerülne a labda, ott van Bozsik előtt, Bozsikot megtámadják, belerúg az egyik brazil játékos, nem van már egészen az alapvonalnál a labda, Tóth próbálja befelé ívelni, sikerült is a beívelés, D. Santos elől, a 16-os tájékán vagyunk, Tibornál van a labda, Tibort megtámadják, szabálytalanul nem csipol a játékvezető, Zakariási a labda, Zakariás beküldi a 16-oson belőle, ott azonban N. Santos kikíséri az alapvonalon, Dura annélkül, hogy magyar játékos nyúlt volna hozzá, így tehát kedves hallgatóim, az első félidő 26. percében 2-1-es magyar vezetésnél ezen a hallatlanul izgalmas magyar-brazil mérkőzésen kapukirúgás következett. Előre száll a labda, Lantos rúg most bele, visszahúzza, remekül a labdát, bravo Miska, nem győzöm dicsérni a kitűnő magyar balhátvédet, aki igazán tudja, hogy mi a feladata, mi a kötelessége, remekül játszik, nem engedi szóhoz jutni a brazilok legveszélyesebb játékosát, Julinhót. Közben a labda egy brazil játékosról az oldalvonalon kívülre került, bedobás következik, ezt is Lantos végzi el, nézi, hogy kinek adja a labdát, most dobja befelé, Hidegkúti lábára száll, aztán tovább előre Tiborhoz. Tibor kifordul vele, ott áll mellette két magyar játékos is, ő hátrafelé küldi egy kicsit Bozsiknak, de Bozsik még elcsípő, most Tóth kettője a labda. Tóth kettő ott jár már a brazil térfél közepén, Kocsisé. Kocsis felvágják 20 méterre a brazil kaputól, utána azonban Didi oda megy hozzá, megfogja Kocsis, Kocsis is megfogja Didit, és aztán szabadrúgás jár a miénk javára. Most készülődik neki a szabadrúgás elvégzésének, Bozsik Cucu, a játékvezető kiméri a 9 métert, Bozsik leállítja alaposan a labdát, íveld előre. Úgy is van, Kocsis felé száll a labda, kifejelik azonban a brazil játékosok, tovább száll a labda 16-oson belőle, át a másik oldalra, ott Tóthot meglöki az egyik brazil játékos Julinho, de a játékvezető nem sípol, D. Santos éles a labda. A jobb hátvéd előre teszi pontosan Hidegkúti lábára, még mindig ott vagyunk a brazil térfélen. Hidegkúti kivár, most Bozsiké a labda, Bozsik rögtön visszaküldi Tibornak, Tibor gyönyörű alaposan tovább Tóth Mihálynak. Tóth Mihály a 16-os felé közeledik, de aztán egy kicsit hátrafelé jön. Most teszi előre Tibor elé a labdát, azonban túlságosan meredek a szögtetés. Tibor csípőre teszi a kezét és mutatja, hogy ez bizony ő sem érhette el. A kapusé lesz a labda, aki rögtön kirúgja előre, Bozsik utána megy is, hogy elkanalazza. Ragyogóan játszik két fedezetünk. Zakariásnak adja a labdát, remekül megértik egymást, majd Tóthé. Tóth ne hátra, ne hátra, hátrafelé cselez, Lantosnak adja a labdát. Lantos rögtön egyből vágja előre, de a 16-oson N. Santos fejéről kerül tovább. Bauerhoz a labda, Bauer megtolja, Buzánszki remek, jól van. Buzánszki belevetődve szinte előre fejeli, de aztán túlságosan utána megy a labdának. Ne olyan előre, gyere hátra. Előre is vágódik a labda Diditől tovább, ott van most a brazil támadás íme, e pillanatban Julinho szállhatta előre a labdával, azonban remekül keresztez nagyszerűen, Lantos fejéről a lábára teszi a labdát, már is Tóthé, majd Hidegkúti, aztán újra Tóthé, Tóth szágult vele, elviszi a labdát, megtámadják, de D. Santos lábáról csak az oldalvonalon kívülre kerül a labda, majdnem az ötössel egy magasságban, nekünk kellene bedobni, kíváncsi vagyok, a játékvezető mit ítél, úgy látszik, a brazilok javára ítéli meg a bedobás jogát, a másik oldalon történt, lehet, hogy neki van igaza. D. Santos veszi kézbe a labdát, most e pillanatban az első félidő 28. percében 2-1-es magyar vezetésnél, majd aztán tovább kerül előre a jobb oldalra, ott összecsap két játékos, elesik Indio, úgyhogy Zakariás lesz a győztes, a játékvezető közben pedig sípol, és azt mutatja, hogy a labda már túljutott az oldalvonalon, kíváncsi vagyok, hogy most kinek a lábáról, magyar vagy brazil játékos lábáról, mert közben Indio elcsúszott. A játékvezető most mutatja, hogy magyar bedobás következik, tehát a felező vonal tájékáról Lantos dobja előre a labdát, kicsit könnyelműen, pontosan rátette Umberto lábára, az tovább adta Julinhónak a labdát, Julinho hogy megy el, és hogy megy el a labdával, már is Indio, majd újra Julinho a labda útja, Lantos most igyekszik megtámadni, Julinho kicselezte, íveli befelé a labdát, Lóránt ott áll, kirúgja, de még mindig a brazil játékosoké, a jobb fedezet Brandão, Zinho íveli előre, Kocsis kiöklözi, de közben már két brazil játékos is lesen volt, úgyhogy a közbeavatkozásra nem is volt olyan nagy szükség. Minden esetre látjuk, hogy bíztató formában van Gross és Gyuszi, remek volt az öklözése, hiszen lesállás miatt most e pillanatban, mondom, nem is volt szükség az öklözésre, mert lesállás miatt szabadrugás a miénk javára. Lóránt lábára teszi a labdát, majd visszakapja Gross és Gyuszi, aztán jobb lábbal lőiveli ki a 16-oson. Kívülről a labdát egy kicsit, ott Bauer mellére száll pontosan, miért nem dobott Gyuszikán, miért nem dobott, sokkal jobb lenne. Így, hogy az előreadást, amit Bauer küldött előre Juninho felé, Lantos nem tudja tartani a télsőt, ott van Zakariás, de átjátsza őt is Juninho. Juninho már nem járott a 16-oson belül, odaadja Didinek a labdát, Didi is remek cselekkel menne el, Bosik igyekszik megtámadni, Juninho-i a labda, azonban Grosic ragyogó elvetődéssel a beívek labdát elcsípi. Jaj, vigyázni kell, mert a legkisebb könnyelműséget a brazilok kihasználják. Szerencsére most kidobta Grosic Gyuszi a labdát, és pedig jó helyre Csibor lábára szállt, ott van már mellette Hidekuti. Hidekuti át is emeli a labdát tovább Tóth Mihály felé, azonban D. Santos beéri, és elkanalazza a labdát a magyar bal szélső elől, ott van Didinél, Didi jobb lábbal küldi tovább, Brandozinho a jobb fedezettől állt a magyar szél közepére. Brandozinho most jobb lábbal laposan küldi tovább előre. Humbertót a jobb összekötőtől van a magyar ötössel, egy magasságban, de veszélyes helyzet. Tóth kettő levegőben rúg, hátra jött a 11-es pontra, de szerencsére ezzel megzavarta Mourinho-t, a brazilok bal szélsőjét, úgyhogy a labda végül Mourinho lábáról került ki az oldalvonalon túlra. Bedobás következhet a miénk javára az első félidő 31-32. percében, 2-1-es magyar vezetésnél. Tóth kettő kapja meg a labdát, Buzánszky fejére teszi vissza, Buzánszky hazadással küldi visszafelé a labdát, de egészen messziről, a közönségnek nem nagyon tetszett, de nem baj, a legfontosabb az, hogy hasznos legyen az, amit csinálunk. És Gross is most kézből rúgja ki a labdát, megint az oldalvonalon túlra, a brazil térfélen. Nem lenne jobb Gyuszikám, ha kidobnál? Hát sokkal jobban megy a kidobás. Nem értem meg, hogy egy ilyen okos fiú miért nem azt használja, amit jobban tud. Na most a bedobás után azonban Pinheiro, a brazilok középhátvédje hosszú ívben akarta szöktetni Juninhót, és a labda túlszállt, az oldalvonalon bedobás következett, Lantos dobja befelé a labdát, megint Grosicsnak a 16-oson belülre. Grosics fölnéz, persze nagyon nehéz kidobni a labdát, hiszen minden játékos pezezzek a brazilok, most előre rúgta, és ezúttal szépen pontosan Kocsis lábára. Kocsist azonban elválasztották a labdától, úgyhogy Bauernál a bal fedezetnél van a brazilok térfelén a labda. Pontosan Tibor lábára teszi, na lennyél Zoli, áthúzza Kocsisnak, Kocsis elviszi, maga elé teszi, aztán kivágja tovább Tóth kettőnek, de szabálytalanul elhúzták a labdát, játékvezető belerúgta Kocsisba, hát ezt észre kell venni az ilyesmit, úgyhogy előre jön megint a brazil támadás, ezt Hidekuti állítja meg, Bosiki a labda, Bosik gyönyörűen viszi el a brazil játékosok mellett, most csinál a labdával, amit akar, Kocsis már talpon van, most vágja ki azonban Tibornak a labdát, Tibor a jobb szélső helyén van, befelé ívelni, Enszantoszba ütközik a labda, Enszantos szépen hozza fölfelé, ott van a brazil térfél közepén, támad meg, Tóth kettő megtámadja, a hátáról vágódik tovább előre a labda, ott van egy pillanatban Tóth Mihálynál, majd Hidekuti igyekszik elmenni, egy csel, még egy csel, hátrafelé száll azonban a labdája, Juninho, aztán Didier, bravo Bozsik, megtámadja, elrúgja a labdát, de még mindig a braziloké. E pillanatban Zakariás mellett elhúzza a labdát Indio, és úgy, hogy a labdába csak az utolsó pillanatban tudja beletenni a lábát, Zakariás. A bedobás következett, mert az oldalvonalon túlra szállt a labda, a bedobás után a brazilok közelednek a 16-osunkhoz. Humbertónál van a labda. Tovább adja egy pillanatban nagy a nyomás, azonban Buzánszky belerúg a labdába, de még mindig nem jutottunk túl a félvonalon, sőt a brazil balhátvéd Enszantosnál van a labda. Éveli elére egyébként veszélyesen, az ötös ponton azonban nincsen senki, úgyhogy a labda elhagyja a játékteret, annélkül, hogy akár magyar, akár brazil játékos hozzányúlt volna, és pedig az első félidő 34. percében 2-1-es magyar vezetésnél. Leállíthatja tehát Grosics Gyuszi újra a labdát, közben itt szaporán száll a szó a világ minden része felé. Fantasztikus, mennyi rádióállomás közvetít Paraguay, Lengyelország, Belgium, Bécs, Zürich, Köln, Brüsszel, Milánó, London, 6 brazil rádióállomás, egy német, svájci rádióállomások mind-mind továbbítják a magyar csapat ragyogó játékáról szóló híreket. Hiszen megint Tibor gyönyörűen szökteti Tóth kettőt, de ne állj le, leáll, hogy miért áll le, mikor szabad az útja, ezt nem érte. Aztán az ellenfél hasán keresztül akarja előre küldeni a labdát, úgyhogy szerelni tudnak. Szerencsére Lóránt a félvonalon biztos lábbal rombol, Hidekutihoz kerül a labda, Hidekuti Bosiknak adja, Bosik elhúzza megint a védők mellett, nem tudják tartani. Ezúttal azonban szép szabályos szerelés volt Didi részéről, Hidekuti utána megy a labdának, ő próbálja megszerezni, aztán Bosik is, és Bosik most szerelni tudott. Tovább került a labda Tiborhoz, Tibort megint szerelni tudták, újra ott van, azonban Tóth Mihály, most az övé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis a 16-os tájékán vágja a lába között kifelé, Tóth Mikska, vigyázz most, lő, a lövés azonban nem jó, elkerüli vagy 6-8 méterre a kaput. Nem tudom, mi van Tóth Jóskával, olyan jó játékos, olyan kitűnő futballista, de nincs meg az önbizalom. mozgalma, szabad az útja, és nem megy előre, hanem leállítja, lelassítja a labdafutását. Közben a kapukirugás után milyen hosszú kapukirugás? Zakariás minden tudására szükség van, hogy terelni tudjon, és pedig Humbertoval szemben, szerencsére közben Humberto a brazil jobb összekötő szabálytalanságot is vét, mint egy 25 méterre a magyar kapudót. Szabadrugás tehát a miénk javára. Lóránt hátrafelé küldi laposan a labdát Grosicsnak, ő a 11-es ponton szedi föl, kijön a fekete mezben védő magyar kapuvédő egészen a 16-osig, jobb lábbal rúgja előre a labdát Kocsis felé. Kocsis és Bauer csapnak össze, Kocsis lesz a győztes, megint Tóthi lenne a labda. Az utolsó pillanatban azonban beéri megint En Santos, és kipöccinti a labdát a fehér szögletzászló mellett. Bedobás következett, Hidekuti lábára szállt a labda, onnan tovább előre, Tóth kettő igyekszik megszerezni, befelé vágódik azonban brazil játékos lábáról, Didi elcsúszik, ott van Kocsisnál a labda, Kocsis szerelni tudja Pinheiro, elküldi a labdát messze az oldalvonalon túlra, még a brazil térféle mint egy 15 méter a félvonalon innen, Buzánszki készülődik neki a bedobás elvégzésének, most dobja befelé, Hidekuti fején van a labda, tovább kerül, azonban pontosan Bauer lábára, onnan előre Mourinhohoz, Mourinho befelé vágja Didihez, Didit szerelni tudja azonban Cibor, Pozsik, majd Buzánszki a labda útja, Tibor lefekszik a földre, mert Didi belerúgott. Hely, mi volt ez? Ellis játékvezető, nézzük meg, hogy mi van. Didi hátrafelé küldi, Tibor fekszik a földön, nem lesz ez jó így, nem lesz ez jó így, vigyázzunk csak. Brazil játékosok, Didi, bármilyen remek ez a Didi, azért mégsem szabad ilyesmit csinálni. Hoho, várjunk csak egy pillanatra, jó van? Na, nincs már semmi baj, a két játékos kezet fog egymással. Tibor mutatja a combját, Didi is a zőcombját, és utána Bozsi kiveli előre a szabadrugás, Kocsis fejjel hátrafelé, azonban a kapu torkában Castillo, a brazilok kapu védője elcsípi a labdát, mert nem volt kellő erő Kocsis fejesében, hiszen hátrafelé kellett küldenie. A kidobását elcsípte Bozsik, de a labdája Didihez kerül, és Didi már is indiót dobja támadásba. Ott van Humbertónál a labda. Humberto egy kell csinál, még mindig nála van 20 méterről lő, lapos lövés, azonban a lövés, de jó ez a lövés, de jó ez a lövés. 5-6 méterre elcsúszik a jobb alsó kapufa mellett. Jól van, állítsuk le a labdát, úgy van Bozsik. Kapja meg, odaadja tovább előre a labdát, de még mindig benn van a 16-oson belül, a játékvezető sípol, mutatja, hogy nem szabad hozzányúlni a labdához a 16-oson belül, ki kell rúgni azt a 16-oson túlra. Újabb kirúgás következik tehát, Grosics készülődik most neki, látszik, hogy nem nagyon szívesen rúgja ki a labdát, pedig jobb lábbal jó rúg ki, most is előre száll, pontosan Kocsis fejére a labda, onnan gyönyörű fejes szöktetés, Tóth kettőz, hát üres az üt, miért nem mész Tóth? Nem, átível a másik oldalra, De Santos fejére, onnan szerencsére tovább kerül a labda, Hidekuti elhúzza, hely, de csúnya volt, de még mindig az övé a labda, megtámadták nagyon csúnyán, a 16-oson lő, és a lövés Pinheiro hasáról vágódik ki az alapvonalon túlra, egy kicsit nagyobb a fals ebben a labdában, az elmozduló Castillo mellett beszállhatott volna a sarokba. No, de nem baj, szögletrúgás következik, tehát 7 perccel az első félidő befejezése előtt 2-1-es magyar vezetésnél. Tóth kettő készülődik neki a berúgásnak, jobb lába líveli hátrafelé a labdát, Kocsis leveszi, Cibornak adja, Cibor lő, felléptál, de szép volt! Kapásból vágta jobb lábbal Tibor a 16-osról a labdát, remekül eltalált lövés, azonban sajnos a bal kapuka mellett dúdult el a bomba. 6 perc van már csak hátra az első félidőből, 2-1-re vezetünk, amikor a Pinheiro hosszú kirúgása után Juninho fejjel a labdába, majd Humbertoé, Humbertót most megtámadja Zakariás, nem sikerül szerelnie, Juninho, majd újra Humberto a labda útja, Humberto megy előre, Lorán megtámadja őt, és az alapvonal tájékán Humberto nagyon csúnyán rúg bele Lóránba, úgyhogy a játékosunk egészen a kerítésig vágódik ki. Igen, kemény néha a mérkőzés, hiába felborzolódtak az idegek, akár csak az önöké is, meg az enyém is, ugye kedves hallgatóim, de szerencsére Ellis játékvezető igyekszik kézben tartani a mérkőzést, a szabadrugást megítélte az alapvonalról, Lantos föladta kézbe Grosicsnak, Grosics előre vágtatva,

kapott kettő, igyekszik elhúzni, Hidegkuti megy utána, megint Bozsiké lenne a labda, de ott van újra, csak Indió sarokkal küldi hátrafelé, Bozsik menj utána, el is csípte a labdát, de nem! Hely, de szédületesen megy előre Mourinho, Buzánci beéri, jól van Jenő, kitűnő Buzánci Jenő, használt neki a figyelmeztetés, egyszerű megoldásokkal dolgozik, kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra, a bedobás után Indió támad, ott van-e pillanatban a labda Bauernél, Bauer hátrafelé küldi, Didinél van, Didit megtámadja Szibor, heves küzdelem, azonban Didi elhúzza a labdát, ott van Brandão Zinhónál, és közben már Didi leült a földre, azért, mert Szibor szabálytalanul akasztotta. 35-40 méterre a magyar kaputól szabadrugás, ezúttal a brazilok javára. Fantasztikus, mennyire az idegek harca ez a mérkőzés. Bauer végzi el, kivágja a labdát Julinho-nak. Julinho a 16-os a legymagasságban, van neki, csúszik előtte a labda az oldalvonalon túlra. Közben, ha jól látom, ismét elállt az eső. A bedobást elvégeztük, Zakariás lábán táncol a labda tovább. Lantos előre vágja, de még innen vagyunk a félvonalon túl. Sőt, Didinél van a labda. Didi tovább adja, megint Brandão Zinho jobb fedezet íveli előre magasan a labdát. A fejek fölött elszáll, ott van Mourinhónál, egészen az alapvonalnál a labda. Mourinhót most megtámadná, Buzánski nem sikerült szerelni, ott van azonban Lóránt, elküldi a labdát, de erősebben Lórikám, Enszantoszi. A bal hátvéd újra a 11-es pont tájékára íveli előre, Grosics kiöklözi a labdát. Tóth Mihály hátra jött a 16-osra segíteni, na most okosan előre. Előre is vágta Szibor lábára a labdát. Szibor még mindig a magyar térfél közepén van, azonban e pillanatban ott állnak mellette társai. Szibor viszi a labdát Kocsisé, Kocsis gyönyörűen húzza el a labdát, mesteri, ahogy játszik Kocsis Anyi. Tovább teszi Tóth kettőnek, Tóth kettő azonban húzza a lábát, úgy látszik megrúghatták az imént, nem tudja elérni a labdát, sérülése van, úgy látom, remélem azonban, hogy nem komolyabb, de nagyon húzza a labdát, és az kicsúszott az oldalvonalon túlra, fogja a combját, e pillanatban Szűcs Gyúró megy oda, de ez alatt a brazilok támadnak. Hely, Lantos, milyen remekül játszik, csodálatosan, szépen hátra húzza a labdát, aztán előre adja pontosan Kocsis lábára. Kocsis kivágja Hidegkutinak, aki a jobb szélső helyére húzódik ki, Hidegkuti összecsap Enszantosszal, Enszantosz lesz a győztes, ő tudja az oldalvonalon kívülre pöckölni a labdát, aztán Ciborré a beadást, Cibor tovább adja a labdát Hidegkutinak visszafelé, Hidegkuti kivár egy kicsit, fölnéz Mostível át a másik oldalra, ott Tóth Mihály lehet, menjél előre a kapu felé, Mostível befelé, Kocsis merre veszi, leadja maga elé, teszi Hidegkutinak, aztán közben nyúl egy brazil láb, hallatlan bal szerencse, előre vágódik Julinhóhoz a labda, Julinho a félvonalról indul el, induljak, adja a labdát, indul át, megy Lórántól, Lóránt fölvágja. Fölvágta Lóránt, a brazil játékos Lórika miért vágta föl? A 16-oson túlról a játékvezető most figyelmeztetni fogja Lórántot. Megnézi a hátát, bizony-bizony. A legközelebbi esetben nagyon vigyázz, Lóri fölírja a nevét és a számát. A szabadrugásnak a brazilok most neki készülődnek, Tóth pedig húzza a lábát, hogy milyen bal szerencsénk van a sérülésekkel, milyen bal szerencsénk. Tóth most átmegy oda a másik oldalra, de nem tud a lábára lépni, nézzük csak, húzza biceg, Julinho közben befelé íveli a szabadot, Grosics kiugrik, kiöklözi a labdát, és aztán utána ugrik, macska ugrással, bravo Gyuszikám, lehúzza a labdát, Tóth kettő nem tudja, csak húzza a lábát, közben Grosics előre rúgja a labdát egészen a másik térfélre, de ott nincs magyar csatár, beszáll a labda a 16-oson belőle, 2 perccel az első félidő befejezése előtt Castillohoz, Castillo rögtön kidobja előre Pinheirónak, Pinheiro a brazilok közép hátvédje, a brazil térfél közepéről jobb lábbal íveli előre a labdát, oda jobb szélső helye felé, ott Lantos áll és biztosan tartja a jobb oldalt, közben szabálytalankodnak vele, szabadrugás most a miénk javára, Tóth kettő megint kijön ide a jobb oldalra, nagyon fájhat neki a lába, húzza a bal lábát, csak a jobb lábán tud menni, nem láttam pontosan, mikor történhetett ez az összecsapás, a szabadrugást elvégezte közben Lantos, ott van Tibor lábán a labda tovább Bozsikhoz, Bozsik tovább pöccinteni azonban kezét, hogy használja az egyik brazil játékos a félvonalon túl, szabadrugás megint a miénk javára, Tóth közben lejön a pályáról, 10 emberrel játszunk, Tibornál van-e pillanatban a labda, Tibor most fölnéz, most vágja tovább Tóth Mihályhoz, Tóth Mihály előre, nem hátrafelé cselez, hátrafelé, most adja vissza Zakariásnak, Zakariás Lantos lábára teszi a félvonalon át a hátvéd, aztán tovább megint Tóth Mihálynak, Tóth Mihály most vágná befelé, bele száll a labdába, D. Szantos elszedte tőle, Lantos lábára száll onnan tovább előre Tóth Mihályhoz, Tóth Mihály ellen azonban a játékvezető szabadrugást ítél, csak azt tudnám, hogy miért, mikor hátrahúzva, ollózva akarta küldeni a labdát, D. Szantos íveli előre, ott van megint a magyar térfél közepén, Julinho jön előre a labdával, Julinho megtámadja Lórát, nem tudja szerelni, Indió lövés, fellé száll a lövés. Szerencsére közben már lesre is szaladt a brazil játékos, már megdermed bennem a vér, megdermed, hiszen 10 emberrel játszunk, kedves hallgatóim. Nem akarom, hogy letörjenek otthon, nem akarom, mint Puskás esetében történt állítólag, de azt kell mondanom,

0: határtalan balszerencse üldöz bennünket, hiszen íme megint csak egyik játékosunk megsérült. Se baj, 2-1-re vezetünk, csak tovább, fiúk, tovább, így, hiszen ott van Hidegkuti, gyönyörű adja Kocsisnak a labdát, Kocsis Tibornak, Tiborkám, lőd rá! Nem, még mindig kivár, kihúzódik, most ívelné befelé, azonban túlságosan sokáig kivárt a labdával, Enszantos beérte őt, és most nagy birkózás folyik a két játékos között, Pinheiro is oda megy, ő lesz a győztes segíteni. Közben átvágódik a másik oldalra a labda, de Tóthé, miért nem vállalkozó lövésre, Bozsikló fölé! Tóth előtt szabad volt az út, hát miért nem megy a két szélsőnk előre? Beívelt a labdát Bozsikhoz, és Bozsik mellett ketten álltak, 20 méterről leadott lövése, persze a kapu fölé szállott. Több vállalkozó kedvet a két szélsőtől, jó játszott mind a kettő, különösen Tóth jött hátra rengeteget segíteni a védelemnek, amikor arra szükség volt, azonban nem tudom, valahogy nem futja talán kellő erőből, nem tudnak előre törni a kapu felé, inkább leadásokra vállalkozott most is Tóth, amikor szabad volt az útja. No de mindegy, nézzük, a kapus közben kirúgta a labdát előre Enszantosnak. Az utolsó percben járunk, az első félidőben, amikor előre vágódik ismét a labda, egészen a magyar alapvonalig, ott Lórán beéri a brazil játékos, kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra. A bedobást már is elvégezték, ott van a balszárnál a labda, ma a Rinho, a bal szélső igyekszik beívelni, jól is száll befelé a labda, veszélyes az ív, majdnem a jobb sarokba hull, azonban Grosics minden labdán rajta van, amit védeni lehető véd, biztosan véd a magyar csapat kapuvédője. Aztán jobb lábbal hosszú ívben küldi előre, de csak Hidegkuti tanyázik elől a 16-os tájékát, olyan hosszú a kapukirúgás, hogy megint átszáll egészen Castillohoz a brazil kapuvédőt, a játékvezető közben az óráját nézi, amikor kidobja előre a labdát, és most a félidő végét jelzi, a játékvezető is hívszó. Hájjáj, kedves hallgatóim, vezetünk 2-1-re, de én azt hiszem az a legokosabb tanács most, hogy aki tudja, az vegyen be egy karilt a második félidőre, hogy ezeket az izgalmakat kellő idegállapotba tudja majd végighallgatni, végig szurkolni velünk. A magyar csapat tehát az első 45 percben 2-1 arányú vezetésre tett szert.
1: Hát ennyi év táblatából már ne vegyen be senki idegnyugtatót, hiszen 72 éve tudjuk a végeredményt, de szerintem jó lesz meghallgatni a találkozó második félidejét is. Hamarosan jön.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 1954. június 27-én a svájci foci VB Magyarország-Brazília negyeddöntőjében a magyar válogatott a negyedik percben Hidegkuti góljával szerzett vezetést, majd Kocsis is betalált a hetedik percben. Gianna Santos a 18-ban szépített, így 2-1-re vezetett a válogatott a szünetben. Az első félidő lefújása után ajánlotta Szepesi György a hallgatóknak, hogy vegyenek be idegnyugtatót. Ő valószínűleg nem vett be, mert ugyanolyan sodró lendülettel közvetítette a második játékrészt is. Ha tehetik, egy percet sem ulasszanak belőle.
0: Nehéz 45 perc lesz, kedves hallgatóim. Tóth 2 kijutt ugyan a pályára, de nagyon húzza a lábát, sérült. Nem tudom még pontosan, mi történt vele. Most kezdődött el a második félidő, Bozsik lábára szállott előre a labda, aztán Hidegkuti, Énándi, vigyázz, Zsulinho megtámadja, Didinek adja, közben előre száll a labda, 16-oson belőle, ott azonban Lórán biztosan fejeli ki. Hadd mondjam meg, hogy Nyugat-Németország 1-0 arányban vezet Jugoszlávia ellen a genfi mérkőzésen. Közben Lóránt remek szöktetéssel küldi előre Tibor támadásba. Zoli elmegy, Kocsisnak adja ki a labdát, Kocsis visszafelé a 16-oson belőle, ott Tibor igyekszik elhúzni a labdát, Kocsis megint elvinni, aztán miután az egyik brazil játékos lábáról előre pattant, azonban végül is a brazil védelem fölszabadít, és a másik oldalon Lórán bal lábáról vágódik visszafelé a labda. Ott van egy pillanatban Bozsik térdén, Bozsik ragyogóan játszik, gyönyörű cucu, amit csinál, csak így tovább, te vagy a lelke a csapatnak. Előre íveli a labdát, szabálytalan akasztják, hely, de a játékvezető nem sípol, közben Bozsikot megrúgják a pálya közepén, mi ez Brazília? Mi ez Brazília? Ez a játék, vajon ilyesmi? Hallatlan, a visszafelő futó Bozsikba belejúg az egyik brazil játékos. A játékvezető ezért nem ítél figyelmeztetést a brazil játékossal szemben. Körülfogják a magyar fiúk, Szűcs megint berohan oda a pályára. Úgy látszik, mindenfajta eszközzel akar Brazília győzni ezen a világbajnokságon. A második játékos, akit lerúgnak, a játékvezető közben szabadrugást ítél a miénk javára, csak azt nehezményezem, hogy miért nem figyelmeztette a brazil játékost. Nézzük most, mi lesz, leállítja Lantos a labdát, és pedig a félvonalon túl a brazil térfélen íveli előre Kocsis felé, Kocsis fejéről hátrafelé száll, mert hárman is állnak mellette, úgyhogy a brazil védők felszabadítanak, és e pillanatban a brazil bal összekötő törhet előre vele, Zakariás megtámadja, és most ő szabálytalankodik a másik oldalon. Fiúk, ne veszítsétek el a fejeteket, ne veszítsétek el, szabadrugást, Didi végzi el, Bozsik lábára teszi a labdát, Bozsik szerencsére talpon van már, aztán hidegkúti Tibornak előre, menjél Zolikám, ott a tót, most neki ad oda! Nem adta oda, hanem egy csel csinál, elhúzza hátrafelé a labdát, pedig Tóth most szélsebesen egyedül száguldott. Most adja ki, amikor már rossz, Szibor! Most adta ki a labdát, amikor már az oldalvonalon kívülre került, és Tóth nem kapta meg elő. Kár az ilyesmiért. 2-1 az eredmény a miénk javára. A második félidő a harmadik percében, közben azonban a bedobás után megint a brazil játékosoké a labda. En Santos rúgja előre, egészen messzire. Buzánszki versenyfutása a magyar játékos győzelmével végződik a brazil bal szélsővel szemben, és Buzánszki fejéről az oldalvonalon kívülre kerül a labda. Bedobás következik, Marinho dobja előre, Bozsik ott van azonban, igyekszik elcsípni a labdát, és megint az oldalvonalon kívülre tisztált. Újabb bedobás ezúttal a magyar 16-ossal egy magasságban. Ott van a bal összekötőnél. A bal összekötő átível a másik oldalra, Lórián belerúg a labdába, kirúgja előre. Tóth Mihály szállna bele, azonban nem tudja elvinni. Szerencsére Lantos ott van, ő íveli, aztán tovább előre. Kocsis egyedül van elől a magyar csatársorból. Nyomják, mégis elfejeli a labdát, Tibor, majd Kocsis újra a labda útja. Kocsis most kifordul, átível a másik oldalra. Tóth Mihály közben hátulról szállad előre a labdáért, azonban a brazilok jobb hátvédje D. Santos kikíséri a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következik, visszafelé küldi, befelé Castillo kapusnak a labdát. A második félidő harmadik percében járunk. Kapukirugás következik, kapus kézből rúgja előre. Juliño fejére száll a labda, onnan tovább megint Humbertohoz. Humberto áttör, Indiónak adja a labdát, 20 méterre vagyunk a magyar kaputól, lövés! Rosic azonban biztosan védi a labdát. Bravo, Gyuszikám, bravo! Csak így tovább. Hidegkúti kapja meg aztán a kidobást. Hidegkúti mindenütt ott van. Micsoda lelkesedéssel harcol ez a játékos, akit öregnek neveznek a társai, de nem öreg a szíve. A szíve teljesen fiatal. Ott van Kocsisnál egy pillanatban a labda. Kocsis fölnéz előre, íveli újra Tóth Mihálynak. Na most, most egy jó beadást. Nem. Hova teszed Tóth Miska labdát? Úgy van, de Tibor utána megy. Elnyargal, és Tóth Mihály visszafut. Hát nem lehet szélsők nélkül játszani. Hát miért kellett? Na mindegy. Szóval nézzük most. D. Santos vágja előre a labdát egy pillanatban. Lóránt feje fölött elszáll, vigyázz, mert ott van az Indió. Hátrafelé adja, de milyen élesen a labdát. Grosicsnak nagy nehézséget okoz, hogy fölszedjed, aztán kidobja előre Buzánszkinál. Ne könnyel, milyen Buzánszki! Előre a labdát, ott van Zakariásnál egy pillanatban. Zakariás kivár, laposan gurítja tovább Lantosnak, meg kell toldani. Na most Tóth Miska, javítsál, javítsál! Úgy, laposan, úgy van, Tiboré a labda. Tibor Kocsisnak, Kocsis visszahúzza Tibornak! Tibor a 16-oson belül van, de nem tud előre törni, mert D. Santos megállítja. Előre rúgja a labdát Juliño-nak. Juliño még a brazil térfélen letoppolja maga elé, teszi. Tóth közben hátra jön, hogy igyekezzen szerelni, átíveli Didi felé a labdát. Buzánszki megtámadja, Buzánszki lesz a győztes, aztán előre vágja Tóthnak, a másik Tóthnak, de hiába jobb szélső nélkül játszunk. Tóth húzza a lábát, nem tudja elérni a labdát, kikerül az oldalvonalon túlra. Bedobás következik egy pillanatban, Pinheiro rúgja előre, aztán a labdát, megint ott van Indiónál a középcsatár, egyekszik előre törni. Lórán nagyszerűen szerel, bravo Lórikám, ilyen biztosan, tiszta lábbal szerelni. Hidegkúti a labda, majd Bozsiké, 10 ember is, hogy játszunk, élmény nézni a fiúk játékát. Itt van Tibornál a labda, Tibor menjél most előre, ott van a Tóth Miska, neki ad! Most adja Tóth Mihálynak a labdát. Tóth visszafelé, rögtön befelé. Szibor igyekszik elmenni vele. Kocsis is ott van, harcolnak, de kézzel fogják Kocsis Sanyit. Kézzel, lábbal kapálódnak a brazil védők. Sikerült szerelniük. Előre száll a labda Lóránt, visszarúgja újra. Kocsis Sanyi megint rámegy, hogy játszik a Sanyi is. Micsoda lelkesedéssel, gyönyörűen. Az övé aztán újra a labda. Szabálytalan akasztják, megint nem fúj a játékvezető. Didi lesz a labda. Didi laposan rúgja előre. Buzánszki belevetődik szinte a labda útjába. Úgy vágja előre. Na Zoli, egyedül Zolikám, ott van a Tóth Miska, most vágja ki, a Tóth Miska lőd rá, lövés, beleteszi a lábát a lövés pillanatába, azonban Pinheiro, és az alaponalon kívülre vágódik a labda a második félidő 5.-6. percében 2-1-es magyar vezetésnél, amikor 10 emberrel játszunk, mert Tóthot nem lehet teljes értékű harcosnak tekinteni a jobb oldalon. Tóth Mihály a bal szélsőnk most jobb lábbal íveli befelé a labdát, de jól száll hátrafelé, Hidegkúti tovább fejeli, azonban pontosan En Santos lábára száll. A bal hátvéd előre tör vele, most íveli át a másik oldalra, hosszú szöktetés. Lóránt ott van, vigyázz Lórikám. Kifordul vele, megállítja a középcsatárt, aztán előre Buzánszkinak. Buzánszki laposan viszi a labdát, viszi, most tovább pöcköli Bozsiknak, Bozsik elhúzza ott a játékosok mellett. Két játékos között is előre tudja adni, azonban ezúttal a brazil játékosok avatkoznak közbe, és az ő lábukról kerül tovább a labda, Bozsánszkit fölvágják, és nem csípol megint a játékvezető. Lóránt azonban ott van, és az oldalvonalon kívülre szerel. Tipikus aláfekvés volt, a játékvezető nem csípolt. Bedobás elvégzése után Bauernél van a labda, Bauer kiadja a bal oldalra Mourinhónak, a 16-ossal egy magasságban ívelődik befelé a labda, ott van a jobb összekötőnél, majd a jobb szélsőnél azonban. A jobb szélső Juninho e pillanatban ível befelé, de veszélyes a helyzet. Jaj, de lélegeztünk föl, fellélegezni. Ott van Bozsiknál, aki kihozza a 16-oson belülre, előre Cucu, ível is előre, a félvonalon elfejelik megint a brazil játékosok. Hallatlanul nagy a nyomás, ott van Zakariásnál, elhúzza a labdát, Buzánszki íveli tovább előre, Cibor gyere hátra, nem tudja. Megint a brazil játékosok, Dé Santos fejjel olyan hatalmasat bele, hogy a félvonalon, az alapvonalon kívülre száll a labda. Kapukirúgás következik tehát a második félidő 8. percében. Gyerünk előre egy kicsit, fiúk, gyerünk előre, csak lenne több kezdeményezés, bátorság Tóth Miskában, a balszélsőben. Nem játszik rosszul, rengeteget segít a védelemnek. Mindenütt ott van, ahol lennie kell, csak nem mer kapura törni, fél úgy látszik a felelősségtől. Közben a kapukirúgás után megint Tóth Mihály szépen fejjel a labdába. Jó van, Miska, Kocsis felé száll, Kocsist hárman őrzik e pillanatban. Tóth Miskáé lesz a labda, elhúzza, Hidegkutinak adja, most itt a Cibor! Cibor, menjél, Zolikám, a bal szélsőben van, az ő helyén van e pillanatban. Befelé cselezi magát, Hidegkutinak adja a labdát, Hidegkuti kivár egy pillanatra, most ível előre. Kocsis fejjel továbbítja a labdát, de nincs ott szélsőnk, nincs ott jobb szélsőnk, hiába. De még a Sánta... Tóth kettővel szemben is Didi szabálytalankodik, és csak Buzánszki az, aki erélyes rugással tudja elküldeni a labdát, sőt Buzánszkival szemben is szabálytalankodik Didi, de csúnya dolgok ezek a braziloktól, de csúnya játékvezető szabadrugást ítél, Bozsik végzi el, íveli befelé a 16-oson belülre, kifejelik a brazil védőjátékosok, hiába könnyű a dolguk, ott kevés a magyar csatár, hiányzik Puskás és hiányzik Tóth kettő. Na de pillanatban, miután előre ívelődött a labda, megint Buzánszki íveli tovább előre, Cibor Zoli leveszi, gyönyörűen veszi le, mester ilyen, tovább pöccinti, ott van Bozsiknál e pillanatban. Bozsik áttörne három védőn, de nem Cibornak adja, Cibor kiküldi Tóth kettőnek, na csak legalább beadni. Nem, visszafelé gurítja újra Cibornak a labdát. Cibor átkacsázik az egész védelmen, Bozsiknak adja visszafelé. Bozsik elhúzza a védők mellett, 20 méterről lő, fölé száll a lövés. Hiába kevesen vagyunk ott a 16-oson belül, pedig most Bozsiknak kár volt lőnie, mert ha átível a másik oldalra Kocsi Sanyi, egyedül állott meg Tóth Miska is, de se baj, hiszen Bozsik mesteri a játék ezen a mérkőzésen, mindent elkövet a győzelem érdekében. Kapukirugás, Pinheiro végzi el, rúgja előre, Lantos rögtön egyből küldi vissza, Tóth Miska menjél el, el is menne a labdával, de beleteszi az utolsó pillanatba Dé Santos a lábát a labda útjába, és a partjelző a brazil javára ítél bedobást, most száll befelé a labda, e pillanatban el, inkább előre, nem, a játékvezető int, hogy hátrábról kell dobni, most dobja visszafelé Castillo kapusnak a labdát. A magyar védelem előre húzódik, de aztán Lóránt hívja visszafelé társait, Castillo milyen hosszú ívben küldi előre a labdát, Buzánszki vigyázz, elszáll a fejed fele, de ellökte őt, ellökte Umberto, úgyhogy szabadrugás a miénk javára a második félidő 9. percében. Buzánszki leállítja a labdát 15 méterre a félvonalon túl, laposan teszi Hidegkuti lábára, Hidegkuti föleveli, elviszik előle, de újra Buzánszki ott van, közeledik a félvonal tájékára egy pillanatban, kivár egy pillanatig, úgy ível előre Hidegkuti, fejéről száll tovább a labda Bozsikhoz, Bozsike pillanatban a jobb összekötő helyén tör előre, keresztlabdát mondja itt mellettem, Kuruc, a magyar csapat kitűnő szakása, tovább is szállt volna a labda, de hiába nem keresztbe, a brazil védők szerezték meg is, már is Didi meredeken szökteti a jobb oldalon, előre törő Indiót azonban Lórán, milyen biztos most a második félidőben, csak így tovább, drága Gyucikám, kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra, bedobás következik, ott van egy pillanatban Umbertónál a labda, Umberto hátrafelé adja Juninhónak, Zakariás támadja meg és gyönyörűen szerel, tisztáz oldalvonalon kívülre, hátra jön az egész magyar csapat, csak Cibor tanyázik elő, e pillanatban a bedobás után előre és vágódik a labda a félvonal tájékára, mert Lantos remekül szerelt megint. Dé Santos próbálja most megszerezni a labdát, elhúzza a labdát Cibor mellett, könnyű a dolga, hiszen nincsen ott mellette senki a magyar játékosnak. Pinheironak adja, Pinheiro hosszú ívben előre küldi, a 16-oson lefejeli a labdát, Lauránta Didi elé, pontosan Didi tovább küldi, nagy most a nyomás, most vigyázzatok, fiúk, most vigyázzatok, az egész brazil csapat ott van a mi térfelünkön, még Dé Santos is a bal hátvéd ível befelé a 16-oson belülre, jól van. pont Grosics kezébe száll a labda. Grosics kidobja, de milyen jó helyre most Tóth Miskáé. Tóth Miska gyorsan, gyorsan, gyorsan! Szaladja labdával, frissebben, fürgébben már! Ej, de lassú, de lassú, de lassú, és rossz helyre adja. Nem baj, Cibor, utána megy, és fölvágják! Fölvágják, játékvezető sportás, figyelmeztetni kell ezért a brazil játékos. Hát meddig tűrhetjük, hogy fölvágják a játékosainkat? E pillanatban szabadrugás tehát a mieink javára, és pedig az oldalvonal mentén, mint egy 25 méterre a brazil kaputól. Tóth Mihály laposan gurítja tovább Tibornak, add vissza rögtön, ne fordulj ki! Nem, kifordul a labdával, ketten állnak mellette, lövés! A kapus védi a lövés, Tibor mégiscsak tudja, mit kell csinálni. Fordulásból váratlanul hatalmas bombát eresztett meg, és a kapus minden tudására szükség volt, hogy védeni tudjon. A kapu kirúgás elvégzése után Didi és Tibor csap össze. Tibor lesz a győztes, Bosik ki a labda. Bosik Tóth Mihály lábára teszi. Ő előre vágja a Kocsisnak. Kocsis fejjel továbbítaná, de nincs itt Tibor már. Két balszélsőnk van, és most e pillanatban mégsem volt egy sem. E pillanatban tehát De Santos könnyedén nyugodtan begurítja a labdát Castillo kapusnak, és pedig a második félidő 12. percében 2-1-es vezetésünknél, amikor a hosszú kapukirúgás után Lórán feje fölött elszáll a labda, de ott van Zakariás, hosszú előrerugás, Tóth Miska belerug a labdába, de milyen rosszul, szegény, szegény. Nem, a Tóth Jóska volt, bocsánat kérek, fáj a lába, nem tud játszani. Nem is szabad tovább játszatni őt. Közben előre száll a labda, Lórántot szabálytalan akasztják, szabadrugás a miénk javára. Tóth Jóska szegény vergődik ott a jobb szélen. Húzza a lábát, fáj a bal lába. 10 emberrel játszunk, kedves hallgatóim, 10 emberrel és Puskás öcsi nélkül. 2-1 az eredmény a miénk javára, ez ad bíztatást és bátorítást a következő percekre. Most a pillanatban a kapus kirúgása után ott van a labda Lantosnál, Lantos előre Cibornak. Cibor úgy küzd, hogy küzd, de hátra felé teszi Zsulinyónak a labdát. Ott van Bozsik, Bozsik mindenütt ott van, jó van, cucukám, csak te tartsd így tovább a többiekkel együtt, persze, ott hátul. Na most Tóth Mihály, aztán Kocsisi a labda, Kocsis vissza Tóth Mihályra, újra Kocsisi, milyen kis területen gurigáznak a fiúk. Tóth Mihály megint leállítja, maga elé teszi, most ível előre, ott Hidegkuty láb előtt van a labda, közben nyúl, megint egy láb, de csak előre jut Bozsikig, Bozsik visszafelé fejeli újra, megint kifejelik, megint Bozsiké a labda, Bozsik átemeli a bal lábára, letoppolja, maga elé teszi, kiadja Tóth Mihálynak, ott vagyunk a brazil térfél közepén, menj vele! Nem megy, előre íveli a labdát, ott, ahol nincs senki. Szerencsére Pinheiro lefejeli Hidegkutynak, Hidegkuty elől elviszik a labdát. Nem tudott lőni, Buzánszkik szállna előre a félvonal tájékára, de ott Buzánszki hagyja, hogy kimenjen a labda az oldalvonalon túlra. Azt nem tudom megérteni, hogy Tóth Miska miért nem megy előre a labdával. Fél a felelősségtől, hiába ez a magyarázata. Közben a bedobás elvégzése után Buzánszki visszakapta a labdát Bozsik fejéről, azonban már túljutott az oldalvonalon. Ilyen apró kis bosszantó hibáknak nem szabadna lenni azonban. No mindegy, nézzük, mi lesz ebből a bedobásból, a félvonal tájékán történt az eset. A második félidő 14. percében 2-1-es magyar vezetés. A bedobást most végzi el a brazil játékos, a bal fedezet előre teszi Didinek a labdát, az átível a másik oldalra. De ott van Bozsik, ott van Bozsik, de hogy van ott? Hidegkutynak adja a labdát, és Hidegkuty a brazil játékosnak. Hiába csinál Bozsik mindent, mindent elkövet. Hiába visszafelé küldik a brazil játékosok, a mi tér felünkre a labdát, és Zsulinho jön megint előre. Zsulinho a brazilok jobb szélsője pillanatban támad előre. Tóth megtámadja. Hiába ragyogó bekket játszik Tóth Miska. Ki is fordul vele, most Hidegkuty a labda. Hidegkuty most előre, úgy van, Ciboré szabad az utat, Zoli! A félvonalról indul el a labdával, belevágja a brazil játékosba. Miért a brazilba? És aztán elmegy a labda, elmegy egészen a félvonal. De ott van még Tóth Miska. Ne gyerekek, ne kapkodjatok, Zoli. Tóth Miska, hova dobja a labdát? A brazil játékos is rossz helyre, pontosan Kocsis fejére küldi. Aztán tovább száll Hidegkuty, az Hidegkutyit szabálytal akasztják, nem fúj a játékvezető. Most Tóth Mihály a labda, itt van Cibor, neki ad! Nem, most adja csak ki, most adja, de nem baj, még mindig jó ez Ciborkám, most jól ívelt befelé. Laposan Kocsisnak, Kocsis igyekszik lőni, hátra felé gurítja a labdát. Ott van Tóth kettőnél lövés, de hiába száll be a hálóba. Labda a játékvezető, úgy látszik 11-es titél, 11-es, mert Kocsis szabálytalan akasztották. Jaj, oda néztek hallgatóim. Úgy látszik, egy oszlopot raktak itt elém, olyan helyre rakott a svejci rádió udvariasság, ahol pont egy oszlopon előttem. Nem láttam az esetet pontosan, de biztos, hogy Kocsissal szemben szabálytalanságot vétettek. Elis játékvezető 11-est ítélt. Most vigyázzunk, fiúk, drága fiúk, drága fiúk. Lantos Miska fogja azt hiszem rúgni a 11-est. Misikém, oda nézek, szurkoljanak otthon hallgatóim, szurkoljanak. A játékvezető most küldi ki a brazilokat a 16-oson túlra. Miska a 16-oson kívülről szalad a labdának, lennáll a 11-es ponton a labda. Teszünk sen, most a pillanatban hangzott a sipszó lövés. Gól! Gól! Gól! Hányszor mondjam még? Gól! Gól! Gól! Gól! gól! Hely, de kellett ez a gól! Az első félidő nehéz percei után, kedves hallgatóim, most a második félidő 16. percében, Lantos 11-es rugásával, 3-1 arányban vezet Magyarország válogatottja 10 emberrel, hiszen Tóth Jóska a jobb szélső nem tud labdához nyúlni, húzza a lábát. Újrakezdésre állnak föl a brazilok. E pillanatban Zidinél van a labda, Zidi előre tör, Tóth Biska szerelni tud, azonban szabálytalanul, el is játékvezető szabadrúgást ítéle pillanatban, Brandao Zinho a jobb fedezet íveli előre a 16-oson belülre, vigyázz! Jó van Lóránd, így kell ezt, ragyogó volt, Csibori a labda, aztán vissza Tóth Mihályi, két bal szélsünk van most megint, Tóth Mihály hátul milyen kitűnően játszik, hely, de csúnyán Didi elvágja Csibort a labdától, és a játékvezető a miénk ellen ítél szabadrúgást. Hely, Tibor csóválja egy kicsit a fejét, de Brandao Zinho közben már laposan gurítja előre a labdát, ott van Tóth Jóska, ő is igyekszik segíteni a védőknek. Julinho áthúzódik a bal oldalra, most ível előre, fejes! De veszélyes volt, Didi elé ívelte a labdát, Didi azonban leser állott és hiába fejelt a kapu fölé, a játékvezető is hívta már szabadrugást ítélt a miénk javára. A második félidő 17. percében járunk, tehát amikor most Lantos jobb lábbal íveli előre a szabadrugást. Pontosan oda szállt azonban Brandao Zinho fejére, majd Julinho élet, aztán tovább előre Indioé, hely, de jó volt. Lóránt ragyogóan játszik, elvágta a labdát, és Enzantos lábáról kikerült az oldalvonalon túlra. 3-1 arányban vezetünk, kedves hallgatóim, a második félidő 17-18. Percében, amikor a magyar térféről, mint egy 20 méter a félvonalon túl, bedobás következik, Buzánszky hátrafelé teszi a labdát Lórántnak, vigyázz Lóri! Vigyázz! Hazafelé adja a labdát, de kár ilyen sokáig kivárni, az ember idegeit fölborzolja. Grossi aztán kidobja előre, Zakariási, Tóth Mihályé, Ciboré a labda. Cibor nem éri el, D. Santos éles, D. Santos emelgeti egy kicsit, idegesek a brazil játékosok is, most vágják előre, Bozsik, hely, kiszámítja mértani pontossággal a labda útját, és aztán mesterien elhúzza, Buzánszkinak adja, vigyázz Buzánszky, egy kicsit tologatnak a fiúk, ott könnyelműek, ne vigyázzatok Buzánszkikám, olyan remekül játszottatok, vigyázzat hátul, jól van, na most laposan Hidekuti, Hidekuti fölrúgja, de hogy fölrúgja a brazil játékos, Juninho! Megnézi a játékvezető, nem Humberto volt, belerugott a lábába. A játékvezető, kíváncsi vagyok, mit ítél most, Hidekuti lemfekszik a földön, ha nem állítja ki. Jaj, hát miért nem állítja ki? Bejön Kreisz doktor, Mándi Gyula, és Hidekuti lemfekszik a földön. Képzeljék el a helyzetet, hallgatóim. Hidekuti a félvonal előtt a magyar térfélen 5 méterre megkapja a labdát. Leteszi a bal lábáról a jobb lábára, el akarja rugni, és akkor hátulról, 5 méterről, mint egy braziliai tigris, jön ez a nem is tudom milyen jelzőt mondjak rá, ez a Humberto, és beleugrik teljes erővel, páros lábbal Hidekutiba hátulról. Hát ilyen ez a világbajnoki küzdelem, hiába ilyen ez. Ilyen feszültek az idegek, ilyen nehéz a helyzet. Na de nézzük, a játékvezetőnek persze ki kellett volna állítani a brazil játékos, és most a közönség azon derül, hogy D. Santos, a brazilok jobb hátvédje lefekszik a földre. Csak azt tudnám, hogy ő miért feküdt le, amikor senki a közelében sem volt. Áll a játék a pályán, Hidekuti már a talpán van, bemennek ott a rendőrök, a játékvezető azokat hívta be. A fotóriporterek, fényképészek tömeggel jön be a pályára, aztán bejön a szürke esőköpenyes svájci rendőrség. Most a játékvezető kiküldi őket, több a rendőr a pályára pillanatban, mint a játékos. Úgy látszik, számítottak a brazil cirkuszra a svájci rendezők, mert annyian lepik el most a pályát. Közben a játékvezető megnézte az óráját. Itt a nagy órán a második félidő 19-20. Percében járunk, 3-1 arányban vezetünk, amikor a játékvezető nyilván hosszabbít majd azért, mert ez a kis intermezzó történt a pályán. Nézzük, mi lesz most a szabadrugásnak. E pillanatban készülődik neki Zakariás. Mindkét játékos talpon van már, Hidekút is, meg D. Santos is, aki azt hiszem egy kicsit pihenni feküdt le, hiszen most e pillanatban már teljes biztonsággal rúgja előre a labdát, de milyen biztosan Juninho-nak? Juninho-t üldözi Lantos Miska. Óriási ez a Lantos Miska. Szédületesen jól játszik. Büszkék lehetünk rá, remekül, ragyogóan keresztezett, szerelt, és már is kiment a labda az oldalvonalon túlra. A bedobás után megint a brazil játékosok lábán jön előre, Hidekuti megtámadja, de Brandao Zinho elviszi a labdát, laposan teszi befelé, a 16-osnál Zidi kirúgja, ott van Juninho, közeledik a kapuhoz, lövés, gól!

0: A második félidő 21. percében tehát Julinho lövéséből megszerezte a brazil csapat második gólját. Védhetetlenül vágódott a kapufa éle mellett a jobb sarokba, mint egy 15-16 méterről a második brazil gól. Nem tehetett róla senki, nem lehetett védeni. Most lesz csak nehéz a mérkőzés, hiszen Julinho megint támad, küldi tovább előre a labdát, az egész brazil csapat előre röndül, üvölt a közönség, Lórát megállítja a brazil támadást, Hidekuti tovább, odaadják, fölvágják Bozsikot, nem sípol a játékvezető, de aztán újra csak oda kerül a magyar védőkhöz a labda. Tiboré elő, Tibor továbbadja Tóth Jóskának, Tóth Jóska leállítja a félvonalon, most vágja tovább Kocsisnak, Kocsis kifordul a labdával, vinné tovább, azonban megtámadja Enszantot, és még az oldalvonal mentén szerelni tudja. De nehéz lesz, de nehéz, hallgatóim, de nehéz. A második félidő 23. percébe járunk, és 3-2 az eredmény, teljesen váratlan. Julinho góllal, sőt a kapu kirúgás után Didi tör előre. Hidekuti hátra jön, szerel, de még mindig a félvonalon van a labda Pinheironál. Tibor megtámadja, szerel, Bozsiké a labda. Bozsik kivár egy pillanatig, milyen okosan játszik Csucu. Aztán Hidekuti, na Tóth Miska, menjél a labdával, szágult vele. Na most végre úgy, ahogy egy bal szélsőtől várom. Nem van már a 16-osnál, elhúzza! Belerúg Bauer, de nem így sípol a játékvezető, ível befelé, Kocsis lábán van a labda, Sanyi lő, a kapus véd, óriási volt Sanyi lövése, élközi a labdát, előre száll újra, Kocsis elől igyekeznek elküldeni a labdát, de túlszáll a labda az alapvonalon és a játékvezető kapukirúgást ítél, pedig a brazil játékos fejét érintette utoljára. Kocsis lövését kiöklözte Castillo kapus, előre Hidekuti ismét visszaküldte brazil játékosról, az alapvonalon kívülre került, de ott a játékvezető kapukirúgást ítél, és a másik oldalon Grosics lábbal ment. Olyan hosszú volt Castillo kirúgása, hogy Indio nyargalt el a labdával Lóránt mellett, de ott volt Grosics és lábbal biztosan mentett a második félidő 23. percében 3-2-es magyar vezetésnél, amikor 10 emberrel küzdünk a pályán. Csodálatos, hősies, amit a fiúk csinálnak, büszkék lehetünk rájuk, kedves hallgatóim, akár mi lesz az eredmény. Ember feletti, ahogy küzdenek Bozsikék. Ott van egy pillanatban, megint Bozsiknál a labda, gyönyörűen kanalazza el, de hiába Tóth kettőnek kénytelen adni, aztán segít Tóthnak, de az előreadására nem tud senki rámenni, nincsen ott magyar csatár. Buzánt kirúg most a labdába. Tóth kettő az egyetlen, aki ott tanyázik a brazil térfélen, igyekszik elvinni, biceg sajnos. Enszantoszé a labda előreivel, Buzánszki fejéről szár, Didi mellére a labda, Didi továbbvágja előre a 16-osra, hogy Zakariás fejeli ki a labdát, Bozsik utána megy, eltalpalják, előre a játékvezető, nem sípol, a brazil játékos azonban végül is az alapvonalon kívülre viszi a labdát. Hatalmasra fölugorva, legalább másfél méterre fölugorva, lábbal, talpalva rúgta el a labdát a brazil játékos, és a játékvezető nem sípolt, pedig nem vezeti rosszul a mérkőzést, de határtalanul nehéz a bíró helyzete ezen a mérkőzésen, ahol ilyen pattanásig feszült a légkör, ahol ennyire idegek harca folyik, mint ezen a mérkőzésen. Nincsen szép játék, de ilyen izgalmas mérkőzést azt hiszem még soha, de soha nem láttam, pedig már jó néhány mérkőzésen ott voltam. És most megint a mieinké a labda. Tóth Miska sarokkal küldi tovább, hova a brazil játékoshoz, aztán Zakariás fejel bele, na menj bele Nándikám, nem tud belevenni a labdába, megint a braziloké, Zakariás visszaküldi, Bozsiké, Bozsik visszafelé küldi a 16-oson belőre a labdát, ne hátra, fiúk, előre, mi van veletek ott hátul, Bozsiknak ez volt az első hibája persze, Grosics élet szerencsére, aztán a labda kidobja előre, Tóth Mihályé, Ciboré, Cibor előre ívelni az oldalvonalon kívülre, száll a labda, 3-2 az eredmény, amikor még 20 perc van hátra a mérkőzésből, és milyen nehéz 20 perc lesz ez. Hiszen megint a brazilok jönnek, Indiónál van a labda, Lórát megtámadja, igyekszik elrúgni a labdát, a lába közöl viszi ki a labdát, és aztán kirúgja előre, oldalvonalon túlra. Bedobás következik-e pillanatban, a magyar térfél közepéről, az egész magyar csapat a 16-oson van-e pillanatban, Vlanda Ozinho készül neki, nagy lesz ez a bedobás, látom már, be is száll a labda, Lórát kifejeli, Nándi fejéről tovább kerül, Ciborhoz a labda, előre Cibor Zolikám, előre lapossal, most adja Tóthnak, Tóth kettőnek a labdát, Tóth kettő vissza Cibornak, Cibor hátrafelé Buzánszkinak, hátrafelé küldi a magyar 16-os tájékára, Buzánszki laposan Bozsikhoz, elerett az eső, hatalmas az eső, most e pillanatban zuhog alá, aztán előre Hidekuti, Tóth is, hogy küzd Tóth kettő, Hidekuti mester ilyen szökteti Tóth kettőt, na most nem mész be, akkor soha, Tóth kettő az alapvonalnál, és az utolsó pillanatban egy másodperci habozás elegendő Díszantosznak, hogy kirúgja a labdát az alapvonalon túlra. Igazi szélső labda volt. Szépen száguldott is Tóth Miska a bal szélen, de egy gondolatnyit kivárt, és ez elég volt a jobb hátvédnek a közbeavatkozása. Most e pillanatban tehát A második félidő 26. percében Tóth Miska rúgja befelé a labdát, a bal oldalról jobb lábbal készülődik neki. Száll is hátra felé a labda, kifejelik a brazilok, ott van Bozsiknál 30 méterre a kaputól. Lapos a Hidekuti, a Hidekuti lábáról En Santos lábára száll a labda. Bozsik utána megy, hogy küzd Bozsik, de sajnos szabálytalankodik, és csúnya jelenet! A brazil játékos meglöki Bozsikot, Bozsik visszalöki persze, hát persze, hogy visszalöki. Hát mit csináljon egy ilyen En Santos-szal, aki az öklét használja a lába helyett? Micsoda futball ez, brazil futball. Hallatlanul csúnya, hogy a brazil játékosok játszanak. Emberre mennek, vérre mennek, vérlázító ez valóban. Na mindegy, 3-2-re vezetünk most. A második félidő 32. percében, amikor a játékvezető két játékos kiállít. Sajnos kiállítja Bozsikot és En Santost. Kiállítja a magyar csapat legjobb emberét. Kedves hallgatóim, nem tudom mi lesz most. Hidekutinál lesz majd hátul a feladat, hogy igyekezzék elcsípni majd a támadásokat. Ilyesmi, a brazil játékos ököllel ment bele Bozsikba. Persze Bozsik elvesztette egy kicsit az idegeit, mert ő is visszaütött, és most a fényképészek vergőtüzében vonul le a pályáról, hiszen ez az első két kiállítás a világbajnoki mérkőzéseken. Ellis játékvezető közben szabadrugást ítél a brazilok javára, En Santos és Bozsik pedig elhagyja a pályát. Most már 9 magyar küzd 10 brazillal szemben. Hidekuti hátra jött. Szerel is rögtön, mégpedig jól szerel. Buzánszkinak adja a labdát, aztán Tóth Mihályé. A második félidő 26. percében járunk. Tibor a bal szélen száguld el a Tóth Mihálytól kapott labdával. Gyerünk Tibor, kocsisé, kocsis vissza Tibornak! Tibor az ötösnél van, azonban megállítja Pinheiro, és tovább adja a labdát. Tibor elmegy, újra megszerzi a labdát Kocsisnak. Kocsis ott van már a 16-oson belül, fölvágják! Nem sípol a játékvezető. Nem adott 11-es, pedig most jól láttam, hogy a lövés pillanatában fölvágták őt. Úgyhogy a brazil védők szerelni tudtak-e pillanatban megint a brazil játékosnál. Umbertónál van a labda, hátra jön a magyar védelem. Az eső esik, esőfelhők gyülekeznek, de mégis ott van a labda benne a 16-oson belül. Tovább száll Didihez, Buzánszki, bravo Jenő, megszerezte a labdát, előre tör. Most vágja ki a bal oldalra Tibornak, milyen fáradtak a fiúk. Még Tibor, Zoli erejéből azonban telik annyira, hogy elhúzza a labdát, Kocsisnak adja. Kocsis csodálatos a játék, vissza Tibornak, Tibor benn van a 16-oson belül, a lövés pillanatában elcsúszik, nem tudta elvinni a labdát. Hidekuti megy utána, ő csípi el Kocsisnak, ad. Kocsis átível újra Hidekutinak, Nándi igyekszik elhúzni a labdát, ott van még mindig nála, most vigyázz Nándikám, elhúzza azonban a lövés pillanatában. Közben nyúl egy brazil játékos lába, és a játékvezető azt mutatja, hogy Hidekuti szabálytalankodott. Ott a brazil 16-os tájékán szabadrugást ítél a brazilok javára 3-2-es állásnál, amikor 16 perc van még hátra a mérkőzésből. 3-2-re vezetünk, 9 emberrel játszunk Brazília válogatottja ellen. Bozsik nincs a pályán, Bozsik sincs, Puskás sincs a pályán, de nem baj, a fiúk hogy küzdenek. Zakariás most elnyomja! Elnyomja ott a brazil jobb összekötő Umberto, a játékvezető sípol, 17 méterre a Mikapintól szabadrugás a miénk javára. Zakariás és az egész magyar védelem emberfeletti munkát végez. Lantosnál van-e pillanatban a szabadrugás? Előre tör vele, laposan gurítja Tóth Mihálynak. Tóth Mihály, menjél, menjél vele! Nem tud menni, Tibornak adja visszafelé a labdát, Tibor leállítja. Most vissza a lábak között akarja elrugni a labdát, de nem sikerül neki. Kikerül a labda, a brazil játékosról az oldalvonalon túlra. Lantos elvégzi a bedobást, odaadja Tibornak, visszakapja tőle a labdát, aztán előre szállna, de a brazil védelem megint csak szerel, Pinheiro bejeli előre a labdát, Lantos belevetődik a labda útjába, Baueri, Bauer tovább adja előre, a brazil játékosok igyekeznek előre törni most, Hidekuti csodálatosan játszik, szerelni próbál, előre íveli a labdát, elszáll a fejek fölött, Zsulinho, hozzáj, futja! Rosic tétóvázik, nem fut ki a kapuból, Zsulinhoé lesz a labda, de a lövése szerencsére messzire elszáll. Hű, Gyuszi, ez volt az első bizonytalan megmozdulása. Elcsíphette volna a labdát, de nem futott ki, lehátrált, megállt egy pillanatra, és Zsulinho nagy szerencsénkre teljesen tiszta helyzetből, ordító gólhelyzetben magasan a kapu fölé vágta a labdát. A kapu kirugást lefejeli Bauer tovább Didinek. Didi, a jobb összekötő most tör át, Hidekuti mellett elhúzza a labdát, ott van-e pillanatban megint az egész brazil csapat, Brandão Zinho 20 méterre a magyar kaputól lő, ott van a Izionál a labda, Izio lő, mellé, Rosic rajta volt a labdá, ragyogóan vetődött, mint a párduc, mint a tigris, úgy ugrott rá, ha a balcsarok felé tart, elcsípi, de szerencsénkre mellé szállott a labda. A második félidő 31. percében járunk, 3-2 arányban vezetünk Brazília válogatottja ellen. Lantos rúgja kifelé a labdát, de pillanatban átszáll a fejek fölött. Tibor Zoli, menjél vele! Egyedül tiéd a labda, ugyanis az út, most teszi befelé Kocsisnak. Kocsis a 16-oson belül van, lövés! A lövés elvágódik, ballábas lövés a jobb kapuba mellett. Tudom, hogy nagy az izgalom, hallgatóim, de nem tudom nyugodtabban közvetíteni. Higgyék el, és azt hiszem megértik, hogyha ilyen pattanásig feszült a légkör. A kapu kirúgás után megint a miénké a labda, Kocsisé. Kocsis kikanalazza ide Tóth Mihálynak. Tóth Mihály a 16-osal egy magasságban van, most ívej befelé. Száll is befelé a labda, íve. Kifejelik, ott van Hidegkutinak. Hidegkuti lefejeli tovább vissza Tóth Mihályhoz. Tóth Mihály befelé, fejeli a 16-oson belőle. Ott Kocsis lába elől elviszi azonban Pinheiro a labdát. Tovább adja előre, ott van Bauernál, Bauer a jobb oldalra kihúzódva íveli előre, Juninho felé a labdát, Juninho elől azonban kicsúszik, hogy látja Lantos, hogy a labda megcsúszik majd most már a kicsit nedves hüvön, hagyja, hogy elmenjen Juninho, úgysem érheti be a labdát, okosan játszik a magyar balhátvéd, élete legszebb, legjobb játékát nyújtja. Nem tehetett arról a gólról, ami Juninho rugott, hiszen olyan váratlan volt a lövés. Nézzük most, mi lesz a pillanatban. Zakariás veszi kézbe a labdát, hogy elvégezze a bedobást. Minden játékosunkon hárman is állnak. Ott van egy pillanatban Cibornál, aztán Hidegkuti. Hidegkuti elhúzza a lábak között. Most Cibornak. Cibor meg is kapja a labdát. Nincs mellette sajnos senki. Hátra sarkalja Buzánszkinak. Buzánszki most vágja előre tovább. Tóth kettőnek. Tóth kettő mellett nem áll senki. Le tudja venni a labdát. Most Cibornak. Hátra közeledünk oda. A brazilok térfelének közepe felé. Cibor lelassítja a labda futását. Vissza Tóth kettőnek. Tóth kettő már a 16-os közelében van. Ha egészséges lenne a lába, vissza Cibornak. Cibor elhúz a védők mellett. Az alaponal tájékában most ível befelé. A kapus kiejti. Kocsis lő fölé. De nem is megy fölé a labda. Olyan pergetett volt a labda, hogy Castillo kapus még el tudta csípni, fölugorva, és aztán előre dobja Didinek, Didi. Ez a fekete isten úgy megy előre, hogy szédületes. Leadja tovább a labdát, áttörnek a védőinken, de szerencsére a 16-oson belül Grasics kiugrik a kapujából, fölszedi a labdát. Jól van, Gyuszikám, jól van, most laposan kigurítja Buzánszkinak, Buzánszki mellett nem áll a pillanatban senki. Kivár egy pillanatig a jobb hátvéd most ível előre, de nem jó helyre száll a labda. Szerencsére a brazil játékos segít nekünk, odaadja Tóth Miskának, aztán tovább Kocsisé a labda. Ott járunk a brazil térfél közepén a pillanatban, Ciboré a labda. Cibor a 16-oson belül van, most ível visszafelé, kifejelik a labdát. Tóth kettő nem tud utána menni, megint Didi hozza fel a labdát. A brazil térfél közepéről 2-4-5 védőnk van, 4 brazil játékossal szemben, vigyázzunk fiúk, vigyázzunk. Hidegkuti támad, mégis Juninhoé a labda, kivágódik, Lóránt megtámadja, és túlmegy a labda az alaponalon. Jaj, van egy kis időnk föllélegezni, megint föllélegezni, hallgatóim. Egy pillanatnyi szünet, amíg Grosics leállítja az ötösre a labdát, a második félidő. 34. percében 3-2-es magyar vezetésnél. Lantos végzi el a kirugást. Jobb lábbal íveli előre a labdát, nincs elől magyar csatár. Pinheiro mellére veszi a labdát, letoppolja, jobb lábára teszi. Érdekes, hogy nincsen sportszár ezen a Pinheiro. Most íveli előre megint a magyar tizágosra. Buzánszki, vigyázz! Vigyázz, Grosics! Kiugrik a kapujából, és a szédületes sebességgel rohanó Mourinho lábáról szedi le a labdát. Buzánszki egy kicsit kivárt most, aztán kirúgja előre, de nincs most a kapujában, most száll visszafelé, most megy visszafelé, közben Pinheiro jobb lábbal újra visszaíveli a magyar 16-osra, Didi feje fölött elszáll, beszáll a labda a 16-oson belőle, és ott kicsúszik az alaponalon túlra, anélkül, hogy magyar vagy brazil játékos nyúlt volna hozzá. 11 perc van még hátra a mérkőzésből, 3-2 arányban vezetünk Brazília válogatottja ellen, és 9 emberrel játszunk, 9 emberrel, hiszen Tóth 2 a jobb szélsőnk sérült, és Bozsik nincsen a pályán. Grosics most jobb lábbal íveri előre a labdát, Kocsis igyekszik elfejelni, nem sikerül, föllöki őt Bauer, brazil játékosi a labda, aztán Lóránt vagy Lantos nyúl hozzá, de most megint Juninhoé a labda, Juninho elmenne, Zakariás igyekszik tartani, most Lantos, Juninho elmegy, laposan gurít, Buzánszki leteszi Didinek, lövés, kapufáról kivágódik, újabb lövés, kapufáról kétszer, két kapufa egymás után, végre nekünk is szerencsénk van, hejjajjajjajjajj, megzavarodott a védelmünk egy pillanatra, és mint a villám úgy vágódott a két brazil lövés. Szerencsére az első a kapufáról lefelé, a második pedig a brazil csatár lábáról a jobb kapufa éléről kifelé. Grosics rúgja előre a labdát, ki visszafelé küldik a brazil játékosok. Tóth Miska vágja ismét át a másik oldalra a brazil térfél közepére. Ott Pinheiro fölrúgja a levegőbe. Micsoda küzdelem, micsoda hallatlan küzdelem. Ott van a labda Hidegkutinál, elvágja előre, itt van Cibornál. Szibor, ha most volna erőd, most fejjel maga elé teszi a labdát. Csodálatos, hogy játszik Kocsis és Szibor most. Kocsis kifordul a labdával, miután megkapta, vissza Szibornak. Nem tud előre törni, mert a lábáról leperdül a labda Pinheiro elé. Pinheiro kihozza a 16-oson túlra. Fölnéz egy pillanatra. Kocsis ember felettit nyújt. Most látni, hogy mit tesz a kondíció. Ugye, Kocsis Sanyikám? Ragyogóan játszol. Megint az övé a labda. Visszakanalazza Tóth Miskának. Tóth Miska befelé húzna vele. Azonban becsúszó szerelés a brazil játékos. Szerelni tud és befelé gurítja a labdát Castillo kapusnak. Amikor 9 perc van még hátra a mérkőzésből, Zidinek dobja ki Castillo a labdát. Ott vagyunk a felező vonal tájékán egy pillanatban. Hidekut igyekszik megtámadni. Befelé száll a labdá. Branda Zinho jobb fedezetnek. Az ismét előre teszi, nehéz a helyzet. Lóránt lábáról száll vissza a labda. Bravo Miskán, vigyázz Tóth Mihálynak. Került előre a labda, de kivár, és Julio szereli. Tóth, mit csinálsz? Szerelte őt, és elhúzza a labdát előre, befelé vágja. Lóránt lába mellett elcsúszik a labda kifelé Didihez. Ott van Buzánszkinál. E pillanatban Didi levegőbe rúgott szerencsére, és Buzánszki szerelni tudott, és fölvágják, amikor előre húzza a labdát. Ki kell állítani az ilyesmiért. Buzánszki fekszik a földön. Játékvezető, játékvezető, hát ki kell állítani ezt a játékost. Nem állítja ki, figyelmezteti csak, érdekes, hát ilyen fölvágásokért, ilyen durva szabálysértésekért nem állít ki senkit a brazil csapatból. Buzánszki már a talpán van szerencsére, sőt ő végzi el majd a szabadrugást. Tóth Miska most az imént addig-addig dajkálta a labdát, amíg a Zsulinyóhoz előtt. És most Buzánszki megint a szabadrugás Zsulinyó lábára teszi, mit csináltok fiúk? Előre száll a labda, pontosan oda a 16-osra, egy pillanatban Indiónál van, Buzánszki megtámadja, és kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra becsúszó szereléssel. Fantasztikus, micsoda küzdelem! 8 perc van még hátra a mérkőzésből, szívet, lelket beleadva küzdenek a fiúk, megint Indiói a bedobás, ott van mellette Buzánszki, tovább kerül Tóth kettő az, aki hátra jön segíteni a védőknek, a brazil játékos elviszi, Lóránt lábára száll, és onnan Brandon Zinhohoz, akinek a kezéről vágódik le a labda, a játékvezető sípol szabadrugása, miénk javára. Na most megint egy kicsit kijövünk talán a 16-oson belülről. Fantasztikus, szinte leírhatatlan, hogy milyen ez az ostrom. Elől van az egész brazil csapat, és néha persze ilyen hatalmas ostrom közepette a védelem munkájába egy-egy kis hiba csúszik. Kocsis Sanyi azonban csodálatosan játszik elől. Okosan megérti, hogy mit kell tennie, hiszen most is, amikor felé száll a labda, adja, hogy az először De Santosnál a lába mellett elguruljon, utána megy, de a sajnos aztán úgy alakul a helyzet, hogy De Santos Castillo kapus kezébe gurítja befelé a labdát, hosszú kapu kirogás, Zakariás lábáról kerülne tovább a labda, de visszafelé. Lóránt azonban ott van, és most Lantos lábára teszi. Lantos leállítja egy pillanatban, jobb lábbal íveli át a másik oldalra. Szibor elhagyja a labdát tovább előre, Tóth kettő, nem áll senki, de biceg a fiú, biceg persze, de mégis el tudja vinni, átvágja a másik oldalra Tóth Miskának. Tóth Miska is hátra felé jön a labdával, Hidekúti újra előre jön. Csodálatos, hogy Hidekúti is játszik. Na most neki már. Nem, előre íveli a labdát, de kinek? Pont De Santosnak. Ej, Tóth Miska! Kialakítottál egy brazil támadást. Ezt azonban Szibor akasztja meg. Szereli a brazil játékos, de hogy szereli? Szédületes. A magyar térfél közepén szerelte, és aztán a leadás a Didi lábára száll. Csúszkálnak a játékosok. Buzánszki szerel. Megint Tóth Miskáj a labda. Tóth Miska fölemeli a levegőbe. Dekázik vele egy kicsit. Most vágd be már! Hova Didi lábára? Hát ez hallatlan! Hát ilyet nem lehet Tóth Mihály csinálni! Elrontod a csapat munkáját, pedig nem játszott rosszul, néha kemény szavakat használok, de hát muszáj, amikor másodszor egymás után ilyen nehéz helyzetben oda teszi a labdát az ellenfél játékosának lábára, és közben a magyar térfél közepén szabálysértés a mieink részéről, Zakariás részéről, szabadrúgás a brazilok javára, elvégezték Zsulinyónál a labda a 16-oson. Ott áll Lantos mellette, Zsulinyó igyekszik elmenni, Lantos megtámadja, és kirúgja a labdát az alapvonalon túlra. De nem, a játékvezető azt mutatja, hogy a mieink javára jár, kapu kirúgás. 5 perc van hátra a mérkőzésből, 3-2-re vezetünk. Most Lantos végzi el a kirúgást, jobb lábbal íveli előre, Szibor van csak elől, Pinheiro könnyedén elfejeli előle a labdát, tovább száll, Brandão Zinho jobb fedezethez, a tovább adja megint a jobb oldalra kifelé. Itt van Umbertónál, ő befele adja Juninho-nál. Juninho Hidekuti szereli, de rosszul száll a labdája. Megint brazil rögös. Hidekuti belevetődik a labdába. Tóth kettő jön hátra. Ő rúgja előre, nincs elől egyetlen magyar csatár sem. És Tóth kettő rugása kiszáll az oldalvonalon túlra. Az egész magyar csapat ott van a mi térfelünkön. Ember feletti, hogy a fiúk játszanak, de lassan válszorog az a másodperc mutató. Bedobás következik. 4,5 perc van hátra a mérkőzésből. A bedobás után ott van a labda Enszant. Nem Enszant, az Pinyerolában, hiszen Enszant nincs is a pályán. Na nyugodj meg, Gyurka, nyugodj meg, mondom magamnak most már. És amikor előre ívelődik a labda, Lantos kezéről vágódik lefelé, úgyhogy szabadrugás a mi térfelünkön. Szabadrugás 15 méterre a félvonalon túl nekiállnak a brazil játékosok. Tibor tovább gurítja egy kicsit a labdát, a játékvezető mutatja, hogy hátrább. 4 perc van hátra a mérkőzésből. D. Santos rúgja előre a labdát a 16-oson belülre. Ott Rasic kiugrik és az 5-ösön megszerzi. Jól van, Gyuszikám, drága Gyuszikám, csak így tovább. Most egy pillanatban a 16-oson belül labdázgat vele, mint valami kézilabda játékos. Elhúzza a brazilok mellett, aztán Buzánszki, a labda Buzánszki. Tovább adjan a végre. Már azt hittem, hogy visszafelé gurítja, ott volt két brazil játékos is, és aztán előre száll a labda, Tóth kettő remek előreadás a Kocsishoz, Kocsis átvágja a másik oldalra, itt van Tóth Mihálynál, na Tóth Mihály, ha most tudnál kezdeni vele valamit, lövés, és a lövésbe belelép a brazil játékos, Humberto, aki hátrajött a védők segítségére, és az alapvonalon kívülre száll a labda. Besétálhat vele, igaz Kuruc, megint besétálhatott volna a labdával, gyere, mondd ide ezt a mikrofonba. Én is úgy láttam,
1: Tóth Miska. Tóth nagyot hibázott, tiszta ordító helyzetbe befuthatott volna a labdával.
0: Na nem baj, nézzük a szögletet. Tóth Miska most befelé adja a labdát Tibornak. Tibor, aki ugye most bal összekötő, most ível befelé elszáll a fejek fölött a labda, és nincsen ott senki, aki befejelné, mert Kocsis feje fölött is elcsúszik, hiába Kocsis Sanyi elől, hátul, mindenütt ott van, dolgozik. Nem csoda, hogy most már erre a beadásra nem tudott úgy fölugrani. 3 perc van hátra a mérkőzésből, fiúk, mindent bele. Ott van a labda egy pillanatban, Zakariás fején tovább Tiborhoz. Tibor, tiszta víz a meze, hogy játszik, átmegy a védőkön, aztán tovább Hidekutinak, Hidekuti előre, Tóth Miska felé, Tóth Miska elmegy a labdával, még mindig ott van, ne hagyd el, nem D. Santosnak, hagyja, megijedt ettől a fekete játékostól, úgy látszik túlságosan fekete volt neki, ott hagyta neki szépen a labdát, és az előre vágta, ej, de hogy vágta Humbertónak, ott van Hidekuti, hát Hidekuti is a vérkőzés egyik hőse, Tibori a labda, Tibor ott jár az ellenfél térfelének közepén, ha most tudnád Kocsisnak adni, Kocsis át is törne vele, ketten állnak mellette, nem tudja elvinni, szerelni tudják. Kikerül a labda az oldalvonalon túlra, majdnem a félvonalnál, amikor 2 perc, 2,5 perc van hátra a mérkőzésben, és 3-2-re vezetünk. Drága fiúk, most vigyázzatok, veletek egy egész ország szíve dobbanása. Mindenki titekét, ti értetek szurkol most, hogy ez sikerüljön. A labda közben túlszállott ismét az oldalvonalon, de előzőleg a brazil játékos magasra emelte a lábát, szabadrugása milyenki a vára a félvonal tájékáról. Buzánszki készülődik neki, laposan teszi előre Hidekutinak a labdát. Hidekuti tovább vágja Tibornak, Tibor, menjél, egyedül vagy! Egyedül, de rossz szögben, most ível befelé, Kocsis fejel, gól! Óriási gól, 4-2 az eredmény! Óriási, kedves hallgatóim! Fáj, 10 magyar összeborul a pálya közepén, 10 magyar összeborul! Jaj, de szép volt, Tibor elvitte a labdát, beívelte és Kocsis fejéről, bevágódott védhetetlenül a hálóba a labda, és Castilho, a brazilok kapusa, zokogva borul rá a kapufélfára, sír, rázza a zokogás, mi pedig az örömtől zokogunk, hallgatóim, hogy egy ilyen mérkőzést, ami játékosaink szíve, lelkesedése, tudása, küzdeni akarása, és persze az ország bíztatása hozta meg. Most még 1,5 perc van hátra, 4-2-re vezetünk. Kedves hallgatóim, zúgjon a hajrá magyarok, zúgjon, próbáljuk ki, hajrá magyarok, 1-2-3, strandokon, Balatonon, mindenük odahaza, zúgjon a biztatás, hajrá magyarok, hely, csodálatos volt ez a küzdelem. Ember feletti, amit a fiúk végeztek, a brazil tábor elnémul alattunk. Azt hitték, hogy győznek, olyan nyilatkozatokat adtak, hogy 5-0-ra vernek minket. Jaj, csak még kibírjuk, 1 perc van hátra, vigyázzunk, gyerekek, vigyázzunk. Ott van Lóránt lábán a labda, hazaadja. Vigyázz, Jusikám, labdázgass egy kicsit, nem kidobja előre. A másodperc mutató milyen lassan megy előre, 4-2-re vezetünk. Lantos továbbadja a labdát. Szibornál van egy pillanatban. Szibor hazafelé gurítja a félpályáról. Zakariásnál a labda. Zakariás még hátrába 16-oson belülre. Ott van Grosicsnál. Grosics hova dobott? Nem jó helyre dobta Buzánszkihoz. Hej, ráugrik a brazil! Kiállítani! Hallatlan az emberség! Ráugrik Buzánszkira! Most kiállítja, végre kiállítja! Hallatlan az emberség, amit a brazilok csináltak! Kétes páros lábbal beleugrott Buzánszkiba, aki háttal állt neki. Csodálatos, ahogy a fiúk küzdenek ezek ellen az amazonas menti tigrisek ellen. Ezek összetévesztik a labdarúgást a cirkusztal. Húj, azt kell mondani, hogy mit kell kiállni ezen a világbajnokságon. Puskást lerúgják, aztán ilyesmit csinálnak páros lábbal, hányszor beleugrottak játékosaiba. Na nem baj, a játékvezető most kiállította, végre megérdemelte, a kiállítás sorsára jutott Humberto, a brazilok játékosa. Nézzük, mi lesz most, a játékvezető az óráját nézi, az utolsó percben járunk, Buzánszki rúgja előre a szabadrugást, Tibor belé száll a labda, Tibor visszafelé gurítja, még egyszer, na még egy, állj, belelép, Brandão Zinho Tiborba, belelép! Tibor azonban nyugodt, sokkal nyugodtabb, mint én, megsimogatja a fekete fejet, megsimogatja, aztán még meg is puszilná volna kedve hozzá örömében. A játékvezető most intott, szabadrugás a miénk javára, végezzük el. Tibor azonban már int, hogy vége talán a mérkőzésnek, nem, még nincsen vége. A brazil játékos ököllel belevált Tibor arcába, ez Indio volt, megjegyezhetjük ezeket a neveket. Didi megy most oda, Nandidi, Nandidi, de nagy lesz a hangod. Aztán elvégzi Hidegkutya a szabadrugás, Kocsis lő, mellé száll a lövés. Mellé száll a jobb kapufa, mellé 4-2-es vezetésnél. Túl vagyunk az időn már. A nagy óra mutatója már túlszaladt a 45-ösön, 30 másodperccel. A játékvezető pillanatban újra rugatja a kapukirugást. 4-2-re vezetünk, az utolsó pillanatokban járunk. Már 35 másodperccel túl vagyunk az időn. A játékvezető most még mindig az óráját nézi csak. Előre száll a labda. E pillanatban Brandão Zinhónál van. Beszámítja, úgy látszik az állás. Zidinél van a labda. E pillanatban Juninho a bal szélen igyekszik előre törni. Vigyázzatok, drága gyerekek! Vigyázzatok, Juninho lő távolról mellé! Jól van, Gyuszikám, most várjál egy kicsit. Hozd vissza szépen a labdát, tedd oda az ötösre. Simogasd meg a labdát. Hagyjad, hogy egy kicsit zajkáljuk is. Lantosnak tedd oda le úgy, ahogy az kell. Aztán kigurítjuk a 16-oson túlra, ugye? Most Zakariás elhúz. A visszagorítja Grosicsnak. Vége! Megnyertük Magyarország! Megnyertük ezt a mérkőzést is! Csodálatos volt! 4-2-re győztünk! 4-2-re győztünk, drága hallgatóim! És most utoljára zengjen, zúgjon a biztatás! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Tovább előre a további sikerek felé! Tovább előre a szerdai mérkőzés felé! A közönség kapcsolja a vieinket! És most annak a néhány magyarnak, aki itt áll mellettem, hadadjam át a mikrofont! Hiszen nekem is jól esik most majd egy kicsit pihennem. Kuruc Toni, szakácsunké a szó.
2: Alig tudok beszélni a sok biztatástól, de én előre már megírtam egy pár sort, amiben teli találtam volna a totózók. Nehéz győzelem, 4-2-re győzünk, mi mindannyian bízunk a magyar szív győzelmében. Még öcsi nélkül is, és a győzelem, ami hát a magyar csapaton a világbajnokság, nem hittem, hogy el lehet már venni.
0: Várjunk még, ne jósoljunk.
2: Lehető legjobbakat is.
0: Minden... A közönség fújolja a brazilokat, a miénk virágcsokrot kapnak. Lórán kezében hatalmas virágcsokor. A brazil játékosok most hagyják el a pályát, a miénk ott állnak, a fényképészek, fotóriporterek pergőtüzében. Bozsicsuszu, gyere te is vissza, hiszen te is a mérkőzés egyik hőse voltál. Az utolsó perceket nem is küzdötted végig, és Kocsis Sanyi, drága Kocsis néni, üzenem magának, hogy a fia ragyogóan játszott, csodálatosan. A mérkőzés egyik hőse volt, de hős volt itt mindenki, minden játékosunk. Óriási küzdelmet folytattak, és most Gulyásé, a kapusunké a szó.
3: Kedves hallgatóim, óriási küzdelemben volt részünk itt a magyar csapat, fantasztikus teljesítmény nyújtott ezen a mérkőzésen. 9 emberrel küzdöttünk a végén, és így is jobban játszottunk, és megérdemeltük a győzelmet.
0: 4-2, ízelgetjük a szót, hallgatóim, ízelgetjük, hiszen még talán egy pillanatra föl is kell ocsúrni ebből a nagy örömből, hogy igazán értékelni tudjuk azt, amit a fiúk véghez vittek. Puskás öcsi, a kapitány, nem volt ott a pályán, lesérült, Tóth kettő a jobb szélsőnk a már első félidő közepén. Bozsikot kiállította a játékvezető, pedig a brazil ütött bele az arcába először. És aztán a fiúk lelkesedése, küzdenésre ása mégiscsak a miénk győzelmét hozta. Örüljenek odahaza hallgatóim, örüljenek, és remélem, hogy szerdán, amikor a mikrofon mellett újra találkozunk, újabb magyar küzdeni tudásról, lelkesedésről tudok majd beszámolni. A viszont hallásra, hallgatóim, a viszont hallásra szerda délután, még egyszer 4-2-re győztünk. Eddie Finger, a Bécsi Rádió munkatársa van itt most a mikrofon mellett, azt mondja, hogy gratulál, nem akarom abba hagyni, azt hallja, mit mond az osztrák kolléga, vasrás tudatú,
1: és van Spiel und Ungarn hat verdient gewonnen.
0: Magyarország megérdemelten győzött. Vasrás tudatú, unseren Spieler, wer war der Beste?
1: Der beste Spieler der Ungarn, meiner Meinung nach, der Stopper, der Lantos, lange Zeit, Lander. Und vorne im Sturm der Cibor.
0: Kocsis, ausgezeichnet,
1: Hidegkuti,
0: ausgezeichnet,
1: ein Pech war, das Tod verletzt war.
0: Ja, ez nagy balszerencse volt, hogy Tóth kettő sajnos megsérült, de nem baj, hallgatóim, legyek le most az öltözőbe, és arra kérem önöket, hogy a győztesek hangját hallgassák majd meg esti adásunkba.
4: Önöknek nem kell erre estig várniuk, hiszen az 1954. június 27-i győztes VB negyeddöntő után készített beszélgetéseket már is prezentáljuk, de előtt elmondom, hogy a világbajnokságok történetében Magyarország 5-ször vívott világbajnoki negyeddöntőt. 1938-ban Svájcot 2-0-ra győzte le, és akkor az elődöntőben Svédország ellen is diadalmaskodva végül ezüstérmet szerzett. 1934-ben a negyeddöntőben Ausztriától 2-1-re, 1962-ben Csehszlovákiától 1-0-ra, 1966-ban a Szovjetuniótól 2-1-re kapott ki. Vagyis két győztes VB negyeddöntő volt a történelmünkben. Az elmúlt két órában azt idéztük, amelynek holnap lesz a 72. évfordulója. Hát, de jó volt hallgatni ezt akkor, amikor válogatottunk a most zajló VB 48-as

0: rendőrkordon. Szinte leírhatatlan, fantasztikus, ami itt volt ezen a mérkőzésen. Egyfelől brazil részről, másfelől pedig, amilyen felkészültséggel megpróbáltak előre számítani arra, hogy a brazilok, ha elvesztenék a mérkőzést, akkor milyen jeleneteket rögtönöznek. Én elsőnek most a magyar csapat öltözőjében Helyi Gyulának, az OTSB elnökének adom át a szót, hogy néhány szóban a fiúk játékát méltassa, és utána térjen ki arra is, ami a pályán és a pályán kívül történt.
1: A magyar csapat Csonkán is, Bozsik elvesztése után is megmutatta azt, hogy helyén van a szíve, és hogy a világbajnokság egyik legkitűnőbb együttese. Azonban az a példátlan játék, amit a brazilok mutattak, az olyan páratlan, amelyikről csak a legnagyobb felháborodás hangján lehet beszélni. Az öltözővel beövő játékosok magukból kikelve verekedést kezdtek, üvegeket dobáltak, amire szót nem lehet találni.
0: Tovább megyek a mikrofonnal, kedves hallgatóim, a mai győzelem taktikai előkészítőjéhez, a zseniális elgondolások véghezvívőjéhez, Sebes Gusztáv elvtárshoz, aki hát itt ül egy kicsit fáradtan a kispadon. Azt hiszem nehéz idegmunka volt ez a mai mérkőzés a mi részünkről.
2: Hát nehéz, rég nem látott, heves küzdelmet vívott a magyar csapat egy tisztátlanul játszó ellenfél ellen. A játékosok az megőrizték higgadtságukat. Bozsik feledkezett meg egyszer, de nem csoda, kiállította a bíró. Akkor a fiúk fellelkesedve, 10, sőt 9,5 emberrel, mert a húzódást kapott Tóth is, hősiesen részvéve a küzdelembe, azonban nem volt egy 100%-os harcos, azonban minden dicséretet megérdemelő is, hogy avval a súlyosan sérült lábával végigharcolt a mérkőzést. Megérdemelt, és igazán a magyar futball történelem dicsőség könyvébe való küzdelemben megnyerte ezt a nehéz nagy mérkőzést.
0: És most, kedves hallgatóim, sorjában megyek a játékosok között, Kocsi Sanyi már megfésülködve áll itt. Na, Sanyi, nézzük, mit üzente haza most a nagyszerű győzelem után.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy nehéz küzdelembe, de megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Reméljük, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken is ragyogóan fogunk játszani és küzdeni, és így a világbajnokságot haza fogjuk vinni.
0: Puskás Öcsi sajnos a kispadról volt kénytelen végignézni a mérkőzést. Azt hiszem, ez nagyobb szívfájdalom volt mindennél a számodra.
4: Hát nem volt egy könnyű dolog végignézni a mérkőzést. Az a véleményem a mérkőzés, a fiúk ragyogóan játszottak, egymást múlták fölül a pályán. Szerintem Bozsi kiállítása jogtalan volt, mert semmiféle formában nem bánt, hogy senki, csak megemelte a kezét. Amit a brazil játékosok a futballpályán véghez vittek, az egy külön dolog, ilyet még a magyar közönség nem látott. És amit a folyosón véghez vittek, az sem említett, hogy sport emberhez méltóan.
0: Most néhány szót az állapotodról, mi a vélemény?
4: Jó vagyok, remélem, hogy szerdán fogok tudni játszani, és megnyerjük a meccset, és ugye a döntőben is megnyerjük, és hazaviessük a kupát.
0: Kedves hallgatom, e pillanatban lépett be Thomen elnök, a svájci labdarúgó szövetség elnöke a magyar csapat öltözőjébe, hogy gratuláljon. Én szeretném megkérni őt is, hogy néhány szóban mondjon véleményt a magyar csapat játékáról, és arról, ahogy a brazilok futballoztak. Ich bitte einige Wörter für ungarische Rundfunk vom Spiel und von also brasilischen Spielmethode.
5: Ja, ich bedauere außerordentlich diese Vorkommnisse. Zwei Mannschaften von so vollkommenem technischem, spielerischem Können, dass das nicht dazu benutzt worden ist, schöne Demonstrationen zu geben. Ich bedauere außerordentlich, dass, entschuldigen Sie die Atempause, man nicht anständig verlieren kann.
0: Naja, szóval, kedves hallgatóim, azt mondja Thomen elnök úr, hogy ő arra számított, hogy két ilyen ragyogó technikával rendelkező csapat szép futballdemonstrációt mutat majd be a pályán. Aztán rövid lélegzetvételnyi szünet után úgy folytatja, sajnos az egyik csapat nem tudott veszteni. És most folytatom tovább, kedves hallgatóim. Szibor Zoli a mérkőzésnek, ő is egyik hőse volt. Szaladt a pályán, jobbról, balra, balról, jobbra, föl, le, keresztül, kasul. Ragyogó volt az utolsó beadás, amiből Kocsis a döntő gólt fejelte.
6: Hát őszintén megmondva, bal összekötőbe való állításom. Zavart akart okozni a brazil védőknek, mint ahogy sikerült is. Hol jobbra, hol balra kaptam támogatást a szélen, és ugyanakkor kellemetlen szituációba is tudtam hozni a védőket. És nagyon örülök annak, hogy a kocsisnak, vagyis a beadását kocsis fejére tudtam adni, és amivel eldőlt a mérkőzés.
0: Buzánszky Jenő úgy szóval hiba nélkül játszotta végig a mérkőzést. Látod, Jenő, könnyelműség nélkül csak dicséret illet meg.
6: Ez a mai mérkőzés

0: Talán nem is annyira futball szempontjából érdekes, mert a brazilok szerintem sokkal kevesebben tudnak futballni, mint gondoltuk, de annál jobban tudnak sportszerűtlenül, verekedő módon viselkedni a futballpályán. Örülünk, hogy ezt a mai kezdést meg tudtuk nyerni.
1: Kedves hallgatóim, én most sorjában tovább megyek. A Tóth Miska bal szélső ül most itt, éppen törölközik, a vízből jött ki Tóth Miska barátunk. Nehéz munkát vállaltál, hátul, elől játszani. Nagy feladat volt, amit teljesítettél.
0: Hát elég nehéz feladat volt, de szívesen végeztem, és nagyon boldog vagyok, hogy ismét győztes csapatba szerepelhettem.
1: Szerettem volna egy kicsit több kapuratörést látni tőled. Nem bírtad?
0: Sajnos, nem, hogy nem bírtam, de ugye ritkán tartózkodtam annyira elő, és olyan labdát eléggé keveset kaptam, hogy kapura húzhattam volna vele. De úgy érzem, hogy eléggé ment a játék.
2: 1954. június 27-én a magyar foci válogatott a VB negyed döntőjében 4-1-re verte Brazíliát, és bejutott a világ 4 legjobb válogatottja közé. Az Uruguay elleni elődöntőt kedden hallgathatják meg teljes hosszában, vagyis aznap a visszajátszás 2,5 órás lesz, mára viszont lejárt az ideje, mint Mésző Kálmánéknak Marseille-ben. A visszajátszás végén megköszöni a mai, valamint az elmúlt 520 adás során bármikor tanúsított figyelmet a két társszerkesztő, Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, az archívum sporttal foglalkozó munkatársa Simon László és a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Ez a stáb utoljára készítette ezt a műsort. Az 1989 óta a Magyar Rádióban dolgozó Simon László nyugdíjba megy. Tóth Csongor pedig az egyetemi mesterképzése során olyan jellegű feladatokat kap, hogy már nem fér bele az idejébe a Nemzeti Sportrádió. Simon Lászlónak hosszú, békés, egészségben töltött nyugdíjas éveket, Tóth Csongornak sikeres pályafutást és boldog évtizedeket kíván a visszajátszás stábjának megmaradt két tagja, Cserjés Bendegúz és Edvi László. Mi a jövő héttől más társakkal folytatjuk a műsort a megszokott koncepció szerint, úgyhogy aki kedveli ezt, ő továbbra is hallgassa hétköznapokként a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között a visszajátszást. És addig is hallgassák minél többet a Nemzeti Sport Rádiót.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
6: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
5: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ról, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
6: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
5: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
6: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztály társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
5: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
6: Hát biztos, hogy, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért azt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
5: Te egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
6: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
5: Én életemben először, amikor egy portyába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
6: Hát és igen.
5: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
6: Igen. Igen, igen.
5: És akkor onnantól kezdve Opavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
6: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem. És akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hév, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
5: És az nem riasztott meg, hogy hát ezért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát ezért melós az élet, nem?
6: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontjával is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk, vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
5: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
6: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, hogy be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt köbben a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
5: És szembe jött a valóság.
6: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az álm, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor végett a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
5: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
6: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam, azért abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemben. Lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni. Nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
5: És akkor beszéltél valakivel erről?
6: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltet semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
5: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
6: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy ez az egész dolog hiányzott.
5: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
6: Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
5: Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
6: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
5: Például? Megelőznek.
6: Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
5: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
6: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen, mint mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor vége lett annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
5: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
6: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos ezek a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
5: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
6: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülünk a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdüléibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abban a számban szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
5: Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavszky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
6: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazó tempóját.
5: Az más, mint a 200, és más, mint a 1000.
6: Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel, akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
5: 200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
6: Igen.
5: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
6: Az majd olyan, mint a jagárverseny. Elindulsz és csak mész.
5: 1000?
6: 1000, hát ott azért...
5: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
6: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni egy erősebb rajtal, jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetbe.
5: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A négyesnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a négyes, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
6: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
5: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
6: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
5: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
6: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgy is, hogy én ültem elől, úgy is, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor már nézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
5: ominózus 54 ezred másodperc.
6: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett burulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
5: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
6: Hát ez így igaz. Ez ilyen, félig meg ilyen kínos csend. A végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
5: Vagy kettő.
6: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a
5: olyan rideg az egész,
6: igen,
5: nem?
6: Igen.
5: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
6: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
5: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
6: Igen, igen, ez egy felemás fura érzés. Félim eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létre lejöhet, hogy
5: vagy legalább csomagolnom kell. Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
6: Vagy valami olyan történhet, de másik részt tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, kimegy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy
5: végül is kimaradt az életedből.
6: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
5: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavszky, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzod tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
6: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
5: Ellátnak fölötted a többi.
6: Igen, kövő. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
5: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
6: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
5: mint ahogy meg is történt.
6: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
5: Úgyhogy olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
6: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
5: Ugye felakadt a rajt.
6: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valakik berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták
5: egyenesbe tenni.
6: Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy félkört a
5: rajtgépbe,
6: és ennyi is. Igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, ugyanúgy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jövő német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikk-cakkos volt.
5: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
6: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
5: Opavsky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Hat újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Ecuador meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyes második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén szintén magyar idő szerint ma hajnalban Japán-Svédország 1-1, ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadikként pedig a svédek is tovább mentek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. A társházigazda amerikai együttes majd a bosnyákok ellen folytatja a VB-t. A bajnok és magyar kupa győztes Győr újra összekerült a címvédő francia Metz csapatával a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. A B-jelű 8-asba kerül többek között a dán Odense és a Nyköping is. A Ferencváros pedig a másik csoportban összekerült a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató Cseszeme Bukaresttel, a dán Esvierggel és a BL negyedik francia Bresttel is. A férfiaknál új lebonyolítás lép életbe a 2026-27-es idénytől. A korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet 6-4 csapatos csoportra osztottak. A Veszprémre többek között a német Füchse Berlin vár, míg a Szeged a Sportinggal, a GOG-vel, valamint a Kristianstaddal került 1-4-esbe. Csoport elsőként jutott negyeddöntőbe a magyar férfi strand kézilabda válogatott, miután a középdöntő utolsó fordulójában 2-0-ra legyőzte Spanyolországot a zágrábi világbajnokságon.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter, az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki. Megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent. Az év 5. hónapjában 5654 gyerek született, 9601 ember halt meg, és csaknem 5300 pár kötött házasságot, közölte a KSH. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrendei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre.
3: Közlekedés.
7: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé. Tata és Biatorbágy között időszakosan torlódik a forgalom. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Szintúgy a Budapest felé vezető oldalon Tatánál egy busz és egy tréler összeütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hat újabb továbbjutó a labdarúgó világbajnokságon. A Győr újra összekerült a címvédő Metz együttesével a női kézilabda BL csoportkörében. Jó napot kívánok! Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ekvádor meglepetése 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A győztes gólt Gonzalo Plata szerezte a 77. percben, most őt hallják.
2: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
1: Ecuador Németország, tehát 2-1. A németek sorozatban 11 győztes mérkőzés után kaptak ki ismét. Józó Akimika, a németek csapatkapitánya szerint megérdemelték a vereséget.
3: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
1: A németek mögött a csoport második helyén megelőzve Ecuadort pedig elefántcsontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az afrikai csapat mindkét gólját Nicola Pepe szerezte, a Villarreal támadója így nyilatkozott a továbbjutás után.
4: Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni.
1: Elefántcsontpart, tehát 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót, az újonc karibi csapat kapusa, Irojrum, így is büszkén értékelt.
4: Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a curaçaói labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Curaçao jövője.
1: Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén szintén magyar idő szerint ma hajnalban Japán-Svédország 1-1. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadikként pedig a svédek is tovább mentek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A japánok szövetség kapitánya Moriyasu Hajime hisz a brazilok elleni győzelemben.
5: A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
1: Most pedig következzen a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman, aki a majnali Tunézia elleni győztes találkozó után így értékelt.
4: Reménykedtünk egy jó kezdésben, és ez meg is történt, elég gyorsan vezettünk 2-0-ra. Ugyanakkor volt néhány pillanat az átmeneteknél, amikor a védekezésben nem néztünk ki jól. A szünet előtti és rögtön a szünet utáni szakasz például nem volt jó. De aztán láthattuk, hogy amint újra egy kicsit magasabb tempóra kapcsoltunk, már nem volt semmi probléma. Kansasben szerencsére nem volt melegünk, kétszer is zárt térben játszottunk, ma is az egész meccset le tudtuk játszani jó hőmérséklet mellett. És még valami, annyira narancssárga itt minden, a Holland Labdarúgó Szövetség nagyon jó munkát végez, mert ezen a három mérkőzésen az volt az érzésünk, hogy hazai pályán játszunk. Ez mindenképpen pluszt ad.
1: A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguayjal. Ezzel a harmadik helyen zárult dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. A társházigazda amerikai együttes majd a bosnyákok ellen folytatja a VB-t. 5 gólt hozott tehát az Egyesült Államok Törökország találkozó. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett a meccset követően.
6: A török válogatott egyértelműen az önbecsülésért küzdött, és ez rendkívül látványosan látszódott is a találkozó során. Azért a török futballtársadalom eléggé szélsőséges, tehát nagyon nem mindegy, hogy a válogatott hogyan utazik haza erről a világbajnokságról. Ennek érdekében Montella is nagymértékben változtatott a kezdőcsapaton is, változtatott a játékrendszeren is. Egy sokkal stabilabb három belső védős felállási formát változtatott, ami védekezésben 5-4-1-et alkotott, támadásba 3-4-3-at, és különösen ennek a 3-4-3-nak a lényege a három támadó Güler, Yilmaz és Yildiz volt, akik mindhárman nagyon jó teljesítményt nyújtottak, mindhárom játékos részéről kidomborodott az a egyéniség, az a kvalitatív tudás, ami bennük van, de azért említessék meg, hogy az amerikai válogatott is nagyon komoly motivációs bázisra rendelkezett, nagyon komoly energiát fektetett ebbe a mérkőzésbe bele, egy picit balszerencsés a vereségük, úgy gondolom, bár azért az beszédes, hogy az amerikai válogatott mindkét gólját rögzített játékhelyzet után szerezte, egyet szögletből, egyet nagy bedobás után. A törökök viszont akciógólokat szereztek, és különösen itt a 96. percben úgy szerezték meg a győztes gólt. Egyrészt Arda Güler gyakorlatilag csomót kötött az ellenfél lábára, és még egy kötényt is adott neki. A beadás után pedig a 16-oson belül 6 érkezője volt a török válogatottnak. Azért a 96. percben 6 érkezővel zúdulni be a kapu elé. Azokat a csapatokat, amelyek ilyen energiabefektetést beleraknak a meccsbe, általában futballisten jutalmazza. Így történt most is. Talán egy picit szerencsés a török győzelem, nem feltétlenül megérdemelt, de talán abból a szempontból nyugodt lehet mindenkinek a lelkiismeret, hogy az amerikai válogatott mindent megtett, a törökök pedig én úgy gondolom, hogy egy picit kozmetikáztak az első két forduló eredménytelenségen, és egy picivel jobb szájízzel térhetnek haza, és azért valamit felvillantottak abból a futballtudásból, ami azért jellemzi őket.
1: És akkor most hallgassuk meg, hogy hogyan értékelt a meccs után a törökök olasz szövetség kapitánya Vincenzo Montella.
7: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
8: Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
1: Ma este és holnap hajnalban újabb 3-4-esben is véget ér a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Az I csoportban 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal mérkőzik. A H-jelű 4-esben hajnali 2 órától a Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábiával, Uruguay pedig Spanyolországgal csap össze, míg a G csoportban 5 órától Egyiptom-Irán, valamint Új-Zéland-Belgium találkozót rendeznek majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Pontosan egy év múlva kezdődik a budapesti vizes világbajnokság, amelynek egyik főhelyszíne az MVM Dóm lesz majd. Radán Sándort, a Magyar Úszószövetség elnökét a mai sajtótájékoztatót követően Andrássy Gyula szólaltatta meg.
9: 2017 óta ez a harmadik világbajnokság, amit csinálunk, és Ausztrália és Spanyolország után Magyarország az, aki 3 VB-t szervezhetett, és ezen belül is talán, hogy Budapest világ elsőként rendezhet 3 világbajnokságot. Ezek mind nagy sikerűek voltak. A 2017-es az mindent vitt. A 22-es azért volt különleges, mert tényleg 3,5 hónap alatt kellett megcsinálni, vért izzadtunk, meg feltett kezekkel mentünk szakadék felé, azt éreztük sokszor. És 2027-ben azért lesz más, mert itt valóban egy olyan hangulatot tudunk varázsolni az MVM-be, egy olyan nézőközönség előtt, ami azért majd előrevetíti a Los Angeles-i olimpiai szereplést, hiszen ott közel 40 ezer ember előtt kell majd kiálljanak a rajtkörre. Itt is több mint 10 ezer néző befogadására alkalmas létesítményre szervezzük. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk csinálni újra minden idők legjobb világbajnokságát, ugye, mint a világcsúcs. Azt is meg lehet dönteni, akárhányszor. A szervezését járó legjobb jelzőt is meg lehet, és el lehet nyerni újra és újra.
1: A Győr újra összekerült a címédő francia Metz együttesével a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. A BL-ű 8-asba került még többek között a dán Odense és a Nyköping is. A Ferencváros pedig a másik csoportban összekerült a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató román Cseszeme Bukarestel, a dán Esbjerggel és a francia Bresttel is. A férfiaknál új lebonyolítás lép életbe, a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet 6-4 csapatos csoportra osztottak. A Veszprémet többek között a német Füsse Berlin vár, míg a Szeged a Sportinggal, a GOG-vel és a Kristianstaddal került 1-4-esbe. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tínédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy WTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sport Rádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsban neked?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slamek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
2: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
3: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slamet, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
2: Szigorú teniszanyuka vagy?
3: Nem.
2: Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
3: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
2: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
2: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
3: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
2: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
3: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
2: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
3: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
2: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
3: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
2: Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
3: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott,
2: de
3: így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszt a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
2: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
3: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
2: Tornagyőzelemmel.
3: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
2: Bondár Annával.
3: Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
2: Nagyon egy döntőszett
3: 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
2: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
3: Kicsi, higgyét, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
2: Panni a legjobb a világban.
3: Igen, jelen pillanatban
2: közül.
3: Ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
2: Ha Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
3: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
2: következő. Még nem is beszéltünk, ha miatt félbeszakad a meccset.
3: Igen,
2: mondjuk
3: igen.
2: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
3: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
2: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért bele lehet botlani, még akár Joe McEnroe-ba is.
3: Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
2: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
3: hát
2: favorit?
3: Neki ugye a Szabalenka, Osaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
2: A japán Naomi Osaka.
3: Igen, és az óriási élmény volt, akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk, tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
3: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy sőt, akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
2: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez.
3: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
2: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonultál vissza.
3: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát, hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám, vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
2: Ez 2023 óta nagyjából?
3: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
2: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
2: A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
3: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
2: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
3: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrejeva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
2: Vagy hogy Andrejeva hol lesz 28 évesen.
3: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani. Tehát, ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
2: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
3: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezokon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
2: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
3: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni, Anni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy-egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
2: Talán még két-háromra is hiba rátenni, mert mi van, ha megunja,
3: és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni oda. És nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
2: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
2: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB-döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
4: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103.000 négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német nacionalelf. Úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket. De mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
2: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ben ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túlra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról, de ugorjunk egyet, mert ugye a második világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
4: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a Terex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
2: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
4: Nem ment tovább a csoportból, mert ott minden 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntet, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
2: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
4: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
2: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
4: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9 igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
2: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
4: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyeddöntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusebio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
2: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, mert ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
4: Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es hajti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második góljukat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták fel 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
2: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
4: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
2: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
4: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-től 22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
2: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentősége és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
4: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtő fogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern München, és akkor is 2-1-re.
2: Ő volt a sarkazós egyenlítő gólszerzője.
4: A sarkazós egyenlítő gólszerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
2: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
4: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
2: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
4: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al, Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
2: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
4: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
2: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog előni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
4: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
2: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
4: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-at döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
2: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy Keberem?
4: Igen.
2: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy 2 órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
4: Igen, egyetértek. Minden idők
2: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
4: Nem. Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európai zárt brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
2: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
4: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
2: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
4: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat. Hát,
2: na minek minősíted?
4: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
2: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
4: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontotta el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb 4 közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztette az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
2: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek. Hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
4: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi.

0: 120. percben az egyik gána játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
0: Védett, és
1: a második
0: van,
1: lövés,
0: igen.
1: Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban még nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű. Mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
0: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármit. Azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt, Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt
0: már
1: hullottak messze, az európai nagy foci nemzetek.
0: Igen. Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbin Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen elment, az első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást, a műsorvezető Katona László. A mai adásban a labdarúgó világbajnokságról lesz szó. A hétfői foci óra két vendége Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, valamint Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője a stúdióban. A következő felvetéssel indul a beszélgetés. Mi az oka annak, hogy a VB-n a szupersztárok kiemelkedő teljesítmény nyújtanak?
2: Kedvenceink, az én korosztályom kedvencei találkoznak azokkal, akik más típusú játékosok, más korszakból jönnek, más tulajdonságaik vannak, de ugyanolyan meghatározó játékosok már most, és ugyanakkor a istenek, félistenek lehetnek a következő generációk számára. Ugye nem lehet összehasonlítani Messit Hollanddal vagy Halanddal, nem lehet Viniciusszal szerintem összehasonlítani, akkor sem Cristiano Ronaldót, mert ő tud középen is játszani, tud fejelni, tud védekezni is. Nincs is értelme egyébként szerintem korok és korszakok csapatait és játékosait összehasonlítani. A hatásaikat érdemes boncolgatni az én véleményem szerint, és mindannyian nagyon sok 10-100 millió embernek majd, hogy nem a világ valaha volt legjobb játékosait jelentik. Ugye az én jelszavam az, hogy a focinak egy istene van, Maradona, Messi a világ legjobb játékosa, Galasek Peti a legokosabb, a Váci Zoli meg a legjobban cselező futbalista, de mindenkinek megvannak a saját favoritjai. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy generációk csatája. A legfontosabb viszont az, hogy akkor is a foci csapatsport, hogy ezek a válogatottak, melyek ilyen kiemelkedő futbalistákkal vesznek részt a világbajnokságon, milyen út felé haladnak, nem csak ezen a VB-n, hanem majd a következő időszakban. Ugye azért Argentinának már illenik felkészülni egy Messi nélküli korszakra, Portugáliának is Cristiano Ronaldo nélküli korszakra. És most kik azok, akik ebben a két válogatottban ugyanolyan hatású játékosok lehetnek majd, míg a riválisoknál, akik ugye most harcban lesznek, meg lehetnek a világbajnoki címért, ott vannak a 10-15 évvel fiatalabb, szintén extra klasszisok, akik köré lehet olyan válogatottakat építeni, melynek tagjai elfogadják, hogy ez az egy-két csillag az, aki majd eldönti a meccseket, mi pedig úgy teszünk hozzá non plusz jelleggel, ahogy például az argentin játékosok, mert ha szívemre teszem a kezem, azért a legutóbbi argentin világbajnoki keretből azért ott vannak 10-15-en, akiknél adott világbajnoki ciklus nézek, vannak más játékosok, és nem Argentinából, akik talán jobban megérdemelték volna az első helyet, viszont nem voltak körülöttük olyan játékosok.
1: Például Harry Kane, Anglia egyik legjobbja, pedig neki is hosszú volt a szezonja. Mi az oka szerinted, Gábor, annak, hogy ezek a szupersztárok teljesen jó és kiemelkedő teljesítmény nyújtanak? Szerintem az elsődleges gondolat a VB előtt talán az lehetett, vagy akkor én gondolom ezt, hogy leharcolt játékosok tömkelege lesz, és talán majd egy-két meccsük lesz, ami jó. De itt, minthogyha csak a, hát idézőjelben csak a szupersztárok, de nagyon olyanok, jó formát
3: vannak
1: mutattak.
3: Vannak olyanok, akik nem ezt mutatják, de szerencsére
1: Ronaldo,
3: az...
1: például eddig.
3: Valverde. Nekem csalódás az Uruguayban. Valverde a csapatkapitány, első meccsen bal szélsőt játszott, a másodikon jobb oldali belső középpályást. Én azt gondolom, hogy jó, hogy ezekre figyeljünk, a hősök kellenek, világszinten is, helyi szinten is, és az nagy, tehát a Messi mester hármas, a Haaland rugott kettőt, tehát én azt gondolom, hogy nagyon, és ez nagyon fontos, mert hogy az emberek a személyekre figyelnek igazán, vagy azok maradnak meg, vagy egy-egy mozzanat, születnek új hősök is egyébként, tehát a 40 éves zöldfoki-szigeteki kapus, de egyébként a kapusok is extra teljesítményt nyújtanak, miközben mindig azt mondják, hogy a labdákat a csatároknak gyártják, nem a kapusoknak, és egyre nehezebb dolguk van.
1: Nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha most így fokozottabb lenne ez a hős keresés, de tesznek érte az adott játékosok?
3: Én szerintem én nem vitatkoznék veled ebben az érzésedben. Tehát, hogy igen, 48x26 ember van ott. Nem lehet mindenkire odafigyelni, tehát mindenki megtalálja vagy magának azt a csapatot, aminek szurkol, vagy azt a néhány játékost, akit nagyon kedvel. egyelőre valóban így van, hogy a sztárnak kikiáltott játékosok egy jó része valóban vezérként működik. Ott van a mindenki által nagyra tartott Modric, aki szerintem elment a meccs ott, talán az angol meccs, nem? Mert ott csinált egy tőle szokatlan hibát, amiből 11-es lett, és utána láthatóan ez mintha bántotta volna. Szóval, hogy szerencsére a pozitív hősöket vesszük észre, és azokat jegyezzük meg, és szerintem ez így jól van. Tehát itt valóban különösen Magyarországról, ugye hogy a 16 kijutó európai csapatban nem fértünk bele, hanem a 28-ba sem pótselejtezővel, tehát innen azért kellő szerénységgel kell kritizáljuk a labdarúgó világbajnokságot, meg az ott résztvevő játékosokat és csapatokat, úgyhogy én örülök, hogyha neked is a pozitív értelemben vett hősök azok, akik megmaradnak, és ezek közt van számos olyan, aki tényleg világsztár volt a VB előtt is, és ez jó.
2: Igen, és nagyon jó emberi történetek vannak, tehát ugye azok a karakterek, akik miatt megnézzünk egy-egy mérkőzést. Én például a török válogatott mérkőzése úgy készültem, hogy Arda Güler miatt akarom majd megnézni. Rendkívül tehetséges futballistának tartom, hát kérhetett is szépen elnézést a teljesítményükért, aminek ugye a helyzetkihasználás volt a legnagyobb kerékkötője, ami viszont azt jelenti, hogy ők, meg ahogy így elnéztem, így fejben nem voltak ott teljes mértékben, ugye ott már nagy cél volt, hogy kijussanak a világbajnokságra. Ugye a cél az lett volna, hogy tovább jussanak a csoportból, de a forma időzítés pont emiatt nem sikerült, mert olyan lehetőségeket hagytak ki, amiket más esetben ugye értékesíteni szoktak, és ezt láttam Luka Modricon is, hogy ő is olyan állapotban van, hogy azért már megviselt őt elsősorban mentális téren, az én véleményem szerint az, hogy milyen év volt mögötte, míg a Bayern Münchenben játszó futbalisták azért már ki tudtak engedni a végén, ugye amitán a Bajnokok Ligájából búcsúzott a csapatuk, mert a bajnoki cím a minő meglepetés, ugye azért addigra már megint megvolt. Modricnak a maga szintjén, és itt nem a lejátszott perceit akarom összehasonlítani a fiatalabbakkal, hanem az, hogy ő milyen teljesítményt adott le, mennyi erőt vett ki belőle, ez érezhető volt. Én nem láttam még a válogatottban ennyire visszafogottan, de én azt gondolom, hogy ő már nem biztos, hogy ez a meghatározó erő kellene, hogy legyen abban a csapatban, mert az ő sebessége, mivel máshol játszik, mint például Messi ott a pálya közepén, az nagyon tud hiányozni, főleg védekezésben.
1: Vannak csapatok, amelyeknek nagyon nem ment eddig a VB-n, azaz valójában ki is estek, de nem feltétlenül Haitire gondolok, hanem inkább Tunéziára vagy Törökországra. Európai csapatként talán lehetett volna egy sötét ló, amely a meglepetést is bemutatja itt ezen a VB-n. Ez nem sikerült. Miért nem, Gábor, szerinted?
3: Nem éreztem egységesnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy az azért fájdalmas a törököknek ez a sima kiesése, mert hogy minket nagyon elintéztek, ugye a Nemzetek Ligája playoffban. Ugye, amikor arról szólt, hogy A vagy B liga.
1: Bennmaradás nekik meg följutás.
3: Ugye a Vincenzo Montella az edzőjük, aki nagyon büszke a játékosokra, elmondta, nem tudom, kifigyelte az ő nyilatkozatát a mérkőzést követően, hogy mindent megtettek. Nagyon sok helyzetük ott, valóban 62 lövésük volt a két meccse, ha jól emlékszem, tehát valami borzalmasan nagy szám. De nulla pontjuk van. Ugyanakkor a játékosoknak meg az első reakció nyilatkozatban az volt, hogy elnézést kérünk a török néptől, szégyeljük magunkat. Igazából ezt csak ők tudják, hogy mi lehet az ok, de hogy ez a magyar futball szempontjából fájt nekem igazán. Tehát ha az a Nemzetek Ligája playoff nem lett volna, akkor olyan különösebb érzelmet belőlem nem vált ki, hogy a törökök egyébként a USA, Ausztrália, Paraguay talán csoportból. Annyiban, hogy én az ausztráloknak szurkolok régóta, nagyon kedvelem azt az országot, nagyon sokat fejlődött a válogatottjuk, tehát egészen futballra emlékeztető jeleneteket mutatnak. Ráadásul ugye van ebben egy érdekesség, a Szuttár, aki az ő csapatkapitányoknak, az öccse a skót válogatottban játszik, tehát hogy van ilyen, a szülőknek az nem lehet könnyű. Van a kedvenc csapatomból, hogy Zoli mindig elmondja, hogy mik a kedvenc csapatai a világban. Nekem a Szentetjén, ahol az Old nevű ausztrál játékos bal szélsőből bal hátvéd lett, ami nem segítette azt, hogy a válogatottban pályára tudjon lépni. Szóval, hogy törökökre visszatérve, ez annyiban érint érzelmileg minket, magyarokat szerintem, hogy hogy nagyon megvertek minket kétszer, nem nagyon volt esélyünk, és egy ilyen csapatot látni a VB-n két fordul után kiesni, ez nem jó érzés.
1: Mondjuk annak már másfél éve, hogy az a pár jó, harc hát
3: ezzel,
1: volt.
3: Persze, ezzel nyugtathatjuk magunkat. Ők azóta kijutottak a VB-re, mi meg nem. Tehát, hogy ők még jobbak lettek, mi meg reméljük, hogy egyre jobbak leszünk.
2: És a legjobbjuk a Real Madrid egyik legfontosabb játékosa lett közben.
3: Szóval, hogy a török ilyen szempontból a nem továbbjutása az mindenféleképpen csalódás. Nagyon érdekes a svédek esete, ugye 5-1 ide, aztán 5-1 nem ide. Én, aki a színek felismerésével azért küzdök, nagyon furának éreztem ezt a se színű kék-sárga, tehát nem sárga-kékben voltak a másik kék-sárgában, és olyan volt a csapat is, tehát ilyen se színű, se íze, se bűze. És nekik aztán most a harmadik körben majd muszáj lesz nagyot alakítani, ahogyha tovább akarnak jutni. Nem tudom, hogy milyen csapatot látsz még. Ugye vannak olyan csapatok, amelyek még csak egy körön vannak túl, tehát ott nem igazán érdemes szerintem egy meccs alapján.
1: Mondd. Tunézia, ahol már Lamusi révén egy szövetségi kapitányt elfogyasztottak, Hervé Renard pedig afrikai csapatokat, illetve nemzeti együtteseket.
3: Hát ő azon a környéken, ő otthon van.
1: Felemelt a magasba, igen. De szerintem már példátlan az, hogy az első mérkőzés után kapitányt váltsanak. Hát nem is lett meg valójában a úgymond eredménye, hiszen az 5-1-es vereséget követően egy 4-0-ás vereség a japánok ellen, előtte a svédektől kapott ki Tunézia.
2: Tunézia is egy olyan válogatott, amelyiknek az volt a világbajnoki cím, hogy kijutott a világbajnokságra, mint Törökországnak is. Eddig ér a tudásuk jelenleg, nincs bennük több, de nem abból kell kiindulni szerintem csak, hogy milyen teljesítménnyel rukkoltak elő a világbajnokságon, hanem azt is kell nézni, hogy az oda vezető út, ugye, mert a világbajnokság az nem most kezdődött el egyébként másfél hete, hanem 3 évvel ezelőtt, azt hiszem.
3: És 18 meccse jutnak ki Afrikából.
2: Igen, a karibi térségekben volt egy selejtező, lehet, hogy Curaçao vagy Haiti játszott az első mérkőzés, tehát ezt figyelembe kell venni. Ennek a két válogatottnak, mint most kiderült, nyilván tovább szerettek volna jutni a csoportból, ha így visszapörgetem az emlékeimet, erről is nyilatkoztak, hogy az lenne a következő nagy cél, és itt ez a fontos, hogy a következő nagy cél nem jött össze nekik. Attól függetlenül ez mindegyik ott lévő futballistának és edzőnek egy hatalmas nagy élmény, tehát ugye arról álmodozik mindenki szerintem, hogy azért a hazájával ott legyen a világbajnokságon, és minden további álom ott jön majd. A legfontosabb kérdés ennek a két válogatottnak, hogy majd hogy és mint tud kijönni belőle, és az általam már említett Ekvádorral ugyanez lesz a helyzet, mert Ekvádornak meg sokkal jobb válogatottja van, mint Törökországnak és Tunéziának. Az aranygenerációjuk a VB selejtezőben is szorongatták, ők voltak a legközelebb Argentínához, ők meg nem tudtak gólt rúgni. Tudják ők is pontosan addig a focit, hogy a kaput meg kell lóvni, hogy kell felépíteni a támadást, hogy kell helyzetbe kerülni, és egész egyszerűen nem megy nekik ez a része a játéknak, ezért csak saját magukat okolhatják. Hát aki látta az Ecuador-Curaçao meccset, az pontosan tudja, hogyha elképzelte volna magát úgy, mint egy online újságíró, hogy nem nagyon tudott volna fölnézni a klaviatúráról, mert annyi esemény
3: volt. Sok gondolatébresztőt mond az Oli.
1: Ecuador, hogyha lehet, akkor mint csalódáskeltő csapatok egyike, mert nincs lőtt góljuk, van egy kapott, egy szerzett pont.
3: De hogy egyébként ők ebben voltak a jók, az selejtezőben is, hogy nem kaptak gólt leginkább, keveset rúgtak talán ott is a nagyok ellen, nem?
2: Igen, mindjárt mondom pontosan, tehát Ecuador végzett a második helyen, 18 mérkőzésen szerzett 29 pontot, Argentinának ott 38, 18 meccsen rúgtak 4 gólt, és tippeljetek, mennyit kaptak.
3: 3-at.
2: 5-5. Szóval igen, tehát azért Argentina, Kolumbia, Uruguay, Brazília, azért Argentina 31 gólt rúgott, Kolumbia 28-at, és egész egyszerűen Ecuador ellen esély nem volt.
3: No, szóval, hogy az Zolinak vannak, és kellett majd jegyzetelnem, hogy mindenre tudjak reflektálni, amit elmondott. Szerintem nagyon fontos dolgot érintett azzal kapcsolatban, hogy vannak csapatok, amelyeknek az volt a cél, hogy kijussanak a világbajnokságra. Ahogy véget ér a nyár, elkezdődik az olimpiai kvalifikációs sorozat minden sportágban, és én szeretném, hogyha az emberek ezt megértenék, hogy nagyon sok olyan sportoló lesz, akinek az lesz a cél, hogy kijusson az olimpiára. És ilyen tekintetben ezt jó bevésni az agyunkba, hogy az egy óriási dolog ott lenni. A foci VB-n is óriási dolog ott lenni, tehát szerintem nem láttál magyar válogatottat, mert fiatal vagy futball VB-n. Én most már utólag azt mondom, hogy sajnos láttam háromszor, mert hogy olyan rég volt. Tehát szerintem ez egy. A másik csalódást keltő csapatoknál szerintem a hosszú évek vagy évtizedek óta túlértékelt Belgium. Tehát, hogy az szinte nézhetetlen. Tehát, hogy tegnap...
2: Hú, tényleg.
3: Tegnap volt, vagy nem tudom, mikor volt, amikor...
2: Igen, este.
1: 0-0.
3: Igen, de hát 30 percig emberelőnyben játszott az ellenfelük, mert hogy egy olyan hibát követett el a belső védőjük, kettőt egymás után ugye rosszul vett át egy labdát, hármat után röviden passzolta, olyan röviden nem is derült ki, hogy hova akartott azt passzolni, majd az van a lendületem, most lerántotta az iránycentert, hogy nem azon tudnék vitatkozni, de volt egy mozdulat, amikor volt erre törekvés. De hogy az egész, az amikor abban kell bízni, majd a Lukakut becseréljük, és akkor rúgolt, az, mint az első mérkőzésen, a másikon kezdő volt, és akkor ugye azt kell hallani, hogy a Lukaku fizikailag elkészült, ami nyilván ezen a csapatán így nem volt
2: az,
3: igaz.
2: Az futballozott ott is a két irányi középső védő.
3: De hogy ha csalódást kell mondani, szerintem Belgium az csalódás, nekem még a csehek. Én nagyon szeretem azt a kultúrát, a cseh kultúrát, a cseh irodalmat, az egész... a cseh filmeket, az egész életérzést, ami Csehországban, vagy a korábbi Csehszlovákiában volt, és úgy kezdődött, hogy ez jó lesz, egy bedobásból ugye a csapatkapitán Krejcsi feljelt egy gólt, aztán volt egy meg nem adott góljuk az első körben, de hogy nem néz ki jól, hogy ők is jó eséllyel kifognak esni, tehát most már bravúr kell, hogy ott maradjak. És akkor van a másik oldal, ezek a nagyon pici csapatok, vagy innen nézve, akkor azt mondjuk, hogy zöldfoki szigetek, és a stopi rá zöldfoki szigetekre a videót, és akkor legyintünk, és ők ott vannak a VB-n. És a VB-n eredményesek. Meg ott van a Curaçao is, ami szenzációs. Tehát az, hogy a 78 éves Dick Advokát megkönnyezi a történelmi gólt, utána megkönnyezi a következő fordulóval, hogy pontot szereznek, és látszik, hogy nagyon együtt van az a csapat. Nem tudom, hogy az NB1-be elindulna, akkor mi lenne, hogy megnyerné, vagy nagyon megnyerné, vagy nem. Meg nagyon érdekes az Irán, akiket meg lehet, hogy azt kovácsolt össze, hogy ott Amerikában, vagy Észak-Amerikában, hát hogy mondjam, a külső feltételek számukra nem egyenlőek. Tehát, hogy a meccs előtt közvetlenül érkezhetnek meg a helyszínre. Lehet, hogy ez így jól van, mert hogy a politika erősebb, mint a sport, de hogy az látszik, hogy az a csapat az nagyon együtt van, valószínűleg ettől. Tehát, hogy én ezeket a szépségeket, meg ezeket a dolgokat szeretem látni ebben az egészben. Az is egy nagyon érdekes, hogy Bielsa munkát óriásira tartom, tehát tényleg azt gondolom, hogy ő egy zseni. Hogy ő mennyire, ahogy a Zoli mondta, nem szabálykövető, tehát úgy áll oda a fotózás, hogy lefele néz. Egy csomó olyan eleme van ennek a világbajnokságnak, amire ezt az egész játékot lehet szeretni.
2: A csehekkel kapcsolatban számomra nyilvánvaló, hogy nekik az erőnléti gondjaik, mert ugye emlékezhetünk az Európa bajnokságon is, pont a Puskás Arénában Hollandi ellen milyen meccset játszottak, ugye mindig
3: ott
2: talpra álltak.
3: A hollandoknál volt kiállítás.
2: Igen, nem, tehát le kellett győzni őket úgy, hogy egyéni villanásokra kellett támaszkodni, mert bírták végig erőben. Ugye nagy kérdés majd akkor ebből a térségből, hogy a bosnyákok meg a horvátok is, hogy bírják majd ezt a történetet. Nekem Irán nagyon tetszett, Belgium ellen az egy igazi csapat volt. Én elítélem azt, hogyha a sportba beleszól a politika, tehát minden csapatnak egyenlő bánásmódot kívánok, azt pedig mélységesen elítélem, hogy amikor az iráni szövetségi kapitány felszólalt, ezek ellen egyetlen egy kollégája sem emelte fel a hangját, tehát most vagy szövetségi kapitányok vagyunk, vagy egyéb tényezők számítanak. Szerintem, ha a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség rendezvényén vagyunk, akkor ez az elsődleges szempont.
3: Erről lehet nem egy kell, külön műsort csinálni.
2: Nem kell velem egyetérteni, de az, hogy ezek a iráni játékosok, tehát beledobták magukat a labdába, kifutották bocsánata a belüket, mindent kiadtak magukból, büszkék lehetnek magukra az irániak is rájuk, és azok az irániak, akik ugye az Amerikai Egyesült Államokban élnek, főleg Los Angeles környékén, ahol volt a mérkőzés, laknak nagyon sokan, és azért úgy, ahogy volt, leszurkolták a belgákat. Tehát azért ezt se felejtsük el. Szóval vannak jó történetek ezen a világbajnokságon. Mindjárt kezdődik az Argentina-Ausztria mérkőzés, és az argentinokkal kapcsolatban fontos elmondani, amit Pablo Aimar mondott, ugye ő Messi egyik példaképe a válogatottnál, asszisztens edző, hogy az argentinoknál nincsen katonaság, lazán lehetnek a játékosok, emberként bánnak egymással, a családtagok is közel lehetnek. Ez 2022-ben bebizonyosodott, hogy egy nagyon fontos része volt a győzelemnek, és az argentinok szeretik egymást, és szeretnek futballozni, úgyhogy javallom mindenkinek továbbra is, hogy nézzék a meccseiket.
1: Vagy hallgassák. Egy téma még, az időjárás. Az előző évben rendezett klubvilágbajnokságon volt, hogy egy kicsit azért tolódott a kezdés, meg meleg is volt. Itt, minthogyha az elmúlt két hétre vonatkoztatva, egyelőre, bár nem beszélgetünk a játékosokkal, én nem olvastam még arról cikket, hogy ez annyira tönkretenné a futballt. Vannak olyan stadionok, amelyek fedettek, lehet, hogy
3: fedett légkondi van, és hidratációs szünet, igen.
2: Szabadtéri sport a labdarúgás.
3: Szóval van olyan meccs, ahol 20 fok van, volt már esős mérkős, volt 38 fok, tehát azért akkora területen rendezik ezt a világbajnokságot, ugye Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok, hogy itt minden előfordulhat. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy az európai csapatok számára, ahogy az elején is mondtam, az mindig hátrány, hogyha Európán kívül van a világverseny.
1: Zoli, időjárás?
2: Engem abszolút nem foglalkoztat, tehát láttam ott egy zseniális Copa Amerikát, amikor ez szóba nem került a távolság, szóba nem kerültek a bírók. Szerintem ez egy ilyen európai sajátosság, és főleg Közép-Európának a sajátosság, hogy olyan dolgokról beszélünk, amikhez sajnos nincs közünk, nem vagyunk ott. Senki, tehát ilyen dolgokról senki nem beszél, rossz a pályatalaja, meg időjárás, ez, aki olvassa a világsajtót, nézi a mérkőzéseket, ezzel pontosan tisztában van. Foci szabadtéri sport, Ilovszky Rudolf legendás mondását tudom csak igézni, aki a mérkőzés után a pályatalajára, a bírókra, vagy az időjárásra fogja, az nem ért a labdarúgáshoz, mert az ellenfélnek is ugyanolyanok voltak a körülmények.
1: Simon Zoltánnak, az NB1.hu felelős szerkesztőjének, valamint Elbert Gábornak, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensének köszönöm szépen. A labdarúgó világbajnokság hátralévő mérkőzéseit itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez volt a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
2: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rám?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ismét Győr-Metz meccs lesz a női kézilabda BL-ben. A magyarok többsége az euró bevezetése mellett van. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
9: Ekvádor meglepetésre 2-1-re legyőzte a csoport első Németországot a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában, és ezzel története során másodszor jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. A négyes második helyén, megelőzve Ekvádort pedig Elefánt csontpart végzett, miután 2-0-ra legyőzte a VB-től búcsúzó Curaçaót. Az F csoportot Hollandia nyerte, miután a papírformának megfelelően 3-1-re legyőzte Tunéziát. A négyes másik mérkőzésén, szintén magyar idő szerint ma hajnalban, Japán-Svédország 1-1. Ezzel az eredménnyel mindkét együttes tovább jutott. Japán lett a második, csoport harmadikként pedig a svédek is tovább mennek, míg Tunézia kiesett. Az már biztos, hogy Hollandia Marokkóval, Japán pedig Brazíliával találkozik majd a legjobb 32 között. A D csoportban Ausztrália második helyen jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Paraguay válogatottjával. Ezzel a harmadik helyen záró dél-amerikai csapat is nagy eséllyel ott lesz a legjobb 32 között. Szintén a D-csoportban Törökország pedig a kvartett élén végző Egyesült Államok elleni 3-2-es sikerrel búcsúzott a tornától. Ma este és holnap hajnalban újabb 3-4-esben is véget ér a csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Az I-csoportban 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal mérkőzik. A H-jelű négyesben hajnali 2 órától a Zöldfoki Köztársaság Szaúd-Arábiával, Uruguay pedig Spanyolországgal csap össze, míg a G-csoportban 5 órától Egyiptom-Irán, valamint Új-Zéland-Belgium találkozót rendeznek. Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derül ki a Női Kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Mykobinggal is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csesseme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Magyarországon kiemelkedően magas 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárca vezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Kihirdették a tudományos mecénatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat, összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésére vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek.
0: Közlekedés.
9: Baleset történt Budapesten az Ülői út 18. kerületi szakaszán, a Rádai Gedeon utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 3 pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a 3 pontos péntek délután. Mikrofonok mögött Péter Ágoston és Hamzó Gottfried. Egy hét múlva pénteken lehet a magyar férfi kosárlabda válogatott már úgy jön le a pályáról, hogy az utolsó hazai meccsnek hát elképzelhető, hogy nincs is jelentősége, mert hogyha Finnországban úgy alakulnak az események a VB selejtező első körében, akkor itthon a belgák ellen gyakorlatilag már örömjátékot láthat a hazai közönség a továbbjutás tudatában, de azt gondolom, hogy lehet, hogy nem kell ennyire előre szaladnunk még. Persze nyilván ez a legoptimálisabb forgatókönyv, de az elmúlt meccsek alapján nem tudom, hogy igazából miért ne bizakodhatnánk, vagy miért ne lehetnénk bizakodóak, vagy pozitívak, hiszen az első két fordulóban épp a finnek és a belgák legyőzése miatt hiába a két vereség aztán franciáktól, de olyan helyzetbe került a magyar válogatott, hogy ez a két siker aztán bőven elég lehet a továbbjutáshoz.
11: Megalapozhatja azt.
10: Abszolút, abszolút.
11: De sokkal fontosabb, hogy mennyire bizakodóak a játékosok, a főszereplők maguk.
10: Így van, hiszen itt van velünk a vonalban Maroka Zsombor, aki épp az edzőtáborból jelentkezik. Szia! Milyen most a hangulatot nálatok? Milyen a hangulat a csapaton belül?
12: Köszönöm a lehetőséget. Nagyon jó, mindenki teljes beállottsággal készül az első egyenlő a Fineke meccsére. Nagyon jó hangulat, mindenki egészséges, nyilván nyáron ez kicsit urai meccseket játszani a nem klubban, de mindenki jó hangulatban, egészséges, készülünk a következő két meccsre.
10: Mindenki rendben van akkor a fedélzeten? Most nyilván azért még egy héttel vagyunk a finn meccs előtt, gondolom azért most még kicsit oldottabb a hangulat.
12: Igen, igen, de mindenki rendben van, mindenki motiváltan elkezdett. Egyelőre mindenki rendben van, nyilván most az első pár nap a napi kettőket edzünk, mindenki, gondolom kicsit érzi a testét, egy kis nyári pénés után, de mindenki remek hangulatban van, és ahogy említettem, motivált.
10: Mi lehet egyébként a kiindulási alap, vagy most mi az, ami nyilván most már azért egy ideje együtt van a keret, ma már túl is vagytok videózáson, nyilván mennek az edzések, de itt alapvetően kicsit ketté választva, mi az, amire alapvetően fel lehet fűzni itt a hátralévő két meccset? Itt az első két mérkőzés sikereiből kell kiindulni, vagy inkább a két legutóbbi franciák elleni meccset kell alapul venni a további építkezéshez?
12: Úgy gondolom, hogy kicsit a kettőnek a keverése, bár ez most megint mind a két olyan ellenfél, akik én személy szerint még nem játszottam, a többiek ugye az első fordulóban megverték őket. Szerintem erre persze a magabiztosságra kell alapozni, de minden meccs nullára kezdődik. Úgyhogy úgy indulunk, mint hogy a 0-0 lenne az egész, sem mindkét meccsről meg fogja kihozni a legjobbat. Nyilván ugye a továbbjutásért fontos, tovább visszük a pontokat.
10: Igen.
12: Nagyon fontos mindkét meccsnek az eredménye. Úgyhogy így készülünk.
11: No, akkor a visszavágóra Maronka Zsomborral erősít a magyar válogatott. Ez mindenféleképpen örömteli. Hogyan készülnek a finnek? Lesz Mark Hannen? És ennek fényében hogyan készültek ti?
12: Egyelőre nem tudjuk. Mi most egyelőre még a saját taktikáinkat alapozzuk meg. Nem tudjuk a pontos keretet. Nyilván, hogyha jön, ha ő is becsatlakozik hozzájuk, ez egy elég... legnagy erősítés részükről. Mi minden esetőségben felkészülünk, jön vagy nem, ez igazából szerintem a mi hozzáállásunkon nem változtat.
11: Hát igen, minden esetre új helyzetet fog teremteni, de akkor egyelőre saját magára koncentrál a magyar csapat, és ez mit jelent? Milyen a csapat dinamika? Ugye érdekes a helyzet, hiszen néhány rutinos játékos ezúttal már nem tart veletek, az összetartás során sem, ugye Hanga Ádám mellett gondolhatunk most már Vojvoda Dávidra is például, egyébként Benke Szilárd sem elérhető sérülés miatt, ha jól tudom, ebben az ablakban. Viszont Somogyi Ádám beszélt róla a napokban, hogy ez egy nagyon éhes, lelkes, pörgős, fiatalos társaság, nehéz is lenne ezzel vitatkozni. Mennyire érett ez a társaság szerint egy jelen pillanatban?
12: Úgy gondolom, hogy ez egy-két veterán elvesztésével nyilván egy kis tapasztalat, vagy az ő tapasztalatuk hiányától érezhető, de úgy gondolom, hogy a fiatal játékosokon ez egyáltalán nem érződik, mindenki nagyon energetikus és motivált. Mindenki nagyon várja már ezt a két meccset, hogy igazából megmutassa, mit tud. Nyilván jól jönne. Egy-két ilyen tapasztalatom játékosnak, nem is tudom, játék tapasztalata, meg mentorátása, de nem érződik ez a fiatal játékosokon szerintem egyáltalán.
11: Ami még érdekes, és szembetűnő, hogy igen, egyrészről fiatal csapat, talán csapat szinten kell még rutin, de nyilván te sem véletlenül mondod azt, hogy azért megvan a kellő tapasztalat most is a társaságban. Hogyha végignézünk a keret tagjain, akkor tényleg az az ember érzése, hogy nagyon sok játékosnak nagyon jó szezonja volt, és sok időt tölthetett a pályán, és nyilván itt a Falkó Szolnok játékosok helyzete szerintem nem is lehet vitás, de majd nyilván beszéljünk rólad is, szerintem a te számaid is igen ígéretesek, összevetve a korábban látottakkal. Lukács Norbert is jól szerepel, hiába nincs a szemünk előtt hétről hétre, és például akkor nem beszéltünk még Riversről, aki nagy dolgot ért el Kovács Adriánnal egyetemben egyébként Spanyolországban.
12: Igen, igen.
11: Szóval
12: igen.
11: Mindenki jó formában, kis túlzással.
12: Igen, teljesen, és ez érződik is. Gondolom, összetartásra érződik egyénileg is csapat szinten is a fejlődés. Szerintem mindig egy jó plusz és extra pozitívat ad nyilván, hogyha a játékosok jól teljesítenek a csapatukra, és ez most feltétlenül érződik így.
11: Hogyan? Mármint hogyan jelentkezik? Hogy akár már most mondjuk az edzéseken érezhető az, hogy éles a társaság?
12: Pontosan. Játékosoknak kevesebb hibával játszunk, jobb döntéseket hozunk, és csapat szinten pedig a csapat összeszokottsága. De szerintem most mindenféleképpen érzik, legalább nekem is személyesen. Talán nem voltam annyit többiekkel, mint ők együtt, de nekem már ez a február óta összetartásról is érződik jobban, hogy mennyivel jobb összeszokottabb a csapat, mennyivel könnyebben javítjuk hibáinkat és kommunikáljuk le a pályán lévő észrevételeinket.
10: Pont jó is, hogy ezt mondod egyébként, mert Gásper Okor nyilatkozott itt a napokban a mérkőzés előtt, és ő is ezt mondta, hogy egyébként ő még továbbra nyúlt vissza az előző EB-selejtezőkhöz képest, ugye ott is már abban a selejtező sorozatban is azt gondolom, meg beszéltünk is mi itt korábban arról, hogy sokat tudott fejlődni a magyar válogatott, és a mester azt mondta, hogy ahhoz képest is tudtunk előrébb lépni, és ez talán még akár azt mondom, hogy hiába végződött két verességgel a franciák elleni mérkőzés, de azért ott is láttunk olyanokat, főleg a hazai meccsen, ami tényleg bizakodásra okot. Ti ebből mit tapasztaltok, hogy most akkor innentől kezdve ez egy újabb szint, vagy egy újabb lépcsőfok, amire fel kell lépni?
12: Én úgy gondolom, nyilván ez utolsó két most nem úgy sikerült, ahogy szeretszik volna, de szerintem megmutatok azt, hogy nem bárkivel lépünk pályára, nem kell félnünk, nem kell hátrálnunk, bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, úgyhogy ez mindenféleképpen érződik, és igen, úgy gondolom most már ez a szintet kell tartsuk magunkat.
11: Székesfehérváron készül a társaság. Ahogy én látom, az eddigiekből egyelőre főképp a Gáz utcai sportcsarnok jelenti a bázist számotokra, a hazai meccset pedig majd a Met arénában láthatjuk Belgium ellen. Úgyhogy az a kérdésem, hogy Székesfehérváron is 40 fok van. Nyilván nem ez a kérdés, hanem hogy milyen a hangulat? Tehát egyrészt mennyire otthonos most ez a közeg így a válogatottnak, másrészt mire van időtök? Nyilván hosszú szezon mindenkinek, ugyanakkor fontos meccsek jönnek, van-e szabad program, van-e ökörködés, hogy néz ez most ki?
12: Hát a teremben feltétlenül érezhető, ez 40 fok, tehát borzasztó meleg van, igen, de nagyon hangulatos, utánpótlás csapatok is, szintén fiú, mint lány, ugyanúgy a Lakeside Hotelben szállom meg, nekem is van még régebbről innen emlékem, utánpótlás válogatottként. Úgyhogy ismert környezetben vagyunk szerintem majdnem mindenki számára. Annyira sok szabadidő nincs. Szerintem mindenki edzések közt inkább a felkészülés és regenerálásot teszi a hangsúlyt. De igen, ez a meleg, ez most mindenkit szerintem kicsit jobban megvisel.
10: Tudom, mindig mindenki azt mondja, hogy nem foglalkozunk, nem súlyozunk, mindig minden meccset meg kell nyerni, és ez így is van rendjén meg, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy mi jön majd utána. A FIBA erősorrendje egyébként egy nagyon érdekes mondattal nyitotta a magyar csapat jellemzését, azt mondták, hogy egy Lauri Markkanen méretű hegyet kell majd most megmászni továbbjutáshoz. Én nem gondolom, hogy ez ennyire nagy feladat lenne. Viszont, ha már a továbbjutásról cikkeznek a nemzetközi sajtóban, egyébként a következő lépcsőfok kapcsán pedig nagyon bizakodó itt a nemzetközi sajtó. Konkrétan így írnak róla, hogy a szomszédos csoport káoszát látva, ugye itt majd keresztbe játszás jön a továbbjutás esetén, tehát a H csoportban ott van egy 3-1-el álló Szlovénia, egy 2-2-vel Csehország, 2-2-vel Észtország, meg 1-3-mal Svédország. Nyilván ez most csak a saját véleményedre vagyok kíváncsi, hogy valóban így van-e, hogy a szomszédos csoportban káosz uralkodik?
12: Lehet, nem feltétlen, úgy gondolom kicsit talán jobban kiegyenlített a csapatok közti szint. Viszont igen, így a továbbításra nézve, úgy gondolom, hogy nagyon jó esélyünk vannak, főleg a következő csoportban ezek a csapatokkal összekerülve, és nyilván ezért fontos, hogy most milyen rekorddal megyünk tovább.
10: Persze.
12: De én nagyon bizakodó vagyok, hogy a következő csoportban ha jól teljesítünk, akkor jó pozíció is tudnak tovább jutni. Úgyhogy kicsit lehet káoszos, a svédek számomra kicsit, nem tudom, hogy sérülések miatt, de meglepetés, hogy ennyire a végén vannak, de igen, teljesen egyetértek ezzel.
11: Picit beszéljünk szerintem a klub szezonodról, mert alig, hanem van mesélni valód. 21 néhány percet töltöttél átlagosan a pályán, de azért bőven lehet itt látni, főleg itt talán a tavasz folyamán 30 perc fölötti lehetőségeket is, és azt gondolom, hogy az egyéb mutatók is komoly előrelépést mutatnak a korábbiakhoz képest. Neked miről marad emlékezetes a mostani magunk mögött hagyott hamburgi évad?
12: Elég hosszú év volt, szerintem még sok helyre eljutott, hogy nem volt a legjobb szezon kezdésünk, hiszen ugye novemberig nem nyertünk meccset, az egy-két
11: igen.
12: Úgy gondolom, mert igazolási hibával is járt. Szerintem teljes az év végére egy teljesen másik keretünk volt, mint az év elején. És mindegy, a lényeg, hogy egy nagyon hosszú év volt, örülök, hogy itt a végére csak ki tudtunk jutni, nem csak hogy a relegációs zónából, de hogy a playoff play-inért küzdöttünk. Személy szerint jó éven volt, nagyon örültem, hogy az előző évben bokasérülés miatt, bokaműtét miatt nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán teljesen el tudok épülni egészségesen, érezni fogom meg a bokám, de nagyon nagy örömmel kell azt mondjam, hogy nem érzem egyáltalán, és teljesen egészségesen tudok a pályán lenni. Jó kapcsolatot is tudtam kialakítani már az előző évben is, még sérülten is a Hamburggal. Nyilván ezért is ez volt az egyik fő indok, hogy maradtam az edzővel is, Benka Barlosfival. És igen, úgy gondolom, ez egy előrelépés volt számomra személy szerint. Jó ideje nem tudtam már ennyire felszabadultan, energetikusan és beadással játszani. Úgyhogy nagyon nagy extra adott nekem. Szerintem ez érződött is a februári fordulón. Úgyhogy ezzel a mentalitással és motivációval megyek tovább.
11: Lassan 20 perces beszélgetésünk összes tételmondata szerintem ebben a válaszban hangzott el, úgyhogy menjen minden így, és maradjon is így, maradj egészséges. De mondtad, hogy csapatszinten azért nem volt annyira egyszerű ez a szezon, végül a Hamburg a 14. helyre tudott odaérni a 18 csapatos bajnokságban. De érdekes, hogy nagyjából ugyanannyi meccsre vagy győzelem per vereségre voltatok az esetleges rájátszástól, vagy a kieséstől. Összességében szerinted ez mennyire reális a keretet és a szezon nehézségeit figyelembe véve?
12: Ahogy említettem, így a szezon elejé kerettel, sajnos így alakult ott egy-két meccsá, hogyha többet tudtunk volna nyerni, akkor ez itt a végén nagyon sokat számított volna. Viszont ez a keret, ami a szezon végére összerázódott, sikerült összerakni, ezzel szerintem simán juthattuk volna a playoffba is, de hát ez ilyen, sosem se tudjuk meg, úgyhogy én örülök, hogy legalább itt a végén inkább fölfele néztünk, mint lefele, úgyhogy hát ilyen a kosárlabda.
10: Még egy gyors zárókérdés egyébként, hogy sőt, onnan indítanám. Szerintem, ha valaki beírja a neved akármelyik videós oldalra, vagy social oldalra, akkor szerintem egy mozdulatot dob fel azonnal, mégpedig a franciák ellen azt a, hát nem is tudom, nulla szögből, lehetetlen helyzetből.
11: Minusz szög.
10: Igen, hát igen. Olyat, ami valószínűleg lehet, hogy ezerből egy alkalommal jön össze, de azt a triplát. De kicsit erre is rácsatlakozva meg, amit elmondtál a klub szezonodra, mennyivel másabb itt most egyébként a szereped a válogatottban? Mi az, amit másként vár tőled Gáspár Okorn mester?
12: Nyilván nagyon más klubban játszani, vagy a válogatottal, úgy mondom egy válogatottnak, amelyhez ennek a súlya azért jobban érződik. Az én mentalitásom az ugyanaz, azt fogom tenni, azt fogom csinálni, az edzőkért tőlem, hogy a csapat nyerjen, hogyha ez most itt egy ilyen szöges

0: köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Neked és a társaknak, Magyarország Helsinki-ben lép pályára mához egy hétre, aztán néhány nappal később Belgium legjobbjait fogadjuk Székesfehérváron, úgyhogy alig várjuk a két találkozót. Zsombor, minden jót addig, és köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, további szép napot.
1: Neked is köszönjük. Ágoston, mi pedig folytatjuk még egy pár gondolat erejéig. Ugye, hát a... azt gondolom, hogy már beszéltél, vagy is, illetve érintetted azt a nagy magyar sikert, ami így a héten történt, hogy ugye a Valencia, és így Nate Rivers, és Kovács Adrián ugye bajnok lett Spanyolországban a Valenciával.
2: Na, és azért itt a fantáziát?
1: Abszolút, főleg úgy, hogy itt éjszaka, nyilván itt a foci VB miatt azt gondolom, hogy egyikünk sem tud úgy aludni, ahogy szeretnénk, úgyhogy bőven van idő hajnalban most is
2: a pörgetni a... kosaras hírek.
1: Így van, abszolút. Hát, mi lenne ez az evidens, hogy kosaras hírek jönnek hajnalban, és hát nem tudom, te mennyire húztad fel a szemöldököt, de szerintem elég meglepő hír érkezett, mégpedig az, hogy Kovács Adrián elköszönt a Valenciától így a sikerek után, és a következő idényt már Japánban kezdi, mégpedig a Chiba Jets csapatánál lesz, elhagyja azt a pályát, hogy ő a másodedző, és beül a, vagy illetve megragadja a karmesteri pálcát, és ő lesz a japán csapat vezető edzője a következő szezontól. És egyébként nagyon-nagyon érzelmes levelet, vagy levélben búcsúzott el a Valenciától. Most gyorsan fel is olvasnám. Ez a város sokkal többet adott nekem és a családomnak a kosárlabdánál, második otthonunká vált. Itt született meg a lányunk, itt ünnepeltem az első bajnoki címemet, és kivételes emberekből álló közösséggel oszthattuk meg ezt az utazást. Győzni rendkívül nehéz, fáradhatatlan munkát, áldozatokat, bizalmat és olyan embereket igényel, akik nap mint nap a legmagasabb elvárásoknak megfelelően dolgoznak. Ez tette különlegessé ezt a csapatot. Köszönöm mindenkinek, aki befogadott bennünket, kihívások elé állított minket, és velünk tartott ezen az úton. Az itt kialakult kapcsolataink messze túlmutatnak a kosárlabdán, és egy életen át elkísérnek majd bennünket. Valencia mindig az életünk része marad. Köszönöm, Valencia, micsoda utazás volt, írja Kovács Adrián. És azt gondolom, hogy tényleg, tehát azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy magyar siker, és mondhatjuk így, mert egyrészt Nate Rivers kapcsán is, főleg úgy, hogy mi már korábban hetekkel ezelőtt is beszéltünk arról, hogy a Valenciának akár az Euroligában is összejöhetett volna egy komoly siker. Nyilván nem úgy alakult aztán a Final Four, de az, hogy most Adriánra vezetőedzőként számít egy japán profi klub, és úgy, hogy a hírek szerint nyilván ezt nem tudom, mennyire lehet ezeknek a folyosói pletykáknak hinni, de NBA csapatok részéről is komoly érdeklődés mutatkozott iránta. Különböző stábpozíciókra, ez azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény, ugyanakkor meg nem is tudom, hogy miért vagyunk meglepve, mert az elmúlt évek tendenciáit nézve Kovács Adrián kapcsán, szépen ahogy építette fel magát, ahogy lépkedett egyre fentebb sikerről sikerre, azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez volt megírva, hogy egy ilyen utat kell, hogy bejárjon.
2: Ez szerintem komoly hír. Nagyon meglepő. De nyilván szerintem az idő kérdése volt, és érett, hogy kipróbálja magát vezetőedzőként is. És nyilván óriási siker, amit elért. Földön túli siker, hogyha abból indulunk ki, hogy magyar edzőknek milyen út van, szerintem kitaposva jelenleg a nemzetközi kosárlabdában, szóval, hogy nehéz hasonló példákat itt dobálgatni végtelenül. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, reméljük, hogy a következő állomásától is majd olyan jó szívvel búcsúzik, egyszer eljön az ideje, mint ahogy Valenciától tette, és ezt most fel is olvastad, beavattad a kedves hallgatókat is. A döntés az nagyon érdekes a számomra, szóval elmenni Japánba, az egy érdekes helyzet, egészen más kultúra, tehát aki belenézni, ha az ázsiai bajnokságok alakulásába, más a millió, nyilván más, egészen más kosárlabda, gyorsabb, pörgősebb, kicsit, nem tudom mi a jó szó, kicsit buli hangulatot próbálnak varázsolni akár a mérkőzésekre

0: is. De hát nyilván ő egy nagyon komoly csapathoz kerülhet, hogyha minden igaz, Watanabe is ott lehet a
1: Igen.
0: keretben, azért vele dolgozni nagy dolog. Ami a legfontosabb az az, hogy hát nem múlik el nyom nélkül az, amit letesz az asztalra, akár másodedzőként is. Szóval, hogy itt a források, amikre te is hivatkozol, azért kiemelik, hogy milyen taktikai eszköztárra rendelkezik, hogy mik az erősségei, holott, érted, tehát nem erről szól azért minden, mindig.
1: Persze.
0: De mégis, pontosan tudják róla egy bizonyos szint fölött, hogy aha, ki ő, mi ő, mit tud, ki mellett dolgozott. Itt jegyzem meg zárójában, hogy a Memphis talán szóba jöhetett volna az ő esetében valamilyen pozíció kapcsán, mert ő, aki mellett dolgozott korábban, ő ugye ott volt vezetőedző. Szóval ez az NBA-s érdeklődés is így vagy úgy, nagyon nagy dolog. Legyen ez úgy, hogyha teljesen random megkeres téged egy csapat valahonnan, ez talán a nehezebben elképzelhető
1: fordulatok,
0: hogy minden Európa közepéből. De nyilván, az meg, hogyha ilyen jó szívvel gondolnak rá a korábbi munkatársai, azok a vezetőedzők, akiknek a munkáját támogatta, segítette, az nagyon fontos, és nyilván ők nem feltétlenül csak maguk mellé tudják elképzelni, hanem bizony egy ajánlólevelet is tovább tudnak adogatni. És én azt látom, hogy ez most meg is történik. Mert hogy aki iránt az NBA-ből és Japánból ilyen csapattal érdeklődnek, az nagyon magas polcon van szakmailag.
1: No, hát akkor adásidőnk végén nem is maradt más, mint hogy megköszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Tartsanak velünk majd a jövő héten is. Viszonthallásra!
2: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra, 3 perc a Hazafutásban a mikrofonnál Elpap István szerkesztő, kollégáim Szabó Szív és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert egyfelől kezdhetném mondani, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de méne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Szóval az Zuhany Híradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
5: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném. Mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
4: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves ennek a következő VB-nek.
5: Na kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, mert ez az Aquatics Coming Home az...
4: Majd lesz meg. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont
5: Fukuoka...
4: 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is, és most meg 27-et írunk, illetve most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük, mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból.
5: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi, szervező csapat, mi magyarok, tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa-bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás, tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágokban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
4: Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
5: Szerintem sem egyébként.
4: Már a 17-esről beszél.
5: Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán, hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
4: Rövidpályás világbajnokság.
5: Ugye 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság. Szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük ezt, 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
4: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
5: Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt, de lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet, jót nyújtani.
4: Ugye te úszásból jöttél, vagy úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetsége az közös, és a világ vagy a NOB is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
5: Persze, de Ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervező csapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
4: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra, külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
5: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
4: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak igen, hogy magyarul öreg fiúk, öreg,
5: magyarul Masters.
4: Igen.
5: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több, mint 2 hét az Elit VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több, mint 1 hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
4: Az egy nyári olimpiának egyébként,
5: igen, azt lesz, vagy igen. Azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpián mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még 1000-szer, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
4: És a szurkoló, aki nem master.
5: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
4: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Dómba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Dómba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vizes VB-k történetének, már csak az is, mert 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es, durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
5: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
4: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, vagy költözött Budapestre.
5: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni, többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a Hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Mirák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000-ek kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük föl a jegyárakat az egekbe. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
4: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb, ez tény.
5: Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-esre tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal. És akkor a Duna Arena, hiszen...
4: De bocsánat, még annyi közbevágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Arena úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit-sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit-sziget? Na de ők is több néző előtt persze, nagyon elit, hogy... nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
5: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norbertel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg minden adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a Hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
4: Na, Duna Arena, nem marad versenyek nélkül a Duna Arena
5: sem. Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás, meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
4: A teljes schedule-t nem néztem, de a miugrás, miúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban.
5: A szinkronúszás ott lesz majd átfedés. Az úszással, a miugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
4: Na, óriási látványhelyszínek voltak a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje, hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szemben, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
5: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
4: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
5: Igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugról van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül. És bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. Épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
4: Az országban, az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
5: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
4: Ők is tudják.
5: Igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz az a ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
4: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is felvetődött valamikor. Hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval ott melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
5: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta, most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni, többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be, a lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen, azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy
4: mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
5: Úgyhogy. Ez biztos, igen.
4: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó témát, Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
5: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéjék beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
6: valami volt, az biztos.
5: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
4: Mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látvány elemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most hirtelen már nem is tudom melyiknek.
5: Az a 22-es.
4: A 22-esnek, volt. Make History volt a szlogenje. Kabala figura, van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható? Mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni
5: kell. Persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük
4: be. Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs,
5: nem
4: hogy
5: nagyjából hogyan
4: tervezitek.
5: Fokozatosan mutatjuk be ezeket a arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is ez a Make Waves.
4: Nem tudom, most hányan dolgoznak egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összevetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
5: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
4: Hát egy satszolást a jövőre nézve.
5: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz, de nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
4: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es, az könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
5: így
4: majd.
5: Van, tehát a Sofá stadionban.
4: Valami egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM Doma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát a várakozás, a fókusz az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
5: Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindenik sportágban.
4: Itt nincsen, hogy most levezetek egy évet,
5: mert biztos, hogy nem az
4: senki se vezet le.
5: Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
4: A váltók is már talán úszásban.
5: A váltók is, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország, szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
4: Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye az majd, hogy nem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ugye ez mondjuk nem fordulhat elő.
5: Hát nem is akarunk elképzelni.
4: Tudom, én sem, nekem sem ez a vágyam, csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett. Ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
5: Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellensége, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek. Bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegyünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
4: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
5: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
4: Bérletek nyilván lesznek, mert természetes.
5: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
4: Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban leszel? Van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál. Milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
5: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kisi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Mi van most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
4: Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokat előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
5: Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszóversenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük, ez a gyerek is szuper lett.
4: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor egy majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszín kijelölést, egy jegyértékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint a így mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
5: Legyen így, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nykobinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csészeme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Csoport elsőként jutott negyeddöntőbe a magyar férfi strand kézilabda válogatott, miután a középdöntő utolsó fordulójában 2-0-ra legyőzte Spanyolországot a zágrábi világbajnokságon. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyt vezető pilóta mögött csapattársa a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az Eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen. Szó volt az Európai Bank Unióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Holnaptól 3°-ra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medence, így hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trolli vonal is elindul a belváros és az Örs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. A változások Soroksár, Rákospalota, Budafok, Nagytétény, valamint több agglomerációs település éjszakai elérését is javítják. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. A halottra Balatonszepezd és Révfülöp között találtak rá a vízben. Az MTI úgy tudja, hogy szerdán halt meg, a körülményeket még vizsgálja a rendőrség. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. A műemlék a Romvándor örökségmentő program keretében újult meg.
0: Közlekedés.
4: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, hosszabb menetidővel kell számolni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Vizes világbajnoksággal folytatjuk, hiszen ugye az MVM Dómban egy évvel a VB előtt sajtótájékoztatót rendeztek a témában. Bera Emese ott járt, és Vladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével egyebek mellett arról is beszélgetett, hogy az Elit VB után Senior VB-t is rendezünk, és hogy ez összesen mennyi ideig tart. Pontosan hogy fog kinézni az úszók vizes világbajnoksága?
2: Vladár Sándor az Úszó Szövetség elnöke. Mondhatnám, hogy többször voltunk már ilyen helyzetben, hogy világbajnokságot rendezünk, de ez azért egy picit más, hiszen itt most van kellő idő arra, hogy felkészüljön a Magyar Szövetség, és ez egy nagy előny.
3: Hát ugye a harmadik világbajnokságunk lesz, a sokadik világeseményt rendezzük, amióta én elnök vagyok azóta, ha jól emlékszem, 11-12 volt EB, junior EB, rövid pályás VB, világbajnokság, világkupa. Rendeztünk, tehát van tapasztalatunk, és egy olyan szervező csapat van, aki szinte mindenre képes. Van egy pici kis félelmem, hiszen államtitkár úr itt elmondta, hogy a LANS-sal való szerződéseket fölmondták, ami számomra azt jelenti, hogy bizonyos eljárásokat majd újra kell kezdeni, ami viszont idő. Én azt kértem az államtitkártól, hogy ne forduljon az elő, mint 2022, hogy 3,5 nap alatt kell csinálni világbajnokságot, hogy legalább kapjunk 6 hónapot, mert a munkát jelen pillanatban nem tudjuk elkezdeni. Várunk arra, hogy elkezdhessük, készen állunk. Úgyhogy az az ígéret, hogy hamarosan bizonyos kérdések eldőlnek, és hamarosan megmondják, hogy ki lesz az, aki valójában ezt az egész eseményt megszervezi. Úgyhogy ilyen értelemben mi készen állunk, jók vagyunk, sokat megcsináltunk már, de a munkát elkezdeni még nem tudtuk.
2: Nagyon nagy változás az, hogy ezúttal nem a Duna Arena lesz a fő helyszín, hanem az MVM Dome?
3: Hát inkább azt mondom, hogy szokatlan, és sokan nem értik, hogy miért. Ez egy teljesen egyértelmű döntés volt. Tehát 2025. februárban, amikor a Sere Sándorral megköszöntem a Market szponzorációját, amit a Magyar Úszó Sportnak adott, volt egy bejárásunk, és én azt kértem a Sere Sándor úrtól, hogy szakértse meg, egy szakértői csoport szakértse meg azt, hogy a Duna Arena felbővítése az milyen összegbe kerülne, mennyi időbe telik, és hogy milyen egyéb következményei lehetnek. Megjöttek a számok, ezt most nem mondanám el, brutális számok, több mint egy év építkezés, dagályosan teljes letarulása, és akkor ott nekem 25 májusában teljesen egyértelmű vált, hogy a Duna Arenában nem tudjuk megcsinálni, mert a 17-es VB után ugye visszabontották legacy üzemmódba, és az eladott jegyek száma az kevesebb, mint 1500, tehát annyi van, lenne most Duna Arenában, mert van VIP delegét, a World Aqua munkatársai, meghívottjai, a sportolók, a média, tehát összességében ez, amit most elmondtam, ez kb. 3000 helyet von el a teljes lelátóról, és marad 1500 jegy. És ha nézem a számokat, hogy mennyiért bővítették volna föl a déli oldalt, és ez mennyi idő, és milyen károkozás lett volna a környezetbe, és hogy ez mennyibe kerül, akkor azt kell mondjam, hogy ez a töredéke, szó szerint töredéke, annak az összegnek, ami a visszaépítés. És azért még annyit hadd mondjak el, hogy 2017-ben, amikor megrendeztük, ugye 16-ban dőlt el, 15-ben, hogy meg tudjuk rendezni, hogy megrendezhetjük, akkor mi nem tudtuk, hogy lesz 22, meg 27. És az, hogy visszabontották, az nyilván üzemeltetési, költséghatékonysági, egyéb szempontokat vett figyelembe. Tehát nem lehet senkinek felróni azt, hogy ez a döntés született. Mert ön sem látja a jövőt, és a hallgatók sem látják a jövőt. Úgyhogy ez nem egy óriási összeg, ennek az átépítése, viszont itt több mint 10 000 jegyet fogunk tudni eladni. Több mint 10 000, és hogyha itt vízilabda döntőt fog játszani a magyar csapat, le fog szakadni minden. Ha egy Milák, Kós, Rasovszki, Betlen itt megindul, vagy a női 4x200-es gyorsváltó, itt le fog szakadni minden. Mert mindegy, hogy ki áll oda a rajtkőre, csak magyar legyen. és a magyarok a magyaroknak pártállástól, politikai szemek, tök mindegy, egyként rukkolnak. Ezt sokszor megtapasztaltuk, most sem lesz másképp.
2: A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
3: Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet. Bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi vévén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző. Úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több egy életen átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
1: Az úszás mellett a másik fő szám magyar szemmel, nem feledve a nyílt vízi úszókat, természetesen a vízilabda, ezúttal már az MVM Dómban, hogyha a helyosztókra gondolunk, Madaras Norbert, a Magyar Szövetség elnöke, kétszeres olimpiai bajnokunk is elmondta a várakozásait Bera MS-ének.
2: Madaras Norbert, a Vízilabda Szövetség elnöke. Egyelőre nehéz elképzelni, főleg azt, hogy egy hazai rendezésű világversenyen a vízilabdázók nem szabadtéren, nem a Margit szigeten játszanak, ami azért egy sajátos hangulat. Nyilván itt is lesz egy sajátos hangulat. El lehet ezt már képzelni?
4: Valószínűleg amiatt megy nekem jobban, hogy én hónapok óta szokom a gondolatot, illetve voltam itt is bejárás, hogy néz neki, hol lenne a medence, a kiszolgáló egységek, létesítmények, a bemelegítő medence kint. Szóval nekem egyel könnyebb. Ahogy említettem is, imádjuk a hajósúszodát, meg nagyon jót. Ez egyen nagyobb nézőélményt fog adni. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Azért annyi tapasztalatunk van, hogy az olimpián hasonló környezetben játszottunk, illetve például januárban az Európa-bajnokságon is Belgrádban a fiúk egy nagyon hasonló épített medencében vízilabdáztak.
2: Az élmény, a körítés az egy dolog, az eredmény egy másik dolog. Az, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz, az több szempontból befolyásolja a felkészülést, akár szervezés szempontjából, de leginkább mondjuk szakmai szempontból.
4: Hát szakmailag nagyon. Ugye ezt a 4 évet 2 ciklusra bontottuk, az első 2 év, meg a második 2. Az olimpia után a legfontosabb esemény ezekben a 4 években a kvalifikációs világbajnokság az olimpiát megelőző évben. Úgyhogy, és ez lesz, ráadásul hazai pályán, úgyhogy igen, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos esemény. Már csak a kvalifikáció miatt is, ahol az első 2 helyezett automatikusan olimpiai résztvevő. Tudom, hogy vízilabdában sokan alapnak veszik, hogy mi ott vagyunk, de pontosan tudom, hogy nem olyan könnyű kvalifikálni. Említhetném az legutóbbi olimpia előtt is, ahol Dohában még úgy mentünk, hogy a lányoknak nem volt kvalifikációjuk, és ott ehhez 4-be kellett jutni. Szóval ebből a szempontból is fontos, szakmailag is fontos, nem csak a helyszín miatt.
2: De azért a terv az, hogy addigra legyen már kvalifikáció mind a 2 válogatottnak?
4: Hát addig csak 1 alkalom van, a jövő világkupa, onnan az első kvalifikál. Nagyon jó lenne világkupa győztesként idejönni, de azért azt nem mondom, hogy kicsi az esély, de azért nagyon nehéz. Sok hasonló csapatban van, 6-7, mindkét szakágban 6-7 ugyanolyan csapat. Talán még jobb lenne itt egy döntővel, vagy egy esetleges győzelemmel kvalifikálni.
2: Hogyha a szövetség szempontjából nézzük a szervezést, akkor az elkövetkezendő 1 év mennyire lesz sűrű?
4: Nagyon, nagyon. Azért ez nagy feladat, illetve annyiban új nekünk, hogy ebben nincs tapasztalatunk. Tehát a hajósúszodában volt már

0: helyszínen már adják magukat, vagy ilyen lenne mondjuk a hajósúszoda, itt ezt mindet ki kell találni, illetve most még én is nehezen tudom elképzelni, hogy fog állni itt a medence, hogy lesz, mint lesz, ez nekünk is teljesen új. Ilyet nem csináltunk még.
1: A szakmai felkészülésről beszéltünk, hogy mennyiben változik attól, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogyha mentálisan kell a játékosokat felkészíteni, akkor ebből a szempontból valami különlegesebb felkészülés kell mentálisan is, éppen azért, mert ez egy hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság.
0: Hát a vízilabda az vízilabda. Az vízilabda minden medencében, de azt gondolom, hogy mégis egy kicsit igen. Van egyfajta nyomás minden játékoson, hogy hazai pályán egyébként is jól szeretne teljesíteni, és hát nagy a tét, és azért nem sok sportolónak adatik meg, hogy egy világbajnokságot mondjuk hazai pályán játszhasson, még hogyha most az elmúlt években volt is ilyen, és nálunk is lesz a játékos, akinek ez lesz az itthoni mondjuk így debütálása, van, akinek nem az első lesz, de mondhatom a legutóbbi Pesti VB-t, ahonnan azért nem jó emlékeket hoz a felnőtt férfi válogatott, bocsánat, hiszen nem tudtunk négybe jutni, úgyhogy vannak pozitív és negatív emlékek, és mindenképpen egy viszonylagos nyomás hazai pályán játszani, de mégis azt mondom, hogy a pozitívumát kell ennek mindannyiunknak, és legfőképp a játékosoknak megfogni, mert fantasztikus dolog 10 000 hazai néző előtt vízilabdázni.
2: Az elmúlt egy órában a 2027-es budapesti vízes világbajnoksággal foglalkoztunk, hiszen egy év múlva kezdődik a multisport esemény Magyarországon, jellemzően az MVM Domban. Szántó Dáviddal, a szervezőbizottság operatív igazgatójával beszélgettünk, és aztán Vladár Sándor és Madaras Norbert, az úszó és a vízilabda szövetség nevében mondta el a várakozásait. Ez itt a Hazafutás, hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil

0: állása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, mindeneket Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Deák Zsigmondot, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, és Túri Gábor barátomat, a Nemzeti Sport főmunkatársát, egyben adásunk társ szerkesztőjét. Ugye Szántó Dávid volt itt velünk az előző órában, a jövő évi FINA vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója, akiről ma délelőtt azt is megtudtuk Kálnokik és Attila sportszakállamtitkártól, hogy az egyik jövőbeni helyettese ő lesz, de hát most a vizes VB itt a legfontosabb, mert az pont egy év múlva kezdődik. Azért ezzel viszak párját ritkító dolog, hogy egy évtized alatt a harmadik vizes VB-t rendezzük, ami mégiscsak úgy nagyjából az ötödik számú multisporteseménynek számít a világon. Nem sok a vizes VB-ből, ez megint egy más vizes VB lesz, meg ezt megpályáztuk, megkaptuk. MVM Dome az egy elég gigantikus helyszín, eddig ugye vizes VB-t MVM Dome-ban még nem rendezte. Mit szóltok ahhoz először is, hogy ott lesz az MVM Dome-ban? Tehát nem a hajósba, ami a vízilabda Maracanája, nem a Duna Arénába, amit ugye vissza kéne bővíteni, de az kiderült, Szántó Dávid is mondta, hogy az annyiba kerülne, hogy az annál jóval olcsóbb az MVM Dome-ot bérelni.
3: Szóval... Igazából még Schmidt Adam is, még előző szakállamtitkár magyarázta meg nekem azt, amit most Szántó Dávid, véletőleg így is van, sőt egész biztos, hogy így van.
4: És
3: hogy
4: ugye több nézőt is be tudna.
3: Így van, tehát hogy visszapótolni a Duna Arénát, az jóval egyrészt drágább lenne, másrészt pedig, ahogy mondod, így viszont ott elfér több ember ráadásul. Úgyhogy szerintem ez korrekt. Hát ez jó kérdés, hogy egy ilyen rangos esemény, tehát nem egy háztömb körüli bajnokság, mert az általában a háztömb körül zajlik. Tehát és minden évben a háztömb körül zajlik, és akkor az nem nagy csoda, hogy ott zajlik, vagy egy NB1 a Kisvárdától Zalaegerszegig a magyarországi NB1-es csapatok pályáin zajlik. De az, hogy egy világverseny, ugye én elsőre azt mondanám sportáktól függetlenül, hogy enyhén szóval is érdekes, de inkább maradjunk abban, hogy annyira szeretnek minket, és mi olyan jó vizes VB-ket rendezünk, ami egyébként szerintem igaz is.
2: Hát a 17-est azt etalonnak tartják a mai napig,
3: van, nem? Van egy úgynevezett etalon, de nyilván beugróként csináltunk, ahogy azt előbb Pista említetted, beugrót, pályáztunk, ezt csináltunk, azt csináltunk, mindenféle évszakokban, napszakokban, éjjel is, mindegy.
4: Covid szóval, alatt is mindenhol.
3: Covid rendeztük. Előtt, Covid után, így igen. Van, így van, pedig az ugye ez egy komoly cezúra, tehát a miénk szempontjából, meg a sportszerető magyar szurkolók szempontjából szerintem ez jó. Nyilván véletőleg azért annyira nem kapkodnak érte a népek a világba, hogy így mondjam, vagy országok, hogy ilyen nem azt mondom, hogy könnyen, de minden esetre, hogy ide tudjuk hozni, de ugye erre majd elmondja a saját, nem a saját mondjuk szingapúri tapasztalatait, mert szerintem az is jelzi, ott a mondjuk a hosszú távú szók mizériát, stb. Tehát, hogy vannak olyan szegmensek, amiben egyértelműen jobbak vagyunk a világ gyakorlatilag, és összességében talán az a legfontosabb, meg különösen, tehát valószínűleg a Nemzetközi Szövetség is azért adja úgy nekünk, amit meg még egy a Szántó Dávidhoz visszatérve, hogy most már az államtitkár is, meg a helyettes államtitkár is egy kollega, úgyhogy sportújságíró, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
4: Igen, ha már ezt mondtad, akkor annyi kiegészítés, én úgy tudom, ezen a sajtótájékoztatom, azt az információt kaptam, hogy nem az egyik helyettes államtitkár Szántó Dávid, hanem a helyettes államtitkár. Felvetődött az is, tudom, megjelent több helyen, hogy három is lesz. Nekem ma szóltak, hogy ezt korrigáljuk. Aztán, hogy mit hoz a jövő, ezt még nem tudjuk. A vizes világbajnokság kapcsán én örülök. Egy kicsit attól tartok, hogy, és ennek utána mentem több helyen, hogy ugye Duna Aréna vizéről mindenki azt mondta, medencéjéről, hogy nagyon gyors. És akkor az elején elintéztek azzal, hogy már 3 méter mély. Én több mindenkivel beszéltem, hogy nem csak ez az összefüggés az, ami megadja egy medence gyorsaságát, valójában nem feltétlenül tudják, hogy mitől gyors egy medence. Nyilván a mélység az nem hátrány. például a soproni úszó OB előtt is azt mondogatták, majd meglátjuk, mennyire gyors a medence. Hát nem volt gyors, mert nem dőlt meg például egy magyar csúcs sem. Én erre nagyon kíváncsi leszek, ha már kvalifikációs VB lesz, hogy milyen medencét sikerül építeni, nyilván figyelnek mindenre, tehát nyilván a szakemberek ennél jobban, mint ahogy most én beszélek. Szerintem ez egy kulcskérdés lesz az időeredmények kapcsán. Az meg nagyon jó lesz szerintem, hogy nagyon sok néző lesz, tehát hogy azért már a 22-es VB-n is nagyon sokszor volt az, hogy teltház volt, és nem fértek be az emberek, és bármennyire is furcsa, nyilván olimpián, meg hazai vizes VB-n hatványozottan, mert amúgy azért tudom, egy országos bajnokságon nyilván nem követik annyian az úszás, de azért egy világversenyen igen, és úgy meg tud telni az aréna, és ebből a szempontból ma...
2: Ilyen szemmel nézted?
4: Ma például, amikor ott volt az MVM Dome-ban, azért úgy olyan monumentálisnak tűnt. Mókás volt egyébként, mert ugye a pályán, vagy hát kézilabda, vagy nem tudom, hogy nevet, tehát ott volt az emelvény, ahol
5: küzdőtér,
4: igen. Ott ültek a prominensek. Mi pedig például én Göbös Gáborral, az MT újságírójával ültem az első sorban, és pont így ránk mutatott Szántó Dávid, és azt mondta, hogy ti még a víz alatt lesztek majd, amikor megépül a medence, tehát hogy valamelyet...
2: Az biztató.
4: Igen, tehát hogy nyilván, ahogy építik.
6: Cápadreszbe kell úszni, és akkor gyors a víz.
5: Cápadreszbe kell dolgozni. Cápadreszbe kell dolgozni.
6: Oda milyen melegben lehet viccelni.
5: Klimpírozni.
4: Én azért annyira nem vagyok jó úszó, sőt.
2: Egy
6: gyors medence, igen.
4: Úgyhogy kíváncsi vagyok, biztos, hogy nagy esemény lesz.
6: Nekem két dolog Budapesttel kapcsolatban is vizes rendezvényel. Az egyik, ugye én mindig mondjátok, de én ezt elismerem, öreg vagyok, nekem a vízilabda abszolút ne nevessetek a hajós uszodához kötődik, tehát gyakorlatilag én
4: érettségét... Tehát a Maracana az megállja helyét, ahogy mondja Pista.
6: Mármint, hogy a Margit sziget, abszolút megállja
2: hát
6: helyét.
2: A szerbek hívják így, meg a horvátok.
6: Hát persze, tehát nem akarok most, mert arra rövid az idő, tehát én a Trumbicsot, a Szandicsot, a Kárpát és a Gyarmat jelen.
5: Kálló Pederzoli, tudjuk, Bud Spencer, azt is ismerted, gondolom.
6: Itt láttam játszani a Trofeo Italia nevű, majd később Hungária Kupa nevű eseményen. Ilyen. Persze. Na most, és mindenki oda szokott, aki szerette a vízlabdát, tehát is annak buké van. A másik, hogy itt hagyjam ezeket mármint a régieket, és nagyon friss élmény, jöttem fel, egyébként tudtam, hogy ott lesz, tehát semmi gond ezzel nincs, óriás toronyugrás, jöttem fel a Batthyány téren a metróból, megláttam az óriás tornyot a Parlamenthez szemben, és azt mondtam, hogy hát na igen.
4: Te lemennél ugrani?
6: De nem azt kérdeztétek.
4: De
2: miért mernék leugrani?
4: Én mert egyébként
2: Én sose értettem, hogy azt mondják, hogy de az adrenalin. Hát rendben van. De
4: egyébként ez egy, abból a szempontból egy mókás sporták, hogy ugye a négy sarkába a kijelölt területnek ott van négy búvár. Ugyan, akik egyből ugyan, mennek azután. Tehát ugye, te nyilván muszáj.
2: Nem lehet valamelyik Dunahídról ugrani? Most komolyan.
4: Arról úgy is szoktak.
5: Mint Pinokio, aki...
4: Okay, nem tudom, de ugye jött kutyára, ugye még csak utalás sem tett Szántó Dávid a helyszínre. Nyilván az ország imázsról...
2: Én próbáltam kihúzni belőle, láthatóan még nem is alakult ki.
6: De annál nincs jobb helyszín, én szerintem nem akarok most ebben...
2: Ő azt mondta, hogy hasonlóan frekventált. Most, hogy mibe ugranak, az nem kell, hogy most is víz legyen. Tehát adott esetben a
4: hősök
2: terén is nyugodtan lehet
5: mivel
2: ugrani.
5: Mivel az MVM Dome-ba se volt még víz, mert nem gondolták, voltak-e rájék.
2: Tehát nyugodtan lehet, hogy a hősök terén lesz. Lehet, hogy a várban, csak mondtam valamit.
5: Hát ilyen erővel, tudom, hogyha már...
2: Erre mondtam én, hogy mondjuk a Lánchídról is milyen nagyszerűen lehetne ugrani. De ez mégis nem olyan dolgunk.
4: Szerintem most már hasonló, hamarosan kérők. Annyit mondott még Dávid ezen a sajtótájékoztatón négy szem közt, hogy ugyanezt elsütöttétek a beszélgetésbe is, hogy ez most az a VB, amit megpályáztunk, abban az időben rendezzük meg, de most már kezd lassan rájuk égni sok minden, tehát hogy az egy év az szűkös lesz. Hiába most innentől számítva is több időnk van rendezni, mint bármelyikre volt, de hogy nagyon, tehát hogy vannak feladatok, nem el vagyunk vele maradva, de hogy azért lépni kell.
5: Ugye, szerintem nyilván akármit mond, de ugye fel kell tálni a kormányváltás után az új sportvezetésnek.
4: Nyilván, tehát persze,
5: dolgok megálltak, igen. Tehát ez teljesen logikus és teljesen korrekt, csak akkor most viszont legalább ezt a pauzát kell, gondolom én, igen, behozni. Ha eddig minden rendben ment, akkor is természetesen, és miért nem ment volna rendben, gondolom én, remélem én, de szerintem teljesen korrekt.
6: Egyébként az MVM Dóban lehet jó hangulatú vízilabdát, meg úszóversenyeket rendezni. Én láttam egy rosszat a 95-ös Erbén Bécsben, amikor a vízilabdát bevitték a Práterbe, és ott az egyik kapu mögött, ott volt tulajdonképpen a medence. Lehet, hogy azért volt, azért emlékszem, ilyen rosszul, már rossz kedvel rá, mert kikaptunk az olaszoktól szokás szerint a Orkai féle csapat, igen, akkor volt az olasz fóbiánk. Ugye, meg egy évvel előtte volt, 96-ban volt, meg 95-ben volt, 94 volt a verekedés a Római
2: VB. Ott volt a Római VB, 95-ben
6: volt Pécsben, igen, tehát egy évvel később, és borzasztóan érezte magam, hogy ültem a Práternek a lelátóan, semmi hangulat nem volt.
4: És ugye,
6: na, ezt igen, akarom mondani, ez egy zárdeség.
2: Figyelj, az osztrákok, én arra emlékszem, hogy a Práterbe, egyébként az egyik kapu mögé, a Práterba bevitték egyszer az olyan 90-es évek közepe táján szintén, bevitték az Ausztria Egyesült Államok Davis Kupa elődöntőt. Persze salakpályát építettek.
5: Most teniszről beszélgetünk.
2: Davis Kupa.
5: Nyilván, jó, csak
2: Thomas Muster és Horst Skoff volt a két osztrák, Agassi és Chang játszott az amerikai egyeseket. 3-2-re nyertek az amerikaiak egy őrületes, izgalmas, na de ott 40 ezer néző volt. És mondjuk az miután osztrákok játszottak,
6: hát kimentek.
2: Most nyilván egy olasz-magyar vízilabda EB döntő, most melyik osztrák megy ki a Práterba, egyik se. De az MVN Domba Budapesten viszont pontosan. Melyik magyar megy ki? Mindegyik. Mindenki, tehát persze. Én nem aggódom amiatt, hogy ott a pólon különösebben üres járatok lesznek. Hajók leszünk, de hát miért ne lennénk jók. Na, annyi, hogy aztán térjünk át a futball VB-re, mert az mégis most zajlik, nem egy év múlva, hogy az itt is felvetettem, de nyilván az fontos, hogy az előző 17-es meg a 22-es budapesti VB is olimpia utáni VB volt. Ez viszont olimpia előtti VB, tehát úgymond a nagy VB, ahol már a váltóknak kvótákat osztanak, szinteket lehet úszni, a nem úszásban direkt kvótákat osztanak, ugye vízilabdában, műugrásban, mindenben.
4: Nyílt szóval, vízbe az első három.
2: Nyílt vízbe. Na ez mennyibe irányítja még inkább a fókuszt Budapestre, meg a VB-re.
6: Mindenki itt lesz. Én nagyon remélem, hogy Milák Istent, ezt most félig
4: most akartam pont bedobni, hogy 50-98-at úszott délelőtt a római nagyversenyen. Más kérdés, hogy Noé Ponti is ott van.
2: Ugye?
4: 100 pillangon, bocsánat.
2: Tehát nem gyorsan úszta.
4: És Noé Ponti is ott van, és 50-59-szer a Ponti gyorsabbat ment, úgyhogy már este lesz egy nagy összecsapás. Milák Kristóf nevét
6: hogy
4: mondta Szántó Dávid is, hogy annyit mondta, hogy Kós Hubert mellett, ha Milák Kristóf döntős, akkor nyilván meg tud telni az aréna.
2: Jó,
4: reméljük, hogy Kristóf jó lesz, és
5: így van, tehát, hogy mi
4: és
5: is
4: kitart addig, igen.
5: Igen, igen, köszi.
4: Tehát ez biztos, hogy a hazai VB az mindenkit mozgat, egyébként Rasos...
2: Szóval milyen kevés a szervezésre, az egy év annyira sok idő Milák vonatkozásában pillanatnyilag.
4: Rasovszky Kristóf annyit mondott, hogy áldott szerencsés egy sportoló, mert egy hazai VB az a pályafutás során is például egerszegieknek nem adatott meg, neki ez már a harmadik lesz, tehát hogy ez mindenképpen nyilván van, a mostani úszóknak egy hatalmas dolog.
5: Egyrészt az úszóknak is, másrészt most a birkózást mondom,
4: igen, az
5: kvázi
4: is.
5: Saját, 2005-2013-2018 elképesztő, olyan nem volt, aki mind a hármon indult, de kettőn volt, azóta is párás a szeme annak, aki Kis Balástól kezdve.
2: Hát egy hazai világverseny, az hazai világverseny.
5: Azon a konkrétan, vagy valamelyiken gyengében szerepel, tök mindegy, mellékes, tehát azt mondják, hogy elképesztő, ezt az úszók is biztos,
4: hát
5: hogy benne vizik polosok.
4: Hát emlékeztek, azt szokta mondani, hogy a 16-os Rigói olimpiát neki megfejeli a 17-es vizes VB, igen, a hazai. Nyilván az olimpia az olimpia.
5: Jó,
4: de
5: az egy
4: hogy
5: más
4: azért...
5: dolog, de nyilván a hangulat, amit pedig a Pista kérdezett, vagy ami a Pista kérdésre vonatkozóan a szakmai szempontból az nyilván egy erősebb BB lesz, mint azok, amikről a korábban beszéltünk. Az olimpia jegyében most azt nem tudom, amit felvetettél, hogy akkor milyen mély lesz a medence, és
4: kíváncsi vagyok, de nyilván figyelnek
5: mi
4: erre.
5: Lesz, nyilván egy, hogy mondjam, egy, nem egy lábon sóba fogják csinálni, tehát magyarul minden egyes előírásnak meg fog felelni, de annyira nem értek hozzá, hogy aztán ezek után eldöntsem, hogy a vízminősége, vagy a fal, vagy a mit tudom én, micsoda, vagy az egész felépítmény, hogy ott mi számít, de az, hogy mindenki itt lesz, és mindenki a legjobbát fogja adni, az 1 millió %, hiszen rá egy évre az olimpia.
2: Na, de lesz-e új Milák, mert ne felejtsük el, a 17-es Pesti VB-n tűnt fel Milák Kristóf, hogy egy 100 pillangó ezüstéremmel, ami hát akkor egy elképesztő eredmény volt, akkor 17 éves talán, ugye, mert 2000-es, ha minden igaz.
4: Volt.
2: Na jó, most nem erről
4: már
2: van
4: nem
2: szó.
4: Így értettem, hanem úgy közrékeny és
2: na,
4: nem.
2: De lesz-e új Milák? Tehát mert 2016-ban sem beszélt senki Milákról, vagy legalábbis...
4: Akkor már igen, de nagy nyilvánosságban.
2: De amikor
4: igen.
2: Én beszélgettem valakivel, biztos, hogy nem esett szó Milákról, a szűken vett szakma az biztos beszélt róla, most beszél-e valakiről a szűkenvet szakma, hogy 2027-re már ott lehet?
6: Kósú bölcse.
4: Hát reméljük, hogy Olivier fejlődik. Én most ilyen nevet nem mondanék. Antal Dávidnak a nevét már ismerjük, ugye ő nyírbátori fiú. Én azt gondolom, hogy ezek a mostaniak fognak. Tehát ahogy mondta Vladás Sándor, 17-ben 3-14 éves kis úszónk volt, Betlehem Dávid, Kós Hubert és Sárkány Zalán, ők az, akik most viszik az úszósportot a fiúvonalon, ez a 2003-as korosztály, akikről egyébként azt mondták, hogy egyáltalán nem tehetségesek, és nem viszitek semmire, ezt a három fiú gyakorta el szokta mondani, most itt tartunk, aztán reméljük a lányok is csatlakoznak hozzájuk, meg egy Milán Kristóf, de hát a Kristóf kapcsán azért nehezebb bármit is mondani, nem tudok nevet mondani, hogyha ez erre irányult a kérdés. Sárkány Zétény, őt mondanám, mert ő rá mindenki azt mondja, hogy a testvérénél is nagyobb tehetség.
2: És ő is hosszabb távokon úszik.
4: Igen, és nagyon alázatos. Ő medencében is úszik, és Zalán arra vár, hogy egyszer megver, minél hamarabb verje meg őt. Mondtam, hogy ez érdekes, hogy valaki azt várja, hogy kikapjak, de nyilván kíváncsiak leszünk rá.
2: Na, futballozzunk. Ugye több mint két hete zajlik most már a labdarúgó világbajnokság Észak-Amerikában. Mindjárt lemegy a meccsek kétharmada, úgyhogy az egyébként a VB-nek a felénél sem járunk, mert ugye még
4: időben.
2: Hát időben, aha, persze. Hát vasárnaphoz 3 hétre lesz a döntő, még akkor is, ha a végén azon nem lesznek minden nap meccsek, ahogy ez szokott lenni, tehát a meccsek dömpingje az nyilván az első 2 hétre jut. Úgyhogy még el se kezdődött igazából a VB, mert mindenki azt mondta, hogy hát majd a kieséses szakasz, ezt megtoldalám azzal, hogy inkább a 16, de legyen a kieséses szakasz. Ehhez képest már 2 hete megy, és mennyire bírjátok Cérnával az eseményeket? Eleve a meccsek hány százalékát láttátok? Mert nem olyan egyszerű nézni se, ugye, hogyha az embernek nappal van dolga, akkor éjszaka nem nézhet feltétlenül.
3: Mondtad, hogy már 2 hete megy, én úgy fogalmaztam, hogy még csak 2 hete megy, mert olyan, mint hogyha 2 hónapja menne számomra.
2: Tegnap volt 2 hete a megnyitó.
3: Csak az, hogy még csak 2 hete valahogy olyan hosszúnak tűnik. Valahogy olyan hosszúnak tűnik, pedig hát valóban most még a
2: harmadik
3: gyakorlatilag egy örökké valóságnak. Hogy mondjam, abszolút követem, de nem kellett fel hajnalba, tehát ezt köszönöm szépen. Nyilván, hogyha a magyar csapat ki lenne, nem kell ezt magyarázni, akkor értelemszerűen ott lennék a élőben a tévé előtt. Nyilván több millió nemzettársammal együtt, így nem, de követem, figyelem, nézem, összefoglalókat nézem, tehát próbálok képbe maradni, természetesen nem csak a szakmámból, a hivatásomból adódóan, hanem mint futballszurkoló ember, tisztában lenni, arcokat ismerni, fazonokat, ugye látjuk, hogy gyakorlatilag ezt a régieknek találták ki, tehát szerintem az elejét, hogy azért úgy megszórják magukat, meg azért minden rekordot azért megdöntsenek a messziék.
2: Gólrekord már
3: megdönt. Most már gólrekordot is megdöntötték.
2: 60 meccs után megdőlt az eddigi gólrekord.
3: Ugye ha 4 meccses VB-nek a gólrekordja,
2: igen, most meg 104 meccses.
3: Ha minden 0-0 lesz, akkor is itt
2: volt. Hogy meg fog dőlni, ez nyilvánvaló volt, de hogy már fajlagosan is megdőlt.
3: Így van, de arányaiban is, így pontosan így van. Hogy mondjam, tehát nem nekünk találták ezt ki, akárki akármit mondta, tehát nincs az a Cselütei Márknak az arcát figyelem mindig, amikor a
2: minden meccset
3: amit én utólag reggel nézek értelemszerűen meg.
6: Igen, az a legjobb a 8-as ismétlés, különben abból lehet legjobban tájékozódni.
3: Köszönöm szépen, Gabi, nem csak én, mert közben nézem szerintem Márknak a fejét, ami akkor, mint egy citrom körülbelül, kicsit összeaszott a feje, mert ő meg végigköveti
6: ezt a semmit. Tudom.
4: Elmondása szerint, és aztán
2: ő olyan, mint az ember, aki körbe biciklizi a földet. Tesz egy ilyen szinte teljesíthetetlen vállalást. És most valahol a föld túlsó felé jár nagyjából.
3: Ugye a podcastjét,
4: és vissza kell érnie.
3: Ugye a podcast, a VB podcastunk, Nemzeti Sportnak a podcastja, aminek a névadója én voltam, de nem akarok ezzel hencegni, de minden esetre sikerült. Adtam. Voltam 3 címet, abból 2 nagyon gyenge volt, egy meg közepes, és azt megvették a kedves alkotók.
2: Hát már nem akarták a nagyon gyengét nyilván.
3: De a nagyon gyengéket nem akarták, tehát ők se találtak ki jobbat hozzat.
4: Sem mondod a podcast címet?
3: Amerikai Pitte nagyon-nagyon bonyolult.
4: Csak azért, hogy a hallgató.
3: Igen, de a lényeg az, hogy nézem, hallgatom is Márknak, amit mond, nem csak nézem a fejét, és le a kalappal, mert ahhoz képest, hogy milyen hogy mondjam, körülmények között kell dolgozni, ahhoz képest is különösen okosakat mond, de a lényeg az az, hogy érdekes, tehát aki ezt a színes forgatagot kedveli, és a Zöldfoki-szigetek, meg Curaçao, meg Haiti, meg mit tudom én,
5: aki arra vágy, konkrétan arra a focira vágyik, az még kicsit ki kell, hogy várjon szerintem, mert persze voltak jó meccsek, de itt még azért ott a reszli, tehát ezt tudom mondani.
2: De egy-két csoportot leszámítva azért, hogy a végére kiegyenesednek azért.
6: Hát a gyengék se annyira gyengék, mint amit esetleg én vártam. Tehát ilyen szempontból
2: van pozitív. De azért mennek haza, nagyrészt mennek haza a csoport.
6: Igen,
4: de... De nem feltétlen pofozók.
6: Igen, nem. De őszintén mondom, egyelőre túlnő rajtam az esemény, nagy harcban állok. Így fejezem ki magam, hogy szeretem, hogy mondjam, tehát nem az XG meg
2: a 70-es várható. Mexikói VB-t végignézted?
6: Igen, amit lehetett, azt végignéztem, de most nem ez a lényeg, hanem most az, hogy annyira rá annyira rám ömlik az egész, hogy azt, amit nekem kellene a munkába, vagy itt magánemberként, mert egyébként szeretem a futballt, hogy mondjam, megragadni a fejembe, az borzasztó energiákat igényel úgy, hogy közben egyébként dolgozom a lapnál, és ott azért mást is kell csinálni, de nem panaszkodom, mert én ezt szeretem csinálni, csak mondom, jobb lenne a 24 csapat, jó, mindegy, most nem ügyeskedek, de értem.
2: 24 csapat és Európában.
5: Nyilván nem miattunk vitték oda.
2: De igen. Nekem a VB kezdete óta a mániám, hogy még a 86-os meg a 94-es VB-nél, ugye az egyik Mexikóban volt, a másik az Egyesült Államokban, ott még a meccsek túlnyomó része nem hajnalban volt, mert az európai tévénézőkhez, mint fő piac igazították a kezdést, emiatt persze megfőttünk a napon Irapuátóba, tehát ennek voltak ilyen konzekvenciái. Most meg kiderült, hogy Európa már egyáltalán érdekel senkit, tehát egy-egy európai csúcsmeccset betesznek este 9-re meg 7-re, de a meccsek nagyja az megy hajnalban, mert mondjuk a távol-keleti piac vagy az amerikai piac az 100 fontosabb nekik, mint az európai. Nem?
6: Így van. Én erre azt mondom, hogy tehát az európai embernek sajnos. De hát a pénz beszél, én ezt nehezen fogadom el, mert egyébként emiatt van, tehát
2: csak
6: az, hogy túlnőtt rajtam ez a dolog, ez poénnak jó, csak az úgy néz ki az egész, hogy a pénz miatt szerintem az egész földkerekségen túl fog nőni ez az egész, és hiába cseng a kassa, nem biztos, hogy a színvonal magasabb lesz. Én ezt sajnálom egyébként.
5: Hát csak valószínűleg senkit sem érdekel a színvonal, vagy
6: na jó, kevésbé. Jó, de akkor...
5: De legnagyobb dumája akkor is, az mindig az Infantinónak hozzáteszem, de most is. Amikor mondta, hogy hát ez a hidratációs szünet, igen, hogy ebből a FIFA-nak semmi pénze
6: hát
5: nincsen.
6: Hát a legnagyobb
5: hogy miért lenne a FIFA-nak pénze? Megmondta, csak hát nyilván a közvetítő társaságunknak van pénze, akik épp ezért, mivel van belőle pénzük, sokkal többet adnak a FIFA-nak, és már is visszajöttünk, de ezt tudomásom szerint ezt már az Infantino nem bontotta ki ennek mint egy hagymának minden a rétegeit, részletét. Hogy minden részletét az igazságnak. Senki nem mondta azt, hogy konkrétan a hidratáció szünetből a FIFA-nak.
2: Már megint a FIFA jár rossz.
5: Igen. Hanem arról van szó, hogy aki közvetítik, azok sokkal több pénzt kérhetnek.
2: De miért, a FIFA is. Nem értem, miért hívják hidratációs szünet?
5: Azért, mert nem reklámszünetnek hívják, azért.
2: Hát
5: azért.
2: Jó.
5: De miért magyar, tehát magyarul akkor az. Kérdezem, hát miért magyarázkodik és talál rá mindenféle huncutságot az Infantino, nem?
2: Nyilván mondhatnák azt, hogy 4/4 állnak a VB-n a meccsek, csak ahhoz a FIFA boardnak kell a szabálymódosítása.
6: Persze.
2: Meg azért nem, mert a megye kettőbe ősztől nem lesznek 4/4 meccsek. Nyilván ez van a háttérben, de hát ettől még most egy fedett klimatizált stadion, mert ugye ilyen is van, ott milyen hidratációs szünet van. Tudom, hogy miről szól az egész, mindenki tudja.
5: Hogy a BL döntőn is azt látta, hogy milyen fantasztikusan nagy szükség lenne a hidratációs szünetnek minden. Nyilván az meg azért volt, hogy az UEFA-ba egy kicsit oda piszkáljon, mert ugye úgy szeretik egymást, hogy az nem igaz.
2: Na de még egyszer, a fedett klimatizált stadionban
5: és az UEFA esőben 18 fokban?
2: Száradási szünet.
5: Szárasztó szünet.
2: Ott úgy. Na, de Erika, te mit szólsz a hidratációs szünet? Egyébként arra jó, hogy az ember kicsit kiugrik, kiszelőzteti a fejét. Tehát én mint tévénéző, ezt
6: rád is gondolnak.
2: Amúgy támogatom, tehát én is hidratálok adott esetben.
6: Pattintasz egy sört.
4: Nem beszélünk ki arra, a vizet.
2: Azt még véletlenül. A kólát meg nyilván nem.
4: Vizet.
6: Jó.
5: Hadd mondjam a szegényre.
2: Egyiket nem mondjuk, a másikat meg nem is.
6: Bocsánat.
4: Én olyannyira nem figyelem a hidratáló... Milyen szünet?
2: Az. Hidratációs
4: szünetet, hogy én még igazából nem vettem fel a...
2: Te még nem vetted észre, hogy ilyen van.
4: Világbajnokságnak a ritmusát.
5: Oda van írva a balassa sarokban.
4: Nem erre
5: mindig.
4: Gondoltam,
2: amikor fél időben lejön mindenki, azaz.
4: Megmondom őszintén.
5: Viszlopán.
2: Na igen.
4: Két hete itt ültünk szerintem ugyanígy, akkor mondtam, hogy én felteszem a kezem a hajnali ébredésem, mert végignéztem azt a meccset, de aztán jött a Vivo EB, ami elvitte a figyelmemet, tehát mire hazaértem az EB-ről, addigra már nem láttam a végét a meccsnek, aztán aludtam, úgyhogy én még most nem pörögtem vissza, én ma tervezem ezt a francia-norvég meccset, ezt nagyon szeretném megnézni.
2: Végre. Már nem úgy végre, hogy végre te, hanem hogy végre egy olyan meccs,
5: végre ő is.
2: Na ott már egy-két ilyen. Volt már egy-két ilyen, amire azt mondta, hogy azt azért biztos megnézem.
4: Hidratációs eszközzel a kezemben tervezem megnézni, mert ez egy olyan meccsnek ígérkezik nekem, hogy most ez úgy érdekel is.
5: Meg normális időpontban.
2: Na, egyébként, ha már itt tartunk, ugye a harmadik csoportkörbe, mert elég komplikált a 32-es tábla, hát főleg vannak bizonyos pontjai, amit már most lehet tudni, de azért az, hogy ki melyik csoportban harmadik, attól függően lesznek ezek szétosztva, ugye azt még nem, de az eddig is így volt a VB-ket, csak nem volt ennyi harmadik.
5: Így van, mert most van nyolc, a harmadik volt, meg tovább.
2: Igen, meg a tábla is ugye dupla akkora, mint eddig, a kieséses tábla. De mennyire érzitek úgy, hogy a csapatok, hát a lehetőségük nyilván megvan arra, már a biztos továbbjutókról beszélek, hogy csakkozzanak azzal, hogy melyik ágra szerinted a csapatok, mennyire nézik, illetve helyesen nézegetni, mert az meg visszaüthet, hogyha valaki direkt könnyebben vesz egy meccset, adott esetben kieshet a fókuszból.
6: Mondjuk mondanék egy példát, ugye a hollandok, az ugye nem, mostanról beszélek, ugye, hogyha nem csoport elsők, akkor hogy is lett volna,
2: mert a japánok játszanak Brazíliával.
6: Így van, tehát itt lehet, hogy ezt a
2: mondjuk
6: dolgot...
2: Mondjuk itt meg Marokkóval játszanak, ami nem
6: egy vidám dolog, igen.
5: Jó, de az egyikkel játszaniuk kellett volna, tehát
6: megúszni
5: mind a kettőt, nem tudtál.
2: Te tetszettek volna a harmadiknak lenni, mint a svédek, azok úgy megúszszák mind a kettőt.
5: Igen, de ebben a szituációban a harmadik körülött már a hollandok nem tudtak harmadikok lenni, így értem. Hozzáteszem, hogy ugye most, amit a Gabi példát mondott, ott a hollandoknak menniük kellett, hogy megnyerik a harmadik meccsüket is. De most gondolom, te arra, inkább arra utalsz, hogy németek,
6: a németek esetben
2: nem a németek, mert a németeknek mindegy volt, mindenképp elsők voltak.
5: A németek nem befolyásolta.
2: A németeknél ott szerintem más volt a helyzet, mert én az első pillanattól kezdve, és most Szané gólyától függetlenül, azt vettem észre, hogy egy párhazba se tették bele a lábukat. Tehát olyan volt, mint amikor egyik csapat megy, mint az állat, mert győznie kell, a másik meg, jaj, csak ne legyen bajom. Tehát ilyen volt az egész meccs. Jaj, nem figyelek, semmi tónus nem volt, rajta, mondasz, és még ki is kaptak.
5: Amit te mondasz, az pont ugye, ahogy most az előbb is mondtuk, a németek így is csoportások lettek,
2: tök mindegy, így van. De mondjuk a francia-norvég,
5: így van, vagy a svéd-japán lehetett svéd-japán. Ilyen, igen. Mert ott ugye japánok szépen beleszaladtak Brazíliába. Ha nem egy-egy, de akkor meg lehet, hogy a továbbjutásuk, szóval azért ez nem olyan egyszerű ott a pályán.
2: De például a francia meg a norvég, bocsánat, ott ugye biztos továbbjutó mind a
5: így
2: kettő.
5: Van, ott lehet taktikázni.
2: Ott, amelyik megnyeri a csoportot, az például a 16 között a németekkel játszik. Amelyik nem nyeri meg a csoportot, az másik ágon van, és elvben könnyebb a dolga. Tehát
4: de,
2: ott már
4: de
2: pont.
4: De ezen a meccsen szerintem tehát erre taktikázni két jó csapatnál nehezebb, nem? Hát tehát te hiába akarsz kikapni.
2: A másik is.
4: Igen, tehát hogy azért nem mindig rajtad múlik, de nekünk én ugye például... azt tanították, hogy a fair play szelleme alapján nem.
5: Hát a fair play szellemét azt hagyjuk,
4: teljesen igazad van. Nem, jó,
2: de nem az játszik az
4: esetünkben. Nem úgy, hanem hogy visszaüthet, mindig ezt
5: jó,
4: szokták
5: de szerintem
4: mondani.
5: Szerintem elég hamar ki fog derülni, majd a következő sportkörben lehet erről beszélgetni.
2: Hát az
5: már tudjuk, hogy mi történt, mert lehet, hogy beádigálnak majd a kezdőkörbe, és kedvesen nézegetnek
2: egymást,
4: mint paprikás
6: Oszkár. Ilyenkor a vívásba sárgalapot két példát szeretnék mondani, ugye, mert az vetődött föl, hogy továbbjutásra álló csapatok csoport elsőként. Egyik a Németország. Pista nagyon jól látta, nem tették oda magukat. Ezzel
2: ez
6: szemben,
2: aztán
6: ezt akarom
2: közben.
6: Mondani, ugyanakkor a Nagelsmann megjegyezte.
2: Csötteni Sándort idézem, behúzott kézifékkel nem lehet hegynek fölfelé menni. Itt igen. Most erről beszélünk.
6: Tehát gyakorlatilag ő azt mondja, hogy ugyanakkor azért játszik standard csapattal, ezzel az állandóval, mert hogy kevés felkészülési meccs volt. Ugyanakkor a Pochettino erre egy számomra lazább és megértőbb dolog. Játszon a fakó most némi túlzással, berakott csere, kikaptak ugye 3-2-re, de ettől függetlenül nem változott meg az egésznek a bukéja.
2: A törököké sem. Jó, innen folytatjuk egy pillanat múlva, illetve az inkább 5 perc múlva, mert jönnek a hírek, aztán jövünk vissza a Nemzeti Sportkörre.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik.
7: Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. A magyarok többsége az euró bevezetése mellett van. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
7: Sporthírek.
9: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odensével és a Nykobinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csesseme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik helyen jutott fináléba a női elődöntő A csoportjából, a budapesti öttusa világkupa döntőben. A VK fináléba a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazardzsikban és a két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni, de egy nemzetből legfeljebb három versenyzőnek lehetett. Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyt vezető pilóta mögött csapattársa brit George Russell zárt a második helyen, még a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozást, támogatottsága, de jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A legmagasabb fokú vörös riasztást adták ki a hőség miatt hétvégére Szlovéniában és Horvátországban. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot vasárnap éri el a rendkívüli hőhullám. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. Szlovéniában pedig megdőlhet a júniusi melegrekord. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a legmelegebb órákban kerülje a fizikai megterhelést, maradjon árnyékban vagy hűvös helyen, és fogyasszon elegendő folyadékot. Idehaza harmadfokúra emelik a hőségriasztást holnaptól, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó hőkupola megérkezik hazánk fölé is, kedden akár 41-42 fokot is mérhetnek. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helységben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Kigyulladt a tarló Székesfehérvár és Seregélyes között a 62-es főút mellett. A csaknem 21 hektárt érintő tüzet több város egységei együtt oltották el. Szintén Fejér megyében Kisláng és Mezőszentgyörgy között egy gabonatábla égett. Oda is több településről riasztották a tűzoltókat. A lángok a 60 hektáros tábla jelentős részét felperselték. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekévforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt idehaza. Napjainkban a Tihanyi Bencés Apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termeszti és dolgozza fel a növényt.
7: Közlekedés.
9: Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Az M5-ösön is több kilométeres a torlódás Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
10: Időjárás.
9: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc, megyünk tovább, mikrofonna Elpap István, továbbra is Kovács Erikával, Turi Gáborral és Deák Zsigmonddal a Nemzeti Sportkörben. Vébézzünk tovább, ugye tegnap volt egy Németország-Ecuador mérkőzés, Ecuadornak élet-halál, de élet lett belőle, mert nyertek, és ezzel még úgy is tovább jutottak, hogy kikaptak az elefántcsontpartiaktól, és nem tudták megvenni Curaçaót, de a németeket igen, és ez 4 pont nekik pont elég is a továbbjutáshoz. Itt két dolog miatt is ment a vita, egyrészt, hogy majdnem azt mondtam, az első német gól, tehát a német gól előtt Pavlovics ugye olyan magasra emelte a lábát, hogy hozzá is érte az ekvadori fejéhez, akinek persze nem kellett volna feküdnie, de megmutatta, hogy hozzáértek a fejemhez, meg is varozták, viszont cserébe nem vették el. El kellett volna venni ezt a gólt, Zané rúgta be ugye végül az így tovább pörgő labdát, vagy pedig joggal. Joggal hagyták helyben az eredeti ítéletet.
3: Ugye bent az M4 Sportnak a stúdiójában is két különböző vélemény fogalmazódott meg, én
2: ütközött.
3: Pedig ütközött, de úgy aztán végül is nem mondom, hogy kiegyezte döntetlenben, mert mind a kettőnek maradt a véleménye.
2: Mondjuk így utólag mindegy.
3: Utólag mindegy.
2: Ha ezzel nyertek volna,
3: igazából arra hozták ki, és ez teljesen igaz, hogy a VAR a szubjektivitást nem zárja ki.
2: Hát pontosan.
3: Tehát magyarul én abszolút azt gondolom, hogy
6: egyszerűen
3: el kellett volna venni.
2: Ezért mindig
3: leszokták fújni. Ez szerintem nem kérdés. A kedves, azt hiszem, amerikai bíróhölgy volt.
6: Különben nem vezette rosszul.
3: Nem vezette rosszul.
2: Bíróhölgyek. Bíróhölgyek,
3: de szerintem azt szokták mondani, nem volt rossz, de a jó nem ilyen. Tehát semmit nem vett észre, és aztán akkor kime. Azért volt még olyan 80 eset, amikor nem vette észre.
2: De a VAR-ban nem amerikai bíróhölgyek ültek.
4: És szerintetek, ha nincs VAR, akkor elveszik,
2: akkor biztos, hogy nem, hát ő maga nem fújta. A bíró megadta.
3: Még mielőtt bármi, tehát nem az amerikai hölgyek, még a hölgyekkel nem beszélek, csak azt mondom, hogy teljesen mindegy kicsoda, és köszönöm, Gabi, hogy mondtad, hogy a VAR-ba tehát teljesen mindegy, hogy hölgyek ülnek, urak, vagy akárki, de ezt akárki, aki látta, ezt nyilvánvalóan le kellett volna fújni, és nem kellett volna megadni a gólt, ami egyébként nagyon szép gól volt, de ugye a lényegen annyiba változtatott, hogy így egy kicsit több erőfeszítést kellett Ecuadornak tennie a győzelemért. Neki fontos volt, ennyi vetenne kevésbé, ahogy azt említetted is, ezekben a párharcokban nem nagyon ment bele. Érdekes, hogy
2: úgy mozdult a labdára, mint hogyha az lenne, hogy na, gyere már, aztán legyen
3: viszont,
2: gól.
3: Viszont az nem tudom, hogy gondolt én erre, de hogy viszont Nagelsmann nem cseresort, mert ugye az amerikaiaknál, amerikai törökön, ugye, ami szintén
2: igen,
3: egy olyan eredmény született, hogy a már csoport első csapat, lásd, Egyesült Államok, ugye a már kiesett csapattól kikapott.
2: Igen, de Nagelsmann megmagyarázta, hogy annyira nincs közös felkészülés, ami sokaknak a veszőparipájuk, hogy itt a csoportköt rá kell szánni arra, hogy csapatot építesz, főleg így, hogy már tovább vagy jutva.
3: Nem azt mondom, hogy nem értek egyet vele, hanem azt mondom, hogy milyen érdekes, hogy bizonyos csapatok más taktikát választanak. Már tovább jutottunk, már a munkadandárját legalábbis itt a csoportban elvégeztük, és akkor mégis, ahogy most Nagelsmann, amelyik módszert választotta, a közös felkészülés gyanánt a lehetőség szerint a legjobb csapatomat próbálom összecsiszolni.
2: Ugye Raumot cserélte a Brown helyett.
3: Igen, igen.
2: De mondjuk például Kimichet biztos az életben nem cserélné le, most lecserélte. Tehát azért a cseréjék már annak szóltak.
3: Na mindegy, de nem akarom túlbeszélni. Ez a gól nyilvánvaló beszélés.
6: Azért jegyeztem meg, amit a Pista mondott, hogy a Neuer mint a hívogatta labdát, hogy legyen ebből gól, mert akkor szólhatna mert utána egy óriási vita alakult ki a németeknél, hogy... hogy
2: kiálltana a mellett szinte mindenki.
5: De én szerintem nem ő volt a... Bocsánat, egy mondat, Gabi.
6: Jó, semmi gond.
5: A Pavlovics, én nem is tudom, hogy hogy kellett volna keresztezni. Tehát ilyen rosszul keresztezni embert, én még nem láttam, hogy ugye valahogyan rövidet lépett, és akkor a láb... hogy tudtak elrúgni a lába között, pedig már odaért, tehát ott volt
2: de az
5: már.
2: Még az első gól.
5: Az első gól, bocsánat.
2: Gabi már a második
6: gól. Nem,
5: az első.
6: Én
2: az első. Eleve a Pavlovics adta el a labdát, mondjuk ott kezdődött.
5: Nem illetve cserétek le a Pavlovicsot, tehát a Pavlovics volt a leggyengébb.
2: Volt még négy olyan megmozdulása, hogy csak néztem. Bizony,
5: nagyon gyenge volt.
2: Úgyhogy a Bayernben egy egész idényt végigjátszik.
5: Viszont ő rúgta fejbe a címbitagól.
6: Na de azért nem indult későn a Neuer, én úgy teszem fel ezt, abszolút későn indult. A másik pedig a kezei közül rúgták a második gól gyakorlatilag.
2: De úgy hajolt leérte, hogy a homokozóban 4 éves na gyerek de, a játékáért.
6: De
2: úgy
6: akkor per pillanat nincs formában az a véleményem, tehát nekem. Annak ellenőre, hogy bizalmi poszt a kapus, és a Nagelsmannnak a... Ugye, mert
2: nem lehet tudni, mert lehet, hogy a következő meccse meg négy lövést véd, amit az ötösről teljes erőből lőnek a felkarjára.
5: Szerintem az volt, hogy benne se... Tehát ő is ezt úgy vette, mint egy... felkészülési tétmeccs, hogyha van egyáltalán ilyen kifejezés.
2: Altatott. Na,
6: nem győztetek ezzel meg, de jó.
5: Legyen így.
2: Uruguay. Szó volt arról, hogy Uruguay és a Belgium, ez a két csapat, a két olyan jó nevű csapat, amelyik önmagához, vagy önmaga híréhez, vagy a várakozásokhoz képest talán a leginkább alul teljesít ezen a világbajnokságon. Ráadásul még az egyik európai, a másik dél-amerikai, tehát olyan különösebb, most olyan cseheket nem számolom ide, mert még a törököket lehetne, de a töröknél inkább az volt, hogy na majd most lesz az áttörés, nem lett. Ugye mennek haza, de az uruguayiak, hogy a spanyolokkal játszanak majd szombaton, hát az nem egy fáklyás menet a spanyolokkal játszani. Más kérdés, hogy a spanyolok már ugye még akkor is, ha vesztettek pontot, de azért már nyugiba vannak, meg azért az előző meccs aratott győzelmük miatt olyan rettenetesen nem lehetnek az uruguayiak se nyugodtak, mert a szaudiakat már szépen szétkapták. Ez az Uruguay meg egyelőre, hát most a spanyolokat kéne megverniük, hogy tovább jussanak, úgyhogy már nem sikerült megverniük a spanyoloknál lényegesen gyengébb, vagy lényegesen gyengébb nevekből álló zöldfoki szigeteket és Szaúd-Arábiát. Tehát mennek haza, nem? El tudjátok képzelni. Bár ahogy Ecuador megverte a németeket, ilyen alapon Uruguay is megvereti a spanyolokat.
5: Ennyit akarok, és átadom Erának a szót, hogy fejtse ki ő is a véleményét. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy majdnem ugyanaz a helyzet, mint az Ecuador Németországban.
2: Hát csak a spanyoloknak nincs 6 pontjuk.
5: Hogy nincs 6 pontjuk a spanyoloknak, hanem csak 4. Tehát magyarul nem teljesen ugyanaz. Tehát a spanyoloknak is azért biztos jó lenne pontot szereznünk, márpedig ha ők pontot akarnak szerezni, akkor nem fogják kvázi edzőmeccsnek venni ezt a harmadik fordulót, így viszont Uruguaynak kevés az esélye, nagyon gyenge, ugye belső feszültségek, ugye olvashattuk, hogy a Bielsa ellen kvázi fellázadtak a Valverdék, és
6: azért nem a kutyaütők elnézést brekegnek, hanem a nagymenők, szóval a Valverde.
5: Általában a nagymenők szoktak brekegni, az ő brekegésük.
6: Lehet, hogy emögött van valami, persze ugye visszavágott a kapitány, hogy amikor hát kikerült a Luis Suárez.
2: Én nem tudom, hogy Bielsa azért nem biztos, hogy az a típus, hogy neki brekegnek, akkor annak van valamiféle hatékonysága.
5: Hát én nem tudom, van-e hatékonysága, nincs, de mondjuk
2: a csapatnak sincs egyelőre.
5: Két papíron náluk gyengébb csapatot nem tudtak megverni, tehát szerintem, hogyha mondjuk kiesnek, akkor...
2: Ecuador ugyanezt
4: jelent. Valószínűleg már hiába brekegne, ha már én is kimondom ezt
5: a szót. Lehet, hogy hiába brekegnek, de hogy nem ők fognak menni, hanem a Bielsa fog menni, az is nyilvánvaló.
2: És aláboldog lehet, hogy nem kolumbiai kapitány, akkor még le is lőnék esetleg. Uruguay azért az Dél-Amerika Svájca, tehát ott talán ilyen problémái.
5: Nem kívánom senkinek, hogy bármi ilyesmi történjen, de az biztos, hogy az nem nézett ki jól Uruguay ezen a két meccsén, és az sem néz ki jól, hogy belső feszültségek terhelik a csapatot.
4: Hát és szerintem a spanyol Uruguayon Spanyolország fogja kinézni. Nekem ez a tippem. Ha már őket tettem én végső győztesként, nekik van, amikor azért
2: mit szépen összekezik. Mit szóltál a spanyol zöldfoki meccs után?
4: Vivo Evén voltam, nem figyelj, nem. Hát nyilván nem. Semmit, igazából semmit. Ahogy te mondtad, még most kezdődik a VB.
5: Be kell rúgni a motort, ahogy szokták mondani.
2: Belegondolunk. A brazilok ugye szörnyen játszottak például Marokkó ellen, ugye az első meccsükön. A németek kaptak ki az Ecuadortól. A portugálok ugye nem tudták megvenni Kongót, a spanyolok nem tudták megvenni a Zöldfoki-szigeteket. most az angolok ugye, már az első meccsen, oké, a legfontosabb meccsen pazarul, szépen szétkapták horvátokat, ehhez képest Gána ellen semmi, még az argentinok azok, akik, meg a franciák, de ott is a franciáknál is azért az első, a Szenegál elleni meccsen egy olyan 60 percig eléggé
5: dadogott a menet. Mert...
2: De hát igen, most még jönnek norvég barátaink, szóval azért az elég valószínű volt, hogy, és ez persze az argentinoknak rossz hír, hogy ezt, itt nem lehet csúcsformába lenni másfél hónapon.
4: Azt mondom, hogy ebben semmit nem.
2: 8 meccs.
6: Ezért a felvetéseknek most, ugye vagy van alapja, vagy nincs, hogy azt szoktuk mondani, hogy ha rosszul játszotok, akkor hát nem gond, mert ugye ez 60 napig tart. Ha meg jól, akkor jaj, de jó, mert jól játszanak. Hát sajnos ez ilyen.
2: Nem, ez nem vagyunk túl jók, akkor az. Nem vagyunk túl korán. Nem vagyunk túl korán.
5: Ugye klasszikus, hogy ezek nem jó, mert akkor ezen túl elvárják tőlünk a jó eredményt, tudom. Úgyhogy itt is ez van. Így 8 meccs, tehát ez nagyon sok, rengeteg, és ugye sehol nem írják elő, hogy 8 meccset kell nyerned a világbajnoki címhez, viszont egyenes kiesési szakaszban viszont nem ártana.
2: Igen, mert akkor az első háromból azért lehet veszteni meccset, ha már azért közből nem.
5: Így van, tehát magyarul, meg persze rossz játékkal is lehet nyerni, úgy nehezebb egy kicsit, de lehet, tehát át lehet rágni magad kvázi, de ritka, tehát mit tudom én, a 2002-es VB-n volt Brazília, amelyik úgy egyenletesen jó volt.
2: Hát az minden meccsét nyerte, minden ugye? Meccsét... Az volt a világbajnok, amelyik van, minden meccsét van, nyerte.
5: De egyébként nem jellemző, és most, amit mondtál,
2: hogy is igaz,
5: így van, tehát akkor volt ugye a Ronaldoékkal ez a Brazília, egyébként nem, és itt pedig a 8 meccset, és ezt az eszeveszett hosszú 5,5 hetet pedig szerintem igazából nem is nagyon lehet.
2: Na minden esetre én már nagyon várom, hogy minden csoport befejeződjön, mert szeretnék már látni egy olyan ágtáblát, ami frankó, és ott már nem csak az van, hogy mert 1-2-t most is tudhat. Tudjuk, hogy lesz Brazília, Japán nagyon jó, meg lesz Holland, Marokkó, nagyon jó szintén.
5: Az viszont tényleg nagyon jó.
4: Az tényleg jó meccsre.
2: Amire Brazília, Japán nem.
5: Az is, igazad
2: van. Hát azért
5: de japánok jó.
2: Tehát én nem mondom, hogy nem jut tovább Brazília, de hogy még azt sem mondom, hogy biztos, hogy így lesz, de simán van olyan forgatókönyv, hogy ott hihetetlen módon megszenvednek, még olyan is, hogy esetleg nem jutnak tovább.
5: Van. Na, ezek jó. Ez a kettő speciál, Marokkó, Holland, az szerintem extra. Már 32 között meg eleve.
2: Más meccset még nem is nagyon tudjuk, meg Kanada játszik Dél-Afrikával. Na, hát azért az
5: nem annyira extra.
2: Hát ott inkább az, aki majd ennek a győztesével játszik a 16.
6: Az még egyelőre megnézem, vagy nem kategória.
4: Ahogy nem lesz szerintem a nyerő, én azt gondolom, nem?
5: Vagy esetleg egy csicsika.
4: A reggel 8-as összefoglalót tudnám ajánlani.
6: Van, nem, beleszaladtam itt egy francia meccsbe, és ugye a villámlás jelent.
4: Ja, pont abba?
6: Igen, ott kukorék voltam, hogy mi lesz, és csak oda mondom.
5: Még csak 2 órát kellett kukorékolnod, és már ment
2: gondoltad,
5: is
2: tovább. Ezt megnézed, aztán mégsem.
4: Jó érzékkel választottál. Na mindegy.
2: Beszéljünk egy picit kézilabda BR-ről, mert ugye ez még csak most ért véget gyakorlatilag az idény, de azért elég sok mindent már lehet tudni a következőről. Hagyományos nagy csapataink ott vannak a főtáblán, kisorsolták a csoportokat, egyrészt a Fradi már ugye Toyota Kovács néven szerepel majd a nőknél, a Veszprém a Füchse Berlinnel van egy csoportban, ami egyébként szerintem önmagában nem jelent semmit, csak egy érdekesség, mert ugye ettől kaptak ki éppen, hogy a négyes döntője, a Győr meg a Metszel. Ezek arra jók, hogy akkor így lehet talán revansot venni, még akkor is, hogyha azért az alapszakasznak nincs mindenek feletti jelentősége, bár ez se igaz, mert például a Veszprém adott esetben esetleg egy picivel könnyebb útja is lehetett volna a négyes döntőbe, ha nem ilyen gyengén zárja az alapszakaszt. Mennyire figyelitek, vagy egyelőre úgy vagytok vele, hogy most még ráérünk
4: most
2: ezzel
4: még
2: foglalkozni?
5: Hát de ugye most még csak a sorsolás volt, tehát már tovább most nem tudom figyelni, mert meg volt a sorsolás.
2: De magát a sorsolás.
5: Tehát én azt mondom, hogy ezeknek, akiket most felsoroltunk, magyar és külföldi sztárcsapatoknak, azért hívják sztárcsapatoknak, mert ott kell lenniük az egyenes kiesési szakaszba. Teljesen igazad van egyébként, hogy azért valamilyen szinten fontos, hogy jól szerepeljél, de nem...
2: Azt hiszem a Veszprém 5., a Szeged 6. zárt az alapszakaszt, meg is kapták az kőkemény
5: sorsolásukat. És mondjuk annál szorosabban, mint ahogy a Veszprém kiesett, nem lehetett. Igen. Hát a Szeged sajnos nem szorosan esett ki, de a Veszprémnél nem ezen múlt. Tehát akkor inkább így mondom, mert ott már akkor érted, hogyha ő jut be, akkor lehet, hogy a Füchse jött volna ugyanazon az úton, mint ő, hiszen valakit meg kell előzni. Na mindegy, tehát én azt mondom, hogy hogy azért van sorsolás, hogy kisorsolják, és ugye itt azért nem az van, hogy lennének nagyon gyenge ellenfelek, és azok ellen ellébecolsz, és vannak a nagyon jók a másikák, hanem jön ilyen is, olyan is, és amit mondasz, van egy kis plusz pikantéria, ugye egyes konkrét meccseken, de szerintem nem ezzel kellnek megfekszenek ők sem, és én sem.
6: Igen? Pozitív értelemben az ütötte meg a fülemet, egyébként nem mondom ki a nevet, mert ugye szponzornévről van szó.
2: Nehogy. Na most mondtam
6: világos,
2: ki
6: jó, világos, hogy gyakorlatilag azért én itt most a kézilabdát, a sportágat leszámítva, azért én most azt látom, és ezt pozitívnak tartom, hogy ugye nem ismert még az új sportfinanszírozási rendszer, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak, de legalább azok a klubok, amelyek, tehát az a klub, most ugye a legnépszerűről beszélünk, a Ferencváros, amelyek a egyik szakosztálya, ugye a női kézilabda eléggé erős, talált egy szponzort, tehát magyarul nem lesz anyagi probléma, neki lehet látni. Ugye,
2: de egy másik helyet talált, tehát ez csak kiváltja.
6: Értem én, de az a félelem, nem kell,
5: a piac, erről meg,
6: az, így van, ezt akarom mondani, nem feltétlenül kell azzal a félelemmel élni, hogy hát jaj, nem lesz, és akkor irány a BL győzelem, tehát a idővel.
4: De szép kortárs beszéd van.
6: Én azért mondtam, mert emlékszünk arra, amikor aztán 23-ban volt, hogy a leváltott, akkor volt az, ugye, az Elek Gábor féle történt, a 23 volt, amikor a Fradi kiment Metzbe játszani a visszavágót.
2: 23-24, nem? De lehet, jó, hogy nincs igazam.
6: Mindegy, akkortájt. És akkor ugye...
2: A visszavágó.
5: Megírták a közleményt, és akkor adták ki, amikor
2: mondjuk másfél ezredik legnagyobb kommunikációs lábonlövése volt, ezek után nyertek héttel, vagy mennyivel, majdnem megnyerték a BL-t is, mert ugye döntőt játszottak.
6: Így van, de ugye akkor az is elhatározódott, hogy most magyartan fejezzem ki magam, hogy egyszer a csapatnak BL-t kell nyerni, és akkor itt az idő most vagy soha.
4: Behajtod rajtuk?
6: Be én az ígéreteket.
2: Hát annál közelebb nem tudom, lesz-e valaha a BL győzelemhez.
6: Hát igen,
5: most is mondta az elnök úr, és... De azt nem mondta, hogy most akarjuk, illetve nyilván minél hamarabb, annál jobb, de ezt jó mondani, hogy
2: az a biztos, ami már meg.
5: Elára néztem, és csak megmondom, hogy az Újpest is szeretne újra bajnok lenni.
4: De én nem vagyok Újpest szurkoló.
5: Ezért mondom, hogy rád néztem, de semmi között hozzá, és ezért merem mondani.
4: Csak most júniusban arról beszélgetni, hogy jövő májusban a Fradi ott lesz a Final Four-ban a női kézilabdában, azért
5: jó. Nem akarok gonoszkodni az Újpest szurkolókkal, most búcsúztattunk egy nagyon kedves kollégánkat, Piskó Lacit a Nemzeti Sportnál, és mondta, hogy addig akart volna maradni, amíg az Újpest újra bajnok lesz.
2: De rájött, hogy
5: ennyi ideje neki nincsen, inkább unokázik Székesfehérváron, és akkor erre mondtuk, hogy de lehet, hogy addigra nem, hogy print, hanem online se lesz már, mire az Újpest újra
4: erre
5: bajnok
4: lesz. Erre annyit szeretnék mondani, hogy a Képesportban nemrég csináltam a Horváth Attilával egy hosszú kávét, ő írt az Újpest indulót, és amikor így
5: olvas... Szenzáció szövegíró, ugye?
4: Igen, és amikor így olvastad, igen, egy teljesen érdekes ember volt, és amikor keresgéltem, én akkor jöttem rá, hogy ennek az
2: Újpestin... Kinek a rokona, Horváth Attila?
4: A szerkesztődnek, Szabó Szilvinek.
2: Igen.
4: És képzeljétek el, hogy amikor így olvasgattam, hogy milyen szövegeket írt, meg honnan kezdte, meg minden, az Újpest indulónak van ám egy változata, egy bajnoki változata, amit soha egyetlen egyszer sem játszottak még le.
5: Szamizdatban nézegetik
2: egyelőre. Miért mutatták volna?
4: És 2001-ben írta ezt a dalt, és azt mondta, hogy azért most már egyszer jó lenne, hogyha lejátszanák, és ott van fent a honlapján, egyébként meg lehet hallgatni, de
5: jó, az ugye arról szól. Most tényleg ne legyünk gonoszak, hallgassuk meg legközelebb, jó? Én azt javaslom.
4: Én azt gondolom, hogy én azt még meg fogom érni, hogy az Újpest bajnok lett. Ott voltam 98-ban is a Megyeri úton, úgyhogy én.
2: Nagyon optimista vagyok. Piskolanci unokái is meg fogják érni.
5: Gabi, nagyon jól néz ki.
4: Na majd behajtom rajta, hogy hamarabb lesz így.
2: Bocsánat, egyrészt mindjárt vége az adásnak, meg aztán, ha valami nem vidám, az ez, Németh Zsanett. Zsiga, ha már itt vagy velünk, egykori EB-ezüstérmes birkózónkról van szó, meg bronzérmes, és aki Bulgáriába élt, és Bulgáriába halt. Mit lehet tudni, mi történt? Annyi jutott el ugye az átlag emberhez, hát hozzánk, hogy valami 10. vagy 11. emeletéről valami háznak kiesett, vagy kiugrott, tehát ez egy szörnyű tragédia.
5: Hogy mondjam, sok mindent azon kívül, amit ugye a Birkózó Szövetségnél ugye közleményt adtunk ki, nem tudok én sem mondani, és ugye nem is tudunk, amíg a hivatalos rendőrségi vizsgálatok ilyenkor, ugye, hogy idegenkezőség nyoma, vagy búcsúlevél, vagy mit tudom, tehát bármi, ami valamire utal, ugye, tehát a vizsgálat, tehát feltételezhetek én ezt, vagy azt mondhatnék ezt, vagy azt, de nem fogok, mert...
2: Az csak találgatás.
5: Mert abszolút csak találgatás lenne, amit jó szívvel a meg abszolút, hogy mondjam, dermed csendben kívül tudok mondani, és a megdöbbenésen kívül tudok mondani, hogy az viszont ténykérdés, ugye ő kiment Bulgáriába, és bulgár színekbe próbálta folytatni a pályafutását magánéleti okok miatt, és aztán valahogy az nem jött össze, hogy leginkább hogy most a bolgár szövetség, vagy mindezt, ebben nem mennék bele, de szó volt róla, hogy hazajön, és már sok mindent ezt én a sportársaitól, barátnőitől tudom, a magyar birkozó lányoktól, akikkel nyilván beszéltünk erről, és igazából nem utalt semmi olyasmi,

0: Forog ezekbe részletekbe. Annyit szeretném csak mondani, hogy ma is Újpesten, és aztán Berhidán a Szüke Pátriájába búcsúztatják gyertyagyújtás. És természetesen, amikor bármi hivatalos van, akkor a Magyar Birkózó Szövetség Nemzeti Sport egyebek felületén természetesen meg fogunk jelenni, és figyeljük az eseményeket. Isten nyugosztalja a Zsanettet.
1: Isten nyugosztalja. Köszönjük szépen. Ennyi volt a mai Nemzeti Sportkör. Kovács Erikának, Turi Gábornak és Deák Zsigmondnak, hogy itt voltak velünk.
2: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Négy nemzet, két zseniális mérkőzés és dráma az utolsó másodpercekig a világbajnoki csoportkörben. Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzések 21 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk. Köszönöm szeretettel a vonalba Holzer Ádámot, a Soroksár jelenlegi, a Ferencváros egykori kiváló kapusát.

0: állandó televízió szakértőt ugye a sporttelevízióban. Hát ha már kapusokról beszélgessünk, mert nagyon is főszereplők lesznek majd főleg a kieséses szakaszban, ne adj Isten 11-es párbajoknál. Mi az általános tapasztalatod? Azért most már rengeteg meccs, majdnem vége van a csoportkörnek, rengeteg meccset láthattunk. Milyenek a kapusok, illetve te is úgy érzed-e, hogy az ő nagy pillanataik majd még csak ezután következnek? Szia!
1: Szia, köszöntök én is mindenkit. Hát vegyesek az érzéseim, megmondom őszintén, mert ugye ezzel, hogy ennyi csapat van, és nagyon nagy különbség mutatkozik a csapatok között sok esetben, ezért ilyen statisztikában is ezt látjuk, tehát vannak azok a fajta szélsőségek, hogy mondjuk Emiliano Martínez kapujára még szinte lövés sem ment, vagy épp kézlábbövést nem kellett védenie, míg mondjuk 10 meg a fölötti védésszámmal rendelkező kapusok is vannak per meccs, és két meccs alapján is például ugye Eloy Romnak 9,5 védése van meccsenként, tehát ez egy extrém szám, ez egy 20 meccses skálányira tarthatatlan lenne, tehát még két meccs után is extrém, és az, hogy ez a 90 percre vetített védések száma, ez a kisebb válogatottak kapusai foglalják el értelemszerűen ezen a listán az első helyet, hogy a nagy csapatok kapusai nem igazán tudták eddig megmutatni valós tudásukat, tehát én minden egyes mérkőzésen, ahol egy nagy csapat egy kisebben játszott, azért végig azt éreztem, hogy itt a nagy csapat kapusának nem igazán van aktív szerepe, talán kivétel Alisson Skócia ellen, ott azért már be kellett mutatni a neki is bravúrokat, de összességében Martínez nem igazán, Unai Simon nem igazán, most akik mondjuk ugye a top csapatok kapusai közül, Pickford sem igazán, neki lett volna ugyan dolga Horvátország ellen, de azt nem sikerült hárítani, szóval nem igazán látjuk azoktól a kapusoktól a markáns teljesítményt, akik egyébként mondjuk úgy az előtérben vannak így a szezon során, mert top csapatban védenek, vagy a BL-nek az élmezőnyhez tartozó csapatban védenek. Cserébe viszont látunk rengeteg olyan kis kapust, akiket idézett kis nemzet, vagy kis futball nemzet kapusai, akik meg egyébként jó teljesítményt nyújtanak, de ez a olyan érzésem van közben, mintha ilyen Magyar Kupa legjobb 64 közötti meccseket néznék néha, hogy felbillen a pálya egy irányba, és akkor a kis csapat kapusának jut 15 perc hírnév. De összességében a szakmai benyomásom mégis az, hogy ezek nem feltétlen képzett kapusok. Tehát, hogy ezeknek a kis nemzeteknek éppen pillanatnyilag ők az első számú kapusai, ilyen-olyan okokból. Ugye Gáne esetében azt is láttuk, hogy ott még váltás is történt, ugye Benjamin Asszere bekerült a kapuba, és meg is ugye két meccsen még nem kapott gólt, talán 6 lövés ment a kapujára, most 100% hatékonysággal véd, de hogy ő nem tudom, talán 25-26 évesen lett profi, előtte buszsofőr volt, és most nem megbántva senkit, mert tényleg ezek csodálatos életutak, és ezek azok a sztorik, amikről aztán sokáig lehet beszélni, de hogy aki 25-26 éves koráig nem profi, és nem ilyen körülmények közt készül, ott azért lehet látni képzettségbeli problémát, tehát az, amit megkapsz 10 évestől 21-22 éves korodig egy képzésben, mondjuk Európában, vagy a világ olyan pontjain, ahol a labdarúgó képzés az rendben van, akkor azért ezt a különbséget lehet ilyenkor látni a képernyőn, nyilván egy kapus ezt meg pláne látja, tehát vannak nagyon kacska mozdulatok, nem is emlékszem, melyik Marokkó Haiti mérkőzésen a Hakimi góljánál, ott is egy olyan, tehát hogy ezek most kis, de szinte mintha nem is kapus mozdulat lenne, csak bele akar paskolni a kapus a labdába, felüt is saját magának, Hakiminek gólvonalról besodorja.
0: Igen, igen.
1: Nagyon sok ilyen volt, csak most ez a legfrissebb, mert ez ugye nem régiben volt, de ugye az egész tornát néznek, sok ilyen gól, vagy például a kanadai kapus Svájc ellen, ugye ez a hóna alatt, ami becsúszan, de ott is a maga mozdulat, hogy ő két kézzel, tenyérrel valahogy úgy akar elütni egy labdát, ami egyébként egy kicsit ilyen kapus idegen mozdulat, mert hogy ezért a labdáért nem is így nyúlunk, hanem mögé lépsz és magadhoz ölelve próbálsz védeni, ő meg úgy próbált paskolni, ami egy ilyen vészmegoldásnak tűnhet. Szóval,
0: na de ez a mezőnynek az alja, mondjuk így, de aztán jön majd a mezőny teteje, és mennyire értesz egyet azzal, hogy a, az igazán nagy csapatok, hát nem lehet formát időzíteni 5,5 hétre, vagy 1,5 hónapra, tehát hogy majd, hogy nem a felkészülés egy részének szánják a csoportkört, de mondjuk adott esetben a kapusok, akik ugye egy ilyen mikro környezet a csapaton belül, saját edzővel, a kapusok is talán ezt még így a felkészülés részének tekintik, mert tudják, hogy aztán majd mindjárt indul a kieséses szakasz, és aztán ott már sokkal komolyabb potenciálú támadó sorokkal találják magukat szembe, és ott jön el igazán az ő idejük is, nekik is akkor kell a csúcson lenni.
1: Igen, hát ez igazából ezeknek a tornáknak a egy jellemzője. Nyilván, amikor mondjuk egy 16 csapatos Európa-bajnokság volt még egy évtizeddel mondjuk korábban, azért ott nagyon-nagyon jó minőségű csoportmeccsek voltak, ott azonnal láttuk a csoportban is, kik azok a kapusok, akik jó formába érkeztek a tornára, és aztán ugye az egyenes késéses szakasznak, meg a speciális bája, hogy jutott a 11-es párbaj, az tényleg egy plusz, még egy plusz tud lenni, tehát ha egy olyan csapat, ami egy, akár két büntető párbajt nyer, ott azért a kapus az tényleg nagyon hamar hősé válhat, hogy mondjuk kétszer is akár volt erre például Livakovic esetében, ugye Horvátország, de Donnarumma mondjuk a 2021-es EB elődöntő döntő. Sok ilyen példát lehetne hozni, amikor akár egy egyenes késés szakaszban egy csapatra két büntető párba is nehezedett.
0: Hát most öt meccs lesz, aki VB-t akar nyerni, annak 5 párharcot kell nyernie.
1: Igen, de ebből az 5 párharcból, de hát, ebből mondjuk 2-t nem is feltétlen kell, vagy 3-at is akár ugye rendes játékezett, de arra kevés esély van, hogy mind az 5-ször hosszabbításban megy valaki tovább, de belecsúszhat 1-2 rosszabb meccs, ha van jó kapus teljesítmény, ha van stabil védekezés, akkor mondjuk esetleg rúgott gól nélkül is lehet menetelni egy bizonyos pontjáig a tornának, és itt abszolút meg fog nőni nyilván a kapusoknak a szerepe. Hát ugye mivel 32 csapat lesz mondjuk a kieséses szakaszban, szerintem az első körben még ott is lehet, hogy látunk majd olyan mérkőzéseket, párharcokat, ahol egyébként nagy különbség lesz a csapatok között, és még mindig nem feltétlenül egy kapusról fog szólni. Ugye itt most Vozinha volt egy extrém példa, hogy a világ megismerte a nevét 40 évesen, és felkapta, hogy milyen remek teljesítmény nyújtott Spanyolország ellen, és egyébként Szaúd-Arábia legyőzésével zöldfoki szigetek nyerekbe kerülhet, úgyhogy azért se zárjuk ki, de szerintem az ilyen kapus teljesítmények háttérbe fognak szorulni már egy komoly mérkőzésen, és tényleg az lesz, hogy azt az egy-két kritikus védést, ami a nagy meccseket eldönti, azt Martínez mutatja be, vagy Menyan mutatja be. Egyébként Menyan is hibázott például ugye a Szenegál elleni találatnál, Mendy vastagon benne volt egy-másfél gólban a francia-szenegál meccsen, tehát nekem inkább az az érzésem, hogy nincs igazán jó meggyőző kapus teljesítmény. Alisson volt az első, aki úgy tényleg, hogy nagy csapat, egy jobb csapat ellen is tetszett, de egyébként ezen kívül még nem volt olyan, ami aztán lehet, hogy akadt, mert ha jól emlékszem, talán az ausztrálok kapusa Patrick Beach is nagyon nagy meccset fogott ki Törökország ellen az első körben még, tehát hogy voltak ilyenek, de...
0: Az iráni kapus volt extra a belgák ellen, ott annak volt egy-két olyan hihetetlen védése, én nem vagyok kapus, de azért néztem hatalmas nagyokat.
1: Igen, valóban.
0: Az a Bejram van nevű ember.
1: Igen, ő volt, aki ugye az, ami gurult ott keresztbe a labda, és üres volt a kapu, és keresztbe dobta magát, azt elakadt a kezében, amikor az volt a föld, ez valóban igen, tehát neki is volt, de mondjuk róla sem feltétlenül tudjuk, hogy egyébként merre játszott a pályafutását, bár ha most jól nézem, akkor a Traktor nevű csapatban.
0: De ő nem fog az elődöntőbe 11-es párbajt védeni, ezt szinte garantálhatjuk, úgyhogy hosszú távon azért igen, nem lesz. Figyelj, azt mond meg nekem, hogy nyilván rögzített helyzetek azok a futballban amúgyis rendkívüli módon felértékelődnek, arra lehet készülni, azt lehet gyakorolni, lehet rá edzeni, hát most az Arzenált ne is citáljuk a klubcsapatok közül, amelyik ezt viszonylag a tökére fejlesztette, de kapusként egy ilyen, amikor az ötösön belül van adott esetben 18 játékos, arra hogy lehet készülni? Hát az egy húsdaráló, a kapusnak amúgy is ezért viszonylag egy bátor embernek kell lennie, de mondjuk ott megválasztani, hogy elindulok-e, el tudok-e indulni, akár önveszélyes módon, tudok-e hárítani, tehát mennyire változtatja ez meg a kapusnak a munkáját, vagy akár a kapusnak a képzését, hogy erre kell felkészülni, hogy egy szögletnél, egy oldalszabadrugásnál, egy bedobásnál adott esetben a teljes mezőny ott van a gólvonaladon, vagy az ötösödön.
1: Hát én mindig is annak a híve voltam, ezt többször hangot adtam ennek, ilyen olyan társaságokban, meg még szakmai beszélgetésekben is, hogy Én abban hiszek, hogy a kapus arra jöjjön ki, amiben 100%-ig biztos. És alapvetően Magyarországon van egy olyan hozzáállás a kapusokhoz, hogy hát gyere, mert az jól néz ki, mert a védő magabiztos lesz tőle, de nem lesz tőle magabiztos. Tehát ha te rosszul jössz ki, az a védődet is elbizonytalanítja. Tehát a kevesebb több elvet vallom ebben is, mint sok minden másban. Én azt gondolom, hogy a pontrugásoknál a kapusnak a legfontosabb a türelem. Az egyik legfontosabb szempont, hogy tudjad megvárni azt a pillanatot, amikor már a labda annyi távot megtett, hogy abból nagyjából tudod azt a belőni azt a 20-30-50 centis zónát, ahova érkezik a labda, mert azon belül tudsz korrigálni, mert ha kicsit rövidebb, azért még előrefele tudsz nyúlni, ha kicsit magas, még mögé nyúlva tudsz tovább öklözni, tehát hogy valamennyi mozgástered van, tehát nem tudod ezt minden esetben nagyon pontosan kiszámolni, de hogyha ezt nem tudod belőni, és most, hogyha nem tudom, stopper, vagy bármivel lemérnéd, hogy mennyi alatt ér be a labda a szögletzászlótól mondjuk az ötösre, az egy nagyon minimális idő, és ugye a labda már az út felénél jár körülbelül, amikor te már nagyjából meg tudod határozni, hogy na akkor hova is fog ez becsapódni, és a te pozíciód, a labda sebessége, a labda magassága, és az a terület, ahova érkezik, az ott lévő emberek száma, magassága, ezt mind berakod egy közösbe, és egy pillanat alatt eldöntöd, hogy jössz vagy nem jössz. És ez az a döntés szerintem, ami a nagyon jó kapusokat megkülönbözteti minden más kapustól, hogy ennyi ismeretlenes egyenletet egy pillanat alatt jól old meg. Nem mindig, mert százból egyszer elnézi még a világ legjobbja is, de hogy minél magasabb arányban oldod ezt meg jól, nyilván annál inkább lesz egy jó kapus. De és nagyon sok olyan szöglet pontrugásgolt látni, hogy a beadás pillanatában a kapus lép egyet a labda felé. Tehát még az se tudja, hogy hova fog érkezni a labda, de és ebből vannak az alászaladások.
0: Hát igen.
1: Aztán van az, amikor a kapus áll, vár, jön a labda a rövidre, és akkor még beleviszi magát abba, most például a BL-be jut egy példa eszembe, az Arsenal Bayern München meccsen, amikor talán Gabriel előzte meg Neuert, az ugyanez a szituáció volt. Jött a labda, Saka belőbbölte ballal a rövidre, és amikor már Gabriel Neuer előtt volt, akkor Neuer belement egy ilyen félig meddig csinos valamibe, és másfél méterről becsúsztatták, úgyhogy őt megelőzték. Tehát, hogyha én azt vallom, ha nem vagy benne 100%-ig biztos, és azt nagyjából jól el tudod dönteni, hogy ez fixen az enyém, vagy nem. De rengeteg kapus rizikót vállal, ebben benne van egy ilyen, most egy ilyen futball társadalmi nyomás, hogy már pedig a kapus az magas, és kijön a labdára, és magabiztos, és akkor ez nyilván azért az edző, ez a mi kultúránkra, a magyar futballkultúrára különösen jellemző, hogy a hangos, durva pontrugásoknál nagyon-nagyon kijövő kapusokat, azt még mindig valahogy a magyar edzői szakma talán jobban kedveli, de én abszolút nem ennek a híve vagyok. Én azt gondolom, hogy egy kapusnál ma már az egyik régen azok a kapusok flúgosak, én meg szinte csak intelligens, meg nagyon okos, jó kapusokkal dolgoztam csapattársként is.
0: Persze hát intelligens, intelligens flúgos kapusok, a kettő nem zárja ki egymást.
1: Nem zárja ki egymást, igen, most a flúgnak is van, igen, de ugye alapvetően ez a flúg, ez nem úgy van, mert az én is azon az, hogy 120-szal közlekedő labdák elé bevetni magunkat, az ahhoz kell egyfajta flúg, de az egy más, mint amikor azt mondják, hát a kapusok olyan kis butácskák, mit tudom én, szerint, ez abszolút nem így van, nem. Aki ismer kapusokat közelről, az pontosan tudja, hogy ez nem így van. És szerintem a nagyon jó kapusnak ez egy ismérve, és a maga szintjén nagyon jó kapus, tehát, hogy ha te, nem tudom, NB1-ben ezt 10-ből 5-ször tudod csak megcsinálni, akkor nem biztos, hogy NB1-es kapus vagy, de NB2-ben 10-ből 9-szer, mert ugye más a labdának a minőség, nyilván nem ugyanúgy rúgják, a magasabb szinteken jobban rúgnak, jobban érkeznek, tehát ez egyértelmű, de ha megtalálod azt a szintet, ahol te ezt mondjuk 90% vagy 100%-hoz közeli hatékonysággal tudod megoldani, akkor te elvileg azon a szinten egy jó kapus, ezt ugye Eszterházy Péter írta, hogy egy jó megy-egyes játékos, az egy jó játékos a megy-egyben. Tehát, hogy ez így van, ez ha jó kapus vagy NB2-ben, akkor az NB2-ben valóban egy jó kapus, ez nem jelenti azt, hogy egyébként tudnál védeni fejjel, de mi most ugye világbajnokságról beszélgetünk, és azért itt is látni azt, hogy itt nem mindenki elit kapus, tehát most az országában úgy tűnhet, de ha itt csak a kapusokat egymáshoz viszonyítva nézzük, itt ég és föld a különbség. Tehát képzettségben, döntéshozatalban, szóval nagyon-nagyon, mint ahogy a csapatok
0: hát akár
1: között
0: csak, akár csak a mezőnyjátékosoknál, de hát akár csak a mezőnyjátékosok, a kapusok is majd egyre fogynak, szépen lesznek mindjárt 32-en, aztán már plusz mindenkinek a cseréje, aztán 16-an, 84-en végül valaki majd világbajnok lesz közülük, és az szinte biztos, hogy maga is abszolút elit minőséget képvisel. Holzer Ádám, nagyon szépen köszönöm, szerintem a torna során még érdemes lesz majd ebbe a témába beszélgetni, főleg ha már az elit az elittel találkozik, és akkor aztán igazán megnézhetjük, hogy a gólvonalon kik a menők. Holzer Ádám, köszönjük szépen, a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunaworld-ön.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Pontosan egy év múlva kezdődik a hazai rendezésű vízes világbajnokság. Mindhárom magyar bejutott a női fináléba a budapesti öttusa világkupa döntőben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz, ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nyköpinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Cseszeme Bukaresten és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a Szer Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. A Nemzeti Sportrádióban 18 órától élőben reagálnak az érintettek. A körkapcsolásban a Veszprém Handball Team ZRT vezérigazgatóját, Barta Csabát és a szegedi szakmai stáb tagját, Kárpáti Krisztiánt kapcsolják. Pontosan egy év múlva kezdődik a budapesti vízes világbajnokság. A hazai szövetség ez alkalommal az úszó és vízilabda mérkőzések leendő helyszínén, az MVM Domban tartott sajtótájékoztatót. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott a szövetség elnöke Vladár Sándor Bera emesének.
2: A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
3: Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet, bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi évén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző, úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több egy életem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem, így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
1: A magyar női vízilabda válogatott csapatkapitánya Keszthelyi Rita következik.
4: Egyelőre olyan nagyon messzinek tűnik, de pont ahogy itt az előbb felsoroltam, hogy mennyi minden vár ránk, nem csak a válogatottban, hanem ugye a klubszezonnal is, meg válogatottnak ugye decemberben, meg februárban lesz ugye világkupa, amire ki kell jutni, stb. De ez már egy kvalifikációs világverseny lesz, szóval így pikpakkel fog tálni megint így szeptembertől, így június 26-ig az idő. Budapesten játszani mindig nagy élmény, és ugye a Margit szigettel kapcsolatban már van tapasztalatom, azt tudom, hogy ez az a világ legfantasztikusabb dolga. Úgyhogy magasan van a léc, hogy az MVM Dome ezt felülmúlja, de ezért a legtöbbet mi tudunk tenni, hogy minél több szurkoló kijöjjön, és egy felejthetetlen világbajnokságot okozzanak számunkra, és mi is nekik.
2: Nyilván elsősorban a szurkolók száma miatt került hát ide az MVM Dome-ba, többek között a vízilabda mérkőzések helyszíne is, de akkor te sajnálod?
4: Hát én egy picit sajnálom, de az, hogy viszont 10 000 ember, vagy több mint 10 000 ember tud részese lenni a világbajnokságnak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy a Margit szigeten legyen, hiszen tudjuk, hogy ez egy sokkal kisebb befogadóképességű úszoda, és szerintem mindenki tudja, hogy a Margit sziget a vízilabda szentélye ettől függetlenül, de egy olyan esemény lesz itt az MVM Domban, ami minden sportoló számára egy meghatározó élmény lesz a pályafutásában.
1: Az összetett világkupa győztes nyílt vízi úszót, Betlehem Dávidot is megkérdezte Bera Emese.
2: De azt hiszem, hogy a világbajnokság kapcsán nem feltétlenül csak azt kell hangsúlyozni, hogy nyílt vízi úszó, hiszen a medencében is szerepelni fogsz a tervek szerint. Nyilván teljesen más a hangulat egy ilyen hatalmas csarnokban vagy stadionban, mint mondjuk nyílt vízen. Melyiket várod jobban?
5: Mind a kettőt, főleg azért, mert ha tényleg a Kopaszigáton lesz a nyílt víz, akkor az egy olyan hely, ahol tényleg sokan ki tudnak jönni, és tényleg szerintem pár ezer ember lakik ott, akik tényleg csak azért kijönnek, mert hallják, hogy valami ováció van, és szeretnék megnézni, hogy mi az, szóval szerintem az is egy jó hangulat lesz, és a Párizsban is elég sokan kim voltak, viszont az elég jól el volt osztatva az egész, szóval nem volt akkora hangzavar, így emiatt, hogy a Kopaszigától lesz, várom a nyílt vizet nagyon, és főleg azért, mert ott szeretnék elsősorban jól úszni, de azért ez megint egy teljesen más, egy zárt helyiségen itt lesz 10-11 ezer ember egy medencére. Sokan elfelejtik az olimpiai bronzérmem mellett, hogy én olimpiai negyedik voltam 1500-on, szóval remélem, hogy tudok olyat nyújtani, amivel megváltozik ez, ha nem is átfordul, de legalább egy helyen fogják kezelni a kettőt. Szóval mind a kettőt nagyon várom, biztos, hogy itt nagyobb lesz a hangzavar és a hangulat, de ugyanakkor remélem, hogy nyílt vízen az a családiasság igazából nem az, hogy csak én élem át, hanem látják a versenytársaim is, hogy igen, ez Magyarország, és mennyien szurkolnak nekem, nekünk, a többieknek. Szóval mind a kettőt nagyon várom.
1: Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé. A VK fináléba a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazardzsikban és a két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni, de egy nemzetből legfeljebb három versenyzőnek nemenként. A mai verseny után Guzi Blanka nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
6: Nehéz szavakat találni arra a versenyzésre, amit ma ismételten mutattál. Elődöntőbe jutottál a vívásba, majdnem döntős lettél. Az OCR-t is fantasztikusan teljesítetted. Hogyan látod te a saját napodat?
7: Sikerült a célokat teljesíteni, amiket mára kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, bár a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a lecet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az az emelkedő majomnitának a gyorsasága itt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam ott azért másodperceket, úgyhogy azokat szerintem lehet orvosolni.
1: Erdős Rita következik.
6: Mi járt a fejedben az első lövészetnél, amikor befejezted mondjuk, és sikerült az ötödik zöld lámpát is eltalálnod?
8: Hú, hát nagyon megkönnyebbültem akkor. Az első lövészetnél iszonyatosan izgultam. Utoljára nem tudom hány éve volt utoljára, hogy ennyire nem sikerült a lövészet, és az első találatot igazából nagyon nehezen sikerült eltalálnom, és már rástresszeltem az egészre, és ezt vittem tovább magammal abba a lövészetbe. Utána elindultam sprintelni, próbáltam visszahozni azt a hátrányt, amit összeszedtem, de utána szerencsére, hogy kifutottam magamból az izgulást és a idegességet, akkor utána a többi lövészet az viszonylag jól sikerült, az utolsóban volt több hiba, de a többi lövészet az azért egyensúlyozta egy picit, amit nem lehetett, de ott tudtam feljebb jönni, és végül utána folyamatosan továbbjutó helyen voltam, úgyhogy azért örülök, hogy sikerült így ellensúlyoznom azt az első lövészetet.
1: Mészáros Emma is adott interjút Kreisz Bálintnak.
9: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt versenyezhettem. Nagyon szeretek itthon versenyezni, szerintem ez a legeslegjobb versenyhelyszín az összes között. Nagyon jó lelkiállapotba érkeztem ide a versenybe, és alig vártam, hogy végre rajt hozzáállhassak. Igazából minden számmal teljesen elégedett vagyok, és azt mondhatnám, hogy szinte a maximális teljesítményt tudtam nyújtani mindenben. Sajnálom, hogy a finálé nem tudok részt venni, mert ugye megyek a Junior Európa bajnokságra, utazom vasárnap, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy egyébként kiharcoltam a finálés helyet.
1: Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben az arany kategóriás zágrábi atlétikai versenyen. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
11: Az a futás utolsó fél órája a labdarúgó világbajnokságé, hiszen lejátszották a 15. játéknapot. Nyágúi Gergely összeállítása következik.
12: Ecuador hátrányból fordítva legyőzte Németországot, és tovább jutott. Elefántcsontpart először élte túl a csoportkört, és a 32 közé jutottak a japánok, a svédek és az ausztrálok is. A törökök győzelemmel búcsúztak a VB-től. Újabb 3-4-esben fejeződtek be a csoportküzdelmek a 2026-os világbajnokságon. Az E csoportban a már biztosan csoportgyőztes németekre azaz Ecuador várt, amely csak győzelemmel juthatott tovább.

0: Nos, a dél-amerikaiak végül 2-1-re legyőzték a németeket, ezzel tovább jutottak az egyenes kieséses szakaszba. A talán elsőre meglepő végeredményt és magát a mérkőzést is így értékelte a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
1: Julian Nagelsmann a tudtára adta az ekvádoriaknak, hogy nem veszi félváról Németország a mérkőzést, csak két helyen nyúlt bele a csapatba. Én azt gondoltam, hogy több játékos pihentetni fog, mivel már mérkőzés előtt tudtuk, hogy Németország csoport elsőként jut tovább, függetlenül a mérkőzéstől. Ekvádornak a továbbjutáshoz csak a győzelem volt megfelelő eredmény. A németek akarata érvényesült, a második percben már Zané révén megszerezték a vezetést, és az első 8-10 percben nagyon jól játszottak a németek, több helyzetet is kidolgoztak, nem tudták növelni az előnyüket, és lehet mondani, hogy a semmiből a 9. percben Angulo kb. 20-25 méterről egy nagyon szép lövést küldött a bal alsó sarokba, Neuer megmozdulni sem tudott, egyenlítettek az ekvádoriak, és a félidő további részében, a 10. perctől Ekvádor átvette az irányítást, tényleg minden labdáért úgy ment, mint az életük múlna rajta, érződött, hogy mindent megtesznek azért, hogy legyőzzék ma Németországot, és a németek egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, de a fél időig nem változott az eredmény. A második fél időben Németország próbálkozott cserékkel frissíteni, de igazán áttörést nem tudott elérni. Még jobban belekényelmesedtek a németek a mérkőzésbe, úgy voltak vele, hogy azért ne kapjunk ki, az első hely már megvan a csoportba, erre nagyon jól ráérzett Ekvádor, és egyre bátrabban kimerészkedtek. Egy-egy kontrából lett volna lehetősége Németországnak, de mivel nem volt bennük az a spiritus, ami az eddigi mérkőzéseken, az a mindenáron való győzni akarás, ami a németeket mindig jellemzi, ezért a rossz döntéseket hoztak a végjátékba. Gondolok itt például Zané kiugrott egy nagyon nagy helyzetbe a bal összekötő helyén, lefektette már a védőt, kapus alá szembe, és egy olyan lövést eresztett meg, ami először a földre pattant, majd a kapus kezében elhalt, kisejtette az ekvádori kapus. Majd az ekvádoriak egyre többet tartózkodtak a német kapu előtt, és ez meg is hozta az eredményét. Rodriguez gyönyörűen vett le egy beadást az ötösön, ott a lövését még táblokkolni tudta szöglet, és a szögletből egy csúsztatás után Neuer tartotta a kezét, hogy beleessen a labda, megelőzte Plata, és egy méterről a léc alá vágta. Óriási örömünnep tört ki az ekvádoriak körében. Ez a 77. percben volt, akkor még hátra volt 13 perc. Na, akkor próbált éredezni Németország, de ha egy csapat leadja az energiaszintjét, akkor nagyon nehéz újra fölpörögni arra a szintre. Mentek becsületből előre, próbáltak egyenlíteni, Ekvádor ekkor már heroikus küzdelmet folytatott, teljesen átélték a mérkőzést, mindent beletettek, Becasese leföl rohangált a kispad előtt, az ekvádori kapitány, még cseréltek, amennyit tudtak, Caicedo nagyon-nagyon sok munkát tett bele a középpályán, nem sikerült németeknek egyenlíteni, 2-1-re győzött Ekvádor. A második félidő alapján és a teljes meccset is összefoglalom, akkor teljesen megérdemelt győzelmet adott Ekvádor, és ebben tovább jutott a 32 közé.
0: Az ekvádoriak hőse Gonzalo Plata lett, a győztes gólszerzője így nyilatkozott a mérkőzést követően.
2: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
0: A németek hiába álltak fel bombaerős kezdővel, a korai vezetés után belealudtak a mérkőzésbe. És bár többen megkérdőjelezték, hogy mennyire vették komolyan a találkozót, Joshua Kimmich szerint nem volt gond a hozzáállásukkal.
3: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
0: A csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart abban a tudatban lépett pályára, hogy ha legyőzi Curaçaót, akkor tovább jut a csoportból. Regős László Pál tudósít.
4: Nem sodorta el a kék hullám az elefántokat, Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Az afrikai csapat először jutott tovább VB csoportkörből története során. Curaçaói lövéssel indult pedig a mérkőzés, a második percben Csong életerős lövését Fofana ütötte ki, innentől pedig az elefántcsontpartiak átvették az irányítást, és a 7. percben már a vezetést is megszerezték. Diomandé a bal oldalon szerzett labdát a 16-oson, belül laposan középre tette az alapvonaltól, Pepe pedig az 5-ösről közelről bepasszolta az üresen maradt kapuba. Ezután főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, és picit le is lassult a mérkőzés tempója. A félidőben 1-0-ás elefántcsontparti vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második játékrész is kuraszaói próbálkozással kezdődött. Floranus lövése került el centikkel az elefántcsontparti kaput, de azért jobbára az afrikaiaknál volt a labda. A 65. percben pedig megszerezték a második gólt, és Sangaré remek passzát a 16-os sarkánál vette át Pepe. A becsúszó kuraszaói védőt ott hagyta már az átvétellel, aztán 14 méterről jobbról, bal belsővel a hosszú felső belőtt. Ezzel 2-0-ra vezetett már az elefántcsontparti csapat, amely nagyon rutinosan tartotta a labdát, és ezzel az eredményt is a folytatásban. A kuraszaói csapat pedig bár becsülettel próbálkozott, igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ennek megfelelően gólt sem szereztek. Elefántcsontpart győzött, és ezzel 4. világbajnokságán sikerült először túlélnie a csoportkört. A folytatásban Norvégia vagy Franciaország vár rá. Kuraszaó pedig története első VB-jén minden idők legkisebb lakosságú világbajnoki résztvevő nemzeteként gólt szerzett Németország ellen, pont szerzett Ecuador ellen, és bár most szomorkodnak és könnyes szemmel ölelgetik egymást, mégis emelt fővel térhet majd haza a Szigetország válogatottja. Kuraszaó elefántcsontpart 0-2.
0: Elefántcsontpart hőse a duplázó Nicolas Pepe volt, aki érthetően boldogan értékelt a találkozó után. Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni. A karibiak kapusa Errol Room a vereség és a kiesés ellenére sem volt szomorú. Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a kuraszaói labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Kuraszaó jövője. Az E csoportban tehát Ecuador Németország 2-1, Elefántcsontpart Kuraszaó 2-0. A karibiak, bár gólt rúgtak és pontot szereztek első VB-jükön, utolsóként búcsúznak. Csoportgyőztes Németország, a második Elefántcsontpart, és a 4 pontos Ecuador is a 8 legjobb csoport harmadik egyikeként a 32 között folytathatja.

0: Az F csoportban az már korábban eldőlt, hogy Hollandia csoport első, Tunézia pedig kiesik. A Japán-Svédország találkozónak pedig úgy futottak neki a csapatok, hogy tudták, egy döntetlennel kéz a kézben masírozhatnak be az egyenes kieséses szakaszba. Regős László Pál foglalja össze a történteket.
1: Nem született döntésrendnek, mindkét csapat örül, Japán-Svédország 1-1, mindkét válogatott ott van a legjobb 32 között. Az első félidő japán fölényt hozott, volt viszont nem, sőt igazán nagy helyzetet sem, egészen a utolsó percekig kellett várni addig, amíg az első komoly helyzet megszületett, Nakamura lövését azonban Zettersen bravúrral védte a bal alsóból. A fordulás után maradt a japán mezőny fölény, és az 57. percben ez góllá is érett, egy fantasztikus támadás végén Doan és Ueda játszott össze, aztán Doan remek ütemben indította Maedát, aki a 16-oson belül 7-8 méteren átvette a labdát, és estében bepöckölte a jobb alsóba. Megérdemelten szerzett vezetést Japán, de csak 5 percig volt náluk az előny, mert hogy Elanga a 16-os jobb sarkától ballal élesen lőtte a kapu irányába. Suzuki későn látta meg a labdát, ezért későn vetődött, és a kapufa mellett a hálóba vágódott Elanga lövése. A svéd egyenlítést követően 2 perccel pedig Isaac 16-osról adott lövését kellett Suzukinak védenie. Szép lassan át is vették az irányítást a svéd válogatott játékosai. A japánok cserékkel talán már pihentettek is olyan kulcsjátékosokat, mint például Doan vagy Ueda. A svédek mezőny fölénye viszont nem szült újabb gólt, hogy az első félidőben a japán fölény sem szült gólt. Még a 93. percben volt egy Elanga lövés, amelyet Suzuki védett, majd az azt követő szöglet után Isaac felső kapufát fejelt, újabb gól viszont nem született. A másik mérkőzésen Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, ezzel a hollandok a csoport elsők, a japánok megtartották a második helyet ezzel a döntetlennel, 4 ponttal viszont Svédország a legjobb 8-3. Helyezett egyike lesz, és szintén készülhet a következő körre. Japán, Svédország 1-1.
0: Svéd részről Viktor Gyökeres, az Arsenal támadója így értékelte a mérkőzést és a csoportkört. Az volt a célunk, hogy tovább jussunk a kvartettből. Persze szerettük volna megnyerni a csoportot, aztán a legutóbbi meccs után nyilván a második helyért mentünk már csak. De az egyértelmű, hogy a döntetlen és a továbbjutás elfogadható eredmény. Úgy gondolom, hogy amit a második félidőben mutattunk, hogy egyre jobban kontrolláltuk a mérkőzést és többet futballoztunk, az egy jó jel. Ugyanakkor szerintem több helyzetet kellene kialakítanunk. Nagy az esélye, vagy kockázata, hogy Franciaország vagy Norvégia lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben. Ez már csak így van, ha az ember tovább jut a csoportból. Kemény ellenfelek jönnek majd, mi pedig kíváncsian várjuk a következő meccset, függetlenül attól, hogy kivel állunk szemben. Ahhoz, hogy a svédek a nyolcaddöntőben ellenfelet kapjanak, persze előbb még be is kell jutniuk a 16 közé. Ellenfelük egyelőre nem ismert, a japánoké viszont igen. A brazilok várnak Moraisu Hajimaékra, aki már erről az összecsapásról is beszélt.
2: A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
0: Japán-Svédország tehát 1-1, a kvartett másik mérkőzésén pedig a már biztosan csoport első hollandok villámrajt után 3-1-re legyőzték a garantáltan búcsúzó Tunéziát. A találkozót követően mindkét fél az első 10 perc jelentőségét emelte ki, előbb a tunéziai Rani Kedirát, majd az Oranje szövetségi kapitányát Ronald Koemant hallják.
3: A kezdés nagyon rossz volt számunkra. 7 perc után már 2-0-ra égtünk. Aztán sikerült visszajönnünk a meccsbe, de a teljesítmény nem volt elég ahhoz, hogy legalább egy döntetlent vagy akár a győzelmet kiharcoljuk. Úgyhogy igen, bal szerencse és 0 ponttal zártuk a tornát. A tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk, és szeretnénk bocsánatot kérni az eredmények miatt. We gave our best and say sorry about the result.
0: We hoped op een goed begin en dat gebeurde vrij snel 2-0. Reménykedtünk egy jó kezdésben, és ez meg is történt, elég gyorsan vezettünk 2-0-ra. Ugyanakkor volt néhány pillanat az átmeneteknél, amikor a védekezésben nem néztünk ki jól. A szünet előtti és rögtön a szünet utáni szakasz például nem volt jó. De aztán láthattuk, hogy amint újra egy kicsit magasabb tempóra kapcsoltunk, már nem volt semmi probléma. Kansasban szerencsére nem volt melegünk, kétszer is zárt térben játszottunk, ma is az egész meccset le tudtuk játszani jó hőmérséklet mellett. Marokkó ellen, ha meleg lesz, nos, azt el kell fogadnunk. És még valami, annyira narancssárga itt minden, a Holland Labdarúgó Szövetség nagyon jó munkát végez, mert ezen a három mérkőzésen az volt az érzésünk, hogy hazai pályán játszunk. Ez mindenképpen pluszt ad. Az F-jelű négyesből Tunézián kívül mindenki tovább jutott, a győztes hollandok Marokkóval, a japánok pedig ugye a brazilokkal találkoznak, míg Svédország ellenfélre vár. Zárásként ma hajnalban a D csoport csapatai feszültek egymásnak, kezdjük a továbbjutás szempontjából még nyitott Paraguay-Ausztrália összecsapással. Bene Ferenc összegez.
4: Ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, hiszen gondoljunk abba bele, hogy azért valószínűsíthetően mind a kettő tovább jut, de mégis a paraguayiak fejébe két út volt. Az egyik, hogy kockáztatunk, egy döntetlen esetén, hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor 4 ponttal harmadik lesz ugyan fixen Paraguay, de azért 4 ponttal biztosan benn van az első 8-ba azért a normális számítások alapján. Viszont ha kockáztat és megszélozza a második helyet, legyőzi Ausztráliát, akkor második helyzetként jóval kedvezőbb ellenfelet kap. Viszont úgy látom a mérkőzés alapján, hogy azt az utat választották, hogy legyen meg a biztos 1 pont, ezáltal elengedjük a második helyet, de viszont 100%, hogy továbbjutás megvan, valószínűleg ez volt a célkitűzés a válogatottnak. Hát most kapnak egy csoport elsőt, ami nem olyan egyszerű. Ha kockáztattak volna, akkor viszont benne van az, hogy vereség esetén negatív gólkülönbséggel vagyunk, sokkal rosszabb gólkülönbséggel, és csak 3 ponttal, viszont nem biztos, hogy meg lett volna az első 8 legjobb harmadik pozíció.
0: Az ausztrálok középpályása Aidan O'Neill elsősorban szurkolóikat méltatta. Mindannyian teljesen fel vagyunk pörögve. A stadion tele volt ausztrálokkal, és tudom, hogy otthon is rengetegen szurkoltak nekünk. Sokan biztosan szabadságot vettek ki a munkahelyükön, vagy éppen lógtak az iskolából, hogy megnézhessék a meccset. Szóval ez egy hihetetlen érzés, és úgy gondolom, ma este büszkévé tettük egész Ausztráliát. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiótoknak, látjuk és érzékeljük a támogatást. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy eljussunk idáig, tudtuk ezt a mai meccs előtt is. Úgy léptünk pályára, hogy meg akartuk szerezni a 3 pontot, de végül az 1 pont is elég lett ahhoz, hogy a második helyen jussunk tovább a csoportból. Paraguay Diego Gomez már a következő ellenfélről beszélt, igaz, a dél-amerikaiak 4 pontjuk ellenére, -2-es gólkülönbségük miatt matematikailag még nem biztosították helyüket a legjobb 32 között. Igazából a pozitív eredményért jöttünk, de hát ez most nem sikerült. Nyilvánvalóan már a következő mérkőzésekre gondolnunk, bárki is legyen az ellenfél. A lehető legkeményebben fogunk edzeni, hogy felkészüljünk a következő meccsre. Még nem tudjuk pontosan, ki jön, de javítanunk kell azokon a dolgokon, amik ma hiányoztak. Tudtuk, hogy Ausztrália kemény ellenfél lesz, nagyon hasonlítanak ránk abban, hogy hátul kifejezetten jól védekeznek. Mi a héten nagyon keményen készültünk erre, de ahogy mondtam, a mai eredmény miatt van bennünk egy kis csalódottság. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de most az a legfontosabb, hogy jól kipihenjük magunkat, és már csak a következő összecsapásra fókuszáljunk. Zárásként következzen a társházigazda USA és a csoport utolsó helyén végző Törökország mérkőzése, melynek már csak egy kérdése maradt, tudnak-e szépen búcsúzni a törökök? Katona László foglalja össze a történteket.
5: Győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól a félholdasok. Törökország Egyesült Államok 3-2. 9 helyen változtatott a társházigazda, de a törökök is 7 új játékossal vágtak neki az utolsó csoportmeccsüknek. A 3. percben Berhalter baloldali szöglete átszállt a hosszú oldalra, ahonnét Trusty az 5-es feles vonaláról éles szögből a kapu rövid oldalába lőtt. Vezet Amerika. 62 lövés nem volt elég az első török VB gólhoz, ma azonban már egyből betaláltak. A 10. percben jobboldali török támadás során Yilmaz passzolt a középen induló Gülerhez, aki 7 méterről elpasszolta a labdát a kapus mellett. A gyors gólváltás után fél óra játék kellett, hogy ismét zörögjön a háló. Egy újabb veszélyes amerikai szöglet utáni csúsztatást követően McKenzie 3 méterről gólt rúgott, de lesről, így érvénytelen a találat. Amerikai vezetés helyett jött a török fordítás. támadás. A 31. percben Güler kényszerítőzött egyet a bal oldalon, ami után Elmáli passzolt a középre a labdát, amit az érkező Kökcsű 5 méterről továbbított a kapuba. Az első félidő hosszabbítása van Berhalter szögletéből az első gólt szerző Trusty tisztán fejelhetett 6 méterről nem sokkal a kapu fölé. A második félidőt ismét jobban kezdte az amerikai csapat, egy bedobás után a 16-oson belül pattogott a labda, onnan kikerült Berhalter elé, ki 17 méterről lőtt kissé balról jobbal, a láttenger sűrűjén áthatolt a kísérlet, majd a jobb oldali kapufa mellett a kapuba vágódott 2-2. A mérkőzés hosszabbításában a 98. percben Arda Güler cselezgetett az alaponalnál, majd jobbról balra tevődött át a hangsúly, a 16-oson belül Uzun Csán az ötös sarkáról lőtt, Turner lábai között átment a labda, de Freeman még hárított, az érkező Ayhan aztán 3 méterről a kapuba lőtt. Az Egyesült Államok megnyerte a D csoportot, majd a bosnyákok ellen játszhatnak a legjobb 32 között. A törökök győzelmük ellenére a 4-es utolsó helyén végeztek. Törökország Egyesült Államok 3-2.
0: A törökök olasz szövetségi kapitánya Vincenzo Montella elégedetten értékelt a mérkőzés után.
6: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
5: Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
0: Az amerikaiak természetesen nem ilyen csoportzárásról álmodtak, a mérkőzésről és elsősorban saját állapotáról Christian Pulisicet kérdezték.
5: Sok jó pillanatunk volt, ismét jól kezdtünk. Összességében kiábrándító így befejezni, mert úgy éreztem többet érdemeltünk, de ott vagyunk, ahol lennünk kell, és a jövő hétre koncentrálhatunk. Frusztráló, hogy nem sikerült a gól, de fizikailag jól vagyok. Egészségesnek érzem magam, és ez a legfontosabb. Remélem a következő meccsre is teljesen rendben leszek. A mai eredmény nem feltétlenül számított, persze nyerni akartunk, de elvégeztük a munkát. Büszkék lehetünk a csoportbeli teljesítményünkre, de mostantól kezdődik igazán a neheze.
0: Ahogyan azt Christian Pulisic is elmondta, a torna érdemi része most kezdődik számukra. Az amerikaiak a 32 között csoport elsőként a bosnyákokkal meccselnek majd Santa Clarában. A második ausztrálokra a G csoport, azaz az Egyiptom, Irán, Belgium, Új-Zéland kvartett másodikja vár majd. A harmadik Paraguay még számogathat, bár nagy valószínűség szerint folytathatja a németek ellen. A 2026-os amerikai, kanadai és mexikói közös rendezésű világbajnokság magyar idő szerint ma este és éjjel újabb 6 mérkőzéssel folytatódik. A G és a H csoportban még mind a 4-4 válogatott a továbbjutás reményében léphet pályára. Az íjjelű négyesben pedig a csoportkör talán legjobban várt összecsapását rendezik Mbappé Holland ellen, jöhet az első helyről döntő Franciaország-Norvégia találkozó.
7: Ez volt már a hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindjárt kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és ne feledjék 21 órától egészen reggel 7-ig összesen 6 darab labdarúgó csoportzáró mérkőzés a világbajnokságról. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
8: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: I'm a fireball. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Antal Rihárd, Balogh Bence, Berelmese, Cserjés Bendegúz, Egréder István, Jó András, Németh Kornél, Regős László Pál, Szabó Bence, Szalai Kristóf, Szilágyi Dóra és Vukovics László. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban többek között közvetítjük a labdarúgó világbajnokságról a Norvégia, Franciaország és a Szenegál-Irak mérkőzést, de szó lesz arról is, hogy már most sok az új igazolás, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-vel. De kézilabdával kezdünk, mert ma sorsoltak a Bajnokok Ligájában a hölgyeknél és az uraknál is. Mi az urakkal foglalkozunk, a Juan Veszprém, a Füksze Berlin, a Porto, illetve a Partizan Admiral Bet csoportjába került. A telefonnál pedig Barta Csaba, a Veszprém Handball Team ZRT vezérigazgatója. Gondolom, hogy nem gyúltak örömtüzek a Veszprém aréna előtt a hír hallatán, már csak azért is, mert hogy tűzgyújtási tilalom van.
3: Igen, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Én nem látom ennyire azért borúsan a helyzetet, ugye amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne, hiszen látva, és most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füksze Berlin, Melsungen, Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füksze Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetésre kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz. Olvastam itt délután a különböző nyilatkozatokat az edzők részéről, több csapatnak az edzője is megszólalt. Maximálisan egyetértek abban, hogy itt a Bajnokok Ligájának a kiszélesítése a férfi mezőnyben ez hasznos dolog a kézilabdának, és azért a Bajnokok Ligájáról beszélünk, tehát itt azért nagyon könnyű csapat nincsen. Talán a második és a negyedik kalapból talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk, hiszen a Berlin valóban hát tényleg top csapat, Bundesliga ezüstérmes, elmúlt két évben kétszer játszottak Bajnokok Ligája döntőt, a Partizán pedig egy mondhatnánk azt, hogy egy fekete ló ebben a szezonban, új edzővel, egy nagyon rutinos Raúl González-zel, és hát sok olyan rutinos játékost igazoltak, meg fiatal tehetséget, akik nyilván bizonyítani akarnak majd ebben az új rendszerű Bajnokok Ligájában. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kemény és forró hangulat fog minket Belgrádban majd várni a mérkőzésen, a BL-meccsen, de nem félek attól a mérkőzéstől sem, mint ahogy a Portótól sem, úgyhogy ha valamit el akarunk kérni, akkor nekünk nem a Porto és a Partizán Belgrádnak a oda-vissza legyőzése kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, hanem tényleg a középdöntőben a minél jobb helyezésnek az elérése majd.
2: Ha már a bővítést említetted, a férfiaknál ugye identől új lebonyolítás lép életbe. A korábbi 16 csapat helyett 24 szerepel a főtáblán, és ezeket 6-4 csapatos csoportra osztották. A Veszprémet pedig az első kalapból sorsolták. Ha már a Füksze Berlint említetted, az elmúlt szezonban, ha jól emlékszem, akkor 4-szer is játszott egymással ez a két csapat, és hát ha jól számolom, akkor 3-1 oda, és bár volt egy győzelme a Veszprémnek, a sorsdöntő mérkőzés, ugye 31-30-as Füksze sikert hozott, és ez 7 méteres párbajt eredményezett, amit aztán elveszített a Veszprém. Nyilván ebből nagyon sokat lehet tanulni.
3: Hát igen, tavaly is többször játszottunk, tavaly előtt is játszottunk velük, ugye tavaly előtt sikerült idegenbe megverni őket, aztán otthon egy utolsó fordulós meccsen már nem volt nagyon tétje, kikaptunk tőlük, tavaly pedig, ahogy említetted, hogy mondjam, kétszer gyengén játszottunk a csoportba, ezt kár szépíteni, és nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen ugye velük kellett ismételten játszani majd a Final Four-ért. Szerintem a Berlin jobb csapat, mint mi, tehát legalábbis a tavalyi évben előrébb tartottak. Egy olyan első soruk van, vagy inkább azt mondom most már, hogy volt, ami nem véletlenül jutottak oda, ismételten a Final Four-ba is játszottak döntőt. Azért a Milosavljev, illetve a Lasse Anderssonnak a eligazolása és a csapatból kikerülése azért nem könnyíti meg a helyzetüket. Nyilvánvalóan a Milosavljev szerintem a top 5 kapusok közé tartozik a világon. A Lasse Andersson pedig azért olimpiai világ Európa bajnok, és az egyik legerősebb balátlövő a világon, úgyhogy nem hiszem, hogy ezáltal mondjuk erősebbek lettek, de egy nagyon-nagyon erős csapat. Igen, tehát néha a szerencse is kell a sikerhez, meg néha többet kell tenni érte, ahogy szokták mondani. Én azt gondolom, hogy nem érdemtelenül jutott sajnos be a Final Four-ba tavaly a Berlin, és győzetlen minket hetesekkel. Összességében jobb volt. Remélem, hogy a következő évben meg tudjuk őket verni mind idegenben, mind hazai pályán, de nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz.
2: Ha már a kapusokat említetted, ugye Veszprémből távozik Corrales, viszont Appelgren marad, és jön mellé a dán Emil Nielsen, és ma szétnéztem a social médiában, a kézilabdás oldalakon, és három helyen is azt láttam, hogy papíron Európa legjobb kapuspárosa Veszprémben lesz.
3: Hát, ha csak arról gondolunk, hogy az elmúlt világversenyeknek minden tekintetében az Emil Nielsen volt a uralkodó kapusa, akkor azt gondolom, hogy hogy nem a legjobb kapust igazoltuk le, hanem valóban a legjobb játékost. Ez bizonyítja azt is, hogy a mai napon, hogy az EHF kihirdette a legértékesebb játékost az előző szezonban is, az Emil Nielsen lett a legértékesebb játékos, a megelőzve olyan játékosokat, mint például a Matthias Gidzel, vagy éppen a Domen Makuč, vagy a Dikamem. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazolást sikerült véghez vinnünk az elmúlt évben. Szerintem ez azért is fontos, mert ugye láttuk azt, hogy és nyilván nem akarom senkinek az érdemét kisebbíteni ebben, de azért láttuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, meg az Európa Ligában az a 8 csapat, aki bejutott, milyen kapusokkal rendelkezik, és ugye az Emil Nielsen, vagy éppen a Milosavljev, akit említettünk, vagy a Landin, vagy az Aalborgba, illetve hát a Hernández a Magdeburgba, és ide sorolnám a Melsungent, illetve a Kielt, a két Európa Liga döntős csapatot, ahol a Simic, illetve a Pérez de Vargas, illetve Wolf, ugye, akik tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a top 10 kategória, és amikor egy-egy gólról beszélünk, akár tavaly a Magdeburg ellen, vagy idén mondjuk a heteseknél, tényleg nagyon nem mindegy, hogy kiáll a kapuba. Sajnos idén megtapasztaltuk az Emil Nielsennek a tudását, hiszen a Superglobe-ban, a klubvilágbajnokságon, igaz, hogy extra time-ban veszítettünk a döntőben a Barcelona ellen, de Emil Nielsen 29 védéssel járult hozzá a Barcának a sikeréhez. Tehát se előtte, se utána, de megkérdezgettem nálam sokkal tapasztaltabb és rutinosabb edzőket, és hát mondták, hogy soha ehhez foghatót nem láttak, mint ott a Superglobe-ban mutatott az Emil. Örülök, hogy jövőre nálunk fog védeni. Volt ilyen berészem, hál' Istennek, a Győri Aludjetónál dolgoztam, amikor a Vardas Kopjéba játszott az Amandi Lőnó, és a játékosok is azt mondták, hogy hát azért nem lenne baj, hogyha egyszer nálunk játszana, pedig nem voltak gyenge kapusaink, hiszen a Kari Grimsby vagy a Kiséva mindenképpen a top 5 kategóriába tartozott, de azért örültem, amikor az Amandi Lönöt sikerült leigazolni, most talán egy kicsit jobban örülök, még inkább az Emil Nielsen érkezésének.
2: Csabi Pászkál a klub honlapján azt mondta, hogy ez egy nehéz csoport, úgyhogy fókuszálni kell a szezon elejére, figyelemmel arra, hogy lesz a Szeged ellen általad is említett szuperkupa mérkőzés. Ennek fényében, ha jól olvasom, akkor augusztus 13-án és 14-én Nyugat-Spanyolországban lép pályára a második Interpontes tornán a Veszprém, és ez talán lehetőséget biztosít arra, hogy az edző is megnézze, hogy állnak a felkészülés vége felé.
3: Igen, kaptunk egy kéthetes spanyolországi meghívást, úgyhogy két hetet fogunk tölteni edzőtáborban. nagyon örültem neki, külön jó csapatokkal tudunk játszani, edzőmérkőzéseket, illetve felkészülési mérkőzéseket, meg közös edzéseket is tudunk végrehajtani. Kicsit kiszakadnak a srácok itt ebből a monoton mindennapi tulajdonképpen edzéseknek, illetve pihenőidőknek a kötelékéből, tehát szerintem ez egy jó csapat összehozó, akár ilyen rekreációs programokkal tűzdelt edzőtáborok lehetnek, úgyhogy mindenképpen annak kifejezetten örülök, hogy mindezt egy meghívásos tornára tudtunk menni, tehát a klubnak a költségvetését nem terheli, úgyhogy én szerintem ez egy hasznos dolog lesz. Ahogy a Csavi mondta, és maximálisan egyetértek vele, hogy ebben az új lebonyolítási rendszerben nem nagyon van hibázási lehetőség, tehát amíg régebben ugye egy-egy mérkőzés esetleg elment, itt nem fog beleférni az, hogy akár a Porto, akár a Partizán Belgrád ellen pontot veszítsünk, hiszen akkor itt gyorsan vége lehet a Bajnokok Ligája küzdelemnek. Nyilván ez eszünkbe se jut, és fókuszáltak leszünk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőre a legjobb eredményt érjük el.
2: Ha már a Partizánt említetted, utána néztem, ez a szerb csapat kizárólag hazai játékosokat alkalmaz, és ha már az új igazolásokat, ugye Emil Nielsent említettük, az is feladat lesz, hogy Imre Bencét beépítse a vezetőedző a Veszprém első csapatába.
3: A Partizán Belgrád azért igazolt erre az évre olyan játékosokat, akik nem csak szerbek, hanem azért több külföldi játékost is igazolt, illetve még egyszer mondom, egy olyan rutinos edzőt, aki a szerb válogatottnak a szövetségi kapitánya, Raúl González, tehát egy nagyon komoly projektbe fogtak bele. Szerintem azért az első év azért nekik is nehéz lesz, de biztosan mondhatom, hogy egy olyan közeg lesz a Partizán arénában, ami minden csapatnak meg fogja nehezíteni a dolgát, tehát nagyon résenk és nagyon oda kell figyelni. Az Imre Bence érkezésének mondhatom úgy, hogy még talán még magyar játékosként tényleg mindenki felfokozott hangulattal és felfokozott várakozás előzi meg az ő érkezését. Nem lesz könnyű dolga neki, azért ezt mindig elmondom, hiszen a világ egyik legjobb játékosa van a posztján nálunk, a Janis Len, aki ugyancsak ugye nagyon-nagyon rutinos és nemzetközi nagy rutinnal rendelkező játékos. De a Bencét abszolút alkalmasnak tartom, tehát nagyon fiatal, ugye 2002-es születésű játékos, és minden tehetsége megvan ahhoz, hogy fölvegye a versenyt a Janisszal. Ráadásul külön öröm a mai hír ez is, hogy az Imre Bence az Európa Liga államcsapatába bekerült. Nem véletlenül szerették volna sokan leigazolni őt, nem csak Magyarországon, hanem egyéb más külföldi csapatok is, és nagyon örülök, hogy a Bence úgy döntött, hogy hozzánk jön. Én nem féltem őt, sokan mondják, hogy a Janis mellett kevesebb játék lehetősége lesz. Szerintem ez egyáltalán nem igaz, sőt azt kell mondjam, hogy csak rajta múlik, hogy hogyan fog tudni élni a lehetőséggel. Tényleg hosszú távú szerződést kötöttünk vele, és nagyon bízom benne, hogy ő egy nagyon fontos és meghatározó tagja lesz a jövő évi keretünknek.
2: Én személy szerint sok sikert kívánok a Van Veszprémnek, Barta Csaba, köszönjük szépen!
3: Köszönjük!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 4 perccel járunk, 4:45 után, a mikrofonnál Szegő Tibor. Az imént hallhatták Barta Csabát a Veszprém szemszögéből, hogy mit szól a Bajnokok Ligája sorsoláshoz. Most viszont velünk van a telefonnál Kárpáti Krisztián, a PIK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, az OTP Bank PIK Szeged másodedzője. A Szeged együttese a Sporting Club de Portugal, a Dán GOG, illetve az IFK Christian Stad-tal került egy csoportba, utóbbi ugye svéd együttes. Mit szóltatok ehhez, Krisztián? Enyhén szólva sem nevezném ezt könnyű csoportnak.
3: Jó napot kívánok mindenkinek. Hát igen, azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájában függetlenül attól, hogy most már nem 16, hanem 24 csapat versenyez majd a Final Four-ért, nincsen könnyű csoport, nincsen könnyű ellenfél. Azt gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, ahol bárkinek lehet esélye bárki ellen. Külön egy érdekesség, hogy ugye itt a vezetőedzőnkkel egy nemzetiségű csapat is van, hiszen ők egy ideje nem szerepeltek a Bajnokok Ligájában.
2: Igen, ő külön megemlítette, hogy örül, hogy két skandináv csapat is bekerült ugye ebbe a négyesbe. A Dán GOG-ról és a Christian Stadról beszélt, mert hogy ő neki egy külön kihívás, hogy a svéd bajnokkal is összecsaphat, és nagy szerelmese értelemszerűen a skandináv kézilabdának.
3: Igen, azt gondolom, hogy ez egyrésztről nekünk is jó, hiszen ha valaki, akkor ő biztosan ismeri azokat a erősségeket, illetve azokat a esetleg gyengébb pontokat, amik alapján tudunk sikeresen készülni ezek ellen a csapatok ellen. De azt gondolom, hogy nagyon észnél kell lennünk, hiszen mind a három csapat egy nagyon-nagyon gyors és nagyon kreatív kézilabdát játszik. Nagyon-nagyon futós csapatokról beszélünk, tehát nagyon fel kell készülni mindenféleképpen az összes ellenféllel szemben. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is például a GOG-val ugye egy csoportban voltunk, és bár idegenben tudtunk nyerni, itthon megleptek minket. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a csoport.
2: Mennyire tekintetek előre, ugye arról már beszéltünk az imént, hogy ettől az évtől 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, és 6-4-es csoportra osztották, és az első kettő tovább jut. Magyarán, hogy van-e arra abban az irányban gondolkodás, hogy mi lesz majd az esetleges továbbjutás után?
3: Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs. Természetesen akár a klub részéről, akár a szurkolók részéről, akár saját magunk részéről az az elvárás, hogy a csoportból tovább jussunk az első vagy a második helyen. Azt gondolom, hogy jelen kerettel és lehetőségeink között nem is lehet más a cél, mint hogy a alapcsoportok után a középdöntő csoportokban is folytassuk a Bajnokok Ligájában. Erre azt gondolom, hogy alkalmas a keret. De lépésről lépésre haladunk, azt gondolom, hogy nem szabad ennyire előre mennünk, hanem mindig az aktuális ellenfél, az aktuális meccsre kell majd nagyon alaposan felkészülnünk, és ugye ez azért nagyon veszélyes, hogy összesen 6 mérkőzés van, és abból ugye csak az első kettő jut tovább, tehát azt gondolom, hogy nagyon izgalmas mérkőzések lesznek itt, akár a mi csoportunkban, de ahogy elnéztem a többi csoportban is, nagyon-nagyon komoly harcok lesznek a továbbjutásért.
2: A Bajnokok Ligája idén szeptember 9-én rajtol, és a négyes döntőnek jövőre a szokásoknak megfelelően Köln ad otthont. És azt mondod, hogy a keret alkalmas arra, hogy tovább jusson. Most beszéljünk egy kicsit a keretről, mert ha jól látom a friss igazolásokat már, amik eddig nyilvánosságra kerültek, valóban erősödik a keret, annak ellenére, hogy ugye Podoriárt távozott, de hát az ő helyére is olyan játékos érkezik, aki nyilvánvalóan fel tudja venni a versenyt a nemzetközi mezőnnyel.
3: Igen, én azt gondolom, hogy átalakul egy picit a csapatunk. Nyilván vannak olyan távozóink, akiket szerettünk volna megtartani, de nem sikerült, illetve vannak olyan döntések, amik ugye a csapatépítés mellett szólnak. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy jó irányba olyan szempontból, hogy a nemzetközi játékosok és a magyar játékosok viszonylatában úgy gondolom, hogy kezd kialakulni egy olyan kép, ami szimpatikus és egyben eredményes is lehet. Én hiszek abban, hogy azokkal a magyar játékosokkal, akik visszatérnek hozzánk, legyen az Rostamiki, vagy az új igazolás, például Lukács Péter, azt gondolom, hogy hozzá fognak tudni tenni a csapat játékához, és persze érkeznek külföldi játékosok is, akár Sandell lévén, vagy Horiha révén. Én úgy gondolom, hogy egy lendületes és egy picit talán fiatalabb keretünk lesz. Ilyen szempontból abszolút bizakodó vagyok.
2: Az említettek közül Lukás Sandell ugye svéd válogatott, Horiha pedig ukrán, és ha már az előző beszélgetésben szóba kerültek a kapusok, szerintem nagyon jó üzenet az, hogy például Mikler Roland a kora ellenére hosszabbított a Szegeddel, és 2027 nyaráig keserítheti az ellenfelek életét.
3: Így van, ennek én is nagyon örülök. Egyrészt úgy gondolom, hogy Rolival kiváló viszonyban vagyunk, nem csak munkakapcsolatban, hanem emberileg is. Mellette pedig idén is bebizonyította, hogy a csapat egyik vezére, kiváló meccsei voltak, sokszor segített a csapatnak elérni egy-egy mérkőzésen a győzelmet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó jel mindenkinek, hogy akkor az csak egy állapot, és a teljesítmény az, ami számít ezen a szinten.
2: Érdekes lesz ennek a szezonnak a kezdete, hiszen lesz egy szuperkupa is, amit ugye a Veszprém ellen játszotok, és utána elindul a bajnokság is, meg a Bajnokok Ligája is. Magyarán, hogyha akarom, akkor három fronton kell helytállni a szegedi játékosoknak, és hát nem tudom, hogy elég meleg van-e a felkészüléshez.
3: Igen, hát ugye a szuperkupa az egy mérkőzésről szól, tehát ugye az nem egy sorozatterhelés, de nyilván ez egy visszatérő kupa, ami azt gondolom, hogy így a felkészülésbe jól beleilleszthető, hiszen egy éles tétmeccsen tudjuk az új játékosokat idézőjelben bedobni a mélyvízbe. Természetesen a felkészülést most még a játékosok otthon végzik, majd július 20-án kezdjük a közös edzést, remélem addigra egy kicsit hűvösebb lesz a levegő, de egyébként azt gondolom, hogy a játékosok a felkészülés első heteiben biztos, hogy izzadni fognak, függetlenül attól, hogy ilyen lesz az időjárás.
2: Lesznek-e majd olyan edzőmérkőzések, amelyekre akár a nézők is bemehetnek, ahogy mondtad, hogy július második felében kezdődik majd a felkészülés, aztán jön ugye a szuperkupa augusztusban, aztán kezdődik minden a menetrend szerint. Szóval, hogy részt vesztek-e valamilyen tornán, vagy lesz-e nyilvános edzőmeccs?
3: A pontos menetrendünk az még nem alakult ki, folyamatban van, tárgyalásokat folytatunk komolyabb klubokkal, hogy hazai pályán és idegenben is meg tudjunk mérkőzni. Ennek oka nem az, hogy nem terveztünk előre, hanem ugye volt egy amerikai nemzetközi torna, amire elfogadtuk a meghívást, és ez nem régiben lemondásra került. Úgyhogy így a utolsó pillanatban egy kicsit újra kellett terveznünk a felkészülésünket, de én azt gondolom, hogy egy pár napon belül meg lesznek a hivatalos ellenfelek, és igen, tervezzük azt, hogy akik arénában is fogadunk komoly nemzetközi csapatot, aki ellen tudunk játszani, és a nézők is megismerhetik egy kicsit az új csapatunkat.
2: Valamilyen konkrét célkitűzéssel futtok neki ennek a következő szezonnak? Ugye maga Appelgren, az edző is azt mondta, hogy nincs más választás, mint tovább kell jutni ebből a Bajnokok Ligája 4-es csoportból, de hát bajnokság és kupa is van, és ugye van ez az egy meccses szuperkupa is, szóval mik a célok?
3: Én azt gondolom, hogy a célok változatlanok, szeretnénk eljutni Kölnbe, persze tudom, hogy ez egy kicsit elcsépelt, hiszen régóta ezt az álmot dédelgetjük, de attól vagyunk élsportolók, és attól vagyunk sportemberek, hogy a legkomolyabb célokat tűzzük ki magunk elé, még hogyha néha ezt nem is sikerül megvalósítani. Nyilván a hazai mezőnyben pedig nagyon jó lenne, hogyha bármelyik fronton a Veszprémet meg tudnánk előzni, és trófát vagy kupákat tudnánk nyerni ellenük. Persze nem lesz könnyű, hiszen a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a rivalizálás az egy jó dolog, és én hiszek abban, hogy lesz olyan front, ahol meg tudjuk előzni a Veszprémet. A Bajnokok Ligájában megláttuk tavaly is, tavaly előtt is, hogy tényleg nagyon pici dolgokon múlik a dolog. Ugye két szezonnal ezelőtt a Barcelona ellen tulajdonképpen egy góllal maradtunk le a Final Four-ról. Idén egy kicsit távolabb voltunk ugye a négy közéjutástól, mert nem sikerült olyan szoros meccseket játszani, ahogy szerettünk volna, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem lehet más cél, mint Köln, és itthon pedig megelőzni a Veszprémet, amilyen fronton csak lehet.
2: Sok sikert kívánunk az OTP-ben Pixegednek, Kárpáti Krisztián, köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm, minden jót, viszont hallás!
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
5: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nykobinggel is találkozik a nyolcasban. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csesseme Bukarestel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből, a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé, de utóbbi a junior Európa-bajnokság miatt nem indul a döntőben. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula 1-es osztrák nagydíj második szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját Oscar Piastri Lando Norris sorrendben a két McLaren követte.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebb teljesíthető feladatnak. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartalmát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák több mint 3 éve nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést a megemelkedett költségekre hivatkozva. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgutagyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőbe fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elitálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
1: Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Az M5-ösön is több kilométeres a torlódás Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt. Habármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 6 perc múlva 3:47. Tol vagyunk a Formula 1 osztrák nagydíj első napján, a két szabad edzésen. A verseny hétvége előzeteseként Balogh Bence készített összeállítást.
3: Folytatódik a Formula 1-es nagy dömping. A hétvégén tartják a 39. osztrák nagydíjat, amelyet először a világbajnokság keretein belül 1964-ben rendeztek meg. Az első verseny nem a mai helyszínen, hanem a Zveltvégi katonai repülőtéren volt. A futamot a Ferrari olasz versenyzője Lorenzo Bandini nyerte meg, akinek ez volt pályafutása egyetlen sikere. A nagydíjat 1970-ben rendezték meg újra, már a mai helyszínen, amelyet ekkor Österreichringnek neveztek. Az 1970-es futamon szintén Ferrari-s győzelem született, a belga Jackie X-et intették le elsőnek. 1988 és 1996 között biztonsági okok miatt nem rendeztek itt versenyhétvégét. 1997-ben a második visszatérés alkalmával a kanadai Jacques Villeneuve diadalmaskodott a Williams Renault-val a már A1 ringnek nevezett pályán. Az osztrák futam 2003-ig maradt a nagy díjak sorában, majd újabb nagy szünet után 2014-ben lett ismét Formula 1-es futam házigazdája Ausztria. A Red Bull Ringnek keresztelt pályán a legtöbb osztrák nagy díjat, 4-et, a holland Max Verstappen nyert meg a Red Bull-lal. Őt 3 sikerrel a francia professzor Alain Prost követi. Érdekesség, hogy Verstappen 5-ször győzött a Red Bull Ringen, hiszen 2020-ban és 2021-ben 2-2 ausztriai nagy díjat rendeztek, méghozzá 2 egymás követő hétvégén a koronavírus járvány miatt törölt futamok pótlása végett. 2020-ban a második, még 2021-ben az első futamot Steyr nagydíjként rendezték meg, így ezek nem számítanak bele az osztrák nagydíj történetének eredménylistájába. A Nemzeti Sport szakújságírója Zsoldos Barna szerint a pályát kalandos története ellenére kedvelik a szurkolók.
4: Ez egy nagyon népszerű helyszín, főleg mostanában a holland szurkolók részéről, akik ugye Verstappennel járják a különböző európai helyszíneket. Ez az egyik kedvencük. Van egy külön, gyakorlatilag buli negyedük, ahol mindig elkülönítenek egy ilyen területet, és tényleg az egész pálya a festői környezetben fekszik, itt a Steyr hegyek között. Nagyok a szintkülönbségek, gyönyörű zöld hegyek ölelik körül az egész létesítmény, és érdekes, hogy ugye a kezdetekhez képest, a 70-es évekhez képest alaposan lerövidült ez a pálya, mindössze 4,3 km, a lelátókról is nagyon jól belátható sok szakasza, úgyhogy a közönség is nagyon szereti, a média képviselői is mindig szívesen járnak ide, mert amióta Red Bull átvette ezt a létesítményt is teljes körülön felújította 2011-ben, azóta tényleg minden igényt kielégít, és 2014-ben csatlakozott újra a versenynaptárhoz, úgyhogy ez egy nagyon népszerű állomás a menetrendnek, és én azt gondolom, hogy ha a Red Bull részéről és a helyi önkormányzat részéről megvan a központi akarat, még nagyon hosszú története lehet itt az osztrák nagydíjnak. A versenyzők is kedvelik, mert pont a rövid jellegéből fakadóan egészen egyedi kihívást jelent. Ugye kevés rajta a kanyar, hivatalosan mindössze 10, de valójában ebből a 10-ből is 3 csak ívhajlat, tehát 7 olyan forduló van csupán, ahol valóban kemény féktávok vannak, úgyhogy ezért is általában az időmérőn nagyon kicsik a különbségek, és a legapróbb hiba is akár több rajtpozícióba kerül. Nagyon-nagyon fontos a precizitás, az, hogy tökéletesen találja el az ember a féktávokat és a kanyar csúcspontot, a kigyorsítást, mert tényleg itt, hogyha valami félresiklik, akkor néhány századon is múlthat néhány értékes pozíció. Ezért is láthattunk talán több hibát itt a szabad edzésen, mert a versenyzők az első pillanattól kezdve megpróbálnak a tökéletességre törekedni, megpróbálják kitapogatni a határokat, az optimumot. meg próbálják megnézni, hogy mi az, ami még túl sok, mi az, ami esetleg még túl kevés, és majd az időmérő meglátjuk, hogy kinek jön ki a lépés. Nem ritka itt, hogy valaki például a szabad edzéseken végig jó tempót diktál, de aztán mondjuk a legfontosabb pillanatban hibázik, és abszolút nem azt a pozíciót foglalja el a rajtrácson, ami ugye benne lett volna a hétvége korábbi szakaszát tekintve.
3: 2025-ben a McLarennel Lando Norris tudott nyerni az osztrák nagydíjon, a világbajnoki címvédőnek azonban ebben az idényben nem megy. A VB éllovas jelenleg 156 ponttal, a Mercedes-szel Kimi Antonelli, az olaszt a Ferrarival a 115 pontos Lewis Hamilton követi, míg a harmadik helyen a Mercedes-szel George Russell áll 106 pontot gyűjtve. Az osztrák nagydíj első két szabad edzését Antonelli nyerte meg.
4: Eseménydús napot zárt az F1 az osztrák nagydíj első napján. Igazából, ami a top csapatokat illeti, az rajzolódik ki, hogy a Mercedes van egyelőre tempófölényben. Antonelli autója nagyon magabiztosan mozog ezen az egészen különleges kihívásokat rejtegető pályán. Ugye egy rövid aszfaltcsíkról van szó, és nem sok kanyar tagolja, viszont nagyon kemények a féktávok, és olyan típusúak ezek a kanyar profilok, ahol nagyon nehéz tökéletesen eltalálni a féktávat. Ugye egy rövid pályáról van szó, általában nagyon kicsik a különbségek, tehát minden versenyző a határokat feszegeti, centiméter pontosan próbálják belőni a féktávat, és az első két szabad edzések tapasztalatai alapján ez az, ami a top csapatok versenyzőinek többségének még nem igazán sikerült. Tulajdonképpen Antonelli volt az egyetlen, aki egyelőre így a kezdetben úgy mozgott a pályán, ahogy arra számítottunk. Ami érdekesség, hogy a Red Bull például rengeteg újdonsággal érkezett ide Ausztriába egy átfogó fejlesztési csomaggal, és a két versenyző a két szabad edzés során tulajdonképpen végig megbízhatósági és vezethetőségi problémákkal küszködött, rengeteget panaszkodtak a rádión, a tempó sem volt az igazi, de kijutott a nehézségekből a McLarennek is, a Ferrarinak is, úgyhogy egyelőre az első két szabad edzés alapján a Mercedes bizakodhat. Azért pont az elmúlt két helyszínen láthattuk, hogy péntekről szombatra azért nagyot tud fordulni a világ. Második szabad edzés az általában reprezentatívabb valamelyest a köridők szempontjából. Ott Piastri 2 tizeddel maradt el Antonellitől, Norris 3 tizeddel. Ez annyira nem tragikus lemaradás, főleg azt figyelembe véve, hogy inkább a Ferrari-tól vártunk jobb teljesítményt, ugye Hamilton-Barcelonai győzelme fényében, viszont a McLarennek is voltak megbízhatósági gondjai, főleg Norris küszködött, ő az első edzésen alig néhány kör tudott csak megtenni, ez megint újabb nagyon értékes idő, amit a pályán tölthetett volna, és ugye, mint már említettem, ezen az aszfaltcsíkon nagyon fontos, hogy minden kanyar tökéletesen találjon el az ember, nagyon fontos kihasználni maximálisan a rendelkezésre álló időt, ez megint egy bosszantó technikai hiba miatt nem sikerült, de egyelőre tempó szempontjából a McLaren ott van az elején, ami arra is utalhat, hogy egyelőre a Mercedes motoros autókhoz találtak legjobb beállítást, vagy a Mercedes motorjainak fekszik egyelőre ez a helyszín, de tényleg ne szaladjunk annyira előre, mert ezen a két edzésen rengeteg adatot gyűjtöttek a csapatok, rengeteget tanultak a mérnökök, és azért, hogyha optimalizálják a helyzetet, akkor még lehet szorosabb a folytatás, és akár az erős sorrend is megváltozhat.
3: A nagydíjra több csapat is komoly fejlesztésekkel érkezett. A legérdekesebb talán mégis a Mercedes esete.
4: Mercedes most már 2-3 futam óta egy trükkös diffúzort használ, gyakorlatilag a szabályok feszegetésével meghosszabbították ilyen trükkös módon ezt az alsó részt, a padlólemeznek a hátsó részét. Ez ugye azért fontos, mert nagy leszorító erőt generál, és a hátsó szárny felé is elvezeti a levegőt. Ugye minden csapat próbálja tökéletesen optimalizálni ezt a részt, és ez elsősorban a Ferrari-nak szúrt szemet itt az elmúlt elmúlt futamokon, mert az idény elején ők is valami hasonlóval szerettek volna próbálkozni, viszont amikor a koncepciójukat megmutatták az FIA-nak, akkor a felügyelő szervezettől egyértelműen azt a választ kapták, hogy ez illegális, és a Mercedes is valami hasonló trükköt próbált bevetni, és az a lényeg, az a legújabb fejlemény, hogy ezen a versenyen már az FIA ezt a megoldást is betiltotta. Ugye itt nem egetrengető különbségekről van szó, néhány század másodperc igazából körönként, de ugye látjuk, hogyha szoros a versengés, akkor ezen akár egy-két pozíció is múlhat. A csapatok mindig próbálják feszegetni a határokat, most a Mercedes is megpróbálta, ez a koncepció az 2-3 versenyt élt meg így. Ami a Ferrarit illeti, ott az az érdekesség, hogy a motoron fejlesztettek, noha az hajtóegység, a hajtóegységért felelős Enrico Gualtieri, ez az olasz szakember már a hétvége előtt leszögezte, hogy nem beszélhetünk egetrengető fejlesztésről, inkább csak finomításról van szó, tehát senki ne várja azt, hogy most a lóerőhiány, amit eddig tapasztaltak az olaszoknál, az most hirtelen egy csapásra eltűnik. Nem fognak ezzel ők az erő sorrend élére törni, ami a motor erőt illeti. Viszont azt mondták a Ferrarinál, hogy ez is tulajdonképpen jelzésértékű, hogy minden egyes részleg nagyon keményen nyomja, és nagyon keményen fejleszt, és igazából ez a versenyzők felé is egy ilyen gesztus értékű fejlesztés, hogy ők is lássák, hogy egyáltalán nem dőlnek hátra, folyamatosan megy a munka. Ugye majd meglátjuk, hogy a valóságban mi derül ki erről, mert a csapatok mindig szeretik egy kicsit elbagatilizálni, vagy kevésbé jelentős színben feltüntetni ezeket a fejlesztéseket. Az a lényeg, hogy valamit módosítottak a motoron, és talán most már a folytatásban itt Ausztriában ki is derül, hogy ez valós előrelépéshez vezet-e a Ferrarinál.
3: Hőségriadót rendelt el a hétvégi Formula 1-es osztrák nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség, ez majd nagyban befolyásolhatja a szombati időmérőedzést és a vasárnapi futamot.
4: Ezt az intézményt azért vezették be, mert a 2023-as Katari nagydíjon akkora hőség uralkodott, hogy több versenyző rosszul lett a pilóta fülkében, és az FIA ezt biztonsági szempontból nagyon aggályosnak találta. Gyorsan ki is dolgoztak egy rendszert, ennek a neve ez ilyen úgynevezett versenyző hűtő rendszer. Tehát nem arról van szó, hogy tulajdonképpen mint egy légkondicionáló hideg levegőt fújnak be a versenyző fülkébe, hanem a versenyzők egy olyan speciális mellényt hordanak, amelyiket behálózza egy nagyon-nagyon hosszú és komplex csővezetékrendszer. Ebben a csővezetékben folyamatosan áramlik a folyadék, és a folyadékot egy hőcserélő eszköz hűti le. Tehát egy ilyen mini hűtőrendszerről van szó, ami be van építve az autókba, és ez biztosítja, hogy folyamatosan hideg folyadék áramoljon a versenyzők felső testén. Ez a rendszer egyelőre nem kötelező, de aki nem használja, annak is plusz ballasztot kell magával cipelnie, tehát nem arról van szó, hogy annak az autója ettől könnyebb lesz, és emiatt köridőt nyernek. Ugye vannak aggályok, kényelmi aggályok elsősorban, mert akármennyire is vékony ez a csőhálózat, azért vannak olyan üléspozíciók, hogy nyomja a versenyzőket, és az egyik legrosszabb forgatókönyv pedig az, hogyha elromlik a hűtőeszköz, mert akkor pedig felmelegszik a folyadék ebben a csővezeték rendszerben, és tulajdonképpen forró folyadékot kerintett a versenyző testén, ami pedig még annál is rosszabb, mint hogyha egyáltalán nem lenne beszerelve semmi.
3: A 39. osztrák nagydíj időmérőedzése szombaton 16 órakor lesz. A végeredményről beszámolunk majd itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Balogh Bence összeállítását hallották. Labdarúgással folytatjuk, mert hogy már most is sok az új igazolás az Újpest FC-nél. A kérdés az, hogy a következő idényben újra sikeres lesz-e a csapat. Litauszki Róberttel Cseri és Bendegúz beszélgetett.
1: Kicsit szeretném, hogy értékeld az Újpest előző idényét, meg úgy magát az Újpestnek a jelenlegi helyzetét. Ugye nagyon hosszú átalakuláson mennek keresztül. Hol tartanak most szerinted ebben az átalakulásban?
5: Így van, azért most eltelt két év, hogyha minden igaz, miután átvette a MOL a klubot, új irányt vett a klub, és próbáltak nagyra törő tervekkel építkezni. Sajnos azért azt látom, hogy volt most másfél-két év, ami lehet elvesztegetett időnek tekinteni, de ugye, hogyha visszatekintünk, hogy fél évvel ezelőtt a Dárdai Pállal megegyeztek, és idehoztak egy klubhoz egy szakembert, akinek nagy neve van a futballban, tekintély, elismerése, szakmai tapasztalata. Úgy gondolom, hogy ők is belátták a klubnál, hogy rossz irányt vettek az elején, vagy nem csinálták jól a dolgokat, és változtattak ezen. Nagyon örülök, hogy jött a Dárdai Pál, és vele ugye magyar szakemberek jöttek, és elkezdődött az építkezés. Ez minden szempontból, hát én megközelítésem, ez egy nagyon pozitív dolog, és én teljesen bizakodó vagyok, hogy meg tudják csinálni, és meg fogják csinálni azt, ami a célja az Újpestnek, vagy az újpesti tulajdonosi körnek. Nyilván az első fél év az nem arról szólt, hogy itt hú, de nagyon jó eredmények születtek, és milyen jó szezonunk lett a végére, vagy milyen jó tavaszi szezonunk volt, de mondom, magyar vezetőedző van, magyar vezetőség van, szóval én teljesen bizakodó vagyok.
1: Mi lehet most a következő idényre egy jogos elvárás? Neked azért több belelátásod van nyilván játékosként. Ugye az előző idényben 7. helyen zárt a klub. Mi az, amit várni lehet a következő idénytől?
5: Hogyha most ebből a szempontból kérdezett, hogy elégedetlen, én is elégedetlen vagyok, tegyük fel, mert amilyen lehetőségek voltak, sokkal jobb eredmény, sokkal nagyobb felívelő pályát lehetett volna mutatni. Ugye nyilván itt rengeteg új igazolás volt az elmúlt években, mint említettük, külföldi vezetőedzők, és nem hozták a várt eredményt. Nyilván itt jött az új vezetőedző, aki egy Újpest kötődéssel rendelkező magyar fiatal szakember, aki rendszerűen elhivatott. Tényleg nem mondhatni azt, hogy hú, de nagyon jó volt a tavaszi szezon is, mert építkezés volt megismerni, jöttek új játékosok, de például ebből a szempontból nem vártam ebbe a fél éves csodát, tényleg azt, hogy ők is kiismerjék magukat, mind a Dárdai Pali, mind a Szélesi Zoli kiismerjék magukat, és kialakítsák azt a keretet utána egy nyártól, amit ők szeretnének látni. Szóval elégedett én sem vagyok az elmúlt szezonokkal, de viszont bizakodóan nézek a jövőbe, és nagyon-nagyon szurkolok nekik, hogy összejöjjön egy szép eredmény. És azért látjuk ennek már az előszele az, hogy nagyon bekezdett igazolásokkal az Újpest. Látszik, hogy van kialakuló, hogy kialakítanak egy magyar magot, mind fiatalok, mind rutinos játékosok egybelegét, és szerintem sokkal jobb lesz a szurkolónak is, hogyha a magyar játékosokkal megvan töltve az Újpest, nem úgy, mint az elmúlt években, hogy hozzák az idegen légiósokat, és sajnos az elmúlt egy-két évben is, akit hoztak nagyon nagy ráhajtásra a külföldi játékost, és nem tudta azt a szintet hozni, vagy nem hozott olyan változást, amit egyébként egy szurkoló elvárt, vagy pedig ahogy be lett harangozva. Szóval ebből a szempontból én boldog vagyok, hogy magyar maggal próbálkoznak.
1: Hát akkor beszéljünk is erről a magyar magról. Ugye már a téli játékozolási időszak során például Krajcsovics jött a klubhoz, de most beszélünk a nyáriakról. Ugye Margráf Ákos a Puskás Akadémiától, illetve Szaponos szintén a Puskás Akadémiától, valamint Fenyő Noát végleg is leigazolta az Újpest a Frankfurttól, aki ugye eddig kölcsönben volt.
5: Így van. Ugye ezt említettük, most Dárdai Pál a minap a nyilatkozatában is említette, hogy a cél is egy olyan magyar fiatal magot kialakítani, aki a jövő nemzedéke, vagy a jövő csapatát alkothatják itt Újpesten. Aztán nyilván ehhez sok minden kell, hogy olyan játékosok váljanak belőlük, hogy olyan teljesítményt tegyenek le az asztalra Újpesten, amit tegyük.

0: emberek, és kihozzák magukból azt a teljesítmény, amit várnak maguktól, és a csapatvezetők tőlük.
1: És ők minőségi igazolások, tehát hogyha Markgráf Ákos nézzük, ugye egyszeres magyar válogatott, és később akár fontos játékosa lehet a magyar válogatottnak. Fenn januárról szintén el lehet mondani, hogy a Frankfurtnál palérozódott sokáig, felnőtt válogatottban még nem játszott. Szaponost meg, hát nem kell bemutatni, hogy nem a fiatalok közé tartozik, de azért neki is van egy pár válogatottsága.
0: Így van, hogy olyan fiatal játékosokat igazoltak, akik már NB1-es vagy nemzetközi már rendelkeznek, ez sokat számít, sokra hivatottak. Ugye Márgráf Ákos több szezon van neki a Puskás Akadémiába, nagyon jó utánpótlás képzést kapott, utána a Puskás Akadémia felnőtt szinten is, NB1-ben is egy jó csapatba játszott, a belső védőben, mint a térső védő pozícióban tudják használni, ballábas, ami ugye egy olyan ritkaság, és hát ez egy nagyon jó erény részéről. Úgy gondolom tényleg a Fenyonoa egy nagyon agilis játékos, aki az elmúlt fél évben bizonyította, hogy nagyon jó alapot kapott ő is, és tényleg minden megvan ahhoz, hogy fejlődési potenciál van bennük. Nagyon várom tényleg, hogy ezt hogy tudják majd az edzők, a vezetők kihozni belőlük és saját magukból.
1: Beszéljünk a két külföldi igazolásról is. Az egyik játékos Tijani, aki a Slavia Prahától érkezett, de ugye van NB1-es tapasztalata. A másik pedig Etienne Amenyidő, aki pedig a Preußen Münstertől fog érkezni az Újpestbe. Erről a két átigazolásról mit gondolsz?
0: Tijaninak nagyon örültem, hogy egy hiányposztra érkezett szerintem, mert ezt úgy éreztem, hogy Újpesten nincsen előretolt csúcsék, ez a céljátékos csapatban nem testesítette meg egyik játékos se. Szóval Tijaninak most az elmúlt fél évben van tapasztalata maga az NB1-ről is, nem egy új közegbe érkezett, hogy egy új bajnokságba. Láttuk, hogy egy nagyon erős, gyors játékos, aki nagyon agresszíven támadja a kaput és jól érzékeny. Ugye a Németországból igazolt Amenyidő, az sok mindent ugye nem tudok róla, és nyilván csak a statisztikákból és az internetről láttam én is. Neki bizonyítania kell Magyarországon. Most ő pont olyan játékos, aki lehet, hogy külföldön már azt mondják, hogy fú, bizonyított ő már, de eljön ebbe a ligába, NB1-ben nem lesz neki könnyű. Bízom benne, hogy a vezetők tudták, hogy miért igazolják le, és a játékos és azt be is fogja teljesíteni, és fogja azt az elvárást, amit a vezetők támasztanak felé irányába. De erre nem tudok egyébként majd dolgokat mondani, mert majd szezon közben fog kiderülni.
1: Nagyon aktuális az Újpest stadionjának a témája, akadozik bizonyos szempontból a művelet. Mit jelentene Újpestnek ez az új stadion, ami ugye nem csak egy stadion, hanem egy sportpark is, tehát szerinted mennyire fontos véghez vinni ezt a projektet?
0: Most furcsa dolog, mert számomra nem az elsődleges cél az, hogy hú, legyen egy új stadion a csapatnak. Nem sokkal jobban örülnék neki, hogyha egy olyan csapatot tudna kialakítani a vezetőség, ami a dobogóért harcol, és pár éven belül még komolyabb tervei vagy céljai lehetnek. Szóval nekem sokadragos szempont a stadion építés. Biztos, hogy nagyon jó lenne, a szurkolók örülnének neki. Ilyen rengeteg város csapat kapott új és szép stadiont. De aztán lehet, hogy bennem az is van, hogy én kötődök nyilván a Szutatlen stadionhoz, és én szeretem azt a stadiont. Mondom, biztos maga Újpestnek, az önkormányzatnak, a szurkolóknak, a csapatnak, mindenkinek jó lenne egy új stadion, de idővel meg lesz, biztos vagyok benne, a vezetők megígérték céljuk. Nyilván most akadozik, számomra nem ez a legfontosabb, elsődleges tényleg legyen egy szerethető, erős csapat.
2: Litauszki Robertet Cseri és Bendegúz kérdezte.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Jönnek ketten is segíteni, Priscilő! Csúsztat! Gól! Gól! Bekerült a

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy év múlva kezdődik az úszó vízilabda műugró világbajnokság Budapesten. Ezzel kapcsolatban ma nagyszabású sajtótájékoztatót tartottak. Ott készültek Bera Emese interjúi.
2: Bladár Sándor az úszó szövetség elnöke. Mondhatnám, hogy többször voltunk már ilyen helyzetben, hogy világbajnokságot rendezünk, de ez azért egy picit más, hiszen itt most van kellő idő arra, hogy felkészüljön a Magyar Szövetség, és ez egy nagy előny.
3: Hát ugye a harmadik világbajnokságunk lesz, a sokadik világeseményt rendezzük, amióta én elnök vagyok azóta, hogy valami szem 11-12 volt EB, junior EB, rövidpályás VB, világbajnokság, világkupa. Rendeztünk, tehát van tapasztalatunk, és egy olyan szervezői csapat van, aki szinte mindenre képes. Van egy pici kis félelmem, hiszen államtitkár úr itt elmondta, hogy a LANS-sal való szerződéseket fölmondták, ami számomra azt jelenti, hogy bizonyos eljárásokat majd újra kell kezdeni, ami viszont idő. Én azt kértem az államtitkártól, hogy ne forduljon az elő, mint 2022, vagy 3,5 nap alatt kell csinálni világbajnokságot, hogy legalább kapjunk 6 hónapot, mert a munkát jelen pillanatban nem tudjuk elkezdeni. Várunk arra, hogy elkezdhessük, készen állunk. Úgyhogy az az ígéret, hogy hamarosan bizonyos kérdések eldőlnek, és hamarosan megmondják, hogy ki lesz az, aki valójában ezt az egész eseményt megszervezi. Úgyhogy ilyen értelemben mi készen állunk, jók vagyunk, sokat megcsináltunk már, de a munkát elkezdeni még nem tudtuk.
2: Nagyon nagy változás az, hogy ezúttal nem a Duna Arena lesz a fő helyszín, hanem az MVM Dome?
3: Hát inkább azt mondom, hogy szokatlan, és sokan nem értik, hogy miért. Ez egy teljesen egyértelmű döntés volt. Tehát 2025. februárban, amikor a Ser Sándorral megköszöntem a Market szponzorációját, amit a Magyar Úszó Sportnak adott, volt egy bejárásunk, és én azt kértem a Ser Sándor úrtól, hogy szakértse meg, szakértői csoport szakértse meg azt, hogy a Duna Arena felbővítése az milyen összegbe kerülne, mennyi időbe telik, és hogy milyen egyéb következményei lehetnek. Megjöttek a számok, ezt most nem mondanám el, brutális számok, több mint egy év építkezés, dagályosan teljes letarulása, és akkor ott nekem 25 májusában teljesen egyértelmű vált, hogy a Duna Arénában nem tudjuk megcsinálni, mert a 17-es VB után ugye visszabontották legacy üzemmódba, és az eladott jegyek száma az kevesebb, mint 1500, tehát annyi van, lenne most Duna Arénában, mert van VIP delegét, a World Aqua munkatársai, meghívottjai, a sportolók, a média, tehát összességében ez, amit most elmondtam, ez kb. 3000 helyet von el a teljes lelátóról, és marad 1500 jegy. És ha nézem a számokat, hogy mennyiért bővítették volna föl a déli oldalt, és ez mennyi idő, és milyen károkozás lett volna a környezetben, és hogy ez mennyibe kerül, akkor azt kell mondjam, hogy ez a töredéke, szó szerint töredéke annak az összegnek, ami a visszaépítés. És azért még annyit hadd mondjak el, hogy 2017-ben, amikor megrendeztük, ugye 16-ban dőlt el, 15-ben, hogy meg tudjuk rendezni, hogy megrendezhetjük, akkor mi nem tudtuk, hogy lesz 22, meg 27. És az, hogy visszabontották, az nyilván üzemeltetési, költséghatékonysági, egyéb szempontokat vett figyelembe. Tehát nem lehet senkinek felróni azt, hogy ez a döntés született. Mert ön sem látja a jövőt, és a hallgatók sem látják a jövőt. Úgyhogy ez nem egy óriási összeg, ennek az átépítése, viszont itt több mint 10 000 jegyet fogunk tudni eladni. Több mint 10 000, és hogyha itt vízilabda döntőt fog játszani a magyar csapat, le fog szakadni minden. Ha egy Milák, Kós, Rasovszki, Betlen itt megindul, vagy a női 4x200-es gyorsváltó, itt le fog szakadni minden. Mert mindegy, hogy ki áll oda a rajtkőre, csak magyar legyen. És a magyarok a magyaroknak pártállástól, politikai szemek, tök mindegy, egyként rukkolnak. Ezt sokszor megtapasztaltuk, most sem lesz másképp.
2: A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
3: Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet. Bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi évén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző. Úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy életem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
2: Betlem Dávid friss összetett világkupa győztes nyílt vízi úszó, de azt hiszem, hogy a világbajnokság kapcsán nem feltétlenül csak azt kell hangsúlyozni, hogy nyílt vízi úszó, hiszen a medencében is szerepelni fogsz a tervek szerint. Nyilván teljesen más a hangulat egy ilyen hatalmas csarnokban vagy stadionban, mint mondjuk nyílt vízen. Melyiket várod jobban?
4: Mind a kettőt, főleg azért, mert ha tényleg a Kopaszigáton lesz a nyílt víz, akkor az egy olyan hely, ahol tényleg sokan ki tudnak jönni, és tényleg szerintem pár ezer ember lakik ott, akik tényleg csak azért kijönnek, mert hallják, hogy valami ováció van, és szeretnék megnézni, hogy mi az, szóval szerintem az is egy jó hangulat lesz, és a Párizsban is elég sokan kim voltak, viszont az elég jól el volt osztatva az egész, szóval nem volt akkora hangzavar, így emiatt, hogy a Kopaszigától lesz, várom a nyílt vizet nagyon, és főleg azért, mert ott szeretnék elsősorban jól úszni, de azért ez megint egy teljesen más, egy zárt helyiségen itt lesz 10-11 ezer ember egy medencére. Sokan elfelejtik az olimpiai bronzérmem mellett, hogy én olimpiai negyedik voltam 1500-on, szóval remélem, hogy tudok olyat nyújtani, amivel megváltozik ez, ha nem is átfordul, de legalább egy helyen fogják kezelni a kettőt. Szóval mind a kettőt nagyon várom, biztos, hogy itt nagyobb lesz a hangzavar és a hangulat, de ugyanakkor remélem, hogy nyílt vizen az a családiasság, igazából nem az, hogy csak én élem át, hanem látják a versenytársaim is, hogy igen, ez Magyarország, és mennyien szurkolnak nekem, nekünk, a többieknek. Szóval mind a kettőt nagyon várom.
2: Biztosíthatlak, hogy sokan emlékeznek rá, hogy olimpiai negyedik vagy medencében. Azt mondod, úgy fogalmazol, hogy jól úszni. Az mit jelent?
4: Hát ez mindenki mást ért a jól úszni alatt. Én is igazából az olimpia óta úgy vagyok vele, hogy szeretném élvezni, és a jó úszás az, amikor úgy szállok ki a vízből, hogy elégedett vagyok azzal, amit csináltam, illetve ahogy döntöttem, és amilyen döntéseket hoztam a verseny közben, főleg az utolsó egy körben. Medencében pedig tényleg, hogy tudjak javítani, hiszen az életkoromból kifolyólag szerintem még van bennem pár másodperc, ami ahhoz kell, hogy tényleg a világ elitbe tartozzak medencében is, és mindenhol a dobogóért küzdjek. Szóval ez mindenkinek más jelent, nekem azt jelent, hogy itt érmekért csatározzak jövőre, és tényleg úgy szállhassak ki minden nyílt vízi számból, hogy elégedett vagyok, és megtettem mindent.
2: Tehát az élvezni az úszást, az azt jelenti, hogy jó döntéseket hozol?
4: Hát igazából összefügg minden mindennel. A legelső az, hogy élvezem az edzéseket, hiszen ne egy nagy nyomás legyen alattam, hogy tényleg muszáj itt nyernem, vagy muszáj dobogós helyzést elérnem, hanem élvezem, hogy csinálok, hiszen az eddigi éveimben elértem mindent. Hogyha most azt mondanám, hogy abba hagyom, akkor is lenne mit mutogatni majd a gyerekeimnek. Szóval onnan kezdődik, hogy élvezni az edzéseket, és készülni arra, hogy ez egy jó verseny legyen, ne arra készülni, hogy most ez élet-halál küzdelem lesz, hanem tényleg jól érezni magamat, és hogyha jól érzem magamat, akkor a boldog úszó, a gyors úszó, szóval akkor jó döntéseket fogok hozni, és akkor biztos, hogy ott állok a dobogon majd.
2: Te olyan típus vagy egyébként, hogy egy hazai rendezésű, ráadásul ilyen nagyon fontos világbajnokság az inkább feldob, és nem terhet rak rád, mert azért nagyon sok magyar versenyző, akár úszásban, akár bármilyen más sportágban megküzd ezzel.
4: Igen, sok embernek szerintem hátrány. Én nagyon élvezem azt, hogyha sokan kín vannak, és sokan szurkolnak, hiszen én a negatív kommentekkel is vagyok, hogy inkább jókat nevetek rajta, vagy a többieket piszkálom vele még jobban. Szóval engem úgy nem zavar igazából, hogy ki örülök annak, hogyha ha tényleg ennyi itt vannak, és tényleg ennyi ismerősöm, barátom átélheti ezt, hiszen emlékszem, hogy voltak, akik Párizsból kiutaztak, hogy láthassanak engem úszni, szóval ez olyan, hogy örülök, hogy most tényleg a nagy családom mindenki itt lehet, és nem csak a tévéből kell, hogy nézzék. Ez mindenképpen egy plusz erő, hiszen ha éppen a világ másik felén vagyok, akkor is néznek engem a tévében, és most, hogy itt lehetnek, ez még egy plusz indok arra, hogy jól úszak és jól szerepeljek, de amint tényleg megszorol a duda és beugrok, nem gondolok semmilyenre, hanem tényleg ez egy olyan verseny, mint hogyha bármelyik másik lenne. Persze jó azt látni, hogyha magyar zászlók lobognak, szóval mindenképp szerintem ez hozzá fog tenni a teljesítményemhez.
2: És az mennyire tesz hozzá a teljesítményedhez, hogy azért a hazai pályán rendezett világversenyen már nagyon sok jó tapasztalatod van?
4: Ez egy nagyon nagy plusz, hiszen tudom azt, hogy Magyarország tudja, hogy kell versenyt rendezni, és tényleg a 22-es évé volt szerintem ez eddig legjobb VB-m, mármint olyan szempontból, hogy nagyon szeretem, ha nyugodtság van, ha tudom, hogy mi fog történni az adott időben, tudom, hogy hol lesznek a hűtők, ahol tudok majd vizet, bármit szerezni magamnak, és tényleg nem az van, hogy rohangálni kell és keresgetni kell a dolgaimat, hanem az a 2-3 hét, amit el fogok tölteni, aztán nyugalomba fog telni, és tudok. Persze az is, hogy tudom, hogy hova kell mennem majd boltba, stb., mert ismerem a helyet, de tényleg az, hogy minden itt lesz, és tudom, hogy profi lesz az egész szervezés, és tényleg minden arra lesz kihegyezve, hogy a magyarok a legjobban szerepelhessenek. Szóval én nagyon bízok benne, hogy ez pozitív lesz, illetve azt tényleg, hogy tudjuk, hogy nem kell félnem attól, hogy éppen a nyílt víz vagy a medence kezd, mind a kettőn el tudok indulni, hiszen tudom, hogy figyelnek arra, hogy a vízminőség jó legyen, minden akár a hőfok, akár a különböző értékek normálisak legyenek, ami nekünk különösen fontos, hiszen tényleg mind a kettő szakákban vannak nagy terveink.
2: Ha már vízminőség, a párod Fábián Bettina kórházba került a legutóbbi nyílt vízi világkupa után, hogy van akár testileg, akár a lelke, mert hogy olvastunk egy olyan bejegyzést, ami alapján őt ez nagyon megviselte, elsősorban, nem biztos, hogy elsősorban, de azért is, mert hogy a nyílt vízi úszókat talán nem támogatják úgy, vagy nem veszik figyelembe az ő igényeiket.
4: Igen, ez egy nehéz kérdés, és remélem, hogy most tartunk ott, hogy többen felszólalunk, és több sportoló összeáll azért, hogy tényleg változtatások menjenek végbe, hiszen most már tényleg az egyik nagyon nagy része, és az inkább a fontosabb, hogy ne azért kell elmenjünk, tehát egészségesen tudjunk készülni továbbra is, ne csak elmegyünk egy verseny, és utána a kórházba kerülünk, mert ez rányomja a Bettin, látszik, hogy akár előtte a verseny előtt már benne vannak ilyen gondolatok, hogy megint itt kell úsznom, megint ott kell úsznom, és ne az legyen, hogy megint a kórházba kötök ki. Szóval ez mentálisan nagyon nehéz dolog, hogy tényleg a saját egészségünkkel játszunk, még úgy is, hogy tényleg nem mondom, hogy nehezebb, amit csinálok, mint a medencés úszók, viszont tényleg 2 órán keresztül küzdünk az ellenfelekkel, test ellen, a különböző hullámokkal, hidegvíz, melegvíz, áramlat, mindennel, és emellett még tényleg az egészségünket is kockáztatjuk. Illetve a másik része ennek az, hogy ami persze nem annyira fontos, mint az egészségünk, de hogy azért egyre többen vagyunk, akik mind nyílt vízen, mind medencében úszunk, és tényleg fontos nekünk az, hogy nyílt vízi verseny után el tudjunk indulni medencében, és hiszen tényleg számít ránk a válogatott, számít ránk Magyarország, és tényleg ha például medencében kvalifikálok, lehet, hogy egy olyan ember előveszem el az esélyt, aki csak a medencére készül, viszont én úsztam a jobb időt, én jutottam ki, viszont egy olyan vízminőségbe kerülök a nyílt vízen, hogy nem tudok elindulni, így elvettem mást is a lehetőséget. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy olyan vízben ússzunk, ami tényleg tiszta, és amiben nem lesz utána az, hogy kórházba kell kerülni, hiszen most a lányoknál, ha jól tudom, 10 plusz hölgy is kórházba került, ami tényleg mutatja, hogy ez valami olyan nem oké.
2: Madaras Norbert, a Vízilabda Szövetség elnöke. Egyelőre nehéz elképzelni, főleg azt, hogy egy hazai rendezésű világversenyen a vízilabdázók nem szabadtéren, nem a Margit-szigeten játszanak, ami azért egy sajátos hangulat. Nyilván itt is lesz egy sajátos hangulat. El lehet ezt már képzelni?
5: Valószínűleg amiatt megy nekem jobban, hogy én hónapok óta szokom a gondolatot, illetve voltam itt is bejárás, hogy nézne ki, hol lenne a medence, a kiszolgáló egységek, létesítmények, a bemelegítő medence kint. Szóval nekem egyel könnyebb. Ahogy említettem is, imádjuk a hajósúszodát, meg nagyon jót. Ez egyen nagyobb nézőélményt fog adni. meglátjuk, hogy milyen lesz. Azért annyi tapasztalatunk van, hogy az olimpián hasonló környezetben játszottunk, illetve például januárban az Európa-bajnokságon is Belgrádban a fiúk egy nagyon hasonló épített medencében vízilabdáztak.
2: Az élmény, a körítés az egy dolog, az eredmény egy másik dolog. Az, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz, az több szempontból befolyásolja a felkészülést, akár szervezés szempontjából, de leginkább mondjuk szakmai szempontból.
5: Hát szakmailag nagyon. Ugye ezt a 4 évet 2 ciklusra bontottuk, az első 2 év, meg a második 2. Az olimpia után a legfontosabb esemény ezekben a 4 években a kvalifikációs világbajnokság az olimpiát megelőző évben, úgyhogy, és ez lesz, ráadásul hazai pályán, úgyhogy igen, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos esemény. Már csak a kvalifikáció miatt is, ahol az első 2 helyezett automatikusan olimpiai résztvevő. Tudom, hogy vízilabdában sokan alapnak veszik, hogy mi ott vagyunk, de pontosan tudom, hogy nem olyan könnyű kvalifikálni. Említettem az legutóbbi olimpia előtt is, ahol Dohában még úgy mentünk, hogy a lányoknak nem volt kvalifikációjuk, és ott ehhez 4-be kellett jutni. Szóval ebből a szempontból is fontos, szakmailag is fontos, nem csak a helyszín miatt.
2: De azért a terv az, hogy addigra legyen már kvalifikáció mind a 2 válogatottnak?
5: Hát addig csak 1 alkalom van a jövő világkupa, onnan az első kvalifikál. Nagyon jó lenne világkupa győztesként idejönni, de azért azt nem mondom, hogy kicsi az esély, de azért nagyon nehéz. Sok hasonló csapat van, 6-7, mindkét szakágban 6-7 ugyanolyan csapat. Talán még jobb lenne itt egy döntővel, vagy egy esetleges győzelemmel kvalifikálni.
2: Hogyha a szövetség szempontjából nézzük a szervezést, akkor az elkövetkezendő 1 év mennyire lesz sűrű?
5: Nagyon, nagyon. Azért ez nagy feladat, illetve annyiban új nekünk, hogy ebben nincs tapasztalatunk. Tehát a hajós úszodában volt már 2001-ben, 2014-ben EB, az elmúlt években 2 világbajnokság, illetve minden nagy eseményünk ott van, meg ott volt. Jövő héten egyébként pont egy OTP kupa lesz, egy nemzetközi torna, tehát abban mondhatom, hogy jók vagyunk, vagy van nagyon nagy tapasztalatunk. Ez nekünk is teljesen új lesz, úgyhogy ez egy a szövetség szempontjából is nehéz év lesz, azt elmondhatom.
2: Mert hogy a szervezés szempontjából miért fontos, hogy hol van konkrétan helyileg a vízilabda mérkőzések helyszíne?
5: Hát itt minden új nekünk, tehát hogy itt mindent ki kell tapasztalnunk, illetve tulajdonképpen láthatom a lehető legjobb megoldást meghozni. Ez legyen az önkéntesektől kezdve a játékvezetői, önkéntesek elhelyezésétől a játékvezetői öltözőkig, a csapatok bevonulása, amik tulajdonképpen egy bejáratott helyszínen már adják magukat, vagy ilyen lenne mondjuk a hajósúszoda, itt ezt mindet ki kell találni, illetve most még én is nehezen tudom elképzelni, hogy fog állni itt a medence, hogy lesz, mint lesz, ez nekünk is teljesen új. Ilyet nem csináltunk még.
2: A szakmai felkészülésről beszéltünk, hogy mennyiben változik attól, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogyha mentálisan kell a játékosokat felkészíteni, akkor ebből a szempontból valami különlegesebb felkészülés kell mentálisan is, éppen azért, mert ez egy hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság.
5: Hát a vízilabda az vízilabda. Az vízilabda minden medencében, de azt gondolom, hogy mégis egy kicsit igen, van egyfajta nyomás minden játékoson, hogy hazai pályán egyébként is jól szeretne teljesíteni, és hát nagy a tét, és azért nem sok sportolónak adatik meg, hogy egy világbajnokságot mondjuk hazai pályán játszhasson, még hogyha most az elmúlt években volt is ilyen, és nálunk is lesz a játékos, akinek ez lesz az itthoni mondjuk így debütálása, van, akinek nem az első lesz, de mondhatom a legutóbbi Pesti VB-t, ahonnan azért nem jó emlékeket hoz a felnőtt válogatott, férfi válogatott, bocsánat, hiszen nem tudtunk 4-be jutni, úgyhogy vannak pozitív és negatív emlékek, és mindenképpen egy viszonylagos nyomás hazai pályán játszani, de mégis azt mondom, hogy a pozitívumát kell ennek mindannyiunknak, és legfőképp a játékosoknak megfogni, mert fantasztikus dolog 10 000 hazai néző előtt vízilabdázni.
2: Keszthelyi Rita, a válogatott csapatkapitánya. Nyilván most a jövő évi világbajnokságról beszélgettünk, de az első kérdés mégis az, hogy vagy, hogy van a térded?
6: Köszönöm szépen. Jól van, mindent tudok csinálni a vízben, amit kell, hogy tudjak csinálni, úgyhogy ez a legfontosabb a vízben. A szárazföldön meg ugyanúgy tudok kitörést csinálni, guggolni, csak egyelőre azért nem azokkal a súlyokkal, mint régen.
2: És ez majd változik? Tehát, hogy ez magától majd gyógyul, vagy jobb lesz? Vagy
6: nem, a mindennapi életemet hogy a részese lett a gyógytorna, így ugye főleg ugye a melegítés részébe. Kondiba be vannak építve azok a feladatok, amik szükségesek ahhoz, hogy azért a lábamnak a térfogata visszanyerje az eredeti állapotát, mert van különbség a kettő között, úgyhogy mindent, minden úgy halad, ahogy haladnia kell.
2: motivációt ad, hogy jövőre Budapesten rendezik majd a vízilabda világbajnokságot, és az úszó világbajnokságot is természetesen?
6: Egyelőre olyan nagyon messzinek tűnik, de pont ahogy itt az előbb felsoroltam, hogy mennyi minden vár ránk, nem csak a válogatottban, hanem ugye a klubszezonnal is, meg válogatottnak ugye decemberben, meg februárban lesz ugye világkupa, amire ki kell jutni, stb. Stb. De ez már egy kvalifikációs világverseny lesz, szóval így pikpakkel fog tálni megint így szeptembertől így június 26-ig az idő. Budapesten játszani mindig nagy élmény, és ugye a Margit szigettel kapcsolatban már van tapasztalatom, azt tudom, hogy ez az a világ legfantasztikusabb dolga, úgyhogy magasan van a léc, hogy az MVM Dome ezt felülmúlja, de ezért a legtöbbet mi tudunk tenni, hogy minél több szurkoló kijöjjön, és egy felejthetetlen világbajnokságot okozzanak számunkra, és mi is nekik.
2: Nyilván elsősorban a szurkolók száma miatt kerülthet ide az MVM Domba, többek között a vízilabda mérkőzések helyszíne is, de akkor te sajnálod?
6: Hát én egy picit sajnálom, de az, hogy viszont 10 000 ember, vagy több mint 10 000 ember tud részese lenni a világbajnokságnak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy a Margit szigeten legyen, hiszen tudjuk, hogy ez egy sokkal kisebb befogadóképességű úszoda, és szerintem mindenki tudja, hogy a Margit sziget a vízilabda szentélye ettől függetlenül, de egy olyan esemény lesz itt az MVM Domban, ami minden sportoló számára egy meghatározó élmény lesz a pályafutásában.
2: Nyilván neked már van tapasztalatod hazai rendezésű világversenyben, de azért vannak olyan nagyon fiatal csapattársaid most a válogatottban, akiknek nincs. Ebből a szempontból kell figyelni rájuk, hogy ez ne teher legyen rajtuk, hanem inkább motiváció?
6: Hát majd biztos, hogy beszélni kell erről, hogy ők amúgy mit gondolnak, hogy mi fog itt rájuk várni. Én erről azért azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla, viszont hiába mondjuk el azt, hogy milyen tapasztalataink vannak, vagy trükkjeink, pont itt mondtam, hogy szerintem az olyan, amikor a gyerekének az ember mondja, hogy ne csináld ezt vagy azt, de meg kell, hogy tapasztald, hogy te meg tudjál birkózni a feladattal, és úgy gondolom, hogy muszáj, hogy beszéljünk róla, és mondhatjuk is, hogy milyen lesz, de azért mi sem tudjuk, hogy így az MVM Domban milyen lesz besétálni telt ház előtt. Persze vannak tapasztalataink, hogy a világeseményekről, a többiről, de azért nekünk is ez egy kicsit új lesz. Az lesz a legfontosabb, hogyha bárkit is kizökkent, tudja azt, hogy ott vagyunk mellette, hogy visszazökkentjük, és számíthat ránk, és együtt bármire képesek vagyunk.
1: Bera Emese interjúit hallották.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. 3 pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Két hetente pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
7: Van igazán sláger, akkor ez az!
8: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
9: Milyen nyár vár rád?
8: A legjobb zenék, nyári történetek.
10: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
8: Különleges ízek.
11: Nem akarsz minden nap főzni rá?
8: Izgalmas programok.
12: Fantasztikus!
8: Emlékezetes találkozások.
13: Na, elmondom, mik a legendák.
14: Mondjad.
8: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az Euró bevezetésének feltételeit. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
14: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nykøbinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csesseme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből, a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé, de utóbbi a junior Európa-bajnokság miatt nem indul a döntőben. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben az aranykategóriás zágrábi atlétikai versenyen. Az országos csúcstartó Kozák Luca 100 méter gáton és Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban a hatodik helyen végzett. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula 1-es osztrák nagydíj második szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját Oscar Piastri Lando Norris sorrendben, a két McLaren követte.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bármint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban, az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátást, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és Magyar Főváros között, számolt be róla a Klubrádió, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozás megnyitó miséjén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok.
0: Közlekedés.
14: Torlódás alakult ki az M7-es autópályán a Balaton irányában, Török Bálint és Martonvásár között. Hosszabb menetidőre kell számítani. Az M5-ösön is több kilométeres a torlódás Röszke felé, az M0-ás autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
14: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
15: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Szép sikerekkel kezdte az idényt a brit Formula 3-as versenysorozatban Molnár Martin. A 17 éves pilóta jövő héten a Hungaroringen ül autóba, hiszen ott rendezik a bajnokság következő hétvégét. A magyar futam előtt a fiatal tehetség még be is ugrott a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, és Kreisz Bálinttal beszélgetett.
3: Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és a következő percekben Molnár Martinnal beszélgetünk, aki a brit Formula 3-as sorozatnak a versenyzője. Szia Martin, és köszöntünk a stúdióban.
4: Köszönöm neki, sziasztok.
3: Kezdjük kicsit az idei éveddel, aztán majd így ugrálgatni fogunk az időben, mert már két verseny hétvégén túl vagytok. Silverstone-ban volt egy második helyed, Belgiumban pedig mind a két versenyen, amit végül megrendeztek, dobogón zártál. Hogyha eddig a szezonodat nézzük, akkor mennyire lep meg téged az a fajta gyors beilleszkedés, amit mutatsz ebben a sorozatban?
4: Az év kezdete után nem lepett meg igazából, a tesztek azok már jól sikerültek, úgyhogy valahol oda vártam magunkat. Azt, hogy ennyi dobogó is összejön, azt nem tudtam előre, de eddig nagyon jó szezonunk van. Majdnem azt tudom mondani, hogy minden futamon, ahol rajtozáltam dobogón, végeztünk ezt, az a Silverstone-i harmadik futam, sajnos megátolta ezt a szériát, de az is egy jó hétvége volt. Az jól kezdődött, de végül kicsit kevésbé szerencsésen végződött, ugye a motor meghibásodás, és utána egyéb problémák miatt. Spa az ellenkezője volt, ott egy kicsit nehezen kezdődött a hétvége, viszont utána nagyon jól végződött, úgyhogy szerintem két pozitív hétvége van mögöttünk, és várom már a Hungaroringi versenyt.
3: Silverstone-ban hogy élted meg azt, hogy volt egy nagyon jó első versenyed, ami ugye a bemutatkozó futamod is volt, aztán pedig jött ez a motor meghibásodás. Azért fiatalon gondolom ezt így nem lehet könnyű feldolgozni, hogy nem a saját hibádból, de úgy játszanak össze a körülmények, hogy mégse tudsz úgy teljesíteni, amit magadban érzel.
4: Egyébként annyira nem volt nehéz. Én ezt jobban szeretem, amikor úgy esek ki, hogy saját hibámon kívül, mert azt hamarabb el tudom engedni. Amikor tényleg én hibáztam valamit, és amiatt estem ki, azt szerintem sokkal rosszabb, mert azt tudom, hogy az ellen tehettem volna valamit. Ez ellen nem, úgyhogy ezt el kell fogadni. Az első 5 percben kicsit még mérgelődtem, vagy nem is tudom, mert ugye nem álltam rajthoz, úgyhogy visszasételtünk a box utcán a csapathoz, és akkor onnan a csapatnál néztük végig a versenyt. Néztem közben az időt, hogy mennyi van még hátra a versenyből, és talán 5 vagy 10 perc után azt mondtam, hogy na jó, van, akkor elég lesz a mérgelődésből, most akkor nézzünk már előre a harmadik futamra. Legalább úgy álltam hozzá, hogy azt a szedgumit kellett volna használni a harmadik futamon is, úgyhogy legalább van egy friss szedgumim.
3: Beszéljünk egy kicsit a spai verseny hétvégéről is, már csak azért is, mert ugye a harmadik futamot törölték, az első kettőn dobogóra álltál, de hát az a helyszín a belga nagydíj versenyhelyszíne a Formula 1-ben, és szerintem mondhatjuk azt, hogy az autósport történelmének egyik ikonikus helyszínei közé tartozik. Milyen volt ezen a nyomvonalon végigmenni, és mondjuk közelről látni azt a fajta történelmet, ami Spában íródik?
4: Elképesztő a spai pálya, tényleg nagyon nagyok a szintkülönbségek, és egy nagyon szép helyszínen is van, úgyhogy mondjuk abból mi nem látunk túl sokat a pályán, de tényleg nagyon jó a spai pályán menni és versenyezni. Főleg a mi autóinkkal nagyon jó volt, mert nekünk is van DRS az autónkban, de nem olyan még, mint mondjuk az FIA kategóriákban, ahol tényleg ott azért sokkal hatékonyabb a DRS. Nálunk még csak ilyen kisebbet nyit a hátsó szárny, és ezáltal nincsenek azok a klasszikus DRS-es kikerülések az egyenesben, viszont pont úgy pozícióba tud hozni minket, hogy utána ki tudjuk fékezni a másikat a féktávon, vagy legalábbis meg legyen rá lehetőségünk. Úgyhogy nagyon izgalmas volt a verseny, legalábbis az autóból biztos, hogy nagyon izgalmas volt, és volt egy kis taktikázás is, ugye, hogy mikor próbáljuk meg megedőzni az előttünk lévőt, és nagyon élveztem azt a hétvégét. Kicsi sajnálom azt az egy futamot, amit eltöröltek. Az a verseny, ez tényleg nem volt ideális versenyi kondíciók alapján, tényleg akkor eső volt, hogy semmit nem láttunk, meg ilyen nagy vízátfolyások is voltak. A rajtrácsa mellett egyszer majdnem meg is forogtam miatta. Vízfüggőben nem is láttam semmit, úgyhogy ez mögöttem is probléma volt. De igen, van ilyen főleg Spában, úgyhogy annak örültem, hogy utána viszont tudtunk menni két másik futamot.
3: A brit Forma 3-as bajnokságról még fogunk beszélni, már csak azért is, mert a következő verseny hétvége a Hungaroringen lesz, de azon hallgatók kedvéért, akik esetleg mondjuk ebből a beszélgetésből ismernek, meg ugorjunk vissza egy picit a kezdetekre. 17 éves vagy, augusztusban leszel majd felnőtt. Hogyan kezdődött a te kapcsolatod az automotorsportok világával? Mikor találkoztál vele először nézőként, és mikor fogott meg úgy, hogy elgondolkodtál azon, hogy te ezt szeretnéd hosszú távon is csinálni?
4: Igen, nekem apukám is versenyzett régebben, és nagyon szereti az autókat, meg az autóversenyt, és ő volt az, aki elvitt egyszer gokartozni, ahol nem kell mondanom, eléggé a sportszerelmese lettem. Nagyon szeretek vezetni, meg egyre gyorsabb autókat vezetni, úgyhogy vagy akkor még gokartokat. Úgyhogy nagyon élveztem az első ilyen gokartos napokat. Gyakorlatilag alig tudta kihúzni a gokartból, úgyhogy ott egy kicsit el is dölt, hogy akkor mit is szeretnék csinálni, és tényleg azóta üzem ezt a sportot. Versenyezni 8 éves koromban kezdtem, és 8 éves korom óta versenyzek.
3: A versenyzőknél kétfajta mentalitás létezik, aki mondjuk csak üzni szereti a saját sportágát, és van olyan, aki mondjuk nézni is minden eseményt figyelt, amelyik kategóriába tartozom, mondjuk leülsz-e minden Formula 1-es verseny hétvégét megnézni, vagy leültél-e, és van-e akinek szurkoltál, most nem kell így feltétlen megnevezni, csak hogy így megvan-e benned ez a fajta rajongás?
4: Hát sajnos a második vagyok, úgyhogy egy kicsit nehéz ilyenkor, még elég sűrű az év, meg elég sokat megyünk azért pályán, és mikor itt vagyok, akkor jó lenne egy kicsit ilyen motorsport detoxot tartani, és nem nézni egyetlen versenyt, meg tényleg csak valami teljesen más csinálni. De hát ez elég nehéz, mert hogyha nincs is Forma 1, akkor van mindig valami hosszú távú verseny, vagy mindig találunk valami verseny, minden hétvégén van valami, úgyhogy mindig ott ülünk a tévé előtt, és nézünk valami versenyt, így ezért mondtam, hogy sajnos, hogy a második kategóriába tartozok. Igen, jó lenne néha egy kicsit elengedni, de elég nehéz, mert amikor meg tényleg nincsen verseny, akkor meg a szimulátorba ülök otthon.
3: Máshogy nézed mondjuk a Formula 1-es futamokat, akár technikai szemmel, azóta mióta te is formautóban ülsz? Van egyfajta ilyen megváltozott hozzáállásod?
4: Igen, egy kicsi egyébként van, mert most már van tapasztalatom, hogy milyen formautókkal versenyezni, milyen valakit követni, mert azok is elég nagy kihívást tudnak okozni a turbulens levegő miatt. Nagyon sok tapadást veszítünk valaki mögött, és sokszor a Forma 1-be nem értettem, meg nem lehetett annyira érteni, hogy miért nem tudnak úgy igazán közel menni az előttük lévőhöz. Hát mióta kipróbáltam egy Forma autót, azóta tudom, hogy ez miért ilyen nehéz, és tényleg azért elég sok mindent máshogy tudok így nézni, meg máshogy látok. Ez megint változott egy kicsit, amikor felültem egy GB3-as autóba, úgyhogy én nagyobb lesz a hőtérő, másképp viselkedik az autó, mások mögött is, meg tényleg csak úgy ámblok, teljesen más ez az autó, úgyhogy szerintem végig változni fog ez a vélemény, még a következő kategóriákban is.
3: Ott van a fejedben, hogy milyen jó lenne 5-10 éven belül neked is az egyik versenyautóban ülni mondjuk a Formula 1-es kategóriában?
4: Igen, az a cél, de nem szoktam ezen annyira gondolkozni. Szerintem az a jó mentalitás meg hozzáállás, hogyha nem azon fókuszálok azért, mindig a következő lépcsőfokra fókuszálok. Idén a GB3-on van a fókusz, jövőre szeretnénk a Forma 3-ba fellépni, úgyhogy már azért így félszemmel oda is úgy nézünk, és tényleg már készülünk. Úgyhogy igen, inkább ezeken szoktam gondolkozni így a mindennapokban, de igen, a végső cél ez a Forma 1.
3: Monár Martinnal beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Krájsz Bálint. Ha már lépcsőfokok, akkor vegyük végig kicsit a Formula autós karrieret. 2024-ben a brit Forma 4-es bajnokság, és 25-ben is. Közben volt egy közel-keleti F4-es bajnokságos kitérő. Tavaly már voltak győzelmeid. Hogyan látod ezt a két F4-ben eltöltött idényt, és mondjuk a tavalyi szezonban a Zandvoorti győzelmet akár? Mi a legkedvesebb emléked ebből a két évből?
4: Szerintem két sikeres évünk volt, és pont említetted ezt a Zandvoorti futamot, az volt az egyik kedvencem így az egész évben. Zandvoortom ugye kedvenc pályám, és sikerült egy elég szép győzelmet is összehozni ott, úgyhogy az volt az egyik legjobb hétvégénk. Még volt a negyedik forduló, ami nagyon jó volt Traxonba, ott is összejött egy futamgyőzelem, az volt a legelső, meg a Forma 1-es hétvége is nagyon jó volt, amikor a Forma 1 betét futamai voltunk Silverstone-ban. Az volt még az egyik ilyen kedvenc hétvége, akármennyire is a legrosszabb időintervallumokat kaptuk a hétvégén. Legelsők voltunk reggel és legutolsók délután, úgyhogy elég hosszú volt a szünet az első és a második menet között, de attól még egy nagyon jó hétvége volt, tényleg nagyon jók voltak a versenyek, és szerencsére a tempónk is jó volt, úgyhogy tudtunk versenyezni. Ezek voltak a legjobb emlékek így a tavalyi évről.
3: Az idősávok mellett mi az, amiben még mondjuk más volt a tavalyi szilvesztani hétvége, úgyhogy a Forma 1-nek a betétfutama volt. Értem itt az alatt, hogy mondjuk nagyobbak voltak a biztonsági dolgok, a lépték, sokkal több ember, tehát hogy ez a fajta ilyen változás milyen volt?
4: Igen, Silverstone-ban az nem megszokott, elég hosszú pálya, és nem megszokott, hogy sok néző van, legalábbis a mi versenyeinken. Viszont így, hogy ott volt a Forma 1, így a mi versenyeinken is már egy csomó nézőként volt, és nem csak a célegyenesbe álltak emberek, hanem tényleg a pálya minden részén. Máshogy is volt feldekorálva a pálya, úgyhogy érdekes volt azt is nézni, hogy mennyit változik egy Forma 1-es hétvégére. Tényleg nagyon jó hétvége volt, és nagyon jó volt, hogy ennyien kint voltak, és feldobta azért a hangulatot.
3: Az ilyen hétvégék mondjuk a kapcsolatépítésre is jó, olyan szempontból, hogy azért vannak olyan Forma 1-es pilóták, akik már így a karrier utáni életre gondolva is mondjuk akadémiát üzemeltetnek, vagy csak nézik a másik versenysorozatokat. Tehát ilyen szempontból is volt egy előnye ennek a tavalyi hétvégének?
4: Hát ilyen szempontból még nem tapasztaltunk előnyt, viszont az biztos, hogy nekünk azért olyan szempontból jó volt, hogy már megtapasztaltuk, milyen egy Forma 1-es hétvégén versenyezni. Tényleg az, hogy reggel, nem is tudom, nekünk ilyen 6-6-20 körül mentünk a pályára. Már akkor alig bírtunk bejutni a pályára, mert tényleg annyi néző állt ott a kapuknál, és próbált bejutni, úgyhogy elképesztő volt a nézőmennyiség. Úgyhogy az biztos, hogy ez egy ilyen szokatlan dolog volt, és később évben remélem még lesz ilyen berészem.
3: A Lodin Motorsport csapatát erősíted, és hogyha jól számoltam, akkor a bajnokságban ti vagytok az egyetlen olyan istálló, aki mindegyik versenyen eddig legalább egy versenyzővel dobogóra állt. Milyen a csapat? Kezdjük ezzel, hogy milyen a csapat felépítése mondjuk összehasonlítva akár a virtuózival, vagy a saját elképzeléseiddel, ami előzetesen volt?
4: Hát jó a csapat, az biztos. Elég eredményes évünk van eddig. Egy dologból még hiányot érz, van egy kis hiányérzetem inkább az én oldalamon, meg igazából még nem sikerült olyan átütően úgy eredményt elérnünk, hogy a futamgyőzelmekben még nem állunk olyan jól, viszont majd el fog jönni az az idő is, reméljük már a következő fordulón, és igen, ez abszolút egy ilyen célunk lesz, hogy futamokat nyerjünk, de van egy elég erős csapat, meg pilóta ott előttünk, akit már meggyűlt eddig a bajunk, elég tapasztalt pilótáról beszélünk, és úgy tudja tényleg beállítani az autót, vagy beállítatni az autót a csapattal, hogy neki ez tényleg jó. Mi még csak első évesek vagyunk ebben a bajnokságban, ő meg már elég nagy tapasztalattal rendelkezik, de nem jelenti azt, hogy őt nem kell megfogni, őt is meg fogjuk megfogni év valamelyik részén, remélem minél hamarabb.
3: Mi az, amit mondjuk a csapattársaitól tudsz tanulni? Itt ugye Maxim Remről és Abi Pullingról van szó. Milyen emberek ők, és miben tudjátok egymást segíteni?
4: Nagyon mások vagyunk mind a hárman, és a vezetési stílusunk is kicsit más. Viszont az nagyon jó, hogy tényleg mind a két csapattársam erős, úgyhogy most három erős pilótája van a csapatnak, így tudunk jól beállításokat teszelni. Ezért is vagyok úgy vele, hogy lehet, hogy még az első két fordulón nem volt olyan igazán átütő a tempónk, bár elég konstantan ott voltunk azért a mezőny elejében, de el fog jönni majd az az idő is, mert szerintem nagyon hatékonyak tudunk lenni a teszteken, meg a versenyhétvégék tesztjein is, úgyhogy eljön majd az az idő, amikor tényleg átveszünk egy kicsit jobban az irányítást. Pontosan mikor lesz, azt nem tudom, de nagyon jó, hogy ilyen csapattársaim vannak, mert tényleg sokat tudunk teszelni, meg mindig van olyan kanyar, amit a csapattárs jobban csinál, úgyhogy ezt el lehet tanulni a másiktól. Nyilván versenyhétvégén már nem beszélgetünk ugyannyit, meg nem osztunk meg annyi mindent, mint mondjuk egy tesztnapon, de attól még telemetriát ugyanúgy látjuk a másikét, úgyhogy ugyanúgy tudunk dolgozni, mint mondjuk egy tesztem.
3: A leginkább a Formula 1-et követő hallgatók ahhoz lehetnek hozzászokva, hogy itt ott azért mondjuk a mezőnyben egy-két másodperces körönkénti különbségek is vannak, és egy futamon egy perc is összejön, de azért az alsó kategóriákban nagyon nagy szokott lenni a tülekedés és a verseny. Nálatok mi a helyzet? Lehet azt mondani, hogy olyan szoros a mezőny, hogy tizedekben lehet mérni a különbségeket, már csak azért is, mert Spában volt olyan futam, ahol 4 másodperccel voltál lemaradva, és harmadik lettél, és ha jól számoltam, akkor 5-en vagy 6-an voltatok 10 másodpercen belül.
4: Igen, de igazából itt az időmérés különbségek azok még jobbak szoktak lenni. Talán most Spában volt egy olyan időmérő, az első időmérő, ahol úgy lettem negyedik, ha jól emlékszem, hogy kevesebb, mint egy tized volt a különbség köztem és a pol között.
3: 7 úgy, kilométeres pályán.
4: Igen, az azért elég kis különbség, és Igen, de tényleg ilyen nagyon kis különbségek szoktak dönteni, és ez a fő különbség, mint az alacsonyabb kategóriákban. Itt ugyanolyanak az autók, szóval tényleg nincs különbség motorban, meg az autókban, csak egyedül a beállítást tudjuk változtatni. Azt meg tényleg mindenki dolgozik azon, hogy a legjobb autót tudja pilóták alá rakni, a pilóták ugye ebben segítenek, és vezetés is megpróbálják tökéletesíteni, és igen, végül egy elég kis különbség jön ki az időmérőn.
3: Nálad hogy néz ki ez a tanulási folyamat? A szimulátorozást már mondtad, de amikor mondjuk ott vagy a verseny hétvégén, és azt látod, hogy valaki 2/10 jobb időt ment, mint te, akár mondjuk Bedrin, aki vezeti a bajnokságot, akkor megnézed az ő körét, hogy abból próbálj megtanulni, vagy inkább ilyen önmagadat fejleszted, és te próbálod meg a saját hibáidat megkeresni?
4: A többi csapatnak nem látjuk a telemetriáját, meg a belső kameráját, csak a nekünk csapaton belül látjuk a másik pilótáit, úgyhogy csak a csapattársaknak tudjuk megnézni a telemetriáját, meg a belső kameráját, és akkor abból tudunk táplálkozni. Igen, néha kicsit nehéz megtalálni azokat az utolsó tizedeket, amíg ilyen nagyobb különbségek vannak, addig viszonylag könnyebben meg tudjuk őket találni, de tényleg ezek az utolsó tizedek, századok már nagyon nehezek, és ezért jó, hogy van két gyors csapattársam még, azért el tudunk lesni egymástól pár jó kanyart, meg pár jó dolgot, és akkor azt, hogyha jól tudjuk alkalmazni, akkor mi is ott tudunk lenni.
3: A ti bajnokságotok az nem 24 verseny hétvégéből, hanem csak 8-ból áll, és emiatt előfordulhatnak olyanok, hogy elég nagyok a különbségek egyes hétvégék között, ugye legutóbb május végén versenyeztetek, és a következő futam az majd július 4-én lesz Hungaroringen. Ez a része nehéz, vagy könnyebbsége olyan szempontból, hogy elég sok idő eltelik azért azok között, az időszakok között, amíg autóba ülsz, és mondjuk két futam között van esetleg egy teszt hétvégétek, de hogy azért úgy ki lehet esni a formából.
4: Igen, de itt megint csak ilyen a pilóták között egy kicsit a különbség. Én például szeretem az ilyen nagyobb szüneteket, nincsen azzal se bajom, hogyha nagyon sűrűn vannak a versenyhétvégék, de nekem nincsen bajom az ilyen nagyobb szünetekkel, úgyhogy szerintem ez eddig nem volt egy probléma az idei évben, meg igen, azért szoktunk szimulátoron készülni, meg teljesen ott sem maradunk vezetés nélkül, csak mondjuk élőben a pályán megyünk kevesebbet, úgyhogy ez is hozzá kell szokni. Később ez egy kicsit változni fog, lesznek nagyobb szünetek, utána sok verseny egyben, nekem is következő kategóriákban, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy az milyen lesz ezek után.
3: Mennyi időt szoktál a szimulátorban tölteni, akkor, ha egy ismert pályára mész, és akkor, ha mondjuk egy új pályát kell megtanulnod?
4: Nagyjából hasonló időket megyünk egyébként. Csapathoz szoktunk kijárni Angliába szimulátorozni, mindig vannak ilyen szimulátoros napok, és ilyen hát fél napokat, meg egy napokat szoktunk menni. Igen, ez igazából nem attól változik, hogy új pálya vagy ismert pálya, inkább attól, hogy versenyhétvége vagy csak teszt. Ha versenyhétvégére megyünk, akkor átmegyünk egy kicsit több dolgon, átnézünk egy kicsit több akár procedúrákat, meg ilyeneket, és akkor tényleg már begyakorlunk mindent. Ha csak teszten megyünk, akkor tényleg a pályát tanulunk, és azok ilyen félnaposak szoktak lenni, úgyhogy így szokott inkább változni.
3: Még elég fiatal vagy, és még a karriered kezdetén vagy, de az eddigi tapasztalataid alapján szerinted mi a legnehezebb része az autóversenyzésnek? Az, hogy sokat kell utazni, és mondjuk ha a legmagasabb kategóriákban vagy, akkor szinte minden második héten egy másik országban vagy, a folyamatos eredménykényszer, az, hogy ki vagy szolgáltatva néha a technikának, vagy esetleg valami más tényező, ami ugye legnehezebb tud lenni egy karrier alatt?
4: Hát szerintem az elején jól kezdett, hogy az utazás az, ami általán az egyik legnehezebb, legebb is szerintem az a legnehezebb egyébként az egészben, az, hogy még ilyenkor is, amikor nincsen verseny, van, hogy heti 2-3 repülőutam van, és megyek oda-vissza a csapathoz, akkor szimulátor, most például ülésnöteni voltunk, és elég sok azért a tennivaló ilyenkor is, úgyhogy el vagyunk azért ilyenkor a szünetekben is, és nem szoktunk unatkozni. Az utazás az, ami egyébként a legtöbbet kivesz, talán pályán menni egyébként utána nem olyan megterhelő, vagy legalábbis hasonló, mentálisan sokkal megterhelőbb az utazás. Igen, de ahhoz is hozzá kell szokni előbb-utóbb.
3: Neked sikerült már ehhez hozzászokni így a harmadik évet környékén?
4: Hát idén sokat változott megint ez az utazás. Szerintem többet utazok, azért idén többet fogok utazni, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Meglátjuk. Azért fárasztó, de már tényleg azt szokott nyaralásnak, azt tudom nyaralásnak hívni, hogyha itt vagyok. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez milyen lesz a későbbiekben.
3: Továbbra is Molnár Martinnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sport.

0: Ugye várom elején a hungaroringi hétvégét, és remélem, hogy itt is sikerül ugyanolyan jó eredményeket elérni, mint előző hétvégéken, de nem sokára megtudjuk.
1: A karakterisztikája mennyire fekszik a te vezetési stílusodnak?
0: Szeretem az ilyen pályákat. Van egy-két ilyen szűkebb része, úgyhogy az egy kicsit ilyen angol stílusú lesz, ami megint csak nem probléma, mert ugye 2 évet már Angliában versenyeztem, és igen, meglátjuk. Van egy olyan ember is ott mellettem a hétvégéken, egy Kispál Tamás, aki korábban versenyzett formautókkal, és elég magas szintre elért ő is. Ő ezért elég sokat versenyzett a Hungaroringen is. Ő ugye a menedzserem, és tényleg majd ő is ott lesz a hétvégén, úgyhogy tud majd egy jó pár tippet adni.
1: Szerintem sok versenyző álmodik arról, hogy hazai pályán versenyezhessen a karrierje során. Neked erre kell-e külön mentálisan készülnöd, mert mégiscsak ez lesz az első ilyen fajta élményed, hogy lehet, hogy nem egy, hanem akár több száz magyar zászló is ott lesz a lelátón, amíg körözgetsz.
0: Igen, kíváncsi leszek, majd már nagyon várom a hétvégét. Olyan különösebben nem készülök rá, megpróbálok ugyanúgy hozzáállni, mint a többi hétvégékhez, hiszen az eddig bevált. Tényleg kiderül, hogy milyen lesz, még nem versenyeztem itthon, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz az élmény.
1: Milyen magasra rakod a lécet, mi az, amit szeretnél elérni a magyar hétvégén, és amit mondjuk aláírnál, hogy elégedett vagy vele?
0: Szeretném tényleg folytatni ezeket a dobogós helyezéseket, nyilván nekem a futamgyőzelem a célom, de meglátjuk, hogyha tudjuk folytatni ezt a szériát, azzal is meg vagyok elégedve, de azért jó lenne az első futamgyőzelmet itt a Hungaroringen megszerezni, legalábbis itt a GB3-as kategóriákban, úgyhogy várom már olyan a hétvégét.
1: Ha ránézünk a bajnokság tabellájára, akkor most a 4. helyen állsz, és 60 pont a hátrányod a lista vezetőhöz képest, 30 a másodikhoz, vagy a másodikkal szemben. Hogyha a szezon egészét nézzük, akkor mik a hosszú távú terveid? Itt lesz még jó néhány brit futam, de elmentek a Red Bull Ringre is, és Barcelonába is. Szóval mik azok a dolgok, amiket szeretnél a szezon végéig elérni, és ahol mondjuk a tabellán szeretnél végezni, ha ezt így nézed?
0: Igen, hát sok pontot lehet szerezni egy futam alatt, úgyhogy még egyetlen, akármennyire is most messzinek tűnik ez a 60 pont, azért nincs olyan messze, hiszen ha jól tudom, ilyen 30 pontot lehet szerezni egy futamgyőzelmér, úgyhogy tényleg az nem, nincsen olyan messze. Én már, nekem már van egy nullázásom egy futamon, a többieknek még nincs, úgyhogy egyszerre majd az idő is eljön, és akkor tényleg ott kell lenni az elejében, és megragadni azokat a pontokat, amik gyakorlatilag ott lehetségesek, meg ott hirtelen ott leszünk, úgyhogy meglátjuk. Még ők nem nulláztak, én már nulláztam, és eljön már az idő is.
1: Akkor a következő 1-2 évben hol látod magad, hogyha így még egy picit előre tekintünk? Itt részben a Formula 3-at már említetted, de hogyha mondjuk azon egy nagyon kicsit tovább tekintünk.
0: Igen, szeretnénk jövőre a Formula 3-ban versenyezni, utána még van egy Forma 2-es lépcső, és utána még már szeretnénk a Forma 1-be versenyezni. Cél az kitűzve, és haladunk felé. Szerintem el lehet érni, legalábbis mi hiszünk benne, úgyhogy remélem, hogy össze is fog jönni.
1: Reméljük, hogy úgy haladsz tovább ezen az úton, ahogy elkezdted. Sok sikert kívánunk, és a magyar hétvégéhez is. Molnár Martinnal beszélgettünk az előző percekben.
0: Köszönöm szépen.
2: Molnár Martinnal Kreisz Bálint beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A labdarúgó világbajnokság 15. napját foglalja nekünk össze Nyágui Gergely.
2: Ecuador hátrányból fordítva legyőzte Németországot és tovább jutott. Elefántcsontpart először élte túl a csoportkört, és a 32 közé jutottak a japánok, a svédek és az ausztrálok is. A törökök győzelemmel búcsúztak a VB-től. Újabb 3-4-esben fejeződtek be a csoportküzdelmek a 2026-os világbajnokságon. Az E csoportban a már biztosan csoportgyőztes németekre, azaz Ecuador várt, amely csak győzelemmel juthatott tovább.

0: Nos, a dél-amerikaiak végül 2-1-re legyőzték a németeket, ezzel tovább jutottak az egyenes kieséses szakaszba. A talán elsőre meglepő végeredményt és magát a mérkőzést is így értékelte a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
1: Julian Nagelsmann a tudtára adta az ekvádoriaknak, hogy nem veszi félváról Németország a mérkőzést, csak két helyen nyúlt bele a csapatba. Én azt gondoltam, hogy több játékos pihentetni fog, mivel már mérkőzés előtt tudtuk, hogy Németország csoport elsőként jut tovább, függetlenül a mérkőzéstől. Ekvádornak a továbbjutáshoz csak a győzelem volt megfelelő eredmény. A németek akarata érvényesült, a második percben már Zané révén megszerezték a vezetést, és az első 8-10 percben nagyon jól játszottak a németek, több helyzetet is kidolgoztak, nem tudták növelni az előnyüket, és lehet mondani, hogy a semmiből a 9. percben Angulo kb. 20-25 méterről egy nagyon szép lövést küldött a bal alsó sarokban, Nájer megmozdulni sem tudott, egyenlítettek az ekvádoriak, és a félidő további részében, a 10. perctől Ekvádor átvette az irányítást, tényleg minden labdáért úgy ment, mint az életük múlna rajta, érződött, hogy mindent megtesznek azért, hogy legyőzzék ma Németországot, és a németek egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, de a fél időig nem változott az eredmény. A második fél időben Németország próbálkozott cserékkel frissíteni, de igazán áttörést nem tudott elérni. Még jobban belekényelmesedtek a németek a mérkőzésbe, úgy voltak vele, hogy azért ne kapjunk ki, az első hely már megvan a csoportba, erre nagyon jól ráérzett Ekvádor, és egyre bátrabban kimerészkedtek. Egy-egy kontrából lett volna lehetősége Németországnak, de mivel nem volt bennük az a spiritus, ami az eddigi mérkőzéseken, az a mindenáron való győzni akarás, ami a németeket mindig jellemzi, ezért a rossz döntéseket hoztak a végjátékba. Gondolok itt például Zané kiugrott nagyon nagy helyzetben a bal összekötő helyén, lefektette már a védőt, kapussal állt szembe, és egy olyan lövést eresztett meg, ami először a földre pattant, majd a kapus kezében elhalt, kisejtette az ekvádori kapus. Majd az ekvádoriak egyre többet tartózkodtak a német kapu előtt, és ez meg is hozta az eredményét. Rodriguez gyönyörűen vett le egy beadást az ötösön, ott a lövését még táblokkolni tudta a szöglet, és a szögletből egy csúsztatás után Nájer tartotta a kezét, hogy beleessen a labda, megelőzte Plata, és egy méterről a léc alá vágta. Óriási örömünnep tört ki az ekvádoriak körében. Ez a 77. percben volt, akkor még hátra volt 13 perc. Na, akkor próbált éredezni Németország, de ha egy csapat leadja az energiaszintjét, akkor nagyon nehéz újra fölpörögni arra a szintre. Mentek becsületből előre, próbáltak egyenlíteni, Ekvádor ekkor már heroikus küzdelmet folytatott, teljesen átélték a mérkőzést, mindent beletettek, Becasese leföl rohangált a kispad előtt, az ekvádori kapitány, még cseréltek, amennyit tudtak, Caicedo nagyon-nagyon sok munkát tett bele a középpályán, nem sikerült németeknek egyenlíteni, 2-1-re győzött Ekvádor. A második félidő alapján és a teljes meccset is összefoglalom, akkor teljesen megérdemelt győzelmet adott Ekvádor, és ebben tovább jutott a 32 közé.
0: Az ekvádoriak hőse Gonzalo Plata lett, a győztes gólszerzője így nyilatkozott a mérkőzést követően.
2: Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
0: A németek hiába álltak fel bombaerős kezdővel, a korai vezetés után belealudtak a mérkőzésbe. És bár többen megkérdőjelezték, hogy mennyire vették komolyan a találkozót, Joshua Kimmich szerint nem volt gond a hozzáállásukkal.
3: Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
0: A csoport másik mérkőzésén Elefánt Csontpart abban a tudatban lépett pályára, hogy ha legyőzi Curaçaót, akkor tovább jut a csoportból. Regős László Pál tudósít.
4: Nem sodorta el a kék hullám az elefántokat, Curaçao Elefánt Csontpart 0-2. Az afrikai csapat először jutott tovább VB csoportkörből története során. Curaçaói lövéssel indult pedig a mérkőzés, a második percben Csong életerős lövését Fofana ütötte ki, innentől pedig az Elefánt Csontpartiak átvették az irányítást, és a 7. percben már a vezetést is megszerezték. Diomandé a bal oldalon szerzett labdát a 16-oson, belül laposan középre tette az alapvonaltól, Pepe pedig az 5-ösről közelről bepasszolta az üresen maradt kapuba. Ezután főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, és picit le is lassult a mérkőzés tempója. A félidőben 1-0-ás elefántcsontparti vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második játékrész is kuraszaói próbálkozással kezdődött. Floranus lövése került el centikkel az elefántcsontparti kaput, de azért jobbára az afrikaiaknál volt a labda. A 65. percben pedig megszerezték a második gólt, és Sangaré remek passzát a 16-os sarkánál vette át Pepe. A becsúszó kuraszaói védőt ott hagyta már az átvétellel, aztán 14 méterről jobbról, bal belsővel a hosszú felső belőtt. 2-0-ra vezetett már az elefántcsontparti csapat, amely nagyon rutinosan tartotta a labdát, és ezzel az eredményt is a folytatásban. A kuraszaói csapat pedig bár becsülettel próbálkozott, igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ennek megfelelően gólt sem szereztek. Elefántcsontpart győzött, és ezzel negyedik világbajnokságán sikerült először túlélnie a csoportkört. A folytatásban Norvégia vagy Franciaország vár rá. Kuraszaó pedig története első VB-jén minden idők legkisebb lakosságú világbajnoki résztvevő nemzeteként gólt szerzett Németország ellen, pont szerzett Ecuador ellen, és bár most szomorkodnak és könnyes szemmel ölelgetik egymást, mégis emelt fővel térhet majd haza a Szigetország válogatottja. Kuraszaó elefántcsontpart 0-2.
0: Elefántcsontpart hőse a duplázón Nicolas Pepe volt, aki érthetően boldogan értékelt a találkozó után. Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni. A karibiak kapusa, Errol Room, a vereség és a kiesés ellenére sem volt szomorú. Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a kuraszaói labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Kuraszaó jövője. Az E csoportban tehát Ecuador Németország 2-1, Elefántcsontpart Kuraszaó 2-0. A karibiak, bár gólt rúgtak és pontot szereztek első VB-jükön, utolsóként búcsúznak. Csoportgyőztes Németország, a második Elefántcsontpart, és a 4 pontos Ecuador is a 8 legjobb csoport harmadik egyikeként a 32 között folytathatja.

0: Az F csoportban az már korábban eldőlt, hogy Hollandia csoport első, Tunézia pedig kiesik. A Japán-Svédország találkozónak pedig úgy futottak neki a csapatok, hogy tudták, egy döntetlennel kéz a kézben masírozhatnak be az egyenes kieséses szakaszba. Regős László Pál foglalja össze a történteket.
1: Nem született döntésrendnek, mindkét csapat örül, Japán-Svédország 1-1, mindkét válogatott ott van a legjobb 32 között. Az első félidő japán fölényt hozott, volt viszont nem, sőt igazán nagy helyzetet sem, egészen a utolsó percekig kellett várni addig, amíg az első komoly helyzet megszületett. Nakamura lövését azonban Zettersen bravúrral védte a bal alsóból. A fordulás után maradt a japán mezőny fölény, és az 57. percben ez góllá is érett. Egy fantasztikus támadás végén Doan és Ueda játszott össze, aztán Doan remek ütemben indította Maedát, aki a 16-oson belül 7-8 méteren átvette a labdát, és estében bepöckölte a jobb alsóba. Megérdemelten szerzett vezetést Japán, de csak 5 percig volt náluk az előny, mert hogy Elanga a 16-os jobb sarkától ballal élesen lőtte a kapu irányába. Suzuki későn látta meg a labdát, ezért későn vetődött, és a kapufa mellett a hálóba vágódott Elanga lövése. A svéd egyenlítést követően 2 perc pedig Isaac 16-osról ládott lövését kellett Suzukinak védenie. Szép lassan át is vették az irányítást a svéd válogatott játékosai. A japánok cserékkel talán már pihentettek is olyan kulcsjátékosokat, mint például Doan vagy Ueda. A svédek mezőny fölénye viszont nem szült újabb gólt, hogy az első félidőben a japán fölény sem szült gólt. Még a 93. percben volt egy Elanga lövés, amelyet Suzuki védett, majd az azt követő szöglet után Isaac felső kapufát fejelt, újabb gól viszont nem született. A másik mérkőzésen Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, ezzel a hollandok a csoport elsők, a japánok megtartották a második helyet ezzel a döntetlennel, 4 ponttal viszont Svédország a legjobb 8-3. Helyezett egyike lesz, és szintén készülhet a következő körre. Japán, Svédország 1-1.
0: Svéd részről Viktor Gyökeres, az Arsenal támadója így értékelte a mérkőzést és a csoportkört. Az volt a célunk, hogy tovább jussunk a kvartettből. Persze szerettük volna megnyerni a csoportot, aztán a legutóbbi meccs után nyilván a második helyért mentünk már csak. De az egyértelmű, hogy a döntetlen és a továbbjutás elfogadható eredmény. Úgy gondolom, hogy amit a második fél időben mutattunk, hogy egyre jobban kontrolláltuk a mérkőzést és többet futballoztunk, az egy jó jel. Ugyanakkor szerintem több helyzetet kellene kialakítanunk. Nagy az esélye, vagy kockázata, hogy Franciaország vagy Norvégia lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben. Ez már csak így van, ha az ember tovább jut a csoportból. Kemény ellenfelek jönnek majd, mi pedig kíváncsian várjuk a következő meccset, függetlenül attól, hogy kivel állunk szemben. Ahhoz, hogy a svédek a nyolcaddöntőben ellenfelet kapjanak, persze előbb még be is kell jutniuk a 16 közé. Ellenfelük egyelőre nem ismert, a japánoké viszont igen, a brazilok várnak Moraisu Hajimaékra, aki már erről az összecsapásról is beszélt.
2: A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
0: Japán-Svédország tehát 1-1, a kvartett másik mérkőzésén pedig a már biztosan csoport első hollandok villámrajt után 3-1-re legyőzték a garantáltan búcsúzó Tunéziát. A találkozót követően mindkét fél az első 10 perc jelentőségét emelte ki, előbb a tunéziai Rani Kedirát, majd az oranje szövetségi kapitányát Ronald Koeman-t hallják.
3: A kezdés nagyon rossz volt számunkra. 7 perc után már 2-0-ra égtünk. Aztán sikerült visszajönnünk a meccsbe, de a teljesítmény nem volt elég ahhoz, hogy legalább egy döntetlent vagy akár a győzelmet kiharcoljuk. Úgyhogy igen, bal szerencse és 0 ponttal zártuk a tornát. A tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk, és szeretnénk bocsánatot kérni az eredmények miatt.
0: Reménykedtünk egy jó kezdésben, és ez meg is történt, elég gyorsan vezettünk 2-0-ra. Ugyanakkor volt néhány pillanat az átmeneteknél, amikor a védekezésben nem néztünk ki jól. A szünet előtti és rögtön a szünet utáni szakasz például nem volt jó. De aztán láthattuk, hogy amint újra egy kicsit magasabb tempóra kapcsoltunk, már nem volt semmi probléma. Kansasban szerencsére nem volt melegünk, kétszer is zárt térben játszottunk, ma is az egész meccset le tudtuk játszani jó hőmérséklet mellett. Marokkó ellen, ha meleg lesz, nos, azt el kell fogadnunk. És még valami, annyira narancssárga itt minden, a Holland Labdarúgó Szövetség nagyon jó munkát végez, mert ezen a három mérkőzésen az volt az érzésünk, hogy hazai pályán játszunk. Ez mindenképpen pluszt ad. Az F-jelű négyesből Tunézián kívül mindenki tovább jutott, a győztes hollandok Marokkóval, a japánok pedig ugye a brazilokkal találkoznak, míg Svédország ellenfélre vár. Zárásként ma hajnalban a D csoport csapatai feszültek egymásnak, kezdjük a továbbjutás szempontjából még nyitott Paraguay-Ausztrália összecsapással. Bene Ferenc összegez.
4: Ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, hiszen gondoljunk abba bele, hogy azért valószínűsíthetően mind a kettő tovább jut, de mégis a paraguayiak fejébe két út volt. Az egyik, hogy kockáztatunk, egy döntetlen esetén, hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor 4 ponttal harmadik lesz ugyan fixen Paraguay, de azért 4 ponttal biztosan benn van az első 8-ba azért a normális számítások alapján. Viszont ha kockáztat és megszélozza a második helyet, legyőzi Ausztráliát, akkor második helyzetként jóval kedvezőbb ellenfelet kap. Viszont úgy látom a mérkőzés alapján, hogy azt az utat választották, hogy legyen meg a biztos 1 pont, ezáltal elengedjük a második helyet, de viszont 100%, hogy továbbjutás megvan, valószínűleg ez volt a célkitűzés a válogatottnak. Hát most kapnak egy csoport elsőt, ami nem olyan egyszerű. Ha kockáztattak volna, akkor viszont benne van az, egy vereség esetén negatív gólkülönbséggel vagyunk, sokkal rosszabb gólkülönbséggel, és csak 3 ponttal, viszont nem biztos, hogy meg lett volna az első 8 legjobb harmadik pozíció.
0: Az ausztrálok középpályása Aidan O'Neill elsősorban szurkolóikat méltatta. Mindannyian teljesen fel vagyunk pörögve. A stadion tele volt ausztrálokkal, és tudom, hogy otthon is rengetegen szurkoltak nekünk. Sokan biztosan szabadságot vettek ki a munkahelyükön, vagy éppen lógtak az iskolából, hogy megnézhessék a meccset. Szóval ez egy hihetetlen érzés, és úgy gondolom, ma este büszkévé tettük egész Ausztráliát. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiótoknak, látjuk és érzékeljük a támogatást. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy eljussunk idáig, tudtuk ezt a mai meccs előtt is. Úgy léptünk pályára, hogy meg akartuk szerezni a 3 pontot, de végül az 1 pont is elég lett ahhoz, hogy a második helyen jussunk tovább a csoportból. Paraguay Diego Gomez már a következő ellenfélről beszélt, igaz, a dél-amerikaiak 4 pontjuk ellenére, -2-es gólkülönbségük miatt matematikailag még nem biztosították helyüket a legjobb 32 között. Igazából a pozitív eredményért jöttünk, de hát ez most nem sikerült. Nyilvánvalóan már a következő mérkőzésekkel gondolnunk, bárki is legyen az ellenfél. A lehető legkeményebben fogunk edzeni, hogy felkészüljünk a következő meccsre. Még nem tudjuk pontosan, ki jön, de javítanunk kell azokon a dolgokon, amik ma hiányoztak. Tudtuk, hogy Ausztrália kemény ellenfél lesz, nagyon hasonlítanak ránk abban, hogy hátul kifejezetten jól védekeznek. Mi a héten nagyon keményen készültünk erre, de ahogy mondtam, a mai eredmény miatt van bennünk egy kis csalódottság. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de most az a legfontosabb, hogy jól kipihenjük magunkat, és már csak a következő összecsapásra fókuszáljunk. Zárásként következzen a társházigazda USA és a csoport utolsó helyén végző Törökország mérkőzése, melynek már csak egy kérdése maradt, tudnak-e szépen búcsúzni a törökök. Katona László foglalja össze a történteket.
5: Győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól a félholdasok. Törökország Egyesült Államok 3-2. 9 helyen változtatott a társházigazda, de a törökök is 7 új játékossal vágtak neki az utolsó csoportmeccsüknek. A 3. percben Berhalter baloldali szöglete átszállt a hosszú oldalra, ahonnét Trusty az 5-es feles vonaláról éles szögből a kapu rövid oldalába lőtt. Vezet Amerika. 62 lövés nem volt elég az első török VB gólhoz, ma azonban már egyből betaláltak. A 10. percben jobboldali török támadás során Yilmaz passzolt a középen induló Gülerhez, aki 7 méterről elpasszolta a labdát a kapus mellett. A gyors gólváltás után fél óra játék kellett, hogy ismét zörögjön a háló. Egy újabb veszélyes amerikai szöglet utáni csúsztatást követően McKenzie 3 méterről gólt rúgott, de lesről, így érvénytelen a találat. Amerikai vezetés helyett jött a török fordítás. A 31. percben hiszen Güler kényszerítőzött egyet a bal oldalon, ami után Elmáli passzolt a középre a labdát, amit az érkező Kökcsű 5 méterről továbbított a kapuba. Az első félidő hosszabbítása van, Berhalter szögletéből az első gólt szerző Trusty tisztán fejelhetett 6 méterről nem sokkal a kapu fölé. A második félidőt ismét jobban kezdte az amerikai csapat, egy bedobás után a 16-oson belül pattogott a labda, onnan kikerült Berhalter elé, ki 17 méterről lőtt kissé balról jobbal, a láttenger sűrűjén áthatolt a kísérlet, majd a jobboldali kapufa mellett a kapuba vágódott 2-2. A mérkőzés hosszabbításában a 98. percben Arda Güler cselezgetett az alaponalnál, majd jobbról balra tevődött át a hangsúly, a 16-oson belül Uzun Csán az 5-ös sarkáról lőtt, Turner lábai között átment a labda, de Freeman még hárított, az érkező Ayhan aztán 3 méterről a kapuba lőtt. Az Egyesült Államok megnyerte a D csoportot, majd a bosnyákok ellen játszhatnak a legjobb 32 között. A törökök győzelmük ellenére a 4-es utolsó helyén végeztek. Törökország Egyesült Államok 3-2.
0: A törökök olasz szövetségi kapitánya Vincenzo Montella elégedetten értékelt a mérkőzés után.
6: Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
5: Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
0: Az amerikaiak természetesen nem ilyen csoportzárásról álmodtak, a mérkőzésről és elsősorban saját állapotáról Christian Pulisicet kérdezték.
7: Sok jó pillanatunk volt, ismét jól kezdtünk. Összességében kiábrándító így befejezni, mert úgy éreztem többet érdemeltünk, de ott vagyunk, ahol lennünk kell, és a jövő hétre koncentrálhatunk. Frusztráló, hogy nem sikerült a gól, de fizikailag jól vagyok. Egészségesnek érzem magam, és ez a legfontosabb. Remélem, a következő meccsre is teljesen rendben leszek. A mai eredmény nem feltétlenül számított, persze nyerni akartunk, de elvégeztük a munkát. Büszkék lehetünk a csoportbeli teljesítményünkre, de mostantól kezdődik igazán a neheze.
0: Ahogyan azt Christian Pulisic is elmondta, a torna érdemi része most kezdődik számukra. Az amerikaiak a 32 között csoport elsőként a bosnyákokkal meccselnek majd Santa Clarában. A második ausztrálokra a G csoport, azaz az Egyiptom, Irán, Belgium, Új-Zéland kvartett másodikja vár majd. A harmadik Paraguay még számogathat, bár nagy valószínűség szerint folytathatja a németek ellen. A 2026-os amerikai, kanadai és mexikói közös rendezésű világbajnokság magyar idő szerint ma este és éjjel újabb 6 mérkőzéssel folytatódik. A G és a H csoportban még mind a 4-4 válogatott a továbbjutás reményében léphet pályára. Az íjjelű négyesben pedig a csoportkör talán legjobban várt összecsapását rendezik Mbappé Holland ellen, jöhet az első helyről döntő Franciaország-Norvégia találkozó.
8: Nyágui Gergely összeállítását hallották.
9: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Labdarúgás.
10: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
9: Sporthírek.
11: Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nykobinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata az FTC pedig, többek között a bronzérmes Csesseme Bukarestel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből, a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé, de utóbbi a Junior Európa bajnokság miatt nem indul a döntőben. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben az aranykategóriás zágrábi atlétikai versenyen. Az országos csúcs tartó Kozák Luca 100 méter gáton és Takács Boglárka 100 méteres síkfutásban a hatodik helyen végzett. Marozsán Fábián szettelőnyről kikapott az elődöntőben a spanyolországi füvespályás férfi tenisztornán. Elhunyt Horváth Tamás, a 2014-es sakkolimpián ezüstérmes magyar csapat szövetségi kapitánya. Az aol.hu portál közlése szerint a nemzetközi mestert életének 75. évében érte a halál.
9: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Megszűnik holnap a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as célt, bármint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg. Több vezető lengyel politikus visszaadja korábban kapott ukrán állami kitüntetését a lengyel-ukrán történelmi vita miatt. Köztük van Jaroszláv Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke is. A politikusok döntésüket a volhinai mészárlás áldozatai iránti tisztelettel, valamint az ukrán vezetés lépései elleni tiltakozással indokolták. A vita azután erősödött fel, hogy az ukrán elnök elnevezett egy katonai alakulatot az ukrán felkelő hadsereg hőseiről. A hadtest 1943 és 1945 között etnikai tisztogatást követett el a lengyelek között. 589-re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentő alakulatok csak nem 3000 sérült ellátása mellett tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok.
9: Közlekedés.
11: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után Ócsa térségében egy korábbi baleset miatt vesztegel egy sérült kamion. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
9: Időjárás.
11: Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég. Eső sehol nem lesz, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
12: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc múlva 3:49 a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. 9 órakor két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Az I csoportban Norvégia Franciaországgal, Szenegál pedig Irakkal játszik. Hamarosan erről beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Vukovics Lászlóval, aki itt van már a stúdióban. De hadd kezdjük a kapusokkal, mert csak hármat szeretnék közülük kiemelni. Az első ugye Vozinha, aki a Zöldfoki Szigetek kapusaként 50 ezerről 16 millióra emelte a követőinek a számát, ami hát már messziről is látszik, ahogy mondani szokás. A másik pedig Guillermo Ochoa, aki ugye 1985. július 13-án született, ami azt jelenti, hogy rövidesen 41 éves lesz, és a mexikói szövetségkapitánya várakozásoknak megfelelően az utolsó találkozón beállította őt egy nagyjából negyed órára, és fantasztikus érzés lehetett akár ott a stadionban, akár számára is, hogy a 6. világbajnokságán is pályára lépett. Mégsem őróluk szeretnék beszélni, hanem Alireza Bejranbandról, aki az iráni válogatottnak a kapusa, és ugye Belgium ellen 0-0-ra hozták le ezt a találkozót, és őt választották a mérkőzés emberének. Az IPS oldalán találtam egy összeállítást vele kapcsolatban, aki ugye 90 percen keresztül tulajdonképpen kivédte a belgák szemét, és hogy kezdte ő a pályafutását. Ő egy kisvárosban egy nincstelen család, sok gyermekes család gyermekeként jött a világra, és egy fillér nélkül elszökött otthonról, és Teheránba ment, mert az volt a vágya, hogy kapus legyen, és egyszer az életében egy nagy világversenyen szerepelhessen. Különféle körülmények voltak az életében. Egyrészt elég sokat játszott a Dalparan nevű játékot. A Dalparant azt úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek megfognak egy követ, és a lehető legmesszebb elhajítják. És tulajdonképpen az a legendás kidobás, ami most már az ő nevéhez köthető, az onnan jön, hogy ezt a játékot éveken keresztül játszotta. De nem ez a komoly benne, hanem hogy amikor Teheránba szökött, akkor egy labdarúgó klub bejárata előtt a betonon aludt éjszakánként, és pénzhez úgy jutott, hogy utcatakarítást vállalt, később egy pizzériában dolgozott, ő fűtötte a kemencét, és még olyan különféle nagyon, hát, hogy mondjam, alantas munkákat kellett elvállalnia, ami az általában nem nagyon fűlik a foga az embereknek. Még végre eljutott oda, hogy az a csapat, amelynek az edzőközpontja előtt aludt éjjel a betonon, egyszer behívta őt, és kérdezték, hogy mit szeretne, és mondta, hogy ő kapus akar lenni. És hát kiderült, hogy elég ügyesen csinálja ezt a feladatot, és a sors, hogy mit hoz, szépen lassan először bevédte magát a teheráni csapat első gárdájába, 11-jébe, aztán válogatott lett, és most eljutott a világbajnokságon oda, hogy a meccs emberének választották a Los Angeles-i találkozón, és ezért volt az, hogy amikor vége lett a mérkőzésnek, leborult a földre, és megköszönte a sorsnak, hogy idáig juthatott. Szóval, hogy mennyi megható história is kötődik egy amúgy egy kicsit elüzleti esedett FIFA labdarúgó világbajnoksághoz is.
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, ez egy mesébe illő csodálatos történet. Itt szoktam behozni azt, hogy a pozitív gondolkodás, hogy mennyire előre tudja vinni az embert, pedig a fiatal embernek ahonnan indult, nem volt túl pozitív a élettere, és onnan el tudott jutni egy világbajnokságra. Még ha pontot nem is szerzett eddig Irán, ma lesz lehetősége esetleg Szenegál ellen, de fantasztikus teljesítmény nyújtott a Belgiummal, döntetlen csinálni, úgyhogy nem kap gólt, és a meccs embere, tényleg teljesült a vágya, gratulálunk neki.
2: No, hát akkor térjünk át a mai mérkőzésekre, ugye a Norvégia-Franciaország, megvannak már a kezdők, és úgy tűnik, hogy a norvégok egy picit előbbre gondolkodnak már, mert azt a Franciaország elleni mérkőzést, mintha elengedték volna, mert a legnagyobb nevek a kispadon találhatók, ami egy picit azt mondatja velem, hogy a norvégok már a következő fordulóra készülnek, ahol nagy valószínűséggel, miután ők csoport másodikok lesznek, Argentínával fognak találkozni. És hát nyilván van ebben ráció, de azért ez ilyen 19-re laphúzásnak tűnik.
3: Igen, ezt gondolom végig gondolta a szövetségi kapitányuk, és úgy döntött, hogy ha fölállnának a legjobb csapattal is, akkor is nagy valószínűséggel, mivel le kéne győzniük Franciaországot, a döntetlen Franciaország csoportelsőségét jelenti, erre kevés esélyt lát, és ezért inkább a pihentetés mellett döntött, teljesen kicserélte a csapatot, így most azt gondolom, hogy a norvég B-válogatott játszik Franciaország alcsapatával, mert a franciák viszont a legerősebb kezdő 11-ükkel játszanak. Szerintem ez meg is fog látszani a mérkőzésen, és így, ahogy mondod, Norvégia Argentinával fog találkozni, ami szintén egy nagyon kemény mérkőzés lesz, de pihentebbek lesznek a játékosaik, erre tettek föl most mindent, meglátjuk, hogy hogyan jön be a számításuk.
2: Ezt azért mondjuk ugye, mert a J csoportból kapnak majd ellenfelet, és ott Argentina 6 ponttal vezet, Ausztria a második 3-mal, ugyancsak 3 pontot szerzett eddig Algéria, és Jordánia áll még pont nélkül, úgyhogy hát szinte kizártnak tartom, hogy megforduljon itt a helyzet. Ami még egy sajnálatos tény, hogy a franciák a szövetségi kapitányukat nélkülözni kénytelenek, mert Didier Deschamps édesanyja elhunyt, és hazautazott Franciaországba, és nem volt módja arra, hogy visszatérjen el a találkozóra. Innen is őszinte részvétünk. Az ilyen típusú esetek, ugye hallottunk már hasonlót Magyarországon is, és az európai futballban sem ritka, mennyire befolyásolhatják a csapatnak a hangulatát, illetve nyilvánvalóan van már annyira profi az a szakmai stáb, amely a francia válogatott mellett dolgozik, hogy le tudják hozni ezt a találkozót a szövetségkapitány nélkül is.
3: Didier Deschamps az, aki játékosként és edzőként is nyert világbajnokságot, 14 év után leköszön a VB befejezése után a válogatott téréről, az valószínű, hogy Zidane fogja átvenni. Hát ez, igen, az édesanyja temetésére ment haza. A csapatot ez szerintem nem fogja nagyon befolyásolni, hát valamennyire igen, de ők profi játékosok, és a stáb le fogja hozni ezt a mérkőzést. Itt a többi találkozóra meg vissza fog érkezni Deschamps, és a franciák szerintem ugyanolyan jól fognak szerepelni, ahogy szerepeltek. Kétszeres VB győztesről beszélünk, és ha az esélyeket nézzük, én nem néztem meg a fogadóirodákat ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy Franciaországot tartják a legnagyobb esélyesnek a VB-n. Van még egy pár nagyon esélyes csapat, de a franciák szerintem a top.
2: Érdekesség, hogy ez lesz a francia válogatottnak a harmadik mérkőzése a világbajnokságon, és ez a csapat 2010 óta soha nem nyerte meg a harmadik csoportmérkőzését világbajnokságon. Ugye 2010-ben Dél-Afrikától kapott ki 2-1-re, 4 évvel később Ecuadorral, 2018-ban pedig Dániával játszott gól nélküli döntetlen, 4 évvel ezelőtt pedig Tunéziától kikapott 1-0-ra. Na most nyilvánvalóan semmi jelentősége nincsennek, csak egy érdekes adat, de hogy azért egy ilyen tartalékos norvég csapat ellen meglepne, hogyha a francia válogatott A nem szerezne pontot, B döntetlent játszana, C nem nyerne.
3: Veszélyes dolog előre kimondani, hogy mi lesz az eredmény, de én most megkockáztatom így, hogy látva az összeállításokat, itt a franciák simán nyerik ezt a mérkőzést, ezt a norvégok elengedték, ahogy beszéltük, a norvégok már berendezkedtek az argentin mérkőzésre. A franciák minél előbb megpróbálják eldönteni úgy a mérkőzést, hogyha lehetőség van az első fél időben 2, akár 3 gólos előnyt is szerezni, mert ez is benne van a mérkőzésben, és akkor pihenteti tudják a nagy négyesükből elől, ugye Dembele, Olise, Doué és Mbappé közül azokat a játékosokat, akiknek esetleg kicsit fáradtabbak, vagy nehogy megsérüljenek, mert ez a négyes, vannak jó csatárok a világbajnokságon természetesen, nagyon nagy nevek, most ebben nem mennék bele, ez a négyes így, ahogy összeáll, ez a legerősebb.
2: Van egy statisztika, amely szerint az argentinok a legesélyesebbek a világbajnoki cím megszerzésére, de szorosan ott van mögöttük Franciaország. Ez a statisztika, ez úgy alakult ki, hogy az elején a franciák a 4.-5. helyen voltak, és ahogy haladtunk előre a világbajnokságon, úgy jött az opta számítógépe előtt, hogy ne áruljunk zsákba macskát, egyre följebb és följebb a francia válogatott, és most már komoly ellenfélként tekintenek rá. Most nincs meg a fejemben az ágrajz, hogy lehet-e argentin-francia döntő, de valószínűleg...
3: Döntő lehet, igen.
2: Döntő.
3: Nem kerülhetnek addig össze, igen.
2: Igen. És hát pillanatnyilag a fogadóirodák arra adnak a legkevesebb pénzt, hogy argentin-francia finálé lesz.
3: Hát, igen, ez nem véletlen. A Franciaország 3. a világranglistán jelen pillanatban 98 és 2018-ban nyerte meg a VB-t, és döntős volt 2006-ban és 22-ben is, tehát ne felejtsük el, hogy 4 évvel ezelőtt is döntőt játszott. Ezek a játékosok, akikről az előbb említettem, a támadó szekciójuk az, az brutálisan erős, és hát a többiek se, akárkik mögöttük, Tchouaméni és stb. A védelem, tehát mint csapat nagyon jók, de sem nem véletlenül volt 14 évig edző, nagyon jól összerakta ezt a csapatot, de tudjuk, hogy a világbajnokságon hiába nyersz mondjuk 3-0-ra, 5-0-ra, vagy 7-1-re, mint a németek, vagy most sorolhatnak ilyen nagy gólarányú győzelmeket, az egyenes kiesés a szakaszban elég egy rossz nap kifogása, egy olyan, hogy kihagysz mindent, az ellenfél kapusa kivédi, egy helyzetből egyet berúgnak. Itt arra célzok, hogy itt nagyon ott kell lenni fejbe, és egy kis szerencsefaktor még a legjobb csapatoknak is kell, hogy azokon a nehézségeken át tudjanak lendülni. Én annak vagyok a híve, hogy a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni a legjobb 8 közé. Egy-egy meglepetés csapatot várok ezen a világbajnokságon is, aki, de a legnagyobbak úgyis ott lesznek, és ez szerintem így van jól, mert azért ők a legnagyobbak, mert olyan játékosok játszanak a válogatottban, olyan topklubokba, akik Európában szintén a BL-be ott vannak, és ezek nem véletlenek, és a nagyszámok törvény alapján ezek a csapatok lesznek ott, és a nézők ezekre a mérkőzésekre kíváncsiak, tehát a 48 csapatos világbajnokságon a kicsiknek is megadatik a lehetőség, hogy megmutassák magukat. Ennek a nagyok nem örülnek, mert rengeteg mérkőzés van.
2: Franciaország, amennyiben nyeri a csoportját, vagy Ausztriával, vagy Algériával találkozik, ez a két együttes ugye 3-3 ponttal áll, és van még hátra egy Algéria-Ausztria mérkőzés, tehát annak a győztesével találkozik majd a francia válogatott. Nem nagyon kételkedek abban, hogy kivel szeretnének játszani, de szerinted?
3: Nem nézik ezt. Nem. A franciák csinálják a dolgokat, nyerik, lendületből mennek tovább, és azért nagyon jól csinálja szerintem Dösen, mert két lehetőség van az edzők között. Ez, amit a norvég kapitány csinál, hogy pihentetem a csapatot, és rákészülök a következő mérkőzésre, kvázi elengedem ezt a mérkőzést, mert nem azt mondja, hogy kapjatok ki, de olyan csapatot rak ki, aki tulajdonképpen szerintem esélytelen lesz Franciaország ellen. Vagy van a másik verzió, amikor az alapcsapatodat játszatod, és amikor megvan az eredmény, vagy úgy érzed, akkor cserélsz bele, annak függvényében, hogy ki a fáradtabb, de nem rotálsz egy 5-6 embert, mert akkor megtörik a lendület. Deschamps az első mellett döntött, ő szeretné az alapcsapatot játszatni, és ha valaki jelzi, hogy nagyon fáradt, akkor lecseréli, de egyébként, mert ugye egy válogatottnál nem napi szinten edzel együtt, mint egy klubcsapatnál, tehát újra össze kell rázódni, VB előtt 2 héttel jöttek össze, jó régóta együtt játszanak, de teljesen más munkát igényel a szövetségi kapitánytól, mint egy klubedző.
2: A másik mérkőzés ugyanebből a csoportból a Szenegál-Irak találkozó. Itt két olyan együttes méri össze a tudását, amelyik nem szerzett még pontot egyáltalán. Itt mire számíthatunk? Tulajdonképpen itt abban versenyeztek a csapatok, hogy kikapott több gólt. Irak ugye 7-et, Szenegál 6-ot.
3: Igen, hát szegények azért olyan csapatokkal találkoztak, a norvégok is nagyon elkapták a fonalat, egy holland, tehát a franciákat már említettük, bombaerős csapatuk van, norvégok is nagyon jól néznek ki. Itt a két csapatnak arra adatik meg az esély, hogy világbajnokságon egy győzelmet bemutasson, és most ki ellen, ha nem a másik ellen, mint a kettő így gondolkozik, aztán lehet, hogy lesz egy nagy döntetlen belőle, de ez egy jó még, az, hogy a világbajnokságon játszhatsz, hát mi magyarok aztán tudjuk értékelni, most már lassan az olaszok is, ugye mi 40 éve voltunk legutóbb, hát olaszoknál is döbbenetes, hogy a harmadik VB-t hagyják ki zsinórba. Föl se lehet fogni.
2: Azt olvastad, hogy szóba került, hogy esetleg Pep Guardiola az olasz válogatott szövetségkapitányi posztján folytatja, mert hogy ott az egész történetet újra kéne rajzolni, mert hogy annyira felháborodtak már az olaszok azon, hogy ilyen komoly a pauza, hogy ennyi ideig nem szerepelnek, hogy most már valami rendes kapitányt szeretnének, és hát történetesen Guardiola most pont szabad. Igen. El tudnád képzelni őt az olaszoknál?
3: Nehéz ki, el tudnám képzelni, de pont ez a szakma csúcsa a válogatottság, és az olaszok ott akarják kezdeni a tisztogatást, hogy a legtetején az egy kicsit fordított elmélet, szerintem alulról kéne elindítani, és onnan újra elkezdeni az egész rendszert. Jó, az egy pár évben megint beletellik, de az olaszoknak annál sokkal jobb csapata van, mint amit mutatnak az eredmények. Igaz, hogy harmadszor már nem lett véletlen, hogy nem jutottak ki. Utolsó pillanatban Pekel, bosnyákok jutottak ki, látjuk, hogy szerintem az az egyik leggyengébb csoport egyébként. Az olaszok onnan tovább is tudták volna jutni simán, de ez csak felvetés, mert nincsenek itt. Mi foglalkozunk ugye a mai mérkőzésekkel, hát a Szenegál-Irak meccset, vagy Irán meccset mondtad, hát ott óriási dolog lenne bármelyik csapatnak, ha megszerezni a 3 pontot, világbajnokságon nyerni, de még nagyobb dolog a játékosoknak, ha valamelyik olyan teljesítmény nyújt, hogy el tudja adni magát.
2: Rövidesen kezdődik a találkozó, hamarosan kapcsoljuk kollégáinkat.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: don't mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Magyarú! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság I csoportjában a Norvégia-Franciaország és a Szenegál-Irak mérkőzés. A Norvégia-Franciaország találkozó kommentátora Németh Kornél lesz, mi viszont Jó Andráshoz kapcsolunk a Szenegál-Irak meccs kapcsán.
3: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Szenegál és Irak először találkozik egymás a világbajnokság történetében, és mindkét együttes számára kulcsfontosságú a mai összecsapás. A szenegáliak eddig két vereséget szenvedtek, így csak a győzelem jelentett számunkra esélyt a továbbjutási remények életében tartásban. Irak szintén pont nélkül áll, ráadásul első két mérkőzésén összesen 7 gólt kapott, így szeretné méltóképpen zárni a tornát. Vajon megszületik-e Irak történetének első világbajnoki győzelme, vagy Szenegál megszerzi első pontjait a tornán? Ez hamarosan kiderül. Az biztos, hogy tudjuk már a két kezdőt, sőt, a két csapat már egyébként a pályán van, a szokásos rituálékat elvégzik, és azt tegyük hozzá, hogy mindkét csapatban 4 változtatás a második fordulóhoz képest, de még mielőtt elkezdeném, kapcsoljunk Németh Kornélhoz, Foxborough Gillette Stadion.
4: Szeretettel köszöntjük Vukovics Lászlóval egyetemben mi is a kedves hallgatókat. Az I csoport rangadóján a franciák és a norvégok feszülnek majd egymástól. Két 6 pontos csapat, két egyszerűen ellenállhatatlannak tűnő mérleggel. A franciák ugye 6-1-es gólkülönbséggel, a norvégok 7-3-as gólkülönbséggel várják a csoport rangadót. Igen ám, viszont a norvég együttes gyakorlatilag túlzás nélkül, állítom én, de aztán Vukovics László majd mindjárt megerősít, vagy megcáfol ebben, hogy a B csapatát küldi pályára, hogy más nem mondja, például Erling Haaland nincs ott a kezdő 11-ben. Laci, ez a norvég B, akikkel majd perceken belül megismerkedünk?
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Abszolút a B csapat. A norvégok már berendezkedtek arra, hogy Argentina lesz a következő ellenfél, aki megnyeri csoportját. Ott kell majd egyenes kiesésbe tovább jutniuk.
4: A rádióban nagy jelentősége nincs, de azért rögzítsük a tény. Tiszta pirosban, balról jobbra támadva a norvégok kezdték a mérkőzést, és már is Koundé szerzi meg francia részről a labdát, és indítja Bappét a jobb oldalon. Az első percben egy komoly francia helyzet jöhet. Bappé lövése, kapufa! Atyavilág, hogy kezdődik a meccs! 24 másodperc után Kylian Mbappé a felső récet telibe lövi, és beszorul a norvég csapat. Jönnek még a franciák előre. Bappétól most úgy tűnik, hogy sikerül elvenni a labdát. Hú, milyen kezdés lett volna ez!
5: Igen, ez a mérkőzés tartogathat sok gólt is, mert a norvégoknak nyilván bizonyító játékosaik vannak, akik nagyon szeretnék megmutatni, hogy helyük van a kezdőcsapatba, de a franciák bekezdtek, hát Mbappé éleszögből lőtt, felső kapufa mentette meg Norvégiát.
4: Menyan védi a franciák kapuját, jobbról balra haladva Koundé, Upamecano, Lacroix, illetve Hernández a védelemben, Tchouaméni, Koné, a két szűrő, Dembele, Olise, Doué és Mbappé pedig elől borzasztó, tehát az első négyes, az borzasztó erős, kegyetlen erős, iszonyatosan erős, nagyon erős, milyen jelzőt mondjuk még rá?
5: Hát a támadó szekciók közül van rengeteg jó futballista a VB-n, de ilyen négyes így együtt, én is azt gondolom, hogy ez a világbajnokság legerősebb támadó szekciója.
4: Hamarosan megismerkedünk majd a norvég kezdő 11-ekkel, de menjünk most Jó Andráshoz, van-e változás a Szenegál-Irak mérkőzésen?
3: Változás az az, hogy nagyjából egy perce kezdődött el a mérkőzés. Nem igazán értettem a közjátékot, hiszen ugye mind a két csapat már felállt, hogy valamit a játékvezető nem tetszett neki. Mondjuk egy gyorsan a szenegáli kezdőt. Diao a kapuban, ugye Mendy nincsen, hiszen nagyjából két nappal ezelőtt térdsérülést szenvedett, úgyhogy ő nem bevethető, hogy a Chelsea kiváló korábbi kapusa. A védelemben Gyatta, Szek, Nyakhaté és Jacobs, a középen Gay, Diarra, a támadó soron pedig Mbai, Kamara, Mané és Sar, és jelenleg egyébként az iraki csapat birtokolja a labdát, sőt, majdnem tudtak egy támadást is véghez vinni, egy lövést, de a jobb oldalt Yassin volt az, akinek a lábáról lecsúszott a labda, úgyhogy majd folytatom egyébként az iraki kezdővel is, de menjünk vissza, egy picit talán izgalmasabb a norvég-francia mérkőzés.
4: Igen, méghozzá azt tudjuk mondani, hogy a franciák továbbra is mezőnyfölényben, 2 perc 20 másodperc telik el az összecsapásból. Kylian Mbappé zúgó kapufája ugye a legfontosabb, amit meg tudunk említeni. Na de akkor most jönnek előre a norvégok, és másodperceken belül ismertetem

0: ezt a bizonyos norvég B csapatot, hogy kikből is áll, tehát Selvik védi a norvégok kapuját, 4 darab védő, a jobb oldalon Aursnes, a bal oldalon Björkán, középen Östergaard, illetve Falhener, előttük 3 darab középpályás, Torstvedt, Berg, illetve Osgaard, elől pedig Bob, Larsen és Sjeldrup. Csupa-csupa olyan játékos, vagy nagyon sok olyan játékos, aki hazája bajnokságában, ott a norvég bajnokságban szerepel, azért itt azért nagyon, de a neveken is érződik, hogy azért ez egy nagyon komoly változás az alcsapathoz, vagy az alapcsapathoz képest.
1: Ez abszolút így van, még annak tükrében is, hogy a Bodo Glimt tudjuk, hogy micsoda szezont futott a Bajnokok Ligájába, csak hát ez Franciaország, itt a világbajnokságban, itt kéne megmutatni. Hát ha itt is megtudják, akkor le a kalappal, de óriási különbség van most a két csapatban minőségben.
0: Hát igen, pont Björkán, aki a norvégok baloldali védője, ugye pont az ő oldaláról jött be Bappé a 20. másodpercben, és forgácsolta szét a felső lécet, úgyhogy valóban, amit Vukovics László említ, azt így érdemes kontextusba helyezni, illetve vizsgálni. Tehát tényleg a Bodo Glimt óriásit ment, akár odahaza, akár a BL-ben nagyszerű teljesítményeket nyújtott, de most pont az említett Björkánt fűzi be Dembele oda-vissza, és teszi be a labdát Koundé középre, az ötösön belül ide-oda pattog, megint csak egy francia helyzet, egy lövés! És egy életerős kísérlet, Koné volt az, hogyha jól láttam, ő próbálkozott, és Selvik kapus pedig a kapu bal oldalából kiüti a labdát, ő a Watford hálóra egír Selvik, óriási védés. Jól kezdenek a franciák, gól viszont egyelőre nincs a mérkőzésen, az 5. percben járunk, 0-0 az állás. Koné életerős kísérlete, a második igazán veszélyes francia próbálkozás, Bappé volt ugye az első, és most pedig már jön az első francia szöglet a mérkőzésem. Lesz-e belőle beadás? Ez itt a nagy kérdés, mert hogy Olisszé megforgatta az emberét oda-vissza, de aztán végül is nem tudott beadni, lesz viszont egy távoli lövés. Selvik felszedi a labdát, jó iramban, nagyszerűen kezdődik a mérkőzés. Na de mi a helyzet a Szenegál-Irak találkozón?
2: Kérem szépen, a 4. percben Kamara a 2. szögletét rúgta, és Szenegál pedig megszerezte a vezetést egy sarokrugásból. Szek volt az, aki emelkedett, és lepattant egy lábról, egészen pontosan Diarra lábáról a labda. Hát nagyon jó kérdés, hogy kinek fogják megadni ezt a gólt. Szek fejese volt ez, és Diarra felső combjáról pattant a kapuba a labda. Az iraki kapus Basik az, aki hát nem igazán tudta részt védeni, úgyhogy azt kell kimondanom, hogy a szenegáli válogatott egészen elképesztő fölénbe játszik, tehát nem nagyon tud kijönni az iraki csapat a saját térfeléről. Ugyan volt egy próbálkozásuk, talán még az előző kapcsolásnál, amikor lehetett volna valami lövésük, de nem igazán tudta, hogy a Yassim átvenni a labdát, hogy itt tartunk egyelőre, és akkor gyorsan elmondom az iraki kezdőt, és ugye Basik kapuban, ahogy mondtam, a védelemen Putros, Hashim, Sulaka és Doski, a középpályán Al-Ammari, Kashim, Idál, Bájes és Yassim, a támadó soron pedig Al-Hamadi, az, aki ilyen próbálja rohamozni majd, ugye Gyao kapuját, a szenegália kapusát, de egyelőre annyit láthatunk csak mindössze, hogy hátul járatják a labdát, úgyhogy a mérkőzés 6. percében Szenegál-Irak 1-0, irány vissza a német kornél.
0: Nálunk nincs gól, 0-0 a mérkőzés állása, 6 perc telik el, ellenben jön egy újabb francia helyzet, Dembele hozza be a labdát, a 16-oson belül gól! Vezet Franciaország! Dembele indult meg a jobb oldalról, megbolondítja a védőjét, és a 7. percben megszerzi a vezetést a francia válogatott. Szenegálhoz hasonlóan itt is gyors gól tehát, és ahogy az tulajdonképpen várható volt, egy picit félve mondom, de aztán Vukovics László már mindjárt megerősítve, vagy megcáfol. Én azt mondom, Laci, hogy ez papírforma, hogy a franciák ezzel a csapattal, ezzel a norvég ellen ennyire hamar meg tudják szerezni a vezetést.
1: Hát ha belegondolunk, hogy a 7. perc és a 3. helyzetük volt, már volt kapufa, tiszta helyzet, óriási bravúr, ez egy gyönyörű gól, labdaszerzés, Bappé a félpályától gyönyörűen beteszi a balhátvéd mögé, aki szintén lemarad, Dembélé rá tud gyorsítani, tükörszélsőként befele hozza, utána visszateszi a jobb lábára és beveri a hosszú sarokba, fantasztikus szép gól. Én azt gondolom, hogy ha a franciák ezen a hőfokon játszanak tovább, akkor sok gólos győzelem lesz.
0: Ousmane Dembélé góljával tehát megszerzi a vezetést Franciaország, ez pedig azt jelenti, hogy Franciaország, Norvégia, Szenegál sorrendben zárulna, ha minden így marad. Az I csoport, a franciák 9 pontosok jelen pillanatban, ugye a norvégoknak 6, és ugye ez már ilyen tekintetben a meccs előtt biztos volt, hogy a két európai dönti el egymás között az első hely sorsát. Szenegál pedig ugye azzal, hogy vezet Irak ellen, ugye 3 ponttal szintén a továbbjutásra, illetve a harmadik helyen való továbbjutásra pályázik. Na de vajon vezet-e még Szenegál Irak ellen? Ez itt a kérdés, jó András.
2: Még vezet, bizony, viszont Ahmed Kassim az, aki most betör a 16-oson belőle. Nagyon húzogatják az irakiak bent a labdát a Szenegál 16-oson belül. Most egy picit kiszorulnak, most ismét bent a labda, megint Ahmed Kassim az, aki bent van, most labdát veszít, mert hogy nem más, mint Diarra volt, aki elvette tőle, és ha már Diarra, ő az, aki az első gólt szerezte, őt jegyezték be. Most Sadio Manét buktatják, de úgy tűnik, hogy Anthony Taylor nem fúj a sípjába, ő a mai játékvezető, úgyhogy mehet tovább a labdajáratás, ami az iraki részről egészen impozásnak tűnik, sőt, hogy a labda a jobb oldalra, Yashimnak nagyon jó, el is éri a labdát, mondom én, de hát a végén nem tudom, mit csinált. Egy biztos, hogy kiment, úgyhogy jöhet majd Gyáó kirúgás, és Yashim jelzi azt Doszkinak, ugye Doszkitól jött a bal oldalra a labda, hogy egy picit lehetne mélyebb adni ezt a labdát. Hát ez most nem sikerült, de legalább van egy pici halvány szikra arra, hogy jó mérkőzést láthatunk, önök pedig hallhatnak, hiszen azért Irak szeretne gólt lőni ezen a mérkőzésen, sőt olyannyira, hogy most lerohanják ott Sadio Manét, akinek egészen hátra kell szorulnia, mert hogy csapata, a szenegáliak nem tudja kihozni a labdát, ott egy kéz iraki oldalról, Al-Hamadi már ott volt a kapu előtt, de visszafújt Anthony Taylor. Úgyhogy ebből nem lesz lehetőség. A 8. perc legvégén, a 9. legelején továbbra is Szenegál-Irak 1-0, Foxborough Stadion, Német Kornél.
0: Michael Oliver Sheep szavára folytatódik a játék, angol játékvezető dirigálja tehát a Franciaország-Norvégia mérkőzés, talán még erről nem szóltunk. Két sportszerű csapat feszül itt egyébként egymásnak, a sárga lapot sem nagyon kaptak még az eddigi mérkőzéseken. Berg taktikai szabálytalansága után jön majd most szabadrúgással a Franciaország, nagyon nagy lendülettel mennek a franciák, és Berg pedig könnyen lehet, hogy megkapta a mérkőzés első sárga lapját. Így bizony, Oliver, ahogy azt kimondom, hogy a norvégok eddig még lapot sem kaptak, azzal a lendülettel Olisét rántja meg, Berg és Michael Oliver pedig gyakorlatilag azzal irányba, vagy ezzel irányba is állítja a mérkőzést. Ugye érdekesség ezen a találkozón, hogy nincs Didier Deschamps a franciák kispadján, Guy Stéphane az, aki dirigálja most ezt az együttest, de hát ez tényleg egy bombaerős gépezet, és jelen pillanatban Dembele góljával ugye vezet is a francia válogatott méghozzá 1-0-ra, akkor, amikor kereken 10 perc telik el a mérkőzésből. Van-e változás, de pillanat, majd mindjárt, hogy megyünk a Szenegál mérkőzés helyszínére, mert itt most egy életerős norvég lövés jön, 25-26 méterről, de menj annak végül is, nem okoz gondot, középre megy. Erő volt benne ebbe a ballábas kísérletbe, Osgaard volt az, aki középről elengedte. Szóval 10 perc, 15 másodperc játék után Norvégia-Franciaország 0-1. Van-e változás a Szenegál-Irak mérkőzésen?
2: Még nincs változás. Annyi van, hogy a 10. percben előkerült az első büntető lapszám Anthony Taylor zsebéből, hiszen Redin Szulaká teljesen felesleges, buta szabálytalanságot hajtott végre, nagyjából a kaputól olyan 18 méteres, sőt, kérem szépen, videóbírós vizsgálat van, lehetséges piros lap miatt, hiszen Szulaká egész egyértelműen hátra húzta a mezénél fogva, jól láttam, akkor Sadio Mané volt az, úgyhogy lassítása volt, természetesen még mi sem látunk semmit itt a belső monitoron, de az egészen biztos, hogy így van, Sadio Mané elindult, majd visszarántott az ígyszerbe Manét, ez nagyon jó kérdés, hogy mi lesz ebből az ítélet, egy biztos, 18 méterről jön majd egy szabadrugás, amit majd Szenegál elvégezhet, de ameddig itt videózás van, az állás továbbra is 1-0, én visszaadom a szót Német Kornélnak.
0: Én pedig arról tudok beszámolni, hogy Theo Hernández a bal oldalról lövi át a labdát a jobb oldalra, Bappé tenné vissza, a középen az ötösön belül viszont nincs francia társ, aki érkezik, úgyhogy ez most így, mivel a másik mérkőzésen videózás van, lehetőséget teremt arra, hogy Vukovics László az első 10 perc benyomásait elmondja nekünk. Ugye az volt az én megállapításom, a franciák bombaerős kezdővel, nem meglepő módon meg is szerezték a vezetést, de tulajdonképpen ezt igazolták is az első 10 perc látott, vagy az első 10 percben történtek.
1: Igen, a felvezetésben ezt érintettük, hogy a franciák a legerősebb csapatukkal, a norvégok a B csapatukkal jöttek erre a mérkőzésre. A franciák igazolják a papírformát, mert az első 10 percben 3 óriási helyzetet dolgoztak ki, ebből egyet be is rúgtak. Azóta is az a játék képe, hogy a franciák ott van, most egy óriási helyzet.
0: És könnyen lehet, hogy jön a második, nem sok hiányzik hozzá. megpattan a blokkon Olysee lövése, és ezért nem lesz 2-0 a franciáknak.
1: Labdát szereztek a franciák 25 méterre a norvég kaputól, hát ezek a játékosok gólhelyzetig játsszák, óriási lehetőség volt, nagyon-nagyon mentett a norvég védő. Egyébként a norvégoknak a beceneve Lövene, az oroszlánok, és egész Norvégia VB lázban ég, tudni kell, hogy Harald király is óriási szurkolója a norvég futballnak.
0: Na erről majd egy picit beszélünk később részletesebben is, na de talán most már véget ért a videózás. Sárga vagy piros lap, Andris, a Szenegál-Irak mérkőzésem?
2: Ó, dehogy ért még véget. Anthony Taylor nemrég jött ki, és ő is megvizsgálja, és most már a negyedik alkalommal tekerik vissza a videós jelenetet, hiszen teljesen egyértelmű, hogy Sadio Mané zicserben volt, gólhelyzetben volt, és Szulaka pedig visszarántotta őt, de hát azért Anthony Taylor sem szeretné talán még a mérkőzés legelején eldönteni ezt a találkozót. Egy biztos, hogy most jön vissza, és már is okosabbak leszünk, és akkor meg is hallhatjuk, hogy mit dönt majd az angol játékvezető itt a Szenegál-Irak mérkőzésen. After review, Iraq number two commits a deliberate holding offence, which denies a clear goal-scoring opportunity. No covering defenders. Therefore, my final decision is red card. Igen, Anthony Taylor is elmondta, hogy zicserben húzta vissza Nedim Szulaka Sadio Manét, és így megszületik a piros lap a mérkőzés 13. percében. Hát ezt talán senki nem látta jönni, de ez egy egészen elképesztő buta szabálytalanság volt, és azt hiszem, hogy ugye Szenegál már vezet 1-0, itt szerintem el is dőlt a mérkőzés. Most kérdezni Vukovics László, de sajnos ugye ő ezt a mérkőzést nem látja, de szerintem itt egészen egyértelmű, hogy majd Szenegál lesz a harmadik helyen. No, menjünk vissza hozzátok, Kornél.
0: Az a helyzet, hogy itt közben egy bődületesen nagy norvég zicser, Telo Åsgård, a Glasgow Rangers játékosa, 12-13 méterről, középről, teljesen tisztán, senkitől sem zavartatva, vagy szinte senkitől sem zavartatva, hát kilőtte a stadionból a labdát. Ez egy óriási norvég egyenlítési lehetőség volt.
1: Igen, ilyen brazilosan vette le a levegőből, gyönyörűen vette maga elé a labdát, és őt magát is meglepte, hogy így sikerült ez a levétel, és 8 méterről fölé bombázott, hát nem tudom, hogy hány ekkora helyzete lesz Norvégiának.
0: Ugye mind a két előző mérkőzésen Télo Åsgård a kispadon ült végig, tehát egy másodpercet nem játszott. Ugye itt beszéltünk már arról, hogy mennyire felforgatott a norvég csapat, minden esetre a franciák vezetnek. Tehát, és ha már szóba került, és Vukovics László említette, hogy egész Norvégia futball lázban ég, és az egész világot megtanítottak egy ilyen különleges szurkolásra, ami ez az ilyen, nem tudom, evezés mozdulatokra hajaz, és tulajdonképpen most már az egész világ azt nézi, hogy különböző norvég produkciókban hol jelenik meg, és különféle élethelyzetekben, meg a lelátón, meg munkahelyeken, meg mindenhol eveznek már.
1: Hát igen, egész Norvégia VB lázban ég, az óvodától a parlamenten át, a nyugdíjas otthonokig, mindenhol nézik a meccset, és sokra születnek azok a videók, sorra születnek, amikor ilyen viking evezés szurkolást mutatják a világhálón.
0: Zseniálisak, igen. Na, szóval tehát ott tartunk, hogy a 16. percben Franciaország 1-0-ra vezet Norvégia ellen. Legutóbb, amikor beszámoltunk róla, a szenegáliak is előnyben voltak Irak ellen. Esetleg tudott-e duplázni az afrikai csapat, jó András?
2: Nem tudott duplázni, de Sadio Mané elvégezte a szabadrugást, hogy 18 méterről járt, ahogy mondtam korábban, és hát megtornáztatta Ahmed Bashir kapust, olyannyira, hogy azóta most Ahmed Bashirt kell ápolni, úgyhogy ez nem az iraki válogatott napja, ez egészen biztos. Egyébként csak azt tegyük hozzá, hogy ugye Irak válogatottja ezen a világbajnokságon kapta az első piros lapját, vagyis ezen a világbajnokságon ez az első piros lapja, amit kapott 1986. június 8-a óta, akkor ugye a mexikai világbajnokságon Belgium ellen állították ki az egyik iraki játékos. Most pedig, hát sajnos nem tudok többről beszámolni, mert továbbra is ápolják Ahmed Bashir kapust, úgyhogy a 16. percben továbbra is Szenegál 1, Irak 1-0, német Kornél.
0: Nálunk szabadrugással folytatódik a mérkőzés, miközben vezetnek a franciák, amikor a két csapat legutóbb, több mint 10 évvel ezelőtt Franciaországban találkozott, akkor egyébként 4-0 a házigazda franciák nyertek, 16. alkalommal feszülnek egymásnak egyébként a franciák és a norvégok. Francia helyzet, Bappé a 16-oson belül visszahúzza a rövid oldalra, és egy óriási védés a norvég kapustól lábbal a jobb alsóból rúgja ki a labdát. Nagy kedven játszik a francia válogatott, és talán túlzás nélkül lehet állítani, hogy időkérdés, hogy mikor jön a második francia gól a mérkőzésen. 17 perc telik el az összecsapásból, 1-0-ra vezette át Franciaország Norvégia ellen, és a labda jelen pillanatban a csoport élén álló francia együttesnél. A bal oldalon Theo Hernández érkezik. Hernández várja, hogy valakivel össze tudjon játszani. Most hátra kerül a labda, egy picivel hátrébb. Mindenki, aki ér és mozog, menjen kapus kivételével a norvégok tér felén. Dembele most már a jobb oldalon. Dembele egy az egyben próbálja a védőjét becsapni. Álló háborúba megy most át a történet. 11 emberrel védekezik, 10-ben játékosa plusz. Ugye a kapussal a norvég csapat, és hát az legelőrébb helyezkedő Larsen, a középcsatáruk is. Hát mennyi? 35 méterre lehet a saját kapujától. Kisiá labdát szerez Bob, és ez nagyon-nagyon komoly lehetőség lehetett volna a norvégok számára. A feltételes mód viszont jelzi, hogy ez nem jött össze. Olisé most már a labdával. Tartja a labdát a francia csapat a norvégok tér felén, miközben Ousmane Dembele góljával a 7. perc óta vezet is. Menjünk a Szenegál-Irak mérkőzésre Jó Andráshoz.
2: A 18. percben továbbra is Szenegál-Irak 1-0, és a szenegáli támadónak Sarrnak volt egy nagyon komoly lehetősége egy perccel ezelőtt, de Ahmed Bashir kapus remek ütemben jött ki a kapujába, most pedig egy újabb lap fog itt villani, bizony, Anthony Taylor nagyon viszket a zsebe, és nagyon dobálgatja a lapokat ezen a mérkőzésen. Az első gól szerzőjét, ugye Szekket kellett most piros lappal megáldani, de sárga lappal, bocsánat, de ugye itt az kell egy kis javítás, mert nem Szek volt a gól, szerintem Diarra, de ugye Szek fejelte akkor a sarokrugásból, és én egyébként nem mondanám azt, hogy ebből nem lesz videóbíros vizsgálat, mert hogy Szek úgy szintén, hogy korábban Szulaká visszarántotta Sadio Manét, ugyanaz történt kis túlzással, nyilván nem történt rántás, hátulról lökte meg Szek Al-Hamadit, úgyhogy a mérkőzés második büntetőlapját is kiosztja Anthony Taylor, és nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés az, hogy lesz-e ebből videóbírós vizsgálat. Az biztos, hogy nagyjából 17 méterről járhat egy szabadrugás az irak válogatottjának. Természetesen nagyjából 4 tagú a sorfal, de menjünk vissza német koronékhoz, mert ott szerintem történés van.
0: Bizony, történés van. Ousmane Dembele góljával, duplájával Franciaország immáron 2-0-ra vezet Norvégia ellen. Hát nem bíznak a véletlenre semmit sem a franciák, és megint csak Bappét kell dicsérni. Bappét lerántani sem lehet, estében teszi tovább a labdát, csak úgy, mint az imént Dembeléhez. Dembelé hozza befelé, és 18-19 méterről ballal, nagyon szépen, egy picit belsővel eltekeri a labdát a norvég kapus mellett. Esélye sincs a hárításra, a franciák pedig nagyon nagy lépéssel, vagy nagyon nagy lendülettel, nagyon nagy lépéseket téve robognak a csoport elsőség felé. Dembele duplájával tehát Franciaország 2-0-ra vezet, teljesen megérdemelten Norvégia ellen.
1: Teljesen, és a norvégoknak minden egyes olyan szituáció, amikor támadnak és náluk a labda, akkor vannak a legnagyobb veszélyben, mert egy labdaveszésnél annyira gyorsak a franciák, és annyira jó futballisták, hogy egy pillanat alatt látjuk két érintés, labdaszerzés, hátul feladták, de...
0: Közben szépít Norvégia! Hát milyen meccs ez? Atyavilág! Asgard, a Rangers játékosa, volt már egy óriási zicsere, és gyakorlatilag a középkezdésből Vukovics László be sem tudta fejezni a mondatát. Hát mennyi volt ez? Egy passz, most végig számolom. 2-3. Most indul a támadás közben a norvégok részéről. 4 passz, és az 5. jön majd egyébként. Nem, 6. Osgor, Menyan eldől a kapu bal oldala irányába, Osgor pedig a középkezdés utáni 6. passzból szépít a jobb alsóba, rúgja a labdát. 2-1! Hát milyen meccs ez? A VB eddigi egyik legjobb mérkőzése. Ugye két európai játszotta, az Anglia-Horvátország meccs volt az eddigi legjobb, ez azért versenyképes lehet vele.
1: Igen, edzésen szokott ilyen történni, hogy akkor, mit tudom, bemondja az edző, van hátra 2 perc, gyorsan győztes gól, hát most a norvégok ezt lemásolták tényleg, és a franciák nem ütköztek velük. A 2. gól a franciákat nagyon megnyugtatta, hogy akkor megvan, innentől majd játszunk szépen, de azt a gondolatot kezdtem el, hogy a norvégok akkor vannak a legnagyobb veszélyben, amikor náluk a labda is támadnak, mert minden labdavesztés borzasztó nagy francia lehetőségeket rejt magába, mert ez az első 4-es annyira jó futballista és villámgyorsak, hogy pillanat alatt helyzetben vannak.
0: Jön a 2. francia szöglet, Ezt megvárjuk, aztán utána megyünk vissza a szenegáli mérkőzés helyszínére, de a második szögletből jön a harmadik, úgyhogy egy gyors eredmény közlés. Andris, légy szíves, csak egy eredményt a Szenegál-Irak mérkőzésről.
2: Továbbra is Diarra góljával 1-0 vezet Szenegál-Irak ellen.
0: Köszönjük szépen, és akkor most pedig jöhet a harmadik francia szöglet, 2-1-es francia vezetésnél. Dembele duplázott tehát, és Ozgor pedig a 21. percben szépített. Hát jóformán el sem tudtam könyvelni még itt a kis papíromon, hogy minden a helyére kerüljön, amikor megjött az újabb norvég gól. Jön a harmadik francia szöglet, Dembele át a hosszúra, ez egy gyönyörű figura, és jön a lövés, Olise lövése viszont lepattan a blokkról, egy újabb távoli kísérlet, ez is lejön a blokkról, Dembele, hát nem csak, hogy jól játszanak a franciák, nagy kedvel játszanak a franciák, élvezik, annyira sugárzik, hogy élvezik a játékot.
1: Igen, egy kicsit ebben most belerondított ez a norvég gól, ez nem volt bekalkulálva, de így se zökkentek ki a játékukból, csinálják tovább. Itt sok gólos jó mérkőzést látunk, hála Istennek.
0: Bizony, Olise közben a jobb oldalon, két norvég között játsza meg a labdát, a 16-oson belül most már lesz a lövés, egyelőre nem. Iszonyatosan beszorulnak a norvégok, nem tudnak nagyjából levegőhöz sem jutni. Theo Hernández lövése gyakorlatilag felszabadítással ér fel, úgyhogy régen voltunk már hosszabb távon, vagy hozamosabb ideig a Szenegál-Irak mérkőzés helyszínén, megyünk is most Jó Andráshoz.
2: Mondanám én is, hogy sugárzom, de ez nem igaz, hiszen továbbra is Szenegál-Irak 1-0, és hát ez azért szól ennek ez a kis fricska, mert hogy az elmúlt nagyjából 5-6-7 percben igazából ilyen harmadosztályú előre-vissza rúdosást láthatunk mind a két csapattól, és talán most ez a hidratációs szünet az, ami megmenti a futballt, mert hogy tényleg nem volt szép, amit láthattunk. Alapvetően egyébként közel álltunk ahhoz, hogy Aken Hashim is kapjon egy sárga lapot, hiszen buktatta Kamarát, de azért Anthony Taylor most nem nyúlt a zsebébe, úgyhogy itt tartunk most 25. percben, már ugye zajlik a hidratációs szünet, Szenegál-Irak 1-0, ugye Diarra 4. percben szerzett góljával, és akkor menjünk vissza hozzátok, Kornél.
0: Na hát, nálunk is áll a játék az ivószünet miatt, úgyhogy Laci, akkor egy picit kérlek összegezd az eddigieket.
1: A franciák a legerősebb csapatukkal, norvégok pedig a B csapatukkal kezdték a mérkőzést. A papírfonalnak megfelelően nagyon nagy fölényben kezdett Franciaország, meg is szerezte a vezetést, Dembelét nem tudják tartani, még annyira kitérnék egy kicsit szakmailag, hogy egy ilyen négyes, hogy a Dembelé, Doué, Mbappé, Olise, ezek mind gyors, kiváló, fantasztikus játékosok, védő szempontból nem mersz közel állni hozzájuk, mert akkor megfutnak, ha meg távol állsz hozzájuk, akkor átveszik a labdát, rágyorsítanak, úgy csapnak be. Tehát ennél nehezebb feladat egy védőnek nem létezik, mint hogy ezeket a játékosokat levédekezni. Egy az egyben lehetetlen, ez csak csapatszinten lehetne, de ahhoz, ha meg támadsz, akkor nyitva van a teljes terület mögötted, akkor szintén megfutnak. Ha meg 3-2-es, vagy akár 3-3, vagy 2-2-es szituációk kialakulnak, egyszerűen tartatatlanok ezek az emberek. Ma négyesből Dembélé és Mbappé játszik eddig a legjobban. Dembélé már 2 gólt rúgott, Mbappé kapufát, egy óriási bravúrja volt a kapusnak. Tehát ez a mérkőzés eddig egyértelműen a franciákról szól. Tehát az előzetes összeállításukat látva ez nem meglepetés. A norvégok teljesen váratlanul rúgtak egy szép gólt a középkezdésből. A gól után még aludtak a franciák, ünnepelték a második góljukat. 5 labdaérintésből a franciák nem ütköztek, és Ozgord nagyon szépen 15 méterről berúgta a jobb alsó sarokba. Én azt gondolom, hogy a franciák nem fognak visszavenni, én több gólt várok a mérkőzésen, és ezek nagy része francia lesz.
0: Itt tartunk tehát az ivószünet alatt, mert hogy másodperceken belül véget ér a francia csapat, tehát 2-1-re vezet Norvégia ellen, és ugye akkor egy picit előre tudunk nézni, azzal a tudattal élni, hogy a címvédő vár rád, az vajon mit jelenthet egyébként? Mert persze tudatosan feladják ezt a meccset, azért is, mert hogy a norvég a sorral sem biztos, hogy lett volna sanszuk a franciák ellen?
1: Ez a lényege, pontosan amit mondtál. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó sportemberek vagy Hollanddal, aki egy fantasztikus játékos, hát nem kell bemutatni, hogy mindenki ellen lehet esélyed. De a franciák annyira jó csapat, annyira egybe vannak, hogy azt gondolták a norvégok, hogy két ilyen csapatot kétszer nem tudnak legyőzni, és inkább az argentinok mellett tették le a voksukat. Azt gondolja ezek szerint a szövetségi kapitány, hogy ott több esélyük van, mint a franciák ellen.
0: Na, véget ért az ivószünet, a francia csapat 2-1-re vezet Norvégia ellen. Folytatódik a játék, a Szenegál-Irak mérkőzése, Jó András.
2: most folytatódott bizony, és már Gyei az, aki megkapta a labdát, hát a Gyaónak, és akkor elindul a szenegáli labdajáratás, hát a Nyakhaté az, aki nem igazán ért eddig labdába, bőségesen jobb oldalt zajlott eddig a játék. Most a forgatás ismét a jobb oldalra, ezúttal most Mbaye a labdával elmegy, ott üresbe befutást láthattunk Diarrától, de inkább visszajön egy kicsit. Próbálják egyébként a szenegáli játékosok kihozni az iraki csapatot, kicsit széthúzni a pályát. Egyébként az első gól szerzője Habib Diarra, az, akinek ez a 22. válogatott mérkőzés, és ez volt a negyedik gólja itt a válogatottban. Egyébként a Sunderland játékos, és 20 alkalommal lépett pályára a Premier League-ben, ott 2 gólt szerzett. Most pedig Mbaye az, aki talán veszélyet okozhat az iraki térfélen. A jobb oldal Csűri csavarja, aztán ott buktatják, Anthony Taylor pedig mutatja, hogy tessék fölállni, úgyhogy a 27. perc végén, 28. elején Szenegál-Irak 1-0 továbbra is német kornél.
0: Franciaország-Norvégia, nálunk pedig továbbra is 2-1. Orsnes révén majd a norvégok jöhetnek bedobással, akkor, amikor 28 perc telik el ebből a mérkőzésből. Sokáig nem tudja tartani a labdát Norvégia. Mennyianhoz kerül hátra a francia kapus, egy picit kivár, és mielőtt még odaérne a norvég támadó, előre íveli a labdát. Igen, ám viszont Norvégia visszaszerzi. Lesz-e beadás a bal oldalról? Ez itt a nagy kérdés. Nem. Björkánhoz kerül hátra a labda. A gólszerző Osgor középen. Szép csellel Olisé mellett tartja a labdát. Öztigor. Ki a labda? A bal oldalra Björkán, visszafelé, és védekezni kényszerül a francia csapat, egy sarkazással jönnek előre a norvégok, egy beadás a bal oldalról, kicsi a rakás, és menjen! Larsen próbálta ott kihasználni testi fölényét középen, nem nagyon tudott egészen jól kibontakozni a Crystal Palace támadója, Larsen is, Jürgen Larsen az első két mérkőzést a kispadról nézte végig, és talán beszűrődik a közvetítésbe, amit hallanak a háttérből, ez a hú, hú, ez azt jelenti, hogy elkezdtek evezni a norvég szurkolók. Hiába 1-2, hiába a franciák vezetnek, ők jól érzik magukat, lehet, hogy kevésbé, hogyha most Mbappé meg tud indulni ezzel a labdával, de a védelem, a norvég védelem most jól áll a lábán. Szóval ott tartunk tehát, hogy a franciák 2-1-re vezetnek a norvégok ellen. Menjünk a Szenegál-Irak mérkőzésre, Jó Andráshoz.
2: Ahmed Bashir, az iraki kapus is azt mondja, hogy hú, hiszen megint ki kellett rúgni a labdát a 29. percen, továbbra is Szenegál-Irak 1-0, és azért itt érdemes figyelni a jelenlegi top 8, a legjobb harmadik helyezetet, ugye, ahol a 3-4 pontos svéd, Ecuador és Bosznia, a többiek pedig, bocsánat, négyben, Paraguaynak is 4 pontja van, a többiek pedig alul Horvátország, Korea, Szenegál és Algéria, úgyhogy javítania kell még itt azért a gólszámait Szenegálnak, de ott vannak ők jelenleg a legjobb harmadik továbbjutó pozícióban, sőt, most talán lehet, hogy még lesz itt egy gól a mérkőzésen, mert hogy egészen szépen építkeznek a szenegáliak, ahogy ezt kimondom, egy szabálytalanság, egy támadó szabálytalanság, aki elvégezte, az Jacobs volt az, úgyhogy jöhetne majd szabadrugással az iraki válogatott itt a mérkőzés 30. percében. Német kornél.
0: Mezőnyjáték folyik jelen pillanatban a Franciaország-Norvégia mérkőzésen, úgyhogy ez lehetőséget teremt akkor, amikor kereken fél óra telik el a meccsből, hogy Vukovics Lászlót megkérdezzem arról, hogy ez a francia csapat, látva mondjuk ezt a 20-25 percet, vagy fél órát ezen a mérkőzésen, meg az eddigi teljesítményét, mennyire tartod őket esélyesnek a végső győzelemre is akár?
1: Hát az egyik legnagyobb favorit Franciaország, nem csak a mai teljesítményével, mert mindig nézni kell azt, hogy kivel játszik. Attól függetlenül a norvégok most egy veszélyes támadás.
0: Bizony, Norvégia jön, és akkor csak, hogy mégig nehogy végig tudjuk vinni a gondolatmenetet, Upamecano azonban megoldja.
1: Tehát visszatérve a norvégok előtt le a kalappal, mert amilyen összeállításban vannak, ahhoz képest nagyon jól játszanak. A franciák abszolút esélyesek a végső győzelemre is, hát a végén a nagy csapatok lesznek ott, azok közül fog kikerülni. A meglepetés csapat az 8-ig tud eljutni, szerintem egy-egy ilyen lesz, de biztos, hogy a nagy nemzetek közül fog kikerülni a győztes. De visszatérve arra, hogy itt a védők dolga, meg a védekezés, itt a franciáknak nem a védők védekeznek gyengébben, hanem a csapat védekezésüket kell egy kicsit majd összerakni arra, amikor már a 4-8 között, meg a 4 között lesznek, mert véleményem szerint el fognak jutni odáig, és a végső győzelemre is az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb esélyes Franciaország. Én megmondom őszintén, én Angliának nagyon szurkolok, 66-ban egyszer voltak világbajnokok.
0: Bocsánat, Laci, közben Dembele lövi a harmadikat! A harmadik gólja Mester 3-as Usman Dembele! Bőfél óra alatt! És megint a jobb alsóba! Hát tényleg, extra meccs egyébként. Látványos gólok. Nagybetűs foci. Nem kell ezt túlragozni, ez foci.
1: Igen, és Olisé szokott jobbról játszani, de ezek mindegyik minden poszton tud játszani az első négyből, és Dembélé az a fantasztikus ebben, hogy tudja a védő, hogy tükörszélső, tudja, hogy befele fogja hozni a labdát, és olyan gyors, olyan ütembe csinálja, hogy így is meg tudja csinálni. Igaz, hogy az első gólnál oda-vissza meghimbálta a védőt, és végül jobban rúgta be, a másik kettőt meg ballal. Mester hármas, hát most már eldőlt, hogy ki lesz a meccsembere. Itt az lesz a kérdés, hogy megúszszák a öt alatt a norvégok.
0: Na szóval itt tartunk tehát bő fél óra után egészen pontosan a 33. percben Franciaország, Norvégia, Dembele Mester hármasával 3-1 a franciáknak. Van-e változás a szenegál-irak meccsen?
2: 2. percben Szenegál, Irak 1-0, és most épp Al-Hamadi indult meg a pálya bal oldalán, de Szek, ugye, aki nem régében sárgalapot kapott, jól állította meg őt, sőt úgy sikerült, hogy Al-Hamadire visszapattant a labda, úgyhogy szenegáli bedobás érkezhetett. Egyébként itt is lehetne több gól, de talán Papa Bonetiao az, aki a vezetőedző, tudatosan pihentetett most néhány játékos, például Niklas Jackson, oly, mekkora lövés volt ez itt a mérkőzés 33. percében. Szárra az, aki elengedett egy lövést, a hosszú alsót vette célba, és épp hogy elment a kapu mellett, szóval itt néhány kimaradót, ugye nem mondtam el, ugye mind a két csapatból 4-4 ember maradt ki, ugye Papagei, Diouf, Koulibaly és Niklas Jackson, ugye a Bayern München kiválósága, úgyhogy egészen egyértelmű, hogy pihentetett most nagyon sok játékos, és ez meg is érte, hiszen sikerült kiharcolni itt a mérkőzés legelején a 13. percben egy piros lapot, előnyben van Szenegál, gól előnyben is van, úgyhogy egyértelműen jobb a Szenegál ezen a mérkőzésen. A 33. legvégén, 34. perc legelején Szenegál-Irak 1-0, német kornél.
0: Usman Dembele Mester 3-asával továbbra is a francia csapat előnyben. Selvik, a norvégok kapusa, vágja előre a labdát. Larsen Osgårdhoz próbálta volna lekészíteni a labdát, nem jár sikerrel, és akkor Olisé révén megint csak jöhetnek előre a franciák. Dembele a jobb oldalon, Mbappé középen, Olisé kidobja, Dembele. Még nincs benne a 16-oson belül, most ér be, Usman Dembele a 16-oson belülre, visszakészíti lövésre. Az elképzelés nem volt rossz, Tchouaméni lövése viszont kifejezetten. Legalábbis ezen a szinten túlzás nélkül merem állítani, hogy borzasztó gyengére sikeredik. 16-17 méterről, középről, megelőzve a védőjét, tisztán lőhet. Tchouaméni jócskán, csúnyán fölé lövi, de hát a franciáknak ez is belefér majd. Minden esetre, ugye, ahogy Vukovics László is említette, az igazán éles meccsek, vagy jó meccsek, az igazi csemegék majd most jönnek már, tehát azért ez a francia, norvég, Holland, Messi ellen, vagy mind a kettő ott a pályán, azért ezek már tényleg olyanok lesznek, hogy kezdődjön bármikor, ezekért érdemes lesz fölébredni.
1: De erre várnak az emberek. Persze megmutatja magát a világ, a különböző földrészek, kis csapatok. Jó, hogy látunk különböző futballkultúrákat, de igazán arra várnak az emberek, amikor eljutunk a 8 közé, 4 közé, hogy azok a nagy csapatok mire mennek egymással.
0: Így bizony. Most per pillanat a norvégok arra mennek, hogy labdát szereznek a franciák ellen. Gyorsan nézem, hogy pontosan hol járunk időben. 35 perc és 30 másodperc telik el a mérkőzésből. Usman Dembele Mester 3-asával Franciaország 3-1-re vezett Norvégia ellen. Szenegál, Irak, Jó András.
2: Itt 34-52 az, ami pontosan eltelt a mérkőzésből, és továbbra is Szenegál, Irak 1-0. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az első perceben kapott piros lap nem tett jót a mérkőzésnek. Nyilván talán a gólnak is lehet köze ez, hiszen Szenegálnak nem kell most tepernie, viszont most Ahmed Bashir az, aki húzza az időt, az irakiak kapusa, és most ad Anthony Taylor engedélyt arra, és szól neki ismét, hogy végezz el a kirúgás, hiszen egy újabb kirúgás következik, mert hogy sarokrúgás végezhetett el Szenegál, Kamara volt az megint, aki belőtte a labdát, de a fejes az mellé ment, a labdát pedig, ahogy eddig is, Szenegál az, aki már birtokolja is a kirúgás követően, labdával azért Yao is, nem igazán sikerült neki eddig, most jön az előreévet labda Nyakhatétól, ez nagyon jól néz ki Sadio Mané felé, átveszi a labdát, érkezett ott nagy rössel Szár, kipattan a labda Diarra, vissza Mané, Szár, és akkor megint Diarra, aki elesik, ez nem szabálytalan, és ezt pedig meg lehetne így most futni a szenegáli védelmet, de Al-Hamadinak lecsúszik a lábáról a labda, a passz pedig nem az, hogy pontot, hanem Sadio Mané látta, hogy lesen állna, úgyhogy inkább elengedte, és hátul pedig tisztáznia kellett Akan Hashimnak, úgyhogy jöhet majd Szenegál egy bedobással, viszonylag veszélyes helyről, ez az irakiak térfelérnek, kicsit közel a szöglezászlóhoz. Ha itt valaki nagyon tud dobni a szenegáli válogatottól, akkor ebből lehet komoly helyzet. Ezt még várjuk meg, hát el tudunk kapni egy gólt. Jön a bedobás, ez egészen nagyra sikeredik, jó a csúsztatás, hova érkezik a labda, egy iraki fejre, ott jött van a kapáslövésre, Jacobs, nem sikerült eltalálni a labdát, a pálya pedig már a bal oldalt van, ez pedig majd iraké lesz, hiszen kiment a labda egy szenegáli lábról. A mérkőzés 37. percében Szenegál-Irak 1-0 Foxborough stadion, Német Kornél.
0: Ahol Ousmane Dembélé mester 3-asával Franciaország 3-1-re vezet Norvégia ellen, a labda a norvégoknál, Bob felé egy gyenge fordítás balról jobbra, úgyhogy francia bedobással mehet majd tovább a mérkőzés. Elégedetlen is a norvég játékos, hogyha jól láttam, Ausnes volt az, aki ezt a pontatlan labdát küldte át, és akkor most már Upamecano révén jöhetnek előre a franciák. Tchouameni még mindig a saját tér felén. Kezdőkörből vissza Upamecanohoz. A jobb oldalon épül lábról lábra ez a francia támadás egészen eddig a pillanatig, de aztán visszaszerzi a labdát a jelen pillanatban csoport első helyén álló francia csapat. A bal oldalon épül most már a franciák támadása, Doué 16-oson belülre bevitte volna két norvég játékos között a labdát, nem járt sikerrel, és akkor jön az indítás, jön az ívelés Larsen felé, Larsent Upamecano előzi meg, meg Theo Hernández is besegít, és akkor jöhet előre újra Franciaország. Olise Dembélé a jobb oldalon. Viszonylag régen lehetett már említeni a nevét, de szerintem a norvégok már most fölsziszennek, vagy annyira nem túlságosan komfortos számukra ez a szituáció, amikor Dembélé jön, de aztán Dembélé végül Doué-t választja a túloldalon. Mbappé a földre kerül a 16-oson belül, szeretett volna egy 11-est kiharcolni, a játékvezető nem nagyon volt partner itt ennél a szituációnál, Bob pedig saját magát hozza nehéz helyzetbe kis hiány, de aztán most a norvégok kihozzák a labdát. Átkerül, nem kerül át a labda a felező vonalon túlra, mert hogy Koundé megszerzi, Koundé viszont szabálytalankodik, Oliver ezt mutatja, hogy jöhetnek majd a norvégok, Dembélé mester hármasával, Franciaország-Norvégia 3-1, jó András!
2: Nem volt még kaput eltaláló lövése az iraki válogatottnak, és a mérkőzés 39. percében ismét akkor kapom meg a szót, amikor Ahmed Bashir kirúgja a labdát, hiszen ismét egy lehetősége volt a szenegáli válogatottnak. Most Sadio Mané csúsztat, és ez jól néz ki, Szár megindult a pálya bal oldalán, befelé cselez, Bayern Mané érkezik. Azért mindig a 16-oson belül jó a bepassz, és Szár rég nem megy el a labda. Ahmed Bashir pedig szól, hogy jön, és fel is kapja a labdát. És ez mind a szenegáli szurkolók előtt történt, önök is hallhatják, hogy hatalmas ütrivalvás volt, Mané is ott volt, Szár is ott volt, ez remekül kidolgozott támadás volt itt a 39. 40. perc környékén. Sadio Mané az, aki a 16-os bal sarkánál betört egy átlépős csel, aztán pedig Szárnak adta volna vissza a labdát, az pedig már pontotlan volt, úgyhogy egy egészen komoly kis helyzet volt itt a 40. perc környékén, az állás továbbra is egyébként 1-0 Szenegálnak, irány vissza, hozzátok Kornél.
0: Elcsendesedtek most az események itt az elmúlt percekben, azt tudom mondani, 40 perce tart a Franciaország-Norvégia mérkőzés, és 3-1-re vezet a francia csapat az európai csapatok csatájában. Jól kezdték a meccset a franciák, de aztán most így az elmúlt percekben a mezőnyfölényüket helyzetekben nem tudják megmutatni. Na talán majd most Doué hozza befelé a labdát. A jobb lábán 18 méterre a kaputól, Olisével nem volt jó az összjáték. Upamecano 45-50 méterre a norvég kaputól szerez labdát. Upamecano a franciák középső védője, és ennyire fönt helyezkedik. Aztán most már Theo Hernándezhez megy ki a labda a bal oldalra. Theo Hernández vissza Mbappéhoz. Mbappé térül, fordul. Álló háborúba torkollik most a történet. Minden mezőnyjátékos a norvégok tér felén ezekben a másodpercekben. Dembélé ki a jobb oldalra. Ez most egy pontatlan passz. Meg tud-e indulni Norvégia? Björkán. Nem tud megindulni Norvégia. Sőt. Kis hiány, Doué lecsapta a labdára, Doué átkeveredett a jobb oldalra. Persze, hát, amit Vukovics László említett, tényleg mindenhol föl tudnak tűnni, mindenhol veszélyesek elképesztően erősek, és hogyha kapnak egy ajándéknapdát, akkor meg aztán pláne a 16-oson belül Dué, de aztán mégis nem tud gólt lőni. Selvik valahogy összeszedi a labdát előle. Óriási pontatlanság. Megúszszák a norvégok ezt most az első félidő hajrájában. És aztán most már az ellentámadásból Kundénak kell figyelni, és Kundéról megy ki a labda. Jön az első norvég szöglet a meccsen. Andis, kérlek, jó Andis, egy gyors eredmény, hogy aztán vissza tudjunk jönni a szögletre.
2: 1-0 a 42. percben.
0: Köszönöm szépen, ugye ez a Szenegál-Irak mérkőzés, amelyről Jó András mondta a részeredményt, nálunk pedig ugye 3-1-re vezet a francia csapat Norvégia ellen, és a szöglet után megyünk majd vissza Maniékhoz, és egy kicsit belehallgatunk természetesen abba a mérkőzésbe is. A mérkőzés negyedik szöglete jön 3-1-es francia vezetésnél. A népsűrűség megnőtt a 16-oson belül, ott a visszafejelt labda, Osgor! Óriásit játszik a norvég középpályás. Volt egy gólja, vagy van egy gólja, volt egy nagy helyzete, meg most kis hiány lett egy második. Á, elképesztő sebességgel jönnek közben a franciák a veszélyes kontra végén. Dembele csak azért nem lövi meg a negyedik gólját, mert tehát annyira önzetlen akart lenni, hogy eltotolyázta a helyzetet. Ez simán ugyanebből a szituációból lőtt 3 gólt a meccsen, és most a negyediket csak azért nem, vagyis per pillanat csak azért nem, mert nagyon önzetlen akar lenni, és belövi, bepasszolja a sűrűbe. Hát ezért nem vezetnek per pillanat 4-1-re a franciák, mert hogy Dembele itt ennél a szituációnál tényleg nagyon-nagyon önzetlen volt. Volt helyzet itt is, ott is, tényleg rendkívül sok lehetőség, lesz majd miről beszélnie Vukovics Lászlónak, de előtte most Jó András kap szót a Szenegál-Irak mérkőzésen.
2: Hát itt helyzet nem, inkább újabb ápolás, mert a 42. percben Jacobs végzett el egy szögletet a szenegáliaktól, és jött ki a labdáért az iraki kapus Ahmed Bashir, és hát alatta pedig nem volt más, mint Nyakhaté, a szenegáliak védője, és hát nagyon-nagyon csúnyan esett a derekára, a hátára Ahmed Bashir, úgyhogy most őt kell ápolni, jegelik rendesen a derekát, úgyhogy... Nem szerencsés neki ez a mai mérkőzés. A jobb vállát kellett korábban szintén jégzselével és jégsprével kezelni. Közben egyébként nagyon jó hangulat az iraki kispadon, azt láthatjuk, hiszen mindegyik játékos mosolyog és beszélget. Hát ők már valószínűleg tudják, hogy nekik ez volt a világbajnokságon az utolsó mérkőzésük, de azért nyilván akik a pályán vannak, szeretnének mindent megtenni, mint például a nemrégiben érkező Munaf, aki ugye Kasim helyére jött be, ugye a piros lapot követően, hiszen amit a védelmet illeti, úgyhogy posztra kellett cserélni. Kasim lejött, ugye támadó, aztán viszont jött Munaf, ugye Szulake helyére jött be, aki piros lapot kapott, és a pozíciójára. Úgyhogy itt tartunk most, egészen biztos, hogy sok lesz a hosszabbítás nálunk. Nem tudom nálatok mennyi, egészen sok gól van. Itt a 45. percben mindössze egy, amit Szenegál rúgott Irak ellen, egy gólos vezetés tehát.
0: 5 perc a ráadás Bostonban a Franciaország-Norvégia mérkőzésen, ahol Dembele mester hármasával vezet Franciaország, a labda most a norvégoknál elkezdődött, tehát az 5 perces hosszabbítás, 15 másodperc pergett le belőle, a franciák visszaszerzik a labdát saját 16-osukon belül, aztán kis ilyen ők is el tudják egyébként adni, Lacroix volt az, aki rontott, de a norvégok nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Ha csak a számok nyelvéről közelítjük meg a dolgokat, 13 próbálkozása volt eddig a franciáknak, és még csak az első félidőben járunk. Dué teszi tovább. Olise, egy távoli lövés, hát úgy távoli, hogy 16 méteres kísérlet, jobb lábbal a bal felső célozná, nem találja el a kaput. Bődületesen magas ez a szám, Laci, Vukovics Lászlóra nézek, mert hogy a kirúgásra még várni kell. Ez a 13 próbálkozás, és ebből 8 kaput eltaláló.
1: Engem azért nem lep meg, mert láttam a mérkőzését, a két csapat összeállítását. A franciák fantasztikus formában játszanak, nagyon élvezik a mérkőzést. A Dembélé extra a mester hármasával, de Mbappé is lehetne már 3 gólos.
0: És a norvégoknak de a Dembélének ez ami az előző helyzet, ami volt, az
1: azt is akarja, azt is egyedül megoldhatta volna. A legnagyobb veszély akkor van a norvégoknak, amikor szögletet rúgnak ők, mert a franciáknak ott van, úgy megindulnak, hogy azonnal helyzet van egy labdaszerzésből.
0: Na, hát itt tartunk most, játékba hozta a labdát Norvégia, de csak másodpercekre tudta az északi, észak-európai csapat megtartani a labdát. 47. perc a mérkőzésen, 5 perc a ráadás az első félidőben a Franciaország-Norvégia mérkőzésen, ahol Dembele mester hármasával Franciaország 3-1-re vezet. Mennyi a ráadás a Szenegál-Irak meccsen? Ez itt a nagy kérdés, jó Andris.
2: Félve merem mondani, ezt azért gyorsan elmondom, hogy a 46. percben, ugye itt már valószínűleg zajlik, itt is szintén Sadio Mané majdnem meglőtte a szenegáliak második gólját, gyönyörűen tört be a 16-os bal csücskénél, és hát pont megpattant előtt a labda, és a hosszút vette célba, a hosszú sarkot, de fölé ment a labda, és akkor mondom a hosszabbítást, 9 perc a ráadás a Szenegál-Irak mérkőzésen, úgyhogy itt majd még lesz miről beszélni, hogyha a ti mérkőzéseteknek vége. Most Doszki az, aki megint szabálytalankodik, ott egy szenegáli játékos, hogy jöhet majd egy szabadrugás itt a 47. perc közepén, de menjünk vissza a Norvégia-Franciaország mérkőzésre.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második félidőre a franciák lendületéből mennyi marad meg, a nagy négyesből mennyien jönnek vissza a folytatásra, mert hogy azért ez egy hosszú torna, tehát csupa-csupa kérdések vetődnek föl, de előtte most még lesz egy kirúgás. Szögletet szerettek volna kiharcolni a franciák, de aztán végül is Tchouaméni-re visszapattant a labda, és így nem lett belőle szöglet. Akkor, amikor a jelzett 5 perces hosszabbításból 3 perc telt el a Franciaország-Norvégia mérkőzésen. Dembele a 7., a 20. és a 32. percben volt eredményes, a norvégok gólját pedig Télo Åsgård szerezte, a Glasgow Rangers játékosa. Itt tartunk tehát most, a jelzett hosszabbításból másfél perc van hátra, változott az eredmény, megduplázta előnyét az emberelőnyben játszó Szenegál Irak ellen, jó Andris.
2: Nem, még nem, de lehet, hogy itt kialakulóban van egy iraki támadás, de ahogy ezt kimondom, már is kipattan labda Al-Hamadi lábáról, úgyhogy jönött majd egy bedobás a Szenegál a saját térfelén. A mérkőzés 48. percében az állás Szenegál-Irak 1-0 továbbra is, de egyébként a szenegálek nem állnak be, sőt, Sadio Mané most gyorsan bedobja a labdát, ott nem tudja átvenni a labdát Diarra, és most gyorsan üres léptekkel szalad oda, Munafhoz, hogy visszaszerezzék a labdát, sőt Mbappé is beszáll a játékba, de ez egyelőre nem tűnik jónak, sőt nyitják a területet az irakiak, szenegáliak pedig jönnek ki, egészen magasan letámadnak, de nem tudják elvenni a labdát az irakiaktól, és az irakiak pedig jönnek előre a pálya jobb oldalán, Putros az, aki megindul, jobban Yashin megtorpal, most megkapja a labdát, vele szemben Mbappé, neki is vissza kellett jönnie, jön befelé a labda, ez így nem jó, és tisztáznia kell ott Szeknek. Sarokrugás lesz majd ebből, ő is lemarad, valószínűleg őt is ápolni kell majd. Az 50. percben, tehát továbbra is Szenegál-Irak 1-0, Foxborough Gilles Stadion, Német Kornél.
0: Zseniális megoldást alkalmazott a szponzor, aki a FIFA-nak nem a hivatalos szponzora, és közölték vele, hogy nem jelenhet meg, és mint egy ilyen borotva hab jellegű képződménnyel letakarták ugye a stadionnak a nevét, ha már Andris ugye említette teljes nevén, hogy pontosan hogyan is hívják ezt a stadiont. Nos, volt erre ezt idő elmondani, mert hogy a labdát Norvégia hozhatja játékba, ha egyáltalán lesz idejük, ugyanis letelt a jelzett 5 perces hosszabbítás, és ahogy nézem az arcokat, erre a kirúgásra talán még lesz idő, ezt még engedi Michael Oliver, de talán eddig és nem tovább. Sőt, nem talán, hanem teljesen biztos. Nos, tehát egy fél időt követően 45 plusz 5 perc játék után a francia válogatott 3-1-re vezet Norvégia ellen, teljesen megérdemelten Ousmane Dembele mester hármasával, és ami kifejezetten érdekes, hogy Dembele, ahogy lefújták a meccset, olyan sprintet vágott le az öltözőbe, mint hogyha ott esetleg, nem tudom én, első helyen kellene beérni, és az valami jutalmat jelentene. Hát persze nyilván tessék érteni benne a tréfát. Szóval a szünetben, tehát 2 góllal vezetnek a franciák, viszont még zajlik a Szenegál-Irak mérkőzés játéka, úgyhogy menjünk a Jó Andráshoz.
2: Zajlik bizony, az 51. perc kezdődik most meg, és Jacobs az, aki felsegíti Munafot, hiszen testtel kisegítette őt a pályáról, fogalmazzunk szépen, a reklámtáblára túlrepült Munaf, és lerúgta az egyik fotóst is, Jacobs azért teljesen korrektan odament és felsegítette, és érkezett most majd egy sarokrugás az 51. percben. Jacobs végzi el, jól tekeredik befelé a labda, megint Szeket keresik a labdával, az ő egy egészen magas játékos, nem csak ő, hanem Nyekhaté is az, de a labda megint kipattan a 16-oson kívülre, Kamara pedig az égbe lövi a labdát, nem jött össze ez a próbálkozás. Láthattunk már hasonlót korábban, akkor a jobb oldalról érkezett a sarokrugás, akkor is kipattant a labda, és ott egy bátor vállalkozó, akkor Mbaye volt, aki ellőtte a labdát, az viszont mellé ment úgy szintén, mint ez. Itt beszéltünk ugye korábban a kimaradókról, ugye a szenegali válogatottban is 4, és az iraki válogatottban is 4 van. Hussein, Ismail Tahsin és Ali az, aki nem kapott ma lehetőséget. És gyönyörű szerelést láthatunk Szektől, mert hogy Ahmed Bashir már felrúgta a labdát előre, és nem igazán sokáig tudták megtartani a labdát az iraki játékos. A Sadio Mané pedig már forgolódik bent a pálya közepén, és kiteszi a labdát jobb oldalra Mbaye-nak. Mbaye fölnéz, vele szemben pedig nagyszerű becsúszó szerelést láthatunk Doszki, az, aki oda tette a lábát, és úgy néz ki, hogy annyira hatékony volt ez a belépője, hogy Mbaye sem vette észre, hogy a mellett álló partjelző úgy döntött, hogy nem az övék a labda, és egyébként Doszki is azt látta egyébként, hogy Szenegál jön, a partjelző pedig úgy döntött, hogy nem, Irak jöhet majd bedobás, úgyhogy Doszki odaszaladt, mosolyogva felvette a labdát, és már be is dobta, de hát eddig tartott a labdatartásuk, mert hogy nem tudta átvenni a labdát Yassim, az, aki most a bal oldalt tűnt fel, úgyhogy most jöhet Szenegál egy bedobásra, amit alapvetően mondjuk, hogy meg is érdemlik, hiszen tényleg ők jöttek, és Gyatta az, aki most bedobja a labdát, Szek az, aki átveszi, és indulhat majd a labdajáratás, most már ezúttal az irakiak tér felén, Gay. Átfordul a játékszerz Nyakhatétól balra, Jacobs, visszalép Sadio Mané, vele szemben védekezik ott Bayes, az iraki válogatott csapatkapitánya, nincs már sok hátra, egyébként az 53. perc is megkezdődik, úgyhogy már csak szűk egy perc lehet hátra, most pedig egy nagyon-nagyon rossz passz, és ha már rossz passz, azért erről beszéljünk, hiszen a Irak, ha átkerül a szenegáliak térfelére, hát itt az utolsó passzokon nagyon-nagyon sok probléma van. Tehát a passzhatékonyságot nézzük, az 74% alatt van, ami az iraki válogatott illeti, a szenegáliaknál pedig 83. Ez a százalék nyilván ez sem sokkal több, de nagyon-nagyon sok a pontatlanság az iraki csapatnál. Na most nézzük a bedobás követően már a pálya bal oldalán van a játék, szer a labda, Jacobs az adja Sadio Mané-nak, Sadio Mané-val szemben pedig megint Bayes védekezik. Jó a csel befelé, egy embert már át is húzott, Sadio Mané fölnéz, inkább visszateszi a labdát Diarrának, ugye ő az első gólszerző, az egyetlen gólszerző mai mérkőzésen, és a labda már a jobb oldalt. Mbaye az, aki befelé húz, ez jól néz ki eddig, nem tudja lábára tenni, a lövő lábára, az ügyesebbik lábára, úgyhogy el is veszíti azt, Irak pedig hozhatná ki a labdát, de hát senki nem szól Yassimnak, hogy jönnek hátulról legalább hárman, úgyhogy el is veszítik a labdát. Hát Yassim az eddig leggyengébb láncszem azért ebből az iraki csapatból, nem pörgött volna fel erre a mérkőzés, rengeteg hibát csinál egyébként ő ezen a találkozón. És az 54. perc is már megkezdődött, sőt már a vége felé járunk, hogyha valószínűleg most már lassan Anthony Taylor is lefújja ezt a találkozót. Még egyébként a szenegáliak támadnak, mert hogy már bőségesen az irakiak tér felén vannak a bal oldalt. Most Diarra kiteszi Nyakhaténak, ő is besegít, aztán Sadio Mané megint bal oldalra hozza, befelé a labdát tör, mert a 16-oson belül egy kell, csel, még egy csel, befelé labda nem pontos, Amari pedig tud tisztázni. Anthony Taylor engedi még vajon ezt a bedobást? Engedi bizony, mert ő már be is dobták a szenegáliak. Sadio Mané már is ott kérte a labdát. Ott megint megverte majdnem védőjét. És itt a vége. Lefújja Anthony Taylor a játékot az 54. percben. Ugye 9 percet tett rá az első félidőre. Egy félidő után tehát Szenegál-Irak 1-0. A negyedik percben Diarra szerezte meg a mérkőzés eddigi egyetlen gólját. Negyed óra után jön vissza ez a mérkőzés is majd. Stúdió.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Szoboszlai előtte Nikolic ment középüt, Könyves. Szoboszlai. Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól! Gól!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
3: A Nemzeti Sport szombati számában nem meglepő módon a labdarúgó világbajnokság nagy terjedelmet foglal el, hiszen nagyon sok minden történt, és történni fog a következő napokban. Borsos László kollégánk, aki már a világbajnokság kezdete óta Mexikóból tudósít, ezúttal Leonardo Cuellarral, a 19-szeres mexikói válogatott futballistával beszél egyetett. Róla tudni kell, hogy pályafutásának első két edzője magyar volt, Fekete Árpád vezetésével az Unam Punas megszerezte első trófeáit, majd Mari Györgyel felért a csúcsra, és bajnok lett az együttes. A klub ikonja, Leonardo Cuellar szerint a két magyar szakember nem csak szép sikereket ért el az együttessel, hanem az egész generációra is nagy hatással volt, itt többek között Hugo Sánchez-zel is. Mindenről a holnapi Nemzeti Sportban készített interjúban olvasható. És ha már interjú, Borbola Bence megkereste Lenny Josephet, a Haiti csapatában a világbajnokságon szereplő ferencvárosi régióst, aki többek között arról beszélt, hogy a 4-2-re elvesztett csoportzáró után már jön vissza Európába, hogy mielőbb a zöldfehérekkel készülhessen a klub idényre, és persze azt is elmondja, hogy bár a Marokkó ellen szerzett gólt végül öngólnak adták, de azért ő valamennyire mégiscsak a magáénak érzi. Még egy kis világbajnokság, közel egy a csoportkör utolsó fordulójának egyik nagy rangadója, Portugália, Kolumbia ellen lép pályára. Gyenge Balázs kollégánk annak nézett utána, hogy a portugáloknál továbbra is Cristiano Ronaldo szereplése a fő beszédtéma, miközben az ellenféltől elsősorban a Portugáliában légióskodó Luis Suárez-re és Richarlisonra figyelnek a legtöbben. Futball VB mellett öttusa, hiszen a hétvégén a világkupa döntőt rendezik a magyar fővárosban, erről is részletesen beszámolunk, miként a Formula 1 osztrák hagydíjának szabad edzéseiről, és hogy a szombati állandó mellékletünkből a képes sportból is ajánljak, atlétika a kínálat többek között, Kozák utcával készített Vince Szabolcs kollégánk nagy interjút, nagyon sok minden szóba kerül a magánéletétől kezdve a pályafutásán át, az, hogy mi állhat még előtte, szóval aki az atlétikát kedveli, annak ez mindenképpen érdekes olvasmány lesz a holnapi Nemzeti Sportban.
2: Szűcs Miklós, köszönjük szépen!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Hamarosan folytatódik a Norvégia-Franciaország és a Szenegál-Irak mérkőzés, úgyhogy kapcsolunk kollégáinkhoz, először Németh Kornélhoz.
4: Köszönjük szépen, Tibi, a szót. Hamarosan így van, jönnek a csapatok egyébként vissza a folytatásra, és általános csereberék lesznek a norvég együttesben. Én bevallom őszintén, engem ez meglep, hogy nem a franciák, hanem a norvégok cserélnek. Még mielőtt kezdődne a játék, Laci, pár gondolatod erről.
5: Azért cserélnek szerintem, hogy mindenkinek játék lehetőséget szeretne adni most a szövetségkapitány. Ezt a mérkőzés előtt jeleztük már, hogy nagy valószínűséggel elengedte ezt a mérkőzés Norvégia az összeállításból kiindulva. És itt most mindenkit megnéz a kapitány, hogy a argentinok elleni mérkőzésen ki az, akire számíthat, ki az, aki nem. Sakkozik avval is, hogy pihenőidők legyenek. A nagy sztárok szerintem ma nem fognak játszani.
4: Ellenben a franciáknál, ugye én felvetettem itt költői kérdésként, hogy a nagy négyesből előről mindenki visszajön a folytatásra. Nos, a franciáknál nincs csere. Pedig ha valakik megtehetnék most per pillanat, hiszen szinte borítékolható a csoport elsőségük, jól játszanak, hogy pihentessenek embereket, vagy hogy mondjam, óvják, védjék őket, azok a franciák lennének, de ez most így elmaradt, legalábbis egyelőre nincs változás a franciáknál. Na, a norvégok jöhetnek egy bedobással, pont az új ember Holmgren, és akkor majd mindjárt átvesszük, hogy pontosan kik is érkeztek a norvégoknál a második félidőre, mert hogy volt kettő darab cserét, biztosan láttam, de még ott egy harmadik is volt készülőben. És Holmgrennek kell még a Holmgren cserét majd Öke göngyölítsem, hogy pontosan mi is történt, ő végezte a bedobást. A franciák kezdték a második félidőt, és a kezdő körből előre ívált labda után jöhetett bedobással Norvégia, de most már az északi csapat, az észak-európai csapat hozhatja előre a labdát. Aursnes volt az, aki fölívelte, Teo Hernándezről megy ki a labda, és akkor a két csere, Björkán jön le a védelem bal oldaláról, a norvég védelem bal oldaláról, és a Torino játékosa Markus Pedersen, aki ugye a Szenegál elleni mérkőzésen gólt szerzett, érkezik a pályára, elhagyta a pályát, vagy nem jött ki a folytatásra a szenegáliak ellen. Végig a kispadon szereplő, Irak ellen 17 percet játszó Torstvedt, ő ugye a Sassuolo labdarúgója, és az ő helyére Morten Thorsby érkezett, szintén Olaszországban a Cremonese együttesében szerepel. A legutóbbi három válogatott mérkőzést, a norvégok három legutóbbi fellépését, kettőt itt a VB-n, illetve a Marokkó elleni VB főpróbát egyaránt a kispadról nézte végig, tehát amit Vukovics László említett, hogy megkapja a mindenki a lehetőséget, és mindenkit szeretne megnézni a norvég kapitány. Ezek a cserék nagyjából akkor így erről szólnak. Másfél perc, sőt, mire ezt kimondom, már picivel több is, mint másfél eltelik a második félidőből, és bennem továbbra is nagyon-nagyon komoly kérdőjelek vannak a francia csapat lelkesedését illetően itt a második félidőre, mert hogy 3-1 az állás, és már az első félidő második fele is ott az utolsó negyed óra azért kevesebb izgalmat, kevesebb eseményt és kevesebb helyzetet hozott. A biztos előny tudatában az vesse rájuk az első, hogy mondjam, követ, aki nem így tenne ebben az esetben. Na és akkor hátra kerül a labda Selvig kapushoz. Ő íveli előre. Ez a francia védelem csemegéje. Larsen viszont ott megszerzi a labdát. Åsgård, a norvégok gólszerzője, szedi össze a labdát, aztán most már Sjeldrup a 16-os vonalánál. Bob, átkerül a labda a norvégok jobb oldalára. Bob egy csellel, jön be a 16-oson belőle, még egy csell, földre kerül, 11-es! Gyönyörű egyéni alakítás, és kiharcol Norvégia egy 11-est. Akit pedig dicsérnünk kell, ő a 22 esztendős Oscar Bob, a Fulham játékosa. Gyönyörűen csinálja, és Teo Hernández ott hagyja a lábát. Bob átesik rajta, a 16-oson belül Michael Oliver pedig habozás nélkül 11-est ítél. Na hát innentől kezdve viszont, amit mondtam az imént, ha és amennyiben Norvégia gólt szerez ebből a 11-esből, ugye talán okafogyottá válik, hiszen már is egy gólra olvad 6 a franciák előnye, és akkor itt a motivációs kérdés a második fél időre egyik pillanatról a másikra hirtelen előkerül. Kylian Mbappé, illetve Orsnes vannak ott a játékvezetőnél, meg Berg, a norvégok csapatkapitánya, ki lesz az ítélet végrehajtó. Ez most a legfontosabb kérdés. Norvég 11-es tehát, és Larsen jön a büntetőhöz. Jörgen Larsen. Elmagyarázza neki a Spori, hogy meg kell várnia majd azt, hogy ha Menyánt is rendre inti, utána lehet csak 11-est lőni. Larsen duplázott, nem is olyan régen, június elején, amikor a svédekkel játszott felkészülési meccset Norvégia, akkor 3-1-re nyert a norvég csapat. Most a második gólért. Jörgen Larsen tehát a 11-es pontról. Menjen a vonalon, jön a sípszó, tud-e szépíteni Norvégia? Larsen jobban, nem, Menyán véd! Kiüti Menyán a bal alsóból! Hát, szokták mondani, hogy 11-est nem lehet védeni, csak rosszul rúgni. Az a helyzet, hogy Strand Larsen ezt a 11-est rosszul rúgta.
5: Hát ez nem kifejezés. Megvárta azt, hogy elugroljon a kapus, vagyis arra számított, hogy ő lelassít, megvárja, hogy elugorjon. Elugrott a kapus, de oda rúgta, ahova ugrott a kapus. Nagyon rosszul elvégzett 11-es, viszont dicsérjük meg Oscar Bobot, a Fulham játékosát, aki fantasztikus, fantasztikus 11-es csinált. Le a kalappal, a Norvégia nagy lehetőséget szalasztott el, hogy újra meccsbe kerüljön.
4: No, hát itt ugye mivel nálunk rövidebb volt a hosszabbítás, ugye nyugodtan tudtunk egyelőre körkapcsolás nélkül beszélni minden itteni történésről. 5 perc telik el a második fél időből nálunk, de talán most már megy a Szenegál-Irak mérkőzés is. Ez így van, jó András?
6: Így van, bizony, itt már elkezdődött a második fél idő, másfél perc eltelt, és hát itt nagyon-nagyon figyelgettem a fél időben, hogy melyik játékos melegít, és hát feltűnt, hogy az iraki hálóőr Jalal Hassan, aki nagyon-nagyon erőteljesen melegített, és hát ennek meg is van a miértje, hiszen a sokat ápolt Ahmed Basil az, aki végérvényesen megsérült, és nem tudott kijönni a második félidőre, szóval kényszerű csere ismét, ami az iraki térfelet illeti, úgyhogy elvégezték már a második cseréjüket, és Jalal Hassan az, aki most védi az iraki kaput, most pedig véd egy nagyot, mert hogy egyébként Sadio Mané az, aki ellőtte már sípsz után a labdát, úgyhogy azért megvolt neki a bemelegítő lövése, és mosolyogva meg is köszönte Anthony Taylor, és mosolyog ezen. Hát, alapvetően azért erre szoktak sárgalapot is adni néhol, hogyha elrúgják sípszó után a labdát. Egy biztos az, hogy Irak első 5 világbajnoki mérkőzését egyaránt elveszítette, amelyben most sem nyer, a második ázsiai válogatott lehet, amely első 6 VB mérkőzése nyeretlen maradt Dél-Korea után, amely 1950 és 98 között az első 14 mérkőzésén nem tudott győzni. A 48. perc legvégén járunk akkor, amikor a pálya bal oldalánról érkezik egy bedobás Jacobstól, hátra labda Nyekhatéhoz, aztán Szek, ugye az első fél időben besárgult, mert volt egy fejese is, az pedig Diáráról bepattant a kapuba. Ez az egyetlen gól, a 49. perc is megkezdődik, Szenegál-Irak 1-0, német Kornél.
4: Nálunk továbbra is a francia válogatott 3-1-re vezet Norvégia ellen. 7-es perc telt el a második félidőből. Egy norvég kimaradt 11-es a második játékrészből, amit meg tudunk említeni. És most bizony beszorul a francia csapat, legalábbis védekezése kényszerül a 3-1-es előnyben lévő európai együttes. A norvég támadás egyelőre Bobot keresnék a labdával az északiak. Bobot sikerül is megtalálni, viszont a túlerő legyőzi a norvég támadót a francia 16-oson belül, úgyhogy így oda a lehetőség. 3-1-re vezet tehát Franciaország Norvégia ellen, és ami számomra kérdéses még ezen a mérkőzésen, hogy lesz-e legalább pár perc, amíg Haalandot bedobják a norvégok. Mondjuk ha Larsen 11-esebben ment volna, szintén, csak hogy egy kicsit továbbfokozom a gondolatmenetet, Larsen kap közben labdát a francia 16-oson belül, és a Hóri Horgas norvég támadó térül fordul. Szóval, hogy vajon akkor megjött-e volna a kedvük, és átgondolták volna, hogy biztos, hogy az argentinokkal akarnak játszani, vagy sem. Tehát egyelőre ez is ugye egy olyan haval kezdődő gondolatmenet, amit felesleges hosszasan ragozni. Lévén a 11-esből nem lett gól. Sjeldrup a labdával. Sjeldrup viszi a bal oldalon, és aztán Sjeldrup a földre kerül, nincs sípszó. Kundé, ő meg kicsit kivárt, kicsit nagyon sokat kivárt. Upamecano pedig nehéz helyzetben. Berg zavarja meg Upamecanót. Hát én nekem az az érzésem, hogy most ez a második félidő egyelőre a norvégoké. Jön is majd egy szöglet, egy norvég szöglet. És a sarokrúgás után pedig megyünk majd Jó Andráshoz a Szenegál-Irak mérkőzés helyszínére, de előtte elmondjuk, tehát hogy Berg a labda mögött, ez a második norvég szöglet, franciáknak három sarokrúgása volt az első félidőben, a meccs ötödik szöglete, tehát összességében Berg középre jön az íven, és ott a csúsztatás! Előre húzódott Astiga Östigard, és ő volt az a középső védő, aki tovább csúsztatja a labdát, pont az ötös vonaláról Upamecano mellől, de célt téveszt. Francia vezetésnél kapcsolunk Jó Andráshoz a Szenegál-Irak mérkőzés helyszínére.
6: Szenegál az, aki támad, jól beívett labda, és lecsúszik Sadio Mané lábáról a labda, sőt nem lecsúszott, hanem odalépett pont. Munaf tudott tisztázni a kapu elől, oly micsoda lehetőség volt ez Szenegál előtt. Mbaye-tól jött be a labda, a jobb oldalra egy rossz kapus kirúgás követően húzta befelé, látta, hogy a hosszú oldalt ott van Sadio Mané, és kérem szépen pont úgy tette a labdát, a lábát Munaf, hogy megpattant előtte a labda, mármint Sadio Mané előtt, és fölé rúgta a labdát, úgyhogy majd kirúgással folytatódik a mérkőzés. Az 52. percen nem változott az eredmény, 1-0 a labda már játékban, egy jó fejes most Yassim-tól, de már szabálytalankodtak ott a pálya bal oldalán Kamarával szemben, úgyhogy jöhet egy szenegáli szabadrugás, Jacobs el is végzi gyorsan, hátra a labda Szekhez, és elindul a labda a jobb oldalra, de megtorpan most Szek, inkább visszaadja Kamarának a labdát a bal oldalra. Szépen tologatja, van előtt a terület, vieti is labdát, jó az első csel, a második csel, az már nem jó, megtorpal inkább továbbítja a labdát, ez most jól néz ki, szenegáli támadás, Mbaye, egy csel, két csel, most húzza meg a már 16-oson belül, jól beívett labda, fejes, viszont pontatlan Diarrától, és ebből mi lesz? Kirúgás lesz belőle, hiszen Diarra fejéről ment ki a labda, nem ért hozzá, iraki játékos, úgyhogy ez is viszonylag komoly lehetőség volt, reméljük, hogy lesz még ilyen, ami a szenegáliakat illeti, de hát legyen iraki is, engem nem érdekel, csak legyen lehetőség, legyen gól a mérkőzésen, mert ott csak eddig egy van, amit Diarra szerzett a negyedik percben, tehát Szenegál-Irak 1-0, Németh Kornél.
4: Hát, ha van pehes játékos, akkor őt egész Elviknek hívják. A norvégok cserekapusa, aki az Irak, valamint a Szenegál elleni meccset is a kispadról nézte végig, megsérül. Mbappé lövése után sérül meg a norvég cserekapus, aki most egyébként kezdőkapus. Mbappé 20-22 méterről próbálkozott egy lövéssel, veszélyes volt ez a kísérlet. Östigard érkezik, óriási jelenet, az angol játékvezető a norvég frissítő táskából gyorsan magához vesz egy palackot, és akkor egy kicsit frissít, miközben Egil Selviket ápolják. Ápolás miatt áll a játék, úgyhogy menjünk Jó Andráshoz a Szenegál-Irak mérkőzés helyszínére. Itt pedig majd jelzem, hogy mi lesz a norvég kapus sorsa, hogyha megkapjuk a szót újra. Andris, te jössz!
6: Az állás továbbra is 1-0 Szenegálnak, viszont az 52. percben egy egészen meglepő jelenet volt, két gyönyörű csel után Yassim fogta és ellőtt nagyjából 17 méterről labdát, ez egészen életerős labda volt, hogy az első védést láthattuk Diaótól, a szenegália kapusától, és érkezik a pályára, majd a szenegáliaknál 26-os mezben Papagei, majd jó kérdés, hogy kit fog váltani, egy biztos, hogy most iraki labdajáratás, egészen felbátorodtak ezt a lövés követően. Akan Hashim a jobb oldalra, putros az a labda, ő föléveli, ez pontos, még mindig megtartják a labdát az irakiak. Jól forgolódik ott Bayes, a csapatkapitány, de eladják a labdát, és Diarra pedig egészen nagy léptekkel már az irakiak térfelén, sőt, jó a továbbítás, Sarr felé ellövi a labdát, ami mekkorát véd! Jalal Hassan! Az 53. perc legvégén, az 54. legelején egészen nagy védést láthattunk Jalal Hassantól. úgy tűnik jó volt a bemelegítés. Szár pedig ugye eddig 3 gólt szerzett 9 világbajnoki mérkőzésen, és hát egyetlen szenegáli játékos sem jutott el ennél több találatig első 10 VB fellépésén. Ezzel beért egyébként Papa Buba Diopot, akinek szintén 3 VB gólja van. Hát nagyon-nagyon közel áll ahhoz, hogy megszerezze a negyedik gólját is, hiszen ha csak a két fordulót nézzük, akkor Szár volt, aki a legtöbbet lőtte kapura, 9-szer próbálkozott, most pedig hallhatják önök is, hogy felhördülnek a szurkolók, hiszen iraki támadás van kialakulva. Jó, beívelt labda, de jön ki a kapujából. Gyáó kapus, ez veszélytelen volt így. Az 55. percben Szenegál-Irak 1-0, Foxborough.
4: Folytatódik a játék, és bár én azt mondtam, hogy a norvégok kapusa Selvik pekhes ember, nos, rám cáfolt, ugyanis bár ledobta a kesztyűjét, elterült a füvön, jött hozzá az ápolás. Az ápolás az annyiban nyilvánult meg, hogy megbeszélték vele, hogy tudja folytatni a játékot, vagy sem. Jelezte, hogy tudja folytatni a játékot. Kicsit széttépte a sportszárat a várdián, hogy jobban föl tudja húzni. Mindenféle irónia nélkül mondom és foglalom össze, hogy mi történt. Majd visszavette a kesztyűjét, és 2 perc semmittevés után ment tovább a játék. Teljesen érthetetlen, vagy nehezen értelmezhető jelenet sor volt ez. Minden esetre az kétségtelenül örömteli, hogy nem sérült meg a norvég kapus, és tudja folytatni a játékot. Ugye a 3 perc kötelező ivószünet mellé itt azért állt 2 a játék, tehát egy ilyen 5 perc hosszabbításnál elnézést már most járunk, és úgy, hogy negyed óra telik el a második félidőből. Dembele eszi középre a labdát Bappéhoz. Bappé a 16-os vonalánál térül fordul, Bob jön vissza, és meg kell mutatni a norvégok támadójának, hogy védekezésben is ügyes és lehet rá számítani. Dembele, 16-os jobboldali csücskénél Dembele, aztán középre teszi a labdát, Tchouaméni. Upamecano, Tchouaméni, lábról lábra. Mezőnyjáték folyik nálunk, de vajon van-e változás a Szenegál-Irak mérkőzésen?
6: Van bizony, hiszen az iraki Al-Amari az, aki eladta a labdát a saját térfelén, aztán pedig ott volt azonnal Kamara, meglódult a labdával, már a 16-oson belül volt, fölnézett, és továbbította a jobbján érkező Szárnak a labdát, ő pedig jobb lábbal, 6 méterről nagyjából belőtte a kapuba a labdát, úgyhogy 2-0-ra vezet Szenegál itt Irak ellen az 57. percben. Ahogy korábban ugye Szárról beszéltem, ez a negyedik gólja, úgyhogy már utol is érte, megelőzte Papa Buba Diopot, akinek ugye korábban szintén 3 VB gólja volt. Úgyhogy azt hiszem tényleg most már kijelenthetjük, hogy eldőlt ez a mérkőzés, hiszen Diarra és Szár góljával 2-0-ra vezet Szenegál Irak ellen, német kornél.
4: Odissé veszélyes szabadrúgása, a franciák következő helyzete, 25-26 méterről löbbölte be a labdát a norvégok ötösén belőle, hiába húzódott előre, a franciák középső védője, hogyha jól láttam, ő Lacroix volt az, de nem tudott veszélyes próbálkozást, vagy kapura tartó kísérletet összehozni, úgyhogy így a norvégok hozhatták játékba a labdát. 2 gólos különbség itt is, 2 gólos különbség a Szenegál-Irak mérkőzésen is. Ez ugye azt jelenti, jelen állás tekintve, hogy az I csoportot Franciaország nyeri, Norvégia a második, Szenegál a harmadik, és Szenegál csatlakozik a 3 pontos csapatok táborához. Van már 3 pontos csapatunk, például Skócia, Bappé körbe a 16-oson belülre, ugye, ahol már látjuk a végeredményeket. Dél-Korea szintén 3 pontos, ugye a bosnyákok 4 pontosok, Skócia 3 pontos, Paraguaynak szintén 4 pontja van, Ecuadornak 4, a svédeknek 4, tehát itt azért nem teljesen biztos, hogy a 3 az jó lesz majd, de hát egyelőre még ez csak feltételezés. Az biztos, hogy a szenegáliak amit meg tudnak tenni, azt megtesznek, a franciák is mindent megtesznek, most éppen Doué próbált volna egy nagyon látványos csellel menni a bal oldalon, de útját állt egy norvég védő, és aztán most már Larsen harcol ki egy szabadrúgást, Upamecano méltatlankodik egy sort, Strand Larsen, tehát a szabadrúgással menjünk Jó Andráshoz a Szenegál-Irak mérkőzésre.
6: Azt hiszem így kell cserélni. Az 59. percben 4-et változtatott a szenegáli Papa Bounatiao mester, és úgy gondoltam, megpróbálja felpezsdítani csapatát, és hát jól döntött, mert hogy lejött az első gól szerzője Diarra helyére, Papa Gueye érkezett, ő pedig fogta a bedobást követően nagyjából 17 méterről ballából eltekerte a bal felsőbe a labdát, vagy csak a jobb felsőbe a labdát, félelmetesen nagy gólt szerzett. Így tehát Szenegál 3-0-ra vezet már Irak ellen. Hát azt hiszem, hogy itt most, akik frissen bejöttek a pályára, mindjárt mondom őket is, mindenképpen mindenki gólt szeretne szerezni, hiszen egyébként érkezett Mbaye-re Ndiaye, Kamara helyére Jackson, és érkezett egy posztcsere is, Szek helyére Patesis, úgyhogy 4-et cserélt a szenegáli csapat. Még van egy cseréjük, még a túloldat, még van 2 cseréje az iraki csapatnak, úgyhogy egészen egyértelműen gyönyörű szép csere volt ez, a gól aztán még inkább az ott, 3 gólos szenegáli erőny, és most érkezik egy iraki szabadrugás, kimondottan veszélyes helyről, a 16-os jobb csücskétől nagyjából 2-3 méterre. A kapus Gyáó egy tagú sorfalat kért, Sadio Mané az, aki odaállt, és érkezik már is a ballábas berugás, szabadrugás, érkezik a kapuból, Gyáó kiöklözi, de mindig Iraknál van a labda, most megint kell jönni a kapuból, ezt viszont lehúzza magabiztosan Gyáó, és azonnal előre vágja, mert hogy ott van elől lehetőség tár, sőt 4 szenegáli elő volt, de pontotlan volt a felrugott labda, úgyhogy Szenegál jöhet majd most hátulról, mert hogy hátul adogatják a labdát. A 61. percben Szenegál Irak 3-0. Kezd jó lenni most már ez a mérkőzés is. Német Kornél.
4: Érdekes módon zajlanak az események, mert amíg a Szenegál-Irak mérkőzés kezd egyre jobb lenni, a mi mérkőzésünk kezd egyre inkább leülni. 2 francia csere jön majd, és az egyik játékos, aki elhagyja a pályát, ő a Mester 3-as szerző, Ousmane Dembélé. Óriásit játszik, tényleg. Az első fél időben fél óra alatt lőtte a Mester 3-ast nagyon nagy kedvel, látványos gólokkal, most viszont elhagyta a pályát, és mindjárt mondom, hogy ki volt még, Olisé a másik, aki elhagyja a pályát, és így érkeznek az új emberek, Cserki, illetve Barcola, a két francia új ember, és Cserki, hogyha már pályára lépett, akkor rögtön egy szögletet középre küldhet. Ez bizony a 4. francia szöglet. Cserki tehát a jobb oldalról. A norvégok nem tudják kifejelni a labdát, a norvég védelem nem állt a legmagabiztosabban ennél a szituációnál. Papé kapta a labdát, és ő próbálkozik, nem találja el viszont a kaput. Érdekes, ugye, hogy minden Papéról szólt a meccset megelőzően, hogy vajon Messi gólszámához közel tud-e kerülni ezen a meccsen. Messi 18-nál jár a VB-k történetében, Mbappé 16-nál, de kevesebb meccsből. Egyelőre Ousmane Dembéléről szólnak itt ma a hírek. Közben jön egy norvég csere a mérkőzésen, elhagyja a pályát Falkener, a középső védő, és érkezik a helyére Langász 24-essel. Amíg a cseréket elkönyveljük, megyünk Jó Andráshoz.
6: A hosszú oldalra érkezik egy beadott labda, de szenegáli fej nem tudott beleérni, pedig ketten is emelkedtek ott, Sziss és Nyakhaté, de nem sikerült befejelni a kapuba a labdát. Továbbra is a 63. percben 3-0-ra vezet Szenegál, és egyébként 2 cserét nem mondtam. Iraki részről Al-Hamadi helyére Youssef érkezett, még Yassim helyére Al-Rishavi. Úgyhogy kettő még változtatás volt az irakiaknál, amit ugye nem mondtam. Most pedig Sadio Mané, aki azonnal bedobja a labdát Jacksonnak. Jackson pedig hátra kényszerül adni a labdát, hiszen egészen nem magasan támadták le őt az iraki játékosok. Bayes és Al-Rashavi, aki ugye nem éri érkezett be a pályára. Most pedig már jön előre a szenegáli csapat. A szenegáli válogatottat megjött a kedve a focihoz, az első félidőben picit leültek. Az első gól láttam, most pedig érkezik megint élesen be a labda, ez erős volt és pontatlan volt, úgyhogy iraki fejről kijön a 16-oson kívülre, és a labda már a jobb oldalt, ott pedig nem más, mint Ndiaye, az, aki átforgatja a labdát a bal oldalra, föllép a támadáshoz Nyakhaté is, aztán most Papa Gueye, ugye az második gól szerzője. Megint a labda a jobb oldalra, Gueye szintén továbbítja Ndiaye, nem tudja behozni, de meg tudja verni a védőjét, elesik, ez nem szabályátalan, és ezzel jöhet Irak vajon? Kérdés az, hogy hány játékos hajlandó elhagyni a saját felezőjét, és keresi széttárt karokkal Iqbal, hogy jöjjön már valaki, de hát senki nem akart följebb jönni. Putros az, aki késve érkezett, meg ugye az irakiak jobb hátvédje, bőségesen lemaradt, elmaradt ez a kontra, most egy előreívelt labda Youssefnak, Youssef pedig nem tud befordulni, és megszerzik a szenegáliak a labdát. Diaw az, aki dédelgeti otthon, és már is továbbítja a labdát Nyákhátének, ő pedig öles léptek el előre, de egyelőre csak hátul járatják a labdát. A 64. perc is megkezdődik, sőt az 65. is, Szenegál-Irak 3-0 német kornél.
4: Nálunk pedig már a 70. percnél jár a mérkőzés, amikor jön az ivószünet, úgyhogy ez lehetőséget teremt Vukovics Lászlónak. Mennyire osztod azt, amit említettem itt, hogy leült a második félidő?
5: Ez annak köszönhető, hogy a franciák amilyen jól kezdték a mérkőzést, és teljesen uralták, lehetett volna 4-5-1 is az első félidő. A másodikban nagyon kényelmesen jöttek ki, ez majdnem megbüntette magát egyből, nagyon szép 11-es csinált a norvég játékos. Larsen nagyon könnyelműen rúgta, megvárta, hogy elugorjon a kapus, sértetetlen módon el is ugrott előre Mányáni, de oda rúgta a labdát a bal kezére, kivédte a 11-est, ez megfogta a norvégokat. A franciák, hát azért fantasztikus játékosaik vannak, mindig tudnak egy-egy helyzetet a semmiből is kialakítani, de nagyon visszavettek az Iránból, és a norvégok erre ráéreztek, de nincsenek benn most azok a sztárok, akikkel meg is tudnák fordítani a mérkőzést. Ezért most azt látjuk, hogy a kontráknál azért Bappé oda-oda kerülget, de amit említettél, hogy kihegyezték a meccs előtt, hogy Bappé tud-e zárkozni Messihez, szerintem egy kicsit görcsösen játszik, mert volt az a kapufája az első percbe, minden szögből szeretne gólt lőni. Eddig azért jellemző volt rá, hogy a csapat alá szenteli a saját játékát is. Ma nagyon a góllövésben gondolkozik, de a továbbiakban szerintem újra be fog állni a sorba, mert Franciaország akkor tud sokáig menni, ha mindenki a csapat érdeket nézi. Ezen a mérkőzésen Dembélére jött ki a játék, de hát ebből a négyesből bárkire kijöhet, mert fantasztikus játékosok.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Elképesztően gólgazdag mérkőzésen Franciaország 3-1-re vezet a labdarúgó világbajnokságon. Az I csoport zárófordulójában az európai rangadó Norvégia ellen Usman Dembele mesterhármasával előnyben a franciák. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Szóval Franciaország tehát 3-1-re vezet Norvégia ellen a labdarúgó világbajnokság I csoportjának záró mérkőzésén. Dembele a 7., a 20. és a 32. percben volt eredményes, a norvégok gólszerzője pedig Telo Åsgård, aki a 21. minutumban talált be. Ivószünet miatt nálunk áll a játék, a norvégok nem tudtak közelebb zárkózni, mert hogy Larsen elpuskázott egy 11-est a második félidő elején, de ezzel a meccsel párhuzamosan zajlik a Szenegál-Irak találkozó, amiről Jó András számol be.
6: Köszönöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Természetesen zajlik a mérkőzés, a 67. percben jár a Szenegál-Irak mérkőzés. 3-0 vezet Szenegál, és azt hiszem elkönyvelhetjük azt, hogy természetesen ezt már megnyerte ezt a mérkőzést. Miért mondom ezt ilyen magabiztosan? Azért, mert a 13. percben Redin Sulaka, az irakiak védője, piros lapot kapott. Egyébként most kezdődik el itt is a hidratáció szünet. Szóval piros lapot kapott, de hát ugye ezt megelőzően volt már egy Diarra gól. Így tehát Szenegál nagyon-nagyon korán a 4. percben vezetés szerzett. Ez a két eset nem tett túl jót az első félidőnek, hiszen nagyon-nagyon leült a játék, aztán pedig a második félidőben életre keltek a szenegáliak, és Sarr meglőtte a szenegáliak második gólját, így már 2-0 volt, aztán pedig hát jöttek a csodacserék, és mindössze Papagei, az, aki nagyjából 2,5-3 percet töltetett a pályán, ahogy megkapta a labdát, bevarta a jobb felső sarokba, itt tehát 3-0-ra vezet Szenegál-Irak ellen, így tehát egészen biztos az, hogy ők lesznek majd a harmadik helyen a tabellán, és egészen valószínű az, hogy legjobb harmadikként tovább is fognak jutni a 68. percben, tehát megkezdődött itt is a hidratációs szünet, úgyhogy menjünk vissza a német kornélhoz.
4: Bob óriási helyzete, és Menyan óriási védése, ezt tudom mondani, miközben Jó András összegezte, hogy mi történt a Szenegál-Irak mérkőzésen. Bob azok után ugye, hogy kiarcolt egy 11-es, most a 72. percben egy nagyon komoly helyzetet, hát nem mondom, hogy puskázott el, mert Menyantól nem akarnám elvenni az érdemet. Nagyon nagyot védett a francia kapus. Jön a harmadik norvég szöglet, Berga rövidre, és földre kerül az egyik norvég Hóri Horgas játékos, az ötösön belül 11-es szeretne, de nincs büntető. hanem Öztigornak kell most már figyelnie hátul, mert hogy jön Bappé, Bappé már a 16-os vonalánál, Bappé középre nyesi a labdát és Doué elől jön a mentés. Berg most már ő is visszasprintelt, ketté szakadt most a pálya ugye a norvég szöglet után, és aztán utána az előre törni igyekvő Pedersent fogják ollóba a francia védő, Koundé-ról pattan ki a labda. Hát itt tartunk tehát, hogy tűzzel játszik ilyen szempontból a francia csapat, hiszen bár 3-1-re vezet, de ugye ott volt ez a norvég 11-es, most megint itt van ez a Bob lehetőség, úgyhogy egy újabb norvég gól könnyen lehet, hogy felpaprikázná még az északi csapatot arra, hogy itt a hajrára, akár még mondjuk Hollanddal kiegészülve rámenjen arra, hogy esetleg pontot szerezzen Franciaország ellenében. Sok szó esett már róla, de a norvég B csapat gyakorlatilag azok a játékosok kapják meg Solbakken mestertől a lehetőséget, akik eddig a VB-n nem kaptak, vagy csak nagyon-nagyon kevés lehetőséget, és a norvégok egyértelműen már az argentinok elleni 32 között esedékes mérkőzésre pihentetik a legjobbjaikat. Kemény csata a felező vonalnál, és ebből jön egy sárga lap, méghozzá a játékvezető Tchouaméninek mutatta fel. Tchouaméni lesz, így van. A sárga lapos azt mondja, hogy Tchouaméni, elkönyvelem gyorsan, mindez a 74. percben. Ez az első francia sárga. Bergnek volt figyelmeztetése az első fél időben norvég részről. Itt tartunk tehát a 75. percben Franciaország, Norvégia 3-1. Változott az eredménye Szenegál-Irak mérkőzése, jó Andris?
6: Az eredmény nem változott, a helyzet igen, hogy már elkezdődött, vagyis folytatódott a mérkőzés a hidratáció szünetet követően, és természetesen Szenegál birtokolja a labdát az irakiak tér felén. Az állás egyébként 3-0 továbbra is, Sadio Mané az, aki most megkapja a labdát Jacksontól. Sadio Mané elképesztően jól játszik a mai mérkőzésre, sőt jó a továbbítása most Jacksonhoz, Jackson pedig fölé lövi, nem lövi fölé, sőt még bent van a játéktéren a labda, jó az lövés, most jaj, mekkora gól! Meglövi második gólját is, Jézusom, mekkora gól volt ez! Kipattant a labda egy iraki fejről, és nagyjából 11 méterről a jobb fölsőbe bombázta a labdát, ej, azt a mindenit, mekkora gólt lőtt Papagei! No hát, a korábban azt mondtam, a csodacsere, ugye az 59. a 60. percben szerezte meg az első gólját, hát ez félelmetesen nagy gól volt. Azt hittem ebből a kameraállásból, hogy kimegy a labda, amikor előtte korábban Jackson a labdát, de nem, hanem beleért Jalal Hassan, onnan róla pattant ki a labda, onnan pedig visszajött egy iraki fejről, és érkezett a második hullám a Papagei, és bődületesen nagy bombával fellőtte a jobb fölsőbe a labdát. Nos, hát megszületett a negyedik gól is a mérkőzésen, Szenegál-Irak 4-0 a 72. percben német kornél.
4: Egyértelműen ellentétes irányba halad a két mérkőzés. A mi meccsünk, ez a francia-norvég elképesztően jól kezdődött. Azt találtam mondani, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ugyanolyan jó meccs kerekedik belőle, mint a VB eddigi legjobb mérkőzése, az Anglia-Horvátország összecsapás. Nos, az első fél időre ez igaz is volt, sőt a második elejéig igaz volt, ellenben most azért tegyük a szívünkre a kezünket, és mindenféle erős kritika nélkül merem mondani, hogy azért óvatosabb, takarékosabb üzemmódra állt, tehát mind a két csapat, ellenben a szenegálirak találkozón, az afrikaiak meg nagyon-nagyon belelendültek, szórják a gólokat, és hát Andris, jó Andris nem véletlenül emeli a hangját, hiszen ezek szerint bombagólok jönnek, látványos találtok azon a mérkőzésen. Szenegál is egyébként nagyon jó nevekből álló csapat, úgyhogy ha tovább jutnak, akkor azért megkeseríthetik ők is jó pár ellenfél dolgát. Berg nem tudja átvenni a labdát, a norvégok hatosa a francia 16-os előterében, és így nem lesz belőle nagy norvég helyzet, Berg ismételhet. Bobnak nagyon megjött a kedve a norvég csapat 22-es számú játékosának az északiak jobb oldalán, de aztán most két francia védő figyel rá, és a kezdőkörbe kerül hátra a labda. Nos, tehát az a helyzet, hogy a francia válogatott továbbra is Usman Dembele mester hármasával vezet Norvégia ellen, az északi csapat gólját Osgort szerezte, 3-1 tehát a franciáknak. Jó András, Szenegál-Irak.
6: Lehet, hogy érkezik az ötödik gól is, hiszen Sadio Mané már befelé cselezett. Jó a továbbítás, megint Papagei, hoj, hoj, hoj, hoj, mi lesz ebből? Lepatant a labdája, lövése, az harmadik próbálkozás pedig jócskán fölé szállt. Hát én ezt nem gondoltam volna, hogy Papagaibe benne lehet egy vagy akár két gól is, de hát hogy három, ugyanúgy megkapta üresen a labdát, megint elvállalta, és egyébként, ha nincs ott előtte az iraki védő, ennek lett volna helye az alsó, a hosszú alsó sarokban, hiszen ott arra nem is ment el a az iraki kapus Jalal Hassan, úgyhogy egészen izgalmas most már ez a mérkőzés, és Jalal Hassanra várunk, hogy berúgja a labdát, most meg is történik az, és egyébként szépen lassan jön fel Szenegál, sőt, most már a gólok tekintetében, mert Horváth a szegeltem, amikor a Sadio Mané az, aki már betör be a 16-oson belülre, hosszúra az ívelés, és kijön a kapufáról a labda! Jalal Hassan végignézte konkrétan, hogy elmegy mellette a labda, mert hogy alábökött egy picit Sadio Mané, és kijött a kapufára, egyébként a hosszon érkezett egy csapattárs, és engyelj, és ő sem ért bele, azt hitte, hogy bemegy, ej, micsoda jelenetek vannak itt közben, figyelni kell hátul, mert hogy az Irak pedig megindult. Megindulnak, abból viszont lehet komoly lehetőség is. Bizony, visszapattan a labda most Igbára, Igbá pedig tologatja még mindig a labdát, most átlépi a labdát, jobb oldalra továbbít. Bájes, az aki befele tör, megáll, sőt, most már vissza is jön. Az összes szenegáli játékos a jobb oldalra, putroshoz a labda, fölnéz, beíveli a hosszúra, de ott nincs igazán társ. Jussif volt ott, de hát ez mögé ment bőségesen, hátul pedig Jatta az, aki megenged magának egy finom cselt, úgyhogy most egy picit megáll a játék. A 76. percben Szenegál-Irak 4-0. Foxborough.
4: Hát az a helyzet, hogy ha Andris úgy fogalmazott, jó András, az imént, hogy megáll a játék, én ezt csak tovább tudom fokozni, hogy nálunk szinte teljes egészében leült a játék. Most a francia csapat ugyan tartja a labdát, de Vukovics Lászlóra nézek. Laci, hogyan fogalmazzam meg ezt szalonképesen, vagy hogyan kérdezzem szalonképesen? Ha azt mondom, hogy a franciák alig várják, hogy vége legyen ennek a meccsnek, azzal túlzok, vagy az úgy visszaadja a valóságot?
5: Teljesen így van, a franciák már tényleg azt várják, hogy lefújják a találkozót, nagyon belekényelmesedtek a mérkőzésbe. A norvégokban meg ebben az összetásban nincs annyi, hogy megfordítsák ezt a találkozót. Ha bemegy a 11-es, ha bob helyzete, de a fociban tudjuk,
4: hát
5: hogy nincs
4: ez az, hogy a ha nem játszik.
5: Ha nem játszik, de óriási lehetőségek voltak, és így a franciák a tűzzel játszanak, mert most is, ha találna egy gólt Norvégia, de a döntetlen kevés lenne Norvégiának ahhoz, hogy csoportelső legyen. Tehát három gólt kéne rúgni jelen pillanatban Norvégiának.
4: Na, mivel nálunk nem nagyon vannak izgalmak, ellenben a Szenegál-Irak mérkőzése, meg jönnek a bombagólok, hát ha van belőle újabb, jó András.
6: Nagyon közel álltunk hozzá, Szárnak a lábáról elcsenték a labdát az ötös vonalánál, mert egy Sadio Mané a bal oldalról betette neki a labdát, úgyhogy úgy látom teljesen szétesett az iraki csapat. Beszéljünk egy picit Papagairől, és ugye a Villarreal játékos a 30 mérkőzésre lépett pályára ebben a szezonban, 4-5 gólt szerzett, most azért már majdnem kétszer annyit, vagyis hogy ahhoz képest, hogy mennyi mérkőzés játszott, azért már meg fogja sokszorozni ezt a számot itt a válogatottban, hogyha még természetesen pályára fog lépni a világbajnokságon. Most jó a továbbítás, továbbra is szenegáli labdajáratás az iraki térfélen. Papagaynél van most a labda, a jobb oldalt megkapja a labdát Jacobs. Jacobs fölnéz, és jár megy a kis területen való adogatás, beszáll a játékba, most már Gay is. Visszajön ott Jacksontól a labda, Jackson, nagyon jó volt az induló csel, jó volt a továbbítás is, az viszont visszajött egy iraki lábról. Most megint labdát szereznek az irakiak, ezzel megpróbálnak elindulni. Yusuf, ő kérné, de nem kapja Iqbaltól, elég rendszeresen csak cipeli a labdát Iqbal, és nem megy sokra vele, viszont mire megy a labdával Sadio Mané most? A pálya bal csücskénél, a 16-os csücskénél. Az irakiak térfelén ezúttal most jó volt Putros belépője, úgyhogy bedobásra jöhet majd Szenegál. Ezt még várjuk meg, mert egészen komoly zicser van, és ha ebből nem lesz semmi, akkor majd természetesen visszaadjuk a szót német Kornéléknak, de egyelőre még nem végzik el a bedobást. Most érkezik majd a labda, hátra is jött Nyákhatéhoz, és hát ebből nem lett semmi, úgyhogy menjünk vissza német Kornélékhoz, hiszen itt az állás továbbra is 4-0 a mérkőzés 78. percében.
4: Érdemi változásról nem nagyon tudunk beszámolni, vagy tudok beszámolni a Franciaország-Norvégia mérkőzést illetően. Ha csak annyit nem, hogy lesz majd két norvég csere itt a hajrára érkezve. Nálunk már a 82. percben jár a találkozó Dembele. Ugye a 7. percben szerzett vezetés Franciaországnak, aztán ő duplázta meg a franciák előnyét. Majd a középkezdésből, a második Dembele gól utáni középkezdésből Ógort volt az, aki szépíteni tudott a 21. percben, és Dembele a 32. percben szerezte a franciák harmadik gólját. Koundé teszi hátra a labda, teljesen elkönnyelműsködi ezt a helyzetet most Koundé, és kimegy szögletre a labda. Hát amit Vukovic László az imént említett, nem véletlenül mondta, sőt annyiban hadd igazoljam saját magamat is, hogy a kérdés sem volt alaptalan ezek szerint. Bob jön le a pályáról, és Hauge érkezik majd a helyére, illetve Sjeldrup is elhagyja a pályát, és az ő helyére pedig Nusa majd a folytatásban. Tehát kettős csere a norvégoknál, de hát annyira látványosan nem érdekli már a franciákat ez a mérkőzés. Tényleg annyira várják azt, hogy vége legyen, hogy Koundé nemes egyszerűsége, ugye nem érti meg a saját csapattársával, hogy minek kellene jönni, és kirúgja szögletre a labdát. Elképesztő döbbenet egyébként. Szögleteket tekintve amúgy a franciák jobban állnak Norvégiánál. Ez a negyedik norvég szöglet. Berg végzi majd el. És hát középen megy a húz meg, erezd meg játék. Igen, megint csak azt tudom mondani, hogy ha nem játszik, de hát azért itt közelebb is lehetnének akár a norvégok, mintsem, hogy kettő gólos távolságból figyeljék a franciákat. Berg középre. Ott egy francia fejről csúszik ki a labda, Nusa nem fér hozzá, aztán Tchouaméni viszont igen, lesz a francia kontra, Theo Hernández, Hauge vele szemben, nem lesz kontra, hanem szépen megbecsüli a labdát a francia csapat, 84. perc, Norvégia-Franciaország 1-3, Szenegál-Irak, Jó András.
6: Itt a 80. perc legvégén járunk, amikor hát Nicholas Jackson is beköszönt egy egészen nagy bombával, lesz most ezúttal Jalal Hassan tudta hárítani, de legutóbb viszont egy perccel ezelőtt Szár az, aki hát nagyon-nagyon önzetlen volt, és leadta a labdát, továbbított a Sadio Mané-nak, és ez nem volt a legjobb ötlet, viszont most már Szárnak is véget ért a mérkőzés, nem tudja tovább növelni a góljának számát, és jött a helyre Hassan Diao, hetes mezben támadó sorba, hogy továbbra is az a célja a szenegáli válogatottnak, hogy gólokat szerezzenek. Most pedig labdát veszítenek irakiak, azok, akik jönnek most előre, sőt, Akan Hashim megunta hátul a védő pozícióját, és már előre tölt, majdnem leült a legelső ember, és őt meg is állították, de szabálytalanul, úgyhogy Papagei, akinek egyébként a lövések jól mennek, eddig 2/2, a passzok kevésbé, mindössze 76%-on van a passz hatékonysága ezen a mérkőzésen, nagyon sok adott labdája volt amúgy, sárgalapot kapott, és a szabadrugás követően pedig a labda már a szenegáli 16-oson belül, de onnan kijön most Jacobs fejéről, aztán pedig vissza is kapja társától, Nyakhatétól, és ha már a védőket mondjuk, akkor nemrégiben volt egy komoly lehetőség szenegáli oldalon, egy 2 perccel ezelőtt. Pat Sis volt az, aki fölment, és egy beadás követően, ami Gejtől érkezett, egészen pontos fejes volt, de ezt is tudta védeni Jalal Hassan, úgyhogy ismét egy felívelt labda, ez visszajön egy iraki mellről, aztán pedig már is jönne előre Doszki, de elveszíti a labdát, és vissza kéne mennie, mert hogy szenegáli labdaszerzés követően már önnek az előre. Jaj, mekkora gól! Hát mégis tudom mondani, Jézusom! Ej, mekkora gólt láthatunk! Indájtól, aki szintén csereként érkezett a pályára a 82. percen, megszületik az 5. szenegáli gól, és azt szerettem volna elmondani, hogy Doszki elveszítette a labdát, és nem futott vissza, és Szenegál már jött előre bőségesen, és nem is sokat tologatta Indjai a labdát, hanem fogta, és nagyjából 19-20 méterről ellőtte, hiszen egyik iraki védő sem lépett oda, fel a hosszú sarokba, így tehát megszületik a mérkőzés, az 5. gól is. Gyönyörű szép volt ez. Jalal Hassan hiába vetődött, nem érte el ezt a labdát. Szóval a 83. percben Ndiaye góljával 5-0 vezet Szenegál Irak ellen, német kornél.
4: Kylian Mbappé biztos, hogy ma nem éri utol Lionel Messit, mert hogy lecseréli őt az edzője, és most érkeznek a franciáknál az általános csereberék. Akkor, amikor a 87. percben járunk, méghozzá 2 darab csere a francia válogatottban. A norvég szurkolók alapvetően élvezik a mérkőzést. Mbappé számára viszont, ugye, ahogy említettem, befejeződik a találkozó. És hát bizony az egyetlen nyitott kérdés az az, hogy mennyi lesz majd a hosszabbítás, a ráadás, mert hogy érdemben azzal, hogy a norvégok nem tudták megközelíteni a franciákat gólszámban, pontszámban sem fogják tudni megközelíteni, ez pedig egyet jelent azzal, hogy a hosszabbítás percei békésebben telhetnek el. Tehát ugye teljes mértékben igaz az a második fél időről, amit már többször is említettünk, hogy amíg a szenegál-irak mérkőzés feljövőben, addig ez ilyen csordogálósabb, takarékosabb üzemmódra váltott ez a mérkőzés. 88. perc, Norvégia, Franciaország. 1-3, a franciák birtokolják a labdát, méghozzá saját 16-osuk előterében, és mivel nagyon-nagyon nincs eszük ágában sem, hogy előre menjenek, ezért megkérdezzük Jó Andrást. Hát, ha van újabb bombagól szenegáli részről.
6: Nincsen, most mindenki megnyugodott, én is egy kicsit a 84. percben, már a 85. is elkezdődik, Szenegál-Irak 5-0, de szépen jönnek előre a szenegáliak, most Indjáj az, aki nemrégiben gólt szerzett, vinni előre a labdát, aztán Papagei, jól járatják a szenegáliak a labdát, most a jobb oldalra a fordítás, onnan jönne be Jackson, nem tud egyelőre, mert hogy nem tudja lopni a távolságot a védőjével szemben, inkább visszakényszerül adni Gyeihez, Gej pontatlanul továbbítja a labdát, aztán pedig nagy szerencséjük van a szenegáliaknak, mert hogy egy iraki lábról ment ki a labda Igbáról, úgyhogy bedobás után jöhetne, jöhet is már a labdajáratás, Nyekhaté az, aki föllép a bal oldalra, Sadio Manéhoz érkezik a labda, rendkívül játszik a mai mérkőzést, és hogyha az a labdája bemegy, az a mérkőzés legnagyobb találata lehetett volna, egyébként hiába Papagei két bombája. Jöhet egy sarokrúgás, na a 85. perc legvégén a labda Aken Hashimról ment ki, ő blokkolta ezt a lövést, mondjuk inkább passznak, mert azért annyira nem ment kapura, de lövő erő az volt benne. Irimán Indjai kapja meg a labdát, sőt, be is befelé is cselez, Sadio Mané háttal a kapunak befordul, ellövi, kijön ismét Aken Hashimról, aztán pedig jön a felszabadító lövés Bayes-től, és egészen hátra kell kényszerülnie a szenegáli játékosnak, sőt, beszél a játékba Diao is, nagyjából 40 méterre a kapujától kellett beleírnie a labdába. Papagei fölnéz, nincs opció arra, hogy átfordítsa a labdát a hosszú oldalra, így tehát Gejnek tette a labdát, vissza megint jön a labda Papageihez, följebb lépett most Irimán Engye is, Papagei ismét, ők játszanak össze ketten, itt a pálya bal oldalán, jön a fordítás a jobb oldalra, szépen építik a támadást a szenegáliak, lopják a távolságot, nézzük mihez kezd most a labdával a jobb oldalt, Gyattá, aki egészen jó cselekedett, de már a 16-oson belül, és sikerült odalépnie, megint Aken Hashimot kell mondanom, ő volt az, aki megint az utolsó pillanatban oda tudott nyúlni, de labdát veszítenek az irakiak, megint Papagei, ugyanonnan lőtt, szeretne lőni, onnan már korábban lőtt egy gólt, most nem sikerül neki. Ott viszont azonban egy kézről ment a labda el egy másik irányba, és Anthony Taylor ott állt, látta, hogy le volt szorítva. Ez nem ért szabálytalanságot, vagy szabadrúgást, úgyhogy bedobásra következnek majd az iraki játékosok, meg hogy oldalt ment ki. Nem, bocsánat, szöglettel érkeznek, nem láttuk a kamera állásba, hogy hol ment ki pontosan a labda. Egy biztos, akkor jöhet majd Jacobs sarokrugása. De most hidratációs szünet következik a 87. percben. Nem igazán értem, hogy mi történik most, mert minden játékos elindult, pedig már volt hidratációs szünet. Nem, jól mondtam, köszönöm szépen, Irak jöhet a labdával, ez egyértelmű volt. Jacobs nem tudom, mit csinált ott a sarokban. És akkor most megyünk vissza német kornérékhoz.
4: 5 perc a ráadás, és ebből az 5 percből egy eltelt, változás viszont nincs, továbbra is 3-1-re vezet Franciaország Norvégia ellen. Nagyon sajnálom, engedjenek meg egy fél mondat személyes véleményt, nagyon sajnálom ezt a második fél időt. Nagyon jól kezdődött, jött a Larsen kihagyott 11-esig, utána viszont elképesztően gazdaságos, takarékos üzemmódra állt át a francia csapat. Bármikor ezt most kimondom, pont jön egy lövés, hosszú-hosszú idő után Jó Hernández próbálkozik egy ballábas lövéssel a jobb felső célozná, de hát nem találja el a kaput. Szóval az 5 perces hosszabbításból van még hátra 3,5 perc, és mivel a másik mérkőzés is abba az irányba mutat, hogy, sőt nem abba az irányba mutat, hanem konkrétan ki lehet jelenteni, hogy eldőlt, ezért majd úgy tudunk majd beszélni már Vukovics Lászlóval, amikor véget ér ez a mérkőzés, hogy ugye csoport végeredményt tudunk hirdetni. Franciák tulajdonképpen nagy meglepetés nincs benne, megnyerik ezt a csoportot Norvégia és Szenegál előtt, de majd mondom erről kicsit később bővebben, mert hogy most még egy francia helyzet kibontakozóban. Koné volt az, aki úgy gondolta, hogy végigviszi egész pályán a labdát, és akkor hátha egy nagy szólóból bármit ki tud kerekíteni. Jön is a taps a kispadról, ugye Deschamps-ot, Didier Deschamps-ot, Guy Stéphane helyettesíti ezen a mai mérkőzésen, és persze, hogy a társak is elismerik, meg a mester is elismeri azt, hogyha valamilyen szép próbálkozás jön, de időközben már Norvégia megszerezte a labdát. Szóval nincs változás, akkor, amikor kereken 2 perc van hátra a jelzett hosszabbításból, Franciaország 3-1-re vezet Norvégia ellen, legutóbb 5-0-ra vezetett Szenegál Irak ellen. Változott az eredmény, Jó András.
6: Bizony, de nem változott az eredmény, továbbra is 5-0 a 89. percben jár a mérkőzés, lassan megkezdődik a 90. perc is, és izgatottan várom, mennyi lesz majd a hosszabbítás, az első félidőben 9 perc volt, most viszont Papagay az, aki labdát szerez, és lepattan a védőjéről, hát rengeteg a hiba hátul az irakiaknál, és itt Diaot kell majd még dicsérni, mert ő is jó ütemben lépett oda, ami a szenegáliakat illeti, és hát azért rendesen meggyűri most az iraki játékosokat ott a saját térfelükön. Sadio Mané pedig húzogatja, cselezget egy kicsit, hát nekik már elég volt a fociból szerintem, de az iraki játékosoknak is. A fordítás a jobb oldalra Gyattához, kicsit pontatlanul vette le a labdát, aztán Iliman Ndiaye-től visszakapja, szépen építkezett megint a szenegáliak. Van kedvük focizni, most megint egy visszarántás. Ezúttal Doszkitól, ez is lap lesz amúgy, teljesen egyértelmű, igen, ez is sárgalapos figyelmeztetés itt a 90. perc legvégén, és még várjuk meg, hogy mennyi lesz majd itt a hosszabbítás, és azonnal visszaadom a szót német Kornéléknak, de már természetesen egy szabadrugás is, az is egy kimondottan veszélyes helyről, ugye Doszki rántotta vissza Iliman Ndiaye-t, és a ráadás 6 perc lesz itt a mérkőzésen, úgyhogy menjünk vissza hozzátok, Kornél.
4: Köszi Andris a szót, Doué szerzi a franciák 4. gólját egy gyönyörű baloldali beadás után, teljesen tisztán, senkitől sem zavartatva fejelhetett. Jó cserének bizonyult Barcola, ő küldte középre a labdát, és Doué pedig megszerzi a francia csapat 4. gólját. Párizsi összjáték, BL győztesek összjátéka ez, és a franciák fölteszik az íra a pontot, hiszen ez a 4. gól a 94. percben. Tényleg, ahogy mondtam, az íra a pont. Fél perc van nálunk hátra a jelzett hosszabbításból, úgyhogy addig menjünk Jó Andráshoz, és amikor mi már jövünk, vagy amikor kapjuk vissza a szót, akkor már összegzéssel tudunk majd jönni erről a helyszínről. Andris, kérlek!
6: Márjavában tart a hosszabbítás, 1 perc már el is telt, és hát egészen komoly kis lehetőség volt itt emrégiben. Gyáttá volt az, aki belőtte a labdát, hiszen ugye a szabadrugásra jött Szenegál, és aki bent állt, Nicolas Jackson, teljesen egyedül, senki nem volt a 2 méteres környezetében, és nagyon simán fejelhetett, hát egyet hibázott, hogy a kapu közepébe fejelt, ott pedig Jalal Hassan állt, úgyhogy könnyen felvette a labdát. A 92. percben zajlik a mérkőzés, azért mondom, hogy zajlik, mert egyelőre a félpályán a flip egyszerűen oda-vissza ment a labda a Szenegál és Irak között. Most van kialakulóban ismét egy szenegáli támadás. A jobb oldalt meghúzza a labdát Iliman Ndiaye, de ez a labda, ez visszajön iraki lábról, úgyhogy ők építhetik majd a támadásokat. Dehogy is építhetik, mert Ndiaye megint elveszi, és ellövi a kapura a labdát. Jalal Hassan pedig fölveszi azt a 92. perc legvégén, tehát Szenegál-Irak 5-0 német kornél.

0: és Télo Osgord góljával hamar jött a szépítés. Ez azonban nem zavarta meg a franciákat, és Tchouaméni asszisztjából Dembele a 32. percben megszerezte saját maga harmadik, csapata harmadik találatát. Elképesztően zseniális mesterhármas volt. Egyben ez volt a félidei eredmény is. Jól kezdte, mi több zseniálisan kezdte a második játékrészt. A norvég, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy B csapat, hiszen például a legnagyobb sztárjuk Haaland a kispadról nézte végig ezt az összecsapást, és olyan játékosok kaptak lehetőséget Solbakken mestertől, akik eddig a világbajnokságon egyáltalán nem, vagy éppen hogy csak pályára léptek. Az egyik ilyen Jürgen Larsen a támadó volt, aki az 50. percben 11-est hibázott, menjen óriásit védett, sőt a francia kapusnak volt még egy nagyon nagy védés, a 72. percben Bob próbálkozását hárította. A végén a franciák nagyon takarékos üzemmódra kapcsoltak, a norvégok nem tudtak velük mit kezdeni, a kegyelemdöfés a 94. percben érkezett, amikor Désiré Doué állította be a végeredményt. Norvégia, Franciaország 1-4, Franciaország tehát csoportgyőztes, Norvégia pedig másodikként jutott tovább. Hamarosan értékeljük majd a mérkőzést Vukovics Lászlóval, de hát ha Jó András is tud már végeredményt mondani a Szenegál-Irak meccsről.
1: Még sajnos nem tudok, de azt viszont biztosan mondhatjuk, hogy Szenegál a harmadik helyen végez, és legjobb harmadikként fog majd tovább jutni, ezt már nagyjából ez így körvonalazódik. A 95. perc is megkezdődik a mérkőzés, ugye 6 perc ráadás van ezen a találkozón, és Szenegál továbbra is 5-0 vezet Irán ellen, és a jobb oldalt ismét próbálkozna Szenegál. Illimán Ingyej az, aki az 5. gólt szerezte, most ő továbbítja a labdát, hogy a középre Gueyhez. Bal oldalt Jacobs kapja meg, jó az átvétel, jobbján jön a segítség Papagei-től. Megint ő kapja meg a labdát, és most egészen ráülnek a labdára a szenegáliak, elbújtatják. Aztán viszont hirtelen előre teszik Nicolas Jacksonnak, viszont ez pontatlan volt, de hát ez szintén, ahogy pontatlanságról beszéltünk, Irak tele van ilyesmivel. Jó a befeletörés Diaw-tól, mi mindig meg tudja tartani a labdát, most már kiszorult a 16-oson kívülre. Ott pedig most fölnéz Illimán Ingyej, vissza is kapja a labdát, jó az érintő, Ingyej megint a hosszú teszi a célba, mekkorát véde Jalal Hassan, kérem szépen, de még mindig Szenegálnál van a labda, most Gyej, átlépős csel, ez nem volt jó, Nicolas Jacksonhoz nem ért el a labda, és most jöhet Irak, na vajon lesz-e még a végén gól, tud-e Irak gólt szerezni ezen a mérkőzésre, mikor már ugye nagyon korán hátrányba kerültek, jó a megkerülős csel, de aztán ez eddig is tartott, Al-Ammaritól, aki egyébként nemrégben be is sárgolt, aztán pedig egy kicsit színezi a játékot, hátul Gyatta, közönség szórakoztatóan. Alig szűk fél perc van hátra a találkozóból. Lassan már mondhatom én is ezen a mérkőzésen az összefoglalót, hiszen azt hiszem már túl sok mindegyik nem fog történni, hiszen a szenegáli játékosok sem nagyon akarnak előre menni, sőt, ez egészen pontatlan labda volt. Ott Illimán Ingyejt vették célba hátul, Sziz, de ez nagyon-nagyon pontatlan volt. Hát igen, a korábbi lövése Illimán Ingyejnek egészen szép volt, tehát ez is szemedgyömörködtető találat lett volna, csak hogy mint Papagei 2 gólja, ugye Illimán Ingyej gólja is nagyon szép volt az 5. találat. Úgyhogy az elsőt leszámítva kimondottan szép találatok voltak ezen a mérkőzésen. Anthony Taylor viszont lefújja most a találkozót, véget ért. Korán eldőlt a mérkőzés sorsa, a végére gála lett. Szenegál, Irak 5-0. A mérkőzés legelején a 4. percen második szögletét rúghatta Szenegál. Kamara másodjára is veszélyesen tekerte be a labdát, és most társat is talált. Szek ugrott fel, erős fejese pedig megpattan csapattársa Diarra lábán, a labda pedig a kapuban kötött ki. A 10. percen pedig jött az, ami nem tett jót a mérkőzésnek. Sadio Mané megverve védőjét törhetett volna a kapura, de az iraki védő Redin Sulaka visszarántotta a mezénél fogva. Hosszas videóbíros vizsgát után Anthony Taylor, a mérkőzés játékvezetője is szemügyre vett az esetet, majd a 14. percen megszületett az ítélet, piros lapot adott az iraki védőnek. Sadio Mané többször komoly lehetőséget alakított ki, a 40. percen nagyon önzetlen volt és szerette tovább passzolni a labdát a 16-oson belül érkező Szárnak, de a labda pontatlan volt, a 45+5. percen pedig két szép csel után a kapu mellé durrantott. A második fél időben egy újabb kényszerű iraki csere, a sokat ápolt Ahmed Basil kapusa a második etapra már nem tudott ki kijönni. Így Jalal Hassan váltott őt a kapuban, hát ezt szerintem megbánta utólag. Az 56. percben egy védelmi hiba elég volt. Kamara labdát szerzett, a 16-oson belül pedig a jobban érkező Sarrnak adta a labdát, ő pedig 6 méterről nem hibázott. Így ő az egyetlen szenegári játékos, aki első 10 VB fellépésén 4 gólt tudott szerezni, ezzel beérte, sőt, megelőzte Papa Buba Diopot, aki

0: Ennek három gólja van. Majd az 59. percben jött a csodacsere Diarra helyére. Papagei első osztályú labdát kapott, szépen fellőtt a jobb felső sarokba a labdát, 3-0. És ha már csodacsere, Jacobs megindult a pálya bal oldalán, Jalal Hassan védett, a kipaton labda azonban Papagei elé gurult, ő pedig dropból 11 méterről hatalmas bombát engedett el, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki, 4-0. És hát K.O. a 82. percben Iliman Ndiaye labdát szerzett az ellenfél térfelén, tolt 2-3-at a labdán és nagyjából 18-19 méterről a felső sarokba rúgta a labdát, az pedig a kapuba kötött ki, Jalal Hassan ismét nem tudott hárítani. Szenegál Irak tehát 5-0, Szenegál a harmadik helyen zárt a csoportjában és ott lesz a folytatásban, hiszen a legjobb harmadik tovább jutott, az iraki válogatott pedig az utolsó helyen végzett, számukra véget ért a VB. A szó pedig Németh Kornélié és Vukovics Lászlóé.
1: Köszönjük szépen, Andris, és akkor jön az értékelés Vukovics Lászlóval. Azt mondtam az első félidőre, hogy könnyen lehet, hogy a VB legjobb meccsét látjuk majd, és hogy egy pillanatra, hogy föl csillant a remény, hogy az Anglia-Horvátország meccset tudja ez majd überelni. Nos, a második félidőben megkaptuk a választ, hogy nem. Nem volt ez egy rossz meccs, de a franciák onnantól kezdve, hogy az első félidőben, sőt, ha nagyon szűken akarok, vagy nagyon szigorú akarok lenni, akkor fél óra alatt lerendezték a dolgot, onnantól kezdve egy ilyen gazdaságos üzemmódra álltak át. Emiatt most az vesse rájuk az első követ, aki egyébként egy ilyen hosszú tornán nem biztos, hogy így tenne. Szóval összességében milyennek láttad, Laci, ezt a meccset?
2: A meccs előtt tudtuk, hogy mind a két csapat tovább jut a csoportból. Az volt a kérdése, a norvégoknak győzni kellett a csoport elsőséghez. De amikor az összeállításokat megláttuk, akkor láttuk, hogy a franciák a legerősebb csapattal, míg a norvégok a B csapatukkal kezdték a mérkőzést. Ebből egyértelműen látszott, hogy ők már a 32 közötti egyenes kiesésre és ezen belül Argentinára fókuszálnak. Ugye Holland egy percet sem játszott, a kezdőjátékosok közül a nagy része kimaradt. A franciák úgy kezdték a mérkőzést, ahogy esélyesnek kell. Az első 10 percben három óriási helyzetet alakítottak ki. Az elsőben már Mbappé kapufát rúgott, Dembélén érződött, hogy nagyon élvezi a játékot. A 7. percben meg is szerezte a vezetést, és a franciák nem adták a láb, a norvégok pedig ekkor csak asszisztáltak a franciák játékához, és Dembélé, aki a jobb szélről indult befelé tükörszélsőként, a 20. percben megrúgta saját maga második gólját, 2-0. Ekkor úgy nézett ki, hogy itt nagyon sok gólos francia győzelem születik, de amíg a franciák ünnepelték a második góljukat, addig Osgaard 5 passz után gyönyörű, szép találatot szerzett, szépített Norvégia, újra éles lett a mérkőzés. Az a mérkőzés, amit az első 20-21 percben látottak alapján, 4 góllal is vezetett volna Franciaország, de aztán helyreálltak a dolgok, mert Dembélé újra villant, Mbappé az ellenfél térfél közepén szerzett egy labdát, nem hagyta, hogy lerántsák, gyönyörűen kitette a jobb szélre. A hátvéd tudta, hogy mit fog csinálni Dembélé, hogy tükörszélsőként hozza befelé, de ekkor is megcsinálta, gyönyörűen elrúgta megint a jobb alsó sarokba, 3-1, és a félidő vége előtt egy rövid hazadás, Doué elcsípett a kapus előtt, el akarta húzni, de óriásit védett a norvég kapus. Itt lezárhatta volna a mérkőzést Franciaország. Az első félidő alapján a 3-4 góllal vezetnek a franciák, egy szót sem szólattak volna a norvégok. Na és itt jön az, amit te mondtál, hogy a második félidőben kijöttek a csapatok, és a franciák tulajdonképpen csak túl akartak lenni az egészen, hogy megvan az eredmény, nagyon jól játszottunk az első félidőben, óriási különbség volt a két csapat között, menjen le ez a 45 perc, megvan az előny, megnyertük a mérkőzést. A norvégok nem így gondolták. Oscar Bob, a Fulham 22 éves játékosa, gyönyörű két csel csinált az 50. percben, és Hernández buktatta 11-es, felcsillant a norvégok előtt a remény, hogy újra egy gólra szárkozhatnak, de Larsen megtorpant a 11-es előtt, Manyán balra vetődött, és odarúgta a labdát, Manyán szépen kivédte. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt. A 72. percben pedig megint tudtak szerezni labdát Bob, óriási helyzetben a jobb összekötő helyen, ugyanúgy, mint Dembélé próbálkozott, de Manyán ezt is fogta. Tehát a norvégok elszalasztották ezt a két lehetőséget, amivel közelebb zárkozhattak volna, vagy ha összeadjuk a kettőt, akkor egalizálhattak is volna, mert a franciák nagyon visszaestek ebbe a második félidőbe. Tehát úgy értsék a kedves hallgatók, hogy egyáltalán nem akartak futballozni, csak letudni ezt a második félidőt, teljenek a percek. A norvégokban pedig a második kiadott helyzet után, tehát a 11-es Bob helyzete után már nem volt bennük több. Ők is akkor már úgy voltak vele, hogy rendben van, tovább jutunk, Argentina, és a megengedhették maguknak a franciák, hogy lecseréljék a legjobb játékosaikat. Mondjuk olyan sokat nem gyengültek, mert bejött Cherki, a City játékosa, és Barcola, a PSG bihegyőztes játékos, akinek szintén olyan sebessége van, meg olyan futballista, amit be is bizonyította a végén, lefutotta a védőjét, visszavette a bal szélről beszélek, visszavette a jobb lábára, gyönyörűen centerezett csapattársához, Dubéhoz, aki a 90 plusz harmadik percben befejelte, 4-1. A franciák az egész mérkőzés alapján megérdemelten nyertek 3 góllal is, de a második fél időben a futball majdnem megbüntette őket, de azért a két csapat összeállítását, játékerejét, az egész meccset nézzük, akkor teljesen megérdemelten nyert Franciaország és lett csoportgyőztes.
1: Vukovics Lászlónak köszönöm szépen az értékelést, ez volt tehát a Franciaország-Norvégia mérkőzés közvetítése, na meg persze a Szenegál-Irak találkozó közvetítése. Zárultak tehát a küzdelmek az I csoportban, a franciák csoportgyőztesként, a norvégok másodikként zárnak és tovább jutnak, Szenegál pedig ugye kiütötte Irakot, és várja a többi eredményt majd, hogy ez a 3 pont, illetve ez az 5 rúgott gól, mire lesz majd elég a folytatást illetően. Jó Andrásnak köszönjük szépen a Szenegál-Irak mérkőzés közvetítését. Laci, neked köszi szépen a ma esti szakértő hozzászólásokat erről a találkozóról. Ez volt tehát az I csoport közvetítése. További szép estét mindenkinek, stúdió.
3: Műsorunk véget ért. Szerkesztette Erdei Márk. Munkatársam volt Antal Rihárd, Balogh Bence, Berelmese, Cserjész Bendegúz, Egréder István, Jó András, Németh Kornél, Regős László Pál, Szabó Bence, Szilágyi Dóra és Vukovics László. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
4: Ez volt a Körkapcsolás
5: a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felkezdhetném onnan, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de méne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Az Zuhanyhíradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
2: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
1: Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves ennek a következő VB-nek.
2: Na kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy hát már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, hát mert ez Aquatics Coming Home az...
1: Majd ha lesz meg. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont
2: 23-ra.
1: Vagy 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is. És most meg 27-et írunk, illetve most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük. Mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget, a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból?
2: Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi szervező csapat, mi magyarok tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágakban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
1: Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
2: Szerintem sem egyébként.
1: Már a 17-esről
2: beszélünk. Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben, és tudom, hogy sokaknak már...
1: Rövidpályás világbajnokság,
2: egyebek mellett. 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság, szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
1: Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
2: Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt, de lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet jót nyújtani.
1: Ugye te úszásból jöttél, vagy úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ, vagy a NOB is kezeli, hogy World Aquatics, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt víziúszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágokat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
2: Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportágban, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
1: Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy seniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
2: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
1: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak igen, hogy magyarul fogalmazom. Öreg fiúk, öreg,
2: magyarul Masters.
1: Igen.
2: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint 2 hét az Elite VB, utána van 1 hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint 1 hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervezőcsapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Mastersre legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
1: Az egy nyári olimpiának
2: igen. Azt lesz, vagy igen. azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpián mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még 1000-szer, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
1: És a szurkoló, aki nem master.
2: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
1: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, igen. És ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak az ésemmel 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon, ez pontosan hogy is néz ki, azt az rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
2: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát, volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
1: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, igen. Vagy költözött Budapestre.
2: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne. Történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni, többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Milák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000-ek kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük föl a jegyárakat az egekben. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
1: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb, ez tény.
2: Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-esre tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznénk, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igencsak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal És akkor a Duna Aréna, hiszen...
1: Bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Aréna úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit sziget? Na de ők is több néző előtt nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
2: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norberttel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg mind adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a Hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
1: Na, Duna Aréna, nem igen. Marad versenyek nélkül a Duna
2: Aréna
1: sem.
2: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
1: A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
2: A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
1: Na, óriási látványhelyszínek voltak, elsőbb a 17-es VB-n, azért ne feledjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szemben, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett. Az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
2: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, országmarketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
1: Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
2: Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyíltvízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül, és bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal, szerintem butaság, épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
1: Az országban, az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
2: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
1: Ők is tudják.
2: Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
1: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is felvetődött valamikor, hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
2: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig. Amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta. Most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni. Többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be. A lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen. Azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy,
1: hát, mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
2: Ez biztos, igen.
1: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
2: Persze, és egy dolog... Itt Fábián Bettivel kapcsolatban hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
1: valami volt, az biztos.
2: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
1: Mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látványelemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most hirtelen már nem is tudom melyiknek.
2: Az a 22-es.
1: A 22-esnek Make History volt a szlogenje. Kabala figura van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható? Mert ugye nyilván ilyeneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni
2: kell. Persze, de ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentettük.
1: Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs,
2: nem
1: hogy
2: nagyjából mondom,
1: hogyan tervezik.
2: Fokozatosan mutatjuk be ezeket a arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásos a Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is, ez a Make Waves.
1: Nem tudom, most hányan dolgoznak egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összehetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
2: Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
1: Hát egy satszolást a jövőre nézve.
2: De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz. De nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
1: Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es az könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
2: így
1: majd,
2: van, tehát valami,
1: valami egész, egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM doma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát, tehát a várakozás, a fókusz az, az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
2: Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindegyik sportágban...
1: Itt nincsen, hogy most levezetek egy évet,
2: mert biztos, hogy nem,
1: 27-ben
2: nem az
1: senki
2: lesz.
1: Sem vezet le.
2: Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
1: ez a váltók is már talán úszásban.
2: A váltók is, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország, szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
1: Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye az majd nem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ugye ez mondjuk nem fordulhat elő.
2: Tehát nem is akarunk elképzelni.
1: Tudom, én sem, nekem sem ez a vágyam, csak most csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett, ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
2: Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellen, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek. Bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegdünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
1: Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha még nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
2: Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány. Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni, azért sem, mert...
1: Bérletek nyilván lesznek, mert természetes.
2: Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon, úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
1: Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz, de van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál, milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
2: A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Nyilván most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
1: Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokon előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
2: Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszó versenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük, ez a gyerek is szuper lett.
1: Na, de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na, hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bősége lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszínkijelöléstől egy egyértékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint úgy mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
2: Legyen így, köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: dust. All that I adore.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni, a csapattársai is mondták néha. Mert azt se tudják, hogy mit akarok. Mert nem beszél az játékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatokat, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Lasszib Gábor, az újpestiek történésze, érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt.

0: 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a NOTE eszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az Újpest vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nemet mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
1: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
2: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
3: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
2: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralőzős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
1: Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
4: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázza pöccintette a bal sarokba a labdát.
1: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
5: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazza, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
1: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfutós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
6: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
1: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszib Gábor, az Újpesti Klub történésze beszélt.
0: Szóval azt gondolom az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozatos volt az ő beépítése, de hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Öröcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
1: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Dóra.
4: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
1: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadás sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoljtörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről Lasszib Gábor klubtörténészt kérdeztük.
0: Maga a rigmus, ami a táncoljtörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában. Ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoljtörő, és utána ez a táncoljtörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után. És ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongó, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, ezt 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy amit ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VTG-vé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, és nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát. Futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És hát voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok aszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki aszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni megint egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy mi így élünk. Ráadásul a belügyminiszterünk csapatába játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondta, mondta nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy itt teljesítek a pályát.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitatták, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a az Újpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez egy kis népes benne van.
7: De van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, ott benne igazság, de hát az ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem, elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadd igyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lila-fehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Népsport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolta tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas alá. Töröcsik, töröcsik a divatosok, kedül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, halál, Töröcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Töröcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Töröcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Kujtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztette Kujtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Töröcsik viszont a bal oldalon elfut, vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Töröcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor vialon szinte felelte, Töröcsik ebbe, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Töröcsik lefutott az alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Töröcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás szelep volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott, bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdassa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Töröcsik András! Töröcsik, Töröcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Töröcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Töröcsik Marival.
11: Még nem, bármikor először játszottam a válogatottba, azt tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Töröcsik András ugye 100%-ot nyújtott, két világbajnoki selejtezőn játszott, két gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Töröcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
11: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
10: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
11: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
10: Na most egy rázós kérdés. Van-e Töröcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
11: Van. Én a Dózsában játszom, paterom pedig a Fradinál drukkol.
10: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
11: Bee Gees, Rolling Stones és a Bolíviai válogatott.
10: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
11: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltüzelt angol válogatott pedig 4-1-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
1: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. Egyszer csak oda jött a Kutas István MLS elnök, ahogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
0: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
2: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújder fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
0: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazai csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
0: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
4: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményen fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
0: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
5: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó józ, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
0: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzó állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
0: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el. A honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
0: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban, ha az a VB éppen úgy sikerül. Aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüsttipös Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas azt is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez egy győzelem, ez duplát számítana. amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot is adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában tehát az Andrist számára.
0: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klub pályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labbahagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárralőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra. A világeseményre rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán ugye két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhidi Péter, az Újpestet akkor irányító Várhidi Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt, mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Görös Titire, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg, ahogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk Beneferiék, kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Kiment az Egyesült Államokba terem futballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondjam Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyarokok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni őt, talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil, Kroll, holland, Kalc, Enes Kabeli, Peccei, osztrák, Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil, Neeskens, holland, Bonhof, Enes Kabeli, Asensi, spanyol, Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz, Bettega, olasz, Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott. És a TV híradóból tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de nagyon jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíjár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgyhogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy ő most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márton narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: Az alágerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejkés szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as Fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a fej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjünknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: A nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
10: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt. Akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es Fiattal, Polszki Fiattal menték, hogy ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapat busza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BMW üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mujrica István arrája önöknek.
11: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmotoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
12: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
8: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és az felszakadt a fejbőröm, de hát az nem veszélyes.
12: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
8: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz, ilyen ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
12: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
8: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön, volt két kis horzsolás, más semmi.
12: Te elől ültél a vezető mellett?
8: Igen, elől.
12: Milyen kocsi volt ez?
8: Fiat 500-as.
12: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
8: Előfordult már ilyen máskor, és nem csűrűn, de előfordult akkor.
12: Siettetek valahova?
8: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
12: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
8: Igen, szerdán. Szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
12: Be volt már minden csomagolva?
8: Még nem. Még nem volt.
12: Mivel telnek itt a napjaid a kórházba?
8: Elég egy sikban telnek el, mert pihenésre és türelmesen kell feküdni. Olvasok, tévét nézek, rádiót.
12: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
8: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
12: Haverok közül ki jött be először?
8: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan benn voltak, szinte minden játékos. Volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Olmédban, szóval tényleg nagyon sokan.
12: A tévét ki hozta be?
8: Ezt is a Zoli hozta be.
12: Tebedli?
8: Igen.

0: adtak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Töröcsikből már nem lesz fotbalista. Töröcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Töröcsikéval a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Töröcsik azokban az időkben változott meg igazán.
4: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredjél, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Töröcsik további pályafutását.
5: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televízió nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Töröcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattárs szerint nem is volt zökkenőmentes.
6: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi idő telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag

0: kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
1: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
0: Mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
2: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunaújváros ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetileg bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Törőcsik András az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyisérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
1: Az MLS szigorúsága a svájc elleni tavaszi VB-selejtezőre elillant. Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcsszerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
4: Törőcsik szerepelt az utóbbi 3 edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de 2 hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
1: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball 2 legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a 4 évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
5: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a 2 előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
6: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc óta nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekbe a munkálatokba, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
7: Különben a zenét szereted, nem?
6: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
7: Ki a kedvenc együttesed?
6: Ja, Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
7: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
8: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítjük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
7: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén mondjuk, sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
6: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
7: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
8: Hát én már nagyon örülnék, hogyha 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
1: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért? Miért nem? De Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetyélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. Ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül is a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság, az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzeti sikereket, és valahogy mindig ez egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánéletesen volt, drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klubvezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Néstadionban megrendezett kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-ese nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Néstadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, és balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyei Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán ST-hez került. Majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989 márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
6: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
7: Nagy visszanézek, 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, mert jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök, ezek váltják egymást.
8: És hogy állt most ebben a harcban?
7: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen két-tíz napos hajlás, most megint a tiszta, remélem ez már. Úgy érzem, most egy kicsit hosszabb időre kell ez a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
7: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, hogy azt hittem, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
9: Erre azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később el. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Azt, hogy a kupaségerek meg a vágy nem csik, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
10: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
11: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
10: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzsere, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
2: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban azért közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Ő ott az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
12: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profibb mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, egy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint aki, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologban lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
13: A mosoly. Állandó mosolygó, teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit, tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
11: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
13: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játék felfogása, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a Megyeri útra azért, hogy őt lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
14: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub pályafutása vagy története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
0: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
15: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, tudnám Görös Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görösti Ti és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmű vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
0: Önök az újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
2: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
11: És mit gondol, mit szólt volna?
2: Hát valószínűleg flagmán fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
11: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet, nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának, nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni, neki mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztára valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
11: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
2: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
10: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Mikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban aligha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
16: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor min változtatnak?
7: Talán abban, hogy most már mostani
16: érett fejjel,
7: ami azért hülyessége így visszagondolni, mert mindig mondták, hogy valami néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutó munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
17: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Csak a pontszerzés menteti meg Uruguayt a biztos kieséstől a labdarúgó világbajnokságon, és ezt a kétszeres világbajnok, a szintén világbajnok Spanyolország ellen szerezheti meg azt a bizonyos pontot, vagy pontokat, amely bent tarthatja a dél-amerikai válogatottat a labdarúgó világbajnokságon, és ezáltal tovább juthat a A csoportból. Nyilván ez a spanyoloknak is lesz majd egy-két szava. Ez a mérkőzés következik tehát hajnali 2 órakor, helyi idő szerint Mexikóban, Guadalajarában játsszák a mérkőzést, ott este 6 óra van, 22 fokban, kellemes időjárási körülmények között, és Szabó Bence, illetve Erdei Márk, valamint Vukovics László fogja majd ezt a találkozót követni. Hamarosan elkezdődik majd a mérkőzés, de még most itt a helyszínen a csapatok felállnak, és ahogy látom, egy gyászszünettel folytatódik, vagy felvezetik majd ezt a bizonyos találkozót. Nos, ugye, hogyha rátekintünk a H-csoportra, Spanyolország 4 pontos, megverték ugye Szaúd-Arábiát, illetve játszottak egy döntetlent a Zöldfoki szigetekkel. Uruguaynak egy 2-2-es döntetlenje van a Zöldfoki szigetek ellen, illetve Szaúd-Arábiával egy 1-1-es döntetlen, és azért is érdekes egyébként, hogy hogyan alakul a továbbjutás sorsa, ugyanis az első helyezett majd ebben a csoportban a J-jelű kvartettból kap ellenfelet, és ez adott esetben Ausztria, illetve Algíria lehet. A második helyezettje a csoportnak pedig egészen biztosan Argentínát kapja majd. Úgyhogy mind a két válogatott motivált lehet abban, hogy megszerezzék az első helyet. Természetesen ez a Zöldfoki szigeteknek és Szaúd-Arábiának is lesz egy-két szava. Na de hogy kik szerezhetik ezt meg? Nézzük az uruguayi válogatott összeállítását. Muslera a kapuban, 137. válogatottsága, ezzel az örök rangsorban beérte Edinson Cavanit, és most már csak 2 játékos áll előtte. Diego Godin a rekordtartó 161 válogatottsággal, illetve Luis Suárez. A védelem Sanabria, Oliveira, Cáceres, illetve Valera, utánuk, vagyis előtte a középpályán Ugarte, Araújo, Valverde, Bentancur és Canabio, és Marcelo Bielsa, a szövetségkapitány egy helyen változtatott, az a csatárpozíció, ugyanaz helyére Darwin Núñez került be.
4: A spanyoloknál is történt változás a legutóbbi mérkőzéshez képest, ott többen is bekerültek, ilyen például a védelemben Marcos Llorente, vagy éppen a csatárok közé, illetve a középpályára Mikel Merino, úgyhogy gyorsan szaladjunk is végig a spanyol kezdő, miközben elindult a találkozó. A kapuban természetesen Unai Simón van ott, mint ahogyan azt már megszokhattuk, ő most a 61. válogatottságán lesz túl, és amennyiben végig.